0: az uniós pénzek felhasználásával, az állami beruházásokkal, a turizmussal, fejlesztésekkel foglalkozó döntés előkészítő fóruma a kormánynak. A miniszter arról is beszámolt, hogy a kormány a fejlesztési mellett stratégiai, illetve gazdasági és költségvetési kabinetet is létrehozott. Szeptember 30-ával lezárult a fakitermelési moratórium, de ez nem azt jelenti, hogy mostantól kivágják az erdőket, közölte az élő környezetért felelős miniszter a Facebook oldalán. Gajdos László bejegyzésében arról számolt be, hogy a moratórium időszaka alatt részletesen felmérték a magyarországi erdőterületeket, hogy felelős és megalapozott döntéseket hozhassanak. A miniszter kiemelte, a magas ökológiai értékű őshonos erdőállományokat szigorúan védik, ezek nem szolgálhatnak faanyag kitermelésre. A többi területen pedig olyan fenntartható gazdálkodásra állnak át, amely egyszerre garantálja az erdők és a biodiverzitás megőrzését, a klímaváltozás elleni hatékony védelmet és a lakosság számára szükséges tűzifa biztosítását. A tarvágás továbbra is szigorúan tilos a védett erdőkben, hangsúlyozta a miniszter, a legszigorúbb fellépést ígérve a tilalom megszegőivel szemben. Teljes mértékben egyetért a Magyar Orvosi Kamara azzal, hogy vezető tisztségviselőik megválasztása 2 ciklusra korlátozódjon. A köztestület közleményében emlékeztetett, Álmos Péter elnök már a 2023-as megválasztásakor egyértelművé tette, hogy kezdeményezni fogja a kamarai elnöki mandátum 2 ciklusban történő maximalizálását. A kamara tapasztalatai ugyanis azt mutatják, a köztestület érdekét és a társadalmi feladatok hatékony ellátását a kiszámítható rendszeres belső demokratikus megújulás szolgálja jól. A közleményben kiemelték, amennyiben az országgyűlés a köztársasági elnök kifogása alapján módosítja a törvényjavaslatot és törli a törvényi szintű cikluskorlátozást, a kamara határozottan arra fogja kérni a jogalkotót, hogy biztosítsa annak jogi lehetőségét, hogy a köztestület a saját alapszabályában önkorlátozó jelleggel bevezethesse a választhatóság korlátozását. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter reagálásában azt írta, érdemben mérlegelni fogják az államfő észrevételeit a kérdésben, és előkészítik azok megtárgyalását az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottságának következő ülésére. Csalók élnek vissza a magyar-máltai szeretett szolgálat nevével Szabolcs-Szatmár-Bereg és Heves vármegyékben, közölte a karitatív szervezet. Közleményük szerint munkatársaik a két említett vármegye több településén is szembesültek azzal, hogy a lakhatás támogató programjukban támogatott családokat idegen emberek keresik fel, akik magukat a magyar-máltai szeretett szolgálat képviselőinek kiadva kikérdezik a családokat, iratokat, szerződéseket, számlákat kérnek el és felvételeket készítenek. Mint írják, a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat programjában mintegy 100 településen érintettek családok, akik közül az elmúlt hetekben többen megtévesztve működtek együtt a tőlük adatokat kérő emberekkel. A karitatív szervezet arra hívta fel a figyelmet, hogy a településeken élők az őket kereső ismeretlen emberektől kérjék el a Máltai Szeretett Szolgálat igazolványát, mielőtt beengednék őket az otthonukba, írja a karitatív szervezet közleménye. A meleg és száraz időjárás miatt a megszokottnál korábban kezdődött a szüret Tokaj hegyalján, a Borvidék egyes területein ugyanis jelentős a terméskiesés, de a leszedett szőlő minőségével elégedettek a termelők. Molnár Péter, a Tokaji Borvidék hegyközi tanácsának elnöke kifejtette, az idei évjárat meleg és száraz, a nagy hőösszeg pedig felgyorsította az érés dinamikáját. Emiatt a korábbi évek átlagához képest hamarabb kezdődött a szüret, és a szárazborok alapanyagának jelentős részét már betakarították. Elmondása szerint a termelők egy része most már az édesborokhoz szükséges alapanyagra vár. A területek egy részén tovább hagyják kint a szőlőt a további érés, illetve hogy megfelelő időjárási körülmények között a nemes töppedési folyamatok elindulhassanak. A következő hetek időjárása fogja eldönteni, hogy milyen mértékű lesz az aszúképződés ebben az évjáratban, hangsúlyozta az elnök.
1: Az időjárásról.
0: Pénteken általában derült napos száraz idő várható, kevés, nyugaton több fátyol felhővel, a légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, északnyugaton egy-egy élénk lökés is előfordulhat, délutánra 25 és 27 fok közé melegszik a levegő térségünkben.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeto. Repeto. Repeto. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
1: Legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
2: Miskolcon a Szemere Bertalan utca 2 szám alatt található a Magyar Nemzeti Bank irodája, ahol személyesen is tájékozódhatnak lakásbiztosításuk minőségéről. Átlagosan 0,6%-kal mérséklődtek a lakásbiztosítási díjak 2025 hasonló időszakával összevetve. Eközben a biztosítók által ingatlanra nyújtott maximális szolgáltatások mértéke közel 10%-kal nőtt. A fogyasztóbarát otthonbiztosítások továbbra is jóval kedvezőbbek az egyéb piaci termékekhez képest. Minder István felügyeleti szóvivővel beszélgettünk.
3: Összességében országos szinten 0,6%-kal mérséklődtek a lakásbiztosítási díjakra, hogyha 2025 hasonló időszakával vetjük össze. Szerintem ez nem gyakori, hogy Magyarországon bármiben is, nemhogy díjemelkedést vagy díjcsökkenést látunk. Ezen belül a vidéken átlagosan 64.600 forintot kell fizetni az ügyfeleknek. Budapesten, ahol jellemzően kisebbek a lakások, viszont ez egy négyzetméterre magasabb a díj, ott 60.500 forint az átlagdíj, összességében így körülbelül országos átlagban 64.000 forintra jön ki az éves lakásbiztosítási díj. Alapvetően a mostani díjcsökkenés két okkal magyarázható. Egyrészt a verseny erősödik a piacon, nem utolsó sorban a minden évben március-április időszakban elközeledő lakásbiztosítási kampányoknak köszönhetően, ahol nagyon átlátható módon, összehasonlítható módon versenyeznek a biztosítók, és ahol adott esetben a saját szerződéses évfordulónk mellett is válthatunk, vagy új biztosítást köthetünk, vagy megújíthatjuk a régit. Másrészt pedig volt egy díjmoratórium, egy díjkorlátozás a biztosítási piacon. Ez egész idén június 30-áig tartott. Itt azt vállaltak a biztosítók, hogy a 2024 év végi díjhoz képest nem emelik a díjakat. Ezeknek köszönhető az, hogy gyakorlatilag nem díjemelkedés, hanem díjcsökkenés, enyhe díjcsökkenés következett be.
2: Hogyan értékelhetjük a magyar lakásoknak, milyen százaléka van biztosítva?
3: Viszonylag magas a biztosítottság, hiszen összességében Magyarországon 4,6 millió ingatlan van, és kb. 3,3 millió lakásbiztosítás. Ez kb. Olyan 3/4-es szorzót jelent, de azért vannak olyan nyugat-európai országok, ahol hát még ennél is magasabb az arány. Azt lehet ugyanakkor látni, hogy a lakásbiztosítási kampánynak általában annak, hogy ráirányult az utóbbi időben a figyelem ezekre a termékekre, még egy olyan hatása is volt, hogy még inkább növekedett ez a mérték, illetve a meglévő lakásbiztosításokkal rendelkező ügyfelek hát leporolták ezeket a korábbi konstrukciókat, ránéztek újra, megnézették biztosítókkal, közvetítőkkel, és az alul biztosítottság is csökkent, tehát korszerűbbé a valós kockázatokat hát kár esetén ellentételezővé váltak ezek a termékek. A mostani számok viszont az, hogy a díjak csökkennek, és a másik oldalon viszont a vállalható biztosítási kifizetés, az úgynevezett biztosítási összeg, tehát a kár maximum, az majdnem 10%-kal, 9,7%-kal emelkedett. Ez azt mutatja, hogy a biztosításoknak, a hazai lakásbiztosításoknak az árérték aránya javul, és azáltal, hogy megnézették nagyon sokan a régi termékeiket, amit mindenképpen legkésőbb 2-3 évente javasolt megtenni, ez csökkentette az alulbiztosítottságot is Magyarországon, tehát valóban azokat a nagyértékű ingóságokat, nagyértékű falakat, amikkel rendelkeznek a hazai ingatlantulajdonosok, azokat valós kockázaton, vagy valósabb kockázaton biztosítják most a biztosítók, mint a korábbi időszakban.
2: Létezik ugye a minősített fogyasztóbarát otthonbiztosítás, ez mit jelent és hogyan alakult?
3: Tulajdonképpen a fogyasztóbarát otthon biztosításoknak a keretrendszerét a jegybank alakította ki, ezen belül a biztosítók fejleszthettek saját termékeket, tehát ott is van azért piaci verseny. Arról szól ez a fogyasztóbarát otthon biztosítás, hogy gyorsabb kárrendezés történjen, a valós értéken indexálva, mindig változtatva a szolgáltatás tartalmát nyújtsanak a biztosítók szolgáltatást, és hát ennek megvan az eredménye, hiszen 110 ezer körül jár már a hazai fogyasztóbarát otthonbiztosítási szerződésnek a száma, és csak egyetlen adatot mondok, 18%-kal kedvezőbb az átlagdíja ezeknek a biztosításoknak az egyéb piaci termékekhez képest, amellett, hogy gyors kárrendezés, valós értékű szolgáltatás és digitális ügyintézés is társul ezekhez, tehát nagyon sok lépésben, a kárbejelentésben, kárfelmérésben akár, nagyon gyorsan és akár digitálisan is megtörténhet ezeknek a károknak a rendezése.
2: Nem mindegy, ugye, hogy az ingatlanra és az ingóságra is biztosítást kötünk, és hát ez nagyon fontos, hogy ezt figyelembe vegyük akkor, amikor új biztosítást kötünk valamelyik céggel.
3: Abszolút így van. Talán, hogyha családi házban gondolkodik valaki, vagy azt birtokolja, akkor magától értetődés egyértelmű, hogy ott a ingatlanra, tehát a falakra, tetőre, illetve a ingóságra, a benne lévő, akár nagyértékű elektromos vagy egyéb eszközökre is meg kell kötni a biztosítást, de ez nem egészen így van a társasház biztosításoknál, hiszen ahol nagyon sok albetét van, ott azért a közös képviselők alapvetően azonnal megkötik a falakra a biztosítást, ott tehát nem szükséges megkötni ezekre az ingatlanokra a biztosítást, nem kell védenünk a falakat, hiszen azt a társasház megteszi, ott viszont csak kiegészítő ingóságbiztosítást érdemes megkötni. Léteznek viszont olyan otthonbiztosítások is, aminek az esetében talán kevésbé fontos, mert nincsenek annyira nagy értékű ingóságok, ezek a víkendházak, a nem lakott nyaralók, ott elsősorban a falakat kell védeni, tehát létezik kis számban olyan szerződés is, amelyiknek csak az ingatlan védelme a lényeg, és tulajdonképpen ez is egy pár százezeres kisebb állományt jelent.
2: A Magyar Nemzeti Bank honlapján megtekinthetjük a negyedéves beszámolókat, miről tájékozódhatunk ebben?
3: Azt látjuk meg, hogy hogyan alakult ez a lakásbiztosítási díjszint, és tulajdonképpen egy 2022 évi bázishoz képest is látjuk, egy indexet is képezünk, ott ugye megnézzük a adók, illetve kárkifizetés által kiszűrt indexét ezeknek a lakásbiztosítási díjaknak, és a Nemzeti Banknak van egy fogyasztóbarát otthonbiztosítási kalkulátora is, ez is tud abban segíteni, hogy megfelelő hát lakásbiztosítást vásárolhassunk magunknak, mert ugye mégiscsak a saját lakásunk, az egyedi jellemzőink alapján hozunk meg döntést, amiről most az elmúlt percekben beszéltünk, ezek az átlagok, ettől a saját otthonunk, lakásunk, családi házunk paraméterei jelentősen eltérhetnek, tehát érdemes ezt a kalkulátort is megnézni, ez gyakorlatilag a valós időben mutatja a biztosítók saját fogyasztóbarát otthon biztosításait is, és itt meg tudjuk nézni, hogy melyek a legjobb ajánlatok, testhez álló ajánlatok, pár paraméterezést kell csak itt teljesen megtenni ezen a ingyenes és könnyen használható kalkulátoron, és akkor már el tudunk indulni akár a konkrét biztosítók felé. Mindenképpen az az üzenet, hogy legyen védve az ingatlanunk, mert amikor bekövetkezik a váratlan egy elemi kár, esetleg netán egy rossz indulatú lablás betörés, akkor nagyon-nagyon sokat számít.

0: Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
1: Repeto. Református ízek találkozójára várják az érdeklődőket október 16-a és 18-a között Kazincbarcikán. A Református Közéleti és Kulturális Alapítvány és a Felső-Barcikai Református Egyházközség kirakodóvásárral, főzőversennyel és kóstolással, valamint hálaadó istentisztelettel készül a már 6. alkalommal rendezendő eseményre, amely nem csupán egy gasztronómiai fesztivál, hanem a találkozás is a közösségépítés lehetőségét is magában foglalja. További részleteket Zila Gábortól, a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány ügyvezetőjétől hallhatunk, a riporter Kisné Veres Viktória.
2: Október 16-a és 18-a között rendezik meg Kazincbarcikán a 6.

0: református ízek találkozóját, a részletekről Zila Gáborral, a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány ügyvezetőjével beszélgetünk, akit tisztelettel köszöntök, áldás békesség.
1: Áldás békesség, szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat.
0: Mielőtt a 2026-os esztendőnek itt az október 16-18-a közötti alkalmáról szólnánk részletesen, hadd kérjem meg ügyvezető igazgató urat, hogy a Református Ízek találkozójának a céljáról szóljon először, ennek a történetét ismertesse velünk.
1: Egy régi-régi hagyománya van annak, hogy a református egyház a különböző társadalmi csoportok felé, vagy a különböző szakmacsoportok felé igyekszik odafordulni speciálisan is, és valamiért az Úristen úgy adta, hogy nekünk ez különösen is ahhoz a társadalmi réteghez, vagy ahhoz a társadalmi csoporthoz adatik meg ez az odafordulás feladata, akik azért valljuk meg történelmet vizsgálva, jól látszik, hogy korábban a magyarországi reformátusság fennmaradásának, gazdasági megmaradásának az alapját is jelentették, nevezetesen a vidéken mezőgazdaságból élőknek a csoportját. Valamiért ez úgy alakult, ha hinnék a véletlenekben, azt mondanám, hogy véletlenül ez úgy alakult, de nem hiszem, hogy a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány megkapta azokat a feladatokat, amikor is ehhez a csoporthoz tudunk odafordulni. Az egyik ilyen alkalmunk, és ennek az eseménynek a társrendezvénye az a Bórum, ami a Kárpát-medencei református szőlészeket és borászokat igyekszik összefogni, a másik pedig ez a Református Ízek alkalma lett, amikor is Szent Péter püspök úr javaslatára, kezdeményezésére igyekeztünk azokat a termelőket is megszólítani, akik a mezőgazdaság többi részéből élnek, tehát nem kifejezetten a szőlővel vagy a borral foglalkoznak. Az időzítés is így alakult ki, azért találkozunk immár többedik alkalommal októbernek ebben az időszakában, mert ennek az a egészen pragmatikus oka, hogy az első alkalmat ahhoz tudtuk igazítani, hogy eddigre már ki is szárad és meg is őrölték a fűszer paprikát. Magyarul a terménybetakarítás túlnyomó részén túl vannak már a mezőgazdaságból élők, sőt adott esetben már a termékeknek az elkészítési folyamata is megindul. És ennek az alkalomnak az két fontos célkitűzése van, ezek közül az egyik az az, hogy az egymás szakmai tudása által való épülés az itt is megjelenhessen, a másik fontos része pedig az, hogy egy kicsit meg tudjunk pihenni, és hálát lehet szívvel odafordulni az Úristenhez, hálát adni azért, hogy megadta termését a Föld.
0: Ugye 6. alkalommal rendezik meg itt hamarosan ezt a találkozót. Itt az elmúlt 5 alkalomból, ha lehet egy ilyen kérdésem, akkor mi az, ami így a szívében önnek is megmaradt, vagy ezeknek a találkozásoknak a közösségépítés szerepét hogyan látja?
1: Én azt látom, hogy egy olyan rétegről beszélünk, egy olyan társadalmi csoportról beszélünk, akiknek nem kell azt magyarázni, hogy ők mennyire ki vannak téve az Úristen kegyelmének. De mi ezt így, akik már nem annyira közvetlenül vagyunk érintettek a mezőgazdaságban, úgy sokkal inkább áttételesen éljük ezt meg. De egy termelőnek azt elmagyarázni, hogy az időjárás nem rajta múlik, ezt mondjuk nem kell hosszan ecsetelgetni, mikor mindent megtesz, akkor is bőven hagy teret a kegyelemnek. Ők ezt napi szinten élik meg, és napi szinten tapasztalják meg azt is, hogy nem azért, aki fut, hanem a könyörülő Istené. És én ezt az élményt látom, amikor egy picit meg tudunk állni, akár egy nehéz év után is, az idei sem volt könnyű, a tavalyi sem volt könnyű év a mezőgazdaságban, mégis ha meg tudunk állni, jó egy picit odafigyelni az Úristenre, jó egy picit hálát adni, jó megállni, és élvezni mégis azt, amit azzal együtt megadott, hogy adott esetben talán nehézségek is próbálták ezt az ágazatot. Az egyik legnagyobb élmény az, amikor ez a közösség így meg tud állni, tud hálás lenni, tud hálát adni Istennek, és tud egy picit felszabadultan örülni ezekben a napokban, vagy ezeken a napokon. Nekem ez az egyik legnagyobb élmény ebben az eseménysorozatban.
0: És akkor, ha szót ejthetünk itt az október 16-18-a közötti programokról, tervezett programokról, akkor talán a teljesség igénye nélkül, de mik azok a programpontok, amelyeket kiemelne, hogyan épülnek fel ezek a napok, hiszen azért különböző programok várják az ideérkezőket.
1: Így van, nyilván itt vannak hagyományos és pragmatikusan kialakuló programpontok az elmúlt időszakok tapasztalatait figyelembe véve. Hála Istennek idén is elmondhatjuk, hogy a Kárpát-medence több pontjáról érkezünk, nem csak a kis hazából, így már 16-án, pénteken este egy közös vacsorára várjuk azokat, akik odaérkeznek Kazincbarcikára. A 17-i nap pedig arról szól, hogy egy minél színesebb, minél szélesebb kavalkádban meg tudjuk mutatni, hogy mi azok, mik azok az ajándékok, amiket az idén megadott nekünk a föld, ami terméseket hozott. Nagyon-nagyon fontos pontja az eseménynek az, hogy ha már ízekről beszélünk, akkor az utóbbi időszakban kialakult egy olyan hagyomány is, hogy egy főzőversenyben megmutathatják a különböző csapatok azt, amivel ők készültek, ami az ő egyes területüknek, az ő származási területüknek a specialitása, még ha adott esetben egy alapanyagból, egyféle alapanyagból dolgozunk is, vagy egy valaminek meg kell jelennie mindegyik ételben, úgyhogy ez lesz egy nagyon hangsúlyos pont, és hát emellett pedig mindig igyekszünk ismerkedni a környezetnek a kultúrájával, mind gasztrom, mind általános kultúrájával, így vannak jelen a kulturális programok is ezen az alkalmon, úgyhogy így tekinthetünk bele ezekben a napokban is. A legfontosabb része pedig ezeknek az alkalmaknak is természetesen az, hogy közösen megállunk az Úristen előtt, amellett, hogy nyitó áhítattal kezdődik az alkalom, amikor is a házigazda lelkipásztor Kolumbán Gábor fog szolgálni, emellett a vasárnapi Isten tiszteleten Barna Sándor püspök úr ige hirdetésével szavaink keresztül figyeltünk oda arra, hogy milyen módon szól hozzánk ezen az alkalmon az Úristen. Úgyhogy ez a záró Isten tisztelet lesz az, ami bekeretezi, vagy keretbe foglalja ezt a közös hálaadást, ezt a kis kavalkádot.
0: Ugye az esemény látogatása díjtalan, és az említett főző versenyre jelentkezni kell, ezt hol, meddig tehetik meg, akiket esetleg ez a része is érdekel a programnak.
1: Minden fontos információt megtalálnak az érdeklődők az ízek.református.hu oldalon.
0: Hogyha a különböző helyszínekről beszélhetünk, ugye, hiszen mindig más helyszínen rendezik meg ezeket a találkozókat, akkor itt az adott gyülekezetet, a református közösséget, az értékeiket, a környezetnek akár a földrajzi adottságait is, akik távolabbról érkeznek esetleg, mennyire van lehetőség megismerni?
1: Ha távolról nézzük, akkor ez egy viszonylag feszített tükrű programnak tűnik, ahogy valaki fogalmazott. Mindazonáltal alapvetően az egyik legfontosabb célja ezeknek a napoknak az, hogy találkozunk egymással, kicsit megismerjük egymást. És ezért is törekszünk mindig arra ezzel a gasztrokulturális programmal, akár a bórummal, akár a református ízekkel, hogy vándorrendezvény legyen, ne csak a saját régiónkat ismerjük. A borászoknál létezik az a fogalom, hogy pincevakság, ezt arra használják, hogy amikor csak és kizárólag a saját pincémet ismerem, annak a termékeit ismerem, akkor igazából már nem tudok elvonatkoztatni attól. És nem lesz kitekintésem a környezetemre, a világra. Itt igazából szintén erre törekszünk, egy picit megismertetni a különböző régiókat egymással. Tegyük a szívünkre a kezünket, önmagunktól nem biztos, hogy elutaznánk egyik vagy másik helyszínre, ahol korábbi esztendőkben, ahol a református ízek megvalósult, de így, hogy van miért, van kiért elmenni, és a találkozás örömért elmegyünk, olyan csodákat is megismerhetünk, olyan érdekességeket is megismerhetünk, olyan közösségeket is megismerhetünk, és épülhetünk az ő hitük által is, amikre korábban nem lett volna, vagy más módon nem lett volna lehetőségünk. Így vagyunk azért nagyon hálásak, hogy járhattunk Baranya déli részében, amit pár éve Horvátországhoz csatoltak, illetve ugyanígy járhattunk akár a Hajdúságban, vagy járhattunk most ebben az esztendőben pedig majd Kazincbarcikán. Úgyhogy így igyekszünk ezt a közösséget erősíteni, ezt a közösséget építeni, és ha Isten éltet bennünket, akkor szeretnénk ezzel tovább is vándorolni a Kárpát-medencében.
2: A református ízek találkozójáról Zila Gábor, a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány ügyvezetőjét Kisné Beres Viktória kérdezte.

0: Repeta.
1: Repeta.
0: Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
2: Kedves hallgatóink, a miskolciaknak is most már ismert és kedvenc kiránduló helye Szendrő, nyugodtan mondhatjuk ezt, hiszen időről időre itt az Európa Rádióban is hírt adunk arról, hogy milyen programok születnek a szendrőiek szervezésében, egészen pontosan Szendrőváros Sport és Szabadidő Klub Egyesület szervezésében, és hát most egy különös apropója is van a hétvégi programnak, hiszen Szendrő várossá nyilvánításának 30. évét ünnepeljük az idén. Köszöntöm a vonal végén Antal Ferencet, aki elindította ezeket a, most már nyugodtan mondhatjuk, hogy gyakorta megrendezett jó mozgást, kikapcsolódást jelentő programokat. Hogyan telt a nyár? Talán kezdjük ezzel, hiszen rakacatótól kezdve minden volt itt.
3: Köszöntöm a rádió hallgatókat. Igen, akik rendszeresen hallgatják a rádiót és nyomon követik az eseményeinket, emlékezhetnek, hogy nyáron egy rakacatabbi vízi karnevállal a nyár közepén próbáltuk lecsábítani a környékre akár a miskolci túrázókat, kirándulókat, és szerencsére nagyon sokan is voltak, nagyon jó sikerült a nyári esemény is, rekord létszám volt, szuper volt az idő, rengetegen kirándultak is a rakacatavi kenúzás mellett, hisz akkor elkészült a rakacatavat megkerülő kerékpár útvonal, úgyhogy most már gyakorlatilag a egész víztározót körbe lehet sétálni, és terepkerékpárral körbe is lehet tekerni. Úgyhogy annyira jó sikerült ez az esemény, hogy a most következő, most hétvégi, október 3-án szombaton megrendezésre kerülő Szendrő körül gyalogszerrelnek is bizonyos távjait ezen a új kerékpárúton fogjuk vinni a rakacatavi tó partján, úgyhogy a sikeres nyári program után most ősszel egy újabb immáron hagyományos programunk a Szendrő körül gyalogszerrel kerül majd megrendezésre, immár 22. alkalommal, és ahogy említette is, ez egy olyan különleges alkalom, hogy 30 éves Szendrőváros, ezért a Szendrő körül gyalogszerrel olyan távot is hirdettünk, hogy 30 kilométert is lehet akár sétálni vagy kerékpározni, de vannak természetesen rövidebb távok, a 25, 20, 15, 10 és 5 kilométeres távok is. Ami még idén különlegessége, hogy Szendrőben van a gyülekező ezeknek a túráknak, viszont minden egyes túra táv egy vezetett túra, és tömegközlekedéssel elmegyünk valamilyen pontig, és ettől a ponttól pedig a csoport közösen fog vissza sétálni Szendrőben. Ezt azért találtuk ki, hogy aki esetleg rövidebb távot is tud menni, tehát egy 10 vagy 15 kilométeres távon is új látványosságokat lehet megcsodálni. Nyilván, hogyha az ember nem egy körtúrát tesz, hanem egy egyenes vonalú túrát, akkor messzebb el tud jutni, úgyhogy érdemes végigbogarászni a szendrőitúra.hu weboldalunkat és választani távot, hisz akár egy 20 kilométeres táv elvállásával már például el lehet jutni a Martékorostoromhoz, a Szalonnai Református templomhoz, a Rakacai víztározóhoz, a Szendrői Felsővár kilátóra, tehát egy rövid táv megtételével is nagyon-nagyon sok nevezetességet lehet már megcsodálni a hétvégén.
2: Na hát gyalogosan azért a 20 kilométer nem számít rövid távnak, legalábbis az én olvasatomban, de hát biciklivel nagyon sokan felkereshetik, és hát ahogy említette, valóban gyönyörű a vidék, és sok-sok látnivaló van, ami végcél lehet.
3: Így van. A rövidebb távok, az 5 kilométer az ugye Galvánsról indul, ott a Törlei kastély maradványait lehet először megtekinteni, majd ugye fölkirándulnak a Szendrői Felsővár kilátóba, amelyik a Szendrő városá avatásának 30. évfordulója alkalmában a kilátó megújult, úgyhogy új festés kapott, és egy karbantartási munkát is el lettek végezve, tehát ezt is már akár 5 kilométeren indul meg lehet csodálni. A 10 kilométeres távok Meszesről fognak majd startolni. Az említett rakacató tavi kerékpárút mellett fognak eljönni, és ők is a felsővári kilátóban fognak menni. A 15 kilométeresek, ők Galvácsot is, és a rakacai víztározót is láthatják, ők egy nagyobb kört mennek, és a 20 kilométeres már nem ismételném el, hogy a 20 kilométeres támbosok milyen új, ők még a Marti Kolostoromot is megtekintetik, és a 25 és a 30 kilométeres távok azok pedig Bódvaszilasról indulnak, és Bódva-Rákótól sétálnak visszafelé a Szendrőben, úgyhogy azt gondolom, hogy mind építészeti, mind természeti értékekben bővelkedő lesz a túra, és akinek ez még nem lenne elegendő, az út során különböző frissítő állomásokon meglepetés ajándékokkal készülünk. A túra végén mindenki kap egy nagyon szép oklevelet és kitűzőt. A kitűzőn ez a bizonyos szendrői felsővári kilátó fényképét lehet majd látni, és aki igényli, aki előzetesen megrendeli, az pedig finom babujást és házi kertkalácsot lehet majd a túra végén a fogyasztani. Úgyhogy lesznek úgy remélhetőleg a látnivalókon kívül akár kulináris élmények is, és ami nagyon-nagyon fontos, hogy nagyon gyönyörű vénasszonyok nyarát mutat hétvégére, 21 néhány fokos idővel, úgyhogy az időjárásra szerintem most se lehet majd panasz, úgyhogy mindenkit buzdítok arra, hogy kapj elő a túracipőjét, sportcipőjét, és irány Szendrő hétvégén, várunk mindenkit Szendrőben, a főút 19-ben, a szombat reggeli rajtnál.
2: Hozzuk be a történelmet is ebbe a beszélgetésbe, hiszen a Galvácsi 56-os tanösvényhez is eljuthatnak a résztvevők. Közeledünk a 70. évfordulóhoz. Milyen ez a tanösvény?
3: Galvácsból indul ez a tanösvény, és több állomása is van ennek a tanösvényet. Fenn a Kecskepad irányában megy ez a tanösvény. Ezt az útvonalat, ezt a tanösvényt most direkt nem járjuk be, mert október 23-ái események kapcsán lesz ide egy másik szervezett túránk, úgyhogy most itt ennek a tanösvénynek csak a elejét érintik, viszont a ünnepi események keretében lesz egy olyan túra is október 23-án, amit nem mi szervezünk, hanem a galvácsiak szervezik, ahol ezt a tanösvényt körbe lehet sétálni és meg lehet tekinteni.
2: Igen, és a katonai emlékhelyeken koszorúzni is fognak majd akkor, gondolom. Tehát ez egy ünnepélyes alkalom lesz.
3: Az a katonai emlékhelyeken a túra alkalmával is megtörténik. Sőt, a Várdombon a Magyar Tartalékosok Szövetségi segítségével egy katonai kisebb bemutató is lesz. Lesz airsoft lövészet, gránátdobás és különböző kisebb akadálypályák is fel lesznek állítva, úgyhogy kinek-kinek kedven és vérmérséklete szerint lehet akár az akadálypályát kipróbálni, de azt gondolom, hogy a idősebb urak is egy-egy puskát megragadva akár célba lőhetnek is, és új ilyen programelemekkel is igyekszünk tarkítani a programot, és természetesen ahol katonai emlékmű van a túra során, ott ezekre a túra, a vezetett túra keretében koszorúzás is lesz.
2: Köszönjük szépen az információkat, a végső kérdésem, záró kérdésem, hogy ezeken a túrákon mi a tapasztalat tólig? Kik vesznek részt életkorban?
3: A határa, a csillagos ég, a múltkor volt egy eseményünk, és egy nagyon érdekes, aranyos sztorim van erről a kapcsolatban. Ugye a regisztráció rendszer úgy van beállítva, hogy 99 éves korig lehet regisztrálni, mert ugye, hogy két számjegyű legyen ez a kód a embereknek az életkorát tekintve. Hisz ugye a 66 év fölöttiek és a 6 évnél fiatalabb túrázók ingyenesen jöhetnek az eseményre, úgyhogy fontos mindenki, hogy megadja a korát. És a lényeg, hogy fölhívtak és teljesen föl volt háborodva egy hölgy, hogy hát ő 102 éves és nem tud regisztrálni, most akkor ő mit csináljon.
2: Jaj, de
3: úgyhogy a fölfelé is korlátlan, úgymond.
2: És elment a hölgy? Elment a hölgy? Találkoztak vele?
3: Igen, eljött a hölgy, ő egy csoportot kísért, igaz, hogy ő ilyen tolókocsiban volt, de a családot elkísért, és a rajtszélhelyen megvárta
2: a résztvevőket,
3: és a városon belül egy-két történelmi nevezetességet, a református harangtoronyt, a katolikus templomot megtekintettem. A családjával jöttem. A másik véglet pedig, hogy mi a tól, a tól pedig az, hogy gyakorlatilag sokan szokták akár babahordóba is hozni a gyerekeket, pláne úgy, hogyha a családban vannak már akár óvodás és vagy kisiskolás gyerekek, és van akár még babakocsis lurkó is, azokat pedig ilyen babahordóba is el lehet hozni. Erre is van példa, hogy egy ilyen 5 kilométeres túrán ezeket tulajdonképpen apuka, anyuka hordozva kicsit el lehet hozni és el lehet jönni bátran, nem olyan nehezek a terepviszonyok, és amit még nem említettünk, de szintén szeretném kihangsúlyozni, hogy kutyabarát a program, tehát, hogy nyugodtan mindenki hozhatja házi kedvencét is. Általában szoktak is jönni kutyusok, de itt is mondok egy aranyos történetet, volt, aki egy aranyhörcsögöt hozott kalitkába végig a túrán, úgyhogy az ember nem csak a kutyáját hozza magával az ilyen kirándulásokra, erre is volt már példa, úgyhogy bátran, hogyha valaki esetleg a hétvégi kutyasétáltatással egybe szeretné kötni ezt a programot, akkor a kedvenc négylábút se hagyják otthon.
2: Köszönjük szépen, azt hiszem, hogy sok mindenkinek kedvet csináltunk ezzel a beszélgetéssel, a 22. Szendrő körül gyalogszerrel túra nappal, amely október 3-án indul, tehát Szendrőből futás, kerékpározás, gyaloglás, finom falatok, jó hangulat és mindenféle attrakció. Antal Ferencet, a Szendrőváros Sport és Szabadidőklub Egyesület alelnökét hallottuk. Köszönjük szépen a meghívót. Jó túrázást és szép időt mindenkinek.
0: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogat.

0: Zsagunyófa.
1: 3 óra. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. Októberben tartják a reformáció hónapját országszerte a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa szervezésében. A programsorozat hagyományosan október 31-én a reformáció emléknapján zárul. A tájékoztatás szerint a központi nyitó ünnepséget csütörtök este 6 órakor Budapesten, a Deák téri evangélikus templomban tartják. Az istentiszteleten igét hirdet Pap János baptista egyházelnök. A liturgiában részt vesz a református, az evangélikus, a baptista, a metodista és a pünkösdi egyház egy-egy főpásztora. A programsorozat kiemelt rendezvénye a reformáció. Gála est a budapesti Uránia Nemzeti Filmszínházban október 18-án. A gála esten Steinbach József református püspök, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnöke, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke tart előadást, Szólagrácia, az Úr megtartó szeretete a reformáció fényében címmel. A reformáció hónapját lezáró hagyományos megemlékezést október 31-én a reformációi emlékparkban Budapesten, a Bajza utca és a Városligeti fasor sarkán rendezik meg, ahol beszédet mond Molnár János főgondnok, a református zsinat világi elnöke. A programsorozat idei mottója a Zsoltárok könyvéből vett idézet, megtartja az Úr mindazokat, akik őt szeretik. Október 1-től Magyarországon a vármegyék neve újra megye lesz, ezzel párhuzamosan a vármegye bérlet neve is megye bérletre változik, ezt közölte a MÁV csoport vezérigazgatója a Facebook oldalán. Hegyi Zsolt a videóban elmondta, a bérleteknek csak a nevük változik meg, akinek olyan vármegye bérlete van, amelynek október 1-je után jár le az érvényessége, az nyugodtan utazhat vele, fogalmazott Hegyi Zsolt. A MÁV csoport vezérigazgatója elmondta, aki október 1-je után vásárol, már megye bérletet kap. Az országgyűlés szeptember 8-án fogadta el azt a törvényjavaslatot, amelynek értelmében a vármegyék ismét megyék lesznek, visszaállítva közigazgatási és földrajzi jellegű nevüket, a főispánok pedig ismét kormány megbízottként látják el feladatukat, teszi hozzá a közlemény. Az örökbefogadás és a kórházban maradó csecsemők helyzetével foglalkozott szerdai ülésén a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró parlamenti vizsgálóbizottság. Deli Judit, az Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálat szakmai referense elmondta, 2010 és 2014 között jó jogszabályok születtek, figyelembe véve minden az örökbefogadásban résztvevő igényét. Az intézkedések között említette, egyértelműsítették az örökbefogadhatóvá nyilvánítás szabályait, létrejött a Gyermekvédelmi Gyámság intézménye, nyílt örökbefogadás esetén a törvény kötelezővé tette a közvetítést, a kríziskezelést. Életbe lépett az örökbefogadói gyes, és létrejött egy egységes örökbefogadási rendszer, ami, mint mondta, nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket, mert a teljes fejlesztés nem ment végbe. Jelenleg jóval kevesebb örökbefogadni szándékozó kap egy évben alkalmassági határozatot, mint amennyi örökbefogadható gyermek van, és az elmúlt években folyamatosan emelkedett a gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő 3 év alatti gyermekek száma. 2023-ban a kórházban hagyott gyerekek száma 50 és 100 között volt, napjainkra ez a szám 300-ra nőtt, közölte a szakmai referens. Az Országos Rendőrfőkapitányság irányítása alá kerül a terrorelhárítási központ, és korábbi formájában megszűnt az országgyűlési őrség október 1-től. Az augusztus 11-én elfogadott javaslat szerint a TEK nevét megőrizve országos hatáskörű szervezetként az Országos Rendőrfőkapitányság közvetlen irányítása alatt működik tovább. Ugyancsak október 1-től megszűnt az országgyűlési őrség, amelynek személyvédelmi feladatai a TEKhez, objektumvédelmi feladatai pedig a készenléti rendőrséghez kerültek. Az országgyűlési őrség mostantól a készenléti rendőrségen belül önálló igazgatóságként működik tovább, állományának tagjai megőrzik a rendőrökétől eltérő egyenruhájukat és illetményüket. A belügyminisztérium még júniusban közölte, hogy vizsgálata szerint több rendvédelmi szerv is párhuzamosan lát el egymáshoz rendkívül hasonló feladatokat, ezért a hatékonyság növelése érdekében a belügyminiszter javaslatot tett a rendszer átalakítására. A változtatások célja egy párhuzamosságoktól mentes, profiltiszta, egységes szakmai irányítás alatt álló és hatékonyabban működő szervezet létrehozása, amely a meglévő képességeit nem csak megőrzi, hanem tovább is növeli, írja a belügyminisztérium közleménye.
1: Az időjárásról.
2: Pénteken általában derült napos száraz idő várható, kevés, nyugaton több fátyol felhővel, a légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, északnyugaton egy-egy élénk lökés is előfordulhat, délutánra 25 és 27 fok közé melegszik a levegő térségünkben.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Aréna. Az Inforádió interjú műsora itt az Európa Rádióban.
1: Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Virág Andrea, a Republikon Intézet stratégiai igazgatója, és Kiszeli Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója. Felvételről hallják a beszélgetést, örülök, hogy elfogadták a megkívást, kezét csokolom, jó napot kívánok. Lassan követhetetlenné válnak a történések, őrizetben van Sesták Miklós és Hankó Balázs. A Tisza nem szavazza meg az államfő legfőbbügyész jelöltjét, az államfő visszaküldi az egészségügyi kamarai törvényt, az egészségügyi miniszter azt mondja, hogy teljesen rendben van demokráciában, ez így szokásos dolog. A miniszterelnök hiperaktív, a volt miniszterelnök nem hiperaktív, és akkor még a BRFK sajátos kommunikációs gyakorlatát szóba se hoztam. Mindegyik nagyon fontosnak látszik, de fontossági sorrendben melyikkel kezdjük? Melyik a legfontosabb önök szerint? Virág Andrea.
2: Először is köszönöm a meghívást. Nehéz, igen, itt olyan napokon vagyunk túl, ahol a híreket figyelő emberek szerintem csak kapkodták a fejüket, hogy mi zajlik az országban. De azért sok szempontból ezek a történetek azért mégiscsak ugyanak köré szerveződnek, tehát nehéz fontossági sorrendet megállapítani. De azt hiszem, hogy talán abból, amit mondott, ugye két nagyobb ügycsoport rajzolódik ki. Az egyik az a különböző, az elszámoltatásnak a különböző lépcsőfokai és a különböző eljárások, amiknek a középpontjában ugye jelenleg két volt fideszes miniszter, Sesták Miklós és Hankó Balázs állnak. Ez szerintem az egyik csoport, ami egyébként én azt gondolom, hogy akár a mostani politikai napirend, akár a rövid és hosszabb távú következmények szempontjából tényleg fontos ügyek. A másik pedig a köztársasági elnök és a kormány viszonya, ahol, minthogyha most így rácsodálkozna a magyar társadalom, meg talán így a híreket figyelők arra, hogy jé, a köztársasági elnök egy független szereplő a kormánytól, és van olyan, hogy ez a két intézmény és ennek a két intézménynek a képviselői nem értenek egymással.
1: De ilyen korábban is volt, Áder János idején is volt. Nem volt gyakori, de volt.
2: Ó, hát azért igen, én azért azt gondolom, hogy itt az elmúlt 16 évben igen, csak ritkák voltak az olyan események, amikor a köztársasági elnökök, a különböző köztársasági elnökök tényleg betöltötték volna azt az alkotmányos funkciójukat, ami hát az alkotmányosság, alkotmányos rend feletti örködést jelentette volna. Az, hogy a köztársasági elnöknek és a kormánynak, a miniszterelnöknek más a véleménye arról, és más szempontokat priorizálnak abban, hogy milyen kvalitásokkal kell rendelkeznie annak az embernek, aki a legfőbb ügyészséget megújítja és helyreállítja az abba vetett közbizalmat. Ez egy, én azt gondolom, hogy egy demokráciában egy teljesen normális és egyébként nem szenzációszámba menő fejlemény, csak valahogy Magyarországon az elmúlt időszakban azért ilyen kérdésekben nem alakultak ki éles viták a köztársasági elnök és a kormányfő között. Ugyanúgy, ahogy most ez a törvényjavaslatnak a visszadobása sem egy, hogy mondjam, nagy kérdés, vagy nagy ügy. Én azt gondolom, hogy itt az a fontos, hogy kialakuljon az, hogy hogyan rendezik ezeket a nézeteltéréseket és ezeket a konfliktusokat a kormány és a köztársasági elnök, hogy hogyan lehet ezeket, valahogyan tudnak kompromisszumra jutni, és hogy ebből ne egy elmérgesedő viszony legyen, hanem egy valamilyen tényleg ez a fékek és ellensúlyok rendszerének a új egyensúlya és működése.
1: Kiszeli Zoltán, van fontossági sorrend?
3: Hát nyilván, ugye most a miniszterelnök áll az események középpontjában, ezért amit ő alakít, szerintem az a fontos, arra figyelünk többen. Tehát azt gondolom, hogy az Abszolút Filmszínháznak a fő termében ez a mozi pereg, ugye, amit a szlovák mintáról átvett tisztító tűz jelent, ugye van is a filmnek egy címe, szlovák minta, lengyel minta és román minta, és azt látjuk, hogy ez szerintem az, ami a legfontosabb, a miniszterelnök ezt alakítja. Egyetértek a második ilyen teremben azt játsszák, ez a köztársasági elnök szerepfelfogása valóban most alakítja ki a köztársasági elnök szerepfelfogását. Minden köztársasági elnöknek ez eltérő. Talán emlékszünk, hogy Sólyom László a 90-es években még alkotmánybírósági elnökként ezt a láthatatlan alkotmánykoncepciót bevezette, és ezzel kiterjesztette az alkotmánybíróságnak úgymond a hatalmát. Próbálkozott ezzel most Sólyog Tamás is, amikor a kormányváltás után például ugye az alkotmánybírósághoz fordult egy ilyen alapértelmezés. volt, és akkor ezzel is próbálta ezt valahogy visszahozni, ugye ott az Alkotmánybíróság azt mondta, hogy nem érzi magát illetékesnek. Tehát az új köztársasági elnök ezt előről kezdi, és ez is egy játszma nyilván a parlament és a köztársasági elnök között, valóban ez egy érdekes, hiszen ez minden köztársasági elnöknél ez egy új, újrainduló folyamat, és a harmadik moziteremben talán a Fidesz filmet játsszák, hiszen valóban Orbán Viktor a Fidesz elnökeként ugye egy évet kapott a kongresszustól júniusban arra, hogy átszervezze a Fideszt, ez a mozi is pereg, és ezek egymással versenyeznek a nézők figyelmét.
4: De abban lehet valami mesterterv, hogy Orbán Viktor, amikor a Fidesz azt mondja, hogy önkényuralom tombol, akkor egy labdarúgó világbajnokságon van. Most, amikor volt minisztereit letartóztatják, meg a magyar válogatott meccsét nézi.
3: Hát ugye a válogatott meccse az fix, tehát ugye az
4: muszáj
3: az,
4: megnézni.
3: Hát amikor van rá lehetősége, megnézi, tehát az előre van a naptárban, hogy mikor van a magyar válogatottnak
4: meccse. Ügyészség nem alkalmazkodott hozzá.
3: Hát nyilván ezek önálló színdarabok vagy filmdarabok, nyilván az megvan mindegyik intézménynek a maga logikája, a maga menetrendje. Ugye most az MVVH kérte mondjuk Sesták Miklósnak a meghallgatását, vagy az előzetes letartóztatásba helyezését, tehát ezek egymástól független történetek. Orbán Viktor volt a foci VB-n is, onnan is visszajött, Írországból is visszajön, tehát igazából az tudható, hogy amikor elmegy megnézni egy meccset, utána visszajön. Igazából nem, hát az önkény, meg az új AVH fogalmak, vagy az új kommunistázás, hogy Magyar Péter Donald Trumptól vesz át rengeteg mindent. Tehát ugye Donald Trump a kommunikációban rengeteg újdonságot hozott, hogy Trump mindenkire egy jelzőt aggat, hogy Sleepy Joe, Little Marco, ugye Magyar Péter is mindenkire ráaggat egy jelzőt, hogy Batidai Gróftól kezdve, ugye mindig, meg mindig ilyen drámaikat, hogy a 60 pusztán is meghallják. Ez Donald Trumptól veszi át, és a Fidesz is talán Donald Trumptól tanulta ezt, hiszen hogy Trump az ottani demokratákra azt mondja, hogy radikális baloldal, hát ott a kommunistának más az értelmezése, ugye a Fidesz is használja ezt a jelzőt, hiszen a jobboldali szavazók, a fideszes, mi az ánkos szavazók, ezt a kommunista fogalmat, vagy az AVH-t nagyon sokan a családi történelmükön keresztül elszenvedték, ez egy olyan kategóriarendszer, amit tudnak a történelemből alkalmazni, és ezért ezek olyan jelzők lehetnek, amik segítenek a fideszes, mi az ánkos jobboldali szavazóknak ezt az új intézményt valahogy elhelyezni. Nyilván azok, akiknek más családi története volt, vagy ez nem érdekli őket, ott ez nem annyira működik, de hát Orbán Viktor elmondta több interjúban, hogy most a Fidesz szavazó bázisnak a jobb szélét kell stabilizálni, hogy a mi hazánkhoz ezek ne csúszanak át.
4: Virág Andrea?
2: Hát igen, ugye én azt értem, hogy a válogatott meccseknek az időpontját lehetett előre tudni, de hát azért azt is lehetett előre tudni, hogy a parlament mentelmi bizottsága hétfő reggel fog összeülni, és hogy egy rendkívüli parlamenti ülés keretében a parlament rögtön szavaz is ezeknek a mentelmi jogoknak a felfüggesztéséről. Tehát azért, hogy mondjam, a volt miniszterelnök, én azt gondolom, hogy pontosan tudhatta, hogy mi fog hétfőn történni, és hogyha ő annyira szeretett volna részt venni Hankó Balázs megvédésében, vagy a mellette való kiállásban, akkor lehet, hogy át lehetett volna szervezni ezt a programot. De minden esetre azért megvan ennek a sajátos üzenete az ő választói felé, és a saját választói felé, hogy miközben megpróbálják ők eljátszani az abszolút filmszínházat ebben, és hát azért tényleg voltak itt tehát olyan jelenetek, amiről ráadásul azért most erről az én személyes véleményem mindegy, de hát azért abban volt némi megosztó visszhangja, például Hankó Balázs gyerekeinek a szerepeltetésében aznap, meg hát azért voltak itt érdekes részletei ennek az élő közvetítésnek, de hogy mindeközben, miközben a Fidesz Orbán Viktor oldalán közvetíti élőben, ami ugye azt sugallja, mintha ő ebben így személyesen, ő lenne az, aki ugye megvédi, de hát ő ezt nagyon sokszor elmondta, hogy ő ennek a közösségnek a vezetője, neki kell a felelősséget vállalni, tehát ez nagyon sokszor az ő saját vezető szerepében és szerepfelfogásában ezt kihangsúlyozza, hogy eközben ő még csak nincs is az országban, ez azért mindenféleképpen visszás, és azért ott volt az a ugye az önkény elleni tüntetés, a Súlyog Tamás elleni kiállás, ahol Áder János beszédet mondott, ahol ugye szintén Orbán Viktort nem az, hogy nem beszélt, de ugye még csak ott se volt ezen az eseményen, tehát egy valahogy ez az ellentmondásosság folytatódik ezzel, ami igazából a választások óta van az ő helyzetében, hogy néha előkerül, és úgy néz ki, mintha tényleg ő vezetné ezt a közösséget, de a következő pillanatban meg eltűnik, nem mond semmit, vagy úgy mond valamit, hogy közben nincs az országban. Tehát, hogy ez szerintem iszonyú zavaró lehet a saját választók felé, hogy akkor most tulajdonképpen ebben mi is történik. Én azt gondolom, hogy ezzel a saját szavazótábor stabilizálásának, egyben tartásának ez nem feltétlenül tesz jól.
4: Mi lehet annak a magyarázata, hogy Hankó Balázs mellett a Fidesz teljesen más intenzitással áll ki, foglalkozik vele, mint Cseszták Miklóssal, azon kívül, hogy Cseszták Miklós ugye KDNP-s képviselő, ez elég magyarázat, hogy vele foglalkozzon a KDNP? Ugye egy kormány, ez egy kormány volt.
3: Igen, ugye egy pártszövetség, frakciószövetség minden választási periódus, vagy minden parlamenti ciklus elején megkötik a frakciószövetséget, tehát együtt indulnak a választáson közös listán. Nem, én ezzel itt vitatkoznék, amit Andrea mondott, mert ha megnézzük most a szeptemberi számokat, ott igaz, hogy hiba határon belül, de azért stabilizálódott a Fidesz szavazó bázisa, tehát úgy néz ki, hogy nem, legalább nem csökkent tovább, egy 20-23%-on stabilizálódott, és hát Orbán Viktornak továbbra is 30% körül van a személyes népszerűség indexe, azért ez magasabb, mint a Fideszé, tehát ilyen szempontból. Én látok egy kontrasztot is egyébként, tehát hogy Magyar Péter mindent magához vonz, és a paksi intézkedésektől kezdve a tényleg a balesetekig mindent ő jelent be, tehát ő mindent magához emel, akkor hogyha Orbán Viktor mindent magához emelne, ugye, vagy ő jelenne meg mindenhol, nem biztos, hogy jó lenne. Tehát, hogy
4: de ilyen helyzetekben Orbán Viktor is ott volt mindig a gáton, gumicsizmában, bőrkabátban.
3: Amikor miniszterelnök volt. Persze, úgy értem, hogy nem kell mindent, ami a volt miniszterelnöknek kommunikálni, ami a figyelme, akkor megint lecsupaszodna, vagy a szerkesztő azt kérdezte, hogy hogy lehet ezeket a dolgokat elrendezni, ezt a sok hírt. Tehát, hogy Orbán Viktor mindenhol ott lenne, vagy szerepelne sokat, az sem biztos, hogy jó lenne a Fidesz szempontjából, hiszen most ő az, amit erről beszéltem, hogy az újjáépítéssel foglalkozik.
2: De arról is beszéltél, hogy a Fidesznek, és ugye ezeket a számokat látjuk mi is, hogy a Fidesznek mondjuk ilyen 20% körül, lehet, hogy picit fölötte, de mindegy 20% körül látszik most stabilizálódni a támogatás, amiközben a volt miniszterelnöknek egyébként nagyobb a népszerűsége, akkor miért nem pont az a célra vezető, hogyha a volt miniszterelnök szerepel, és ezzel próbál azokhoz is beszélni, akik esetleg túl vannak, tehát az a 10%. Mondjuk, akik nem Fidesz szavazók, de a volt miniszterelnökkel szimpatizálnak.
3: Tudjuk, hogy menetrend szerint 29 tavaszán lesz a következő választás, addigra kell feltornászni nyilván egy pártnak a támogatottságát, akkor kell jónak lenni. Kettő, ugye a hét híre volt, a múlt hét híre pontosabban, hogy Orbán Viktor a Fidesz vármegyei választmányi

0: háttérben van, pont te is mondtad, hogy stabilizálódott a Fidesz támogatottsága úgy, hogy ő a háttérben volt, a fontos eseményeknél megszólal. És hát Magyar Péter nyilván hiányolja Orbán Viktort, meg ugye ő mindig a Fidesz támadja, mert neki ez hoz népszerűséget, és ugye amiről beszéltünk a folyamatoknál, amikor azt mondom, hogy ez a tisztító tűz mozi megy a fő vásznon, ez azért is van, mert november egy nagyon fontos időpont lesz, amikor beterjesztik majd az új költségvetést, az a Tisza kormánynak a 27-es költségvetése lesz, és abból kiderül, hogy a választási ígéretek közül melyeknek a teljesítésére jut majd költségvetési fedezet. És amikor kiderül, hogy nem minden ígéretet fognak tudni teljesíteni, a költségvetésből ez 2-3 napon belül kiolvasható lesz, na akkor jön jól, hogy a tisztító tűz mozi, az addigra már úgymond egy bejáratottabb mozi lesz, és a szereplőket is addigra már jobban megismerjük, és lesznek úgymond hősök ellenhősök, ugye Hankó Balázs most egy, ugye az egyik oldalon, Unger Anna MVHH a másik oldalon, mellékszereplők, és akkor addigra ez a történet. Orbán Viktornak most szerintem nem kell szerepelnie, mert mint mondtam, ő most az újjáépítéssel foglalkozik.
1: Hát nem tudom, én szerintem, hogyha a volt miniszterelnök azt üzeni, hogy egy foci meccs megnézése számára fontosabb, mint az, hogy éppen egy volt minisztere, ugye az ő keretezésükben egy koncepciós eljárás keretében üldöztetésre kerül, azért az legalábbis gyengíti ezt az üzenetet, és ugyanúgy az önként, és ugyanúgy ezeket az üzeneteket, és azért az látszik, hogy igen, ebben egyetért hogy sikerült stabilizálni ezt a támogatottságot, na de 20% körül, tehát hogy persze, nyilván ez az első, és innen lehet, ha lehet elkezdeni valahogy építkezni, csak az látszik, hogy minthogyha ugye Orbán Viktor is néha ugye erről beszél, hogy minthogyha a Fidesz azt várná, hogy a Tisza népszerűsége így magától majd összeomlik, és ugye volt itt szó 133 napról, meg hogy majd az őszi események, meg ugye mindenféle, ugye volt miniszterelnök megtartotta ezt a hát jó vagy rossz szokását, hogy ilyen jóslatokba bocsátkozik arról, hogy merre megy a hazai és a világpolitika a következő hónapokban, csak mint hogyha megint ezek nem igazolódnának be, és mint hogyha várnák, hogy valami történik, és nekik, és a Fidesznek tulajdonképpen csak ott kell lennie, és készen kell állnia arra, hogy majd, hogyha a szavazók kiábrándulnak a Tiszából, akkor majd újra átvegyék a kormányzást. Csak ebben nem látszik a saját hát hozzáadott érték, tehát hogy nem látszik az, hogy a Fidesz politizálása miben tudná gyengíteni a Tiszát, miben tud alternatívát felmutatni, legyen szó akár a alkotmányosságról, legyen szó az egészségügyről, az oktatásról, még ugye leginkább amiben a fideszes képviselők a parlamentben megszólalnak, azok ugye talán így az energiaárakkal kapcsolatos kérdések, ebben mutat szerintem a legtöbb tartalmi aktivitást a Fidesz frakció és a Fidesz mint párt.
2: Képviselőik is ezt a vonalat viszi.
1: És de azért ezen túl ugye a volt miniszterelnöknek akár ugye a Köcsei beszédében is, de a korábbiakban is az látszik, hogy ugyanazokat az üzeneteket mondja tovább, amiket a kampányban hallottunk. A EU-val kapcsolatos tényleg szinte már összeesküvés elméletek, a külföldről irányított algoritmusok.
2: De a nemzeti ellenállás?
1: Ugye Torockai László vonal.
2: Az új, nem? Hát azt ellenzékből lehet csak mondani egy nemzeti ellenállás, azt kormányról nem lehet mondani a kampányban, nem nagyon beszélt nemzeti ellenállásról.
1: Nemzeti ellenállásról nem beszélt, de ez tulajdonképpen mit jelent? Tehát, hogy ezt először, mint hogyha tusványosan hallottuk volna, nem tudom, hogy azóta mit jelent, és aztán hallottuk, aztán Köcsén ezt megint bejelentette, mint valami új dolgot, miközben egyébként azt már 2 hónappal előtte bejelentette, de hogy ennek nincsen igazán tartalma. Nincs meg, hogy ez mit jelent ez a nemzeti ellenállás, az, hogy megfenyegeti az NVVH leendő dolgozóit, vagy szóval, hogy pontosan ez miben ad igazodási pontot akár a fideszes politikusoknak, akár a szavazóknak, mert inkább szerintem ez a kérdés, hogy mi az, ami a választókat, azokat a választókat, akik kiábrándultak a Fideszből, akik elhagyták a Fideszt, vagy már a kampány során, vagy a választási vereség óta, mi az, amivel a Fidesz azt tudja üzenni ezeknek a szavazóknak, hogy mégis érdemes visszajönni hozzánk, mert mi tudunk nektek valamit kínálni, amit a Tisza nem. És az én állításom csupán annyi, hogy azzal, hogy ugyanazokat az üzeneteket mondja tovább a volt miniszterelnök,

0: hogy ugyanúgy kitart a mellett, a retorika mellett, amit akkor alkalmazott, hogy továbbra is ilyeneket mond, hogy Európában, ebben az országban a legkönnyebb a fiataloknak, miközben a fiatalok elsöprő többsége ellenük szavazott, ezek nem fognak tudni változást hozni, mert nem kínál olyat, amitől ezek a szavazók reálisan vissza tudnának találni a Fideszre.
1: Az, hogy egy ávós kormány képét igyekszik a Fidesz fölépíteni, ez a Fidesz szavazó táborán kívül hozhat számukra szavazatot? Tehát ahhoz tudni kell, hogy mi ez az ávó, tudni kell, hogy ez mit csinált.
2: Hát ugye arról beszéltünk, hogy most a Fidesznek elsősorban a saját szavazóbázisát kell stabilizálnia, és a Mi Hazánkkal kell egy olyan helyzetet kialakítani, amiben a Fidesz meg tud maradni középtávon is, az ellenzék legerősebb ereje, a Fidesz-KDNP, most ez az még, illetve hogy a váltópárti státuszt is meg tudják őrizni. Volt egy mozgás, hogy Tóth Máté energiajogász ugye átzsilipelt a Mi Hazánkhoz, először köztársasági elnök jelöltként, aztán médiatanács tagként, most pedig ugye a hétvégén pedig a Mi Hazánk alelnökévé választotta a kongresszus egyik alelnökévé. Tehát ilyen szempontból a Fidesznek azt is meg kell akadályoznia, hogy a Mi Hazánk erősödjön, és ilyen ismert a Fidesz udvarában is megfordult emberek nagyobb számban igazoljanak át a Mi Hazánkhoz.
1: Tehát trendibb legyen a Mi Hazánk, mint a Fidesz? Ezt kell megakadályoznia?
2: Nem, hát a Fidesz maradjon a váltópárt, és a legnagyobb ellenzéki párt, tehát ezt kell megőriznie, és nyilván ez most még adott, hát nem tudjuk a jövőt, de amikor arról beszélek, hogy most Orbán Viktor egy évig a Fideszt erősíti, és járja az országot, és megerősíti a helyi struktúrát, hogy át kell építeni az egyéni választókerületekről a vármegyékre, mert ott vannak vármegyei önkormányzatok, amelyeket ugye a kormány fel akar számolni, most még vannak, addig ott még Fidesz-KDNP-s többség van, illetve azt is látjuk, hogy ha tartósan, ugye nem tudjuk, milyen lesz a választási rendszer, de feltehetően, hogyha listás lesz, arányos listás választási rendszer lesz, nem lesznek választókerületek, vagy választókerületek lesznek, akkor is a Fidesznek egy vármegyei rendszerre most az átállás le kell vezényelni. Tehát ez egy munka, az emberekkel el kell beszélgetni egy szinten. Tehát ezért a cselekvést most a Tisza diktálja. Kétharmaduk van, ők vannak kormányon, nekik kell javaslatokat letenni az asztalra, és ezekhez alakítja ki a Fidesz a viszonyát. Nyilván vannak olyan témák, amik előreláthatóak, nem csak a nemzeti válogatott meccsei, ilyen például az, hogy novemberre egy energiakrízis, egy üzemanyagkrízis alakulhat ki, hogyha nem történik valami, ha nem lesz béke az Öböl térségében. A Trump elnök most azt kéri a németektől, az európaiaktól, hogy használják fel a stratégiai tartalékaikat. Ha ezt felhasználják, novemberre elfogy, és az USA nem exportál dízelt, a Trump elnök belengedte, hogy a november időközi választás előtt 90 napra felfüggeszti az amerikai dízelexportot, Oroszország nem exportál már régóta, Öböl térség nem exportál, az USA most az egyik legnagyobb exportőr, ha ők is leállnak, akkor ugye ez egy áremelkedést jelent, plusz ha elhasználják a stratégiai készleteket az európaiak, ahogy Trump elnök ezt most kérte tőlük, akkor még az se lesz. Tehát egy csomó olyan dolog van, és a Fidesz nyilván ezért is fókuszál az energia kérdésre, mert ott éles a kontraszt. Az orosz energia kérdése versus az uniónak az a döntése, hogy 27 végéig le akarnak válni az orosz gázról. Tehát vannak ezek a kontrasztok, amik idővel beérnek persze, ha a Tisza kormány olyan döntéseket hoz, amelyek a NER-hez képest, illetve a józan észhez képest, hogy olcsóbb a vezetékes energia, mint a hajón ide furikázott, ezeket kell most felépíteni. Ezeket a történeteket építi meg most a Fidesz, és nyilván a kormány pedig a tisztítótűz mozit játsza, mert ott tapsoltak a legtöbben, a bilincs-bilincs, rács-rács, még mindig a legnépszerűbb tiszás kommunikációs vagy kommentelős fordulat. Hát ezért gondolom azt, hogy Orbán Viktor most a színfalak mögött van, és hát igen, ugye most egy olyan történet épül fel, amelyben Hankó Balázs az, akire a Fidesz képviselők közül a legnagyobb figyelem irányul. Szerkesztő úr kérdezte, hogy miért nem Seszták Miklós, hát Seszták Miklós már aznap reggel bement az ügyészségre, tehát ilyen szempontból ő egy másik utat választott, nyilván ezek egyéni stratégiák, nyilván ügyvédekkel, jogi képviselőkkel egyeztetve, de Hankó Balázs egy másik stratégiát választott, és nyilván ez volt alkalmas arra, hogy a Fidesz ezt közvetítse, és te is mondtad, Orbán Viktornak a Facebook oldalán közvetítették azt, hogy Hankó Balázs kiment a frakcióridáról, és elment az ügyvédje kocsijához. Tehát ott volt Orbán Viktornak, úgymond jelen volt az interneten keresztül, de hogyha ott lett volna, az mit változtatott volna az ügyön? Nyilván Hankó Balázsnak eleget kell tennie az ügyészségi idézésnek, és hát ezen Orbán Viktor sem tudott volna választani, változtatni.
1: látni.
0: Persze, de hát azért egy fontos üzenet lett volna, hogy ennek a politikai közösségnek a vezetője, amikor valamilyen sérelem éri a politikai közösség egy ezek szerint fontos tagját, aki mellett ott számos fideszes és KDNP-s politikus kiállt, hogy azért akkor ő jelen van, és ott van, és támogatásáról biztosítja, de...
2: A csatornáján keresztül támogatta, hogy eljutott
0: azokhoz... Miközben ő egy foci meccset nézett.
2: Jó, hát megbeszéltük, hogy ezt előre lehetett tudni, hogy jó lesz.
0: Hát meg azt is, hogy hétfőn a parlament fel fogja függeszteni Sesztak Miklós és Ankó Balázs mentelmi jogát.
1: Világ Andrea, a Republikon Intézet stratégiai igazgatója, és Kiszeli Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója, az Arena vendége. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják. Elméletileg a tisztító tüzet, az elszámoltatást túl lehet tolni, amikor a Tisza a kampányban bilincs, rács, út a börtönbe programot. Ez a legismertebb mondatuk. Túl lehet ezt tolni, vagy nem?
0: Én azt gondolom, hogy bizonyos szempontból igen, tehát szerintem szinte majdnem mindent túl lehet tolni ezt is, tehát van ennek egy olyan, vagy elképzelhető lehetne ennek egy olyan szintje, ami már túl sok lenne, ami a saját szavazótáboron belül is visszatetszést keltene. Ez szerintem akkor történik meg, hogyha a Tisza szavazóknak egy része úgy érzi, egy jelentős része, hogy valamiért nem szabályszerűen zajlanak ezek az eljárások, nem tartják tiszteletben a jogszabályokat, a jogállamiság elvárásait. Tehát azért ennek a választói csoportnak, vagy legalábbis egy részének egész biztosan az, hogy egyébként a felelősök elnyerjék a büntetésüket, fontos, de legalább ennyire fontos az, hogy ezek egyébként tényleg szabályszerűen lezajló eljárások legyenek. És ebben én azt gondolom, hogy van egy nagyon fontos szerepe Magyar Péternek is, de most már Unger Annának is, vagy akár a köztársasági elnöknek, hogy ezeket az elvárásokat valahol a realitásokhoz közelítse, és megértesse azt az egyébként radikálisabb Tisza szavazókkal is, hogyha az a elvárásuk, hogy ezek az eljárások jogszerűen menjenek végbe, akkor ezek nem fognak egyik napról a másikra megtörténni.
1: De ebben konzekvensnek látja a miniszterelnök kijelentéseit, aki általában ösztökéli a hivatalokat, az állami számvevőszéket is, az ügyészséget is, Unger Anna meg éppen, hogy hűteni próbálja a kedélyeket, és azt mondja, hogy a mi dolgunk nem a népítélet, és hogy itt 5-6 évbe is beletelhet, mert ez egy jogállam.
0: Igen, és én azt gondolom, hogy ilyen szempontból nekik nagyon más szerepük van ebben, tehát Unger Annának szerintem már csak a saját szerepénél fogva, hogy azért ő tényleg egy nagyon erős hatalommal, széles jogkörökkel rendelkező hivatalnak a vezetője, ahol tényleg a látszatát is el kell kerülni annak, hogy bármilyen hatalommal való visszaélés történik, hogy bárhol ők túlterjeszkednek azon a törvény adta lehetőségeken, amikkel ők fel vannak ruházva. Tehát én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, hogy ő ebben mérsékelt legyen, higgadt legyen, és azt mondja, hogy itt tényleg minden A-tól Z-ig a szabályszerűen fog történni, és mindenre odafigyelnek. Magyar Péter miniszterelnökként azért mégiscsak egy politikai szereplő, egy politikus, akinek van egy saját politikai közössége is, akivel foglalkoznia kell, és persze az egész ország, amivel foglalkoznia kell. Az, hogy ő bátorítja az ügyészséget, vagy hát a különböző szerveket, hogy na gyerünk, csinálják, az én azt gondolom, hogy önmagában még azon a piros vagy vörös vonalon innen van, ami egy miniszterelnöknek a szerepébe beleférhet, amíg ő nem avatkozik bele, amíg a kormány nem avatkozik bele abba, hogy milyen ügyeket lehet, nem lehet, milyen sorrendben, kicsodát, tehát ezeknek a szerveknek a függetlensége fennmarad, addig egy ilyenfajta üzengetés, én azt gondolom, hogy még beleférhet ebbe. A lényeg, hogy maguk az eljárások azok tényleg szakmai szempontok alapján menjenek.
1: Ugyanolyan mércével mérünk, tehát ugyanúgy ítéljük meg most a Tisza kormány egyes tagjainak kiállását, mint amikor annak idején mondjuk Rogán Antal a Rezesova ügyben állt ki az utcára és sürgette az ügyészséget?
0: Nehéz, elő lehetne venni ugye konkrét ügyeket azért, itt mondjuk tényleg, ha csak ennél maradunk, tehát hogy ez a hogyan ítéljük meg a különböző kormányoknak a cselekedeteit ebben. Ugye itt van egy négy öt hónapja felállt magyar kormány, már Magyar Péter vezette kormány, ahol nem nagyon tudunk olyan ügyeket elővenni, már csak a fiatalságánál fogva, aztán végképp nem, ahol azt látnánk, hogy valamilyen ügynek a kivizsgálása mondjuk ne történt volna meg politikai nyomásgyakorlás kapcsán. Mondjuk ugyanez a gyanú legalábbis, vagy a kérdőjelek azért mégiscsak megjelennek ott, amikor az MNB ügy kapcsán évek óta nem történt semmi. Vagy mondjuk pont Sezták Miklós, ugye, ahol azért azt látjuk, hogy legalábbis ugye nem vagyok jogász, úgyhogy nem szeretnék rosszul fogalmazni, de hogy a megalapozott gyanúhoz azért elég bizonyíték és vallomás és dokumentum került elő. Ezek nem 2025-ben történtek, hanem a 2010-es évek elején. Mit csinált azóta az ügyészség? Miért nem kerültek kivizsgálásra azóta ezek a történetek? Tehát, hogy azt gondolom, hogy más az, hogy tizenvalahány év NER után, és amit láttunk a jogállamiság szisztematikus, tudatos lebontása közben és után, hogy ítéltük meg az Orbán kormány minisztereinek, vagy akár a miniszterelnök egyes megnyilatkozásait, meg más az, hogy most egy olyan kormánynak, aki egyébként közben rendszeresen és folyamatosan és következetesen egyébként kiállt a fékek és ellensúlyok rendszere mellett, aminek kifejezetten az a célja és a küldetése, hogy helyreállítsa a jogállamiságot az országban, helyreállítsa az egyébként függetlennek szánt intézmények tényleges függetlenségét, hogy ítéljük meg egy ilyen miniszterelnöknek a különböző megnyilvánulásait, meg hogy ítéljük meg egy olyan miniszterelnöknek, aki a tőle független intézményeket poloskának nevezi.
1: Ugyanez a kérdés, túl lehet tolni a tisztító tüzet? Az igazság, ha szabályosan csinálják?
2: Ugye itt a különböző Substack fórumokon egyre többször vetődik fel az illiberális trilemma, amit két politológus a lengyel átmenet kapcsán vetett fel, ugye, hogy egyszerre három dolog nem lesz. Ez a globalizációs trilemmának egy átírása, pont az ilyen elszámoltatás kapcsán Lengyelországban, de szerintem ez nálunk is igaz, hogy nem lehet egyszerre jogállami, gyors és mondjuk eredményes vagy a közönségnek tetsző eljárásokat lefolytatni.
1: Az a közönség egyiket, mindig gyorsabbat akar.
2: Na, akkor viszont nem lesz jogállami. Tehát, hogy a három közül egyszerre csak kettő teljesülhet, ez a trilemmának a lényege, mint ahogy a globalizációnál is egyszerre nem lehet globalizáció és nemzetközi munkamegosztás, nem lehet jólét és szabadság. Tehát ugye ez a háromból egyet föl kell áldozni sajnos, vagy egyszerre az egyik elhalványú. Tehát ez az egyik része a történetnek, hogy nyilván a tiszás közönség nagy része várja az elszámoltatást. Ugye itt van ennek egy kommunikációs része is persze, mert mint mondtam, novemberben kiderül, hogy a tiszás választási ígéretekből mire lesz pénz a következő évi költségvetésben. És persze az elszámoltatás azt a narratívát is építi, ezért választották Unger Annát. Sok dolog miatt, nem Ligeti Miklós, nem Unger Annát, de az egyik, hogy ő egy narratívát mesél, ő mondta, hogy hát napirenden kell tartani a NER narratívát, amit itt Andrea is részint szépen előadott. Tehát azt kell látni, hogy ha nem teljesülnek a választási ígéretek, akkor rögtön a tisztító tűzre lehet mutogatni. Hát azért nem tudjuk teljesíteni, mert a Fidesz ellopta az országot, hogy ezt szokták mondani. És akkor kvázi a tisztító tűz lehet egy magyarázat is arra, hogy miért nem tudják teljesíteni a választási ígéreteket. A másik része a történetnek, hogy mikor mondhatjuk, hogy ez működik. Ugye itt az ellenzékiek azok, főként Hatházi Ákos a Facebookon, akik azt mondják, hogy nagyon jó, tapsolnak ők is, de ez akkor lesz eredményes, és szerintük akkor lesz objektív, és ez a válasz szerkesztő úr kérdésére, ha a tiszás ügyeket is ugyanúgy kivizsgálják ezek az intézmények, az augusztus 20-ai ünnepi rendezvények lebonyolítását, hogy ott hogy is volt ez az e-mailezés, hogy ki kinek mikor írt e-mailt, és ki mikor tudott a lehetőségről. Tehát ők azt mondják, és szerintem ebben igazuk van, hogy az lesz majd a puding próbája, nem csak, hogy jogállami módon legyen ez az elszámoltatás, hanem úgy is, hogy a tiszás mutyikat is, hogyha vannak ilyenek, akkor ezeket is ugyanúgy felderítsék.
1: Baka András köztársasági elnökkel törököt fogott a Tisza, vagy éppen azt tudja bebizonyítani, hogy vannak fékek és ellensúlyok, lám az elnökkel vannak vitáink.
0: Igen, én egyrészt azt gondolom, hogy ezt még lehet, hogy egy picit korai eldönteni, ehhez látnunk kell, hogy tényleg több ilyen döntés, több ilyen helyzetben merre fejlődnek ezek, de az biztos, hogy tényleg, ahogy mondta is, ugye, hogy most Baka András alakítja ki, vagy te mondtad, igen, hogy a saját szerep felfogását, és alakítja ki azt, hogy ki akar lenni ő köztársasági elnökként, ebben azért tényleg, ha visszatekintünk a rendszerben, rendszerváltás óta a köztársasági elnökökre, akkor különböző gyakorlatokat látunk ebben. Ő ezt most alakítja ki. A múlt héten az ENSZ-ben elmondott beszéde is ilyen szempontból, neki egy bemutatkozása volt a nemzetközi közösség felé, ha nem tévedek, akkor az első alkalom, amikor ő nemzetközi fórum előtt felszólalt az ország képviseletében, és ilyen szempontból az is az ő szerep felfogásának a kialakítása, próbálgatása, hogy ezekben az ügyekben, mint például a legfőbb ügyész jelölése, vagy itt a Magyar Orvosi Kamara kapcsán ebben hogyan tud ő a kormánnyal tárgyalni. Én azt gondolom, hogy az látszik, hogy ő nem fog, tehát hogy nem, neki a prioritása, a döntései meghozásakor nem az lesz, hogy a kormány kedvében járjon, és feltétlenül rögtön valami olyat tegyen, vagy olyan személyi javaslatot tegyen, amiről tudja, hogy a kormánypárt támogatását is fogja bírni ez a javaslat, hanem a saját elképzelését szeretné megjeleníteni. Ugye itt a legfőbb ügyész kapcsán én azt gondolom, hogy ez két egyébként tényleg legitim nézőpont csapott össze. Baka András amellett érvelt, hogy az a célra vezető, hogyha valaki olyan veszi át, egy olyas valaki lesz a legfőbb ügyész, aki ismeri a viszonyokat, meg vannak a személyes tapasztalatai, személyes kapcsolatai ahhoz, hogy ott, tehát hogy belülről kell jönni annak, aki meg tudja újítani ezt a szervezetet. Magyar Péter ezzel szemben azt amellett érvel, hogy nem tud valaki, akinek ekkora szerepe volt az elmúlt években a legfőbb ügyészségen hitelesen képviselni a megújulást és visszaállítani az intézményben a közbizalmat. Én azt gondolom, hogy ez két egyébként teljesen valid érvrendszer, ami ellent mond bizonyos szempontból egymásnak, és az egy fontos üzenet szerintem a választók felé Baka Andrástól, meg egyébként a kormánypárt felé is Baka Andrástól, hogy ő bevállalta azt, hogy tesz egy olyan javaslatot, amiről, ahogy mondjam, azért nem lepődtünk meg sokan, hogy a Tisza nem támogatta, mégis ő ebbe beleállt, elmondta a saját érvrendszerét, arra kényszerítette a miniszterelnököt és a Tiszát, hogy akkor érveljen ez ellen, mondják el, hogy miért nem jó ez, milyen jelöltet szeretnének ők látni, de azt is hozzátette, és nyilván ez is már az ő parlamenti felszólalásából is kiderült, hogy azért fontos számára az, hogy működőképes legyen az ország, hogy legyen legfőbb ügyésze az országnak, tehát hogyha a Tisza nem támogatja ezt a jelöltet, akkor ő keresni fog valaki mást, aki adott esetben kompromisszumosabb és elfogadhatóbb a kormányzópárt számára.
1: A Baka András köztársasági elnök a világ bonyolultságára is fölhívta a figyelmét, már az ENSZ-ben elmondott beszédével is, meg a legfőbb ügyész melletti érvelésével is, hogy a dolgok nem feketék, fehérek. Sólyom László is tett egy ilyen megjegyzést annak idejére, hogy most azok hivatkoznak a jogállamra, akik annak idején azt vígan lábbal tiporták. Ezt a bonyolult összefüggés felmutatást, ezt vajon a választóközönség fogja érteni? Akar egyáltalán ilyesmit hallani a választóközönség, vagy azt akarja hallani, hogy mi győztünk, az lesz, amit mi akarunk. Mert amikor ők győztek, az volt, amit ők akartak.
0: Én azt gondolom, hogy az elmúlt hetek, hónapok azért inkább abba az irányba mutatnak, hogy a választóknak van igénye arra, hogy ezek a típusú viták is kinyíljanak. Tehát ha most csak arra gondolunk, hogy mekkora... Vagy jó, szerintem lehet, hogy kicsit amúgy mi ezt túlbecsüljük, mert egy ilyen buborékban vagyunk, de azért alapvetően az, hogy ennyi embernek volt például arról véleménye, hogy Ligeti Miklósnak vagy Unger Annának kellene vezetnie az NVVH-t, vagy nem, az azt láttatja, hogy azért a társadalomnak a korábbinál szerintem nagyobb igénye van abba, hogy több ügybe szóljanak bele, hogy tényleg legyenek viták, nyíljanak ki ezek a kérdések, és ilyen szempontból szerintem a jelen helyzetben ez még nem túl komplex.
1: Kiszeni Zoltán szerint mit kapott a kormány Baka Andrással?
2: Igen, hát ugye itt nagyon sok alapvető kérdés van, ugye, amit Andrea mondott, ez nagyon érdekes, mert én is azt látom, hogy tényleg sokan mondták el a véleményüket, és mégsem Ligeti Miklóst választották mondjuk az NVVH élére, pedig úgy láttam, hogy a többség, nem csak az ellenzékiek, talán a tiszás szavazók többsége is őt szerette volna, amit a kommentárokban vagy a nyilvános megszólalásokban láttunk. És hát ugye volt olyan forgatókönyv, hogy nem baj, hogy nem lesz az NVVH elnöke, majd ő lesz a legfőbb ügyész. És ez megint azt mondja, hogy ugye ha valaki úgymond nem belülről jön, hanem kívülről, aki pont ezt a friss szemléletet tudja hozni, hogy akkor pont ő lett volna az egyik olyan talán, akit a mostani többség, vagy az ellenzék is el tudott volna fogadni. Hát mondjuk itt látszik az egyébként, hogy nem biztos, hogy az emberek értik, hogy az MVVH-nak mi a feladata az elszámoltatáson túl, vagy hogy az elszámoltatásnak miért ezt a formáját választották. És hát igazából a köztársasági elnöknél és a legfőbb ügyésznél is átutazókról beszélünk. Itt work in progress van. Tehát itt nem látok olyan kikristályosodott pozíciókat. Ugyanis én azt gondoltam, hogy a tiszások azzal a 65 Discord munkacsoporttal tényleg dolgoztak, biztos dolgoztak, csak hogy vannak a fiókban kész tervek, kihúzzák itt a kétharmad, megcsinálják. És nem látjuk, nem tudjuk, hogy a köztársasági elnök az az új rendszerben az most közvetlenül lesz választva, erősebb jogosítványai lesznek, vagy Bak András kitöltheti az 5 évét, ami a főszabály. A legfőbb ügyésznél ugyanezt nem látjuk. Amikor a Sógort jelölte Magyar Péter igazságügyminiszternek, a Sógor minisztert, akkor azt gondoltam, hogy oké, azért jelöli, hogy majd betegyék az ügyészséget az igazságügyminiszter, hogy az USA-ban, vagy Németországban, máshol. És akkor ez is egy demokratikus modell, de akkor úgymond a családi asztalnál majd eldöntik, hogy ők is az ügyeket. De ugye ez nem sikerült, az ellenállás nagy volt, tehát nem tudjuk, hogy a köztársasági elnöknek milyen szerepe lesz, nem tudjuk, hogy a legfőbb ügyész marad-e az országgyűlés alatt, vagy esetleg a kormány alá rendelik. És hát ugye itt az volt az ígéret, ezt Radnai Márk is mondta, hogy majd szeptemberben indul az alkotmányozás. Ma szeptember utolsó napja van, ma még nem indult el, és hát ugye korábban arról volt szó, hogy ez egy egyéves folyamat lesz, most már Magyar Péter úgy nyilatkozik, hogy ez egy hosszú folyamat lesz. Mert hogyha egy népszavazás hagyja jóvá az új alkotmányt, amiről szó volt, és ez a ciklus közepére csúszik, akkor az azt is jelenti, hogy ez nem az alkotmányról szóló népszavazás lesz, hanem esetleg a Tisza kormány teljesítményéről szóló népszavazás, mint volt a 2008-as szociális népszavazás annak idején, nem a három kérdésről szólt, hanem valójában a Gyurcsány kormányról szólt. És persze felhozhatjuk az 57-es francia példát, amikor Charles de Gaulle az akkori alkotmánytervezetét bocsátotta szavazásra, és azt megszavazták neki a franciák, de azt látom, hogy ez kezd kicsúszni, és miután ezekre a kérdésekre a tiszások sem tudnak szerintem választ adni, mert akkor épp mennének előre, ezen mesterterv szerint, aminek nem bontják ki minden részletét, de szerintem ők se tudják, hogy milyen köztársasági elnököt akarnak, hova legyen a legfőbb ügyész, minek legyen alárendelve, és azért igazából nagyon érdekes, hogy ha egy erős karaktert választanak, mint Ligeti Miklós, ő nem biztos, hogy fölállna, vagy lehet, hogy fölállna, de ugye ezek olyan kérdések, hogy amikor elérünk oda, ahogy a legfelsőbb bíróságból kúriát csinált a Fidesz a 2010-es évek elején, hogy ezt egy ember belátja, ugye Bak András elment egészen a strasbourgi bíróság, x év után igazat kapott, tehát ezek olyan kérdések, amiket jobb előre tisztázni, még mielőtt ilyen konfliktusokba egy kormánytöbbség belemegy, és hát ezért sem mindegy, hogy olyan embert választanak a legfőbb ügyésznek esetleg, aki ezt a változást elfogadja. Nyilván lehet az az opcióval, hogy akkor mondjuk ő is tovább mehet, mondjuk ha nem is főügyésznek, mert akkor az igazságügyminiszter lesz. Tehát ezek olyan kérdések, amikről szerintem a tiszások is gondolkodnak, de még nem tudják rá a választ, vagy nem kristályosodott ki, és ezek megnehezítik azt, hogy ezek a szereplők ellássák rendesen a feladatokat, mert ott lebeg fölöttük ez a bizonytalanság, amit egyébként a tiszás politikusok mondtak el korábban, hogy esetleg megváltoznak ezek a dolgok.
0: Nekem két dolog jutott eszembe ezzel kapcsolatban. Az egyik, hogy szerintem ennél egyszerűbb amúgy a helyzet, lehet, hogy ebben nem értek egyet veled, vagy máshogy látjuk. Én nem gondolom, hogy ennyire messzire gondolkodnak ebben, vagy hogy ezek lennének a problémák. Én úgy gondolom, hogy itt a legfőbb ügyész kapcsán én nem hiszem, hogy az elsődleges kérdés, hogy most akkor a legfőbb ügyész vagy ügyészség hogy alakul át, vagy az új alkotmányban hogyan lesz szabályozva, és akkor az, akit választanak, együttműködik, vagy nem, hanem az, hogy álljon fel az ügyészség, és kezdjenek el azok az ügyek, amik eddig valamiért nem kerültek napirendre, és a jelenlegi kormánypárt úgy gondolja, hogy mulasztás történt ezekben az ügyekben, ezek induljanak el. Én azt gondolom, hogy ezek, tehát hogy mondjam, én szerintem sokkal rövidtávúbb szempontok játszanak szerepet, mint sem az, hogy majd az alkotmány, és amikor elfogadják, akkor hogy lesz. A másik pedig igen, ez szerintem egy érdekes, amit felvetettél, hogy hát azért dolgoztak a kampányban állítólag, ugye különböző szakpolitikákon, az alkotmányozáson, és akkor ehhez képest azért most mégiscsak olyan, mintha így bizonyos kérdéseket így a nullá nulláról kezdenénk, és tényleg nem a fiókból veszik elő ezeket. Én azt gondolom, hogy egyrészt ebben egyetértek, hogy vannak olyan kérdések, amikben így picit így nézhet az ember, hogy miért nincsenek már ennél készebb koncepciók, vagy valahogy, hogy miért ennyire a nulláról kezdődik. Itt egyrészt azt gondolom, hogy ebben viszont az az érvelés, az azért megáll a részükről, hogy nem döntötték ők el, hogy milyen köztársasági elnök legyen. Arról, én azt gondolom, hogy arról dönthetnének, hogy mi az ő javaslatuk, mi az ő elképzelésük, de hogy ez ennél egy komplexebb folyamat kell, hogy legyen több szakértő, civil szervezet, jogtudós, stb. Bevonásával. Tehát, hogy nem az a célra vezető, hogyha a Tisza elővesz most már egy kész tervezetet, hogy tessék, ez lesz, hanem hogy akkor kezdjük el együtt kitalálni. Én azt gondolom, hogy vannak szintjei ennek, nyilván jobb lenne, hogyha bizonyos dolgokban lennének kész koncepciók és javaslatok, másokban jobb, hogy mondjam, kicsit a üresebb lappal indulni, de hát ezekben ugye tényleg nincsenek, másrésztről meg egy, hát a miniszterek többsége olyan, akik a kampányban még nem voltak ugye a Tiszával, nem velük került kidolgozásra mondjuk az oktatásügyi koncepció, vagy hát Vitézi Dávid bekerülése is ugye elég meglepő volt, vagy nem is az feltétlenül úgy meglepő, de hogy ugye már csak a kampány a választás után történt meg. Tehát az is, én azt gondolom, hogy időbe telik, míg azok a koncepciók, amik adott esetben a kampányban elkészültek a különböző Tiszás munkacsoportokban, azok összefésülődnek azzal, amit az adott szakminiszterek hoztak, és a most felálló minisztériumi stábok gondolnak a különböző kérdésekre.
1: Egy megnyert kétharmaddal nem volna tulajdonképpen kötelező tudni, hogy milyen alkotmányt akar valaki csinálni? Nem sokszor szokott kétharmada lenni eltérő politikai erőknek, és most meg lehetne csinálni tulajdonképpen, hogy örök időkre megmondják, hogy milyen legyen az ország egy megfelelő választási rendszerrel, és senki nem mondhatna, hogy nem volt hozzá felhatalmazásuk, mert volt hozzá kétharmaduk.
0: Hát ezt gondoltuk 2010 után is, és mi lett belőle?
2: Hát, azért ott még háromszor kétharmaddal megnyerte a Fidesz a választást, a 22-es választást 3 millió ember szavazatával. Nem, én is azt gondoltam, én tényleg naivan, lehet utólag naivan azt gondoltam, hogy előhúzzák a fiókból a tervezetet, ott van Radnai már kormánybiztos, az emberséges, meg működőképes, meg szerethető, meg csodálatos Magyarország kormánybiztos, amit csinált, a közhang.hu oldalt, és küldjük el e-mailen a véleményünket. Ott van Tar Zoltán, talán a társadalmi kapcsolatok minisztere, ő is ugye társadalmi kapcsolat. Tehát én azt gondolom, hogy lesznek Tiszás javaslatok, egészségügy, nyugdíjrendszer, tényleg köztársasági elnök, és akkor azt mondják, jó, szerintük a NER rossz volt, akkor ez van helyette, és vitatkozzunk róla. És én is azt vártam, hogy milyen jó lesz majd, milyen jó kis vitákat fogunk folytatni, meg az egészségügyiek, meg a nyugdíj szakértők, és nem. És ugye valóban, amit szerkesztő mondta, az azért érdekes, mert Magyar Péter ezt elmondta, hogy ugye ők most kétharmadot kaptak, itt a lehetőség valóban, hic rodus, hic salta. És ugye azt is mondják, persze ezt is most már halkabban, mint a mentelmi jog eltörlését is, hogy olyan választási rendszerben gondolkodtak, legalábbis eddig, ami egy arányos választási rendszer, pont azért, hogy ne lehessen egy könnyen egy oldalnak kétharmada.
0: Nem ezt mondták, egy arányosabb választási rendszer. Magyar Péter nagyon konzekvensen mindig arról beszélt, hogy arányosabb, és hogy az, hogy teljesen átállni arra, hogy ne legyenek egyéni választókerületek, az szembe megy a magyar történelmi hagyományokkal, tehát ebben ő azért mindig is nagyon mérsékelt.
2: Arányosabb választási rendszer, azért is mondtam az első részben, hogy a Fidesz még nem tudja, hogy milyen lesz a választási rendszer, és az átalakulás azért megy most a vármegyék felé, mert azok maradnak valószínűleg. Tehát visszatérve a kérdésre, hogy a vitáknál, a kétharmadnál, hogy egy arányosabb választási rendszernél is nehezebb egy oldalnak kétharmadot szerezni, és ezzel ugye nehezebb lenne, ha egy oldalnak nincs kétharmada, akkor egy oldalnak egyoldalúan módosítani az alkotmányt, vagy a kétharmados törvényeket. Ezzel visszatérnénk a konszenzusos demokrácia modellhez, a 90-es modellhez, amikor a két legnagyobb pártnak kellett alkut kötni, ugye ez volt az SZDSZ-MDF alku, hogy csökkentették a kétharmados törvények körét, ezért cserébe Göncz Árpád lehetett aztán a köztársasági elnök, hogy ezt az alkut Antal József és Tölgyesi Péter megkötötte, de ez volt az ára annak, hogy Magyarország működőképes legyen a rendszerváltás után, és ugye ez is egy modell, ez is rendben van, ez is demokratikus, de hiányolom ezeket a koncepciókat, hiányolom a vitákat ezekről. Abban igazad van, hogy a rövid távú érdek az, hogy működjön az ügyészség. Ezért várom is egyébként a költségvetésben, mert ugye, hogyha milyen sokan mondták, hogy Unger Anna szerint 6 év kell egy jogerős ítélethez, ugye ez már egy régi probléma, nem egy mai probléma, hogy például a bíróságon a bírák fizetését valahogy kompenzálták, de a bírósági fogalmazókét például nem, ugye a rendőrök is várják a túlórapénz kifizetését, tehát hogy igazából ahhoz, hogy az igazságszolgáltatás jól működjön, ahhoz nyilván kellenek ilyen technikai feltételek, mondjuk egy, hogy a fogalmazók ott legyenek, hogy ne a bírák írják a jegyzőkönyvet, egy csomó olyan dolog van, és ha ezekben nem lesz változás, akkor nyilván tényleg 6 évig, meg 10 évig fog tartani egy eljárás.
1: Köszönöm szépen az elmúlt egy órában Virág Andrea, a Republikon Intézet stratégiai igazgatója és Kiszeli Zoltán, a századi politikai elemzési igazgatója volt az Aréna vendége. Én Exterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet.
3: Aréna. Az Inforádió interjú műsorát hallották itt az Európa Rádióban.

0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán. Az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. Októberben tartják a reformáció hónapját országszerte a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa szervezésében. A programsorozat hagyományosan október 31-én a reformáció emléknapján zárul. A tájékoztatás szerint a központi nyitó ünnepséget csütörtök este 6 órakor Budapesten, a Deák téri evangélikus templomban tartják. Az istentiszteleten igét hirdet Pap János baptista egyházelnök. A liturgiában részt vesz a református, az evangélikus, a baptista, a metodista és a pünkösdi egyház egy-egy főpásztora. A programsorozat kiemelt rendezvénye a reformáció. Gála est a budapesti Uránia Nemzeti Filmszínházban október 18-án. A gála esten Steinbach József református püspök, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnöke, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke tart előadást, Sola Gratia, az Úr megtartó szeretete a reformáció fényében címmel. A reformáció hónapját lezáró hagyományos megemlékezést október 31-én a reformációi emlékparkban Budapesten a Bajza utca és a Városligeti fasor sarkán rendezik meg, ahol beszédet mond Molnár János főgondnok, a református zsinat világi elnöke. A programsorozat idei mottója a Zsoltárok könyvéből vett idézet, megtartja az Úr mindazokat, akik őt szeretik. Október 1-től Magyarországon a vármegyék neve újra megye lesz, ezzel párhuzamosan a vármegye bérlet neve is megye bérletre változik, ezt közölte a MÁV csoport vezérigazgatója a Facebook oldalán. Hegyi Zsolt a videóban elmondta, a bérleteknek csak a nevük változik meg, akinek olyan vármegye bérlete van, amelynek október 1-je után jár le az érvényessége, az nyugodtan utazhat vele, fogalmazott Hegyi Zsolt. A MÁV csoport vezérigazgatója elmondta, aki október 1-je után vásárol, már megye bérletet kap. Az országgyűlés szeptember 8-án fogadta el azt a törvényjavaslatot, amelynek értelmében a vármegyék ismét megyék lesznek, visszaállítva közigazgatási és földrajzi jellegű nevüket, a főispánok pedig ismét kormány megbízottként látják el feladatukat, teszi hozzá a közlemény. Az örökbefogadás és a kórházban maradó csecsemők helyzetével foglalkozott szerdai ülésén a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró parlamenti vizsgálóbizottság. Deli Judit, az országos gyermekvédelmi szakszolgálat szakmai referense elmondta, 2010 és 2014 között jó jogszabályok születtek, figyelembe véve minden az örökbefogadásban résztvevő igényét. Az intézkedések között említette, egyértelműsítették az örökbefogadhatóvá nyilvánítás szabályait, létrejött a gyermekvédelmi gyámság intézménye, nyílt örökbefogadás esetén a törvény kötelezővé tette a közvetítést, a kríziskezelést. Életbe lépett az örökbefogadói gyes, és létrejött egy egységes örökbefogadási rendszer, ami, mint mondta, nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket, mert a teljes fejlesztés nem ment végbe. Jelenleg jóval kevesebb örökbefogadni szándékozó kap egy évben alkalmassági határozatot, mint amennyi örökbefogadható gyermek van, és az elmúlt években folyamatosan emelkedett a gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő 3 év alatti gyermekek száma. 2023-ban a kórházban hagyott gyerekek száma 50 és 100 között volt, napjainkra ez a szám 300-ra nőtt, közölte a szakmai referens. Az országos rendőrfőkapitányság irányítása alá kerül a terrorelhárítási központ, és korábbi formájában megszűnt az országgyűlési őrség október 1-től. Az augusztus 11-én elfogadott javaslat szerint a TEK nevét megőrizve országos hatáskörű szervezetként az országos rendőrfőkapitányság közvetlen irányítása alatt működik tovább. Ugyancsak október 1-től megszűnt az országgyűlési őrség, amelynek személyvédelmi feladatai a TEKhez, objektumvédelmi feladatai pedig a készenléti rendőrséghez kerültek. Az országgyűlési őrség mostantól a készenléti rendőrségen belül önálló igazgatóságként működik tovább, állományának tagjai megőrzik a rendőrökétől eltérő egyenruhájukat és illetményüket. A belügyminisztérium még júniusban közölte, hogy vizsgálata szerint több rendvédelmi szerv is párhuzamosan lát el egymáshoz rendkívül hasonló feladatokat, ezért a hatékonyság növelése érdekében a belügyminiszter javaslatot tett a rendszer átalakítására. A változtatások célja egy párhuzamosságoktól mentes, profiltiszta, egységes szakmai irányítás alatt álló és hatékonyabban működő szervezet létrehozása, amely a meglévő képességeit nem csak megőrzi, hanem tovább is növeli, írja a belügyminisztérium közleménye.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken általában derült, napos, száraz idő várható, kevés, nyugaton több fátyol felhővel, a légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, északnyugaton egy-egy élénk lökés is előfordulhat, délutánra 25 és 27 fok közé melegszik a levegő térségünkben.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Abigail.
1: A bogyós gyümölcs kertész. Szent Péter esetője. Házasságon innen.
0: Katalin.
1: És a gyerek. A gólya
2: kalifa. Foszti fiú
0: esete.
1: Pilátus testament. Szigetkék.
3: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
4: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
5: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Mai magazinunkban Szabó Magda Szigetkék című regényét hallgathatják meg, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Rátóti Zoltán előadásában hallják.
6: Tizenhatodik fejezet. Mélyet lélegezni, hallotta valahonnan távolról. Lélegzett egy nagyot, valami szúrós, tiszta szag jött az orrába, amitől egy kicsit köhögnie kellett. Csupa ismerős hang beszélt körötte. Kandurka azt mondta, nem aludt rendesen egy hét óta, teljesen kimerült. Harisnyás, a mai nap izgalmait se felejtsétek. Csak bátran, mindjárt elmúlik, suttogott félharisnyás. Iszonyatos messzeségből hallatszott hangja, pedig érezte bőrén a leheletét, tehát mellette kellett lennie valamerre. Mi lehet ez a kellemes, sima, hűvös, amin fekszik? Valami ütemes, surrogó nezt is érzékelt. Jármű fut alatta. Mikor végre rájött, hogy autóban fekszik, és az autó szalad vele valahova, a hirtelen aggodalomtól kitisztult a feje. Hol van Mami? Hozzák ezek Mamit is? Elkezdett tapogatózni, de csak Kandurka bundáját érte a keze.
7: Ébredezik, mondta a professzor. Nincs semmi baj.
6: Felnézett. A mentőkocsiban feküdt. Gergely mozdulatlanul szeliden tartott a legalsó gyűrűjében. Mindenki feléje hajolt, és mindenki mosolygott. Kandurkának reszketett a bajúsza.
8: Mami?
6: Kérdezte Valentin.
7: Alszik, mondta félharisnyás. Meggyógyult. Reggel majd hazajön. Már most is hazahozhattuk volna, de egy kórházban ilyenkor mindenféle hivatalos dolgokat kell elintézni, és ezt mégse lehet ének idején.
6: Valentin felkönyökölt és hirtelen elpirult. Megrázta a fejét.
7: Elájult. Milyen szégyen.
6: Most látta meg Danubiszt, aki az autó sarkában ült, és számokat meg betűket írt a térdén egy noteszbe. Kandurka elmesélte később, hogy a Szigetkék kémiai képletét próbálta feljegyezni.
8: Hát igaz? Elhiggye! Hát sikerült! Mekkorát kurjantana, ha nem volna olyan gyenge. Igazán rémes, de csak suttogni tud.
7: Egész biztos,
6: kérdezte Harisnyástól. Az bólintott, és iszonyú megkönnyebbültnek és vidámnak látszott.
7: Az nagyon jó volt, hogy kocsi hozzák haza. Visszafelé már semmiképp nem bírná az utat.
6: Közben lassan pirkadni kezdett. Még szerencsé, hogy náluk mindenki olyan jó alvó. A kocsi a ház előtt állt meg, de nem nézett ki senki. És Valentint Gergely vitte be a szobájába, mert ő volt a legerősebb, és ő járt a legnesztelenebbül. Valentin kérdezősködni akart, de nem volt rá idő. Már hallotta is a motor távolodó neszét, és úgy maradt kettesben Kandurkával, hogy el se tudott köszönni a barátaitól.
8: Egyáltalán, hogy kerültek ide ezek éppen ma éjszaka?
6: Kandurkára nézett, aki a függönnyel bíbelődött. Kandurka bizonyára fogja tudni.
7: Kandurka tudta.
6: Nem könnyen mondta meg, de mégiscsak megmondta. Valentin lehunyta a szemét, és egy pillanatig nagyon csendesen feküdt.
8: Most már érti.
6: Egy módon meg lehetett volna menteni Mamit orvosság nélkül is, és Harisnyás vállalkozott erre. Danubisz és a professzor ismertek egy olyan módszert, amellyel ki lehet vonni valakiből a betegséget, és beoltani valaki másba. Harisnyás úgy gondolta, miatta történt a baleset. Ha nincs más megoldás, vonják ki Mabiból, hadd menje haza egészségesen Valentinhoz, és oltsák be ő belé.
7: A tükör azt mutatta, hogy... Szóval Valentin úgy is tudja, mit mutatott. Sietni kellett. Danubis és a professzor vállalkoztak a műtétre. Gergely csak segítőnek jött, hogy minden simán menjen.
8: És akkor mi lett volna Harisnyással?
7: Suttogta Valentin. Kandurka nem felelt. Valentin alapjában nem is várt választ.
8: Jaj, de jó, hogy nem került ilyen szomorú dologra sor, és mami holnap hazajön. Hát erre célzott a nagykövet, amikor a Fülöpön búcsúzáskor megnyugtatta. Igazán hazajön?
7: Kérdezte megint gyanakodva.
8: Kandurka nem nevette ki. Azt mondta, hogy igazán hazajön.
7: Kihajolt az ablakon, mert úgy rémlett, valaki sóhajtott a kertben. Nem látott senkit. Visszafordult, hogy megkérdezze Valentintól, lát-e valamit ő. De a Valentin feje már eltűnt a paplan alatt, csak egyetlen kis fürt kukucskált ki a párnán. Valentin aludt, és Kandurka leeresztette a függönyt, hogy ne zavarja a hajnali fény.
8: Ilyen mélyen nem aludt még soha életében. Álmában sírt egy kicsit. Szaladt, de minduntalan elcsúszott, és nehezen tudott feltápászkodni. Kandurkát látta, de Kandurka nem tudott beszélni, és minden nagyon nehéz és félelmes volt. Azt is álmodta, hogy Ginevra sikoltozik, és Szakács néni sír. Hogy Gabriel nyomogatja a dudát, mint egy őrült. A néni kiabál, és azt is álmodta, hogy hirtelen rásüt a nap az arcára, és prüszkölni kell. Felnézett és meghallotta, hogy Ginevra lent sikoltozik az ablak alatt, hogy a Gabriel újra meg újra megszólaltatja a dudáját. Szakács néni egyszerre sír és nevet, a szobájával levő függönyt felhúzták, egyenesen az orrára süt a nap, és mami ott áll az ablakban, fejét csóválja, mosolyog, és a fehér párkányt tapogatja, amely csupa karcolás, és egészen megkopott az éjszakai utaktól. Most már meg is lehetett csókolni egymást. Az ember, ha nagyon örül, nem viselkedik valami szellemesen. Valentin a mami derekához fúrta a fejét, és csodálkozott, hogy kigyalogolni a kórházba, vagy elmenni a szigetre a mami orvosságáért sokkal könnyebb, mint mondani valamit arról, milyen volt ez az időszak nélküle. Igazán szerencse, hogy mami mindig szokta tudni, mit gondol. Valentin sóhajtott egy megkönnyebbültet. Csak ne csatítanának ezek annyit a kertben, hogy az ember belesüketül. Mami nem tud semmit a szigetről. Mindent el kell mondani neki, attól kezdve, hogy Cocó beleesett a gödörbe, és ő neki indult az erdőnek. Tessenek sietni, terítek reggelire, kiabált fel Ginevra, és hosszú hetek unalma helyett most vidám és izgalmas volt a fürdés megint, mert mami vitte a fürdőszobába. Minden olyan volt, mint régen. Mami kétszer a víz alá nyomta a fejét, és ő ordított és forgatta a szemét, mert ilyenkor fóka volt, egy nagyon haragos fóka. Sajnos csak rövid ideig lehetett játszani, mert Lavinia néni beszólt, hogy még délelőtt indulni szeretne. Szakács néni meg feljött a fürdőszoba ajtajához, és sírt és rimánkodott, hogy a kuklófnak vége, ha nem szelik meg. Napozóban lehetett reggelizni, nem kellett felvenni az undok vászonnadrágot, a Ginevra kedvencét. És mami a régi helyén ült. Sokat evett, és kétszer is töltött a Valentin csuprába. A néni viszont a teáját is alig itta meg, nagyon keveset beszélt, szinte csak annyit. Meglepi ez a gyors gyógyulás, de igazán örül neki. Bizonyos okokból megutálta ezt a várost. Mami álljon vissza minél hamarabb a munkába, mert ő elutazik. Mi? Mondta Ginevra azon a különös síró nevető hangon, amelyen azóta beszélt, hogy mami reggel hazatelefonált a kocsiért. Még mindig itt van az a madár. Valentin letette a csészét és elkomolyodott. Lukács, akinek tegnap eltört a szárny.

Szakács néni úgy gondolta, hamarosan bevégzi. Kár kínozni a szerencsétlent. Látszott a mami szemén, hogy nem ismert rá a madárra. Csak amikor Lavinia néni nagy kelletlenül elmesélte, milyen hajtóvadászatot kellett tartani rá tegnap este, és hogy csak a Valentin szavára lehetett lecsalni, mutatta elboruló arca, hogy most már felismerte. Lement ő is a fa alá, szólt Lukácshoz. A madár felborzolódott, tolla megrezzent a hangjára. Lukács felnézett. Csodálatos. Maminak megengedte, hogy levegye az ágról. Lavinia néni a Valentin legnagyobb meglepetésére nem tett semmi megjegyzést. Sőt, közel hajolt a tányérkához, amelyből mami megitatta és megmosdatta Lukácsot. Nézte egy darabig, aztán teljesen váratlanul goromba pokrócnak nevezte Gabrielt. Ginevra kilohant a házból, és azt kiabálta, a néni maga mondta Gabrielnek, hogy mindenáron zargassa ki a madarat a szobából. Mami alig tudta lecsendesíteni őket. Lukácsot lefektették egy párnára. Mami bekötötte a torkát, meg a lábát. Nagyon nevetséges volt szegény, mert olyan volt, mintha sálja lenne, meg lábszárvédője. A néni visszavonult készülődni. Mami meg, aki megígérte professzor bácsinak, hogy sokat fog feküdni eleinte, ledőlt egy kicsit a szobájában. Valentin odaült elébe a szőnyegre, és elkezdett mesélni. A nap megint olyan igazi volt, mint régen. Ginevra porszívózott és énekelt, Gabriel kalapált a garázsban, Szakács néni csörömpölt a habverővel. Mami tudott a legbeszédesebben hallgatni a világon. Mikor valami vidám dologról esett szó, még a hajszála, minden foga is külön nevetett. Mikor meg szomorúról hallott, még a keze is elszomorodott. Valentin úgy gondolta, nagyon ügyesen elmesélt mindent, mert mami csak ritkán szólt közbe, és akkor is csupa lényeges dolgot kérdezett. Hogy nagyon szorította-e a cipő, mikor Lauretta volt, hogy Cocó mennyi ideig jár iskolába, és Kandurka hol tartja a ruhatárát. Ginevra néha beszaladt, mert a telefon szinte szakadatlanul csengett. Hol felügyelő bácsi jelentkezett, hol a kórház, hol meg az ügyvéd bácsi. Kétszer, panaszolta Ginevra, valami gonosz kölyök tréfálhatott vele, mert csak nyávogtak a kagylóba. Kandurka próbált hazaszólni, könnyebbült meg Valentin. Ugyan hol lehet? És miért nem jön már haza? Valentin körülbelül a végére ért a történetnek, és éppen mami vette át a szót, hogy beszámoljon Lukácsról, és megbeszéljék, mi történjék ezek után a madárral, amikor meghallották a postásbácsi szokott csengőjelét. Két hosszú és egy rövid berregést. Valentin kiszaladt a postáért, de csak megtorpant a veranda lépcsőn, mert postásbácsi mögött meglátta harisnyást és félharisnyást, akik be akartak surranni az ajtón. Szerencsétlenségre Ginevra is kinézett. És biztatására postásbácsi olyan ügyesen ugrott be, hogy a két látogató kívül maradt a kerítésen. Ó, micsoda szégyen! Valentin már rohant volna ki, mikor valami nagyon különös dolog történt. A professzor, aki járatlanabb volt az emberek világában, mint az öccse, türelmetlenül kétszer becsengetett. Akkor már gyorsan kellett intézkedni, mert kitört a zivatar. Ginevra berohant a garázsba, és a belső keresztvassal erre teszelte az ajtót. Postásbácsi beugrott a konyhába, leverte a rézüstöt, minden csengett, Ginevra meg bent sikoltozott a garázsban. Ekkor már nagyjából úgy is mindegy volt minden. Legalább felállhattak a méltatlan négylábas helyzetből. A professzor ismét felemelkedett a két lábára, fogta a kilincset, kinyitotta az ajtót, és bejöttek. Persze, amióta mami itthon van, minden egészen más. Mami megnyugtatta Ginevrát, lecsillapította postás bácsit és Szakács nénit. Mindennek adott valami elfogadható magyarázatot. Ginevra mondhatott, amit akart, a vendégeket a fogadószobába vezették be. És mikor Szakács néni is azt kiabálta, hogy égbe kiáltó dolog kóbor veszett kutyákat beengedni, még akkor is, ha az egyik erre lóstat hetek óta, mami egész egyszerűen becsukta az előszoba ajtót. A két vendég helyet foglalt az asztalnál. Az első percekben kissé merev volt mind a kettő. Valentin utóbb megmagyarázta, hogy ruha nélkül kellett jönniük, és ez természetesen feszélyezte

0: barátait. Eleinte izgult, hogy mami talán étellel fogja kínálni őket, de mami csak mosolygott a vendégekre, és eszeágában sem volt ilyen otrombaság. Nagyon megnyugtató volt, hogy hírt hallottak Kandúrkáról. 9 órakor rendkívüli elnökségi gyűlés volt a szigeten, és erre ezúttal először Kandúrka is meghívást kapott. Rövidesen itthon lesz, talán már útban is van. Hogy meg szabad-e kérdezni, miről folyik a tanácskozás? Hogyne? Ők végighallgatták a tanácsülést a távolba hallón, a szigeten nincsenek titkos tárgyalások. Az árulóról szóló törvényt módosították. A mai naptól kezdve az áruló visszaszerezheti magának azt a tulajdonságát, hogy a polgárok számára megismerhető legyen. Kandúrka nagyon helyeselte a törvénymódosítást, s az egész sziget örül neki. Most azért jöttek, mondta Harisnyás, mert félharisnyásnak még van néhány orvosi utasítása a mami számára. Jelentéktelen elővigyázatossági rendszabályok, de mégis meg kell tartani. Danubis sajnos nem jöhetett, Gergellyel és Jánossal együtt visszamentek a szigetre, azzal a kora reggeli Fülöp járattal, amely Kandúrkát a tanácsülésre vitte. János különben még az éjjel elintézte a kagylóbontogató iskolások ügyét, visszautazott ő is. A professzor komoly beszélgetésbe merült mamival. Harisnyás, aki még nem látta a házat belülről, szerette volna megnézni a Valentin szobáját, hogy feljegyezze, mekkorára készítesse a rövidesen küldendő eseményrögzítőt. Úgy beszélték meg, hogy a gépezet a Valentin szekrényének belsejébe kerül, és nem lehet nagyobb, mint egy fél kilós csokoládédoboz. Ha használni akarja, vegye ki és kapcsolja be a konnektorba. Szem előtt nem lehet. Mit szólna Ginevra? Itt szoktál kijárni éjszaka? Mosolygott a nagykövet, és kihajolt az ablakpárkányon. Ezen túl ezeknek az éjszakai... Elhallgatott, és még jobban kidőlt az ablakon. Ki ez a szegény, sebesült madár? Kérdezte meglepődve. Sose hallottam, hogy madár van nálatok. Harisnyás sose fogja megtudni, miért csókolta meg Valentin jobbról, balról, és miért rohant végig énekelve a hallon és az előszobán. Sajnos... A kertben nem az fogadta, amit remélt. Valami borzasztó fogadta. Mert Lukács is észrevette, hogy a nagykövet tekintete ráesett, és kétségbe esetten próbálta kibontani sebesült szárnyát. Mire Valentin kiért, már a földön vergődött, aztán egészen elcsöndesült. Zuhantában megütötte a fejét, és elvesztette az eszméletét. Valentin a tenyerében vitte be a szalomba. A professzor izgatottan állt neki az első segélynek. Kimentek a fürdőszobába. Mami elpirult, mert félharisnyás azt találta mondani, hogy nagyon szakszerűtlen szükségkötés volt a madáron. Lukács rövidesen magához tért, és bár a szárnyát már megrögzítette valahogy a professzor, csapkodni és menekülni próbált. Mi van veled, szegény madár? Kérdezte Harisnyás szánakozva. Én a sziget nagy követe vagyok. Ez itt Zakariás professzor, a bátyám. És akit itt látsz még... Meghajolt mami felé, és mami egy kicsit bólintott, nagyon szép és kedves volt ebben a pillanatban, mind szigeti polgár. Nem hallottál még a szigetről? Mélyet lélegezni, mondta félharisnyás. Lukács engedelmeskedett. Nem hallott soha a szigetről, mondta halka harisnyás. Lehet, hogy a követség mégis rosszul működik? Szegény madár. Mami most váratlanul megszólalt. Nem jól értettem az imént. Hogy is szólt az a törvénymódosítás? Nagyon kínos volt látni, hogy Harisnyás megütközve bámul mamira, s látszik az arcán a rosszallás, hogy mikor ilyen súlyos beteget kezelnek, hivatalos dolgokról kérdezősködik. Egyáltalán ő olyan világosan megmagyarázta az imént, miért nem figyelt. Ugyanakkor azonban csodálatos volt érezni a mami okosságát és tapintatát. És tudni, hogy ami most következik, többet gyógyít majd Lukácson, mint félharisnyás minden kötése és kenőcse. A nagykövet udvariasan elismételte a törvényt, és erre csodálatosképpen a beteg sírva fakadt. Szegény Lukáccsal lenyelettek egy idegcsillapítót. Rémes, hogy olykor még harisnyásnak se lehet megmondani a teljes igazságot. A professzor azt mondta, hogy Lukács, ha lassan is és tökéletesen sose, de meggyógyul. Aztán gondolniuk kellett a búcsúzásra, közeledett a dél. Bent kellett elbúcsúzniuk, hogy Ginevráék ne lássák. Ne haragudj, mondta Harisnyás, és megsimogatta a mami karját. Köszönök mindent, Harisnyás. Köszönök mindent, professzor úr, mondta mami, és kezet fogott mindkettővel. A nagykövet még azt mondta, hogy Valentin tudja az utat a követségre, Kálmán pedig rövidesen küldi az esemény rögzítőt és a különleges telefont. Valahányszor látni akarnak valakit közülük, vagy a szigetre menni, beszéljék meg a követséggel, vagy hívják fel valamelyiküket telefonon. Ginevra kindolgozott a kertben, amikor a vendégek elmentek. Sikoltva ugrott vissza a garázsba, úgy félt a professzortól. Szerencsére most egyikük se keltett feltűnést. Valentin nyitotta és csukta az ajtót. Alig mentek el, Lavinia néni kiabálni kezdett, hogy indulni szeretne. Gabriel morogva hordta a csomagokat. Nem tetszett, hogy éppen ezen a nagyszerű napon kell hazavinnie a nénit a birtokra, és nem örülhet együtt a családdal. Ginevra elbújt a Valentin szobájába, hogy ne kelljen kijönnie köszönni. És még a szelíd szakácsnéni is magára húzta a konyha ajtót, és kikiabált, hogy senki be ne menjen, mert lisztet szitál. Csak mami volt kedves. Megköszönte Lavinia néninek, hogy gondot viselt a fiára, és hogy ellátta az ügyeit a távol létében. Valentin nagyon hangosan köszönt, és meg is hajolt. Gabriel kinyitotta a kaput. Valentin látta, hogy a néni még egyszer visszanéz, hosszan néz rájuk, ahogy ott állnak a lépcső tetején kézen fogva. Az arca olyan, mintha mondani akarna még valamit, de mégis hallgat. Elfordul. Baljával magához szirítja a kis bőrtáskát, amelyben az ékszereit meg a csekkönyvét őrizte. Valentin sose látta eddig, milyen iszonyúan öreg. Kellene mellé valaki, gondolta. Borzasztóan maga lehet. Talán egy kisfiú, nem tudom. De nincs senkie. Csak a pénz. Az autó elment, Ginevra, amikor látta, hogy elvonult a veszedelem, visszatért a teraszra. Megállt a szék mellett, amelyen Lukács gubbasztott. Ezzel itt mi lesz? Kérdezte szokott nyers hangján, s odabökött a Lukács fejéhez. Megtartjuk, mondta mami. Nincsenek gazdája szegénynek. Ginevra fordult egyet, elegyengedte a terítőt az asztalon. Szedhetnénk belépti díjat is, ha vendég jön, mondta, de Valentin hirtelen ránézett, mert volt a Ginevra hangjában valami olyan csengés, amit soha nem hallotta azelőtt. Mi leszünk a fiók állatkert? Ránézett Lukácsra, Lukács meg vissza rá. Mami megfogta a Valentin csuklóját, mindenki hallgatott egy pillanatig. Nagyon összevertük, mondta Ginevra a hamutartónak. Béna lesz ez, hiába kötözgették a szárnyát. Voltaképpen el lehetne oda lenni is mi nálunk. Állával a szobájuk felé bökött, mami hallgatott, Valentin se szólt. Majd leviszem, mondta Ginevra harciasa, mintha valaki vitatkozott vagy ellenkezett volna vele. Pedig de csúf egy madár!
1: Te se vagy valami szépség,
0: szólalt meg váratlanul Lukács.
2: Még a hangja is kellemetlen, rázta a fejét Ginevra.
1: A tiéd se kellemesebb,
0: mondta Lukács értődötten. Borbálának fogom hívni, határozta el Ginevra. Valentin voltaképpen meg volt hatva, de majdnem kitört belőle a nevetés.
1: Lukács vagyok, és fiú vagyok,
0: mondta Lukács ingerülten.
2: Na gyere, Borbála!
0: Ginevra óvatosan, de milyen óvatosan, alányult a Lukács összetört testének és felemelte. Lukács szeme megrebbent, de bizalommal elfeküdt a tenyerében.
2: Miért nem tudsz beszélni, buta?
0: Kérdezte Ginevra olyan gyöngéden, hogy szakács néni, aki ismét kikönyökölt a konyhaablakon, csak úgy nyújtogatta a nyakát, hogy közelebbről lássa ezt a csodát.
2: Beszélgethetnél velem.
1: Hát süket vagy te, fiatal nő,
0: rebegte Lukács, és megint lehunta a szemét, mert nagyon fáradt volt.
2: Pityeg a ronda,
0: mondta Ginevra önfeledten, és befutott Lukáccsal a szobájukba. Hol van Kandúrka? Kérdezte mami. Valentin elkomorodott. Hát mindenki örül, köszönti mamit. Csak éppen a barátja nincs itthon. Milyen hiányos a ház Kandúrka nélkül. Mami visszakívánkozott a szobájába, és ahogy benyitott az ajtón, egyszerre látták meg a kis szürke alakot. Ott állt már a szoba közepén, kezében virágcsokor, hosszú szárú kék szigeti rózsák, és ahogy mami belépett, meghajolt, és maga kis hangján énekelni kezdett. Hát megjöttél te drága az elhagyott szobákba, és ellebbent a homály, mely felettünk gomolygott, még nem tudtuk a sorsod, élete vagy halál. Lásd, szívünk már nem árva, megint ragyogsz a házra, te kedves napsugár. Ma házad népe boldog, mert ajkad rámosolygott, s friss rózsát bont a táj. Ó, milyen szép volt a dal. Csak ne kellene az embernek annyiszor kifújnia az orrát, és maminak sincs zsebkendője. Szervusz, Gandurka, mondta mami. És most neki is reszketett a hangja. Köszönöm, hogy vigyáztál Tintire. Szervusz, mami, mondta Gandurka, és oda nyújtotta a virágcsokrot. Nagyon boldog vagyok, hogy hazajöttél. Utószó. Gyerekkoromban nálunk minden nap azzal végződött, hogy vagy anyám, vagy apám mesélt nekem. Ne úgy képzeljétek el, hogy elővettek egy mesés könyvet, és elkezdtek felolvasni belőle. A mi családunkban mindenki tudott történeteket kitalálni. Én a magunk meséit hallgattam évek hosszú során át. Apám többnyire Jani Mackóról beszélt, néha pedig Tüzes Krampuszról, akit azért tiszteltem, mert hiába hívták Tüzes Krampusznak, szőke volt és kislány. Anyámnál viszont megrendelhettem, kiről szeretnék hallani. Ki legyen a mese hőse? Ifie a macskánk, Agancsos a barátnőm, Telebuti Páti, akit én találtam ki, a szomszédpadlásra felszökött Görény, vagy a néni, a rettenetes néni, akitől iszonyodtam, mert éreztem, hogy nem szeret. És aki sokkal valószínűtlenebb jelenség volt Tüzes Krampusznál, mert szőlője volt, háza, és ősszel nagy kosárban sülcsirkét hozott, és somot a szüretről. Hányszor elképzeltem, mi lenne, ha valami irtózatos véletlen a néni hatalmába adna. Ő gondolkoznék helyettem, esetleg mindnyájunk helyett. Ilyenkor bebújtam a paplan alá, úgy megijedtem a gondolattól. Aztán megmondtam, kiről szeretném a mesét, anyám gondolkozott egy cseppet, begyűrte a takarót a talpom alá, ki ne takarodzam megint éjszaka, és neki kezdett a mesélésnek. Képessége szerint az én édesanyámnak írónak kellett volna lennie, de nem jutott ideje rá, mert édesanya lett, és attól fogva, hogy megszülettem, nekem adta az egész életét. Esténként csak mondta, maga kitalálta meséket, és így teltek a napok hármasban. Mert a meseszóra apám is otthagyta a könyvét, és odaült mellénk hallgatni a különös történeteket. Ha visszagondolok a gyermekkoromra, mindig ezt az elalvás előtti félhomályt látom. Álmosodó magamat, és köröttem gyermekéveim őreit, anyámat, apámat, meg a meséket. Hát ilyen megrendelt mese Valentin története is. Valami csodálatosat kértem anyámtól, valami állatosat is, és olyat, amiben a rettenetes néni szerepeljen, de a végén ne neki legyen majd igaza, hanem annak, aki gyönge és kicsi, és akit erősebbé tesz a vagyon hatalmánál a szívében élő szeretet. Gyerekkorom eltűnt világát idézi ez a könyv, más társadalom emlékét, mint amiben ti éltek. Olyan kort, amelyben a pénz mindenható volt, s családi ellentéteket okozhatott, ha valaki nem volt vérbeli üzletember. Ezt a regényt itt, amit olvastok, anyám találta ki. Én csak megírtam helyette, s ha beleolvasok, mindig a régi szobát látom, ahol valaha hallottam. Hogyha megszeretitek Valentint, és megtetszik nektek csodálatos története, anyámra gondoljatok, aki mesélte. Mert a lapok mögött ott lobog a régi kályha, régi tüzének fénye, és megvilágítja hajdani arcukat. Anyám fiatal mosolyát és apám szép fehér fejét, aki már nem tudta megérni, hogy elébe tehessem, mint mindent, amit írtam. A szigetkéket is. Szabó Magda.
3: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Szabó Magda Szigetkék című regényéből hallottak részletet Rátóti Zoltán előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. Holnap újabb hangos könyvvel jelentkezünk.
4: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
5: Abigail.
6: A gyors gyümölcskertész.
7: Szent Péter esetője.
8: Házasságon innen.
9: Katalin és
10: a gyerek. A gólya kalifa.
11: Foszti fiú esetek.
12: Pilátus testament. Szigetkék.
13: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
4: Reklámot hallottak.

Nevet üres edényt, egy ki győzni segít szegényt, egy ki dolgozik bomolva, egy aki csak néz a holdra. Világ sírköve alatt még, a hetedik, te magad légy.

0: 5 ora. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. A gazdaság, a költségvetés, a közigazgatási átalakítás, a vízgazdálkodás, az energetika és a klímahelyzet lesznek a hétvégi kihelyezett kormányülés fő témái, ezt közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán csütörtökön. A tanácskozás helyszíne Erdőbénye, a Honvédség központja lesz. Magyar Péter múlt szombaton országjárásának szolnoki állomásán jelentette be, hogy ezen a hétvégén kihelyezett kormányülést tartanak a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei településen. Megszűnik mától a vármegye elnevezés, a vármegyék ismét megyék lesznek, visszaállítva közigazgatási és földrajzi jellegű nevüket, a főispánok pedig ismét kormány megbízottként látják el feladatukat. Az alaptörvény 17. módosítása rendelkezik a 2023-ban bevezetett vármegye elnevezés eltörléséről. A módosítás rögzíti azt is, hogy a vármegye név október 1-e után is használható, amíg a megye elnevezésre való áttérés a felelős gazdálkodás elvei szerint meg nem valósítható. Idén is kiemelten ellenőrzik a jutállási szabályok betartását a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szakmai irányításával a fogyasztóvédelmi hatáskörben eljáró kormányhivatalok. Azt vizsgálják, hogy a vállalkozások megfelelően tájékoztatják-e a fogyasztókat jutállási jogaikról, szabályszerűek-e a jutállási jegyek, és a fogyasztók a gyakorlatban is érvényesíteni tudják-e jogaikat, jelentette be a hatóság. A tavaly érkezett fogyasztói beadványok alapján 47 eljárás indult, amelyek 67%-ában állapítottak meg jogsértést a kormányhivatalok. A bírságok összege 94 millió forint volt, a leggyakrabban feltárt hiányosság a jegyzőkönyv felvételének elmulasztása, illetve a felvett jegyzőkönyvek hiányos tartalma volt. A most induló témavizsgálat a korábbinál specifikusabb 3 fő területre terjed ki, az új tartós fogyasztási cikkek kötelező jótállására, a javító karbantartó szolgáltatások kötelező jótállására, valamint az újonnan épített lakások és lakóépületek kötelező jótállására. A közút és a vasút szorosabb együttműködése enyhítené a gépkocsi vezetők hiányát a logisztikai ágazatban. Erre hívta fel a figyelmet a Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége közleményében. Mint írják, Európában több mint 500 000 tehergépkocsi vezetői állás betöltetlen, a következő években pedig további 600 000 sofőr érheti el a nyugdíjkorhatárt. Magyarországon a szakmában mintegy 120 000 gépjárművezető dolgozik, csak nem 14 000 sofőr hiányzik, és várhatóan 5 éven belül nyugdíjba vonulhat a jelenlegi gépkocsi vezetők 15%-a, ami további 18 000 fővel csökkentheti a szükséges magyar sofőrállományt. Ez önmagában évente akár 200 milliárd forintos kiesést is jelenthet az államkincstárnak a be nem folyó közterhek miatt, a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestület adatai alapján. A Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége szerint a következő évek egyik legfontosabb feladata egy olyan fuvarozási rendszer kialakítása, amelyben a közúti és a vasúti árufuvarozás egymás kapacitásaira építhet. A vasúti kapacitások bővítését a következő években várható forgalom növekedését sürgeti, írja a közlemény. A rendőrség csütörtöktől legkésőbb december 31-ig területzárást rendelt el a parlament és a hozzá tartozó mélygarázs környékén. Az intézkedés az épület körüli, valamint a Dunaparti, a Balassi-Bálint utcai és az Antal József rakparti lehajtók környékén kijelölt területeket érinti, közölték a polisz.hu oldalon. A rendőrség indoklása szerint a lezárás célja az országház biztonságának, az országgyűlési képviselők és védett személyek szabad mozgásának, valamint az országgyűlés zavartalan működésének biztosítása. A kijelölt területeken a gyülekezési jog gyakorlása és nyilvános rendezvények megtartása nem lehetséges, miközben a határozat több érintett szakaszon fenntartja a gyalogos, illetve a kerékpáros forgalmakat, írja közlemény. Elindult az Év Turista Háza 2026 közönség szavazása, amelyen október 12-éig 10 szálláshelyre lehet voksolni, közölte az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ. Az Év Turista Háza címet idén 7. alkalommal ítélik oda. A döntőbe turistaházak, kulcsos házak és egyéb természet közeli szálláshelyek kerültek a Bakonytól a Zemplénig. A kiválasztás a kora szálláshelyek állapota és felszereltsége mellett a környezetet, a közeli látnivalókat és a túrázási lehetőségeket is figyelembe vették, írja a közlemény. A 2026-os döntősök között van a Bakony, a Soproni-hegység, a Balaton felvidék, a Drávamente, a Pilis, a Mecsek, a Bükk, a Börzsöny, a Körösvidék és a Zemplén egy-egy létesítménye. A közlemény szerint a Téri Ödön Nemzeti Turistaház fejlesztési programban 2025-ben 44 szálláshely részesült, mintegy 1 milliárd 550 millió forint támogatásban, köztük turistaházak, kulcsosházak és erdei iskolák. A szavazás az aktivkalandor.hu/szavazzaz-évturista-házára oldalon érhető el, áll a közleményben.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken általában derült napos száraz idő várható, kevés, nyugaton több fátyol felhővel, a légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, északnyugaton egy-egy élénk lökés is előfordulhat, délutánra 25 és 27 fok közé melegszik a levegő térségünkben.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai műsorunkban Szentesre látogatunk el, ahol a napokban adtak hálát azért, hogy 200 éve elkészülhetett a nagy templom, és szobrot avattak Kis Bálint lelkésznek, aki a templomépítést szorgalmazta. Összeállításunkban többek között hallhatják majd a történelmi múltról Hegyi Ádám történészt.
2: 1826. szeptemberében ez ténylegesen elkészült, akkor az a legény vagy mester, aki felhelyezte ünnepélyesen a templom torony tetejére ezt a csillagot, akkor ott a templom tetején, ami több tíz méter magas, egy áldomást ivott a világ és Isten egészségére, dicsőségére, és azt a poharat lehajította a mélybe, hogy ezennel elkészült a templom.
1: És Fekete Károly tiszántúli püspök is elmondja gondolatait Kis Bálint néhai lelkész örökségéről.
3: Sok ilyen példaember kellene, hogy biztasson bennünket, hogy ez nem lehetetlen. Lehetetlen időkben is lehet a lehetségest megtenni. Engem Kis Bálint inspirál és ösztönöz, hogy hűséges egyházi vezetők kellenek, akik gyarapítják a közösség értékeit, és a keresztény értékek terjesztésében mindent kihasználnak templomon kívül is, nem csak a templomban.
1: Mai műsorunkban tehát Szentesre utazunk, tartsanak velünk!
0: Európa Rádió, a református értékadó.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Kétszáz évvel ezelőtt azért kellett új templomot építenie a szentesi reformátusoknak, mert az előző túl kicsi volt, és sokan már csak az utcán állva hallgathatták Kis Bálint prédikátort vasárnaponként. Az építkezés különös módon zajlott, a régi templomot körbeépítették az újjal, és így sokáig tudták még használni a korábbi hajlékot, amit aztán elbontottak. Az építkezés 18 évig tartott. Kis Bálint lelkész pedig nem csak a templomépítés miatt hagyott mély nyomot a gyülekezet és a város életében, egy igazi polihisztor volt, például ő építette meg az első emeletes épületet Szentesen, megtanította a helyieket a gyümölcsfák beoltására, és tankönyvet is írt a helyi diákok részére. A Szentes Nagytemplomi gyülekezet most szobrot emelt néhai lelkészük emlékére, és hálát adtak a 200 éve elkészült templomukért. A háladó alkalmon jártunk. Ezt az összeállítást hallják most.
2: Hegyi Ádám történésszel szinte közvetlen azután beszélgetünk, hogy megnézte a frissen leleplezett Kis Bálint szobrot közelebbről is. Milyen érzések kavarognak ilyenkor egy történészben, kutatóban, amikor így valakit lát bronzba öntve embernagyságban, akit évek, évtizedek óta kutat, olvas, keres...
3: Az az igazság, hogy nagyon kevés embert formáznak meg szoborban, és Kis Bálint valóban méltó. Arra voltam kíváncsi a szobor esetében, hogy az a portré, amit ismerünk róla, ahhoz képest a szobor mutat-e valami változást, és én úgy láttam, hogy a művész alapvetően a festményt vette kiindulásnak, és így hiteles, nagyjából hiteles lehet ez az ábrázolás. Úgyhogy, mint történész, vagy valahogy ez a véne van így bennem, hogy na, akkor ebből az információból mi a hiteles. Én úgy látom, hogy tényleg ilyen lehetett annak idején Kis Bálint.
2: Most akkor menjünk bele a forrás kritikába. Az a festmény mennyire lehet hiteles, ugye ezt már nehéz kideríteni, de erről mit gondolsz?
3: Ünnepségem, vagy az Isten tiszteleten egy festményt mutattak be, az egy másolat. Van egy eredeti festmény, amit Hódmezővásárhelyen őriznek, azt készítette a fia. Most, ha valakit a fia megfest, én azért úgy gondolom, hogy azt hitelesen festi meg. Hogy érthető legyen, tehát Hódmezővásárhelyen őriznek egy portrét, amit a Kis Bálint fia készített, és erről készült egy másolat, amit itt Szentesen őriznek, de a két festmény ugyanaz. Tehát én nem vagyok művészettörténész, én nem tudnám megkülönböztetni, hogy melyik az eredeti és melyik a másolat, és a szobor meg ezt a festményt vette alapul.
2: Okay, most ez a beszélgetés nem lesz kereteiből adódóan alkalmas arra, hogy minden információt elmondjunk Kis Bálintról, de egy-két dolgot kérlek, hogy villancs föl róla, hogy miért érdemes ő arra, hogy emléket állítson neki az a gyülekezet, az a város, ahol ő olyan sokat szolgált.
3: Nagyon sok minden indokot lehet mondani. Talán az első és legfontosabb, hogy Isten szolgálta, és nagyon erős és jelentős gyülekezetet épített itt Szentesen. Ez több mint 10 000 gyülekezeti tagot jelentett abban az időszakban, a 19. század első felében. És a közéletnek is nagyon aktív tagja volt. Például a Magyar Tudományos Akadémia tagjaival választotta. Tudományos tevékenységet folytatott, nyelvészeti kérdésekben foglalt állást, régészeti kérdésekkel foglalkozott, és a legismertebb műve az egy történeti munka, megírta a Békés Bánáti Református Egyház vagy a történetét. Ez egy 4 kötetes munka, igen alapos. Tehát amit lehetett és megtalált, azt ő gyakorlatilag belevette ebbe a munkába.
2: Tulajdonképpen kollégák vagytok így az évszázadok távlatában.
3: Igen, 200 évvel később én vagyok igen, hasonló tevékenységet folytatok. Én nem vagyok lelkész, csak történész. Hát a kor polihisztora. Tehát ugye a 19. századi emberek hétköznapjaival az belefért, hogy ő nyelvészethez is ért, gazdálkodott, igét hirdetett, templomot építetett, és még családja is volt.
2: Templomépítésre fókuszáljunk, mert hogy közben az ő szoborállítása mellett ugye a szentesi nagy templom átadásának elkészültének 200. évfordulóját is ünnepli a közösség. Számos érdekes történet van ennek az építéséről. Itt ezen a háladó alkalmon említetted ezt a körbeépítették a régi templomot az új templommal. Hogy van ez?
3: Ugye az a templom az kisebb volt, mint ez a jelenlegi templom, és mivel többféle terv volt, hogy hogyan kell használni, szükség volt arra, hogy Isten tiszteleti alkalmak legyenek. És 20 évig épült az épület, most 20 évig szabadtéren, vagy egy színben, vagy valahol máshogy tartani az Isten tiszteletet, az nagyon zavaró lett volna. Ezért egy ilyen furfangos ötlettel körbeépítették a régi templomot, ugye nagyobb lett az új hajó, a templomhajó, elfért benne a régi templom, és csak akkor bontották el, amikor már a tetőszerkezete készült az újnak, és az azt jelentette, hogy viszonylag rövid ideig kellett idéglenes helyen istentiszteletet tartani.
2: Mi volt a legfőbb ok annak, hogy új templomot kellett építeni? Kicsi volt az előző?
3: Igen, itt ebben az esetben nagyon kicsi volt az előző, nagyon megnőtt az egyházközség, és nem fértek be az emberek. Tehát egyszerűen vagy körülállták, vagy hazamentek, vagy tolongtak, de tehát vannak ilyen leírások, hogy szűk a templom, nem férnek el.
2: Ez mennyire Kis Bálint érdeme volt egyébként? Tehát az ő prédikátori munkájának tudható be ez a növekedés, vagy azonosíthatók más okok is emögött?
3: Itt mindig két megválasztott lelkész szolgált, tehát neki mindig volt a lelkésztársa is. Tehát ez a 18-19. Század világa természetesen másként működött az egyház szerkezete, de azért volt olyan, hogy valakit nem tartottak megfelelő lelkésznek, és akkor fellázadt ellen a gyülekezet. Most egy másik példát mondanék, Békésen annyira haragudtak a lelkészükre, hogy rágyújtották a parókiát. Tehát ha ilyen történt volna itt Szentesen, akkor nem jöttek volna Isten tiszteletre sem. Itt ilyen nincs, tehát Kis Bálint nagyon jól szervezte ezt a gyülekezetet.
2: Szintén ezen a háladó alkalmon felidézted azt a történetet, amikor felkerült a templom tetejére az azóta is ott lévő csillag. Kalandos történet, ez elmesélnéd hallgatóinknak is?
3: A történet azzal kezdődik, hogy ezt bearanyozták, ezt a csillagot. A gond az volt, hogy ezt az aranyat ellopták, és aztán újra kellett beszerezni, de mikor végre 1826. szeptemberében ez ténylegesen elkészült, akkor az a legény vagy mester, aki felhelyezte ünnepélyesen a templom torony tetejére ezt a csillagot, akkor ott a templom tetején, ami több tíz méter magas, egy áldomást ivott a világ és Isten egészségére, dicsőségére, és azt a poharat lehajította a mélybe, hogy ezennel elkészült a templom.
2: Éliás Jánoshoz fordulok még, hogy egy picit ugorjunk vissza a 200 év elé, mert hogy ez a gyülekezet sem 200 éves, és Ádámmal, Hegyi Ádámmal közösen a gyülekezet matrikuláját, ami egy kéziratos egyház történeti krónika, és éppen itt állunk mellette egyébként egy megsárgult lapos könyv, aminek azért nehezen olvasható kézírással, és hát a mai helyesírásnak abszolút nem megfelelő módon van ez megírva, tehát inkább ettől olvasható nehezen. Szóval azt vállalták ketten, hogy ezt mai magyarra átírják, fordítják, magyarázzák. Milyen nehéz munka volt ez?
4: Körülbelül egy évet vett igénybe a munka. Hegyi Ádám kollégám felkérésére szálltam be én is ebbe a munkába, és hát nagy örömmel vállaltam. Alapvetően a forrás, kiadás és közlés az mindig is közel állt a szívemhez, illetve Ádám ma már korábban is dolgoztunk közösen, ezek mindig jól sültek el kivétel nélkül, így hát ez úttal is örömmel vállaltam. És magát a kéziratot ugye láthatjuk, hogy több száz oldalas, és ezt ketté osztottuk Ádámmal. Ádám az első felét, én a második felét írtam át, és amikor végeztünk, összeért a két átírás, akkor egymásét ellenőriztük le, és ugye több latin, akár német nyelvű kifejezések is szerepelnek benne. Ezeket ugyan meghagytuk, tehát nem írtuk át a főszövegben, viszont lábjegyzettel láttunk el minden egyes ilyen kifejezést, vagy olyan utalást, amit az egyszerű olvasó nem feltétlenül érthet, és több mint 1000 lábjegyzetet sikerült ehhez fűznünk. Ugye még Ádámnak van egy bevezető tanulmánya is, ami tovább segíti a megértést.
2: Legemlékezetesebb történet ebből a matrikulából számodra?
4: Legemlékezetesebb történet talán egy szentesi lelkipásztorhoz köthető, Páti Miklósnak a neve. Nem is inkább ő, hanem a felesége, aki a hagyomány vagy a leírások szerint bordélyházat üzemeltetett, illetve más leírások szerint maga is prostituáltként dolgozott. Ez lehet, hogy szóbeszéd, lehet, hogy pletyka, azonban az feltűnő minden esetre, hogy a további szolgálati helyén Páti Miklósnak, ugye Szentesről tovább állt, tovább kellett állnia. Emiatt a történet miatt mindenhol megemlékeznek erről az esetről, hogy a felesége mit dolgozott, és ezáltal mindenhonnan mennie kellett tovább, és hát ha mindenhol megemlékeznek, akkor valami alapja csak lehet.
2: Hegyi Ádám, mi a legemlékezetesebb a matrikulából? Egyébként ez meddig őrzi meg a gyülekezet történetét időben?
3: A matrikula a reformáció kezdetére próbál visszaemlékezni, nagyon minimális leírás van a 16. századot tekintve, valójában csak ilyen egymondatos utalások, és nagyjából ez a kézirat olyan 1760-ig tartalmaz adatokat az egyház történetével kapcsolatban. Van több folytatása is ennek a kéziratnak, de az már egy másik kötet. Na most, ami a kérdést illeti, szerintem egy kegyességét, vagy a hite erősségét mutatja ennek a gyülekezetnek, hogy a második templomot, amit építettek 1748-ban, azt a hatóságok el akarták bontani, illetve a tartós építő elemeket, tehát az égetett téglát igyekeztek eltávolítani a falból, és csak vályoggal engedték ezt felépíteni. És ez az eltávolítás ez úgy történt, hogy Isten tisztelet alatt elkezdték kőműves szerszámokkal bontani a falat, az persze jó nagy hanggal jár, és a gyülekezet erre énekléssel válaszolt. Tehát, hogy ők ezt nem, tehát ez az ő templomuk, ezt ne engedjék tőlük elvenni. Valószínűleg egy katartikus élmény lehetett ott a prédikálnak, énekel a gyülekezet, imádkozik, és ez a mi templomunk, nem adjuk. Ha bontjátok, akkor is a miénk.

0: hogy elveszik tőlük a templomot, ezért egy kőtáblát készítettek, amiben belevésték a lelkészek nevét, a város vezetőinek a nevét, és felvésték rá azt is, hogy ez mindig is református templomnak épült, és az is marad. Ez a kőtábla most is a úrasztal alatt van, számolnak a jövővel, hogyha netán valami baj éri a egyházközséget, akkor bizonyítékuk legyen arra, hogy ez egy református templom.
1: Kenyeresi Károly nagy tiszteletű úrral beszélgettünk, aki egyébként Gyöngyösön szolgál, de most azért érdekes nekünk a szentesi történet szempontjából, mert az ők unokája annak a kis Bálintnak, akinek szobrot állítottak most, illetve aki építette azt a templomot, ami most 200 éves. Amikor leleplezték a szobrot, figyeltem az arcát, elérzékenyült, és még egy könycsepet is kitörölt a szeméből. Meglepte önmagát, hogy megérintette ennyire ez az eset?
2: A nemzedékekre gondoltam, mint ahogy végig a utóbbi napok során, amíg készültem is a mai napra. Kellett írni egy kis köszöntőt a gyülekezet újságjába, úgyhogy már akkor úgy összettem a emlékeimet, gondolataimat. Hát tulajdonképpen ezt az ágát a családnak nem ismertem. Viszont a többi ágon is vannak neves ősök, például Körösi Csoma Sándor, mert ezt a nagymamámat, aki a kis Bálint családhoz kötődik, egy miskolci elődöm, szintén lelkipásztor, mert olyan családokból származom, és az a családi ágon van egy másik dédnagymamám, Körösi Margit volt, tehát vannak ilyen történelmi összefonódások a családi módban. Igen, hát ez érzékenyen érintett, és nem csak a hetedik nemzedék tagjaként, hanem ugye az egész múlt előttem volt, és már csak azért is, mert az én életemben is szerepet játszott az, hogy ez a múlt kötelezett arra, hogy gondolkozzak azon, hogy Krisztus hirdetője legyek én magam is a család folytatásaként. Egy nemzedék kimaradt, édesapám hőerőműve dolgozott, és külvárosban nőttem fel, ott éltünk, és nem volt ez napi renden, hogy én lelkipásztor legyek, de Kenyeresi nagyapám emléke volt az, ugye, aki a kis Bálint leszármazott, az ő édesapja volt a déd unoka, vagy a unoka, tehát ez érintett meg is, és az ő emléke, és emiatt is választottam a lelki szívatást. Úgyhogy azért volt ez ilyen megható.
1: Mi annak a története, hogy ennyire visszamenőleg tudja, hogy kik az ősei?
2: Az ilyen nemesi származású, vagy ugye hát én nem mondom, hogy köznemesi származású, tehát nem főnemes, hanem köznemesi származású családokra azért jellemző, hogy végül is miért hívnak engem is Kenyeresinek, mert ez a kenyérmezei csata után adatott, nem pedig mesterség gyakorlása folytán. Tehát érdekli így az embert a múltja, és vannak sokan szerintem Magyarországon, akik ezt kutatják. Én csak úgy belecsöppentem, mert megtette helyettem az édesapám, vagy mások elődeim, az édesapám írta például össze, mert én nem tettem, hogy nagyon szerteágazó a lelkészi összefonódás a családjainkban.
1: És a templom, hogy abban a templomban volt már ez a hálaadás, ahol igen, megint csak visz, tehát hogy azok a falak igen, hallották igen, az ön ők nagyapját.
2: Igen, hát igen, ez is meghatott valóban, hogy láttam a szószéket, most életemben először vagyok itt, és mindenkinek ajánlom, hogy jöjjön el Szentesre, és nézze meg ezt a csodálatos templomot, úgy nevezte püspök úr ma, hogy csodaház, tehát érdemes megnézni, és hát emlékeztetett a nagy református templomokra, mert ez egy nagy református templom. Igazából akinek megdobban a szíve, az nem hiába dobban meg, mert itt van egy olyan millió, olyan légkör, ami megérint. És ez volt az, ami még könycsepet a szemembe csalta, hogy ez a történelem úgy valahogy végigment a szívemen. Itt van egyébként velem a nagyfiam is, úgyhogy egy későbbi nemzedék is, mondtam, hogy mindenképpen jöjjön majd el.
3: Kedves hallgatóink, most hamarosan hírekkel folytatjuk műsorunkat itt az Európa Rádióban, utána pedig ígérem, folytatjuk az összeállítást Szentesről, ahol hálát adtak azért, hogy 200 éve készülhetett el a szentesi nagy templom, és szobrot avattak néha egy lelkészük kis Bálint emlékére. Hamarosan folytatjuk az összeállítást, de akkor most először hírek. Maradjanak az Európa Rádióval.
4: Európa Rádió az interneten is. Europaradio.hu

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Szerdán ülésezett először a kormány új döntés előkészítő szerve a fejlesztési kabinet, ahol közúti, vasúti, energetikai fejlesztésekről tárgyaltak, közölte a kabinet vezetésével megbízott közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid közösségi oldalán közzétett videójában hozzátette, mostantól a fejlesztési kabinet lesz az uniós pénzek felhasználásával, az állami beruházásokkal, a turizmussal, fejlesztésekkel foglalkozó döntés előkészítő fóruma a kormánynak. A miniszter arról is beszámolt, hogy a kormány a fejlesztési mellett stratégiai, illetve gazdasági és költségvetési kabinetet is létrehozott. Szeptember 30-ával lezárult a fakitermelési moratórium, de ez nem azt jelenti, hogy mostantól kivágják az erdőket, közölte az élő környezetért felelős miniszter a Facebook oldalán. Gajdos László bejegyzésében arról számolt be, hogy a moratórium időszaka alatt részletesen felmérték a magyarországi erdőterületeket, hogy felelős és megalapozott döntéseket hozhassanak. A miniszter kiemelte, a magas ökológiai értékű őshonos erdőállományokat szigorúan védik, ezek nem szolgálhatnak faanyag kitermelésre. A többi területen pedig olyan fenntartható gazdálkodásra állnak át, amely egyszerre garantálja az erdők és a biodiverzitás megőrzését, a klímaváltozás elleni hatékony védelmet és a lakosság számára szükséges tűzifa biztosítását. A tarvágás továbbra is szigorúan tilos a védett erdőkben, hangsúlyozta a miniszter, a legszigorúbb fellépést ígérve a tilalom megszegőivel szemben. Teljes mértékben egyetért a Magyar Orvosi Kamara azzal, hogy vezető tisztségviselőik megválasztása 2 ciklusra korlátozódjon. A köztestület közleményében emlékeztetett, Álmos Péter elnök már a 2023-as megválasztásakor egyértelművé tette, hogy kezdeményezni fogja a kamarai elnöki mandátum 2 ciklusban történő maximalizálását. A kamara tapasztalatai ugyanis azt mutatják, a köztestület érdekét és a társadalmi feladatok hatékony ellátását a kiszámítható rendszeres belső demokratikus megújulás szolgálja jól. A közleményben kiemelték, amennyiben az országgyűlés a köztársasági elnök kifogása alapján módosítja a törvényjavaslatot és törli a törvényi szintű cikluskorlátozást, a kamara határozottan arra fogja kérni a jogalkotót, hogy biztosítsa annak jogi lehetőségét, hogy a köztestület a saját alapszabályában önkorlátozó jelleggel bevezethesse a választhatóság korlátozását. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter reagálásában azt írta, érdemben mérlegelni fogják az államfő észrevételeit a kérdésben, és előkészítik azok megtárgyalását az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottságának következő ülésére. Csalók élnek vissza a magyar-máltai szeretett szolgálat nevével Szabolcs-Szatmár Bereg és Heves vármegyékben, közölte a karitatív szervezet. Közleményük szerint munkatársaik a két említett vármegye több településén is szembesültek azzal, hogy a lakhatás támogató programjukban támogatott családokat idegen emberek keresik fel, akik magukat a magyar-máltai szeretett szolgálat képviselőinek kiadva kikérdezik a családokat, iratokat, szerződéseket, számlákat kérnek el és felvételeket készítenek. Mint írják, a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat programjában mintegy 100 településen érintettek családok, akik közül az elmúlt hetekben többen megtévesztve működtek együtt a tőlük adatokat kérő emberekkel. A karitatív szervezet arra hívta fel a figyelmet, hogy a településeken élők az őket kereső ismeretlen emberektől kérjék el a Máltai Szeretetszolgálat igazolványát, mielőtt beengednék őket az otthonukba, írja a karitatív szervezet közleménye. A meleg és száraz időjárás miatt a megszokottnál korábban kezdődött a szüret Tokaj hegyalján, a Borvidék egyes területein ugyanis jelentős a terméskiesés, de a leszedett szőlő minőségével elégedettek a termelők. Molnár Péter, a Tokaji Borvidék hegyközi tanácsának elnöke kifejtette, az idei évjárat meleg és száraz, a nagy hőösszeg pedig felgyorsította az érés dinamikáját. Emiatt a korábbi évek átlagához képest hamarabb kezdődött a szüret, és a szárazborok alapanyagának jelentős részét már betakarították. Elmondása szerint a termelők egy része most már az édesborokhoz szükséges alapanyagra vár. A területek egy részén tovább hagyják kint a szőlőt a további érés, illetve hogy megfelelő időjárási körülmények között a nemes töppedési folyamatok elindulhassanak. A következő hetek időjárása fogja eldönteni, hogy milyen mértékű lesz az aszúképződés ebben az évjáratban, hangsúlyozta az elnök.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken általában derült napos száraz idő várható, kevés, nyugaton több fátyol felhővel, a légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, északnyugaton egy-egy élénk lökés is előfordulhat, délutánra 25 és 27 fok közé melegszik a levegő térségünkben.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztőt Hegedűs Márkot hallják, és ahogy ígértem, már is folytatjuk az összeállítást. Szentesen járunk, ahol néhány nappal ezelőtt adtak hálát azért, hogy 200 éve készülhetett el a szentesi nagy templom, és szobrot emeltek a néhai lelkész Kis Bálint emlékére, aki a templom építést levezényelte.
2: Lantos Györgyi szobrászművészt kérdezem, aki bronzba öntötte, formálta Kis Bálint elképesztort. Hogyan készül egy ilyen munka? Egy darab festmény van, gondolom, hogy ezt használta?
3: Hát amikor a megbízást ugye megkaptam, akkor először nekem mindig az, hogyha a szobor valakiről szól, tehát egy személyhez kötődik, akkor elkezdek utána olvasni, utána nézni, hogy mi az, ami adott, és mi az, amiből tudok dolgozni. Ez esetben egyébként ez a festmény volt az a motívum, amit azt mondták itt a helyi megrendelők is, hogy az ehhez a portréhoz az biztos, hogy jó, és nincs is nagyon más, tehát, vagy talán nincs is más. És akkor utána olvasok, hogy mi volt az ő tevékenysége, elkezdek gondolkodni, hogy mivel tudom leginkább életre hívni azt, amit ő alkotott, csinált, tehát a személyiségét, és aztán tulajdonképp a bronzba öntés már az utolsó része szinte a dolognak, mert ezt először megmintázzuk agyagból, aztán jön nagyon sok munkafolyamat, mikor eljutunk a bronzig.
2: Mennyi idő egy ilyen szobor elkészítés? Én teljesen laikus vagyok.
3: Hát ez az a kérdés, ami tényleg laikus, és mindig meg is kérdezik, és ez az, amire sose tudok válaszolni, mert nem figyelem, hogy mennyi idő az, amikor az agyag elkészült, mennyi az, amikor a gipsz negatívó, aztán a beformázás, a bronzönt, és hát azért úgy körülbelül egy év biztos eltelt összesen.
2: Nagyon érdekes volt nekem, ahogy most említette, hogy olvas arról, akiről készül majd a szobor, tehát nem csak a képet használja, hanem informálódik. Ez miért fontos?
3: Azért fontos, mert hozok egy példát. Készítenek ugye nagy emberekről halotti maszkot. Ha megnézzük azt a maszkot, az róla készül, tehát teljesen pontos. Mégse ismerhető föl, mert nincs bennem a lelke. Az embernek, amikor egy szobrot csinál, nem pontosan azt másolja formailag se esetleg, ami ott van, mert akkor egy ilyen naturális semmit mondó dolog lesz, egy ilyen sematikus dolog. El kell hagyni dolgokat meg kiemelni, tehát a személyiséget megismerve mindig amit fontosnak érzek, ami mondjuk a gondolatisága a dolognak, az az első. Tehát nem formailag. Aztán formailag is jónak kell persze lenni, meg helyén kell lenni a dolognak, de nem csak ez számít.
2: Amikor leleplezték a szobrot, ott állt a szobor mellett néhány méterrel Kenyeresi Károly, aki az ük unokája Kis Bálintnak. Kicsordultak a könnyei. Pedig soha nem találkozott nyilván életkorából adódóan az ükük nagyapjával, de meghatotta, ami történt. Ez milyen jelenetnek látta?
3: Az nagyon fontos, hogyha valami, még a távoli hozzátartozó is, mondjuk meghatódik, tehát nagyon-nagyon jól is esik, mert akkor valamit jól csináltam talán. Ehhez kell az, hogy olvas az ember, meg utána gondol annak, hogy mit csinált, hogy élhetett, tehát meg el is kell képzelni dolgokat, hogy ő hogy élte az életét.
2: Fekete Károlyt, a tiszántúli egyházkerület püspökét kérdezem. Mit jelent önnek, vagy mit tanult ön Kis Bálint történetéből, meg a szentesi 200 éves templom történetéből? Az ige hirdetése nyomán gondolom, hogy készült a történetből, úgy fogalmazott, hogy ez egy csodaház, amit épült. Szóval miért érintette meg önt így, vagy mit tanult a történetükből?
4: Nem csak azt, hogy ez egy óriási templom, és szinte egy katedrális méretű, alföldi, gyönyörű, kétkarzatos, két emeletes karzatos templom, hanem azt a komplex életművet, aki a református kollégiumból indulva csokonai évfolyamtársaként idejött, hazajött erre a vidékre, hiszen Vésztőn született, de szentesen fejtette ki a szolgálatát, és annyi mindent tett a közjóért, amivel hitelesítette a szolgálatát. Nyilván egy nagy tudású, kiemelkedő igehirdető volt, és a Békés-bánáti nagyegyházmegyének az esperese, amelyik önmagában rengeteg feladatot adhatott, de hogy a mezőgazdaságtól, az építészeten keresztül, a tudományos munkáig, és az akkori Magyar Tudományos Akadémia elődjének, a Magyar Tudós Társaságnak levelező tagjává választották. Ez egy olyan hatalmas életmű, amelyik a parasportáktól kezdve egészen az ország iskolájáig hatott, és egy ilyen sok talentumos embernek a tevékenysége, amelyik rengeteg küzdelemmel telt, de mindig mértékadó ember volt a maga köreiben. Ez egy olyan példa számunkra, ami megerősíti, hogy az a bizonyos tiszteletes tudós lelkipásztor cím az nem adatik könnyen. De itt szentesen sikerült megszereznie kis Bálintnak ezt a címet, és nem csak rámondták, hanem ez történt az alatt az 53-54 esztendő alatt, amit ő itt munkálkodott, és közben egy szép családot nevelt. Ma is van olyan leszármazottja, sokadik utódja, aki lelkipásztor kollégánk, itt is volt az ünnepségen. Egy olyan hatékony élet, amelyik rányomta ennek a városnak az arculatára a kezenyomát, és a gyülekezeten is meglátszott. Két hét múlva lesz a Békés-bánáti Református Egyházmegyék találkozója. Ez most három országban 5 egyházmegyényi területet jelent. Ez egykor a Kis-Bálint egyházmegyéje volt, amelyiknek meg is írta a történetét. És nem csak úgy, hogy összeszedegette az adatokat, hanem olyan történetírói akribiával, hogy a kéziratban levő munkáját is országosan ismerték, és aki kutató volt, egyháztörténész volt, az előbb-utóbb bele kellett, hogy akadjon ebbe a műbe, aminek a mintájára megírhatott eklézsia történetet, vagy akár egy nagyobb térségnek az egyháztörténetét. Egy nagy formátumú ember, és most annak örülhetünk, hogy mások is belebotolhatnak a szobrába, a szentes főterén, és érdemes arra, hogy megjegyezzék, és a mai nemzedék tanuljon tőle, hiszen a Kis-Bálint nevet több református intézmény is viseli, óvoda, általános iskola itt is, Vésztőn is. Azt lehet mondani, hogy sok száz diák tanulhat az ő életművéből, és ez önmagában ajándék. És jó nekünk, hogy a Szentesi templom 200. évfordulóját ünnepelve azt is megtiszteltük, aki az Úristen szolgálja volt, mégpedig hűséges szolgálja volt ebben a városban.
2: A szobornak ön szerint mi a jelentősége? Fontos 2026-ban így is emléket állítani valakinek, aki fontos egy közösségnek?
4: Azt gondolom, hogy manapság, amikor az ember külföldön szobor döntésről hall, vagy bizonyos történelmi események kiradírozásáról a adott nemzet történelem könyvéből, akkor nekünk minél több nyomot kell hagyni azokról, akik tényleg formáltak bennünket, a népünket, magyarságot, azon belül a reformátusságot, mert nagyon szemérmesek vagyunk az egymás dicséretével kapcsolatban. És még halópolaiban esetleg emlékszünk azokra, akik valamit tettek, aztán elfelejtjük, és mindig kell egy ilyen évforduló, hogy újra fölcsiszoljuk azokat a gyémántokat, amelyek közben oxidálódtak, vagy elszürkültek, és most ez egy ilyen nap volt, hogy egy nagyon márkás embernek az emlékezete lehet a közbeszéd tárgya. És én azt gondolom, hogy nekünk van szükségünk arra, Kis Bálint megtette a magáét, és hiszem azt, hogy az Úristen meg fogja jutalmazni, mert ő mondta, hogy légy híd, mint halálig is, neked adom az élet koronáját. Ezt ő meg fogja kapni. De hogy mi is érzékeljük, hogy húsvéremberek nagyon nehéz korban, válságidőben tudtak olyat alkotni, és másokat gazdagítani, amire nekünk is van lehetőségünk. És ezeknek a fölfedezése az bennünket erősít, hogy én is tehetek valamit az enyéimért. Lehet családban, lehet az egyházban, lehet egy munkahelyen, vagy egy város életében. Sok ilyen példaember kell, hogy biztasson bennünket, hogy ez nem lehetetlen. Lehetetlen időkben is lehet a lehetségest megtenni. Engem Kis Bálint inspirál és ösztönöz, hogy hűséges egyházi vezetők kellenek, akik gyarapítják a közösség értékeit, és a keresztény értékek terjesztésében mindent kihasználnak templomon kívül is, nem csak a templomban. Én azt gondolom, hogy elég az, hogyha az ember arra gondol, hogy amit tesz bárhol, bármikor, bárkivel, az Isten színe előtt történik. És ez a coram Deo, az Isten színe előtt létezés, ez nagyon nagy fegyelmező erő. És engem ez inspirál, hogy az Isten színe előtt alkotok, dolgozok, élek, intézek ügyeket, és ez a legnagyobb hogyha ezt az ember már nem érzi, akkor olyanokat enged meg magának, amit rossz példa, vagy valami olyannak a felnagyítása, aminek nincs aranyfedezete. Az Isten színe előtt viszont minden cselekedetünk meg kell, hogy álljon. Ha meg nem áll meg, akkor megkapjuk a magunkét. Már itt megérzi az ember a lelki ismeretében, hogyha valamit nem úgy tett.
2: Erdélyi Lajossal, a Szentes Nagy Templomi Gyülekezet presbiterével, a 200 éves jubileum emlékbizottságának vezetőjével folytatjuk a beszélgetést. Az emlékévnek van egy történeti megközelítés, ez a tudományos konferenciában, a matrikula fordításában, újrakiadásában, értelmezésében, a szoborban is látszik. Ezekről mindegyikéről egy-egy gondolatot beszéljünk. Miért volt fontos a szobor?
5: Hát a szobor azért, mert azt hiszem a lelkész szájából el is hangzott a szoboravatáson, hogy tartoztunk ezzel Kis Bálintnak, és nem az egyházközség, hanem Szentes városa. Itt sok mindent hallhattak, akik itt voltak Kis Bálint prédikátorról, mert azért hát ő akkor még prédikátor volt, és Esperesről, aki egyébként több évtizeden keresztül volt Esperese a Békés-Bánáti Történelmi Egyházmegyének, amelyik akkor szerintem Magyarország legnagyobb egyházmegyéje volt, mert Békés, Csongrád, Temes, Arad és a Bánáti rész is ide tartozott. Ma öt Esperese van, öt egyházmegyéje van ennek az akkori egy egyházmegyének. Tehát tartozott Kis Bálintnak, az emlékének tartozott az egyházközség is, és Szentes városa is, és ezt ismerte fel Szentes városa is. Egy későbbi utódja, Imre Ernő mondta, nem fogom szó szerint idézni, de valami olyasmit mondott, hogy rájött, hogy nem lehet népének szószólója, hogyha csak a szószéken mondja nekik, hogy mit kellene csinálni. Ez az alapgondolata annak, amiből azt gondolom, hogy szobrot állítunk, mert hogy itt nem hangzott ugyanel, de például itt ez egy gyümölcstermővidék volt abban az időben, de mind direkt termő volt. Ő hazafelé Jénából látta Németországban, hogy oltják a gyümölcsöket. Megtanította a szentesi szőlő és gyümölcstermelőket a fák oltására. Ugye ide elhangzott a eke, elhangzott a vetőgép, tény, hogy az iskolában, tehát amikor leégett 1760-ban a város, mert nem csak a templomunk égett le, hanem az egész város leégett, akkor ő ugye 40 évvel később jött ide lelkésznek, de az emlékezetük még benne volt. Még nem volt újjáépítve a teljes szentes ez alatt a 40 év alatt. És azon gondolkodott, hogy mi okozhatja és mivel lehet megakadályozni, és ekkor kezdte meg a cserépfedéssel kapcsolatos tanulmányait. Országos lapokba írt cserépfedéssel kapcsolatban. Az elemi iskolába bevezette, hogy meg kell tanulnia a gyerekeknek cserepet készíteni. Nem csak lelkész volt, nem csak a lelki ügyekkel, hanem a mindennapi jólétével, a mindennapi életével is foglalkozott a szenteségnek, és nem csak a reformátusoknak, mert ugye itt elhangzott az örökváltság. 1848-as szabadság, vagy jobbágy felszabadítás előtt egyezett meg szentes az örökváltságról a földes urakkal. Abban ő volt a szentesi nép szószólója. Nagyon sokat tett szentesért. Aki esetleg tudja a történelemből, ugye a török után a Haruken báró és családja kapta meg Csongrád jelentős részét, Békés jelentős részét, akik majd később a Károlyiak fognak átvenni, mert beházasodnak, és a Haruken család kihal, és Károlyiak lesznek itt a birtokosok. Úgy emlegették Kis Bálintot, mint hogy Haruken báró vásáros város csinált szentesből, város csinált szentesből, Kis Bálint pedig lelki értelemben, szellemi értelemben járult hozzá ez a városhoz, és ő alakította ki ennek a városnak a szellemét. Hát ennyit a Kis Bálintról és a szobráról. Ezért kellett neki szerintem szobrot állítani.
2: Akkor nyilván ez egy nagyon szembetűnő dolog, ami történt. Az emlékében voltak kisebb dolgok, például felújították a sírját. Igen. Ez is egy ilyen kötelező, nem tudom, tartozás, hogy az legyen rendben, vagy miért tartották fontosnak?
5: Mi minden évben kimentünk a temetőbe Kis Bálint sírjához, és hát azt ugyan kapargattuk körbe-körbe, de hát az 1856-ban, 1856-ban állította a síremléket a felesége és a három fia. És azóta nem volt hozzányúlva, úgy ez volt az oka, hogy megtettük. Az biztos, hogy kevesebbet fogunk, véletlenül halál napján fogunk kimenni majd a temetőbe, mert hogy most már van egy szobrunk, és meg lehet koszorúzni a szobrot. oda lehet hozzá menni, meg lehet nézni, tehát nem feltétlenül kell kimenni a temetőbe. De azért azt gondolom, ez hozzátartozik. Szentesen egyébként elég nagy kultusza van a Szentes, hogy mondjam, korábbi nagyjain, a nagy nagyjai síremlékének a gondozásának. Ennek a része Kis Bálint sírja is.
2: Templom felújítás, bizonyos dolgokat meg tudtak most csinálni. Nagyon röviden elmondaná, hogy mi fért ebbe bele, és ez is egyfajta tiszteletadás, hogyha már 200 éve elkészült a templom, akkor biztos nagyon szép volt, akkor most is legyen nagyon szép és méltó az ünnepre?
5: Hát 2008-ban volt egy teljes körű felújítás a nagy templomunknak. Ugye az elég sok idő eltelt, azért körbe a stukkok lehullottak, meglazultak, itt-ott festék lepergett, alul a víz följött a alapból, tehát ezeket kellett kijavítani, egy jelentősebb festés kellett, vége néhány 10 millió forintba került egyébként a templom felé. Igazából egy úgy fogalmaznék, hogy állag megóvása és kisebb javítási munkálatai készültek el. Igen, az volt a cél, hogy méltóképpen nézzen ki a 200 éves évfordulós ünnepségekre, háladó ünnepségekre.
2: És akkor utolsó kérdés itt a nap végére. Valami ilyesminek képzelték el ezt a napot 2 évvel ezelőtt, amikor a bizottságot létrehozták, először beszéltek erről a presbitériumban?
5: Igazából nem tudtuk, hogy mi miután következik, azt nagyjából már elég hamar tudtuk, hogy mit akarunk megcsinálni, de hogy aztán rájöttünk, hogy jobb lenne a legtöbb dolgot egy napra sűríteni sok szempontból. De én azt gondolom, hogy méltó volt ez a mai nap, hogy hálát adjunk azért, hogy a Jóisten megtartott bennünket, megtartotta ezt a házat is, az ő saját házát, és megtartott bennünket is, kései utódokat. Lényegében ezt akartuk csak, hogy erre az időszakra szépen nézzen ki a templom. Jöjjön el mindenki, aki úgy érzi, hogy el szeretne jönni. Mondjon hálát az Úrnak, ennyi. Ez volt a célunk, és ez megtörtént.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben helyszíni riportunkat hallották Szentesről, ahol 200 éve készült el a szentesi nagytemplom, ezért adott hálát a gyülekezet, és szobrot állítottak néhai lelkészük Kis Bálint emlékére. Erről is szóltunk az elmúlt percekben.
0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.

0: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsora minden reggel 6 órától. Óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió krónika, az Európa Rádió hír összefoglalója.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió hír összefoglalóját a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. A gazdaság, a költségvetés, a közigazgatási átalakítás, a vízgazdálkodás, az energetika és a klímahelyzet lesznek a hétvégi kihelyezett kormányülés fő témái, ezt közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán csütörtökön. A tanácskozás helyszíne Erdőbénye, a Honvédség központja lesz. Magyar Péter múlt szombaton országjárásának szolnoki állomásán jelentette be, hogy ezen a hétvégén kihelyezett kormányülést tartanak a Borsodabaúj-Zemplén megyei településen. Szerdán ülésezett először a kormány új döntés előkészítő szerve a fejlesztési kabinet, ahol közúti, vasúti, energetikai fejlesztésekről tárgyaltak, közölte a kabinet vezetésével megbízott közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid közösségi oldalán közzétett videójában hozzátette, mostantól a fejlesztési kabinet lesz az uniós pénzek felhasználásával, az állami beruházásokkal, a turizmussal, fejlesztésekkel foglalkozó döntés előkészítő fóruma a kormánynak. A miniszter arról is beszámolt, hogy a kormány a fejlesztési mellett stratégiai, illetve gazdasági és költségvetési kabinetet is létrehozott. Megszűnik mától a vármegye elnevezés, a vármegyék ismét megyék lesznek, visszaállítva közigazgatási és földrajzi jellegű nevüket, a főispánok pedig ismét kormány megbízottként látják el feladatukat. Az alaptörvény 17. módosítása rendelkezik a 2023-ban bevezetett vármegye elnevezés eltörléséről. A módosítás rögzíti azt is, hogy a vármegye név október 1-e után is használható, amíg a megye elnevezésre való áttérés a felelős gazdálkodás elvei szerint meg nem valósítható. Szeptember 30-ával lezárult a fakitermelési moratórium, de ez nem azt jelenti, hogy mostantól kivágják az erdőket, közölte az élő környezetért felelős miniszter a Facebook oldalán. Gajdos László bejegyzésében arról számolt be, hogy a moratórium időszaka alatt részletesen felmérték a magyarországi erdőterületeket, hogy felelős és megalapozott döntéseket hozhassanak. A miniszter kiemelte, a magas ökológiai értékű őshonos erdőállományokat szigorúan védik, ezek nem szolgálhatnak faanyag kitermelésre. A többi területen pedig olyan fenntartható gazdálkodásra állnak át, amely egyszerre garantálja az erdők és a biodiverzitás megőrzését, a klímaváltozás elleni hatékony védelmet és a lakosság számára szükséges tűzifa biztosítását. A tarvágás továbbra is szigorúan tilos a védett erdőkben, hangsúlyozta a miniszter, a legszigorúbb fellépést ígérve a tilalom megszegőivel szemben. Októberben tartják a reformáció hónapját országszerte a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa szervezésében. A programsorozat hagyományosan október 31-én a reformáció emléknapján zárul. A tájékoztatás szerint a központi nyitó ünnepséget csütörtök este 6 órakor Budapesten, a Deák téri evangélikus templomban tartják. Az istentiszteleten igét hirdett Pap János baptista egyházelnök. A liturgiában részt vesz a református, az evangélikus, a baptista, baptista, a metodista és a pünkösdi egyház egy-egy főpásztora. A program sorozat kiemelt rendezvénye a reformációi gálaest a budapesti Uránia Nemzeti Filmszínházban október 18-án. A gálaesten Steinbach József református püspök, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnöke, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke tart előadást, Sola Gratia, az Úr megtartó szeretete a reformáció fényében címmel. A reformáció hónapját lezáró hagyományos megemlékezést október 31-én a reformációi emlékparkban Budapesten a Bajza utca és a Városligeti fasor sarkán rendezik meg, ahol beszédet mond Molnár János főgondnok, a református zsinat világi elnöke. A programsorozat idei mottója a Zsoltárok könyvéből vett idézet, megtartja az Úr mindazokat, akik őt szeretik. Jubileumi programsorozattal ünnepli fennállásának 300. évfordulóját a debreceni református kis templom. Egy másik jeles évforduló, 120 éve született Gárdonyi Zoltán zeneszerző. E2-t fűzi össze egy különleges hangverseny október 4-én vasárnap este 6:30-tól a templomban. 2 és 3 orgonára írt műveket hallhat a közönség, amelyeket már évtizedek óta nem játszottak. A program a Gárdonyi emlékévnek is része. Tabajdi Ádám orgona művészt hallják.
3: Október 4-én egy nagyon izgalmas koncertprogram várja majd az érdeklődőket, ugyanis Gárdonyi Zoltán 2 és 3 orgonára komponált műveit fogjuk előadni. Ez már önmagában kuriózum, nagyon ritkán találkozik az ember olyan konstellációval, hogy egyáltalán 2 orgona megtalálható egy templomban. Mindenképpen szerettük volna a lehető legtöbb helyre elvinni. Nagy örömünkre szolgál, hogy ezt a kis templomban is megszólaltathatjuk. Én leszek a nagy orgonánál, és a többi 2 hangszernél pedig Vizi Dávid, Herceg Zoltán és Tóka Ágoston kollégáim fognak játszani. Gárdonyi Zoltán megírta ezt a 2 művet, az egyiket 1978-ban, a másikat pedig 80-ban, és nem tudok még olyan darabról, ami ilyen formában dolgozná fel az orgonirodalmat. Az lesz a tervem, hogy Debrecenben is mesélek a darabokról, mert nagyon izgalmas az erőtörténetük is. A Triptihont azt 36 év után fogja hallani a közönség, az Ólux Beata Trinitas-tokkátát azt pedig a bemutató után egyszer sem szólaltatták meg, az 46 éve nem szólalt meg. A Református Közélet és Kulturális Alapítványon ez volt a legfontosabb a célkitűzésünk, amellett, hogy minél több gárdonyi mű megszólaljon, kifejezetten szerettük volna azokat a műveket is egy picit jobban beemelni a köztudatba, amelyek valami miatt nem voltak eddig annyira a szakma és a közönség látóterében, és ezek a művek is ezek közé tartoznak.
2: Magyarországon minden év őszén és tavaszán elvégzik a rókák veszettség elleni immunizációs kampányát. A mintegy 600 millió forintos éves költség harmadát az Unió biztosítja, a munkát a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal koordinálja. A keleti és déli határmenti övezetekben kell kiszórni a vakcinával kezelt csalétkeket, mert a szomszédos országokból, Ukrajnából és Romániából hurcolják be a vírust a vadon élő állatok, elsősorban vörös rókák, illetve aranysakálok. Az utóbbi években Szabolcs-Szatmár-Berekben igazolták a veszettség előfordulását, 2024-ben 18, tavaly 2 ilyen eset volt. A betegség az emberre is veszélyes lehet, a tünetek megjelenésekor már gyógyíthatatlan, de az oltóanyaggal megelőzhető. A mostani őszi akció hétvégén indul, az érintett területeken ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendel el a hatóság. Márton Lázár, a Népik Állategészségügyi Állatvédelmi és Állatgyógyászati termékek igazgatója tájékoztatta rádiónkat.
4: Ennek a programnak a múltja már évtizedekre tekinthet vissza, és gyakorlatilag 2-szer hajtjuk végre minden évben, tavasszal és ősszel. Most már csak a déli, délkeleti, keleti megyéinket vonjuk be ebbe a programba, tehát azoknak sem a teljes egészét, hanem csak a országhatártól szállított 50 kilométeres sávban történik rókavakcinázás, ugye, ami kis repülőgépekről szórással valósul meg. Gyakorlatilag egy vakcinatartalmú csalétekről beszélünk, ezt a rókák és a másik célállat faj a aranysakál szájon keresztül veszi fel. Erre vonatkozóan Nébihben évtizedek óta laborvizsgálatokkal ellenőrizzük a vakcina eredményességét, és ezt elmondhatom, meglehetősen stabilan ki tudjuk mutatni, hogy a érintett területeken a rókák, aranysakálok több mint 3/4-e felveszi a vakcinát tartalmazó csalétket. Tehát Magyarország egész nagy része az mentes, kivéve Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét, és azt is elmondhatom, hogy ugye az elmúlt években Szabolcs megyének is kizárólag a határment részein, településeknél regisztráltunk, igazoltunk veszettség eseteket. Azért Szabolcs megyében a normál vakcina sűrűséget is emeltük, tehát a dupla sűrűséggel történik a csalétek kiszórás. Minden fontos információ elérhető a NÉBI honlapján, beleértve a programba bevont területek térképét, érintett települések listáját. Ez október 3-án kezdődik, mintegy két hétig fog tartani.
1: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm az Európa Rádió hallgatóit, a szerkesztőt Lénárt Vandát hallják. Október 2-ai pénteki műsorunkban is elsőként hitéleti gondolatokkal a Nem csak kenyerrel él az ember című rovatunk jelentkezik, majd 7:30-kor híreket hallhatnak. Ezután témánk lesz, hogy 200 évvel ezelőtt azért kellett új templomot építenie a szentesi reformátusoknak, mert az előző túl kicsi volt, sokan már az utcán állva hallgathatták csak Kis Bálint prédikátort vasárnaponként. Kis Bálint lelkész nem csak a templomépítés miatt hagyott mély nyomot a gyülekezet és a város életében, egy igazi polihisztor volt, például ő építette meg az első emeletes épületet Szentesen. A Szentes Nagytemplomi gyülekezet most szobrot emelt néhai lelkészük emlékére, és hálát adtak a 200 éve elkészült templomukért. Az itt készült összeállításunkat hallhatják 6:30 után nem sokkal. Ez tehát a kínálatunk 7 óráig, ha tehetik, tartsanak velünk.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.

0: csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református Biblia olvasó kalauz alapján.
1: Szeretettel köszöntöm a rádióhallgatókat, Prókai Árpád vagyok, a Boldvai Gyülekezet lelki pásztora. Isten igéjét a Krónikák könyvéből olvasom, a 26. fejezet 3. és 5. verséből. 16 éves volt Uzziá, amikor uralkodni kezdett, és 52 évig uralkodott Jeruzsálemben. Az Istent kereste Zekárjá idejében, aki Isten félelemre tanította, s amíg az Urat kereste, sikert adott neki az Isten. A mai világunk szinte megszállottan hajszolja a sikert. Könyves polcok ezrei telnek meg olyan kötetekkel, amelyek a siker titkát, a hatékonyság lépéseit és a győztesek szokásait próbálják eladni nekünk. Uzziá király története, akit a királyok könyve Azárjá néven is említ, pontosan egy ilyen rendkívül sikeres életpályát tár elénk. Mindössze 16 évesen, szinte még gyermekként kerül a trónra, és elképesztő módon 52 évig uralkodott Jeruzsálemben. Uralkodása alatt a birodalom virágzik. Hatalmas hadsereget szervez, modern hadigérpeket építtet, erődítményeket emel, és még a mezőgazdaságot is felvirágoztatja. Ha egy mai gazdasági vagy politikai magazin elemzést írna róla, az évszázad vezetőjének nevezné. A Biblia azonban nem a politikai zsenialitásának tulajdonítja ezt a rendkívüli felemelkedést. A krónikás egyetlen mondatban rántja le a leplet Uzziá titkáról. Amíg az Urat kereste, sikert adott neki az Isten. Ide kívánkozik egy tapasztalt idős hegyi vezető története, ami segít nekünk elmélyíteni az üzenetet. Ez a vezető évtizedeken át kísért turistákat a legveszélyesebb, legmeredekebb sziklás csúcsokra. Volt egy fiatal lelkes tanítványa, aki mindenhová követte őt. A fiatal fiú még tapasztalatlan volt. Ezért a hegyen minden egyes lépés előtt az öregre nézett. Figyelte, hova lép a mester. Hova teszi a kezét? Hova rögzíti a kötelet? Amíg a fiatalember így állandóan vezetőire tapadó tekintettel haladt előre, addig minden csúcsot biztonságban elért, és minden expedíciója sikeres volt. Egy nap azonban egy különösen magas és gyönyörű csúcs elérése után a fiú körülnézett, és eltöltötte a büszkeség. Azt gondolta magában, most már több éve csinálom ezt. Remek az egyensúlyérzékem, erősek az izmaim, pontosan ismerem az utat, nincs már szükségem arra, hogy minden percben az öreget lessem. A következő mászásnál a

0: tanácsadója, egy Zekárián nevű próféta, aki istenfélelemre és az Úr állandó keresésére tanította őt. Uzzia nem a saját feje után ment, hanem minden politikai és katonai döntés előtt Isten akaratát kutatta. Nem a maga erejében bízott, hanem tudta, hogy minden áldás forrása az Úr. És az ige azt mondja, amíg kereste, addig Isten sikert adott neki. Ez az, amíg szó az egész szakasz legfontosabb szava. A siker Isten országában nem egy egyszeri jutalom, és nem egy automatikusan járó állapot. A siker az Istennel való folyamatos élő kapcsolat gyümölcse. Ez a történet egy nagyon komoly kérdés elé állít minket a mindennapi életünkben. Vajon mi meddig keressük az Urat? Nagyon gyakran hajlamosak vagyunk arra, hogy csak a krízis helyzetekben, a bajban, a betegségben, vagy a bizonytalanság idején keressük Istent teljes szívvel. Amikor nehéz a vizsga, amikor nincs munka, amikor recseg ropog a házasságunk, akkor tudunk buzgón imádkozni és Isten felé fordulni. Aztán Isten meghallgatja az imánkat, megáldja az életünket, megérkezik a siker, elcsendesednek a viharok, és mi lassan, észrevétlenül abba hagyjuk a keresést. Elhisszük, hogy a jó pozíciónk, a stabil anyagi hátterünk, vagy a rendezett életünk, a saját okosságunk és szorgalmunk eredménye. Berendezkedünk a sikerben, és Isten háttérbe szorul. Az igazi bukás soha nem a sikertelenséggel kezdődik, hanem a függetlenedéssel. Amikor már nincs szükségünk Istenre a hétköznapi döntéseinkben. Amikor már nem kérdezzük meg őt, hogy mit kezdjünk az időnkkel, a pénzünkkel, vagy a tehetségünkkel. Uzziá története arra int minket, hogy a legnagyobb jólét és áldás közepette kell a leginkább ébernek maradnunk. A valódi maradandó siker nem az, amit a világ annak tart, a gazdagság vagy a hatalom, hanem az, ha az életünk végéig megmaradunk az Isten keresésének, az útmutatásában. Kérjük ma a Szent Lelket, hogy tartson meg minket ebben az alázatos, mindennapi függőségben, hogy az áldások ne eltávolítsanak, hanem még közelebb vigyenek minket a szabadítónkhoz. Amen. Mennyei Atyánk, mindenható Istenünk, hálás szívvel köszönjük, hogy Te olyan Isten vagy, aki ma is látod az életünket, s aki kész vagy megáldani a mi munkánkat, családunkat és mindennapjainkat. Köszönjük azokat az időszakokat, amikor sikert, békességet és növekedést adtál nekünk. Megvalljuk azonban előtted őszinte bűnbánattal, hogy sokszor a te áldásaid váltak a mi csapdánká. Amikor minden rendben ment az életünkben, hajlamosak voltunk elfeledkezni rólad, és abba hagyni a te arcod keresését. Bocsásd meg nekünk a büszkeségünket, az önelégültségünket, és azt, amikor azt hittük, hogy a magunk erejéből értünk el eredményeket. Urunk, kérünk téged, adj nekünk olyan szívet, amely a jólétben és a sikerben és a csendes időszakokban is szüntelenül téged keres. Ne engedd, hogy függetlenítsük magunkat tőled. Adj mellénk a mai napon is olyan hiteles embereket, mint amilyen Zekárjá volt, akik emlékeztetnek minket az Istenfélelemre és a te igazságodra. Úr Jézus Krisztus, te magad vagy a mi utunk, igazságunk és életünk. Segíts, hogy minden döntésünk előtt a te tekintetedet keressük, és hűségesen kövessük a te lépteidet. Tartsd meg a mi életünket az alázatban, hogy minden sikerünkért és áldásunkért egyedül neked adjunk dicsőséget. Amen.
1: Igéi gondolatokat hallottak a Református Biblia olvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. A gazdaság, a költségvetés, a közigazgatási átalakítás, a vízgazdálkodás, az energetika és a klímahelyzet lesznek a hétvégi kihelyezett kormányülés fő témái, ezt közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán csütörtökön. A tanácskozás helyszíne Erdőbénye, a Honvédség központja lesz. Magyar Péter múlt szombaton országjárásának szolnoki állomásán jelentette be, hogy ezen a hétvégén kihelyezett kormányülést tartanak a Borsodabaúj-Zemplén megyei településen. Szerdán ülésezett először a kormány új döntés előkészítő szerve a fejlesztési kabinet, ahol közúti, vasúti, energetikai fejlesztésekről tárgyaltak, közölte a kabinet vezetésével megbízott közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid közösségi oldalán közzétett videójában hozzátette, mostantól a fejlesztési kabinet lesz az uniós pénzek felhasználásával, az állami beruházásokkal, a turizmussal, fejlesztésekkel foglalkozó döntés előkészítő fóruma a kormánynak. A miniszter arról is beszámolt, hogy a kormány a fejlesztési mellett stratégiai, illetve gazdasági és költségvetési kabinetet is létrehozott. Megszűnik mától a vármegye elnevezés, a vármegyék ismét megyék lesznek, visszaállítva közigazgatási és földrajzi jellegű nevüket, a főispánok pedig ismét kormány megbízottként látják el feladatukat. Az alaptörvény 17. módosítása rendelkezik a 2023-ban bevezetett vármegye elnevezés eltörléséről. A módosítás rögzíti azt is, hogy a vármegye név október 1-e után is használható, amíg a megye elnevezésre való áttérés a felelős gazdálkodás elvei szerint meg nem valósítható. Több mint 5 milliárd 200 millió forint vissza nem térítendő Európai Uniós támogatásból fejlesztik a digitális állampolgárság program szolgáltatásait, közölte az IDOMSZOV ZRT. A tájékoztatás szerint a fejlesztés célja egy biztonságos és széles körben használható digitális adattárca kialakítása, valamint az elektronikus azonosítás és a személyes megjelenés nélküli ügyintézés fejlesztése. A DAP mobil alkalmazás adattárca funkciójával már több állami ügyintézési felületre és piaci szolgáltatóhoz is be lehet jelentkezni. Webes ügyintézésnél ehhez egy QR kód beolvasása is elegendő lehet, mobiltelefonon pedig néhány lépésben jóvá hagyható a belépés, így nincs szükség újabb jelszó megjegyzésére. Az országos projektet az IDOMSZOV ZRT, a Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Kft.-vel, valamint a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató ZRT-vel konzorciumban valósítja meg. A fejlesztés Magyarország helyreállítási és ellenálló képességi terve részeként több mint 5 milliárd forint vissza nem térítendő Európai Uniós támogatással valósul meg. A projekt tervezett fizikai befejezése december 31-e áll a közleményben. Október 3-án kezdődik Magyarország déli és keleti vármegyéiben a rókákveszettség elleni idei őszi vakcinázása. Ezzel egy időben az érintett térségekben ebzárlat és legeltetési tilalom lesz érvényben, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal a honlapján. A tájékoztató szerint a rókák immunizálása vakcina tartalmú csalétkekkel történik, amelyek kijutatását kisrepülőgépekkel végzik, a művelet nem érinti a lakott sűrűn beépített övezeteket. A lakosságot az egyes területekre vonatkozó konkrét időpontokról, valamint az ebzálat és a legeltetési tilalom elrendeléséről az illetékes járási állategészségügyi hivatal és a települési önkormányzat tájékoztatja. A veszettségről, annak tüneteiről és terjedéséről további információk a veszettségmentesítés.hu oldalon olvashatók.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken általában derült, napos, száraz idő várható, kevés, nyugaton több fátyol felhővel, a légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, északnyugaton egy-egy élénk lökés is előfordulhat, délutánra 25 és 27 fok közé melegszik a levegő térségünkben.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Napindító. Az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Kétszáz évvel ezelőtt azért kellett új templomot építenie a szentesi reformátusoknak, mert az előző túl kicsi volt, és sokan már az utcán állva hallgathatták csak Kis Bálint prédikátort vasárnaponként. Az építkezés különös módon zajlott, a régi templomot körbeépítették az újjal, és így sokáig tudták még használni a korábbi hajlékot. Az építkezés 18 évig tartott. Kis Bálint lelkész pedig nem csak a templomépítés miatt hagyott mély nyomot a gyülekezet és a város életében, egy igazi polihisztor volt. Például ő építette meg az első emeletes épületet Szentesen, megtanította a helyieket a gyümölcsfák beoltására, és tankönyvet is írt a helyi diákok részére. A Szentes Nagytemplomi gyülekezet most szobrot emelt néhai lelkészük emlékére, és hálát adtak a 200 éve elkészült templomukért. Hegedűs Márk összeállítása következik.
2: Hegyi Ádám történésszel szinte közvetlenül azután beszélgetünk, hogy megnézte a frissen leleplezett Kis Bálint szobrot közelebbről is. Milyen érzések kavarognak ilyenkor egy történészben, kutatóban, amikor így valakit lát bronzba öntve embernagyságban, akit évek, évtizedek óta kutat, olvas, keres...
3: Az az igazság, hogy nagyon kevés embert formáznak meg szoborban, és Kis Bálint valóban méltó. Arra voltam kíváncsi a szobor esetében, hogy az a portré, amit ismerünk róla, ahhoz képest a szobor mutat-e valami változást, és én úgy láttam, hogy a művész alapvetően a festményt vette kiindulásnak, és így hiteles, nagyjából hiteles lehet ez az ábrázolás. Úgyhogy, mint történészt, vagy valahogy ez a véne van így bennem, hogy na, akkor ebből az információból mi a hiteles. Én úgy látom, hogy tényleg ilyen lehetett annak idején Kis Bálint.
2: Most akkor menjünk bele a forrás kritikába. Az a festmény mennyire lehet hiteles, hogy ezt ma már nehéz kideríteni, de erről mit gondolsz?
3: Ünnepségen vagy az istentiszteleten egy festményt mutattak be, az egy másolat. Van egy eredeti festmény, amit Hódmezővásárhelyen őriznek, azt készítette a fia. Most ha valakit a fia megfest, én azért úgy gondolom, hogy azt hitelesen festi meg. Hogy érthető legyen, tehát Hódmezővásárhelyen őriznek egy portrét, amit a Kis Bálint fia készített, és erről készült egy másolat, amit itt Szentesen őriznek, de a két festmény ugyanaz. Tehát én nem vagyok művészettörténész, én nem tudnám megkülönböztetni, hogy melyik az eredeti és melyik a másolat. És a szobor meg ezt a festményt vette alapul.
2: Okay, most ez a beszélgetés nem lesz kereteiből adódóan alkalmas arra, hogy minden információt elmondjunk Kis Bálintról, de egy-két dolgot kérlek, hogy villancs föl róla, hogy miért érdemes ő arra, hogy emléket állítson neki az a gyülekezet, az a város, ahol ő olyan sokat szolgált.
3: Nagyon sok minden indokot lehet mondani. Talán az első és legfontosabb, hogy Isten szolgálta, és nagyon erős és jelentős gyülekezetet épített itt Szentesen. Ez több mint 10 000 gyülekezeti tagot jelentett abban az időszakban, a 19. század első felében. És a közéletnek is nagyon aktív tagja volt. Például a Magyar Tudományos Akadémia tagjaival választotta. Tudományos tevékenységet folytatott, nyelvészeti kérdésekben foglalt állást, régészeti kérdésekkel foglalkozott, és a legismertebb műve az egy történeti munka, megírta a Békés-bánáti Református Egyház vagy a történetét. Ez egy 4 kötetes munka, igen alapos. Tehát amit lehetett és megtalált, azt ő gyakorlatilag belevette ebbe a munkába.
2: Tulajdonképpen kollégák vagytok így az évszázadok távlatában.
3: Igen, 200 évvel később én vagyok igen, hasonló tevékenységet folytatok. Én nem vagyok lelkész, csak történész. Hát a kor polihisztora. Tehát ugye a 19. századi emberek hétköznapjaival az belefért, hogy ő nyelvészethez is ért, gazdálkodott, igét hirdetett, templomot építetett, és még családja is volt.
2: Templomépítésre fókuszáljunk, mert hogy közben az ő szoborállítása mellett ugye a szentesi nagy templom átadásának elkészültének 200. évfordulóját is ünnepli a közösség. Számos érdekes történet van ennek az építéséről. Itt ezen a hálaadó alkalmon említetted ezt a körbeépítették a régi templomot az új templommal. Hogy van ez?
3: Ugye az a templom az kisebb volt, mint ez a jelenlegi templom, és mivel többféle terv volt, hogy hogyan kell használni, szükség volt arra, hogy Isten tiszteleti alkalmak legyenek. És 20 évig épült az épület, most 20 évig szabadtéren, vagy egy színben, vagy valahol máshogy tartja az Isten tiszteletet, az nagyon zavaró lett volna. Ezért egy ilyen furfangos ötlettel körbeépítették a régi templomot, ugye nagyobb lett az új hajó, a templomhajó, elfért benne a régi templom, és csak akkor bontották el, amikor már a tetőszerkezete készült az újnak, és ez azt jelentette, hogy viszonylag rövid ideig kellett idéglenes helyen Isten tiszteletet tartani.
2: Mi volt a legfőbb ok annak, hogy új templomot kellett építeni? Kicsi volt az előző?
3: Igen, itt ebben az esetben nagyon kicsi volt az előző, nagyon megnőtt az egyházközség, és nem fértek be az emberek. Tehát egyszerűen vagy körülállták, vagy hazamentek, vagy tolongtak, de tehát vannak ilyen leírások, hogy szűk a templom, nem férnek el.
2: Ez mennyire Kis Bálint érdeme volt egyébként? Tehát az ő prédikátori munkájának tudható be ez a növekedés, vagy azonosíthatók más okok is emögött?
3: Itt mindig két megválasztott lelkész szolgált, tehát neki mindig volt a lelkésztársa is. Tehát ez a 18-19. Század világa természetesen másként működött az egyház szerkezete, de azért volt olyan, hogy valakit nem tartottak megfelelő lelkésznek, és akkor fellázadt ellen a gyülekezet. Most egy másik példát mondanék. Békésen annyira haragudtak a lelkészükre, hogy rágyújtották a parókiát. Tehát ha ilyen történt volna itt Szentesen, akkor nem jöttek volna Isten tiszteletre sem. Itt ilyen nincs. Tehát Kis Bálint nagyon jól szervezte ezt a gyülekezetet.
2: Szintén ezen a háladó alkalmon felidézted azt a történetet, amikor felkerült a templom tetejére az azóta is ott lévő csillag. Kalandos történet, ez elmesélnéd hallgatóinknak is?
3: A történet azzal kezdődik, hogy ezt bearanyozták, ezt a csillagot. A gond az volt, hogy ezt az aranyat ellopták, és aztán újra kellett beszerezni, de mikor végre 1826. szeptemberében ez ténylegesen elkészült, akkor az a legény vagy mester, aki felhelyezte ünnepélyesen a templom torony tetejére ezt a csillagot, akkor ott a templom tetején, ami több tíz méter magas, egy áldomást ivott a világ és Isten egészségére, dicsőségére, és azt a poharat lehajította a mélybe, hogy ezennel elkészült a templom.
2: Éliás Jánoshoz fordulok még, hogy egy picit ugorjunk vissza a 200 év elé, mert hogy ez a gyülekezet sem 200 éves, és Ádámmal, Hegyi Ádámmal közösen a gyülekezet matrikuláját, ami egy kéziratos egyház történeti krónika, és éppen itt állunk mellette egyébként egy megsárgult lapos könyv, aminek azért nehezen olvasható kézírással, és hát a mai helyesírásnak abszolút nem megfelelő módon van ez megírva, tehát inkább ettől olvasható nehezen. Szóval azt vállalták ketten, hogy ezt mai magyarra átírják, fordítják, magyarázzák. Milyen nehéz munka volt ez?
4: Körülbelül egy évet vett igénybe a munka. Hegyi Ádám kollégám felkérésére szálltam be én is ebbe a munkába, és hát nagy örömmel vállaltam. Alapvetően a forrás, kiadás és közlés az mindig is közel állt a szívemhez, illetve Ádám már korábban is dolgoztunk közösen, ezek mindig jól sültek el kivétel nélkül, így hát ez úttal is örömmel vállaltam. És magát a kéziratot ugye láthatjuk, hogy több száz oldalas, és ezt ketté osztottuk Ádámmal. Ádám az első felét, én a második felét írtam át, és amikor végeztünk, összeért a két átírás, akkor egymásét ellenőriztük le, és ugye több latin, akár német nyelvű kifejezések is szerepelnek benne. Ezeket ugyan meghagytuk, tehát nem írtuk át a főszövegben, viszont lábjegyzettel láttunk el minden egyes ilyen kifejezést, vagy olyan utalást, amit az egyszerű olvasó nem feltétlenül érthet, és több mint 1000 lábjegyzetet sikerült ehhez fűznünk. Ugye még Ádámnak van egy bevezető tanulmánya is, ami tovább segíti a megértést.
2: Legemlékezetesebb történet ebből a matrikulából számodra?
4: Legemlékezetesebb történet talán egy szentesi lelkipásztorhoz köthető, Páti Miklósnak a neve. Nem is inkább ő, hanem a felesége, aki a hagyomány vagy a leírások szerint bordélyházat üzemeltetett, illetve más leírások szerint maga is prostituáltként dolgozott. Ez lehet, hogy szóbeszéd, lehet, hogy pletyka, azonban az feltűnő minden esetre, hogy a további szolgálati helyén Páti Miklósnak, ugye Szentesről tovább állt, tovább kellett állnia. emiatt a történet miatt. Mindenhol megemlékeznek erről az esetről, hogy a felesége mit dolgozott, és ezáltal mindenhonnan mennie kellett tovább. És hát ha mindenhol megemlékeznek, akkor valami alapja csak lehet.
2: Hegyi Ádám, mi a legemlékezetesebb a matrikulából? Egyébként ez meddig őrzi meg a gyülekezet történetét időben?
3: A matrikula a reformáció kezdetére próbál visszaemlékezni, nagyon minimális leírás van a 16. századot tekintve, valójában csak ilyen egymondatos utalások, és nagyjából ez a kézirat olyan 1760-ig tartalmaz adatokat az egyház történetével kapcsolatban. Van több folytatása is ennek a kéziratnak, de az már egy másik kötet. Na most, ami a kérdést illeti, szerintem egy kegyességét, vagy a hite erősségét mutatja ennek a gyülekezetnek, hogy a második templomot, amit építettek 1748-ban, azt a hatóságok el akarták bontani, illetve a tartós építő elemeket, tehát az égetett téglát igyekeztek eltávolítani a falból, és csak vályoggal engedték ezt felépíteni, és ez az eltávolítás ez úgy történt, hogy Isten tisztelet alatt elkezdték kőműves szerszámokkal bontani a falat, az persze jó nagy hanggal jár, és a gyülekezet erre énekléssel válaszolt. Tehát, hogy ők ezt nem, tehát ez az ő templomuk, ezt ne engedjék tőlük elvenni. Valószínűleg egy katartikus élmény lehetett az ott a prédikálnak, énekel a gyülekezet, imádkozik, és ez a mi templomunk, nem adjuk. Ha bontjátok, akkor is a miénk.
2: Ebből következik a mai templomba is valami, ami szintén szóba került ezen az alkalmon, hogy az úrasztal alatt van egy kő, ami őrzi azt, hogy ez egy református templom, de ez ide gyökerezik vissza, ugye, hogy az a kő ma itt van, annak ez az előtörténete.
3: Igen, igen, arról van szó, hogy ugye volt egy középkori eredetű templom a gyülekezetnek, ami értelemszerűen katolikus kialakítású volt, hiszen a reformáció a 16. századtól indul, és hát ez még az előtt épült. Azt a templomot elvették, és a második templommal így jártak, hogy el akarták bontani a fejük felül. Ezért a gyülekezet annak bizonyítására, hogy később ne járjanak még egyszer úgy, hogy elveszik tőlük a templomot, ezért egy kőtáblát készítettek, amiben belevésték a lelkészek nevét, a város vezetőinek a nevét, és felvésték rá azt is, hogy ez mindig is református templomnak épült, és az is marad. Ez a kőtábla most is a úrasztal alatt van, számolnak a jövővel, hogyha netán valami baj éri a egyházközséget, akkor bizonyítékuk legyen arra, hogy ez egy református templom.
2: Kenyeresi Károly nagy tiszteletű úrral beszélgettünk, aki egyébként Gyöngyösön szolgált, de most azért érdekes nekünk a szentesi történet szempontjából, mert az ők unokája annak a kis Bálintnak, akinek szobrot állítottak most, illetve aki építette azt a templomot, ami most 200 éves. Amikor leleplezték a szobrot, figyeltem az arcát, elérzékenyült, és még egy könycsepet is kitörölt a szeméből. Meglepte önmagát, hogy megérintette ennyire ez az eset?
5: A nemzedékekre gondoltam, mint ahogy végig a utóbbi napok során, amíg készültem is a mai napra. Kellett írni egy kis köszöntőt a gyülekezet újságjába, úgyhogy már akkor úgy összettem a emlékeimet, gondolataimat. Hát tulajdonképpen ezt az ágát a családnak nem ismertem. Viszont a többi ágon is vannak neves ősök, például Körösi Csoma Sándor, mert ezt a nagymamámat, aki a kis Bálint családhoz kötődik, egy miskolci elődöm, szintén lelkipásztor, mert olyan családokból származom, és az a családi ágon van egy másik dédnagymamám, Körösi Margit volt, tehát vannak ilyen történelmi összefonódások a családi módban. Igen, hát ez érzékenyen érintett, és nem csak a hetedik nemzedék tagjaként, hanem ugye az egész múlt előttem volt, és már csak azért is, mert az én életemben is szerepet játszott az, hogy ez a múlt kötelezett arra, hogy gondolkozzak azon, hogy Krisztus hirdetője legyek én magam is a család folytatásaként. Egy nemzedék kimaradt, édesapám hőerőműve dolgozott, és külvárosban nőttem fel, ott éltünk, és nem volt ez napi renden, hogy én lelkipásztor legyek, de Kenyeresi nagyapám emléke volt az, ugye, aki a kis Bálint leszármazott, az ő édesapja volt a déd unoka, vagy a unoka, tehát ez érintett meg is, és az ő emléke, és emiatt is választottam a lelki szívatást. Úgyhogy azért volt ez ilyen megható.
2: Mi annak a története, hogy ennyire visszamenőleg tudja, hogy kik az ősei?
5: Az ilyen nemesi származású, vagy ugye hát én nem mondom, hogy köznemesi származású, tehát nem főnemes, hanem köznemesi származású családokra azért jellemző, hogy végülis miért hívnak engem is Kenyeresinek, mert ez a kenyérmezei csata után adatott, nem pedig mesterség gyakorlása folytán. Tehát érdekli így az embert a múltja, és vannak sokan szerintem Magyarországon, akik ezt kutatják. Én csak úgy belecsöppentem, mert megtette helyettem az édesapám, vagy mások elődeim, az édesapám írta például össze, mert én nem tettem, hogy nagyon szerteágazó a lelkészi összefonódás a családjainkban.
2: És a templom, hogy abban a templomban volt már ez a hálaadás, ahol igen. Megint csak visz, tehát hogy azok a falak igen. Hallották igen, az ön ők nagyapját.
5: Igen, hát igen, ez is meghatott valóban, hogy láttam a szószéket, most életemben először vagyok itt, és mindenkinek ajánlom, hogy jöjjön el Szentesre, és nézze meg ezt a csodálatos templomot, úgy nevezte Püspök úr ma, hogy csodaház, tehát érdemes megnézni, és hát emlékeztetett a nagy református templomokra, mert ez egy nagy református templom. Igazából akinek megdobban a szíve, az nem hiába dobban meg, mert itt van egy olyan millió, olyan légkör, ami megérint. És ez volt az, ami még könycseppet a szemembe csalta, hogy ez a történelem úgy valahogy végigment a szívemen.
1: 200 évvel ezelőtt azért kellett új templomot építenie a szentesi reformátusoknak, mert az előző túl kicsi volt, és sokan már az utcán állva hallgathatták csak Kis Bálint prédikátort vasárnaponként. Az építkezés különös módon zajlott, a régi templomot körbeépítették az újjal, és így sokáig tudták még használni a korábbi hajlékot. Az építkezés 18 évig tartott. Kis Bálint lelkész pedig nem csak a templomépítés miatt hagyott mély nyomot a gyülekezet és a város életében, egy igazi polihisztor volt. Például ő építette meg az első emeletes épületet Szentesen, megtanította a helyieket a gyümölcsfák beoltására, és tankönyvet is írt a helyi diákok részére. A Szentes Nagy Templomi Gyülekezet most szobrot emelt néhai lelkészük emlékére, és hálát adtak a 200 éve elkészült templomukért. Hegedűs Márk összeállítását hallották.
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.

0: Kedves hallgatóink, hamarosan hírekkel folytatjuk műsorunkat, tartsanak velünk a folytatásban is.
1: Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.

0: 7 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. Októberben tartják a reformáció hónapját országszerte a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa szervezésében. A programsorozat hagyományosan október 31-én a reformáció emléknapján zárul. A tájékoztatás szerint a központi nyitó ünnepséget csütörtök este 6 órakor Budapesten, a Deák téri evangélikus templomban tartják. Az istentiszteleten igét hirdett Pap János baptista egyházelnök. A liturgiában részt vesz a református, az evangélikus, a baptista, a metodista és a pünkösdi egyház egy-egy főpásztora. A programsorozat kiemelt rendezvénye a reformáció. Gála est a budapesti Uránia Nemzeti Filmszínházban október 18-án. A gála esten Steinbach József református püspök, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnöke, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke tart előadást, Sola Gratia, az Úr megtartó szeretete a reformáció fényében címmel. A reformáció hónapját lezáró hagyományos megemlékezést október 31-én a reformációi emlékparkban Budapesten, a Bajza utca és a Városligeti fasor sarkán rendezik meg, ahol beszédet mond Molnár János főgondnok, a református zsinat világi elnöke. A programsorozat idei mottója a Zsoltárok könyvéből vett idézet, megtartja az Úr mindazokat, akik őt szeretik. Október 1-től Magyarországon a vármegyék neve újra megye lesz, ezzel párhuzamosan a vármegye bérlet neve is megye bérletre változik, ezt közölte a MÁV csoport vezérigazgatója a Facebook oldalán. Hegyi Zsolt a videóban elmondta, a bérleteknek csak a nevük változik meg, akinek olyan vármegye bérlete van, amelynek október 1-je után jár le az érvényessége, az nyugodtan utazhat vele, fogalmazott Hegyi Zsolt. A MÁV csoport vezérigazgatója elmondta, aki október 1-je után vásárol, már megye bérletet kap. Az országgyűlés szeptember 8-án fogadta el azt a törvényjavaslatot, amelynek értelmében a vármegyék ismét megyék lesznek, visszaállítva közigazgatási és földrajzi jellegű nevüket, a főispánok pedig ismét kormány megbízottként látják el feladatukat, teszi hozzá a közlemény. Az örökbefogadás és a kórházban maradó csecsemők helyzetével foglalkozott szerdai ülésén a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró parlamenti vizsgálóbizottság. Deli Judit, az országos gyermekvédelmi szakszolgálat szakmai referense elmondta, 2010 és 2014 között jó jogszabályok születtek, figyelembe véve minden az örökbefogadásban résztvevő igényét. Az intézkedések között említette, egyértelműsítették az örökbefogadhatóvá nyilvánítás szabályait, létrejött a gyermekvédelmi gyámság intézménye, nyílt örökbefogadás esetén a törvény kötelezővé tette a közvetítést, a kríziskezelést. Életbe lépett az örökbefogadói gyes, és létrejött egy egységes örökbefogadási rendszer, ami, mint mondta, nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket, mert a teljes fejlesztés nem ment végbe. Jelenleg jóval kevesebb örökbefogadni szándékozó kap egy évben alkalmassági határozatot, mint amennyi örökbefogadható gyermek van, és az elmúlt években folyamatosan emelkedett a gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő 3 év alatti gyermekek száma. 2023-ban a kórházban hagyott gyerekek száma 50 és 100 között volt, napjainkra ez a szám 300-ra nőtt, közölte a szakmai referens. Az országos rendőrfőkapitányság irányítása alá kerül a terrorelhárítási központ, és korábbi formájában megszűnt az országgyűlési őrség október 1-től. Az augusztus 11-én elfogadott javaslat szerint a TEK nevét megőrizve országos hatáskörű szervezetként az országos rendőrfőkapitányság közvetlen irányítása alatt működik tovább. Ugyancsak október 1-től megszűnt az országgyűlési őrség, amelynek személyvédelmi feladatai a TEKhez, objektumvédelmi feladatai pedig a készenléti rendőrséghez kerültek. Az országgyűlési őrség mostantól a készenléti rendőrségen belül önálló igazgatóságként működik tovább, állományának tagjai megőrzik a rendőrökétől eltérő egyenruhájukat és illetményüket. A belügyminisztérium még júniusban közölte, hogy vizsgálata szerint több rendvédelmi szerv is párhuzamosan lát el egymáshoz rendkívül hasonló feladatokat, ezért a hatékonyság növelése érdekében a belügyminiszter javaslatot tett a rendszer átalakítására. A változtatások célja egy párhuzamosságoktól mentes, profiltiszta, egységes szakmai irányítás alatt álló és hatékonyabban működő szervezet létrehozása, amely a meglévő képességeit nem csak megőrzi, hanem tovább is növeli, írja a belügyminisztérium közleménye.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken általában derült, napos, száraz idő várható, kevés, nyugaton több fátyol felhővel, a légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, északnyugaton egy-egy élénk lökés is előfordulhat, délutánra 25 és 27 fok közé melegszik a levegő térségünkben.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm hallgatóinkat, a Kontinentális reggelit, az Európa Rádió délelőtti magazin műsorát hallják. A szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda köszönti Önöket. Október 2-a péntek van, amikor a Petrák és az Őrsök, a névnaposok, köszöntjük őket, és köszöntjük azokat is, akik ezen a napon születtek. Most pedig következzen kínálatunk 8 óráig. A Kontinentális reggeli első órájában elsőként fellapozzuk a kalendáriumot, majd hitéleti gondolatokkal adunk útravalót. 7:30-kor híreket hallhatnak. Ezután témánk lesz, hogy a Közlekedési és Beruházási Minisztérium, valamint a Közlekedés Tudományi és Építésügyi Minőségellenőrző Intézet idén is meghirdette a kerékpáros barát település és a kerékpáros barát munkahely pályázatát. A témáról bővebben 7:30 után nem sokkal számolunk be, ez a kínálatunk 8 óráig. Tartsanak velünk!

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Ma október 2-a van, a Petrák ünneplik névnapjukat. A Petra héber eredetű női név, jelentése kőszikla. Most pedig nézzük, mi minden történt a múltban október 2-dik napján. 1452-ben e napon született meg III. Richárd angol király, az utolsó York-házi uralkodó. 1848. október 2-án gróf Batthyány Lajos, az első felelős magyar minisztérium vezetője, lemondott tisztségéről. 1945-ben e napon a 10 éves Elvis Presley először szerepelt tehetségkutató versenyen, második lett és $5 kapott. 1946-ban e napon készült el a legelső fotó, ami a Földet ábrázolja az űrből nézve. 1950-ben október 2-án született Szurdi Miklós rendező. 1956-ban e napon állították üzembe az első atom meghajtású órát. Október 2-án született 1969-ben Selmeci Roland színpadi film és szinkron színész. 1976-ban e napon született Kozma Orsolya énekesnő. 1986-ban e napon mutatták be a Macskafogó című rajzfilmet, amit Ternovszky Béla rendezett, a forgatókönyvet pedig Nepp József írta. 1761-ben e napon halt meg Mikes Kelemen, memoár író, műfordító, a 18. századi magyar prózairodalom legnagyobb alakja. 1910-ben e napon ütközött össze először két repülőgép a levegőben. 1938-ban e napon kezdte meg működését az első gázturbina. 1953-ban e napon halt meg Szép Ernő költő, író, újságíró, színpadi rendező. 1988. október 2-án befejeződött a 24. újkori nyári olimpia a koreai Szöulban. Október 2-a az erőszakmentesség és a béke világnapja, erről az ENSZ határozott Mahatma Gandhi születésének emlékére. Október 2-a a vegetarianizmus világnapja is, 1977 óta az Észak-amerikai Vegetáriánus Társaság kezdeményezésére.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallott.

0: sok a szúnyog az idén.
1: Útravaló. Egy társulszegődő gondolat.

életjelek. Az élő szervezetek, legyen az növény, állat vagy ember, mind rendelkeznek életjelekkel. Ha nincs semmi baj, a laikus is meg tudja állapítani, hogy éle az a másik vagy sem. Amikor azonban baj van, már szakértőre van szükség ahhoz, hogy el tudjuk dönteni, vannak-e életjelek a vizsgált alanynál vagy nem. És ilyenkor egy ember esetében testhőt, vérnyomást, pulzust, bőrszint, légzést és még ki tudja mi mindent vizsgálnak, hogy eldöntsék a kérdést. Nem csak az egyes embernek, hanem a közösségeknek, a családnak, a társadalomnak, a nemzetnek is vannak életjelei. A közgazdászok azt mondják, a sok hitel felvétele, gazdasági életjel, s a lakáspiac mozdulása is annak számít. Biztosan igazuk van, én nem értek hozzá. Hétköznapi emberként józan paraszti ésszel belátom, hogy a társadalom egyik életjele a születések számának aránya a halálozásokhoz képest. Logikus, hogy az a nemzet élő és életerős, amelyik képes reprodukálni önmagát. Ahol a születések száma egyre emelkedik, ahol a család a legfőbb érték, ott biztatóak a kilátások. Azt jelenti, hogy az állampolgárok bíznak a jövőben. Ahol megszületik a második és harmadik gyerek, ott alakulnak ki egészséges családok, egymásra figyelő, egymásért felelősséget vállaló közösségek. Fekete Gyula a 70-es években tanulmánykötetet jelentetett meg Élünk magunknak címmel, és benne megkongatta a vészharangot a magyar társadalom felett. Sajnos nagyon sok mindenben igaza lett. Mára alaposan elfogytunk, az életjeleink meggyengültek. Szerencsére még nem léptük át azt a bűvös határt, ahonnan már emberi szemmel nézve nincs visszaút. S hogy ne is lépjük át, tegyünk meg mindent, ami rajtunk múlik. Ne magunknak éljünk, hanem egymásért és egymásnak. Tanuljunk a határainkon kívül élő magyaroktól, hogy az itthoni életjelek is nyilvánvalóak legyenek.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. A gazdaság, a költségvetés, a közigazgatási átalakítás, a vízgazdálkodás, az energetika és a klímahelyzet lesznek a hétvégi kihelyezett kormányülés fő témái, ezt közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán csütörtökön. A tanácskozás helyszíne Erdőbénye, a Honvédség központja lesz. Magyar Péter múlt szombaton országjárásának szolnoki állomásán jelentette be, hogy ezen a hétvégén kihelyezett kormányülést tartanak a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei településen. Szerdán ülésezett először a kormány új döntés előkészítő szerve a fejlesztési kabinet, ahol közúti, vasúti, energetikai fejlesztésekről tárgyaltak, közölte a kabinet vezetésével megbízott közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid közösségi oldalán közzétett videójában hozzátette, mostantól a fejlesztési kabinet lesz az uniós pénzek felhasználásával, az állami beruházásokkal, a turizmussal, fejlesztésekkel foglalkozó döntés előkészítő fóruma a kormánynak. A miniszter arról is beszámolt, hogy a kormány a fejlesztési mellett stratégiai, illetve gazdasági és költségvetési kabinetet is létrehozott. Megszűnik mától a vármegye elnevezés, a vármegyék ismét megyék lesznek, visszaállítva közigazgatási és földrajzi jellegű nevüket, a főispánok pedig ismét kormány megbízottként látják el feladatukat. Az alaptörvény 17. módosítása rendelkezik a 2023-ban bevezetett vármegye elnevezés eltörléséről. A módosítás rögzíti azt is, hogy a vármegye név október 1-e után is használható, amíg a megye elnevezésre való áttérés a felelős gazdálkodás elvei szerint meg nem valósítható. Több mint 5 milliárd 200 millió forint vissza nem térítendő Európai Uniós támogatásból fejlesztik a digitális állampolgárság program szolgáltatásait, közölte az Idomsoft ZRT. A tájékoztatás szerint a fejlesztés célja egy biztonságos és széles körben használható digitális adattárca kialakítása, valamint az elektronikus azonosítás és a személyes megjelenés nélküli ügyintézés fejlesztése. A DAP mobil alkalmazás adattárca funkciójával már több állami ügyintézési felületre és piaci szolgáltatóhoz is be lehet jelentkezni. Webes ügyintézésnél ehhez egy QR kód beolvasása is elegendő lehet, mobiltelefonon pedig néhány lépésben jóvá hagyható a belépés, így nincs szükség újabb jelszó megjegyzésére. Az országos projektet az Idomsoft ZRT, a Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Kft.-vel, valamint a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató ZRT-vel konzorciumban valósítja meg. A fejlesztés Magyarország helyreállítási és ellenálló képességi terve részeként több mint 5 milliárd forint vissza nem térítendő Európai Uniós támogatással valósul meg. A projekt tervezett fizikai befejezése december 31-e áll a közleményben. Október 3-án kezdődik Magyarország déli és keleti vármegyéiben a rókákveszettség elleni idei őszi vakcinázása. Ezzel egy időben az érintett térségekben ebzárlat és legeltetési tilalom lesz érvényben, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatala honlapján. A tájékoztató szerint a rókák immunizálása vakcina tartalmú csalétkekkel történik, amelyek kijutatását kis repülőgépekkel végzik, a művelet nem érinti a lakott sűrűn beépített övezeteket. A lakosságot az egyes területekre vonatkozó konkrét időpontokról, valamint az ebzálat és a legeltetési tilalom elrendeléséről az illetékes járási állategészségügyi hivatal és a települési önkormányzat tájékoztatja. A veszettségről, annak tüneteiről és terjedéséről további információk a veszettségmentesítés.hu oldalon olvashatók.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken általában derült napos száraz idő várható, kevés, nyugaton több fátyol felhővel, a légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, északnyugaton egy-egy élénk lökés is előfordulhat, délutánra 25 és 27 fok közé melegszik a levegő térségünkben.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: A Közlekedési és Beruházási Minisztérium, valamint a Közlekedéstudományi és Építésügyi Minőségellenőrző Intézet idén is meghirdette a kerékpáros barát település és kerékpáros barát munkahely pályázatát. Települések, munkahelyek és közintézmények nyerhetik el ezeket a címeket az elmúlt évben megvalósított fejlesztéseikkel és szemléletformáló programjaikkal. A pályázatokat október 30-áig nyújthatják be, az eredményhirdetés novemberben várható. A kezdeményezés célja, hogy a mindennapi közlekedés során a kerékpárt részesítsék előnyben. A pályázatról Berta Tamás közlekedésbiztonsági igazgató helyettest Buzás Bori kérdezte.
2: Az elmúlt 20 évben honnan hova fejlődött ez a kezdeményezés?
3: Azt gondolom, hogy ez egy olyan kezdeményezés, ami még biztosan nem ért el azt a szintet, amit el szeretnénk vele érni, de sokat fejlődött a 20 év alatt. Célja talán mindenki számára érthető, azt szeretnénk, hogy a kerékpározást, mint közlekedési eszközt, nem csak mint turisztikai vagy szabadidős eszközt is népszerűsítsük, és tudatosítsuk a döntéshozók, legyen az városi vagy akár egy szervezetnek a döntéshozója körében, a döntéshozók körében, hogy ők is tehetnek azért, hogy egyébként a munkavállalóik vagy a település lakosai mint többen használják ezeket az aktív közlekedési módokat, és azt is igyekszünk ezeken a kampányokon keresztül elmondani, hogy milyen előnyökkel jár ez. Nem csak a dugók lesznek kisebbek, de egészségesebbek lesznek az emberek is, és most már sok-sok-sok nemzetközi kutatás van arról, hogy egyébként akik például ha csak ennyit megtesznek, hogy a munkába, iskolába kerékpárral mennek, mennyivel hosszabbítják meg a saját jó minőségű egészséges életszakaszukat. Úgyhogy mi ezt tűztük ki célul. És hát mindig vannak újabb és újabb ötletek, elképzelések, kik azok, akiket ebbe be lehetne vonni. A település érthető, mindenféle település, típus, település, méret részt vehet ezen a pályázaton. És a munkahelyek körében például azt gondoltuk, hogy ne csak mondjuk gazdasági társaságok tudjanak jelentkezni, hanem például közintézmények is, és ezért bevontuk az óvodákat, iskolákat és különféle közintézményeket is ebbe a körbe. Már csak azért is, mert ez egy nagyon jó edukációs csatorna a számunkra.
2: Mit tapasztaltak egyébként, hogy főleg a nagyobb városokban mennyire nyitnak a kerékpározás irányába a lakosok? Ezt azért kérdezem, mert ugye a kerékpározás inkább a kisebb településeken egy abszolút megszokott közlekedési mód. Nyilván könnyebben és gyorsabban el lehet érni a különböző célállomásokat, viszont ugye, ahogy ön is említi, sok összetevős az, hogy egy nagyobb városban elinduljon az ember akár a munkahelyére, akár az iskolába. Egyes cégeknél például vannak kifejezetten öltözők, tusolók azoknak, akik kerékpárral érkeznek, hogy átöltözzenek, komfortosabban érezhessék magukat munkavégzés közben, különböző biciklitárolók, de nagyon fontos lenne a megfelelő kerékpárút hálózat is. Tehát önök mit tapasztalnak itt a 20 évben? Mennyire jelentkeznek ilyen címekre, és akik jelentkeznek, biztosítják-e a legtöbb olyan feltételt a kerékpárosoknak, amely kedvet ad nekik arra, hogy valóban ezt a közlekedési módot válasszák?
3: Igen, hát akik a kerékpáros barát település vagy munkahely címre pályáznak, ők azért általában az átlagnál többet tettek már azért, hogy a feltételek is rendelkezésre álljanak. Pontosan, amiket ön is említett szempontokat, úgy, mint a szociális helyiségek megléte, a megfelelő kerékpártárolóknak a megléte, vagy éppen az infrastruktúra, vagy annak a fejlesztési szándékai szerepelnek a szempontok között, és általában azért, akik itt indulnak, ők valamilyen módon már előbb járnak ezekben az ügyekben. Azt látom általánosságban is, hogy azért egy, ugye itt most két évtizedről beszélünk a program esetében, a két évtized alatt is nagyon sokat fejlődött a szemléletmód. A nagyvárosokban, városokban van igény a kerékpározásra, tehát a lakossági igény gyakran előbb megjelenik, mint a városvezetés felismerése, hogy fejleszteni valóban ezen a területen. Utána viszont ez a két dolog egymásra hat. Természetesen a kerékpározás rengeteg dolgon tud segíteni, abban az esetben, hogyha erre felkészítik a települést vagy adott intézményt, és sok olyan hiányterületet ki tud viszont mutatni, amelyek esetleg korábban nem látszottak, ahogy a volumene nő, de nem kezeli ezt le a település, vagy éppen az a munkahely, ami ösztönzi a dolgozóit a kerékpár használatra. Tehát ez kéz a kézben jár. Az biztos, hogy a településnek feladata az, hogy a feltételeket megteremtse, akár kerékpárút hálózat fejlesztésével, vagy kerékpárs, inkább úgy mondanám, infrastruktúra fejlesztésével, a szolgáltatási területeknek a bővítésével, vagy akár úgy is, hogy a település területén lévő munkáltatókat, intézményeket is aktivizálja és biztatja arra, hogy a kerékpáros bejárást támogassák. Sok eszköze van, ennek egy része költséges, ami infrastruktúra fejlesztést igényel, és nagyon sok olyan része is van, ami kevésbé költséges, inkább csak az akaraton múlik, és ezekbe a részekbe azért szerintem most már sok előrelépés tapasztalatom a magyar települések esetében is.
2: Igen, hát ön is említette a beszélgetés elején, hogy azért még van hova fejlődni. Említette azt a három kategóriát is, amelyben lehet jelentkezni, és akkor itt a technikai tudnivalókra, és akkor térjünk rá, hogy milyen feltételekkel, meddig és hogyan jelentkezhetnek.
3: Teljesen nyitott a jelentkezés, szeptember 11-én került kiírásra, és 10. hó 30-ig lehet regisztrálni. A legegyszerűbb, hogyha elmondom azt az weboldal címet, amin elérhető, ez a www.kt.hu/kbt-kbm, ahol a kerékpáros barát település, illetve kerékpáros barát munkahely kezdőbetűi szerepelnek. Itt egyébként minden információt megtalálnak az érdeklődők, és azokat az adatlapokat is, amin keresztül a jelentkezést be lehet nyújtani. Ott egyértelműek lesznek azok a szempontok és paraméterek, amelyek alapot adhatnak ennek a címnek az elnyeréséhez.
2: Azért mégis a pár dolgot felvillantanánk olyan szempontból, hogy egy településnek mi az, aminek benne kell legyen, ahogy ön is említette, hogy lehet akár terv is egy úthálózat fejlesztésre, illetve akár az intézmények tekintetében mi az, aminek szerepelni kell. Nyilván a teljesség igénye nélkül én nem várom el, hogy mindent felsorolva, de egy-két fontosabb kritériumot.
3: Itt alapvetően arról van szó, hogy például a település esetében, de egyébként ez a munkahely esetében is szerintem rendkívül fontos, hogy van-e kijelölt felelős és valamilyen koncepcionális stratégia elképzelése a fenntartható közlekedés fejlesztése, ugye ez az alapja. Ha vannak a fenntartható közlekedéssel kapcsolatban dokumentált elképzelései a településnek, hogy nagyon fontos, hogy megjelennek-e azon belül a kerékpáros fejlesztési szempontok, illetőleg általában az aktív mobilitással kapcsolatos fejlesztések. Természetesen itt ki lehet fejteni, hogy melyek ezek között tud rangsorolni igazából a zsűri, hiszen van, aki ezért többet tett, van, aki kevesebbet. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy mennyit tesz a település, vagy akár a munkahely a kerékpáros közlekedése kapcsolatos információk eljuttatásában, tehát megfelelően informálja, fordít-e figyelmet a szemléletformálásra, és nem csak megteremti a lehetőségeket, hanem ezeket a lehetőségeket meg is ismerteti a lakosokkal. Az is nagyon fontos, ha erre vonatkozóan vannak adatai a településnek, hogy egyébként a kerékpáros közlekedés az milyen prioritást élvez, vagy milyen helyet foglal el a település közlekedésében. Magyarán mennyire fejlett már a kerékpáros közlekedés az adott térségben. Itt egyébként nem forgalmi adatokat vár el a kiíró, sem csak a kiemelt közepes kategóriákba kell besorolni. Tehát azt gondolom, hogy minden egyes feltett kérdésre egy az ügyet fontosnak érző település meg tudja adni a válaszokat, nem fog lemaradni azért, mert mondjuk költséges adatfelvételeket nem tudott el végezni. Azt nagyon fontos még, hogy a települések esetében a kerékpáros infrastruktúrára, hálózatra vonatkozóan is vannak kérdések, például az, hogy mennyire összefüggő ez a hálózat, és van-e dinamika a hálózat fejlődésében, azt hiszem, hogy talán ezek a legfontosabb szempontok. A munkahelyek esetében annyiban speciális a dolog, hogy nyilván a munkába járás és a lehetséges eszközök körének, illetve a támogatott eszközök körében mennyire szerepel a kerékpározás. Itt nagyobb hangsúlyt kap az, hogy egyébként a megfelelő szociális helyiségek rendelkezésre állnak-e, van-e zuhanyzási lehetőség, van-e öltöző, milyen kiépítettségű a tároló, fedett, őrzött, nyitott, zárt helyiség, tehát hogy egyáltalán vagyonvédelmi szempontból hova kategorizálható. Most már fontos szempont az elektromos kerékpárok esetében a töltési lehetőségnek a megléte, illetve esetleg valamilyen munkába járási kedvezménnyel motiválja a munkáltató mondjuk a kerékpáros közlekedést. Ilyen és ehhez hasonló szempontokat fognak vizsgálni a pályázatnál.
2: Hányan nyerhetik el ezt a címet, és hogyan valósítják majd meg a díjátadót?
3: A díjátadó az a minisztérium közlekedésért felelős minisztérium gondozásában lesz. A helyszín az utóbbi években a Közlekedéstudományi Intézet volt, hát nem tudom, hogy idén ez hol lesz. Nyilván attól is függ, hogy hányan nyerik el a díjat. Itt ilyen 10-15-ös nagyságrendben kell gondolkozni, de megvan az a lehetőség, hogyha óriási az érdeklődés, akkor ezt a kört adott esetben még bővítsük is.
1: A Közlekedési és Beruházási Minisztérium, valamint a Közlekedéstudományi és Építésügyi Minőség Ellenőrző Intézet idén is meghirdette a kerékpáros település és kerékpáros barát munkahely pályázatát, amelyről Berta Tamás közlekedésbiztonsági igazgató helyettest Buzás Bori kérdezte.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, a kontinentális reggeli első órájának végéhez értünk, hamarosan hírekkel folytatjuk adásunkat, majd várjuk vissza önöket délelőtti magazinműsorunk folytatásában. Maradjanak velünk!

0: 8 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Térképpel és grafikonokkal ellátott interaktív oldalt hozott létre a miniszterelnökség, melyen a Nemzeti Kulturális Alap által az elmúlt 5 évben megítélt támogatások útját lehet nyomon követni. A kormányzati kommunikáció közleményében azt írták, bárki áttekintheti, hogy mely szervezetek és magánszemélyek részesültek támogatásban, milyen összegben, és a támogatás a nyilvános NKH adatok szerint mely kollégium vagy döntéshozó döntéseként szerepelt. A miniszterelnökség által megkezdett átvilágítások, a lakossági bejelentések és a nyilvánosságra került információk indokoltá teszik annak vizsgálatát, hogy az elmúlt években milyen szempontok alapján osztották el a kulturális támogatásokat, és a döntéshozatal minden esetben megfelelte a jogszabályoknak és az alap céljainak, tették hozzá. A közleményben emlékeztettek arra, hogy a döntést az alap alá tartozó kiemelt kulturális programok idéglenes kollégiumának neve alatt hozták meg, azonban az ügyészség gyanúja szerint a döntésekről Hankó Balázs korábbi kultúráért felelős miniszter, illetve esetlegesen más személyek határoztak. Emelték ki hozzátéve, hogy az ügy kapcsán csütörtökön letartóztatták Hankó Balázst. Mint írták, a 2021 és 26 közötti adatok alapján a kiemelt kulturális programok kollégiumának neve alatt összesen 19,1 milliárd forint támogatást ítéltek meg, további 13,8 milliárd forint pedig egyedi miniszteri döntések alapján került a kedvezményezettekhez. 4 intézmény, köztük egy debreceni is visszakerül a gyermekvédelmi rendszerbe. A Szőlő utcai ügy kirobbanása után fél évvel, október 1-től a debreceni, nagykanizsai, aszódi és rákospalotai intézmény is visszakerül a gyermekvédelmi rendszerbe, írta Kátai Németh Vilmos, szociális és családügyminiszter. Az átalakítás középpontjában a fiatalkorúak nevelése, oktatása, pszichológiai és szociális támogatása áll a megfelelő biztonsági feltételek mellett, írta a tárcavezető. Fontos szempontnak nevezte, hogy az ott élő fiatalok ne csak a szükséges felügyeletet kapják meg, hanem azt a nevelési és oktatási segítséget is, mely esélyt adhat nekik arra, hogy más irányt vegyen az életük. A gyermekvédelmi intézményrendszer megerősítését 2028-ig 3 milliárd forint többletforrás szolgálja, melyet a büntetés végrehajtásnál megmaradt, fel nem használt keret átadása is kiegészít, írta a miniszter. Október 1-től egyszerűbb és egyértelműbb rendszerben működik tovább a rendőrség, írt a Facebook posztjában a belügyminiszter, jelezve, hogy az átalakítás alapelve az egy feladat, egy szerv. Pósfai Gábor kiemelte, az azonos vagy egymáshoz szorosan kapcsolódó feladatokat egységes szakmai irányítás alá rendezik, hogy világosabb legyen a felelősség és kevesebb legyen a párhuzamosság. Ennek részeként a terror elhárítási központ és a Nemzeti Nyomozóiroda közvetlenül az ORFK irányítása alatt működik tovább. Az NNI pedig kiválva a készenléti rendőrségből önálló országos bűnügyi szervként folytatja munkáját. A TEK feladatai a speciális műveleti és személyvédelmi tevékenységekre összpontosulnak, míg a készenléti rendőrséghez kerülnek az egységes objektumvédelmi feladatok, írta a belügyminiszter, aki hozzátette, hogy az országgyűlési őrség önálló szervezetként megszűnik, személyvédelmi feladatai a TEK-hez, objektumvédelmi feladatai a készenléti rendőrséghez kerülnek. Az országgyűlési őrség egyenruhája, szokásai ugyanakkor megmaradnak. A miniszter közölte, a cél az, hogy a speciális tudást, az állományt és az eszközöket megtartva világosabban osszák el a feladatokat, egységesítsék az irányítást és egyszerűbbé tegyék az együttműködést.
0: Az időjárásról.
1: Általában felhőtlen, az északkeleti határ közelében fátyol felhős lesz az ég, többnyire mérsékelt marad a keleties szél. Délutánra 24 és 26 fok közé melegszik fel a levegő. Szombaton napos idő várható, kevés fátyol felhővel, csapadék nélkül, a légmozgás nagy részt mérsékelt marad. A hőmérséklet szombat délután 23 és 27 fok között valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották. Mai ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.

Menj tovább! Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére. Zsidókhoz írt levél 12. fejezet, 2. vers. Egy vasárnapi iskolai tanító Jónásról mesélt, aki nem engedelmeskedett Istennek, és végül lenyelte egy cethal. 3 napon és 3 éjen át kiáltott a tenger mélyéről, mire Isten megparancsolta a cetnek, hogy köpje ki Jónást a partra. Amikor az óra végén a tanító megkérdezte az osztályt, hogy mit értettek meg a történetből, egy kisfiú felkiáltott: azt, hogy a jó embereket nem lehet sokáig lent tartani. Nem attól fulladsz meg, hogy vízbe esel, hanem ha ott is maradsz. Dávid ezt írta: az Úr irányítja annak az embernek a lépteit, akinek az útja tetszik neki. Ha elesik is, nem marad fekve, mert az Úr kézen fogja. Zsoltárok könyve 37. fejezet 23-as és 24-es vers. Amikor elúszni látszanak az álmaid és a terveid, ne veszíts szem elől a célt, és fuss álhatatossággal. Gondolj Winston Churchill szavaira, aki ezt mondta: a buldog orra azért hajlik hátra, hogy lélegezni tudjon anélkül, hogy elengedni a zsákmányát. Amikor a teljes figyelmeddel összpontosítasz valamire, jó eséllyel előbbre viszed az adott ügyet, ezért akarja a sátán, hogy jelentéktelen dolgokra koncentrálj. Jézus tovább látott a keresztnél, arra fókuszált, ami a túloldalon várt rá. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, biztat bennünket a Biblia. Ne feledd, hogy Istennél nincs heti bér, ő a végén fizet majd. Azt szerint fog megjutalmazni, hogy miként fejezed be, nem pedig azt szerint, hogy hogyan kezdted. Pál így ír: ami pillanatnyi könnyű szenvedésünk minden mértéket meghaladó nagy, örök dicsőséget szerez nekünk. A Korintusiakhoz írt 2. levél, 4. fejezet, 17-es vers. Tartsd hát a szemed a célon, és menj tovább! Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen: mai ige 6201 Kiskörös, postafiók 33.

0: Mai ige. Bibliai üzenetet hallottak. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm hallgatóinkat, a folytatásban is az Európa Rádió Kontinentális reggeli című magazin műsorát hallják. Lénárt Vanda köszönti önöket. Következzen kínálatunk a Kontinentális reggeli második órájában 9 óráig. A sikeres érettségire való felkészülésben nyújt segítséget a Miskolci Egyetem ingyenes tanfolyamokkal. A közép- és emelt szintű kurzusok személyesen és online is elérhetők. A felkészítő kurzusokon való részvételért az előírt követelmények teljesítése esetén a Miskolci Egyetem felvételi eljárásában intézményi pont is szerezhető. A tanfolyamok célja, hogy praktikus, korszerű ismeretekkel segítsék a diákokat a sikeres érettségihez, valamint a minél magasabb felvételi pontszám eléréséhez.
2: Az érettségi előkészítő tanfolyamok azok már elég hosszú múltra nyúlnak vissza. Az, hogy milyen formában ezt az intézmény a felvételi pontszámítási rendszer változása változtatta meg. Előzőekben inkább egy közvetlen pedagógusokkal úgymond összebeszélt megegyezés alapján működő rendszerként működött több felkészítő is. Most már az intézményi pontok rendszerében ugye intézményi pontot lehet kapni egy-egy ilyen érettségi felkészítőnek az elvégzéséért, és ennek megfelelően most már a rendszerbe foglalva hivatalosan jelentkezve lehet ezekhez csatlakozni. Ebben a rendszerben most már egy jelenléti, egy online, némelyik online tananyaggal megosztott rendszerben működik, mindegyiknél megvan adva, hogy milyen részvételi aránynál kapja meg az intézményi pontot a hallgató, amennyiben a Miskolci Egyetemre jön hallgatónak, illetve a tananyagot és egyebeket is közreadják az oktatók, hogy hol osztják meg, és hogy mit kell teljesíteniük ahhoz, hogy elvégezzék ezt az adott tanfolyamot, vagy éppen érettségi felkészítőt.
1: Az optimizmus egy kinyitott könyvvel kezdődik. Ez a szlogenje az Országos Könyvtári Napok idei rendezvénysorozatának. Az Informatikai és Könyvtári Szövetség 2006 óta zajló sorozatához idén is csatlakozott a II. Rákóczi Ferenc könyvtár. Így október 5-e és 11-e között ismét számos érdekes programmal várják az érdeklődőket Miskolcon is.
3: Az Országos Könyvtári Napok célja az, hogy felhívja a figyelmet a könyvtárak társadalmi szerepére, fontosságára. Minden évben választanak egy szlogent, idén az optimizmus szlogent kapta, ami nagyon fontos, hiszen napjainkban egyre fontosabb szerepet kellene, hogy betöltsön a könyvtár, hiszen olyan sokoldalú szolgáltatásokat tud nyújtani az embereknek, amelyekkel sokan nincsenek is tisztába. Úgyhogy a célunk az nekünk is, hogy az emberek megismerjék a könyvtárat egy kicsit talán más oldaláról, nem csak azt a részét, hogy könyvet lehet kölcsönözni, hanem számos programmal várjuk az érdeklődőket.
1: Az Országos Könyvtári Napok zárónapján október 11-én rendezik meg már hagyományosan a Könyves Vasárnapot, amely a szószoros és átvitt értelmében is hab lesz a tortán. Ez a nap igazi családi rendezvény, amelynek során a központi épület 10 órakor nyit, és délután 2 óráig várja a látogatókat.
4: Ünnepélyes keretek között szeretnénk hűséges olvasóinkat, legszorgalmasabb gyerek látogatókat, illetve a legfiatalabb olvasót is köszönteni. És hát véget ér, október 11-én vasárnap lezárul az Olvasók Királynője királya pályázatunk, ahol is majd a koronák a fejre kerülnek. Egész biztos, hogy ebben az évben is nem csak királynőt és királyt fogunk avatni és koronázni, hanem egészen biztosan, hogy herceget is, meg hercegnőt is, mert mindig nagyon sok értékes pályamunka érkezik, mert ez is egy olyan ünnepélyességét ad, azt gondolom, a vasárnap zárásának, amikor is a nagy terembe lekapcsolódik a villany, hogy átadja magát a sötétség a tűzi játéknak, és hozzá még egy torta is érkezik, tehát nem csak a tűzi játék, és akkor szépen közösen elfogyasztunk az olvasóinkkal egy szelet tortát.
1: Ez tehát a Kontinentális reggeli kínálata, 9 óráig tartsanak velünk.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: A sikeres érettségire való felkészülésben nyújt segítséget a Miskolci Egyetem ingyenes tanfolyamokkal. A közép- és emelt szintű kurzusok személyesen és online is elérhetők. A felkészítő kurzusokon való részvételért az előírt követelmények teljesítése esetén a Miskolci Egyetem felvételi eljárásában intézményi pont is szerezhető. A tanfolyamok célja, hogy praktikus, korszerű ismeretekkel segítsék a diákokat a sikeres érettségihez, valamint a minél magasabb felvételi pontszám eléréséhez. Bár a felvételi eljárásban nincs meghatározott minimum pont határ, a magasabb pontszám természetesen nagyobb esélyt jelent a felsőoktatási felvételire. Professzor dr. Kovács Helgával, a Miskolci Egyetem stratégiai kapcsolatokért felelős rektorhelyettesével, Kisnéveres Viktória beszélgetett a témában.
2: Milyen formában, mennyi ideje nyújtanak segítséget a középiskolások számára ezen a területen?
3: Az érettségi előkészítő tanfolyamok azok már elég hosszú múltra nyúlnak vissza. Az, hogy milyen formában ezt az intézménye felvételi pontszámítási rendszer változása változtatta meg. Előzőekben inkább egy közvetlen pedagógusokkal úgymond összebeszélt megegyezés alapján működő rendszerként működött több felkészítő is. Most már az intézményi pontok rendszerében ugye intézményi pontot lehet kapni egy-egy ilyen érettségi felkészítőnek az elvégzéséért, és ennek megfelelően most már rendszerbe foglalva hivatalosan jelentkezve lehet ezekhez csatlakozni. Ebben a rendszerben most már egy jelenléti, egy online, némelyik online tananyaggal megosztott rendszerben működik, mindegyiknél megvan adva, hogy milyen részvételi aránynál kapja meg az intézményi pontot a hallgató, amennyiben a Miskolci Egyetemre jön hallgatónak, illetve a tananyagot és egyebeket is közreadják az oktatók, hogy hol osztják meg, és hogy mit kell teljesíteniük ahhoz, hogy elvégezzék ezt az adott tanfolyamot, vagy éppen érettségi felkészítőt.
2: Részben adja is magát, de azért szóljunk így a tanfolyam céljáról.
3: A fő célja számunkra az, hogy segítséget nyújtsunk a diákoknak az érettségre való felkészüléshez, de összességében talán ez az első lépcsője annak a segítségnyújtásnak, amelyet mi a hallgatói jogviszonynál folytatunk, azzal, hogy az érettségére segítünk nekik felkészülni, és majd, amikor már hallgatóink felmérjük a képességeiket, a tudásukat bizonyos tantárgyakból, alapozó tantárgyakból, és az alapján további mentorhálózatot, segítséget, különböző mentorálási lehetőségeket, vagy akár a nagyon kiemelkedő tehetségeknek tehetséggondozást biztosítunk. Valamilyen szinten talán nevezhetjük ezt az első lépcsőnek, az első védőhálónak a diákok számára, hogy még nem hallgatóink, de szeretnénk ezt a segítséget nekik már elkezdeni és megadni.
2: Kiket szólítanak meg pontosan? Ugye itt a 12. évfolyam, aki elsőként az eszünkbe jut, de esetleg az alsóbb évfolyamra járók is bekapcsolódhatnak-e már?
3: Jellemzően a 12., tehát az érettségi előtt állókra, főleg azért, mert azért az érettségi rendszer az változhat, tehát akik most fognak érettségizni, számukra már biztosan látható az, hogy pontosan milyen felkészüléssel tudnak akár közép, akár emelt szinten érettségizni. Jellemzően a végzősök jönnek hozzánk, van, aki középszintű felkészítőre, van, aki emelt szintű felkészítőre, és egyébként vannak még kiegészítő kurzusaink is, felkészítő tanfolyamok is.
2: És hogy pontosan ugye milyen tantárgyakból indulnak ezek az érettségire felkészítő tanfolyamok, hogyha szólhatunk most erről?
3: Az elmúlt években viszonylag kiegyenlítetten, tehát stabilan megvoltak például a földrajz emelt és középszintű, vagy például a fizika érettségi felkészítőink, kémiából is van felkészítőnk, van szövegértés, szövegelemzés kurzusunk, német középszintű érettségi előkészítő, és a gazdasági ismereteket is, és a matematikát is képviseljük, illetve belehelyeztük ebbe a csomagba. Ezen kívül még, amit nagyon kedvelnek, illetve szívesen hallanak, az a digitális kultúra emelt szintű érettségire felkészítő tanfolyamunk, valamint igazából a szövegértés és szövegértelmezéssel kapcsolatos készségeknek a fejlesztése is helyet kap ebben.
2: Milyen elvek mentén épülnek fel ezek a tanfolyamok, hogyan tudják leginkább támogatni a középiskolásokat?
3: Ezek a tanfolyamok és előkészítők rendszerint nem arra irányulnak, hogy egy egyetemi tudásanyagot előre átadjunk a diákoknak, hanem ténylegesen a középiskolai tananyagnak egy érettségi szemléletű, összefoglaló, akár tematikusan, olyan, amelyik tematikusan végig, lépésről lépésre végigmenő felkészítőkről beszélünk. Egyébként az egyetemnek a honlapján mindegyik előkészítőről és kurzusról bővebb információkat tudnak kapni, és mindegyiknek az indulási időpontjától kezdve akár a tematikájáig elérhető online.
2: Itt az időpontokról szólhatunk most mi is?
3: Igen, időpontok tekintetében van már olyan például a fizika, ami már folyamatban van, de egyébként lehet csatlakozni még. A többi érettségi előkészítőnk ilyen október-novemberben indul, ez a leggyakoribb. Vannak olyan kurzusok például a szövegértéshez kötődő, ami januárban, tehát 2027 januárjában fog indulni, és a részvételi arány szempontjából azért nagyon érdemes figyelni a jelentkezési határidőket és az első órának az indulását, mert van olyan érettségi előkészítő, amelyen 60%-os részvételnél még az intézményi pont jár érte, viszont van olyan előkészítőnk, ahol 95%-os jelenlétet követelünk meg, tehát itt, hogyha az első óráról lecsúszik, akkor elképzelhető, hogy már ezt a százalékot el is éri.
2: Még itt a technikai oldalról egy-két kiegészítés, hogy pontosan hol jelentkezhet, aki szeretne még bekapcsolódni.
3: A Miskolci Egyetem honlapján, bár ugye a fiatalok nagyon szeretik használni már a ChatGPT-t és a Google szolgáltatásokat, úgyhogy ha az érettségi előkészítő Miskolcot beírják, akkor egyenesen arra a honlapra fognak vinni, ahol először egy összesített listát fognak találni, és egy olyan gombot, hogy szeretne bővebb információt kapni, ott már egyenként lenyíló menüben látható az összes előkészítőnk és kurzusunk, és ezt követően a jelentkezési lehetőség is. Ott általában az indulás időpontja is látható, ki van emelve, hogy úgy ingyenes kurzusokról és felkészítőkről van szó, illetve általában a tematika is, vagy részben néhány felsorolással, vagy pedig akár hétről hétre megadott tematikával szerepel.
2: Van lehetőség részt venni több képzésben is, több tanfolyamon is?
3: Igen, van lehetőség egyébként több tanfolyamon is részt venni, és ugye általánosan van megfogalmazva, tehát ha egy érettségin előkészítőn részt vesz a hallgató, és teljesíti a jelenléti követelményt, akkor az intézményi pontot meg fogja kapni az intézményi jelentkezésnél gyakorlatilag általánosságban.
2: A korábbi évek tapasztalata alapján mekkora érdeklődés szokott lenni ezekre a területekre? Esetleg van-e olyan tantárgy, ami különösen népszerűnek mondható?
3: Nagyon tantárgyak között különbséget nem tudunk felfedezni olyan szempontból, hogy ugye a hallgatói létszámhoz viszonyítva én azt mondom, hogy mindegyiknél látható az, hogy a diákoknak nem csak a középszintű, hanem akár az emelt szintű érettségre felkészítő és hasznos előtanulmányokat jelent. Az érettségi előkészítők önrésztvevő hallgatók,

0: kedves terület, amikor talán még az órán felül a saját kérdéseit is van lehetőség föltenni?
1: Van lehetőség, és hát az sem ritka, hogy olyan oktatókkal találkozik, akivel utána majd viszont találkozik az első éven, úgyhogy talán a kötődés is egy kicsit másképp alakul, az egyetemi kötődés és az oktatókhoz, akár ahhoz az egy oktatóhoz való kötődés egy ilyen felkészítőn való részvételnél. Nagyon sokszor hallok olyan beszámolókat, és tényleg tárgyakat nem szeretnék említeni, kiemelni, de sokszor hallok olyan beszámolókat, hogy jó hangulatban telnek ezek az érettségi előkészítők, és nem feltétlenül egy száraz anyag átadásról van szó, hanem ténylegesen egy kommunikációval megsegített olyan támogatási rendszerről, amelynek nem csak száraz tananyagtanulási folyamata van, hanem egy olyan együttműködési közösségbe találják magukat, amely lehet, hogy segít számukra az érettségre való felkészülésben, kicsit könnyedebben élik meg remélhetőleg.
0: Igen, hiszen az, hogy milyen magabiztosan indul egy ilyen megmérettetésre egy diák, az akár a teljesítményben is meglátszódhat.
1: Igen, én is emlékszek a saját érettségimre. Tudom, hogy nagyon megterhelő és megviseli őket. Igazából azt látni kell, és ez ilyen, ezen a ponton valami kevés vigasz, hogy az egyetemre érkezve szerintem az első vizsgai időszakban rá fognak ébredni arra, hogy az érettségi az volt a kezdeti kihívás, amelynek a mentén először megtapasztalják azt a típusú drukkot, és azt a típusú hirtelen felkészülési stressz hullámot, amit utána az egyetemen minden egyes vizsgai időszaknál meg kell majd élniük. Én úgy gondolom, hogy az érettségi azért is nagyon fontos a diákok számára, mert az valahogy a felnőtté válásnak azt a küszöbét jelképezi, amit ők nagyon várnak már, hogy átlépjenek és szeretnék átlépni. Én úgy gondolom, hogy abban, hogy az egyetem ezen a ponton őket megpróbálja a saját maga módján, nyilván tudományos szempontból segíteni ezzel, is azt szeretnénk jelezni, hogy látjuk ezt a nehézséget, és látjuk ezt a felkészülési stresszt, és igyekszünk könnyíteni azon, hogy minél magabiztosabban, minél nagyobb alaptudással tudjon érkezni azon a napon, és ne az legyen a főszerepben, hogy szédül és rosszul van az idegességtől, hanem az, hogy tudja, és bemegy, és jól tud teljesíteni.
0: Korábban esetleg érkezett olyan visszajelzés, hogy mit jelentett ez a diákok számára, mind a megszerzett tudás, mind esetleg ugye itt a személyes találkozások, vagy az egyetemnek a légkörét, hogy itt már megérezték bizonyára.
1: Igen, ugyanahhoz a magabiztosság növeléshez tudok talán visszatérni. Viszonylag kevés visszajelzésünk van egyébként ezektől a diákoktól, akik utána a hallgatóink lesznek. Ők velük az első igazából olyan aktív visszajelzési pontunk már olyankor van, amikor már valószínűleg az első e-maileket megkapták tőlünk, esetleg a gólyatáborban is voltak, megjelennek az egyetemen, tehát szerintem keveredik már ilyenkor az, hogy pontosan mely tevékenységnek milyen szerepe van abban, hogy ő kialakul nála egy kötődés, egy kezdetleges közösséghez tartozási folyamat, de a magabiztosságot azt szoktuk visszahallani a felkészítők után, hogy egy olyan sokszor nem is feltétlenül a tudás hiányt pótolja maga a felkészítő, hanem azzal a rendszerezett tudásátadással egy olyan magabiztos gondolkozást ad neki, amivel nem az minden második gondolata, hogy mit hagytam ki, vagy hogy mire nem emlékszem, hanem tudja, hogy amit tudott, azt elmondta, és aztán vár az ítéletre.
0: Azt hallhattuk akkor most, hogy a diákoknak mit jelentenek ezek a tanfolyamok. A Miskolci Egyetemnek mit jelent akár ez a tanfolyam, illetve vannak-e még olyan lehetőségek, olyan képzések, vagy olyan területek, amikor a középiskolások felé nyitnak, és őket igyekeznek megszólítani? Mit jelentenek az egyetem számára ezek a kapcsolódások a diákokkal?
1: Igen, ezek az érettségi előkészítők igazából részei egy olyan regionális jelenlétnek, egy társadalmi közösségi szemléletformáló jelenlétnek, amelyet a Miskolci Egyetem itt a régióban képvisel. A Junior Akadémiánk égisze alatt a nyári táboroktól kezdve a különböző vetélkedőkig, illetve speciálisan kreatív programokig nagyon sok mindenre lehet jelentkezni. Nagyon sok középiskolába kijárunk évente kétszer-háromszor szemléletformáló előadásokat is tartani. Van olyan kar, amely kifejezetten erre fókuszál az elmúlt években. Vannak különböző ilyen tudományos tudományos diákmunka konferenciaszerű rendezvényeink, ahova ők tudnak már egy ilyen későbbi hallgatóként is elkészített tudományos diákmunkát már középiskolásként megtapasztalni, és egyébként a tudományos diákkör most már középiskolai versenyzők számára is elérhető, tehát ezekkel a dolgozatokkal ők valóban megmérettetik magukat, előadnak mások előtt a dolgozatot, bírálják.

0: nekik pontot kapnak, ráhelyezést is el tudnak érni. Úgyhogy nagyon sok programmal igyekszünk azt a támogatást és azt a akár szociális vagy társadalmi jelenlétet erősíteni az egyetem részéről, amivel az itteni diákoknak, fiataloknak, akár ifjúsági tehetséggondozás területén azt a támogatást és azt a pozitív hatást el tudjuk érni, amit szeretnénk. Nekünk ezzel az érettségi előkészítővel is az a fő célunk, hogy itt vagyunk, látjuk őket, látjuk, hogy mire van szükségük, hogyha olyan van, amit még nem látunk, akkor a közeljövőben teszünk róla, hogy láthassuk azokat az igényeket is, és szeretnénk segíteni.
1: A sikeres érettségire való felkészülésben nyújt segítséget a Miskolci Egyetem ingyenes tanfolyamokkal. A közép- és emelt szintű kurzusok személyesen és online is elérhetők. A felkészítő kurzusokon való részvételért az előírt követelmények teljesítése esetén a Miskolci Egyetem felvételi eljárásában intézményi pont is szerezhető. A tanfolyamok célja, hogy praktikus, korszerű ismeretekkel segítsék a diákokat a sikeres érettségihez, valamint a minél magasabb felvételi pontszám eléréséhez. Bár a felvételi eljárásban nincs meghatározott minimum ponthatár, a magasabb pontszám természetesen nagyobb esélyt jelent a felsőoktatási felvételire. Professzor dr. Kovács Helgával, a Miskolci Egyetem stratégiai kapcsolatokért felelős rektorhelyettesével, Kisné Veres Viktória beszélgetett a témában.
2: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Az optimizmus egy kinyitott könyvvel kezdődik. Ez a szlogenje az Országos Könyvtári Napok idei rendezvény sorozatának. Az Informatikai és Könyvtári Szövetség 2006 óta zajló sorozatához idén is csatlakozott a második Rákóczi Ferenc könyvtár. Így október 5-e és 11-e között ismét számos érdekes programmal várják az érdeklődőket Miskolcon is. Az egy hét során az intézmény Görgei úti központi könyvtárában, továbbá valamennyi fiók könyvtárában, író-olvasó találkozókkal, gyermekfoglalkozásokkal, kiállításokkal, valamint könyvvásárral és kedvezményes beiratkozással készülnek. És idén is csatlakozik a könyvtárhoz Informatika a látássérültekért alapítvány Lapról hangra című felolvasó verseny kezdeményezéséhez. Csoma Simon Mária általános igazgató helyettest hallják.
2: Immár 20. alkalommal szervezi meg az Informatikai és Könyvtári Szövetség az Országos Könyvtári Napokat, ami minden éven október első hetében kerül megrendezésre. Idén október 5 és október 11-e között, és ehhez mi is a második Rákóczi Ferenc könyvtár és valamennyi tagkönyvtár is csatlakozunk. Az Országos Könyvtári Napok célja az, hogy felhívja a figyelmet a könyvtárak társadalmi szerepére, fontosságára. Minden évben választanak egy szlogent, idén az optimizmus szlogent kapta, ami nagyon fontos, hiszen napjainkban egyre fontosabb szerepet kellene, hogy betöltsön a könyvtár, hiszen olyan sokoldalú szolgáltatásokat tud nyújtani az embereknek, amelyekkel sokan nincsenek is tisztában. Úgyhogy a célunk az, nekünk is, hogy az emberek megismerjék a könyvtárat egy kicsit talán más oldaláról, nem csak azt a részét, hogy könyvet lehet kölcsönözni, hanem számos programmal várjuk az érdeklődőket. Ezen a héten is kiemelten minden tagkönyvtárunkban rengeteg programot szervezünk ezen a héten.
3: Melyek ezek a programok?
2: Hétfőtől szombatig gyakorlatilag szinte minden nap vannak programok. Megszokott már a kedvezményes beiratkozás, ami péntek, szombat és vasárnapi napra érvényes, akkor 50%-os kedvezménnyel tud minden látogatónk beiratkozni, illetve az egész héten, hétfőtől vasárnappal bezárólag szintén megszokott módon már használt könyvek vásárát tartunk. 500 forintos darabáron lehet könyveket vásárolni, használt könyveket, ameddig a készlet tart. Tavaly került először megrendezésre, és idén is csatlakoztunk az Informatika a látássérültek alapítvány felhívásához. Ez az alapítvány működteti a Lapról hangra című oldalt, ahová olyan szövegek felolvasását várják, amelyek folyóiratokban jelennek meg, szakmai szövegek felolvasását, de irodalmi szövegek is kerülhetnek ide, és önkéntesek segítségével kerülnek föl. A könyvtárakban, minden a könyvtárunkban lehetőséget biztosítunk a vállalkozó szellemű önkénteseknek, hogy a gyártaluk választott szöveget felolvassanak, ezt mi rögzítjük, és eljuttatjuk az alapítványnak, aki feltölti erre a weboldalra, és így a látássérültek is hozzájuthatnak bizonyos szövegekhez. Minden technikai feltétel adott, tehát a vállalkozóknak csak felolvasni kell, és sőt a szövegek kiválasztásában is segítünk. Számos író-olvasó találkozóval, kiállítással, kézműves foglalkozással várjuk a látogatókat. Október 8-án Kemény István látogat el ide a második Rákóczi Ferenc könyvtárba. Vele Zemlényi Attila beszélget, délután 5:30-tól kezdődik ez az előadás. Október 6-ától egy kiállítást tekinthetnek meg a látogatók, akik a második Rákóczi Ferenc könyvtárba érkeznek. Bernd Miklós analóg fotóiból készül egy kiállítás, ami a mai digitális fotózás világában szinte ritkaságnak számít. A József Attila könyvtárba Smölc Margit írónő látogat el, és ő a fiatalabb és az idősebb korosztályt is várja. A könyvtári napok után, október 12-én hétfőn kerül sor az író-olvasó találkozóra, délelőtt a fiatalabb korosztályt várja, délután pedig a felnőtt olvasóival találkozik Smölc Margit. A Kafka Margit könyvtárba Sándor Petra várja a gyerekeket, a Móra Ferenc Tag könyvtárba pedig Takács Viktóriával találkozhatnak a gyermek érdeklődők, a Tompa Mihály könyvtárba pedig Tomor Anita írónő látogat majd el az Országos Könyvtári Napok hetén. A Szabó Lőrinc könyvtárban pedig egy zenés előadással készülnek, Dalba szőtt versek címmel. Lajos András színművész, Viola Barbara fuvola művész és Füvesi Norbert gitárművész készül egy produkcióval október 9-én pénteken. Mindemellett szinte minden könyvtárunkban lesz kézműves foglalkozás a gyerekeknek többször is, ahol szeretettel várják az érdeklődőket. A programjaink a honlapunkon megtekinthetőek, a pontos részleteket onnan meg lehet tudni, illetve közösségi oldalainkon is találhatnak erről információt, és személyesen a könyvtárakban is lehet érdeklődni, hogy pontosan melyik program, melyik napon és mikor kezdődik.
1: Az Országos Könyvtári Napok zárónapján október 11-én rendezik meg már hagyományosan a Könyves Vasárnapot, amely a szószoros és átvitt értelmében is hab lesz a tortán. Ez a nap igazi családi rendezvény, amelynek során a központi épület 10 órakor nyit, és délután 2 óráig várja a látogatókat. A nap elején egy mesés családi vetélkedő részeseivé válhatnak a résztvevők, játékos feladatok kínálnak kellemes időtöltést az érdeklődőknek. Az Amíg utazunk, amíg repülünk címet viselő vetélkedőbe Gévai Csilla író is bekapcsolódik, így téve még érdekesebbé a versengést. Lesznek ügyességi és készségfejlesztő játékok, valamint kézműves foglalkozások is. Délelőtt Grillusz Vilmos Kossuth Díjas előadó művész gyerekeknek szóló koncertje teszi emlékezetesebbé a napot. A program zárásaként Gévai Csilla közreműködésével koronázás is lesz. A korábban meghirdetett Olvasó királynője és királya című vármegyei irodalmi játék értékelését tartják ekkor. Itt köszöntik majd a könyvtár legidősebb, legfiatalabb és legszorgalmasabb olvasóját, valamint ekkor vágják fel közösen az olvasók tortáját is. Miklós Katalint, a gyermekkönyvtár vezetőjét hallják.
4: Gyermekkönyvtára klasszikus programelemeket választja ebben az évben is, hogy a programokhoz csatlakozzon. Október 5-e a nyitottság napja, elnevezése az Informatikai és Könyvtári Szövetség elnevezése. Persze, ugye mi a könyvtár, mint olyan nyitottak vagyunk, de mégis ezt a nyitottság szót ezen a napon olyan értelemben használjuk, hogy a délután 2-kor kezdődő programon az érdeklődő gyerekeknek bemutatjuk az egész intézményt. Olyan helyeket is, ami ugye a hétköznapokban a látogatóktól elzárt terület, hogy úgy mondjam, és remélem, vagy biztos vagyok benne, azt kell, hogy mondjam, hogy a gyerekeknek nagyon fog tetszeni, például a raktár, ahol ilyen kormánykerekes polcok vannak, ezt nagyon szokták élvezni, hogy ki lehet próbálni, és ugye olyat nem látnak a mindennapokban. Nem tudjuk elégszer hangsúlyozni azt, hogy a programokkal mindig az a célunk, persze az, hogy jól érezzék magukat, egy igényes programon vegyenek részt, de mégis csak arról van szó, hogy a könyvtár és leginkább ugye az olvasásnak a népszerűsítése. És az olvasás népszerűsítésének régebben is, meg most is a legeslegfontosabb és leghatékonyabb eszköze, ezt tényleg a tapasztalatok mutatják, amikor íróval találkozhatnak. Úgyhogy ezért találtatott az ki, hogy október 6-án kedden délután 14 órára Fini Petra ismert gyermekírót hívjuk meg, és vele lehet majd találkozni. Olyan gyereknek is, aki esetleg még nem találkozott vele, olyannak is, aki már ismeri az munkásságát. Tehát azt gondolom, hogy egy jó találkozási lehetőség. Aznap délután, tehát október 6-án kedden 3 órakor, ahogy tetszik, megnyitjuk a generációk hídját. Itt a könyvtárunkban már nagy hagyománya van annak, hogy középiskolásokat fogadunk iskolai közösségi szolgálat keretében, és az iskolai közösségi szolgálatot teljesítő diákok között vannak olyanok, akik nagyon szívesen vállalták azt, legnagyobb örömünkre, hogy a nyugdíjas korosztálynak az okos eszközökben, leginkább az okos telefonban való tájékozódásban segítenek. Ezek is egy ilyen kis kedves egymásra találások szoktak lenni középiskolás és nyugdíjas között. Hát reméljük, hogy október 6-án kedden 3 órakor ez szintén így lesz. Szombaton is ugye ismert, hogy a könyvtár ugye minden szombaton nyitva van 10-től délután 4 óráig, és szombatra minden hónapban az egyik szombaton, most október 10-én szombaton lesz a Babuskató klubunk, ami már szintén 20 éves körülbelül, ahova a legeslegkisebbeket várjuk, a tényleg az ölbe babákat, Barnószkibe a népzenész fogja tartani ezt a foglalkozást.
1: Vasárnap könyves vasárnap, mit jelent ez pontosan?
4: Igen, hát az országos könyvtári napoknak ez a záró akkordja, vagy úgy is mondhatjuk, hogy haba tortán, és majd kiderül, hogy miért is mondom ezt, a könyves vasárnap minden évben, amikor az egész intézmény egyébként nyitva van, tehát lehet jönni, kölcsönözni, olvasgatni, játszani is például, úgyhogy a könyvtár szolgáltatásai van nyitott aznap is, de a családoknak, kicsinek, nagynak, felnőttnek, nagyszülőnek egyaránt programokat is szervezünk, ez is már hagyomány a könyves vasárnapra. 10 órakor, és itt is rátérek arra, vagy visszacsatolok, hogy az olvasás népszerűsítésének nagyon fontos eszköze, hogy íróval találkozzanak, és ezen a napon Gévai Csilla Aranyvackor díjas író képzőművész lesz a vendégünk, aki az egyik állomáson lesz, mert hogy családi vetélgetőt is hirdetünk, vele lehet ott találkozni, az ő műveivel játékos feladatok lesznek, de nem csak Gévai Csilla lesz, mint egy állomás, hanem a könyvtárnak a különböző második emeletén, a helyismereti gyűjteményben, a zeneműtárban is játékos feladatokkal várjuk a kedves érdeklődő családokat, és mindenkit megnyugtatok, előzetes felkészülés nem igényel. Tehát a játék örömét kínáljuk, és még azt is elárulhatom, hogy meglepetés ajándék is jár minden családi vetélkedőn résztvevőnek. Tapasztaljuk azt is, hogy a gyerekek nagyon szeretnek létre hozni, alkotni. Ezért is ezen a napon is lesz egy 10 órakor kezdődik a kézműves délelőttünk. Ági néni kézműves kuckója kinyitja kapuit, ahol a ősszel kapcsolatos kézműves technikákat lehet elsajátítani, vagy kis alkotásokat létrehozni, azt természetesen hazavinni. Úgyhogy aki alkotni szeretne, őt is nagy szeretettel várjuk. Ugye a könyvtárnak gazdag társasjáték gyűjteménye van, a első emeleti hangulatos tini sarokban, ott is természetesen lehet egész nap a társasjátékokkal játszani, és május végétől már a társasjátékokat kölcsönözni is lehet, úgyhogy természetesen könyvtár nyitva van vasárnap, aki társasjátékot szeretne kölcsönözni, az megteheti aznap is. 11 órakor kezdődik a Grillus filmos koncert, hát erről nagyon azt hiszem, nem kell semmit mondanom, mert hogy már most a nagy az érdeklődés, ugye a könyvtári programok ingyenesek, így a Grillus filmos koncert is, csak ilyen regisztrációs jegyeket osztogatunk, tehát a délelőttnek gyakorlatilag ez a programja, és a játéktárat, a Borka játéktárat még nem is mondtam, hogy az első emelet, ha úgy tetszik, egy ilyen játék szigetté játszótérré változik, ahol mindenféle kisebb gyerekeknek, nagyobbaknak is ilyen készség, képességfejlesztő játékok lesznek, azokat ki lehet próbálni, úgyhogy azt gondolom, hogy az is érdekes lesz, és egy hasznos kis időtöltés, és akkor 13:30-kor kezdődnek az ünnepélyes pillanatok garmadája, mert nem csak egy lesz, hanem nagyon sok. Igyekszünk, ugye nagyon sok hűséges olvasónk van, nagyon sok szorgalmas olvasónk, gyereklátogatónk van, hát a legfiatalabb olvasó az csak egy van, mert ugye ott a számok magas tények, azt megmondja a Korvin a rendszer, hogy ki a legfiatalabb olvasó. Szóval ünnepélyes keretek között szeretnénk hűséges olvasóinkat, legszorgalmasabb gyereklátogatókat, illetve a legfiatalabb olvasót is köszönteni. És hát véget ér, október 11-én vasárnap lezárul az Olvasók Királynője királya pályázatunk, ahol is majd a koronák a fejre kerülnek. Egész biztos, hogy ebben az évben is nem csak királynőt és királyt fogunk avatni és koronázni, hanem egészen biztosan, hogy herceget is, meg hercegnőt is, mert mindig nagyon sok értékes pályamunka érkezik, és hát ugye ez a koronázás, ezt nem mi a könyvtárosok végezzük, hanem már ez is hagyomány egy pár éve, az illető író, jelen esetben Gévai Csilla, Aranyvaszkor díjas író, képzőművész, ahogy említettem, az ő művét kellett feldolgozni ezen a pályázaton, és hát bizony ő lesz, aki felhelyezi a koronát azoknak a gyerekeknek a fejére, akik tényleg a legjobb pályázatot küldték be, és még ezt is már elárulhatom, hogy könyvajándékot is kapnak, tehát tényleg ez egy ünnepélyes eredmény, hirdetés ajándékokkal, nem csak a maga a koronázás aktusával. És hát tényleg haba tortán a legvége, ahogy szoktuk mondani, mert ez is egy olyan ünnepélyességét ad, azt gondolom, a vasárnap zárásának, amikor is a nagy terembe lekapcsolódik a villany, hogy átadja magát a sötétség a tűzi játéknak, és hozzá még egy torta is érkezik, tehát nem csak a tűzi játék, és akkor szépen közösen elfogyasztunk az olvasóinkkal egy szelet tortát. Úgyhogy ez a program.
1: Az optimizmus egy kinyitott könyvvel kezdődik. Ez a szlogenje az Országos Könyvtári Napok idei rendezvény sorozatának. Az Informatikai és Könyvtári Szövetség 2006 óta zajló sorozatához idén is csatlakozott a II. Rákóczi Ferenc Könyvtár, így október 5-e és 11-e között ismét számos érdekes programmal várják az érdeklődőket Miskolcon is. Az Országos Könyvtári Napok zárónapján október 11-én rendezik meg már hagyományosan a Könyves Vasárnapot, amely koncerttel, író-olvasó találkozóval, olvasók királynője és királya koronázással és olvasók tortájával is várja az érdeklődőket. Csoma Simon Máriát, a II. Rákóczi Ferenc Könyvtár általános igazgató helyettesét, és Miklós Katalint, a gyermekkönyvtár vezetőjét hallották.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, Kontinentális reggeli című magazin műsorunkat hallották. Maradjanak velünk a folytatásban, és hamarosan jönnek a hírek. A szerkesztő műsorvezető Linárt Vanda búcsúzik Önöktől. Zárásként napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelki pásztortól. Köszönjük figyelmüket, viszont hallásra!
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
2: Két helyről hallgassuk meg Isten igéjét. Először is Mózes második könyve 15. fejezetének első verséből, majd a Zsoltárok könyve 66. részének első és harmadik verséből. Akkor ezt az éneket énekelte Mózes Izrael fiaival az Úrnak. Örvendj egész föld az Istennek. Mondjátok Istennek, milyen félelmetesek a te tetteid. Izrael Istent úgy ismerte meg, mint aki hatalmas és mindenható Úr. Isten félelmetes a tetteiben. Jó nekünk is figyelni rá. Naponta kell kérdeznünk őt, hogy mi az ő akarata, hogyan rendezzük dolgainkat, életünk problémáit. Sokan csak akkor fordulnak Istenhez, amikor nagy mélységeket járnak meg. Amikor tehetetlenné válik az ember, akkor kezdi el keresni Istent, és akkor kezd beszélgetni vele, imádkozni hozzá. A Kánaán felé vezető úton Izraelt elfogta a félelem. A fáraó közeledett, Izrael fiai pedig föltekintettek, és látták, hogy az egyiptomiak utánuk eredtek. Ekkor nagy félelem fogta el őket, és segítségért kiáltottak Izrael fiai az Úrhoz. Nagy dolog az, hogy Izrael tudatában volt annak, ők Istenhez tartoznak. Aztán megláthatták Isten hatalmas voltát, amikor ketté választotta a vörös tengert. Száraz lábbal átjutva a tengeren, nagy félelemmel tekintettek vissza. A nagy víztömeg összezárult. A fáraó és serege odavezett. Ám Isten száraz lábbal vezette át Izrael fiait. Amikor ezt látták, félelem fogta el őket. Nem rettegés, hanem Isten félelem, hódolat. Hittek Istenben, és egy csodálatos énekkel dicsőítették őt. Erről szól a 66. Zsoltár. Sőt, a Zsoltáríró nem csak Izraelt biztatja Isten dicsőítésére, hanem az egész földet, minden népet. Arra szólítja fel az embereket, hogy féljék, tiszteljék, magasztalják az egy, örök, mindenható Istent. Hiszem, hogy sokan megtapasztaltuk Isten szabadítását. Mi is átéltünk olyan nehéz helyzeteket, amikor már azt hittük, nincs menekvés. Ám Isten közbelépett, megmutatta a hatalmát. Ugye voltunk már mi is olyan helyzetben, amikor bűneink hullámai már-már átcsaptak a fejünk felett. Talán ifjúkorunkban, vagy családi életünkben, házasságunkban, az emberekkel való kapcsolatainkban. Bizonyos vagyok abban, hogy napestig lehetne sorolni bűneinket, engedetlenségünket, szeretetlenségünket, tétlenkedésünket, restségünket, méltatlankodásainkat. Aztán éppen ezek miatt a bűneink áradata majdnem elborított bennünket. Milyen jó, hogy Istenhez imádkoztunk, őhozzá kiáltottunk, ilyenkor s megtapasztaltuk az ő szabadítását az Úr Jézus Krisztus által. A mai ige magyarázat a Bihar Szent Jánoson szolgáló Csomai Árpád lelkipásztor nevéhez fűződik.
0: Az Európa Rádió információs magazinját

Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Elrendelte a Kecskeméti Járásbíróság nyomozási bírája nemzeti kulturális alapügyben meggyanúsított másik személyre tartóztatását, közölte a Bács-Kiskun vármegyei főügyészség sajtó szóvivője. Sajtóértesülések szerint az érintett Varga Bajusz Veronika. A Kulturális és Innovációs Minisztérium korábbi államtitkárát különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó bűnszövetségben elkövetett hűtlenkezeléssel gyanúsítják. A nemzeti kulturális alap által kifizetett több mint 17 milliárd forint összegű támogatásokkal kapcsolatos büntető eljárásban. Bodó Marianna, a Bács-Kiskun vármegyei főügyészség szóvivője elmondta, a Kecskeméti Járásbíróság nyomozási bírája a főügyészség indítványával egyezően csütörtökön két gyanúsított letartóztatását rendelte el. A szóvivő hozzátette, a nyomozási bíró megalapozottnak látta a szökés, az elrejtőzés, valamint az eljárás jogellenes befolyásolásának veszélyét is. A tájékoztatás szerint a nyomozási bíró mindkét gyanúsított letartóztatását egy hónapra rendelt el. Csütörtökön a Kecskeméti Járásbíróság nyomozási bírája Hankó Balázs volt kulturális és innovációs miniszter letartóztatását is elrendelte. A fideszes országgyűlési képviselőt, volt kulturális és innovációs minisztert különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó bűnszövetségben elkövetett hűtlenkezeléssel gyanúsítják, az ENKI által kifizetett több mint 17 milliárd forint összegű támogatásokkal kapcsolatos büntető eljárásban. Versenyképességének javítására, a termelőkapacitásának bővítésére, gép- és eszközparkja korszerűsítésére, illetve innovatív megoldások bevezetésére nyert el csaknem 250 millió forint támogatást a Hortobágyi Hallgazdaság ZRT, tájékoztatott a cég vezérigazgatója. Simon Károly közleményében jelezte, a támogatás a beruházások 50%-át fedezi. A Hortobágyi Hallgazdaság a Hortobágyi Nemzeti Park területén működik. A társaság csaknem 2250 hektáron elterülő hortobágyi, balmazújvárosi, egyeki, nagyhegyesi és újszentmargitai halastavai nem csak a haltermelés szempontjából jelentősek, hanem kiemelt szerepet játszanak a természeti értékek megőrzésében is. Élőhelyet biztosítanak védett növény és állatfajok, köztük vonuló madarak számára. Simon Károly kiemelte, a korszerű rakodó és szállítógépek gyorsabbá és hatékonyabbá teszik a lehalászást, csökkentik a halakat érő stresszt, így csökkentik a halászatkori halpusztulás kockázatát, tette hozzá. Megjegyezte, innovatív vízanalitikai eszközöket is vásárolnak, melyekkel a vízminőséget vizsgálják, ellenőrzik. Január 1-től, amellett, hogy a nyugdíj minimum 120 ezer forintra nő, sávosan emelkednek az ennél magasabb összegű nyugdíjak is a 146 ezer forintos határig, jelentette be Kármán András az Idősek Világnapja alkalmából. A pénzügyminiszter közölte, hogy akinek a nyugdíja a januári emelés után sem érné el a 108 ezer forintot, annak azt 120 ezer forintra emelik. 108 és 125 ezer forint között 12 ezer, 125 és 130 ezer forint között 10, 130 és 135 ezer forint között 8 ezer, 135 és 140 ezer forint között pedig 6 ezer forint lesz az emelés. A nyugdíjminimumot mostantól minden januárban ugyanannyival kell majd emelni, mint általában a nyugdíjakat, így nem fordulhat elő, hogy megint hosszú időre változatlan maradjon, hangsúlyozta a miniszter. Növeli dolgozói létszámát a CATL kínai akkumulátorgyár Debrecenben, miután a folyamatos modulgyártás után az akkucellagyártás próbaüzeme is beindult. A jelenlegi 2800-ról évvégére 3300-ra növelik a létszámot, jelentette be a debreceni gyár operatív ügyvezetője. Queen Liang hozzátette, a 2024-ben indult modulgyártásban már a harmadik gyártósor is elindult, azóta több mint 500 ezer modul készült el, melyek mintegy 10 ezer járművet hajtanak Európa szerte. A modulgyártás eddig 100 milliárd forint árbevételt jelentett a cégnek, ezután adóztak Magyarországon, jelezte az igazgató.
0: az időjárásról.
1: Általában felhőtlen, az északkeleti határ közelében fátyol felhős lesz az ég, többnyire mérsékelt marad a keleties szél. Délutánra 24 és 26 fok közé melegszik fel a levegő. Szombaton napos idő várható, kevés fátyol felhővel, csapadék nélkül. A légmozgás nagy részt mérsékelt marad. A hőmérséklet szombat délután 23 és 27 fok között valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai műsorunkban Szentesre látogatunk el, ahol a napokban adtak hálát azért, hogy 200 éve elkészülhetett a nagy templom, és szobrot avatta Kis Bálint lelkésznek, aki a templomépítést szorgalmazta. Összeállításunkban többek között hallhatják majd a történelmi múltról Hegyi Ádám történészt.
2: 1826. szeptemberében ez ténylegesen elkészült, akkor az a legény vagy mester, aki felhelyezte ünnepélyesen a templom torony tetejére ezt a csillagot, akkor ott a templom tetején, ami több tíz méter magas, egy áldomást ivott a világ és Isten egészségére, dicsőségére, és azt a poharat lehajította a mélybe, hogy ezennel elkészült a templom.
1: És Fekete Károly tiszántúli püspök is elmondja gondolatait Kis Bálint néhai lelkész örökségéről.
3: Sok ilyen példaember kell, hogy biztasson bennünket, hogy ez nem lehetetlen. Lehetetlen időkben is lehet a lehetségest megtenni. Engem Kis Bálint inspirál és ösztönöz, hogy hűséges egyházi vezetők kellenek, akik gyarapítják a közösség értékeit, és a keresztény értékek terjesztésében mindent kihasználnak templomon kívül is, nem csak a templomban.
1: Mai műsorunkban tehát Szentesre utazunk, tartsanak velünk!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Kétszáz évvel ezelőtt azért kellett új templomot építenie a szentesi reformátusoknak, mert az előző túl kicsi volt, és sokan már csak az utcán állva hallgathatták Kis Bálint prédikátort vasárnaponként. Az építkezés különös módon zajlott, a régi templomot körbeépítették az újjal, és így sokáig tudták még használni a korábbi hajlékot, amit aztán elbontottak. Az építkezés 18 évig tartott. Kis Bálint lelkész pedig nem csak a templomépítés miatt hagyott mély nyomot a gyülekezet és a város életében, egy igazi polihisztor volt, például ő építette meg az első emeletes épületet Szentesen, megtanította a helyieket a gyümölcsfák beoltására, és tankönyvet is írt a helyi diákok részére. A Szentes nagytemplomi gyülekezet most szobrot emelt néhai lelkészük emlékére, és hálát adtak a 200 éve elkészült templomukért. A háladó alkalmon jártunk. Ezt az összeállítást hallják most.
4: Hegyi Ádám történésszel szinte közvetlen azután beszélgetünk, hogy megnézte a frissen leleplezett Kis Bálint szobrot közelebbről is. Milyen érzések kavarognak ilyenkor egy történészben, kutatóban, amikor így valakit lát bronzba öntve embernagyságban, akit évek, évtizedek óta kutat, olvas, keres...
2: Az az igazság, hogy nagyon kevés embert formáznak meg szoborban, és Kis Bálint valóban méltó. Arra voltam kíváncsi a szobor esetében, hogy az a portré, amit ismerünk róla, ahhoz képest a szobor mutat-e valami változást, és én úgy láttam, hogy a művész alapvetően a festményt vette kiindulásnak, és így hiteles, nagyjából hiteles lehet ez az ábrázolás. Úgyhogy, mint történész, vagy valahogy ez a véne van így bennem, hogy na, akkor ebből az információból mi a hiteles. Én úgy látom, hogy tényleg ilyen lehetett annak idején Kis Bálint.
4: Most akkor menjünk bele a forrás kritikába. Az a festmény mennyire lehet hiteles, hogy ezt ma már nehéz kideríteni, de erről mit gondolsz?
2: Ünnepségem vagy az Isten tiszteleten egy festményt mutattak be, az egy másolat. Van egy eredeti festmény, amit Hódmezővásárhelyen őriznek, azt készítette a fia. Most ha valakit a fia megfest, én azért úgy gondolom, hogy azt hitelesen festi meg. Hogy érthető legyen, tehát Hódmezővásárhelyen őriznek egy portrét, amit a Kis Bálint fia készített, és erről készült egy másolat, amit itt Szentesen őriznek, de a két festmény ugyanaz. Tehát én nem vagyok művészettörténész, én nem tudnám megkülönböztetni, hogy melyik az eredeti és melyik a másolat, és a szobor meg ezt a festményt vette alapul.
4: Okay, most ez a beszélgetés nem lesz kereteiből adódóan alkalmas arra, hogy minden információt elmondjunk Kis Bálintról, de egy-két dolgot kérlek, hogy villancs föl róla, hogy miért érdemes ő arra, hogy emléket állítson neki az a gyülekezet, az a város, ahol ő olyan sokat szolgált.
2: Nagyon sok minden indokot lehet mondani. Talán az első és legfontosabb, hogy Isten szolgálta, és nagyon erős és jelentős gyülekezetet épített itt Szentesen. Ez több mint 10 000 gyülekezeti tagot jelentett abban az időszakban, a 19. század első felében. És a közéletnek is nagyon aktív tagja volt. például a Magyar Tudományos Akadémia tagjaivá választottam, tudományos tevékenységet folytatott, nyelvészeti kérdésekben foglalt állást, régészeti kérdésekkel foglalkozott, és a legismertebb műve az egy történeti munka, megírta a Békés-bánáti Református Egyház vagy a történetét. Ez egy 4 kötetes munka, igen alapos. Tehát amit lehetett és megtalált, azt ő gyakorlatilag belevette ebbe a munkába.
4: Tulajdonképpen kollégák vagytok így az évszázadok távlatában.
2: Igen, 200 évvel később én vagyok igen, hasonló tevékenységet folytatok. Én nem vagyok lelkész, csak történész. Hát a kor polihisztora. Tehát ugye a 19. századi emberek hétköznapjaival az belefért, hogy ő nyelvészethez is ért, gazdálkodott, igét hirdetett, templomot építetett, és még családja is volt.
4: Templomépítésre fókuszáljunk, mert hogy közben az ő szoborállítása mellett ugye a Szentesi Nagy Templom átadásának elkészültének 200. évfordulóját is ünnepli a közösség. Számos érdekes történet van ennek az építéséről. Itt ezen a háradó alkalmon említetted ezt a körbeépítették a régi templomot az új templommal. Hogy van ez?
2: Ugye az a templom az kisebb volt, mint ez a jelenlegi templom, és mivel többféle terv volt, hogy hogyan kell használni, szükség volt arra, hogy Isten tiszteleti alkalmak legyenek. És 20 évig épült az épület, most 20 évig szabadtéren, vagy egy színben, vagy valahol máshogy tartani az Isten tiszteletet, az nagyon zavaró lett volna. Ezért egy ilyen furfangos ötlettel körbeépítették a régi templomot, ugye nagyobb lett az új hajó, a templomhajó, elfért benne a régi templom, és csak akkor bontották el, amikor már a tetőszerkezete készült az újnak, és az azt jelentette, hogy viszonylag rövid ideig kellett idéglenes helyen Isten tiszteletet tartani.
4: Mi volt a legfőbb ok annak, hogy új templomot kellett építeni? Kicsi volt az előző?
2: Igen, itt ebben az esetben nagyon kicsi volt az előző, nagyon megnőtt az egyházközség, és nem fértek be az emberek. Tehát egyszerűen vagy körülállták, vagy hazamentek, vagy tolongtak, de tehát vannak ilyen leírások, hogy szűk a templom, nem férnek el.
4: Ez mennyire Kis Bálint érdeme volt egyébként? Tehát az ő prédikátori munkájának tudható be ez a növekedés, vagy azonosíthatók más okok is emögött?
2: Itt mindig két megválasztott lelkész szolgált, tehát neki mindig volt a lelkésztársa is. Tehát ez a 18-19. Század világa természetesen másként működött az egyház szerkezete, de azért volt olyan, hogy valakit nem tartottak megfelelő lelkésznek, és akkor fellázadt ellen a gyülekezet. Most egy másik példát mondanék. Békésen annyira haragudtak a lelkészükre, hogy rágyújtották a parókiát. Tehát ha ilyen történt volna itt Szentesen, akkor nem jöttek volna Isten tiszteletre sem. Itt ilyen nincs. Tehát Kis Bálint nagyon jól szervezte ezt a gyülekezetet.
4: Szintén ezen a háladó alkalmon felidézted azt a történetet, amikor felkerült a templom tetejére az azóta is ott lévő csillag. Kalandos történet, ez elmesélnéd hallgatóinknak is?
2: A történet azzal kezdődik, hogy ezt bearanyozták, ezt a csillagot. A gond az volt, hogy ezt az aranyat ellopták, és aztán újra kellett beszerezni, de mikor végre 1826. szeptemberében ez ténylegesen elkészült, akkor az a legény vagy mester, aki felhelyezte ünnepélyesen a templom torony tetejére ezt a csillagot, akkor ott a templom tetején, ami több 10 méter magas, egy áldomást ivott a világ és Isten egészségére, dicsőségére, és azt a poharat lehajította a mélybe, hogy ezennel elkészült a templom.
4: Éliás Jánoshoz fordulok még, hogy egy picit ugorjunk vissza a 200 év elé, mert hogy ez a gyülekezet sem 200 éves, és Ádámmal, Hegyi Ádámmal közösen a gyülekezet matrikuláját, ami egy kéziratos egyház történeti krónika, és éppen itt állunk mellette egyébként egy megsárgult lapos könyv, aminek azért nehezen olvasható kézírással, és hát a mai helyesírásnak abszolút nem megfelelő módon van ez megírva, tehát inkább ettől olvasható nehezen. Szóval azt vállalták ketten, hogy ezt mai magyarra átírják, fordítják, magyarázzák. Milyen nehéz munka volt ez?
3: Körülbelül egy évet vett igénybe a munka. Hegyi Ádám kollégám felkérésére szálltam be én is ebbe a munkába, és hát nagy örömmel vállaltam. Alapvetően a forrás, kiadás és közlés az mindig is közel állt a szívemhez, illetve Ádám ma már korábban is dolgoztunk közösen, ezek mindig jól sültek el kivétel nélkül, így hát ez úttal is örömmel vállaltam. És magát a kéziratot ugye láthatjuk, hogy több száz oldalas, és ezt ketté osztottuk Ádámmal. Ádám az első felét, én a második felét írtam át, és amikor végeztünk, összeért a két átírás, akkor egymásét ellenőriztük le, és ugye több latin,
5: akár német nyelvű kifejezések is szerepelnek benne. Ezeket ugyan meghagytuk, tehát nem írtuk át a főszövegben, viszont lábjegyzettel láttunk el minden egyes ilyen kifejezést, vagy olyan utalást, amit az egyszerű olvasó nem feltétlenül érthet, és több mint 1000 lábjegyzetet sikerült ehhez fűznünk. Ugye még Ádámnak van egy bevezető tanulmánya is, ami tovább segíti a megértést.
4: Legemlékezetesebb történet ebből a matrikulából számodra?
5: Legemlékezetesebb történet talán egy szentesi lelkipásztorhoz köthető, Páti Miklósnak a neve. Nem is inkább ő, hanem a felesége, aki a hagyomány vagy a leírások szerint bordélyházat üzemeltetett, illetve más leírások szerint maga is prostituáltként dolgozott. Ez lehet, hogy szóbeszéd, lehet, hogy pletyka, azonban az feltűnő minden esetre, hogy a további szolgálati helyén Páti Miklósnak, ugye szentesről tovább állt, tovább kellett állnia. Emiatt a történet miatt mindenhol megemlékeznek erről az esetről, hogy a felesége mit dolgozott, és ezáltal mindenhonnan mennie kellett tovább. És hát ha mindenhol megemlékeznek, akkor valami alapja csak lehet.
4: Hegyi Ádám, mi a legemlékezetesebb a matrikulából? Egyébként ez meddig őrzi meg a gyülekezet történetét? Időben?
2: A matrikula a reformáció kezdetére próbál visszaemlékezni, nagyon minimális leírás van a 16. századot tekintve, valójában csak ilyen egymondatos utalások, és nagyjából ez a kézirat olyan 1760-ig tartalmaz adatokat az egyház történetével kapcsolatban. Van több folytatása is ennek a kéziratnak, de az már egy másik kötet. Na most ami a kérdést illeti, szerintem egy kegyességét, vagy a hite erősségét mutatja ennek a gyülekezetnek, hogy a második templomot, amit építettek 1748-ban, azt a hatóságok el akarták bontani, illetve a tartós építő elemeket, tehát az égetett téglát igyekeztek eltávolítani a falból, és csak vályoggal engedték ezt felépíteni. És ez az eltávolítás ez úgy történt, hogy Isten tisztelet alatt elkezdték kőműves szerszámokkal bontani a falat, az persze jó nagy hanggal jár, és a gyülekezet erre énekléssel válaszolt. Tehát, hogy ők ezt nem, tehát ez az ő templomuk, ezt ne engedjék tőlük elvenni. Valószínűleg egy katartikus élmény lehetett ott a prédikálnak, énekel a gyülekezet, imádkozik, és ez a mi templomunk, nem adjuk. Ha bontjátok, akkor is a miénk.
4: Ebből következik a mai templomba is valami, ami szintén szóba került ezen az alkalmon, hogy az úrasztal alatt van egy kő, ami őrzi azt, hogy ez egy református templom, de ez ide gyökerezik vissza, ugye, hogy az a kő ma itt van, annak ez az előtörténete.
2: Igen, igen, arról van szó, hogy ugye volt egy középkori eredetű templom a gyülekezetnek, ami értelemszerűen katolikus kialakítású volt, hiszen a reformáció a 16. századtól indul, és hát ez még az előtt épült. Azt a templomot elvették, és a második templommal így jártak, hogy el akarták bontani a fejük fölül. Ezért a gyülekezet annak bizonyítására, hogy később ne járjanak még egyszer úgy, hogy elveszik tőlük a templomot, ezért egy kőtáblát készítettek, amiben belevésték a lelkészek nevét, a város vezetőinek a nevét, és felvésték rá azt is, hogy ez mindig is református templomnak épült, és az is marad. Ez a kőtábla most is a úrasztal alatt van, számolnak a jövővel, hogyha netán valami baj éri a egyházközséget, akkor bizonyítékuk legyen arra, hogy ez egy református templom.
4: Kenyeresi Károly nagy tiszteletű úrral beszélgettünk, aki egyébként Gyöngyösön szolgál, de most azért érdekes nekünk a szentesi történet szempontjából, mert az ők unokája annak a kis Bálintnak, akinek szobrot állítottak most, illetve aki építette azt a templomot, ami most 200 éves. Amikor leleplezték a szobrot, figyeltem az arcát, elérzékenyült, és még egy könycsepet is kitörölt a szeméből. Meglepte önmagát, hogy megérintette ennyire ez az eset?
6: A nemzedékekre gondoltam, mint ahogy végig a utóbbi napok során, amíg készültem is a mai napra. Kellett írni egy kis köszöntőt a gyülekezet újságjába, úgyhogy már akkor úgy összettem a emlékeimet, gondolataimat. Hát tulajdonképpen ezt az ágát a családnak nem ismertem. Viszont a többi ágon is vannak neves ősök, például Körösi Csoma Sándor, mert ezt a nagymamámat, aki a kis Bálint családhoz kötődik, egy miskolci elődöm, szinte lelkipásztor, mert olyan családokból származom, és az a családi ágon van egy másik dédnagymamám, Körösi Margit volt, tehát vannak ilyen történelmi összefonódások a családi módban. Igen, hát ez érzékenyen érintett, és nem csak a 7. nemzedék tagjaként, hanem ugye az egész múlt előttem volt, és már csak azért is, mert az én életemben is szerepet játszott az, hogy ez a múlt kötelezett arra, hogy gondolkozzak azon, hogy Krisztus hirdetője legyek én magam is a család folytatásaként. Egy nemzedék kimaradt, édesapám hőerőműve dolgozott, és külvárosban nőttem fel, ott éltünk, és nem volt ez napi renden, hogy én lelkipásztor legyek, de kenyeresi nagyapám emléke volt az, ugye, aki a kis Bálint leszármazott, az ő édesapja volt a déd unoka, vagy a kunoka, tehát ez érintett meg is, és az ő emléke, és emiatt is választottam a lelki szívatást. Úgyhogy azért volt ez ilyen megható.
4: Mi annak a története, hogy ennyire visszamenőleg tudja, hogy kik az ősei?
6: Az ilyen nemesi származású, vagy ugye hát én nem mondom, hogy köznemesi származású, tehát nem főnemesi, hanem köznemesi származású családokra azért jellemző, hogy végül is miért hívnak engem is kenyeresinek, mert ez a kenyermezei csata után adatott, nem pedig mesterség gyakorlása folytán. Tehát érdekli így az embert a múltja, és vannak sokan szerintem Magyarországon, akik ezt kutatják,

0: kurma, hogy csodaház, tehát érdemes megnézni, és hát emlékeztetett a nagy református templomokra, mert ez egy nagy református templom. Igazából akinek megdobban a szíve, az nem hiába dobban meg, mert itt van egy olyan millió, olyan légkör, ami megérint. És ez volt az, ami még könycseppet a szemembe csalta, hogy ez a történelem úgy valahogy végigment a szívemen. Itt van egyébként velem a nagyfiam is, úgyhogy egy későbbi nemzedék is, mondtam, hogy mindenképpen jöjjön majd el.
1: Kedves hallgatóink, most hamarosan hírekkel folytatjuk műsorunkat itt az Európa Rádióban, utána pedig ígérem, folytatjuk az összeállítást Szentesről, ahol hálát adtak azért, hogy 200 éve készülhetett el a szentesi nagy templom, és szobrot avattak. Néha egy lelkészük Kis Bálint emlékére. Hamarosan folytatjuk az összeállítást, de akkor most először hírek. Maradjanak az Európa Rádióval.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Térképpel és grafikonokkal ellátott interaktív oldalt hozott létre a miniszterelnökség, melyen a Nemzeti Kulturális Alap által az elmúlt 5 évben megítélt támogatások útját lehet nyomon követni. A kormányzati kommunikáció közleményében azt írták, bárki áttekintheti, hogy mely szervezetek és magánszemélyek részesültek támogatásban, milyen összegben, és a támogatás a nyilvános NKA adatok szerint mely kollégium vagy döntéshozó döntéseként szerepelt. A miniszterelnökség által megkezdett átvilágítások, a lakossági bejelentések és a nyilvánosságra került információk indokoltá teszik annak vizsgálatát, hogy az elmúlt években milyen szempontok alapján osztották el a kulturális támogatásokat, és a döntéshozatal minden esetben megfelelően.

0: felelte a jogszabályoknak és az alap céljainak tették hozzá. A közleményben emlékeztettek arra, hogy a döntést az alap alá tartozó kiemelt kulturális programok idénylenes kollégiumának neve alatt hozták meg, azonban az ügyészség gyanúja szerint a döntésekről Hankó Balázs korábbi kultúráért felelős miniszter, illetve esetlegesen más személyek határoztak. Emelték ki hozzátéve, hogy az ügy kapcsán csütörtökön letartóztatták Hankó Balázst. Mint írták, a 2021 és 26 közötti adatok alapján a kiemelt kulturális programok kollégiumának neve alatt összesen 19,1 milliárd forint támogatást ítéltek meg, további 13,8 milliárd forint pedig egyedi miniszteri döntések alapján került a kedvezményezettekhez. Négy intézmény, köztük egy debreceni is visszakerül a gyermekvédelmi rendszerbe. A Szőlő utcai ügy kirobbanása után fél évvel, október 1-től a debreceni, nagykanizsai, aszódi és rákospalotai intézmény is visszakerül a gyermekvédelmi rendszerbe, írta Kátai Németh Vilmos, szociális és családügyminiszter. Az átalakítás középpontjában a fiatalkorúak nevelése, oktatása, pszichológiai és szociális támogatása áll a megfelelő biztonsági feltételek mellett, írta a tárcavezető. Fontos szempontnak nevezte, hogy az ott élő fiatalok ne csak a szükséges felügyeletet kapják meg, hanem azt a nevelési és oktatási segítséget is, mely esélyt adhat nekik arra, hogy más irányt vegyen az életük. A gyermekvédelmi intézményrendszer megerősítését 2028-ig 3 milliárd forint többletforrás szolgálja, melyet a büntetés végrehajtásnál megmaradt, fel nem használt keret átadása is kiegészít, írta a miniszter. Október 1-től egyszerűbb és egyértelműbb rendszerben működik tovább a rendőrség, írta a Facebook posztjában a belügyminiszter, jelezve, hogy az átalakítás alapelve az egy feladat, egy szerv. Pósfai Gábor kiemelte, az azonos vagy egymáshoz szorosan kapcsolódó feladatokat egységes szakmai irányítás alá rendezik, hogy világosabb legyen a felelősség és kevesebb legyen a párhuzamosság. Ennek részeként a terrorelhárítási központ és a Nemzeti Nyomozóiroda közvetlenül az ORFK irányítása alatt működik tovább. Az NNI pedig kiválva a készenléti rendőrségből önálló országos bűnügyi szervként folytatja munkáját.
1: Az időjárásról.
0: Általában felhőtlen, az északkeleti határ közelében fátyol felhős lesz az ég, többnyire mérsékelt marad a keleties szél, délutára 24 és 26 fok közé melegszik fel a levegő. Szombaton napos idő várható, kevés fátyol felhővel, csapadék nélkül, a légmozgás nagy részt mérsékelt marad. A hőmérséklet szombat délután 23 és 27 fok között valószínű.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztőt Hegedűs Márkot hallják, és ahogy ígértem, már is folytatjuk az összeállítást. Szentesen járunk, ahol néhány nappal ezelőtt adtak hálát azért, hogy 200 éve készülhetett el a szentesi nagy templom, és szobrot emeltek a néhai lelkész Kis Bálint emlékére, aki a templom építést levezényelte.
2: Lantos Györgyi szobrászművészt kérdezem, aki bronzba öntötte, formálta Kis Bálint lelképesztort. Hogyan készül egy ilyen munka? Egy darab festmény van, gondolom, hogy ezt használta?
3: Hát amikor a megbízást ugye megkaptam, akkor először nekem mindig az, hogyha a szobor valakiről szól, tehát egy személyhez kötődik, akkor elkezdek utána olvasni, utána nézni, hogy mi az, ami adott, és mi az, amiből tudok dolgozni. Ez esetben egyébként ez a festmény volt az a motívum, amit azt mondták itt a helyi megrendelők is, hogy az ehhez a portréhoz biztos, hogy jó, és nincs is nagyon más, tehát, vagy talán nincs is más. És akkor utána olvasok, hogy mi volt az ő tevékenysége, elkezdek gondolkodni, hogy mivel tudom leginkább életre hívni azt, amit ő alkotott, csinált, tehát a személyiségét, és aztán tulajdonképp a bronzba öntés már az utolsó része szinte a dolognak, mert ezt először megmintázzuk agyagból, aztán jön nagyon sok munkafolyamat, mikor eljutunk a bronzig.
2: Mennyi idő egy ilyen szobor elkészítés? Én teljesen laikus vagyok.
3: Hát ez az a kérdés, ami tényleg laikus, és mindig meg is kérdezik, és ez az, amire sose tudok válaszolni, mert nem figyelem, hogy mennyi idő az, amikor az agyag elkészült, mennyi az, amikor a gipsz negatívok, aztán a beformázás, a bronzönt, és hát azért úgy körülbelül egy év biztos eltelt összesen.
2: Nagyon érdekes volt nekem, ahogy most említette, hogy olvas arról, akiről készül majd a szobor, tehát nem csak a képet használja, hanem informálódik. Ez miért fontos?
3: Azért fontos, mert hozok egy példát. Készítenek ugye nagy emberekről halotti maszkot. Ha megnézzük azt a maszkot, az róla készül, tehát teljesen pontos. Mégse ismerhető föl, mert nincs bennem a lelke. Az embernek, amikor egy szobrot csinál, nem pontosan azt másolja, formailag se esetleg, ami ott van, mert akkor egy ilyen naturális, semmit mondó dolog lesz, egy ilyen sematikus dolog. El kell hagyni dolgokat, meg kiemelni. Tehát a személyiséget megismerve mindig, amit fontosnak érzek, ami mondjuk a gondolatisága a dolognak, az az első. Tehát nem formailag. Aztán formailag is jónak kell persze lenni, meg helyén kell lenni a dolognak, de nem csak ez számít.
2: Amikor leleplezték a szobrot, ott állt a szobor mellett néhány méterrel Kenyeresi Károly, aki az ők unokája Kis Bálintnak. Kicsordultak a könnyei. Pedig soha nem találkozott nyilván életkorából adódóan az ők nagyapjával, de meghatotta, ami történt. Ez milyen jelenetnek látta?
3: Az nagyon fontos, hogyha valami, még a távoli hozzátartozó is, mondjuk meghatódik, tehát nagyon-nagyon jól is esik, mert akkor valamit jól csináltam talán. Ehhez kell az, hogy olvas az ember, meg utána gondol annak, hogy mit csinált, hogy élhetett, tehát meg el is kell képzelni dolgokat, hogy ő hogy élte az életét.
2: Fekete Károlyt, a tiszántúli egyházkerület püspökét kérdezem. Mit jelent önnek, vagy mit tanult ön Kis Bálint történetéből, meg a szentesi 200 éves templom történetéből? Az ige hirdetése nyomán gondolom, hogy készült a történetből, úgy fogalmazott, hogy ez egy csodaház, amit épült. Szóval miért érintette meg önt így, vagy mit tanult a történetükből?
4: Nem csak azt, hogy ez egy óriási templom, és szinte egy katedrális méretű, alföldi, gyönyörű, kétkarzatos, két emeletes karzatos templom, hanem azt a komplex életművet, aki a református kollégiumból indulva csokonai évfolyamtársaként idejött, hazajött erre a vidékre, hiszen Vésztőn született, de szentesen fejtette ki a szolgálatát, és annyi mindent tett a közjóért, amivel hitelesítette a szolgálatát. Nyilván egy nagy tudású, kiemelkedő igehirdető volt, és a Békés-Bánáti Nagyegyházmegyének az esperese, amelyik önmagában rengeteg feladatot adhatott, de hogy a mezőgazdaságtól, az építészeten keresztül, a tudományos munkáig és az akkori Magyar Tudományos Akadémia elődjének, a Magyar Tudós Társaságnak levelező tagjává választották, ez egy olyan hatalmas életmű, amelyik a parasportáktól kezdve egészen az ország iskolájáig hatott, és egy ilyen sok talentumos embernek a tevékenysége, amelyik rengeteg küzdelemmel telt, de mindig mértékadó ember volt a maga köreiben. Ez egy olyan példa számunkra, ami megerősíti, hogy az a bizonyos tiszteletes tudós lelkipásztor cím az nem adatik könnyen. De itt szentesen sikerült megszereznie kis Bálintnak ezt a címet, és nem csak rámondták, hanem ez történt az alatt az 53-54 esztendő alatt, amit ő itt munkálkodott, és közben egy szép családot nevelt, ma is van olyan leszármazottja, sokadik utódja, aki lelkipásztor kollégánk, itt is volt az ünnepségen. Egy olyan hatékony élet, amelyik rányomta ennek a városnak az arculatára a kezenyomát, és a gyülekezeten is meglátszott. Két hét múlva lesz a Békés-Bánáti Református Egyházmegyék találkozója. Ez most három országban 5 egyházmegyényi területet jelent. Ez egykor a Kis-Bálint egyházmegyéje volt, amelyiknek meg is írta a történetét. És nem csak úgy, hogy összeszedegette az adatokat, hanem olyan történetírói akribiával, hogy a kéziratban levő munkáját is országosan ismerték, és aki kutató volt, egyháztörténész volt, az előbb-utóbb bele kellett, hogy akadjon ebbe a műbe, aminek a mintájára megírhatott eklézsia történetet, vagy akár egy nagyobb térségnek az egyháztörténetét. Egy nagy formátumú ember, és most annak örülhetünk, hogy mások is belebotolhatnak a szobrába, a szentes főterén, és érdemes arra, hogy megjegyezzék, és a mai nemzedék tanuljon tőle, hiszen a Kis-Bálint nevet több református intézmény is viseli, óvoda, általános iskola itt is, Vésztőn is. Azt lehet mondani, hogy sok száz diák tanulhat az ő életművéből, és ez önmagában ajándék. És jó nekünk, hogy a Szentesi templom 200. évfordulóját ünnepelve azt is megtiszteltük, aki az Úristen szolgálja volt, mégpedig hűséges szolgálja volt ebben a városban.
2: A szobornak ön szerint mi a jelentősége? Fontos 2026-ban így is emléket állítani valakinek, aki fontos egy közösségnek?
4: Azt gondolom, hogy manapság, amikor az ember külföldön szobor döntésről hall, vagy bizonyos történelmi események kiradírozásáról a adott nemzet történelem könyvéből, akkor nekünk minél több nyomot kell hagyni azokról, akik tényleg formáltak bennünket, a népünket, magyarságot, azon belül a reformátusságot, mert nagyon szemérmesek vagyunk az egymás dicséretével kapcsolatban. És még halópolaiban esetleg emlékszünk azokra, akik valamit tettek, aztán elfelejtjük, és mindig kell egy ilyen évforduló, hogy újra fölcsiszoljuk azokat a gyémántokat, amelyek közben oxidálódtak, vagy elszürkültek, és most ez egy ilyen nap volt, hogy egy nagyon márkás embernek az emlékezete lehet a közbeszéd tárgya. És én azt gondolom, hogy nekünk van szükségünk arra, Kis Bálint megtette a magáét, és hiszem azt, hogy az Úristen meg fogja jutalmazni, mert ő mondta, hogy légy híd, mint halálig, és neked adom az élet koronáját. Ezt ő meg fogja kapni. De hogy mi is érzékeljük, hogy húsvéremberek nagyon nehéz korban, válságidőben tudtak olyat alkotni, és másokat gazdagítani, amire nekünk is van lehetőségünk. És ezeknek a fölfedezése az bennünket erősít, hogy én is tehetek valamit az enyéimért. Lehet családban, lehet az egyházban, lehet egy munkahelyen, vagy egy város életében. Sok ilyen példaember kell annak, hogy biztasson bennünket, hogy ez nem lehetetlen. Lehetetlen időkben is lehet a lehetségest megtenni. Engem Kis Bálint inspirál és ösztönöz, hogy hűséges egyházi vezetők kellenek, akik gyarapítják a közösség értékeit, és a keresztény értékek terjesztésében mindent kihasználnak templomon kívül is, nem csak a templomban. Én azt gondolom, hogy elég az, hogyha az ember arra gondol, hogy amit tesz bárhol, bármikor, bárkivel, az Isten színe előtt történik. És ez a coram Deo, az Isten színe előtt létezés, ez nagyon nagy fegyelmező erő. És engem ez inspirál, hogy az Isten színe előtt alkotok, dolgozok, élek, intézek ügyeket, és ez a legnagyobb. Hogyha ezt az ember már nem érzi, akkor olyanokat enged meg magának, amit rossz példa, vagy valami olyannak a felnagyítása, aminek nincs aranyfedezete. Az Isten színe előtt viszont minden cselekedetünk meg kell, hogy álljon. Ha meg nem áll meg, akkor megkapjuk a magunkét. Már itt megérzi az ember a lelki ismeretében, hogyha valamit nem úgy tett.
2: Erdély Lajossal, a Szentes Nagy Templomi Gyülekezet presbiterével, a 200 éves jubileum emlékbizottságának vezetőjével folytatjuk a beszélgetést. Az emlék évnek van egy történeti megközelítés, ez a tudományos konferenciában, a matrikula fordításában, újrakiadásában, értelmezésében, a szoborban is látszik. Ezekről mindegyikéről egy-egy gondolatot beszéljünk. Miért volt fontos a szobor?
5: Hát a szobor azért, mert azt hiszem a lelkész szájából el is hangzott a szoboravatáson, hogy tartoztunk ezzel Kis Bálintnak, és nem az egyházközség, hanem Szentes városa. Itt sok mindent hallhattak, akik itt voltak Kis Bálint prédikátorról, mert azért hát ő akkor még prédikátor volt, és Esperesről, aki egyébként több évtizeden keresztül volt Esperese a Békés-Bánáti Történelmi Egyházmegyének, amelyik akkor szerintem Magyarország legnagyobb egyházmegyéje volt, mert Békés, Csongrád, Temes, Arad és a Bánáti rész is ide tartozott. Ma öt Esperese van, öt egyházmegyéje van ennek az akkori egy egyházmegyének. Tehát tartozott Kis Bálintnak, az emlékének tartozott az egyházközség is, és Szentes városa is, és ezt ismerte fel Szentes városa is. Egy későbbi utódja Imre Ernő mondta, nem fogom szó szerint idézni, de valami olyasmit mondott, hogy rájött, hogy nem lehet népének szószólója, hogyha csak a szószéken mondja nekik, hogy mit kellene csinálni. Ez az alapgondolata annak, amiből azt gondolom, hogy szobrot állítunk, mert hogy itt nem hangzott ugyanel, de például itt ez egy gyümölcstermővidék volt abban az időben, de mind direkt termő volt. Ő hazafelé Jénából látta Németországban, hogy oltják a gyümölcsöket. Megtanította a szentesi szőlő és gyümölcstermelőket a fák oltására. Ugye itt elhangzott a eke, elhangzott a vetőgép, tény, hogy az iskolában, tehát amikor leégett 1760-ban a város, mert nem csak a templomunk égett le, hanem az egész város leégett, akkor ő ugye 40 évvel később jött ide lelkésznek, de az emlékezetük még benne volt. Még nem volt újjáépítve a teljes szentes ez alatt a 40 év alatt. És azon gondolkodott, hogy mi okozhatja és mivel lehet megakadályozni, és ekkor kezdte meg a cseréffedéssel kapcsolatos tanulmányait. Országos lapokba írt cseréffedéssel kapcsolatban. Az elemi iskolába bevezette, hogy meg kell tanulnia a gyerekeknek cserepet készíteni. Nem csak lelkész volt, nem csak a lelki ügyekkel, hanem a mindennapi jólétével, a mindennapi életével is foglalkozott a szenteségeknek, és nem csak a reformátusoknak, mert ugye itt elhangzott az örökváltság. 1848-as szabadság, vagy jobbágy felszabadítás előtt egyezett meg Szentes az örökváltságról a földes urakkal. Abban ő volt a szentesi nép szószólója. Nagyon sokat tett Szentesért. Aki esetleg tudja a történelemből, ugye a török után a Haruken báró és családja kapta meg Csongrád jelentős részét, Békés jelentős részét, akik majd később a Károlyiak fognak átvenni, mert beházasodnak, és a Haruken család kihal, és Károlyiak lesznek itt a birtokosok. Úgy emlegették Kis Bálintot, mint hogy Haruken báró várost csinált Szentesből, Kis Bálint pedig lelki értelemben, szellemi értelemben járult hozzá ez a városhoz, és ő alakította ki ennek a városnak a szellemét. Hát ennyit a Kis Bálintról és a szobráról. Ezért kellett neki szerintem szobrot állítani.
2: Akkor nyilván ez egy nagyon szembetűnő dolog, ami történt. Te az emlékében voltak kisebb dolgok, például felújították a sírját. Igen. Ez is egy ilyen kötelező, nem tudom, tartozás, hogy az legyen rendben, vagy miért tartották fontosnak?
5: Mi minden évben kimentünk a temetőbe Kis Bálint sírjához, és hát azt ugyan kapargattuk körbe-körbe, de hát az 1856-ban állította a síremléket a felesége és a három fia. És azóta nem volt hozzányúlva, úgy ez volt az oka, hogy megtettük. Az biztos, hogy kevesebbet fogunk, vélhetően halál napján fogunk kimenni majd a temetőbe, mert hogy most már van egy szobrunk, és meg lehet koszorúzni a szobrot, oda lehet hozzá menni, meg lehet nézni, tehát nem feltétlenül kell kimenni a temetőbe. De azért azt gondolom, ez hozzátartozik. Szentesen egyébként elég nagy kultusza van a szentes, hogy mondjam, korábbi nagyjain, a nagy nagyjai síremlékének a gondozásának. Ennek a része kis Bálint sírja is.
2: Templom felújítás, bizonyos dolgokat meg tudtak most csinálni. Nagyon röviden elmondaná, hogy mi fért ebbe bele, és ez is egyfajta tiszteletadás, hogyha már 200 éve elkészült a templom, akkor biztos nagyon szép volt, akkor most is legyen nagyon szép és méltó az ünnepre?
5: Hát 2008-ban volt egy teljes körű felújítás a nagy templomunknak. Ugye az elég sok idő eltelt, azért körbe a stukkok lehullottak, meglazultak, itt-ott festék lepergett, alul a víz följött a alapból, tehát ezeket kellett kijavítani, egy jelentősebb festést kellett végre, néhány 10 millió forintba került egyébként a templom felé. Igazából egy úgy fogalmaznék, hogy állaga megóvása és kisebb javítási munkálatai készültek el. Igen, az volt a cél, hogy méltóképpen nézzen ki a 200 éves évfordulós ünnepségekre, háladó ünnepségekre.
2: És akkor utolsó kérdés itt a nap végére. Valami ilyesminek képzelték el ezt a napot 2 évvel ezelőtt, amikor a bizottságot létrehozták, először beszéltek erről a presbitériumban?
5: Igazából nem tudtuk, hogy mi miután következik, azt nagyjából már elég hamar tudtuk, hogy mit akarunk megcsinálni, de hogy aztán rájöttünk, hogy jobb lenne a legtöbb dolgot egy napra sűríteni sok szempontból. De én azt gondolom, hogy méltó volt ez a mai nap, hogy hálát adjunk azért, hogy a Jóisten megtartott bennünket, megtartotta ezt a házat is, az ő saját házát, és megtartott bennünket is, kései utódokat. Lényegében ezt akartuk csak, hogy erre az időszakra szépen nézzen ki a templom. Jöjjön el mindenki, aki úgy érzi, hogy el szeretne jönni. Mondjon hálát az Úrnak, ennyi. Ez volt a célunk, és ez megtörtént.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben helyszíni riportunkat hallották Szentesről, ahol 200 éve készült el a szentesi nagytemplom, ezért adott hálát a gyülekezet, és szobrot állítottak néhai lelkészük Kis Bálint emlékére. Erről is szóltunk az elmúlt percekben.

0: református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
1: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.

0: 10 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Elrendelte a Kecskeméti Járásbíróság nyomozási bírája nemzeti kulturális alapügyben meggyanúsított másik személy letartóztatását, közölte a Bács-Kiskun vármegyei főügyészség sajtó szóvivője. Sajtóértesülések szerint az érintett Varga Bajusz Veronika. A Kulturális és Innovációs Minisztérium korábbi államtitkárát különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezeléssel gyanúsítják. A nemzeti kulturális alap által kifizetett több mint 17 milliárd forint összegű támogatásokkal kapcsolatos büntető eljárásban. Bodó Marianna, a Bács-Kiskun vármegyei főügyészség szóvivője elmondta, a Kecskeméti Járásbíróság nyomozási bírája a főügyészség indítványával egyezően csütörtökön két gyanúsított letartóztatását rendelte el. A szóvivő hozzátette, a nyomozási bíró megalapozottnak látta a szökés, az elrejtőzés, valamint az eljárás jogellenes befolyásolásának veszélyét is. A tájékoztatás szerint a nyomozási bíró mindkét gyanúsított letartóztatását egy hónapra rendelte el. Csütörtökön a Kecskeméti Járásbíróság nyomozási bírája Hankó Balázs volt kulturális és innovációs miniszter letartóztatását is elrendelte. A fideszes országgyűlési képviselőt, volt kulturális és innovációs minisztert különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezelés gyanúsítják az ENKI által kifizetett több mint 17 milliárd forint összegű támogatásokkal kapcsolatos büntető eljárásban. Versenyképességének javítására, termelőkapacitásának bővítésére, gép- és eszközparkja korszerűsítésére, illetve innovatív megoldások bevezetésére nyert el csaknem 250 millió forint támogatást a Hortobágyi Hallgazdaság ZRT, tájékoztatott a cég vezérigazgatója. Simon Károly közleményében jelezte, a támogatás a beruházások 50%-át fedezi. A Hortobágyi Hallgazdaság a Hortobágyi Nemzeti Park területén működik. A társaság csaknem 2250 hektáron elterülő hortobágyi, balmazújvárosi, egyeki, nagyhegyesi és újszentmargitai halastavai nem csak a haltermelés szempontjából jelentősek, hanem kiemelt szerepet játszanak a természeti értékek megőrzésében is. Élőhelyet biztosítanak védett növény és állatfajok, köztük vonuló madarak számára. Simon Károly kiemelte, a korszerű rakodó és szállítógépek gyorsabbá és hatékonyabbá teszik a lehalászást, csökkentik a halakat érő stresszt, így csökkentik a halászatkori halpusztulás kockázatát, tette hozzá. Megjegyezte, innovatív vízanalitikai eszközöket is vásárolnak, melyekkel a vízminőséget vizsgálják, ellenőrzik. Január 1-től, amellett, hogy a nyugdíj minimum 120 ezer forintra nő, sávosan emelkednek az ennél magasabb összegű nyugdíjak is, a 146 ezer forintos határig, jelentette be Kármán András az Idősek Világnapja alkalmából. A pénzügyminiszter közölte, hogy akinek a nyugdíja a januári emelés után sem érné el a 108 ezer forintot, annak azt 120 ezer forintra emelik. 108 és 125 ezer forint között 12 ezer, 125 és 130 ezer forint között 10, 130 és 135 ezer forint között 8 ezer, 135 és 140 ezer forint között pedig 6 ezer forint lesz az emelés. A nyugdíjminimumot mostantól minden januárban ugyanannyival kell majd emelni, mint általában a nyugdíjakat, így nem fordulhat elő, hogy megint hosszú időre változatlan maradjon, hangsúlyozta a miniszter. Növeli dolgozói létszámát a CATL kínai akkumulátorgyár Debrecenben, miután a folyamatos modulgyártás után az akkucellagyártás próbaüzeme is beindult. A jelenlegi 2800-ról év végére 3300-ra növelik a létszámot, jelentette be a debreceni gyár operatív ügyvezetője. Queen Liang hozzátette, a 2024-ben indult modulgyártásban már a harmadik gyártósor is elindult, azóta több mint 500 ezer modul készült el, melyek mintegy 10 ezer járművet hajtanak Európa szerte. A modulgyártás eddig 100 milliárd forint árbevételt jelentett a cégnek, ezután adóztak Magyarországon, jelezte az igazgató.
0: Az időjárásról.
1: Általában felhőtlen, az északkeleti határ közelében fátyol felhős lesz az ég, többnyire mérsékelt marad a keleties szél. Délutánra 24 és 26 fok közé melegszik fel a levegő. Szombaton napos idő várható, kevés fátyol felhővel, csapadék nélkül. A légmozgás nagy részt mérsékelt marad. A hőmérséklet szombat délután 23 és 27 fok között valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Szalont, az Európa Rádió magazin műsorát hallják, a szerkesztő Lénárt Vanda köszönti Önöket. Következzen mai adásunk kínálata. Több mint 40 éve működik a megyében az értelmi fogyatékossággal élők és segítőik Borsodabau-Zemplén vármegyei érdekvédelmi egyesülete. A tagok száma jelenleg több mint 700. Az egyesület fő célja az értelmi fogyatékossággal élő személyek emberi és szabadság jogainak érvényesítése, esélyegyenlőségének biztosítása, valamint társadalmi hátrányainak kiegyenlítése. Hogyan és miben tud segíteni az egyesület? Miért fontos az érdekvédelem? Miért jelent sokat, hogy a vezetőség is érintett szülőkből, családtagokból áll? Ezekre a kérdésekre is keressük a választ Szabóné Pataki Adriennel, az értelmi fogyatékossággal élők és segítőik Borsodabau-Zemplén vármegyei érdekvédelmi egyesületének vezetőségi tagjával, aki saját élettörténetébe is bepillantást enged, és Reimann Zoltán civil referenssel.
2: Nagyon fontos tevékenységet végeznek, és nagyon értékes tevékenységet is, nem csak fontosat. És hát, amelyik családban van sérült gyermek, vagy valamilyen szinten fogyatékos gyermek, az biztos, hogy átérzi, és teljesen megváltozik egy családnak az élete is, hogyha egy ilyen gyermek kerül a közösségbe. És hát ők minden segítséget megadnak a családoknak, figyelemmel kísérik a gyerkőcöket, és hát... De nem is kell többet mondanom szerintem.
3: Az IFOISZ Miskolc szervezete már több mint 40 éve működik a vármegyében. Ami nagyon-nagyon fontos, hogy mi, akik ebben a szervezetben, az egyesületben tevékenykedünk, mindannyian érintett szülők vagyunk, így nagyon is jól tudjuk, hogy hogyan zajlanak egy fogyatékossággal élő gyermeknek a hétköznapjai, és itt nem csak gyermekek, hanem fiatalok, hisz vannak olyanok, akik már túl vannak az 50 éven is, és végig kísérjük az útjukat, tehát egészen mondhatni, amióta bekerül a családba, vagy megszületik a diagnózis, teljesen addig, amíg szükség van ránk, mi ott vagyunk nekik, és azt gondolom, hogy mivel mi egy olyan egyesület vagyunk, ahol tényleg mindenki tudja, hogy milyen ez a más élet, ahogy mi szoktuk ezt fogalmazni. Sokkal jobban elfogadják tőlünk a tanácsokat, vagy elmondjuk a mi történetünket, megtudják azt, hogy nincsenek egyedül, és van hova tovább. Nagyon-nagyon fontos, hogy a szülőknek ezt nagyon nehéz feldolgozni. Tehát először is ezt kell megérteni, hogy a szülőknek is, hogy ne adják fel, hogy... Igenis van, amikor összezuhan az ember, mert sajnos összezuhan, amikor megkapja ezt a diagnózist, vagy kiderül, akár amikor már megszületik, vagy akár egy később egy betegség, egy baleset kapcsán is előfordulhat az, hogy valaki értelmi fogyatékossággal élő lesz, és ezt fel tudja dolgozni, mi ebben is segítünk. Tehát nem csak a gyerekeket és a fiatalokért, hanem a szülőket is támogatjuk és segítjük ebben a folyamatban.
1: Az Európa Szalon mai vendégei tehát Szabóné Pataki Adrienn, az értelmi fogyatékossággal élők és segítőik Borsodabau-Zemplén vármegyei érdekvédelmi egyesületének vezetőségi tagja és Reimann Zoltán civil referens.

0: Balázs.
1: Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.
2: Több mint 40 éve működik a megyében az értelmi fogyatékossággal élők és segítőik Borsodabaúj Zemplén Vármegyei Érdekvédelmi Egyesülete. A tagok száma jelenleg több mint 700. Az egyesület fő célja az értelmi fogyatékossággal élő személyek emberi és szabadság jogainak érvényesítése, esélyegyenlőségének biztosítása, valamint társadalmi hátrányainak kiegyenlítése. Hogyan és miben tud segíteni az egyesület? Miért fontos az érdekvédelem? Miért jelent sokat, hogy a vezetőség is érintett szülőkből, családtagokból áll? Ezekre a kérdésekre is keressük a választ a következő percekben Szabóné Pataki Adriennel, az értelmi fogyatékossággal élők és segítőik Borsodabaúj Zemplén Vármegyei Érdekvédelmi Egyesületének vezetőségi tagjával, aki saját élettörténetébe is bepillantást enged, és Reiman Zoltán civil referenssel.
3: Nagyon fontos tevékenységet végeznek, és nagyon értékes tevékenységet is, nem csak fontosat. És hát, amelyik családban van sérült gyermek, vagy valamilyen szinten fogyatékos gyermek, az biztos, hogy átérzi, és teljesen megváltozik egy családnak az élete is, hogyha egy ilyen gyermek kerül a közösségbe. És hát ők minden segítséget megadnak a családoknak, figyelemmel kísérik a gyerkőcöket, és hát nem is kell többet mondanom szerintem.
2: Adrián, mit lehet tudnunk tulajdonképpen a szervezetről? A miskolci szervezet mikor, miért és hogyan alakult?
4: Az IFOISZ Miskolc szervezete már több mint 40 éve működik a Vármegyében. Ami nagyon-nagyon fontos, hogy mi, akik ebben a szervezetben, az egyesületben tevékenykedünk, mindannyian érintett szülők vagyunk, így nagyon is jól tudjuk, hogy hogyan zajlanak egy fogyatékossággal élő gyermeknek a hétköznapjai, és itt nem csak gyermekek, hanem fiatalok, hisz vannak olyanok, akik már túl vannak az 50 éven is, és végig kísérjük az útjukat, tehát egészen mondhatni, amióta bekerül a családba, vagy megszületik a diagnózis, teljesen addig, amíg szükség van ránk, mi ott vagyunk nekik, és azt gondolom, hogy mivel mi egy olyan egyesület vagyunk, ahol tényleg mindenki tudja, hogy milyen ez a más élet, ahogy mi szoktuk ezt fogalmazni. Sokkal jobban elfogadják tőlünk a tanácsokat, vagy elmondjuk a mi történetünket, megtudják azt, hogy nincsenek egyedül, és van hova tovább. Nagyon-nagyon fontos, hogy a szülőknek ezt nagyon nehéz feldolgozni. Tehát először is ezt kell megérteni, hogy a szülőknek is, hogy ne adják fel, hogy... Igenis van, amikor összezuhan az ember, mert sajnos összezuhan, amikor megkapja ezt a diagnózist, vagy kiderül, akár amikor már megszületik, vagy akár egy később egy betegség, egy baleset kapcsán is előfordulhat az, hogy valaki értelmi fogyatékossággal élő lesz, és ezt fel tudja dolgozni, mi ebben is segítünk. Tehát nem csak a gyerekeket és a fiatalokért, hanem a szülőket is támogatjuk és segítjük ebben a folyamatban.
2: Hogyan tulajdonképpen, milyen tevékenységet végez az egyesület?
4: Már egészen az óvodáskortól látogatjuk az intézményeket, tehát az érintett intézményekkel felvettük a kapcsolatot már a legelejétől. Kijárunk hozzájuk látogatni, szülőklubokat is csinálunk, és ahol különböző tematikára építjük, tehát például az egyik kedvencem volt, hogy 2 éve az időseknek szerveztem, hogy megtanulják az okostelefon használatát és az internet használatát, hisz nekik is haladni kell a korral, amit az ügyfélkapu ugye megjelent, és hogy tudják ezeket kezelni, vagy az ESZT-t. Óriási sikere volt, hogy egyszerűen meg tudják most már otthon nézni a gyermeküknek, úgymond a korlapját, vagy a vérvétel eredményét. Van, amikor kikapcsolódásra hangsúlyozzuk, tehát azt megyük, hogy egy kicsit én idő legyen, amikor a gyerekek nélkül ki tudjanak mozdulni, elviszük őket kirándulni például. Amilyen családiasan szoktunk gyereknapot szervezni, télapú ünnepségeket, az összes nagyobb ünnepséget megszervezzük és megcsináljuk nekik, és a saját közegükben lehetnek. Ez nagyon-nagyon fontos, hogy nem csak az integrációra figyelünk, tehát, hogy elfogadjanak minket a külső társadalom, hanem arra is, hogy mi egy belső összetartó közösséget tudjunk fenntartani. Számos ilyen rendezvényünk van, például a legfontosabb, ami most fog érkezni, minden évben megrendezésre kerül a Vármegyei Kulturális Fesztivál, ahol az értelmi fogyatékossággal élők mutathatják meg a tehetségüket. Óriási sikere van minden éven. 2023 után én lettem ennek a rendezvénynek a főszervezője, mindig valami tematikát találok ki. Tavaly éven például a Színezd újra című számot énekeltük a fináléban, és mindenki kapott egy színes rudat. még mindig kirázza a liba bőrös vagyoktól, egyszerűen annyira fantasztikus érzés volt, hogy közel 400-an voltunk, és mindenki olyan erővel és olyan boldogsággal énekelt, hogy az tényleg az visszatartatlan az élmény, amit ott kaptunk tőlük. És tudni kell, hogy egy ilyen rendezvényre ezek a gyerekek több hónapig készülnek. Tehát nem úgy van, mint egy egészséges gyermeknél, hogy azért egy-két hét alatt megtanulnak dolgokat és elő tudják adni. Ők már majdnem, hogy azt mondom, amikor vége van ennek a rendezvények, ők már a jövő évre készülnek. És hát igen, most lehetne a rádióban mutatni képet, tehát, hogy annyira boldogságot érzek most is részükre, amikor látom őket fellépni, ahogy örülnek a tapsnak, ahogy a sikert bezsebelik is, tudják, hogy ez óriási élmény számukra is. És tényleg, amiket a színpadra visznek a gyógypedagógusok és az asszisztensek és a kísérők segítségével, hát én fejet hajtok, mert tényleg óriási, óriási dolog, amit ők csinálnak velük.
2: Zoltán, milyen az együttműködés az egyesülettel, szervezettel? Mit tapasztaltál eddig a munkájukból?
3: Hát én elsősorban például a fogyatékosságügyi kerekasztal vagy műhelybe szoktam figyelemmel kísérni ugye az ő tevékenységüket, ugye az esélyegyenlőségügyi referensnek a feladatköre tulajdonképpen a konkrét kapcsolat és a kapcsolattartási segítés velük kapcsolatban. Én csak mint egyesület szempontjából szoktam őket figyelemmel kísérni, és a múltkor pont ennek a műhelynek küldtem egy levelet, hogyha szeretne valaki jönni egy ilyen rádiós beszélgetésekre, akkor jöhet, és akkor onnan kaptam a megkeresést, hogy akkor ők jelentkeznének erre. De egyébként nekem anyukám dolgozott, 15 évig dolgozott itt a Gagarin utcán, volt akkor egy ilyen fogyatékos iskola, és akkor ő dajkaként ott 15 évig dolgozott, én sokszor voltam bent, tehát én már kiskorban láttam, ugyan nem voltam érintett, de láttam az ő munkájukat, hogy milyen munkát végeznek ott ebben az iskolában, és hogy milyen odafigyeléssel, és milyen lelkesedéssel, és milyen toleranciával állnak hozzá a gyerekekhez.
2: Adrián, a szervezet nevében benne van, hogy érdekképviselet. Miért fontos ez? Mit jelent tulajdonképpen?
4: Hál' Istennek, amióta megszületett úgymond a Facebook világa, és most már van weboldalunk is, számos megkeresés érkezik. Mi se gondoltuk amúgy, hogy ennyi probléma és ennyi információ veszett el azért, ami fogyatékossággal élőknek a körében, és ennyi segítséget tudunk nyújtani. Leginkább a megkeresések azok, hogy milyen juttatások járnak, tehát mit tudnak elintézni, mi az, ami majd később lesz, mert az, hogy most ugye jár a gyers, jár adott esetben az ápolási, vagy a kitartósabban beteg agyod, ezeket ugye a hétköznapján is találkozunk velük, de mi lesz utánuk? És ez nagyon sokszor felmerül, hogy mi van akkor, ha már nem lesz az iskola. Miket tudnak akkor kapni? Hova tudnak majd tovább menni? Milyen lehetőségek vannak a nappali ellátásban itt Miskolcon, milyen bentlakásos intézmények vannak, amit nem is gondolnak bele, hogy nekünk ugye gondolnunk kell arra, mi lesz, ha már mi nem leszünk. Sok helyen van egészséges testvér, de nem lehet rájuk hárítani, tehát nem lehet azt csinálni, hogy úgymond azért legyen a testvér, hogy későbbiekben ő ellássa. Ezt nem lehet, ez egy óriási teher. A szülőnek kell arra gondoskodnia a későbbiekben, hogy milyen útunk van. És ezt nagyon korán el kell kezdeni elgondolni, mert majdnem azt mondom, olyan, mint egy öregek otthona, de szerintem egy picivel még nehezebb, hisz nagyon kevés a férőhely, és több évvel ezelőtt, amit be akarjuk tenni őket mondjuk majd az intézménybe, el kell kezdeni gondolkozni, hisz várakozó lista van, és ugyanúgy fizetni kell érte, tehát az ellátást, hogy bekerüljön egy ilyen, mondhatni egy nívósra, vagy egy jobban ellátott helységbe, ugyanennesen fizetni is kell. Én magam is érintett vagyok, tehát nekem 18 éves lesz idén a kisfiam, hát kisfiam, igen, aki magasabb, mint én, de kisfiam marad egy életre. Mi azt beszéltük a párommal, hogy amíg a kisujjunkat meg tudjuk mozdítani, addig velünk lesz, de természetesen mi is gondolkodunk az intézményekben, tehát már most nézegetjük, tapasztalgatjuk, hogy milyen ellátottságok vannak. És ez ügyben is sokszor kérnek megkeresések, illetve hogy hogyan tudnak elintézni egy folyamatot. Nagyon sokszor van az, hogy nagyon bonyolult egy folyamat, nagyon hosszú egy folyamat, hogy megkapjanak egy bizonyos juttatást, és ha már nem jó sorrendben adunk be például egy papírt, már elveszhetünk. És vannak olyan, olyan támogatások, amiket például, ha elrontunk egy papírt, fél évig nem lehet beadni. Nem hiánypótlás van, mint régen annó, hogy ha valami hiányzott mondjuk a családi pótlikhoz, akkor kiküldték. Nem, hanem elutasító határozat van. És én hál' Istennek a munkámból adódóan, tehát én analitikus könyvelő vagyok, illetve munkaerő és tébügyi intézést is végeztem, pont emiatt, hogy tudjak segítséget is nyújtani. Így lépésről lépésre összegyűjtöttem már ezeket a folyamatokat, így ha valaki megkeres, akkor el tudom neki mondani. És már volt sikerélmény is, amikor én magam is megkönnyeztem, mert már volt egy szülő, akit többször elutasítottok, és most elkezdtük a folyamatot lépésről lépésre csinálni, és nyár közepén felhívott, hogy megkapták. Úgyhogy ő is, meg én is egy kicsit elsírtuk magunkat az örömünkben, hogy ez egy óriási dolog, hisz ezeknek a fiataloknak a későbbiekben nem lehet

0: érintett van, akkor szerintem több ezerről beszélhetünk, akikhez eljutunk most már a Facebook és a weboldalokon keresztül, és most már eljutunk a felnőttekhez is, ami nagyon-nagyon öröm számunkra, tehát hogy nem csak az intézmények által, hanem most például nem olyan rég volt egy megkeresésem, aki egy betegség kapcsán lett fogyatékossággal élő, és a nyugdíjához kért segítséget, hogy hogyan fogják neki kiszámolni a nyugdíját. És ez jó számunkra, hogy nem kell nekünk mástól segítséget kérni, hanem mi magunk meg tudjuk adni számára a támogatást, hogy hogyan tovább. Volt már olyan, aki dolgozott például, és hogy hogyan tud rehabilitációs ellátás, hogyan tud elhelyezkedni későbbiekbe, ha megszűnik, ilyenbe is segítettünk már. Ez az elmúlt éveknek egyre inkább úgymond a nyeressége, hogy már most nem csak a fiatalokhoz, a gyerekekhez, hanem az idősebbekhez is eljutunk, és nekik is tudunk segítséget nyújtani. Működik telefonszámunk, ami jelenleg nálam csörög, és akkor ott is el lehet minket érni, illetve a Facebook oldalunkon is, a weboldalokon is van elérhetőség, rengeteg e-mail is érkezik most már ilyen megkeresés kapcsán, és akkor úgy is tudunk segíteni.
1: Hogyan lehet valaki, vagy lesz valaki tag?
0: Tagunk elsősorban azok szoktak lenni, akik értelmi fogyatékossággal élők, tehát a fiataloknak. 2000 forint, tehát egy jelképes összeg az éves tagsági díjunk, ehhez adunk egy kártyát egy érvényesítő bélyeggel. Ez nagyon sok helyre belépési kedvezmény biztosít. Tavaly már bővültünk, mert a miskolci fürdők is csatlakoztak a kedvezményezetekhez. Ugye ez nagyon jó, mert így el tudnak menni kedvezményesen a családok egy strandolásra. Ami egy előny mondjuk, amiket szoktunk javasolni a fiataloknak, ezt el szoktam mondani, hogy amikor az értelmi fiatékossággal élőket tanítjuk arra, hogy egy intézményt látogassanak, mondjuk egy múzeumot, náluk nem úgy működik, hogy bemegyek és végignézem a tárlatot, mert lehet, hogy 5 perc után megunja. És ez nagyon jó dolog, hogy ingyenesen látogatható például Miskolcon az összes múzeum, ami azt jelenti, hogy a szülő már kiskorban el tudja kezdeni azt, hogy bemegyek, lehet, hogy 10 perc után kijövök, következő alkalommal már lehet, hogy 20 percig lesz bent. Tehát mire eljön az iskola idő, és mondjuk lesz egy múzeumpedagógiai foglalkozás, már végig tudja ülni a gyermek a foglalkozást, mert már addigra megszokta ezt a helyzetet, azt a környezetet. Tehát számos előnye van, vagy kisvonatozni lehet vele nyáron, akár télen is, aki bírja. Tehát nagyon jó dolog, aki kiváltják szülők a tagsági kártyát, mert ez is megoldható, ők igazából az egyesületünket támogatják, illetve vannak pártoló tagjaink is, akiknek ugyan nincs a családban érintett, de megvásárolják a kártyát, ezzel is támogatják az egyesületünket. Mi mindent, tehát az utolsó fillérig a gyerekekre, tehát mindent igyekszünk rájuk, tehát rengeteg programot, ajándékot, mindent. Tehát most is, hogy a Vármegyei Kulturális Fesztivál kapcsán ugye kerestünk támogatókat, és ez azért jó, mert a gyerekeknek is személyre szabott ajándékot tudunk venni, tehát mindenki egyéni, amit haza tud utána vinni.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Szabó Népataki Adriennel, az értelmi fogyatékossággal élők és segítőik Borsodabaúj Zemplén Vármegyei Érdekvédelmi Egyesületének vezetőségi tagjával és Reimann Zoltán civil referenssel.

0: Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.
1: Több mint 40 éve működik a megyében az értelmi fogyatékossággal élők és segítőik Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Érdekvédelmi Egyesülete. Hogyan és miben tud segíteni az egyesület, miért fontos az érdekvédelem, miért jelent sokat, hogy a vezetőség is érintett szülőkből, családtagokból áll? Ezekre a kérdésekre is keressük a választ mai műsorunkban. Folytatjuk a beszélgetést Szabóné Pataki Adriennel, az értelmi fogyatékossággal élők és segítőik Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Érdekvédelmi Egyesületének vezetőségi tagjával és Elman Zoltán civil referenssel.
2: Szerintem már egy elég kiépült rendszer vagyunk, így az intézmények automatikusan mi keressük meg őket, mind ilyenkor szeptemberben, tehát talán csinálunk szórólapot is, és ha megkeressük, egy nagyon könnyen érthető szórólapot szoktunk gyártani pont amiatt, hogy ne vesznek el az információk halmazában. Együttműködőek az érintett intézmények, és nagyon segítőkészek, vagy mindenhol van úgymond egy kontakt emberünk, aki segít nekünk ebben, és magában az évnyitón, vagy egy szülői értekezleten beszélnek rólunk, hogy mi miért vagyunk. Mi is kiszoktunk hozzájuk menni látogatni, így ők már automatikusan mondhatni megtalálnak minket. Ez szerintem minden, tehát a Vármegyében mondhatom, hogy minden intézmény, tehát Boldogkővára olyan is a bentlakásos intézményből a tagjaink, és most éppen majd mennek ugye a sérült gyermekek napjára, vagy ők is jönnek a fesztiválra fellépni, illetve őket is meg szoktuk lepni ezáltal mondjuk Mikulás ajándékkal, de járunk ki hozzájuk ugye workshopokat, vagy IKT oktatást is tartani, tehát ezért jó ez az előnye, hogy az összes ilyen érintett intézményben mi ezáltal ki is látogatunk. Most már vannak olyanok is, akik a Facebooknak köszönhetően a sok megosztásnak, tehát vannak olyanok, akik, ahol nincs még meg a kontaktunk, tehát Encsnél is van egy intézmény, ahol integrált intézmény, és vannak érintett gyermekek, hogy már a szülők megkeresnek, és adják hírül egymásnak, és ez nagyon jó, tehát ez köszönhet a szülőknek is, hogy beszélnek egymással ezekről a dolgokról, így eljutunk. Tehát lehet, hogy a kezdetben csak egy tagsági kártya lesz, lehet, hogy évek múlva már eljönnek egy önérvényesíti foglalkozásunkra, egy kézművesre, vagy a későbbiekben akár tudunk nekik segíteni bármilyen ellátásban.
1: A beszélgetés elején említetted, hogy fontos az is, hogy te magad is érintett, vagy miért, hogyan tudsz így jobban segíteni?
2: Igen, én úgy lettem érintett, hogy nekem a kisfiam egészségesen született. 2 éves korában egy nagyon súlyos betegség, májuk ismeretlen betegség kapcsán, egy nagyon hosszú folyamat kapcsán lett értelmi fogyatékossággal élő. Nekem ő autista, és súlyos epilepsziás is. Tehát én a tartósan betegség kapcsán is tudok segítséget nyújtani. Én azt gondolom, hogy ő megtanított engem sok mindenre, elsősorban arra, hogy segítsek másokon, megtanított a türelemre, a végtelen türelemre és az elfogadásra. Nem ilyen háttérrel érkeztem, és én erre nagyon büszke vagyok, hogy a mai napon is úgy tudok végigmenni az utcán, hogy már nem nézek meg úgy embereket, hogy megszóljak, hanem mögé gondolok, hogy lehet, hogy neki valami van, és ezt én tőle tanultam meg. És a türelmet is, tehát, hogy a gyerekek körében nagyon szeretnek is, amúgy, ha bemegyek bármelyik intézményben, sok helyen már megismernek, és valaki úgy, hogy vicces Adrien néni, és oda jönnek, vagy megölelnek, vagy pacsit adnak. Szóval ez egy nagyon jó visszajelzés, hogy valamit jól csinálok, azt gondolom, vagy valamit is jól csinálunk az egyesülettel pontosabban. És ezek jó visszajelzések, és a szülők részéről is nagyon szeretek a szülőkkel beszélgetni. Nagyon nyitottak is felém, tehát adott esetben egy nem csak a jó dolgokat tudjuk megbeszélni egymással, hanem igenis a nehézségeket is. Mert azért a legtöbb gyereknek mondjuk van dükkitörése, vagy vannak rossz napok, vagy rongálnak, vagy csúnyán beszélnek, vagy nem esznek, vagy nem isznak, vagy nem alszanak, és nem csak azt beszéljük meg, hogy úgy képzeld el, hogy már most ki tudja mondani ezt, vagy el tudjuk érni ezt, hanem mégis megbeszéljük a nehézségeket. És ez szerintem akkor működik a legjobban, hogyha egy érintett szülő egy érintett szülővel működik, sokkal jobban meg tudunk egymásnak nyílni. És ez már az óvodáskorban kiderült, amikor várakoztunk a gyerekekre, kint pont a Gagarinóti óvoda, ugye ez az most már csak óvoda, és ott ültünk kint, vártunk a gyerekekre, és olyan csendesek voltunk mindannyian, és front volt, és egymásra néztünk, és nem aludtunk, mi se, és elkezdtünk beszélgetni. És kialakult hogy már otthonantól kezd beszélgetés, és elmertük mondani, már azzal egymásnak erőt adunk, hogy nem csak neki van rossz napja, hogy nem csak az ő gyermekének van rossz napja, nem csak náluk vannak problémák, hanem másoknál is. És mi ezekre próbálunk megoldást találni, vagy pedig ha nincs is rá megoldás, mert sajnos van olyan, amikor el kell fogadni egy adott helyzetet, de sokkal könnyebb elfogadni, ha van mellettünk valaki, aki ebben támogat.
1: El kell mondanom a hallgatóknak, bár biztos hallatszik is, hogy Adrienne egy nagyon közvetlen, mosolygós anyuka. Tudsz-e valamiféle általános tanácsot adni az érintett szülőknek, vagy inkább ez mindig ilyen személyes beszélgetés, vagy ezt hogy kell elképzelnünk?
2: Azt mondanám, hogy mindenkihez másképp kell hozzáállni, meg kell találni az utat. Vannak, akik nagyon könnyedén elfogadják, amikor megkapják a státuszt, vagy kiderül, hogy igenis ez egy más út lesz. Nincs két egyforma út, és vannak, akik könnyebben megnyílnak, vannak, akik nehezebben. Én azt tapasztalom, hogy mindenkivel sikerült eddig megtalálnunk a közös hangnemet. Szerintem pont emiatt a pozitív személyiségem miatt, nem azt mondom tehát, hogy én is szoktam sírni, nekem is vannak nehezebb napok. Hál' Istennek a párommal mindig azt szoktuk mondani, hogy nem egyszerre vagyunk mi, vagy így a másikat ki tudjuk rángatni. Szerencsés vagyok, hogy nekem van párom, tehát nálunk az apuka velünk maradt. Nagyon sokan vannak, akik egyedülálló szülők lettek, és vagy apuka, vagy ugyanis van például, hogy anyuka úgy döntött, hogy nem tudja ezt a más életet felvállalni. Mi ebben is nagyon szívesen segítünk, mert van, nem azt mondom, hogy saját tapasztalom, de tudom, mert van a több szülő, aki ezzel megkeres, és próbáljuk őket még jobban támogatni. Már igazából, amikor megérkezik a státusz, azt mondom, hogy igenis mindenki egy kicsikét gyászolja le ezt a dolgot. Igenis lehet sírni, mindenki olyankor egy kicsikét összeomlik, hogy de kell is, azt mondom. Itt olyankor meg kell találni a táppontot. Legyen a családban remélhetőleg, vagy a barátban valaki, aki mellettünk áll. Egyet tudni kell, hogy mi mindig mell. Tehát az Éfois Miskolc, mi mindig ott leszünk. Tehát ha valaki esetleg úgy gondolja, hogy nem tud most a családban, vagy a barátban, akkor nyugodtan fordulhat hozzánk. Mi egy beszélgetésre is nagyon szívesen készen állunk. Úgyhogy először a szülőkre azt mondjuk, hogy megtanítjuk elfogadni ezt a helyzetet, megtanítjuk azt, hogy kezelni, és megmutatni az utat, hogy merre tovább. Mindig kis lépésekbe kell gondolkozni. Az óvodásoknak nem kezdjük el a bentlakásos intézményeket például mesélni, meg nem visszük őket egy olyan közösségbe, ahol a 30 évesnél idősebb értelmefogyatékossággal élők vannak. Szintén saját tapasztalat, hogy nagyon rémisztő tud lenni, ha ott vagyunk egy 4-5 éves gyerkőccel az óvodába, és hirtelen szembesülnünk el azzal, hogy találkozunk egy nagyobbal, hogy a miénk is olyan lesz. Az egy sok hatása azért egy szülőnek. Mindig azt tudtuk mondani, hogy egy lépéssel előre gondolkozunk. Az óvodáskorban megbeszéljük, hogy miket lehet igényelni, milyen fejlesztések vannak, milyen orvosi ellátások vannak, hova tudnak menni, mert ez is nagyon nehéz. Gyerekkorban még azt mondom, hogy igen, egy kicsivel könnyen, mert jobb az ellátottság az értelmefogyatékossággal élőknek, felnőtt korban ez egyre nehezebb amúgy megtalálni azt az orvost, aki egy értelmefogyatékossággal élőt ellát. És ott arról beszélgetünk, hogy mi az általános iskola, hogy hova fog tovább menni, tehát a Károly utcára, a Miklós utcára, vagy integrálható lesz. Tehát ebben segítünk. Tehát mindig egy lépés az általános iskolában, maga a szülőklubokat, maga a kirándulásokat szervezzük, vagy ugye segítünk, támogatjuk az intézményeket, és a középiskoláról beszélgetünk. Tehát nem szabad nagy léptékkel előre menni, és ezt javaslom mindig a szülőknek is. Ne a végtelenbe is, ne az, hogy mi lesz majd, hanem azt nézzék meg, hogy mi a következő, hisz ott van egy élet mellettük, aki az ő vérük, senki nem kérte, hogy ez az állapot így legyen, nem álltunk sorba, érte, én azt szoktam mondani, ezt így hozta az élet, és ezzel kell megtanulnunk élni, és ebből kell kihozni a legtöbbet, és mindig arra kell figyelni, hogy nagyon jó szenzorai vannak az értelmi fogyatékossággal élőknek. Tehát abszolút leveszik azt, hogy azt is, ha egy társaságban szeretik őket, és elfogadják őket, vagy sem, de a szülő rezgéseit is. Tehát a szülő mindig figyeljen arra, hogy a gyerkőc előtt nem omlunk össze, hanem a gyerkőcnek is egy pozitív szemléletre van, hogy érezze, hogy biztonságban van.
1: Meg lehet-e azt határozni, hogy a te életedben, vagy ti életetekben mi okozta a legnagyobb nehézséget?
2: Azt mondom, hogy a nehézségek azok minden nap jönnek velünk szembe. Az első talán az, hogy a család nem minden része fogadta el, hogy a kisfiunk az értelmi fogyatékossággal élő lett. A másik az az, hogy igenis az utat járni, hogy nincs olyan sok lehetőség, hogy merre tovább. Viccesen szoktunk fogalmazni, amikor volt a középiskolai választás, hogy a középsős értelmi fogyatékosság élőknek egy lehetősége van, az a Martin János szakképzőkészségfejlesztő iskola, és akkor ugye valaki ugye beírja, ugye az egészséges gyerekeknél ugye írnak be több lehetőséget, és akkor szoktunk viccelni, hogy mert hogy nekünk csak A verzió van. Mindent próbálunk egy picikét így felfogni a párommal, nem mindent a rossz oldalról megnézni, hanem keresni az utat. Tehát igazából a család maga az, hogy merre tovább, illetve hát szerintem, ami mindenkinek az életében ez a gondnokság alá helyezés, ez eléggé megterhelő lelkileg, és egy hosszú folyamat, amiről nagyon sokan nem tudnak, hogy az értelmi fogyatékosságú gyerekeket 18 éves korukban a szülőnek gondnokság alá kell vennie. Ez azért nagyon fontos, mert ugye, ha betölti a 18-at, akkor onnantól kezdve önálló személyiség lesz, felnőtt lesz, alá kellene írnia, de ugye ezek a gyerekeknek a nagy része nem tud aláírni, vagy nem tudja, hogy mit ír alá, mert nem értelmezi a szövegeket. Egy időben sos volt is, akik ezeket kihasználtak, és ilyen telefon előfizetésektől kezdve hasonló ilyen szerződéseket irattak velük alá, akár az idősekkel is. Ebben segítünk, hogy ezt minél előbb elindítani, és ez egy hosszú folyamat, ez majdnem egy évig fog tartani. Szóval a saját gyerekünket szó szerint be kell perelnünk a bíróságon, bírósági tárgyalás lesz, ahol meg fogják kihallgatni a gyermekünket, minket is, hogy miért akarjuk ezt. Utána a gyámhivatal kijön, megvizsgál minket is, hogy alkalmasok vagyunk-e a gondnokságra, környezettanulmány, tehát mindent ilyen nagyon hivatalosan. Szóval ez nagyon-nagyon jó lenne amúgy, hogyha egyszer majd ez megváltozna, és nem lenne ilyen, hogy szó szerint két évente bizonyítani kell, hogy a gyermekünk az értelmi fogyatékossággal élő, hogy ezeknek a gyerekeknek, akiknek elhajtak az agysejtek, azok nem nőnek vissza, akinek, mint például az én fiamnak amputálva van a fél tüdeje, az nem fog visszanőni. Tehát, hogy ezeken nagyon-nagyon macerás dolgok, hogy igenis ezeket két évente újra és újra bizonyítani, és újra mindent beadni, jönnek felülvizsgálni. Nagyon-nagyon megterhelő ez egy szülő részére, még akkor is, ha tudjuk, hogy mondhatni ez nekünk jár, akkor is ezt a procedúrát végigvinni, azért ezért nagyon kemény. Tehát ezért is jó az egyesületünk, hogy mi ebben segítünk. Mondhatni most magamnak segítek ebben a folyamatban, és majd ezeket a saját tapasztalatokat osztom meg másokkal, szó szerint, ha megnézni, hogy milyen kiskapuk vannak, hogy miben ne bukjanak ők el, érzelmileg, a saját érzelmemet is elmesélem, hogy mi az, ami rossz. Tehát nagyon rossz például most, hogy ugye megkapja az ember a bírósági papírt, és már nem szülőként vagy anyaként vagyok megnevezve, hanem felperesnek és gondnokságra kijelöltre. És ezeket az érzelmeket én megpróbálom feldolgozni, és elmondani másoknak, hogy másnak könnyebb legyen, hogy tudják, hogy ez vár rájuk. És ezt beszéljük meg egymás között szülőkkel is, hogy hova adtad be a papírt, mit adtad be, mit töltöttél be. Ezekkel próbálok segíteni. Tehát az, hogy vannak mélyvölgyek, ezeket nagyon gyorsan túl kell lépni a gyerkőcén érdekében és a magunkéban is. Mert ha elindulunk egy nagyon negatív úton, akár depresszióba is fulladhatunk, és akkor viszont szakembernek kell fordulni. Tehát ezeket kell megakadályozni. Úgyhogy én ebből a szempontból szerencsés vagyok, hogy nagyon-nagyon pozitívan próbálunk hozzáállni, még akkor is, ha már nagyon-nagyon sok minden, nagyon sok a teher. Talán ezt próbál megfolytani, hogy tudjak másoknak segíteni majd ezzel, ami rajtam teher van, az másoknak kevesebb teher legyen, és minél inkább kevesebb dolgot kelljen nekik önállóan hát megoldani. De vannak, igen, vannak hullámvölgyek, és vannak terhek. Hazudnénk, ha azt mondanánk, hogy ez a más világ, ez könnyű, mert rengeteg lemondással jár. Én például nem tudunk utazni, nekem a kisfiam nem bírja az utazást az epilepsziája miatt, mi igazából ilyen 40 kilométeres körzetbe tudunk elmenni. Nyáron nem tudunk utazni, mert az epilepsziája miatt sem a meleget nem bírja. vagy például nekünk ő az egyetlen gyermekünk, és tudom, hogy nem leszek nagymama, nem lesz diplomaosztója. Tehát sokan, amikor azt mondják, hogy ó, milyen jó neked, mert hogy rugalmasan tudsz elhelyezkedni adott esetben, vagy kapod a gyotot, vagy az ápolásit, vagy bármi, akkor néha abba is bele kell gondolni, hogy mondjuk mennyi pénz hagyunk a gyógyszertárban, mert mondjuk ezeknek a gyerekeknek sokkal több vitaminra van szüksége, mert más az ellátottsága. Vagy pedig abba is belegondolhatnak, akik ezt látják, vagy nem látják éppen belülről, hogy ezek a gyerekek nem tudják úgy kifejezni az érzéseiket. Nekem például tehát a fiam mindig azt mondja, hogy fáj a hasam. De mindenre, ha pufadna, ha görcsölne, mindenre, mert nem tudja kifejezni, és nagyon sokan vannak így, hogy egy érzésre csak egy kifejezést tudnak használni, és azt használják mindenre. Szóval igen, szóval ez számos-számos lemondással jár ez az iglet. Én is szándékosan végeztem el például az analitikus könyvelőt, hogy home office tudjak dolgozni. Szerencsés voltam, hogy egyik barátunk könyvelési irodájába el tudtam helyezkedni, de ezek mind lemondással járnak. Tehát aki nem tud dolgozni mellette, tehát ezekbe kell azért egy kicsit belegondolni, ezekbe az élethelyzetekbe, ha valaki minket lát, aki egy fogyatékossággal élő gyermeket, fiatalt nevél, hogy azok mögött számos-számos logisztika van, újraszervezés, és tényleg az, hogy más világ és mások vagyunk, az tényleg így van, tehát hogy ezt szó szerint kell sajnos érteni.
1: Zoltán, hogyan lehet segíteni, támogatni az egyesületet?
3: Hát, milyen interjúkkal például, hogy minél többen megismerjék, de egyébként vannak, tényleg voltam másképpen alapítványnak voltunk, pont a szülőkkel volt. A szülők meséltek, és megdöbbentő volt, hogy tényleg elmondták, hogy nagyon sokan egyedül nevelik, és van, akinek kettő van például. És ugye a legnagyobb probléma, a legjobban azért aggódnak, hogy mi lesz akkor, ha már ők nem lesznek. Ugye voltam a Csillabáron, ő szeretett otthonban többször már, ott ugye az egy bentlakás intézmény, talán nem is tudom, hogy mennyi ilyen van Miskolcon, talán rajtuk kívül van-e még, vagy biztos,
2: a hogy... A Máon van még, ugye fent az Avason, nekik van még bentlakásos.
3: Úgyhogy hát azért ez nagyon, tényleg nagyon megterelő, és hát a segítséget azt igazából ők tudják nyújtani, mi csak támogatni tudjuk őket különböző formában. Én azzal, hogy próbálom ezt minél szélesebb körben megismertetni az emberekkel.
1: Adrián, mondjuk el még egyszer, ha valaki szeretne bővebb információt az egyesületről, hol találhatja?
2: Kettő elérhetőséget mondanék, ami szerintem már most mindenki számára elérhető, az a Facebook oldalunk, ez az Éfoész Miskolc, tehát így vagyunk fent, vagy pedig a weboldalunk az a www.efoészmiskolc.hu, tehát efoészmiskolc.hu.
1: Több mint 40 éve működik a megyében az értelmi fogyatékossággal élők és segítőik Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Érdekvédelmi Egyesülete. A tagok száma jelenleg több mint 700. Az egyesület fő célja az értelmi fogyatékossággal élők emberi és szabadság jogainak érvényesítése, esélyegyenlőségének biztosítása, valamint társadalmi hátrányainak kiegyenlítése. Hogyan és miben tud segíteni az egyesület, miért fontos az érdekvédelem, miért jelent sokat, hogy a vezetőség is érintett szülőkből, családtagokból áll. Ezekre a kérdésekre is kerestük a választ Szabóné Pataki Adriennel, az értelmi fogyatékossággal élők és segítőik Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Érdekvédelmi Egyesületének vezetőségi tagjával, aki saját élettörténetébe is bepillantást engedett, és Rajman Zoltán civilreferenssel.

0: Rádió. Az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, Önök az Európa Szalont, az Európa Rádió magazin műsorát hallották. A szerkesztő Lénárt Vanda búcsúzik Önöktől. Műsorkészítő munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszont hallásra!
0: Európa Szalon. Az Európa Rádió kerekasztal beszélgetését hallották. Elhangzott műsorunkat ma 18 órától megismételjük. Bizonságtételek Istenről, beszélgetések hitről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amikor elkélet segítőkéz. Látogató. Az Európa Rádió szeretetszolgálati magazinja pénteken 11 órától.

0: 11 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Hangsúlyozzuk, papjaink minden hívő ember és a társadalom felé, hogy nem vagyunk politikai szervezet, küldetésünk a lelkek üdvösségének szolgálata, kommentálta a Magyar Katolikus Egyháza miniszterelnök Facebook bejegyzését csütörtök késő este. Magyar Péter azt írta, hogy Magyarország miniszterelnökeként és magánemberként is elvárja a Katolikus Egyház azonnali nyilvános és teljes elhatárolódását. Osztia Zoltán katolikus plébános vállalhatatlan, embertelen és a kereszténységgel mindenben szembe menő mondataitól, melyek 2026. szeptember 26-án Feldebrőn a Szent Márton templomban hangzottak el egy szentmisén. A Magyar Katolikus Egyház erre reagált, mikor azt írta, szeretnék felhívni minden érintett figyelmét a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tavaly októberben kiadott közleményére. Hangsúlyozzuk, feladatunk, hogy elkötelezetten fáradozzunk hazánk és népünk testi-lelki jólétért és haladásáért, a családokért, a rászorulókért, az ifjúság nevelésért, az igazságosságért és a békéért, írták. A Magyar Péter által említett katolikus plébános bírálta a jelenleg kormányzati többségben lévő pártot és annak követőit. Megújult és már a mesterséges intelligencia segítségével működik a 10 évvel ezelőtt elindított szlovákiai magyar elektronikus törvénytár, mely az első ilyen külhoni adatbázisként jött létre, jelentették be az alkotók, a Procivis Polgári Társulás munkatársai Pozsonyban. A Bethlen Gábor alap támogatásával 2016. februárjában indult törvénytárat abból a megfontolásból készítette a szervezet, hogy sokak számára elérhető legyen a törvények magyar fordítása, és így módon is ösztönözzék a nyelvhasználati jogokkal való élést. A törvénytár elsődlegesen a közigazgatásban dolgozóknak hasznos, de segítséget ad a jogelemzőknek, a diákoknak, más külhoni magyar önkormányzatoknak, de egyéb érdeklődőknek is. A Procivis non-profit szervezet 2010 óta küzd azért, hogy a hivatali ügyintézés során a magyar nyelvet egyenrangúként és egyenjogúként kezeljék Szlovákiában. 4 intézmény, köztük egy debreceni is visszakerül a gyermekvédelmi rendszerbe. A Szőlő utcai ügy kirobbanása után fél évvel, október 1-től a debreceni, nagykanizsai, aszódi és rákospalotai intézmény is visszakerül a gyermekvédelmi rendszerbe, írta Kátai Németh Vilmos, szociális és családügyi miniszter. Az átalakítás középpontjában a fiatalkorúak nevelése, oktatása, pszichológiai és szociális támogatása áll, a megfelelő biztonsági feltételek mellett, írta a tárcavezető. Fontos szempontnak nevezte, hogy az ott élő fiatalok ne csak a szükséges felügyeletet kapják meg, hanem azt a nevelési oktatási segítséget is, mely esélyt adhat nekik arra, hogy más irányt vegyen az életük. A gyermekvédelmi intézményrendszer megerősítését 2028-ig 3 milliárd forint többletforrás szolgálja, melyet a büntetés végrehajtásnál megmaradt, fel nem használt keret átadása is kiegészít, írta a miniszter. A mentőszolgálat szerint a legsúlyosabb esetekhez 90%-ban majdnem 26 percen belül érkezett meg a mentő szeptemberben, közzétette az Országos Mentőszolgálat a szeptemberre vonatkozó kiérkezési időket. Célként azt jelölték meg, hogy a legsúlyosabb esetek 90%-ához 15 percen belül odaérjenek. A közleményben azt írták, a sürgősségi kategóriák felső szegmensében országszerte majdnem 85 ezer, Budapesten csak nem 16 ezer alkalommal riasztották a mentőket. A P1-es, vagyis legsúlyosabb esetek 3/4-éhez 20 percen belül érkezett meg a mentőegység. A közlemény hangsúlyozza, hogy ezek az adatok a kiérkezési időt mutatják, önmagukban nem az ellátás minőségét mérik. Mint írták, a 15 perces célérték azt jelenti, hogy a P1-es esetek 90%-ához ezen az időn belül érkezzen meg a mentőegység. A szeptemberi vonulási érték javulást jelent augusztushoz képest, de azt is mutatja, hogy ezen a területen továbbra is jelentős előrelépésre van szükség, hangsúlyozta az Országos Mentőszolgálat közleményében.
0: Az időjárásról.
1: Általában felhőtlen, az északkeleti határ közelében fátyol felhős lesz az ég, többnyire mérsékelt marad a keleties szél, délutára 24 és 26 fok közé melegszik fel a levegő. Szombaton napos idő várható, kevés fátyol felhővel, csapadék nélkül, a légmozgás nagy részt mérsékelt marad. A hőmérséklet szombat délután 23 és 27 fok között valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Bizonságtételek Istenről, beszélgetések hitről, gyógyulásról. Szeretett szolgálat az Európa Rádió hullámhosszán.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió látogató című magazin műsorát hallják. Kisnyíveres Viktória vagyok. Kedves hallgatóink, dr. Asztalos Ágnessel, a Borsodabói Zemplén megyei kormányhivatal népegészségügyi főosztályának vezetőjével, megyei tiszti főorvossal beszélgetek. Köszönöm szépen a lehetőséget, köszöntöm.
2: Üdvözlöm a hallgatókat, én is örülök a lehetőségnek, mindig nagy örömmel tölt el, hogyha beszélhetek a munkámról, illetve ebben segíthetek a hallgatóknak, hogy bizonyos információkhoz napra készen jussanak, illetve a saját egészségük érdekében minél többet tehessenek.
1: Mostani alkalommal a hepatitis vírust ismerteti meg jobban velünk tiszti főorvos asszony, hiszen ugye több típusa van, különböző utakon terjednek mindezek, részletesen szólunk erről. Ugye a hepatitis a máj gyulladását jelenti, hogyha beszélgetésünk elején a legfontosabbakat a májról, mint a szervünkről, annak funkciójáról szólhatunk.
2: A májunk egy olyan összetett szerv, ami nélkül nem élhetünk, tehát nem csak a szívünk, agyunk, hanem a májunk is ilyen, ami hosszú távon, hogyha annak a működésével gondok vannak, az többféle tünet együttest tud okozni, és attól, hogy melyik funkciója esik ki, ennek megfelelően különböző beavatkozásokat igényel, illetve a továbbiakra vonatkozóan különböző esélyeket ad arra a túlélésre szó szerint. Mert a májunk egy olyan szervünk, amin méretlenítő szervnek szoktuk hívni laikus szóval, tehát nagyon sok mindent fel tud dolgozni, át tud dolgozni, olyan anyaggá tudja alakítani, amit utána ki tudunk választani, kevésbé káros lesz a szervezetre, ki tud ürülni a szervezetünkből. Közreműködik a vérképzésben, különböző vitaminok átalakulásában. Legjobban akkor ismerjük, amikor az epéről beszélünk, ugye az epetermés, epehólyagat, tehát az emésztés kapcsán, különböző vitaminokat szoktuk, májvédő vitaminokat így szoktuk beszélni, tehát a májunk egy olyan funkciót lát el, ami hasonló a veséhez, tehát egy ilyen méregtelenítős, részben kiválasztós, átalakítós és saját jogon is szerv, amikor bizonyos anyagcseretermékeket termel, és hogyha ezek a funkciók kiesnek, akkor lehetnek olyan esetben emésztőrendszeri bajaink, de bizonyos érteni folyamatokhoz szükséges anyagcseretermékek kiesése egyéb megbetegedéseknek a tüneteit tudja produkálni, illetve magában, ha a máj szövetében, a máj sejtekben történik elváltozás, akkor pedig egy önálló identitású megbetegedéseket tud okozni, tehát maga a máj szövetében kapcsolatos elváltozásokban, ez a máj elzsírosodása, vagy éppen az, hogy elkötőszövetesedése, tehát a táj cirrózisa, és bizonyos körülmények között, és többek között ezért fogunk beszélni a hepatitis vírusokról, akár máj, rák, máj karcinoma is elő tud fordulni. Tehát ezek mind olyan helyzetek lehetnek, ami fontossá teszik azt, hogy beszéljünk róla, és a hepatitiszek kapcsán, amik egy májkárosító úgynevezett hepatróf vírusok, ezért érdemes róluk beszélni, hiszen a köztudatban nem biztos, hogy az megjelenik, hogy mennyi minden okozhat azonos klinikai tünetekkel megjelenő májgyulladást.
1: Ugye heveny és akut gyulladásokról is beszélhetünk.
2: Ez egy nagyon egyszerű csoportosítás, igen, de ez is egyfajta, van akkor akut, amikor egy zajló gyulladás történik a májban, ennek a klasszikus tüneteivel. Előfordulhatnak azonban olyan megbetegedések, a fertőzések kapcsán, amikor ez az akut gyulladás ugyan zajlik, de nagyon minimális tünetekkel. Laboratóriumi vizsgálatok szintjén lehet látni az elváltozásokat, de tünetekben, amit mi érzékelünk, abban nem nagyon, és inkább már akkor jövünk rá, hogy valami gond van, amikor krónikussá válik ez a gyulladás, annak is van különböző fajtái, sőt a krónikus gyulladáson belül lehetnek akut fellángolós időszakok, illetve a súlyosabb következő, ugye, amikor a elváltozások történnek, ez a máj cirrózis, amit beszéltünk, illetve akár a máj rák, és az akut megbetegedések kapcsán is van egy olyan jellegű elváltozása a májnak, májgyulladás, amit úgy nevezünk, hogy fulminás, nagyon erős, nagyon gyors lefolyású, ami egy rossz prognózisú megbetegedés tud lenni. Ez a fulminás az, amikor olyan gyorsan történnek a változások, hogy nem tudunk időben beavatkozni, tehát olyankor a májgyulladás akár halálos kimenetelű is lehet, illetve a krónikus elváltozásoknak is terápia nélkül, vagy esetleg akár terápia mellett is egy olyan hosszú ideig zajló elváltozása lesz, ami utána visszafordíthatatlan, és nem tudunk ebből jól kijönni, és a máj nem megfelelő funkciója egy olyan anyacsere háztartás és egyéb elváltozásra tud okozni az egész szervezetben, ami az egész szervezetre kihatással van, és ez okozza majd az igazi problémákat.
1: És akkor itt a továbbiakban a hepatitis típusairól, hogyha szólunk, és ezekről részletesebben beszélhetünk, ha néhány közös tulajdonságot ismertetne velünk először, illetve utána így egyen-egyenként szólhatunk részletesebben mindezekről.
2: Igen, vannak úgynevezett hepatitis vírusok, ez a gyűjtő nevük, amelyek a szervezetbe kerülés után a májsejtekbe kerülnek bele a vírusoknak, ugye az az alaptulajdonsága, hogy intracelluláris paraziták, ez a hivatalos nevük, tehát be kell kerülniük a sejtek belőle, ez az intracelluláris és parazita, hiszen önállóan nem életképes, a sejtnek a erőforrásait használja fel a saját maga szaporításához, utána meg a kijutásához. Ezért nevezünk őket intracelluláris parazitáknak. És ezek a vírusok bejutva a máj sejtekbe egy olyan immunválaszt indukálnak, ami a máj gyulladást fogja okozni, és a gyulladásnak alakulnak ki tüneteik, amiről már korábban beszéltünk, hogy egyforma, tehát a klinikai kép kapcsán nem lehet megmondani, hogy éppen melyik fajta hepatitis vírus okozta azokat a tüneteket, így rögtön csak a klinikai tünetekből, mert a klinikai tünetek nagyon egyformák. Vannak a kezdetleges tünetek, én szoktam hívni, hogy minden bajom tünetek, tehát rossz közérzet, gyomortáji fájdalom, étvágytalanság, előfordulhat egy kis hőemelkedés, láz, és sok esetben ez ennyibe is marad. Nem jelennek meg azok a klasszikus tünetek, amelyekkel orvoshoz fordulunk, gondolok itt mindenki megijed, ez a szemhéj fehérjének a besárgulása, vagy a bőrünknek a besárgulása, ezzel mindenki már orvoshoz szalad. De emellett a májfunkciók változása miatt, mivel kevésbé tud termelni bizonyos anyagokat, ezért a széklet világosabb színű lesz, viszont a vizelet sötétebb lesz, mert a vesén keresztül kell bizonyos anyagoknak kiválasztani, hogy megtermeli, tehát ez a bilirubinnak nevezett anyagcsere termék kapcsán. Tehát ez is változik. Nem mindig figyeljük ezeket a jeleket, hogy ezek bekövetkeznek. Főleg a felnőtt korban a emésztési panaszokat, azt ráfogjuk, hogy rosszat tettem, ezt nem kellett volna, nekem mindig ilyen szokott lenni, én epés vagyok, és akkor ezeknél ezt elhanyagoljuk, és ez azért veszélyes, mert ilyenkor, amikor enyhe tünetekkel, vagy ezekkel a minden bajom tünetekkel sárgaság nélkül zajlik le a megbetegedés, és nem fordulunk orvoshoz, ilyenkor a vírust tudjuk üríteni úgy a szervezetünkbe, hogy nem tudjuk, hogy ürítjük. Tehát ilyenkor nagyon könnyen meg tudunk betegíteni másokat, mert nem tudunk odafigyelni arra, hogy hogyan is védekezzünk ellene, hogyan előzzük meg, hogy másokat megbetegítsük, erről is fogunk majd beszélni. Illetve ez a tünetmentes állapot egyes hepatitis típusoknál pedig a odafigyelést, a szoros utána a szakorvosi kontrollt hiúsítja meg, amivel a krónikus megbetegedések elkerülhetők lennének, vagy pedig a krónikus megbetegedés kapcsán a szükséges terápiákat el lehetne végezni. Tehát lehet, hogy már akkor fordulunk orvoshoz, amikor már visszafordulhatatlan a máj elváltozása. Mert ezekkel a típusos tünetekkel nem fordulunk orvoshoz. Tehát a hepatitiszek fertőzések kapcsán ebben van a veszélyük, hogy főleg fiatalkorban tünetmentesen zajlódhatnak le, tehát 6 éves kor alatt akár 90%-ban a gyerekeknek tünetmentes lehet. És mondom, a tünetmentesek felnőtt korban ez nem ilyen magas, de ott is azért egy 60-70%-ban akár tünetmentes lehet. Viszont a gyerekkori egyes vírusos megbetegedés, ha gyerekkorban szenvedjük el ezt a fertőzést, akkor nagyobb esélyünk van a krónikussá válásra, de csak ugye néhány, majd fogom mondani, hogy melyiknél, tehát ezekre figyelni kell. Tehát az általános tünetek hasonlóak, viszont maga a vírusnak, hogy későbbiekben milyen szövődményeket tud okozni, milyen gyógyulási esélyeink vannak, illetve milyen krónikus betegséget, utóbeset és szövődményt esetleg májrákot tud okozni, ez különböző az egyes típusoknál, illetve az egyes hepatitis típusoknak más az a terjedési vonala, amivel a szervezetünkbe tud kerülni a vírus.
1: Először csak így felsorolás szinten, hogy milyen típusai vannak.
2: A, B, C, D és E. Ezek, amik a humánbetegség szempontjából fontosak. Különböző terjedési módjuk van, és ennek kapcsán két nagy csoportba tudjuk őket sorolni. A hepatitis A, amit fertőző mágyulladás néven emlegetünk, illetve a hepatitis E vírus okozta gyulladások, ezek a úgynevezett gyomor-bélrendszeren keresztül fekál-orral, sziklettel szennyezett kézzel, élelmiszerekkel, tárgyakkal tudnak terjedni. Idézőjelben ezek ellen lehet legjobban védekezni, ugye a higiéni és a magatartásokkal, és van a másik, a B, C, D típusa, amelyek elsősorban vérrel, testváladékokkal tudnak terjedni. Tehát a terjedési útvonal, hogy pontosan a vérrel, testváladékkal hogy lehet érintkezni, az is több rétű lehet. Tehát itt vannak ugye a szexuális élet, illetve a tük, egyes szerszámok, itt gondolok itt az intravénás kábítószer használókra, és reméljük minden tetováló művész a megfelelő steril eszközöket használja, de például ezekkel a tükkel voltak rá példák külföldön is, hogy ezekre terjedhetnek. Tehát ezek azok a terjedési módok, illetve ezen vérrel, testváladékokkal terjedő vírusoknak egyes esetében az anyáról a magzatra is tud terjedni a placentán keresztül a vírus, és ilyenkor bizony a magzatnál súlyos elváltozásokra léphetnek fel. Tehát ezért fontos beszélni ezekről a megbetegedésekről, amelyeket lehet, hogy úgy érzékelünk, hogy nem nagy számban fordulnak elő, viszont a következményeik lehetnek súlyosak, illetve megelőzi többé-kevésbé vannak egész specifikus lehetőségeink is.
1: Hát akkor, ha egyen-egyenként ezeket sorra vesszük, akkor kezdhetjük például a hepatitis B vírussal.
2: Igen, hepatitis B vírussal azt kell tudni, hogy tehát ő abban a csoportban tartozik, ami vérrel, testváladékkal terjed. Azért is B, mert amikor megismerték, ő volt a soron következő, tehát viszonylag régebb óta ismert vírus, ami a fertőzött emberről, tehát humán megbetegedésről van szó, tud terjedni másik emberre, vérrel, testváladékkal, tehát aki hordozza ezt a vírust, akkor az ő vérével átkerült másik szervezetbe olyan módon, hogy mindig vannak is mikrosérüléseink a kezünkön, az ő vérével, ebben egészségügyi szolgáltatóban balesetként a tűvel megszúrja magát a dolgozó, testváladékokkal tud szexuális érintkezés után, hiszen mindig vannak olyan mikrosérülések a nyálka, hártyán, bőrön, amik keresztül ezek át tudnak terjedni, és ezért is fontos az, hogy tisztában legyünk ezekkel a terjedési módokkal, amikor például arról beszélünk, hogy a személyi higiénében akkor nem csak a kézmosásról beszélünk, hanem bele kell bizony érteni a megfelelő szexuális magatartást is, a megfelelő higiénét, hiszen a promiszkuitás, a gyakori partnercsere, amikor nem tudjuk, hogy a másikban mi van, mi lakozik, ez egy komoly kockázatot jelenthet. Azoknál a terjedési módoknál, amikor mondjuk a foglalkozásban, a egészségügyi szolgáltatásban beszéltünk, a tükről terjedhetne, ott nagyon szigorú szabályok vonatkoznak arra, hogy hogyan védjük meg a egészségváltásban részvevőket például, hogy ők kapják meg a fertőzéseket. Tehát a vérkészítmények, intravénás termékek, azok mind szűrve vannak hepatitis B vírus jelenlétére. A véradókat ugye szűrik erre a vírusra. A megfelelő sterilizálással, fertőtlenítéssel ezt el lehet kerülni. Sok esetben egyszerzetes eszközöket használunk, nem csak az injekciós tükre, hanem más eszközökre is. Tehát ez mind-mind arra szolgál, hogy védjük a betegeket. De nem csak a betegek körében vannak ezek az eljárások, hanem például hogyan tudjuk megvédeni a gyermekeket. A hepatitis B vírus ellen létezik védőoltás, elég régen már. Az egészségdolgozók körében a munkakörhöz kötötten kötelező ez a védőoltás, és a Magyarországon az életkorhoz kötötten kötelező védőoltási körbe is beletartozik a hepatitis B, amelyet hetedikeseink kapnak meg, és pont most van a szezonja. Nem csak a humán papilloma vírus elleni oltás lehet, ugye mi önkéntesen korábban beszéltünk róla igénybe venni, hanem van ez a bizonyos kötelező védőoltás, pontosan azért ebben az életkorban, hogy még a szexuális élet megkezdése előtt védettek legyünk. Attól függ, hogy milyen oltanyagokról beszélünk, ez egy oltási sorból, kettő vagy három oltásból álló oltási sorozatból áll, ami jelenlegi ismereteinket egy nagyon hosszú távú védettséget tud biztosítani. És ez azért is volt fontos, hogy még a szexuális aktív tevékenység életkor előtt legyen meg ez az oltásunk. Nem csak az, hogy védjük magunkat meg a partnereinket, hanem a lányok esetében a születendő gyermeket is. védeni kell, hiszen ahogy említettem, a placentán át tud jutni, és egy súlyos károsodást tud okozni a magzatban, attól függ, hogy a várandóság melyik szakaszában éri a fertőzés a gyermeket. Attól is függ, hogy friss fertőzést szenved el az anya, vagy hordozója ennek a vírusnak. Ezért akár magzati halálozás, vetélés, illetve olyan veleszületett májgyulladás alakulhat ki, ami akár végzetes is lehet. És pontosan ezért, mivel az oltás az egy bizonyos időszak óta van, ettől függetlenül valamennyi várandós esetében Magyarországon történik szűrés arra, hogy vajon a hepatitis B vírussal találkozott-e a szervezete, átesette rajta, vagy ne adj Isten hordozza. Ugyanis a hepatitis B vírusnak még az a másik rossz szokása, hogy főleg a gyerekkorban elszenvedett fertőzésben, de egyébként bármelyik életkorban, hogy a fertőzéseknek egy viszonylag jelentős része az krónikus fertőzésként megmarad, tehát a vírus cirkulál a szervezetben, jobb esetben olyan különösebb elváltozásokat nem okoz, de az élet előre haladtával a máj elváltozások megjelenhetnek, egyre jobban súlyosbodhatnak, ilyenkor szokott bekövetkezni a máj cirrózis, a máj kötőszövetes elfoglalás, és akkor nem fog tudni működni a máj, ez egy alapvető gond lesz, vagy pedig az eseteknek a hepatitis B kapcsán akár 10-20%-ában is, hogyha krónikus fertőzés marad, májrák alakul ki. Tehát ezért fontos ez az egész megelőzés, és pontosan a várandósoknál, hogy hordozók, nem hordozók, átestek, nem estek, ez azért fontos, mert amennyiben átestek rajta, akkor meg kell nézni, hogy vajon hordozzák-e még a vírust, ki kell vizsgálni, pontosan azért, hogy a magzat egészségére figyeljünk. Amennyiben hordozó az anya, ugye szoros kontroll alatt van a magzat is, meg ott az újszülött is, de amikor megszületik, akkor azonnal még a szülészeti intézményben védőoltást kap, méghozzá aktív-passzív védőoltást. Ugye a passzív az, amikor már kész elnyagokat juttatunk a szervezetbe, tehát már nem arra várunk, hogy a védőoltás kifejtse hatását, és az immunrendszerünk reagáljon, hanem már kap egy elnagyobb mennyiséget a gyermek, hogy az már a szervezeti

0: kombó csomag van a hepatitis B elleni védelemre. Mindenki maga tudja, hogy ő mennyire veszélyeztetett, életkorából adódóan, hogy már megkapta, hiszen az ifjúság itt megkapta, tehát az én szerintem az Y generációnak is egy jelentős része már megkapta a védőoltást.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatódik Látogató című magazinműsorunk, ha tehetik, tartsanak velünk a folytatásban is.

0: Látogató. Bizonságtételek Istenről, beszélgetések hitről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amikor elkél egy segítő kéz. Az Európa Rádió szeretetszolgálati magazinja.
1: Kedves hallgatóink, folytatjuk a beszélgetést dr. Asztalos Ágnessel, a Borsodabói Szemplén megyei kormányhivatal népegészségügyi főosztályának vezetőjével, megyei tiszti főorvossal.
2: Hogyha a hepatitis C-vel, az arról való legfontosabb tudnivalókról folytathatjuk itt a gondolatokat, akkor ugye az főként vérrel terjed.
3: Igen. A hepatitis C ugye a B után következő sorban, amit felismertek, ez is egy a májsejteket megtámadó vírus, ezért nevezik hepatitis C-nek. Ezek a vírusok

0: Genetikailag különböznek egymástól egyébként. A klinikai hatásuk az, ami hasonló, ugye májgyulladás, és a hepatitis C is egy ilyen vírus, ami szintén vérrel, testfáradékokkal terjed, viszont a placentán nem jut így át. Amit elsősorban járványokat okozó terjedési mód volt, az az intravénás kábítószer élvezőtnek a közös tűhasználat. Tehát több ilyen járvány volt Magyarországon is, előfordult már ilyen a Borsodaboly-Zemplénben is, a világon szerte. A hepatitis C az hasonló tulajdonsága hepatitis B-hez, tüneteket érintve, illetve szövődményeket, csak rosszabb prognózissal, amennyiben nincs kezelve. Tehát a hepatitis C vírus sokkal nagyobb arányban tud krónikussá válni, és utána daganatot okozni, viszont az elmúlt évtizedben már a klinikum is ugye igyekezett megoldást találni ezen megbetegedések kezelésére, ezért már időben felismerve, rendszeres gondozással, megfelelő szakorvoshoz fordulással már egész jó kezelési lehetőségek vannak, ami lényegében ezt a vírust a szervezetből eliminálni, kiűzni tudja. És ez azért is fontos, mert a hepatitis C vírus megbetegedés ellen nincs oltóanyag. Tehát oltással nem tudunk védekezni, tehát itt az a általános szabály vonatkozik rá, hogy jól gondoljunk meg, hogy mit teszünk. Tehát itt a szexuális kapcsolatainkra, életmódunkra is nagyon fontos, hogy figyeljünk, illetve azoknál a lehetőségeknél, ahol vérrel, testnedvekkel találkozhatunk, és nem az egészségügyi ellátórendszerben, mert ott is ugyanaz vonatkozik rá, mint HEPA-B-re, hogy sterilizálunk, fertőtlenítünk, szűrünk, vizsgálunk, hanem egyéb helyeken, itt megint felmerül, mondom, a kábítószeres közös tűhasználat, illetve a tetoválás, ami tűhasználat, és nem akarok senkit elrémíteni, és én biztos vagyok benne, hogy minden kozmetikus nagyon jól végzi a dolgát, és csupa steril eszközzel használatos, de ugye most divat a sminktetoválás is. Tehát minden, ami tű, annál nagyon fontos, hogy aki alkalmazza, az betartsa ezeket a szabályokat, ami azra vonatkozik, hogy egy tű egy emberben és utána kuka. Tehát nagyon-nagyon fontos, mert ilyenkor, ha ezt nem tartjuk be, nem figyelünk oda, olyan helyre megyünk, amiben nem biztos, hogy ezek a feltételek teljesülnek, azért mondom, hogy szerintem Magyarországon azért igyekszik mindenki ezeket biztosítani, de azért erre vigyázni kell, mert a hepatitis C vírust ilyen módon össze lehet viszonylag könnyen szedni, és akkor itt említeném meg, hogy a hepatitis C hasonlóan a hepatitis B-hez világszerte előfordul. Tehát azért előfordul az, hogy valaki elmegy távoli országokba, és ott a kirándulás keretében az utcai tetováló szalonokba például befordul, és akkor valami szép emléket szeretne hazahozni, de akkor nem biztos, hogy csak a mintát tudja hazahozni, tehát nagyon vigyázni kell ezekkel, jól meg kell ezt gondolni. Világszerte nagy számban fordulnak ezzel a megbetegedések mai napig is, de hepatitis B, mind a hepatitis C, tehát a egészségtudatos magatartás. Itt mondom, a célnél pláne nincsen védőoltás, még jobban előtérbe kerül, és a hepatitis C kapcsán is erre kell figyelni, hogy bizony tünetmentesen is zajlódhat, utána pláne későbbi életkorban az egyéb gyomorbélrendszeri panaszokhoz hasonló tüneteket okoz, és amikor már a máj funkciójában jelentős változás történik, amit már kívülről is észlelünk, és nem csak laborilag, akkor már bizony a kezelés jóval nehezebb, és nagyobb esély van rá, hogy a kezelés nem biztos, hogy sikeres lesz, és utána a májrák kockázata jóval nagyobb.
1: A hepatitis D, hogy a mostani sorban következő.
0: Igen, ezt sokáig nem tudták, hogy ez most egy önálló megbetegedést okozó partikulum, vagy a többi fertőzéssel együtt van. Ugye azt figyelték meg, hogy a hepatitis B fertőzöttek esetében súlyosabbak a tünetek, fulminásabbak, tehát gyorsabban zajlik le a megbetegedés súlyosabb tünetekkel, és ott találtak egy másik vírust, amit elneveztek hepatitis D vírusnak, D ágensnek. A jelenlegi ismereteink alapján a D-vírusnak ahhoz, hogy magát szaporítani tudja, szüksége van a hepatitis B-vírusnak bizonyos alkatrészeire, és ezért van, hogy együtt vannak, és olyankor, hogyha egyszerre fertőződik meg valaki, ezt nevezzük koinfekciónak, tehát társulásnak, akkor súlyosabb lehetnek a tünetek, illetve krónikus hepatitis B-vírus fertőző, aki vírushordozó, akkor ugyanúgy a vérrel, testfáradékokkal szerzi be a hepatitis D-vírust, akkor nála a maga a hepatitis B vírus átalkozott gyulladás is tud újra fellángolni, és súlyosabb tünetekkel megjelenni, illetve ez a D-ágens is tud egy gyulladást provokálni, ezt nevezzük szuperinfekciónak, amikor a meglévő hepatitis B vírus fertőzésre, vagy krónikus hordozásra jön ez a D vírus, tehát a D vírus se jó összeszedni, és ez ellen sincs védőoltás.
1: És itt a folytatásban, hogyha picit össze is kapcsolhatjuk, hiszen ahogy hallottuk, itt a hepatitis A és E típusú vírus bizonyos szempontból talán jobban hasonlít egymásra, mint az előfelsorolt BCD.
0: Igen, a terjedési módban különböznek. Tehát a klinikai kép, az, hogy májban alakulnak ki elváltozások, ez jellemző ugye az összes hepatitis, tehát a bágyulladást okozó vírusra. A hepatitis A vírus, a hepatitis E vírusnak a terjedési módja más. Ez a klasszikus, rossz higiénés körülményekkel, vagy a szabályok be nem tartásával, tehát jó körülmények között is, de a szabályok be nem tartásával a széklettel szennyezett kézzel, élelmiszerekkel, tárgyakkal tudnak terjedni. Amiben különbözik ez a két vírus, az a előfordulási gyakoriságuk, illetve az, hogy embert vagy állatot is és embert is tudnak megbetegíteni, illetve az esetleges szövődményei következményeiben különböznek. A fertőző mágyulladás, a hepatitis A vírus által okozott megbetegedés, az az összes hepatitis vírusok közül nevezhetjük a legjobb indulatúbb megbetegedésnek, vírusnak, tehát okoz egy májgyulladást, ez a májgyulladás spontán magától jól tud gyógyulni, nagyon ritka az, amikor olyan elváltozások lesznek, amiben egy orvosi egyéb beavatkozásra van szükség, de egyébként szövődménymentesen, maradványtünetek nélkül jól tud gyógyulni, és egy életre szóló védettséget biztosít.
1: Ez az egy olyan típus, ahogy itt hallhattuk, amit ha egyszer elkap valaki, ha egyszer átesik ezen valaki, akkor azt már még egyszer nem kaphatja el ellentétben a többivel.
0: A hepatitis A-ra ez egyértelműen igaz. A többiek kapcsán, a hepatitis B-nél, hogyha kialakul egy immunválasz, és ez a kérdése, akkor az is védettséget tud nyújtani. A hepatitis C kapcsán attól függ, hogy milyen stádiumában érik el, fedezik fel és kezelik, ott ugye a reinfekció sem kizárt, tehát erre vigyázni kell. A hepatitis A-nál az biztos, hogyha egyszer átestünk rajta, hogyha a szervezetünkbe is kerül ez a vírus, akkor megbetegedést nem fog már okozni, védettek vagyunk, mert az immunrendszerünk védekezni fog ellene, és nem csak természetes úton tudunk kialakítani egy ilyen tartós védettséget ezen vírus ellen, hanem létezik védőoltás, ami szintén egy két oltásból álló sorozat, de egy nagyon hosszú távú védettséget tud biztosítani. És a hepatitis A vírus, mert megint az a vírus, ami világszerte előfordul, könnyen össze lehet szedni, elsősorban melegebb éghajlatú övezetekben, tehát itt nálunk is, hogy a Kárpát-medencében, de a mediterrán vidéken, a földközi tenger, mind európai, mind afrikai területén, Ázsiában, Amerikában, és elsősorban Dél-Amerikában, de Észak-Amerikában is rendszeresen előfordul, és megbetegedéseket okoz. Tehát ez egy olyan vírus, amit megfelelő higiéni szabályok betartásával, pláne amikor van egy védőoltásunk is, akkor ez nagyon jól el lehet kerülni. Csak nem biztos, hogy gondolunk erre, ez pont olyan, mint bármilyen más szennyezett kézzel, a szervezetbe juthatató egyéb kórokozó, mert nagyon sok más olyan kórokozó is van, amit gyomorbélrendszeren keresztül terjedő megbetegedésnél szoktuk hívni, amik többségében hányással, hasmenéssel járó tüneteket okoznak, ugye a HEPA vírusunknál is vannak, ugye beszéltünk ilyen hasi panaszkodó tünetei, meg akár előfordulhat hasmenés is, de a sárgaság, a májelváltozások dominálnak, csak azokkal a óvintézkedésekkel, ami a higién és kézmosás, a takarítottság, a rendrakás, ezen múlik, hogy milyen a környezetünkkel magunkra, hogy figyelünk oda. Ezzel nem csak hepatitis A vírus tudjuk elkerülni, hanem egyéb ilyen megbetegedéseket okozó kórokozókat, amik szintén a székletből kerülnek ki, és piszkos kézzel, tárgyakkal, élelmiszerekkel, vízzel tudnak terjedni, szalmonella, kampilobakter, kalicirota, és még sorolhatnám, de ezek gondolom ismerősek ezek a kifejezések. Tehát a hepatitis A egy kizárólag humán, tehát emberekben megbetegedést okozó vírus, és addig, amíg fogékony szervezet van, tehát vagy védőoltása nincs, vagy nem esett át rajta, és nem tartjuk be a higiénés szabályokat, az itt tud keringeni körülöttünk, a környezetünkben, előfordul, és ráadásul olyan érdekes ez a cirkulációja, a körmozgása az emberekben ennek a vírusnak, hogy mindig azt keresi, és akkor okoz olyan megbetegedéseket, ha több fogékony egyedet talál, és ezért van az, hogy egy olyan 6-10 évenként azok a területeken, ahol korábban is előfordult, és a higiénés szabályokat nem tartjuk be, akkor újra nagyobb számú megbetegedést tud okozni. Ez jellemző, hogy a Borsodabolcs-Zemplénben is. 2013-14-15-ben volt egy nagyobb megbetegedési számunk, hepatitis A vírus okozta megbetegedésekből, és 2025-ben ilyenkor lát megint ezt a tendenciát, hogy újra emelkednek a számok. Tehát a hepatitis A vírus egy olyan vírus, ami a környezetben, akár hosszú ideig vízben is jól eltett, hónapokig életképes marad, viszont hogyha megfelelő higiéni szabályokat betartunk, szappanos folyóvizes kézmosás, egyszerűen lemossuk a kezünkről bármit, akár hepatitis A van rajta, akár más kórokozó van rajta. Az élelmiszereinket frissen sütjük, főzzük. A külön hőkezelés nélküli élelmiszereket úgy kezeljük, hogy ne kontaminálódjanak, tehát ne szennyeződhessenek. Akár ugye magában az élelmiszerláncban dolgozók, akár mi magunk a saját konyhánkban. Tehát ezekre kell figyelni, és akkor ezt a megbetegedést el tudjuk kerülni. Egyébként pedig, hogyha ezekre nem figyelünk, tekintettel, hogy a környezetbe, aki kikerült, ott még hetekig, hónapokig előfordulhat, hát akkor az bizony gondot okozhat. Jól reagálnak a háztartási fertőtlenítő és tisztítószerekre, tehát elpusztítja őket, tehát ettől sem kell félni, hogy valami csodaszert kell használni arra, hogy akkor ezek eltűnjenek. Oda kell figyelni a WC mosdó használatára, oda kell figyelnünk az étkezésünkre, és ilyen alap dolgokra figyeljünk, ami mondom, a hepatitis A elkerülésében is fontos, de úgy általában a gyomor-bélrendszeri tüneteket okozó megbetegedések kapcsán, amikor elmenjünk mondjuk egy közösségi térbe bevásárolni, moziba, megfogunk 86 kilincset, székeket, arra megyünk, hogy olyankor vagy legyen a táskánkban egy kéztörlőkendő, nedves törlőkendő, kézfertőtlenítő, vagy pedig a csomagolt élelmiszert csak a csomagolásán keresztül fogjuk meg. Ha valaki mondjuk dohányos és kimegy rágyújtani, az is mosson előtte kezet, mert így a legkönnyebb a szennyezett kezünkkel ezt a kórokozót bejuttatni a szervezetünkbe, mert amennyiben a tápcsatornánkba bekerül, onnan viszont be fog jutni majd például a hepatitis A májunkba is, és akkor a megbetegedéset okozza. Tehát ilyen apró praktikákat kell úgy begyakorolni, hogy a tudatalattiban is működjön. Tehát először figyelni kell rá, hogy hazajövök a tömegközlekedési eszközről, munkából, az az első, hogy lepakolom a táskába a cipőmet, és elmegyek kezet mosni. Szappanos, melegvizes kézmosással alaposan átdörzsölve le fognak jönni ezek a kórokozók, utána már nyugodtan jöhetek. Ha bevásárolt csomagokat kipakolom, amikor hazamentem háziasszony is elrendezi itt-ott hűtőben amott ezeket, és utána is mosson kezet, hiszen nem tudjuk, hogy ezt a csomagolást is kifogta meg.
1: Érdemes ezekre odafigyelni, hiszen nagyon sok mindentől megóvhatjuk magunkat, és nem a piszoktól kell ugye félni feltétlen. Most az jutott eszembe, hogy korábban mondták, hogy a gyermekeknek is bizonyos mennyiségű koszt.
0: Az biztos, hogy amikor a gyerekeink kint vannak a játszótérben, és játszanak homokozóban, akkor nem kell két percenként szaladni, letörölni a kezüket, kisgyermekek ott vannak, nem a homokozóban fogja például a hepatitis A vírus nevezőséggel összeszedni, mert mondom humán, tehát nem a macskapisitől fog oda kerülni, ez emberi széklettel terjed. Tehát itt nincs mese, magunkra kell odafigyelni. És ezért mondtam, hogy például amikor tünetmentes és hepatitis A-nak is a nagy számban, pláne a gyerekeknél nagy számban tünetmentes, nem tudja, hogy üríti a kórokozókat. A tünetek megjelenése előtt 2 héttel már ürítheti a kórokozókat a széklettel, aki megfertőződött. A hepatitis A-ból szerencsére nincs krónikus ürítés, ugye beszéltük, hogy hordozás, mint a többieknél, amelynek ez előfordulhat, tehát ez egy jó dolog. Tehát a sárgaság, akinél megjelenik a sárgaság megjelenését követő 1 héten belül megszűnik a kórokozó ürítése. Attól, hogy mi sárga a beteg, mert az lassan fog oldódni, attól ő már nem üríti a kórokozókat. De pontosan azért, mert ilyen furcsa ez a vírus, mert sokáig életképes marad a környezetben, illetve bekerülve a szervezetbe, be kell jutni ugye sejtekbe, magát szaporítani kell megfelelő számban, ezért a lappangás ideje nagyon hosszú. Még a hepatitis A a társaságból az egyik legrövidebb, mert hogy átlagosan 30 nap, de az egy hónap, ha belegondolunk, amikor mondjuk van egy beteg, és megkérdezzük, hogy ezen a hónapon belül mit tetszett enni, Hol tetszett járni? Hát nem sokan emlékeznek minden percre, melyik boltba vásárolt éppen, mit evett, hol evett, hol evett egy fagyit, merre járt, melyik kilincset fogta meg. Tehát azért ez egy nehéz kérdés, és a vérrel testedveket terjedő hepatitis vírusok esetében ennél még jóval hosszabb, akár 180 nap is lehet a lappangás idő, egy fél év. Tehát nem biztos, hogy emlékezni fog rá, bár szerintem a szexuális kapcsolatokra, a tűre azért érdemes emlékezni. De azért mondom, hogy nagyon hosszú a lappangási idő, erre figyelni kell, és a tünetek megjelenése előtti két évben mondom, már ürülhetnek a vírusok hepatitis A-ban, és utána a sárgaságot, ha pedig nem volt, akkor is az ilyen minden bajom tünetek utána vezetőséggel egy hét múlva már nem őrít a kórokozókat. És ezért fontos az, amit itt a hepatitis A-nál mindenképpen ki kell emelnünk, hogy amikor valakinek ez a betegsége igazolódik, mert orvoshoz forduló tünetek voltak, felmerül, megtörténik a laboratóriumi vizsgálat, azután akkor a járványügyi hatóság kollégái a beteget ki fogják kérdezni, merre tetszett járni, mit tetszett tenni, kikkel együtt történt ez, hol tetszik dolgozni, iskolásokból vagy járnak, tehát mindent kikérdezünk, pontosan azért, mert ebben, amire már tünetek lesznek, és lehet, hogy már mire ugye a laboratóriumok is megvannak, már ő gyógyuló félben is van. És ugye szeretne úgy végezni a tevékenységet úgy, ahogy eddig, de meg kell tudnunk, hogy kivel kontaktokat keresünk, családot, közösséget, iskolai kontaktokat, munkahelyi kontaktokat megnézzük, milyen körülmények között végzik a tevékenységüket munkahelyen, hogy élnek az adott körülmények között a lakásban, van-e vízöblítéses WC lehetőség, vagy pedig a kútról kell hozni a vizet, tehát mindent megvizsgálunk, pontosan azért, hogy lássuk, hogy kik lehettek azok, akik ettől a betegtől, mert nem sikerült betartani, nem tudták bármi ok miatt, felmerülhet az, hogy ők is megbetegedhetnek, ezért őket megfigyeljük, és akkor lesz egy hatósági döntés, amit mindenki fél, hogy mi ez? Járványi megfigyelés, ez a hivatalos neve, ezzel a helyezzük 30 napra, ugye a lappangási idő tartamára, ezen kontaktokat.
1: Itt szólhatunk röviden arról, hogy mikor beszélünk járványról?
0: Hát a kontaktokat megfigyelés alá helyezzük, sőt azokat, akik 6 év alatti gyerekintézményben járnak, vagy ott dolgoznak, ott a közösségből kitiltjuk, vagy nem végezheti azt a tevékenységet, ami a gyerekekkel kapcsolatos, vagy aki sütés-főzés, hőkezelés nélkül élelmiszereket kezel, ő sem végezheti ezt a tevékenységét. Tehát jelünk arra, hogyha nehogy Isten ő megbetegedett volna, akkor ne tudja átadni, pontosan azért, mert akár tünetmentes lehet, lappangás időben már ürítheti a vírust. Tehát ezeket jogszabályi előírások, szakmai szabályok alapján ezeket végezzük, és ilyenkor keressük a kapcsolási pontokat. Tehát amikor kikérdezzük a kontaktokat, előfordulhat, hogy valaki mondja, hogy ja igen, nekem is, mintha lenne valami tünetem. És akkor olyankor irányítjuk orvoshoz. Aki járványügyi megfigyelés alatt van, neki kötelessége is, hogyha tüneteket észlel magán, hogy azonnal jelzi és orvoshoz fordul, hogy meglátjuk, hogy megbetegedette vagy nem. És akkor ilyenkor családokon belül, egyes közösségeken belül találunk a lappangás időn távban belül, akár újabb megbetegedetteket, vagy a későbbiekben lesznek, és akkor ilyenkor nézzük meg, hogy vajon ez egy közösségi terjedés, mondjuk ezt. És akkor ez az, amit szoktak kérdezni mindig tőlünk, hogy járvány van, vagy nincs járvány. Vannak a szakmai szabályok, ami alapja azt mondja, hogy két összefüggő eset, fertőző betegség esetében az már járványnak minősül. Ez leggyakrabban a családokban fordul elő. Ezt nevezzük családi járványoknak. De elképzelhető, hogy közösségen belül is vannak lappangás időn belüli esetek, vagy utána szépen pötyög ennek megfelelően, és ilyenkor a vizsgálat alapján vélelmezzük, hogy ők vagy egy közös forrástól kapták el, hogyha egyszer élnek meg ezek a megbetegedések, vagy egymásnak adtak át, és akkor ilyenkor közösségi járványok is kialakulhatnak. Amikor egy-egy területen, közigazgatási területen, településen, városrészen, megyében, járásban a szokásos megbetegedési számnál több esetet találunk, akkor sem nem tudunk okozati összefüggést találni kettőjük között, de ha egy-egy területen ilyen nagyobb számban van, akkor a mi szakmai szabályunk ez, hogy ezt területi járványnak hívja. Tehát vannak ilyen fokozatok, vannak különbségek, az adott beteg és a közösség szempontjából az a fontos, hogy tudjanak róla a kontaktok is, hogy akkor előfordult ilyen megbetegedés, hogy jobban figyeljenek magukra, a szoros kontaktoknál ugye megfigyelés van, és a higiénés körülményeket, pedig pláne, ha már tudunk egy ilyen megbetegedésről, akkor javítsuk, figyeljünk oda, alkalmazzuk, ilyenkor szokott lenni, hogyha például iskolai közösségekben jobban odafigyelnek a kézmosásra, amint bejön a gyermek rögtön, pláne alsó tagozatban, óvodában a kézmosás, nagyon odafigyelnek ilyenkor a pedagógusok, hogy a 10 órai ebéd, uzsonna előtt mindenki alaposan mosson kezet, helyzet. Tehát ezek olyan fontos jelzések, amik a beteg környezetében, vagy betegség előfordulásakor folyamatosan fenn kell tartani, és hát, ha utána ez megszokássá is válunk, és amúgy is, tehát a megbetegedés jelenléte nélkül is ezeket a higiéni szabályokat megtartjuk, mert akkor el tudjuk kerülni a többi megbetegedést is, ami így terjed.
1: És az aktuális adatokról hivatalosan hol tájékozódhat az ember?
0: A hepatitis A megbetegedésekről országos szinten, megyei szinten folyamatosan lehet tájékozódni mindig az aktuális helyzetről. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központnak a honlapján, tehát ha valaki rámegy erre a www.nngk.gov.hu-ra, így rögtön a szemébe fog ütnie az a tábla, ami a heti fertőző betegségeket jelenti. Tehát mindig az előző hétnek az adatai vannak feltüntetve, a bejelentendő fertőző betegségek szépen megvan, vagy abban azon az adott héten hány ilyen betegséget jelentettek be, területet is lehet látni, hogy mennyit, sőt, össze lehet hasonlítani az előző év hasonló időszakával, tehát el lehet helyezni, hogy az a szám adott mit is jelent, és interaktív térkép is van, tehát lehet látni, hogy területenként éppen hol van a megbetegedések. Itt szépen lenyíló ablakban és nyilacskával ki lehet választani a hepatitis A-t és a többieket is, és meg lehet tekinteni, de lehet folyamatosan ezeket követni, hogy akkor lehet megbetegedések. Amikor egy-egy területen megbetegedés van közösségben, ott a járási hivatalok népegészségügyi munkatársai, ott a szükséges tájékoztatások a széles körben, a közösségnek, akár akkor az önkormányzatnak elmondják, tájékoztatják, felhívják a figyelmet, igyekszünk minden kérdésre válaszolni, amit konkrétan megjelenik. A legfontosabb valamennyi lakosára a higiéni szabályok betartásának a fontosságát. Ezt nem tudom kellőképpen hangsúlyozni, mert ez enélkül egészségügyi szolgálatok, a népegészségügyi hatóság, a mi beszélgetésünk, bármi, az pusztába kiáltott szó, tehát gyakorlatban kell megoldani azt, hogy lehetőség legyen mindenkinek kezet mosni, és ne felejtsük el. Ezért mondtam azt, hogy a legjobb higiénés körülmények között is, hogyha nem figyelünk oda, akkor sajnos ezeket a megbetegedéseket össze lehet szedni.
1: Nagyon kevés idő maradt mostani műsorunkból, de a hepatitis E vírusról is szóljunk.
0: Igen, ez az a vírus, amiről nem hiszem, hogy sokan hallottak, csak az, akik esetleg megbetegedtek. Nincs nagy számú megbetegedés Magyarországon és a mostanában Zemplénben sem, de előfordul. Ugyanolyan módon terjed, mint a hepatitis A vírus, tehát vírussal, székletútján kikerültő vírussal, szennyezett élelmiszerekkel, piszkos kézzel, vizekkel. Annyiban érdekesebb a hepatitis A-nál, hogy vannak olyan típusai, ami állatokban is okoznak ilyen mágyadas megbetegedéseket, és ezek a típusoknak egy része tudja az embert is megbetegíteni, ezt nevezik állatról emberre terjedő megbetegedésnek, zoonózisnak. Érdemes ezt is megjegyezni, illetve vannak olyan típusai, amik elsősorban embereket betegítenek meg, és a világ különböző területein ezek a genotípusok nem egyformán jelennek meg, és van olyan típusa, amelyik kapcsán a várandósok figyelmét kell felhívni, ugyanis a várandósok esetében tud magára a várandósra egy komoly megbetegedést indukálni, tehát nem normál körülmények között egy nem krónikussá váló, jól átvészelhető, szövődmények nélkül gyógyuló mágyuladást okoz, de a várandósoknál kialakulhat egy rossz prognózisú, nagyon heveny mágyuladás, ami akár halálos is lehet, és pontosan ezért kell erre figyelni. Érdemes tájékozódni interneten, honlapon, a WHO honlapján, az Európai Betegségmegelőző Központ, a ICDC-nek a honlapján szétnézni, hogy akkor ebből a vírusból hol melyik található, mert ha valaki külföldre utazik, akkor erre tud figyelni. De ha betartja az előzőket elmondott higiénés szabályokat külföldön is, akár a várandósok is, ezt a megbetegedést el tudják kerülni, de azért erre azért fel kell a figyelmet. Azoknál az esetekben, amit nálunk a területünkön előfordult, azok elsősorban zoonózisok voltak, tehát nem ez a markáns, fulminás várandósokra okozó betegséget okozó típus volt, és elsősorban vadhúsból származó élelmiszerekhez köthető, vagy pedig ezen állatokkal foglalkozó körében fordulhatott elő, mert a zoonózisnál ez az a terület, ami leginkább érintett lehet a fertőzés továbbadásában.
1: Dr. Asztalos Ágnesnek, a Borsodabói Zemplén megyei kormányhivatal népegészségügyi főosztályának vezetőjének, megyei tiszti főorvosnak köszönjük szépen a tájékoztatást. Kedves hallgatóinknak pedig köszönjük a megtisztelő figyelmet, az elmúlt órában az Európa Rádió látogató című magazin műsorát hallották. A szerkesztő műsorvezető Kisnéveres Viktória búcsúzik Önöktől, viszont hallásra.
2: Látogató. Az Európa Rádió szeretetszolgálati magazinja. Elhangzott műsorunkat ma 20 órától megismételjük. Mindennapi irodalom. Hangos könyv minden nap a Déli Krónikát követően az Európa Rádió műsorán. Ismétlés 21 órakor.

0: 12 óra. 10 innen és 10 túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hír összefoglalója.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Hangsúlyozzuk, papjaink minden hívő ember és a társadalom felé, hogy nem vagyunk politikai szervezet, küldetésünk a lelkek üdvösségének szolgálata, kommentálta a Magyar Katolikus Egyháza miniszterelnök Facebook bejegyzését csütörtök késő este. Magyar Péter azt írta, hogy Magyarország miniszterelnökeként és magánemberként is elvárja a Katolikus Egyház azonnali nyilvános és teljes elhatárolódását. Osztia Zoltán katolikus plébános vállalhatatlan, embertelen és a kereszténységgel mindenben szembe menő mondataitól, melyek 2026. szeptember 26-án Feldebrőn a Szent Márton templomban hangzottak el egy szentmisén. A Magyar Katolikus Egyház erre reagált, mikor azt írta, szeretnék felhívni minden érintett figyelmét a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tavaly októberben kiadott közleményére. Hangsúlyozzuk, feladatunk, hogy elkötelezetten fáradozzunk hazánk és népünk testi-lelki jólétért és haladásáért, a családokért, a rászorulókért, az ifjúság nevelésért, az igazságosságért és a békéért, írták. A Magyar Péter által említett katolikus plébános bírálta a jelenleg kormányzati többségben lévő pártot és annak követőit. Megújult és már a mesterséges intelligencia segítségével működik a 10 évvel ezelőtt elindított szlovákiai magyar elektronikus törvénytár, mely az első ilyen külhoni adatbázisként jött létre, jelentették be az alkotók, a Procivis polgári társulás munkatársai Pozsonyban. A Bethlen Gábor alap támogatásával 2016. februárjában indult törvénytárat abból a megfontolásból készítette a szervezet, hogy sokak számára elérhető legyen a törvények magyar fordítása, és így módon is ösztönözzék a nyelvhasználati jogokkal való élést. A törvénytár elsődlegesen a közigazgatásban dolgozóknak hasznos, de segítséget ad a jogelemzőknek, a diákoknak, más külhoni magyar önkormányzatoknak, de egyéb érdeklődőknek is. A Procivis non-profit szervezet 2010 óta küzd azért, hogy a hivatali ügyintézés során a magyar nyelvet egyenrangúként és egyenjogúként kezeljék Szlovákiában. Üdvözölte Magyar Péter miniszterelnök és Orbán Anita külügyminiszter pénteken, hogy az ukrán parlament elé került a nemzeti kisebbségek jogait érintő törvényjavaslat. A kormányfő Facebook bejegyzésében azt írta, a jogszabály megerősíti a magyar anyanyelvi oktatás és az oktatási intézményhálózat jogi garanciáit. A magyar külügyminiszter is üdvözölte a lépést, melyet az elmúlt hetekben folytatott kétoldalú magyar-ukrán szakmai egyeztetések és a kárpátaljai magyar közösség képviselőivel folytatott konzultációk előztek meg. A törvényjavaslatról az ukrán parlament várhatóan még októberben dönt. Orbán Anita korábban kifejtette, a megállapodás értelmében újra megerősödhet a magyar nyelvű oktatás, szabadabban lesz használható a magyar nyelv az iskolai életben, az adminisztrációban, az érettségi és felvételi vizsgákon, valamint a közösségi és politikai élet több területén is. A külügyminiszter hozzátette, különösen fontos, hogy az Európai Unió is rögzíti, Ukrajnának a kisebbségi cselekvési tervét összhangba kell hoznia a magyar-ukrán tárgyalások eredményeivel, a végrehajtást pedig a csatlakozási folyamat során folyamatosan ellenőrizni kell. A Református Közéleti és Kulturális Alapítvány és a Felsőbarcikai Református Egyházközség kirakodóvásárral, főzőversennyel és kóstolással, valamint háladó istentisztelettel vár mindenkit a 6. református ízek találkozójára. Az eseményt október 16-a és 18-a között rendezik meg Kazincbarcikán, mondta Zila Gábor, a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány ügyvezetője.
2: Egy régi-régi hagyománya van annak, hogy a református egyház a különböző társadalmi csoportok felé, vagy a különböző szakma csoportok felé igyekszik odafordulni speciálisan is, és valamiért az Úristen úgy adta, hogy nekünk ez különösen is ahhoz a társadalmi réteghez, vagy ahhoz a társadalmi csoporthoz adatik meg ez az odafordulás feladata, akik azért valljuk meg történelmet vizsgálva, jól látszik, hogy korábban a magyarországi reformátusság fennmaradásának, gazdasági megmaradásának az alapját is jelentették, nevezetesen a vidéken mezőgazdaságból élőknek a csoportját. Valamiért ez úgy alakult, ha hinnék a véletlenekben, azt mondanám, hogy véletlenül ez úgy alakult, de nem hiszem, hogy a református közélet és kulturális alapítvány megkapta azokat a feladatokat, amikor is ehhez a csoporthoz tudunk odafordulni. Az egyik ilyen alkalmunk és ennek az eseménynek a társrendezvénye az a Bórum, ami a kárpát-medencei református szőlészeket és borászokat igyekszik összefogni, a másik pedig ez a református ízek alkalma lett, amikor is Szent Péter püspök úr javaslatára, kezdeményezésére igyekeztünk azokat a termelőket is megszólítani, akik a mezőgazdaság többi részéből élnek, tehát nem kifejezetten a szőlővel vagy a borral foglalkoznak. És ennek az alkalomnak az két fontos célkitűzése van. Ezek közül az egyik az az, hogy az egymás szakmai tudása által való épülés az itt is megjelenhessen. A másik fontos része pedig az, hogy egy kicsit meg tudjunk pihenni, és hálát tett szívvel odafordulni az Úristenhez, hálát adni azért, hogy megadta termését a föld.
1: Csak nem 5,4 milliárd forintból fejlesztik a határforgalmi ellenőrzési rendszert. Az országos rendőrfőkapitányság vissza nem térítendő Európai Uniós támogatás segítségével korszerűsíti a határforgalom ellenőrzését támogató eszközparkját. Az ORFK kommunikációs szolgálata azt közölte pénteken a polisz.hu oldalon, hogy a fejlesztés célja a határforgalom ellenőrzésének gyorsítása és korszerűsítése, valamint az Unió új európai határregisztrációs rendszeréhez kapcsolódó ellenőrzési feladatok támogatása. Korszerű okmány és új nyomatolvasók, mobil határellenőrzési eszközök, munkaállomások, automatizált határátléptető rendszerek és önkiszolgáló kioszkok beszerzése és telepítése történik, megtették hozzá. A fejlesztés a magyar-szerb és a magyar-ukrán határszakasz átkelőhelyein, valamint a Liszt-Ferenc nemzetközi, a debreceni és a sármelléki repülőtéren valósul meg. A Miskolci Egyetem kampusza egy héttel korábban a jövő kutatóinak találkozó helyévé vált, ugyanis az intézmény idén is megszervezte a Kutatók délelőttje programot. Az egyetem karai több mint 40 interaktív látványos bemutatóval és kísérlettel készültek, melyek elsősorban a pályaorientáció előtt álló általános és középiskolás diákokat szólították meg. A látogatók nem csak a laboratóriumok kulisszatitkaiba pillanthattak be, hanem közvetlenül a szakemberektől és oktatóktól kérdezhettek a legújabb technológiai fejlesztésekről, mondta Erdei László, a pályaorientációs és felvételi központ vezetője.
3: Hát igen, a kutatók napjának is nevezzük így a Miskolci Egyetemen. Itt a szeptember utolsó pénteke a kutatók éjszakáját már azért 20 éve, ahogy Magyarországon is megrendezésre kerül, mindenhol csatlakozott már az első között a Miskolci Egyetem, és azóta egyébként egy nagyon népszerű rendezvény, és pont így 2023-ban jött az az ötlet, hogy esténként családokkal, nagyszülők, gyerekekkel el tudnak látogatni ide a rendezvényre, úgymond a Miskolci Egyetem kinyitja a tudományos ablakát, ajtaját, és be tud jönni mindenki érdeklődő, akár nem csak ilyen pályaorientációs vagy beiskolázás célra, hanem abszolút csak egy tudományt megmutassuk, akár a műszaki, akár a társadalomtudományokat. És az a gondolat benne van, hogy akik mondjuk nem olyan szerencsések, mondjuk én is kisvárosban nőttem fel, és mikor az egyetemre kerültem, hallottam erről elsőnek. Szóval igazából középiskolások, akik esetleg bejárósak és kollégisták, vagy esetleg a szülők nem tudják őket elhozni, vagy így nincs a látókörükbe, akkor pedagógusokkal délelőtt egy hasonló kisebb csoport jelentkezéses programot gondoltunk itt ki, és azóta már ez a negyedik alkalom. Akár egy ilyen kis saját do it yourself dolog is előjöhet, és nyilván egy nagy előadó is, és akár egyébként egy külső partnert meg kell említenem, itt a Szeret a Kiállító Központból egy olyan előadást hoztak el, és tettek a kínálatban, amire egyébként mind az öt idősávba egyébként majd 100%-ra betelt a csoportokat, ahogy ki tudták legózni, tehát hatalmas népszerűség volt így külső partnereknek is a programja.
1: Vörös színű lehet a színva a vízművek felújítási munkálatai miatt Miskolcon. A színva főforrásban és a tavi forrásban is felújítási munkálatokat végeztet az Észak-Magyarországi Regionális Vízművek ZRT október végéig. Az így keletkező természetes kőzettörmelék finom iszap az élővilágra semmilyen káros hatást nem gyakorol, de a színvát elszínezheti, írta a társaság a közleményben. Az IRV Miskolci Üzemmérnökség közösségi oldalán azt írták, az ivóvíz szolgáltatást a jogszabályokban előírtak szerinti minőségben és mennyiségben biztosítják a források felújításának ideje alatt is. Szabolcs-Szatmár Bereg megyében 7 drogdílert fogtak el és vettek őrizetbe a rendőrök egy összehangolt akció során, közölte a térségi rendőrfőkapitányság pénteken. A közlemény szerint egyszerre 6 helyszínen ütöttek rajta egy droghálózat tagjain, a földi egységeket a levegőből a készenléti rendőrség helikoptere is segítette. Több mint 1400 g kristályt, a terjesztéshez szükséges eszközöket, valamint mobiltelefonokat foglaltak le. A gyanú szerint 2 nyírbátori férfi közösen vásárolt hetente kábítószert, melyet egy futárként alkalmazott, kislétai férfi szállított házhoz nekik. A drogot később nagy tételben adták tovább, előbb egy másik nyírbátori, majd egy Kántor Jánosi dílernek, olvasható a rendőrségi közleményben. Az őszi szezon leghidegebb reggele volt a pénteki. A Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei Nyírtason csaknem -2 Celsius fokig csökkent a hőmérséklet, közölte a Hungaromet ZRT Facebook oldalán. Azt írták, a Kárpát-medencétől északkeletre egy kicsit szárazabb, alacsonyabb harmadpontú levegő szivárgott be, ennek eredményeképp pénteken volt a szezon leghidegebb reggele. Hozzátették, Nyírtason csütörtök délután még 24,5 fokot mértek, így a napi hőingás több mint 25 fokos volt. A bejegyzés alapján péntek hajnalban a Nógrád megyei Zabarban -1,6 fok volt. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Gagybátor meteorológiai állomásán -0,6, Bán révén -0,3 fokot mértek.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: megint gyűlnek, kopogtatnak, csendesebben vigadjanak, Isten áldja meg kenteket, szegény édesanyám beteg. Feleletet egyik sem ad, kiörpentik boraikat, végét vetik a zenének, s hazamennek a legények.
1: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
2: Köszöntöm a hallgatókat! Mai magazinunkban Mikszáth Kálmán a Két koldus diák című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Boromisza Dóra előadásában hallják.

Horváth Kálmán, a két koldus diák. Első fejezet. Dobos néni és diákjai. Ezelőtt valami 200 vagy 300 esztendővel, mert ha nagyon messze hagyjuk az időt magunk mögött, ide-oda benne 100 esztendő. A debreceni tornyos kollégiumban éppen olyan zajos volt az élet, mint most. Hiszen a diákélet nem változik, maguk a diákok sem. Jól mondta a hajdú szoboszlói ember, aki az anyjukkal berándult Debrecenbe 15 esztendő után másodszor, hogy ejnye, nézze csak kent, ezek a diákok egy csöppet sem nőttek azóta. Nem ám, mindig egyformák, mindig ugyanolyanok, habár mások is. A professzor urak is majdnem ezek voltak, csak hogy háromszögletű kalapot s másféle szabású ruhát és alakút viseltek. A híres 60-i professzor csak később jött. A kosztadó asszonyok és gazdák szinte ugyanolyan potrohos, jókedvű alakok, mint mostanában. Csak hogy most Nagy János úrnak, Kis Péter Istvánné asszonyomnak nevezik, akkoriban pedig Bujdosó Jánosnak, Dobosné asszonyomnak hitták a legjobb kosztoló helyeket. Dobosné asszonyom a Csapó utcában lakott, egy alacsony földszintes házban, nem messze a híres iskolától. Elől bolt volt egy szépen festett néhai sertéssel, melynek belső részei messzire piroslottak. Egy hajdani diák festette, azóta híres piktor lett belőle valahol külső országokban. Bent az udvarban a dobosnéni lakása, s távolabb a diákszobák. Ágy hátán ágy a szobákban, az ágyakban kettesével háltak a nebulók. A bagoly diákból kettő számít egy filozófust vagy poétát. Mert a rétortól kezdve fölfelé már külön ágy dukált Dobos néninél, s domine titulus a professzor uraknál. A Dobos néni férje, mert bizony csak, s amint kitudódik alább teljes joggal, a felesége után nevezték ő kegyelmét, polgári foglalatosságára nézve hentes volt. Nem értett ugyan sokat a mesterséghez, de mivel hogy apjától, aki szintén kosztos diákokat tartott, azt a festett sertést örökölte, a boltcégér kedvéért meg kellett maradni a hentesnek. Pedig már Debrecenben akkoriban is annyi volt a hentes, mint amennyi Bécsben most a doktor. Aztán azért is jó volt, mert Dobos néninek nagy örömet okozott a hízlalás. Minden szenvedélye az volt, hogy ami a keze alá jut, legyen az akár malac, akár diák, az ott színt és húst kapjon. 40-50 sertést hízlalt, s 10 fizetéses kosztos diákot tartott. Azon felül 2, akiket ő maga szemelt ki ingyen. A fizetésesek 8 pengőt fizettek havonként, s ezért mindent kaptak tőle, még anyai tanácsokat és hátbaütéseket is. Elhíresült hely volt a városban, s igen gyakran lehetett hallani. Dobosné bolond, Dobosné még ráfizet a diákjaira. Néha szemébe is megmondták, különösen a szomszédból a rossz lelkű Perec István. Ejjjj, komám az, hogy nem jó rendszer ez, nem jó. Adjon a diákuknak kevesebb húst és több hátbaütést, majd meglássa, hogy jobban kijön velük. De szerencsére Perec uramnak nem sok befolyása volt az asszony nénire, s a diákoknak bőven kijárt a kolláció, de a pirongatás is. Mert ha a szíve jó volt is, a nyelvek keresztül kasul járt minden halandó lelken, aki a tekintete elé került. Azt lehetett volna hinni felőle, aki felületesen ösmerte, hogy egy kiállhatatlan sárkány. Már korán reggel elkezdődött a háznál a rettenetes patália. Legelsőbb Dobos bácsit szitta össze, kivel szörnyen rosszul bánt. Sokszor megfogta és kigurította az ajtón. Egyszer ott esett össze a küszöb előtt. De ő ezt mind eltűrte. Felkelt nagy nyugalommal, leverte a port ruháiról, s besompolygott a boltba nagy dörmögéssel. No, megállj, asszony, mert végre is én vagyok a te urad, kezemben vagy, megállj. Ezer szerencsét, hogy bennmaradtál. Úgy tett Dobos bácsi is, mint Scipio, ki midőn átevezett a tengeren Afrikába, s a parton megbotolván elesett, mégis úgy kiáltott fel kevélyen: Afrika földje, erősen tartalak!
Mikor a férjével végzett, a szolgálókkal kezdett zenebonát csinálni. Valamennyit megverte, vagy legalább sírásra fakasztotta. Azután nagy haragosan berúgta lábával a diákcellákat, és besűvített. Valóra, gyerekek! Jó szíve volt, de már a stílusából nem engedett. Ezt a mai debreceni kosztoló asszonyok már így fejezik ki. Tessék reggelizni jönni! A szép szó olcsóbb lett azóta, de a hús drágább. Hanem ha a nap fele részében azzal foglalkozott a nemzetes asszony, hogy mindenkinek keserűséget okozzon, a nap másik részét meg éppen abban töltötte, hogy mindenkit kiengeszteljen. Így volt neki egész napra való dolga, hogy soha el ne unhassa magát. Jó falatokkal állította meg a szolgálók könnyeit, megsimogatta a diákok fejét, megbecézgette azokat, akik aznap jól viselték magukat, kikérdezte leckéjöket a gyengébbeknek, mert tudottán diákul is csak úgy, mint maguk a nagy tiszteletű professzor urak. S amelyiknek nagyon nehéz feje volt a tanulásra, még azt is meg tudta vigasztalni jóságos szavaival. Ne félj, édesfiam, hiszen a bátyád is nálam volt kosztban. Az is nagy szamár volt, mégis királybíró lett belőle Erdélyországban. De minek számoljuk elő minden diákját, különösen a fizető úrfiakról kevés a mondani valónk. Hiszen mi történetük van azoknak? Többnyire gazdag, befolyásos uraknak a fiai, mert nehezebb volt akkoriban bejutni Dobos nénihez kosztosnak, mint mostanában a minisztériumhoz fogalmazónak. Tehát rendre gazdag, befolyásos urakká lesznek, és mégis azt hiszik, hogy semmi különös sem történt velük. Hanem a két ingyenes diák sorsát fogjuk kísérni.

Második fejezet. Hol vette a néni a két koldus diákot? Azt sem tudják még kicsodák, pedig ezt kell legelőbb elmondani. A néninek magának is két fia volt valamikor. Pista volt az egyik, s Lacinak hitták a fiatalabbikat. Az Úristen azonban megszerette, magához szólította egymás után mind a kettőt. Pedig hiszen eleget szerette azokat Dobosné asszonyom is, s amint kivitték a másiknak a koporsóját is az udvarból, a derékasszony maga is beteg lett, hagymázba esett, s ha nincs ott kéznél a felcser, tudós Soprónius Gábor uram, bizony-bizony utána ment volna azoknak a szegény fiúknak. De így is, mikor felgyógyult, szörnyen fájt a szíve miattok. Mikor a sok idegen diákon végig tekintett, mindig kiestek a könnyűk szúrós hamuszín szemeiből. Istenem, Istenem, egyik sem az enyém. Annyian valának, és mégis üres volt az udvar, hiába szaporította meg a számukat 7-ről 10-re, mégiscsak ki volt halva az udvar, és megdöbbentette a csendje. Elszorította a szívét, mégiscsak hiányzott mindenünnen az a kettő. Hely, mikor még a Pista, Laci nevek hangzottak az udvaron. Egy jó gondolata támadt erre a néninek, hogy hát ha két olyan szegény diákot vennének magukhoz, akiért nem fizetnek kózdíjat, aztán ő azt hihetné róluk egy kis fantáziával, hogy ezek az ő fiai. Mert látod, fiam, mondta Dobos bácsinak, az a fizetés rontja el a dolgot. Legalább az illúziót bizonyosan azt tette tönkre. Lakott ebben az időben a Nyírben egy Krucsai nevű hatalmas gazdag úr, akinek pallós joga is volt, s arról lett nevezetes, hogy a tulajdon feleségét lenyakasztatta, mert kegyetlen szívű, gonosz indulatú ember vala. Dobos néni Krucsaitól szokta vásárolni a portékát. Annak nagy erdei voltak Ungban, Beregben, 1000 számra makkoltott a sertés. Egyszer, éppen abban az időben, mikor Dobos néni is nála volt, úgy megverte egyik jobbágyát, hogy másnap belehalt a kegyetlen botütésekbe. Nem valami nagy és szokatlan dolog volt az akkor. A vármegye nemhogy szemet hunyt rá, de ki sem merte soha nyitni, s újságlapok ki nem kürtölték világgá, mert nem is voltak. Kár is lenne piszkálni, hiszen hál' Istennek ingyen terem a paraszt Magyarországon, épp úgy, mint a mogyorófa pálca. Egészen rendén van, hogy egyik a másikat pusztítja. A paraszt lenyesi a mogyorófa pálcát, a mogyorófa pálca lenyesi a parasztot. Említeni méltó is csak azért, mert a halálra botoztatott jobbágynak, név szerint Veres Jánosnak, két suhanc fia volt, akik a halottat nagyon megsiratták, s a temetés után bekéreckedtek a kastélyba. Dobos néni bent alkudozott a sertésekre Krucsaival, mikor a huszár jelenteni jött, hogy két parasztfiú, amolyan 12-13 éves forma kíván bejönni az úr elé minden áron. Akkor a tacskók, nincs most karácsony, hogy a Betlehemet hoznák. No, mindegy, erezd be. Két hirtelen szőke fiúcska lépett be. Az egyiknek, a nagyobbiknak veres volt a szeme a sírástól. A másiké tisztán, nyugodtan kék lett. Kik vagytok, kis emberkék? Kérdék Krucsai. Mi a veres fiúk vagyunk, felelte a nagyobbik. Látom a hajatokról. Na, mit akartok? Ekkor a kisebbik fiú egészen közel lépett a rettenetes, zord külsejű Krucsaihoz, és azt mondta. Eljöttünk hozzád, nagy úr, mert te botoztattad halálra az apánkat. Nos, szólt Krucsai félváról nevetve. Azt akarjátok, hogy feltámasszam? Most a nagyobbik fiú szólalt fel. Azt akarjuk neked mondani, hogy vigyázz magadra. Vigyázz magadra! A gyermek fölemelte a mutató ujját, és megfenyegette a Nyírség királyát. A gyermek hangja úgy csilingelt, mint a temetésen a csengettyű, s fenyegető ujjának árnyéka

0: kegyelmet dobosni, asszonyom, milyenek a parasztnak a palántái is. Hej, Mátyás, Mátyás, rivalt rá a huszára, kergesse ki ezt a két parancsot innen, ki a faluból, a határból, az összes területemről pusztuljon a magja is az ilyennek. Most pedig mondja meg kegyelmed a legutolsó árát, amit az ártányokért adhat, mert nagyon fel vagyok indulva. Dobos néni maga is meg volt indulva. Bízisten még könnyek is fény lettek a szemeiben. Nem sokat alkudozott hát a nagyúrral, megadta a kívánt árt, s még aznap hazautazott a debreceni fuvarossal, Bújdosó Dániellel, aki Nyíregyházán innen minden egyes kastélyról és kúriáról, minden egyes majorságról tudta, hogy kié, milyen a gazdája, s milyen a gazdának a felesége, hány gyerek van a háznál, s kinek mennyi jussa lesz a jövendőben. De akárhogy szórakoztatta is útközben, a derékasszonyság fejéből ki nem ment a két paraszt fiúcska sorsa. Mi lesz azokból? Kikergették őket a rideg világba, most valahol az országúton bolyonganak sírva, kibont nekik ágyat éjszakára. Amerre ment a falvakban, mindenütt füstölögtek a házak, az emberek sütnek, főznek odabent. De vajon főznek-e valahol annak a két szegény gyereknek? És addig-addig rajzolta őket maga elé a képzelete, amint fáradtan, tikkadtan, lecsüggesztett fejjel az országúton mendegélnek, hogy egyszer csak midőn hatházáról kigurult a nehéz furmányos szekér, ott látta őket a valóságban, a garát szélén ülve. A nagyobbik testvér ölébe vette a kisebbik szöszke fejét, s szeretettel simogatta. No, ne okoskodj, kelj fel és gyerünk még egy darabot. Ennye, hogy tudtál te szaladozni odahaza? Hopsza, ugorj fel, kis öcsécském, játszunk lovasdit. Én leszek a nyerges, te leszel a rudas. A kisfiú azonban bágyattan eresztette le a fejét. Éhes vagyok, nem bírok, nyöszörgé, adj ennem. Itt nem lehet az út szélen, hanem tápászkodj fel, menjünk odább, majd megsegít az Istenke. A kisfiú tágra nyitotta szürke szemeit. Messze lakik innen az Istenke? Az Isten mindenütt lakik. Hát akkor hová menjünk hozzá? Miért nem ad nekünk enni itt mindjárt? Ó, te kis csacsi, nem úgy van az. E pillanatban zördültek meg a furmányos szekér kerekei mögöttük. Dobosné kihajlott a gyékényernyő alól, és megösmerte a veres gyerekeket. Hoppó, álljon meg, Kend! Né, a jobbágy gyerekek! Hát csak ugyan kikergettek benneteket? Égre kiáltó istentelenség! Nem tudom, elnézi-e az Isten, mert őnek is sok a gondja, de én ugyan el nem nézem. Nosza, ugorjatok fel szaporán a szekérre! Maga mellé szedte a szegény árvákat, enni adott nekik a szeredásból, hideg fokhagymás borjú pecsenye volt benne és pogácsa. A két gyerek jól lakott a szuszogásig, s azon módon elaludtak a rázós járművön, kezeiket egymás nyaka körül fűzve. A derék asszonyság pedig, akinek a szíve megesett rajtuk, a plánumokat szőtte magában, mialatt a szekér csendesen beérte Debrecen ismerős házait, hogy ő bizony fölneveli ezeket Isten nevében. A saját fiait elvette tőle az Isten, s ezeket adta helyettük. Legyen meg az Úrnak az ő szent akarata. Az öreg toronyban megkondult a szépen szóló debreceni harang, mintha áment mondana rá, a szekér pedig begurult a dobos portára. Itthon vagyunk, szólt az asszonynéni, s felrázta a fiúkat. Hogy hínak téged, fiacskám? Kérdi a kisebbiktől. Palinak. A te neved ezentúl László.
1: El ne felejtsd.
0: És a tied?
1: Én Feri vagyok, válaszolta a nagyobbik.
0: Ezentúl István leszel. Hej, dobos, hol vagy dobos? Micsoda rendetlenség az, hogy ki sem jössz elémbe.
1: A szegény dobos bácsi előcsoszogott nagy lustán, mint a medve.
0: No, mit bámulsz ide? Hát nem látja kegyelmet, hogy gyerekeket hoztam.
1: Miféle gyerekeket? Kockáztattál félénken. Ingyenes diákokat?

0: Még annál is többet. Se apjuk, se anyjuk. Lacinak fogjuk hívni az egyiket, Pistának a másikat.
1: No, már az valami, kiáltál hivatalos örvendezéssel Dobos bácsi, s odalépvén a két bámészkodó fiú mindenikének egy-egy barackot nyomott a fejére.
2: Jó kemény koponyájuk van, okos emberek lesznek.
0: Így jutott a két koldusdiák Dobos nénihez, s így lett, hogy a Dobosportán újra az a két felejthetetlen kedves név hangzott. Hej, Laci Pista, hol vagytok? Laci Pista, ide jertek! A két gyermeket a nemzetes asszony ruházta, vasárnaponként ő maga fésülte, a fizetéses diákoktól a jobb falatokat titkon nekik adogatta. És mindezt csak azért, hogy mikor a napi dolga mellett a nagy bánata elalszik, azt a dévajkodó gyerekek lármája, meg a Laci Pista név még jobban elringassa.

0: Harmadik fejezet. Csata a nagy erdőn. A két fiú is nagy vonzalmat tanúsított Dobos néni iránt. Jók, szófogadók, nyájasak voltak, de valami mélabánat mindig ott ült arcukon, a szemeikben, amit nem lehetett eloszlatni semmivel. Kivált az idősebbik, a Pista volt szomorú fiú. Ha elvonulhatott valami félreeső szögletbe, mindjárt eltört a mécses. Sírni kezdett. Az iskolában is ilyennek ismerték, azzal a különbséggel, hogy Pista legalább jól tanult a szomorúsága mellett. De a Laci fejébe a nagy búbánatnak miatta bele nem fért a tudomány. Ott kuporgott rendesen az utolsó padban, de bezzeg az első volt, ahol a kampát verték, meg ahol verekedésre került sor a csizmadia legényekkel. A debreceni kollégiumban a gerundium, a fütykös, akkor volt a legnagyobb divatban. Többet ért verekedni tudni, mint ha valaki fel tudta mondani az egész Ovidiust könyv nélkül. A verekedő diák nagy tekintében állott a cívis előtt is. Sőt, a nagy tiszteletű professzor uraknál is tekintet volt a jó, izmos ökörre. Mert a török ugyan el nem szalad innen, akármilyen szépen szavalják el neki a Horácius ódáit, de ha jól hátba ütögetik a buzogánnyal, tudom, felszedi az írháját. Még nagy tiszteletű piskárosi Szilágyi Márton uram, a híres matematika professzor, aki azt szokta mondogatni, minden tudomány csak a sírig tart, Domini, de a matézis azon túl is, mert ha van túlvilági élet, akkor a kétszer kettő, ott is négy. Mondom, maga Szilágyi uram is minden esztendőben prémiumot hímeztetett a serdülő hajadon leányaival, hol Magduskával, hol Esztikével, a végből, hogy mikor a nagy erdőn pünkös másodnapján engedélyezett verekedés vagyon a diákok közt, azt a legvitézebb kapja jutalmul. Félig sem tréfa dolog az, ott van akkor Debrecen apraja nagyja, maga a főbíró, Domokos Gergely uram sem által kijönni ez alkalomra a város híres négy lovas kocsiján. A szürke gyeplős ló kantárján fekete-zöld-fehér szalagok röpködnek, ezek a kollégiumi színek. A szenátorok számára emelvényt tákolnak össze előtte való nap az ácsok, balról a nagy tiszteletű urak gyönyörködnek. Mellettük, még mindig a porhanyós körön belül, a város előkelő hölgyei és hajadonai foglalnak helyet. A diákok közül persze csak az marad el, aki halálra készülő beteg. Nagy szégyen itt az abszencia. Hanem igazán szépen is veszik ki magukat ezek a gonosz nebulók abban az egyforma ruhában. Annyiban egyforma ugyanis, hogy 1624 óta egy taláros fekete dolmányból áll, mely fehér ércből vert kapcsokkal és egy széles övvel van a testhez szorítva. A zöld posztópalást és az alacsony prémes föveg még fantasztikusabbá teszi. Hanem annyiban mégsem egyforma, mert a ruhát úgy szólván a posztója meg a kecskéje teszik. Már csak másképp áll az a ruha, amit a híres Kartos Gáspár var, mint amit Kozsehuba János uram csirizel össze gyatrán. Ez a két kecske ruházta akkor egész Debrecen városát, ami nyilvánvaló tanúság, hogy a ruha is erősebb volt a régi jó világban. Egy kis asztalkán, mely a nagy tiszteletű urak előtt áll, van a jutalomdíj, az Esztike vagy a Magduska kézi munkája. Többnyire valami csekéség, horgolt sejemerszény apró acélkarikákkal vagy olvasójegy színes gyöngyökkel, aranyszállal kivarva. De a nagybecsét az adja meg, hogy éppen a leghíresebb professzor leánykája adja. A fiúk legragyogóbb álomlátása sem tudott messzebbre nyújtózkodni ennél. Nagyobb dicsőség eleven diákot nem érhet. Nagy pezsgés, zsibongás eleveníti meg a roppant tért. A kosztoló asszonyok szintén kijönnek ilyenkor, s földbe vájt tűzhelyen üstökben főzik a csata utáni áldomás lakomát. A rotyogás fülbemászó zenévé izmosodik a hevenyészet kemencék tájékán. A szél széles kék szalagokra szaggatva hurcolja a füstöt, áthúzogatva az dévajul a fák lombos koronái közt, s a füsttel együtt viszi az ételszagot is, hogy összekeverje az erdei virágok illatával. Nagy konfúzió lehet ez az erre csavargó méheknek. Az edények között apró hordókban ott a vidámító kerti karcos is, mert a bortól válik az ember talpa csiklandossá, márpedig a nagy erdei csatáknak mindig tánc a vége. Maga a viadal aképp történik, hogy a két legöregebb diák tábort választ az összes diákok közül. Az egyik tábor a magyar, a másik a török. Van olyan esztendő is, mégpedig gyakorta, hogy a törököt németnek hívják. Fölvetnek egy ércpénzt a levegőbe, s ha a Szűz Máriás oldala fordul alulra, akkor a török választ legelőbb egy legényt, s csak azután a magyar. Megint fölvetik a pénzt, s a kocka fordulása szerint elsőséggel asszentálják össze a két tábort mindaddig, míg a diákokból telik. Természetesen a legkapósabbak az erősek, a híres verekedők, és csak legvégén kerül sor a Nyápic, Vézna, Bagoly diákokra. Hiszen ezek is jók legalább arra, hogy ott én feregvén a verekedők lába alatt, a hősök néha megbotlanak bennük, és elesnek. Mikor a két tábor már készen áll türelmetlenül, harci hevülettől szilaja, a főbíró uram, aki nagy kedvelője e nemes dulakodásnak, háromszor int a csontgombos pálcájával, s erre nosza hajrá, égtelen lármával és szörnyű csörtetéssel egymásnak rohan a két tábor. A gerundiumoknak persze békesség adassék, itt csak puszta ökörre megy a mulatság. Gyönyörűség elnézni, hogy gabajodik össze a két tábor, mihelyt összecsap, birokra szállva, összeölelkezve, egymást föltaszítva vagy földre gyűrve, hogy hömpölyögnek, száz meg száz tarka képét nyújtva egy őskori csatának, míg végre az öregek nagy hahotája között megfutamodik vagy a magyar, vagy a török. S most már a győztes fél emberei között kezdődik a vitézi torna, mely minden évben olyan formán ment eddig is, mint történetünk idejében. A főbíró uram az összesereglett győzőknek azt mondta:
1: derék gyerekek vagytok, jól viseltétek magatokat, de most már lássuk, ki köztetek a legerősebb. Lépjen elő!
0: Ha a győzők között volt a tavalyi fortissimus, akkor az lép ki a porondra. Ha nincs köztük, akkor az, aki legerősebbnek érzi magát. De az idén köztük volt a fortissimus, a Beke Miklós, és előállott. Nagy, húri horgas fickó volt, felgyűrt öklein pipaszárnyi vastagságban tündököltek az erek. Az inge szét volt szakítva a mellén a mai viaskodás folytán, s olyan nyakat láttatott, mint a bikáé. Olyant, ami még Debrecenben is túlságig vastag.
1: Hová való, Amice?
0: Kérdi ő kegyelme a főbíró uram. Kabára! Súgta a főbíró Lázár Kristóf tanácsbelinek. Alig, hanem az a bizonyos kabai asszony az anyja. Ez célzás volt a Beke Miklós veres orrára. Azután hangosan mondá az előkelő úr:
1: sok eső eshetett arra felé, ahol ilyen kemény fiúk teremnek, de lássuk, nem nőtte egy esztendő óta még különb, egyebütt. Állok elébe, jegyzé meg Beke hegykén, s azután kihívó arccal nézett szét táborán. Nos, van-e valamelyiteknek kedve megverekedni velem?
0: Mély csönd támadt. A sok dicsszomjas diák mind egymásra nézett, de bizony minden arcra az volt odaírva: non sum paratus, nem vagyok hajlandó. Ki akarna az óriással kikötni?
1: Hát senki sincs, kérdi a főbíró bíztató tekintettel.
0: Erre, mintha valami sűn gurulna elő egyszerre, kivált a többiek közül egy köpcös fiú.
1: Én megpróbálom.
0: A meglepetés fölsziszenése hangzott, melyet nyomban gúnyos vihogás követett. Domine Beke megvetőleg hunyta be az egyik szemét, és kitátotta a száját.
1: Megeszlek, te vakarcs!
2: A dobosék diákja, a doboséké!
0: Hirdették az előállók a távolabbiaknak, akik a nagy jelenetet nem láthatták.
2: A koldus diák, az öregebbik!
0: Ismételték mások, és hozzátették.
2: No, ez hallatlan dolog!
1: Nézze meg az ember, hogy felvette magát a jó koszton,
0: kiabálta Garas András uram, a gomkötő, aki nagy ellensége volt Bújdosó János uramnak.
3: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Mikszáth Kálmán a Két koldus diák című regényéből hallottak részletet Boromi Szadóra előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
4: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Elhangzott műsorunkat ma 21 órától megismételjük.
5: Egyszer csak egy éjszaka mozdul a fal, beleharsog a szív, az ész a jaj ki.

0: 13 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Hangsúlyozzuk, papjaink minden hívő ember és a társadalom felé, hogy nem vagyunk politikai szervezet, küldetésünk a lelkek üdvösségének szolgálata, kommentálta a Magyar Katolikus Egyháza miniszterelnök Facebook bejegyzését csütörtök késő este. Magyar Péter azt írta, hogy Magyarország miniszterelnökeként és magánemberként is elvárja a Katolikus Egyház azonnali nyilvános és teljes elhatárolódását. Osztie Zoltán katolikus plébános vállalhatatlan, embertelen és a kereszténységgel mindenben szembe menő mondataitól, melyek 2026. szeptember 26-án Feldebrőn a Szent Márton templomban hangzottak el egy szentmisén. A Magyar Katolikus Egyház erre reagált, mikor azt írta, szeretnék felhívni minden érintett figyelmét a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tavaly októberben kiadott közleményére. Hangsúlyozzuk, feladatunk, hogy elkötelezetten fáradozzunk hazánk és népünk testi-lelki jólétért és haladásáért, a családokért, a rászorulókért, az ifjúság nevelésért, az igazságosságért és a békéért, írták. A Magyar Péter által említett katolikus plébános bírálta a jelenleg kormányzati többségben lévő pártot és annak követőit. Megújult és már a mesterséges intelligencia segítségével működik a 10 évvel ezelőtt elindított szlovákiai magyar elektronikus törvénytár, mely az első ilyen külhoni adatbázisként jött létre, jelentették be az alkotók, a Procivis polgári társulás munkatársai Pozsonyban. A Bethlen Gábor alap támogatásával 2016. februárjában indult törvénytárat abból a megfontolásból készítette a szervezet, hogy sokak számára elérhető legyen a törvények magyar fordítása, és így módon is ösztönözzék a nyelvhasználati jogokkal való élést. A törvénytár elsődlegesen a közigazgatásban dolgozóknak hasznos, de segítséget ad a jogelemzőknek, a diákoknak, más külhoni magyar önkormányzatoknak, de egyéb érdeklődőknek is. A Procivis non-profit szervezet 2010 óta küzd azért, hogy a hivatali ügyintézés során a magyar nyelvet egyenrangúként és egyenjogúként kezeljék Szlovákiában. 4 intézmény, köztük egy debreceni is visszakerül a gyermekvédelmi rendszerbe. A Szőlő utcai ügy kirobbanása után fél évvel, október 1-től a debreceni, nagykanizsai, aszódi és rákospalotai intézmény is visszakerül a gyermekvédelmi rendszerbe, írta Kátai Németh Vilmos, szociális és családügyi miniszter. Az átalakítás középpontjában a fiatalkorúak nevelése, oktatása, pszichológiai és szociális támogatása áll, a megfelelő biztonsági feltételek mellett, írta a tárcavezető. Fontos szempontnak nevezte, hogy az ott élő fiatalok ne csak a szükséges felügyeletet kapják meg, hanem azt a nevelési oktatási segítséget is, mely esélyt adhat nekik arra, hogy más irányt vegyen az életük. A gyermekvédelmi intézményrendszer megerősítését 2028-ig 3 milliárd forint többletforrás szolgálja, melyet a büntetés végrehajtásnál megmaradt, fel nem használt keret átadása is kiegészít, írta a miniszter. A mentőszolgálat szerint a legsúlyosabb esetekhez 90%-ban majdnem 26 percen belül érkezett meg a mentő szeptemberben, közzétette az országos mentőszolgálat a szeptemberre vonatkozó kiérkezési időket. Célként azt jelölték meg, hogy a legsúlyosabb esetek 90%-ához 15 percen belül odaérjenek. A közleményben azt írták, a sürgősségi kategóriák felső szegmensében országszerte majdnem 85 ezer, Budapesten csak nem 16 ezer alkalommal riasztották a mentőket. A P1-es, vagyis legsúlyosabb esetek 3/4-éhez 20 percen belül érkezett meg a mentőegység. A közlemény hangsúlyozza, hogy ezek az adatok a kiérkezési időt mutatják, önmagukban nem az ellátás minőségét mérik. Mint írták, a 15 perces célérték azt jelenti, hogy a P1-es esetek 90%-ához ezen az időn belül érkezzen meg a mentőegység. A szeptemberi vonulási érték javulást jelent augusztushoz képest, de azt is mutatja, hogy ezen a területen továbbra is jelentős előrelépésre van szükség, hangsúlyozta az Országos Mentőszolgálat közleményében.
0: Az időjárásról.
1: Általában felhőtlen, az északkeleti határ közelében fátyol felhős lesz az ég, többnyire mérsékelt marad a keleti szél, délutára 24 és 26 fok közé melegszik fel a levegő. Szombaton napos idő várható, kevés fátyol felhővel, csapadék nélkül, a légmozgás nagy részt mérsékelt marad. A hőmérséklet szombat délután 23 és 27 fok között valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Inforádió interjú műsora itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm a rádió hallgatóit, a mikrofonnál Farkas Dávid, a stúdióban Herman Péter, a Semmelweis Egyetem oktatási rektor helyettese. Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, én köszönöm a meghívást!
1: Egy friss világrangsorban a Semmelweis Egyetem a 247. helyre lépett előre. Ez jókora előreugrás, ugye ez már egy 2027-re vetített rangsor. Minek köszönhetik ezt a nagy előrelépést?
2: Azt kell tudni, hogy a Semmelweis Egyetem ezeken a rangsorokon szerencsére jól szerepel. A THN már jó pár éve a legjobb 300-ban benne vagyunk. Az utolsó évben a 250 és 300 közötti range-ben, ahogy ön is említette, 272. helyen voltunk, és innen sikerült 25 helyet előrelépni a 247. helyre. Természetesen mi örültünk, hiszen ezért dolgozunk.
1: Milyen tényezők állhatnak a mostani előrelépés mögött?
2: Azt kell tudni, hogy 5 indikátort néznek, és az alatt vannak ilyen alindikátorok, de ebben nem akarok belemenni, mert az nem is nagyon érdekes.
1: Szabai.
2: Igen, de az 5 nagy csoport az az oktatás, a kutatási környezet, a kutatás minősége, ipari eredmény, illetve a nemzetközi orientáció. Ez az 5 nagy csoport, ezt nézik, és ahogy mondtam, ennek vannak ilyen alcsoportjai, és hát ezekbe próbálunk megfelelni. Azt viszont nagyon fontosnak tartom leszögezni, hogy senki ne úgy képzelje el, hogy nekünk van egy 3-as feladatunk, a betegellátás, az oktatás, illetve a kutatás, és akkor mint egy 4. láb, hogy a rankingbe próbáljunk előbbre jutni és megfelelni. Egyáltalán nem erről van szó, hanem mi ezt a 3-as feladatunkat próbáljuk meg úgy ellátni, hogy ebben a rankingben értékes pontokat szerezzünk. Erre egyébként majd szeretnék példát is mondani, hogy az érthető legyen, hogy ez nem egy elvont absztrakt valami.
1: És akkor nem is ön cél?
2: Egyáltalán nem. Nálunk az egyetemen a legfontosabb cél, a legfontosabb feladat, hogy a beteg gyógyítása, mindent ennek rendelünk alá. És hogy kapcsolódik ez a rankinggel, ezt is mindjárt megpróbálom megvilágítani, és az oktatás is ezt a célt szolgálja. Ez a 3-as követelményrendszer, ami ugye nálunk adott, tehát a betegellátás, oktatás és a kutatás, ezek egymást erősítik, ezek egymás nélkül nem is nagyon lennének, és akkor hadd mondjak egy példát. Az egyik paraméter, amit néznek, hogy hány közleményt publikálunk egy évben, azokat hol közöljük, illetve mennyire értékes lapokban, illetve mennyi hivatkozás történik ezekre a közleményekre. Ez azért fontos, mert nem mindegy, hogy mit kutatunk, az a világ számára érdekes, vagy nem érdekes. Na most, hogyha egy olyan dolgot kutatunk, ami a világ számára érdekes, az le fog csapódni a betegellátásban is, hiszen azt a mindennapokban az orvos, az nem, aki ezt kutatta, vagy az a munkacsoport, az a klinika, az a közösség, azt a mindennapi betegellátásban is fogja használni. Sőt, amikor egy hallgatói csoport bemegy a gyakorlatra, akkor ők ezt fogják tanulni, fogják látni, és amikor kikerülnek az életbe, akkor ők ezt már tudottan fogják használni. Tehát ezért próbálom mondani, hogy ez nem egy elvont dolog, ez a rangsor, hanem ilyen módon, indirekt módon, de az oktatásra és a betegellátásra is kihat.
1: Többféle rangsor van egyébként, nyilván ez az egyik legfontosabb mutató, ez a világrangsor, amelyet ön is említett, és amelyről a műsor elején beszéltünk, de miben különböznek a különféle rangsorok, és azért persze mondtuk, hogy ez nem öncél, nem ez a legfontosabb, hogy ezeken önmagában jól szerepeljen, hanem a különféle területeken az előrelépés hozza magával a plusz pontokat és a plusz helyezéseket, de mi mindenre figyelnek?
2: Igen. Nagyon hasonlóak ezek a különböző rangsorok. Amiben mi nem vagyunk jók, mi egy szakegyetem vagyunk. Nem vagyunk nagy egyetem, és szakegyetem vagyunk, tehát mi azokon a rangsorokon tudunk csak jól szerepelni, ahol méret független indikátorok, például ez a Times Higher Education, ez ezek közé tartozik, tehát ahol méret független indikátorok szerepelnek, nekünk ez kedvez. Ahol az számít, hogy melyik egyetem milyen nagy, mennyi oktatója van, de az, hogy milyen teljesítményt nyújt, az nincsen párba állítva, ebben mi sose leszünk jók, hiszen, ahogy mondtam, mi szakegyetem vagyunk.
1: Mit érez ebből a mostani eredményből és előrelépésből az oktató, a hallgató, akár a beteg?
2: A hallgató az annyiból szerintem érez, többet érez, hiszen a fiatalok, akik az interneten lógnak, és lógtak ezelőtt, 10 évvel ezelőtt is, amikor beírják, hogy ők melyik egyetemet szeretnék megjelölni, és ez igaz Magyarországra, és igaz a nemzetközi hallgatókra is, akkor náluk ez kifejezetten számít, hogy a különböző rankingekbe az az egyetem, ahova ő menni szeretne, az hol szerepel. Ő már azzal elkezd kalkulálni 18-20 éves korába, hogy mennyire lesz konvertibilis az, a tudás és az a papír, amit a végén ő fog kapni. Tehát ezért azt gondolom, hogy ilyen értelemben fontos a rankingbe való szereplés a hallgatók számára. A betegek azok, hát nem is baj, szerintem ők önmagában, hogy a rankingben mi történt, nem is tudják, nem is kell, hogy tudják.
1: Maximum hírekből értesülnek.
2: Igen, de közvetve viszont, ahogy előpróbáltam a példát mondani, tehát azok az eredmények, amik ide vezettek, azokból viszont hát annak a hasznát azt élvezni fogják.
1: Az oktatóknak ez mit jelent? A büszkeségen túl?
2: Egy oktató az nem csak oktat, ahogy mondtam, nálunk hármas követelmény van, beteget is lát el, kutat is, tehát minket így mérnek, és amit tegnap ő kutatott és közölt, azt másnap a hallgatóknak is megmutatja. Főleg, hogyha annak tényleg van egy olyan eredménye, ami kézzel fogható. És ez, és hát az kimutatná meg, ha nem a betegen. Tehát ilyen értelemben a kör bezárul, mert a beteg jól jár, hiszen a legújabb technika, a legújabb gyógyszer, a legújabb eljárást fogja látni, fogja tapasztalni, és fogják rajta nem gyakorolni, hanem alkalmazni, hiszen ezek már mind bevett eljárások ekkor már, és a hallgató pedig ezt tanulja meg.
1: Korábban kitűzték célként, hogy a legjobb 100-ba szeretnének bekerülni. Maradt ez még reális cél? Ez a mostani előrelépés mit vetít előre?
2: Igen, mi szeretnénk a legjobb 100-ba bekerülni, és előbb ön már említette, hogy többféle ranking van. Azért azt tudni kell, hogy pont a szakma szerinti rangsorban ez a THE, tehát a Times Higher Education-ben az év elején megjelent rangsorban már a legjobb 200-ban voltunk. A 2 héttel ezelőtt jelent meg a Shanghai Ranking, ami kifejezetten orvos egészségtudomány, és ott 6 szakterületet soroltak föl, vagy arra osztották föl, és ebből a 6-ból, például a gyógyszertudományokból a 44. a Semmelweis Egyetem. Én fogorvos vagyok, tehát nem kis büszkeséggel mondom, hogy a fogorvos tudományokban, ami már pár évvel ezelőtt elsőként mi kerültünk föl Magyarországról a térképre, ott például 37 helyet léptünk előre, és a 224. helyről a 187-ek vagyunk, tehát megyünk előre, és ez mind a kettőre, tehát a Shanghai rankingnél is, illetve a mostani Times Higher Education rangsornál is igaz, hogy közép-kelet-európai régióban mi vagyunk az első helyen.
1: A mostani rangsorban ugye a legjobb helyen a kutatások minőségében állnak, 166. ebben a Semmelweis Egyetem. Mi mindenre terjed ki ez a szempont egyébként, hogyha ezt egy kicsit részletezzük?
2: Ez a citációt, tehát a közleményekre való hivatkozást méghozzá a szakma specifikus hivatkozást jelenti. Tehát nem mindegy, hogy hogy ez hol jelent meg ez a közlemény, és azon a területen hányan hivatkoztak rá. Azt kell tudni, hogy az átlaghoz, tehát az orvosi, azon szakterületen levő átlaghoz képest kétszeres a mi cikkeinkre való hivatkozás, és ezért ilyen nagyon magas pontszámot.
1: Melyek voltak egyébként azok a legfontosabb kutatási területek, részterületek vagy áttörést jelentő dolgok, amelyek az elmúlt egy-két évben hangsúlyosan megjelentek? Mit kutattak a legtöbbet?
2: Ahogy mondtam, a szakterületi rangsorunkban a gyógyszertudomány, a kardiológia is a legjobb 50-ben van benne. A saját területemet, a fogorvostudományt tudom mondani, mi az digitális fogászatban vizsgálódtunk, és itt közöltünk közleményeket, és ezek a közlemények, ezeket aszerint is mérik, hogy milyen újságban jelent meg, milyen, ezeknek van egy neve vagy számom, teljesen mindegy, most ebbe nem menjünk bele, illetve azt is, hogy hányan hivatkoztak rá, és ez mekkora értékkel rendelkezik.
1: Néhány hete megkezdődött az új tanév, ugye többen jelentkeztek, és többen is kezdhették meg az oktatást a Semmelweis Egyetemen. Mi minden miatt vonzó ez az egyetem? Itt Magyarországon kezdjük ezzel.
2: Én azt gondolom, hogy az nem véletlen, hogy orvos egészségtudomány területen minden képzésre igaz ez, hozzánk való bejutáshoz kellett a legmagasabb pont. Ez azt is jelenti, hogy mi a legjobbak közül tudunk választani, és ami a jelentkezésnél nagyon fontos, az úgynevezett első hely. Tehát aki jelentkezik, hogy melyik egyetemet és annak melyik képzését írja be első helyre, és hát itt is mi örülünk, mert hát minket választanak így első helyen a legnagyobb számba. Ami érdekesség, hogy itt azért három szám van. Van az a szám, hogy hányan jelentkeznek hozzánk, majd hányan regisztrálnak a szóbelihez, majd hányan jönnek el. Ugye közben az érettséginél már olyan értelemben rostálódnak, hogy hát mindenki akkor számolt, és a számítása alapján arra jutott, hogy hát úgyse jutna be, és akkor már nem is jön el. Tehát azért mondom, hogy három szám van, de aki eljön erre a szóbeli meghallgatásra, az is egy nagyon nagy szám.
1: Ha már ezt a szóbeli meghallgatást említette, továbbra sem minden felsőoktatási intézményben dívik ez, de önök fontosnak tartották. Melyek a fő tapasztalatai ennek az időszaknak?
2: Azt kell, hogy mondjam, a kollégáim, akik részt vesznek ebben a szóbeli meghallgatásban, csak jó tapasztalatai voltak a kollégáknak, és az egy vissza nem adható élmény a csillogó szemű hallgató, aki természetesen izgul, de az a lelkesedés, az az elszántság, az abszolút leolvasható és tetten érhető.
1: A pályaalkalmasság mennyire mérhető le ilyenkor?
2: Ezt úgyse fogja senki sem elhinni, hogy egy 20 perces beszélgetése, de higgy el, hogy igen. abszolút jól, viszonylag nagy biztonsággal lehet látni. De még egy, hadd mondjak valamit. Az, hogy mi elbeszélgetünk vagy sem a hallgatókkal, és ez nagyon fontos, hogy ez nem egy szakmai vizsga. Mi, amikor ezt elhatároztuk, és 2024-től van ez a szóbeli beszélgetés, mi tudtuk, hogy nem szeretnénk szakmai beszélgetést. Miért nem? Hát két héttel azelőtt van emelszintű érettségi.
1: Tehát ez nem vizsgáztatás.
2: Ez nem. Ez egy beszélgetés, és mi nagyon örülünk, hogy ez a 100 intézményi pont van. Hát most gondoljunk bele, el tudja azt képzelni a Harvardon, hogy kap egy Excel táblát, hogy kik jutottak be hozzá, és ő neki sem rálátása, sem ráhatása nem volt. Tehát most ezzel az intézményi 100 ponttal mi legalább meghatározhattuk, hogy mik azok a paraméterek, amiket mi fontosnak gondolunk, nyelvvizsga, különböző sportteljesítmény, művészeti teljesítmény, illetve 50 pont a 100-ból, az ki van sajátítva, el van különítve erre a bizonyos beszélgetésre. A saját területennél, például a fogászaton, ott a fele a pontoknak, az egy úgynevezett kézügyességi alkalmasságból áll, ilyen csavarokat, alátéteket, ez a világon egyébként a legelfogadottabb kézügyességi alkalmassági feladatot végeztetjük a jelentkezőkkel, és hát ez szerint tudnak bekerülni.
1: Összességében egy ilyen személyes meghallgatásnál az nem hátrány, hogyha valaki introvertált? Vagy az önmagában is egy olyan hátrány, akár, hogy gyakorlatilag ezt valamennyire belekalkulálják?
2: Azok a feladatok, amiket ott el kell végezni, felelniük kell a kérdésekre, azok abszolút kalkulálnak ezzel. Vannak direkt ilyen jégtörőnek nevezett önéletrajz, és akkor abból teszünk föl kérdéseket. Mi motiválta egyáltalán, hogy erre az orvosi pályára jöjjön? Mi motiválta, hogy a Semmelweis Egyetemre jöjjön? Mi föltettünk 40 vagy 50 filmet a saját honlapunkra, amiből ilyen 8-10 perces ilyen spotokat kellett megnézni, akkor arról kezdünk beszélgetni, majd húznak egy tételt, és ezt a tételt senki ne, mint egy vizsgatétel gondoljon rá, hanem egy olyan kérdés és egy élethelyzet szituációt olvas el a jelentkező, amire nincsen jó meg rossz válasz, hanem a véleményére vagyunk kíváncsiak.
1: Mekkora egyébként a legerősebb szakokra, vagy a legnépszerűbb szakokra jelenleg a túljelentkezés?
2: Ugye itt az sem mindegy, hogy hányat tudunk fölvenni. 3 × 10 van, ahol olyan 10-szeres a túljelentkezés.
1: Nem lehet könnyű nekivágni egy felvételi eljárásnak, úgyhogy maximum 10% mondjuk a bekerülési esély, de nyilván azért a legjobbak oda kerülnek a Semmelweis Egyetemre. Mennyire lehet esetleg még bővíteni a helyek számát, milyen fejlesztésekkel, milyen eszközökkel, akkor azért, amikor látjuk, hogy sok területen továbbra is orvos hiány van itthon?
2: Igen, mi az utóbbi években is kifejezetten törekedtünk arra, hogy egyrészt a helyeket bővítsük, másrészt a meglévő helyeket, és

0: nagyon sok órán keresztül, és ezt a kapacitást, mondom, modernizáltuk is, és megdupláztuk. Most tavasszal került a NOIK, a Nemzeti Orvosi Innovációs Képzőközpont átadásra, ami, hogyha meglátogatja, akkor elképed, mert nem hogy a 21., mint hogyha a 22. századba lépne be, annyira minden digitális, és mindent a hallgatók ki tudnak mind az alapképzésbe, tehát a graduális képzésben, mind pedig a továbbképzéseken a legéletszerűbb körülmények között ki tudják próbálni a kollégák.
1: Összességében mondjuk 5 éves viszonylatban hogy látja, mennyivel lehet növelni a helyek számát, és milyen fejlesztések valósulhatnak meg akkor, amikor sok dolgot a mesterséges intelligencia előretörése miatt még most is nehéz modellezni a felsőoktatásban is.
0: Az Elméleti Orvostudományi Központ második épülete az most van építés vagy alatt, ami kifejezetten oktatási tereket fog tartalmazni. Ezt majd igénybe fogják tudni, meg birtokba tudják majd venni a hallgatók, de nyilván a falakat nem gumiból vannak, nem fogjuk tudni tágítani. Próbálunk, és az elmúlt években is minden évben egy picivel több és több hallgatót vettünk föl, de nyilván ennek van egy korlátja.
1: Összességében mekkora a verseny a hazai egyéb felsőoktatási intézményekkel, akkor, amikor azért a Semmelweis Egyetem a nemzetközi rangsorokban ilyen jól áll, másrészt pedig mégiscsak speciális a képzés itt.
0: Hát aki orvos egészségtudományra szeretne jönni, az eleve 4 hely közül választhat, ugye Debrecen, Pécs, Szeged és Budapest között. Nyilván itt is megvan a földrajzi hovatartozás, és hogy ki hova, hol szeretne tanulni. Én azt gondolom, hogy mi nem panaszkodhatunk, tehát minket nagyon sokan szeretnének választani, és ahogy már mondtam az előzőekben, a legtöbben hozzánk jelentkeznek első helyen.
1: A rivalizálás mellett egyébként van valamiféle együttműködés a 3 vidéki nagy orvosegyetemmel, vagy orvosképzési helyszínnel?
0: Összesen nagyon jó a kapcsolatunk, és kifejezetten együtt dolgozunk. Ha máshol nem is, a szakvizsgákon a 4 képzőhely adott területének a vezetője a bizottság, és tényleg kongresszusokon találkozunk, a különböző társaságokban, szakmai társaságokban együtt vagyunk. Azt gondolom, hogy kifejezetten jó az együttműködés.
1: Összességében mennyire van szükség ahhoz, hogy előre menjen az egész ország ezen a területen, egyrészt az orvosképzésben, másrészt pedig a felsőoktatásban ahhoz, hogy legyen szoros kapcsolat az intézmények között?
0: Vannak közös kutatásaink is, egymás rendezvényein rendszeresen meghívjuk egymást és előadunk, ami azért érdekes, mert láthatjuk, hogy ki hol tart, ki mit csinál. Most is van egy közös olyan PhD témánk, ahol a Pécsi Egyetem kollégájával vagyunk közösen.
1: A mesterséges intelligencia nyilván az oktatásban, a kutatásokban és az egészségügyben is nagyon sok mindent átalakított már az elmúlt években. Mennyire látnak előre, mennyire tudnak előre tervezni, és mennyire erőltetett az, ahogy gyakorlatilag az önök közegében a mesterséges intelligenciát érdemes használni?
0: Kifejezetten érdemes használni, és amikor az egyetem, nem csak a mi egyetemünk, hanem általában az egyetemek szembesültek azzal, hogy van mesterséges intelligencia, az első, ami a félelem volt, hogy akkor mi lesz a szakdolgozatokkal, hiszen az csak beadják a megfelelő utasítás, promptot, és akkor az csak kiköpi a végső dolgozatot. Ezzel nincs is semmi probléma, nem félni kell tőle, hanem azt tudom mondani, én akkor jártam középiskolába, amikor amikor a számológép, nem a számítógép, a számológép elterjedt, akkor a logarléc szorította ki a számológép. Gondolom, hogy maga a logarléc fogalma, a hallgatóság többsége azt se tudja, hogy micsoda, és...

0: és a tanárok attól féltek, hogy akkor rájuk ott nem lesz szükség, meg csak bepötyögik az összeadás, szorzást, és akkor az kiköpi nagyon hamar. Hát természetesen ma ez már nevetséges, és mindenki tudja, hogy a számológép az mire is jó. Na, ugyanez igaz a mesterséges intelligencia, és nem félni kell, használni kell. És azt a töbletet, amit azt tud nyújtani, azt kell tudni használni. Tehát mi például a Semmelweis Egyetemen nem az, hogy tiltjuk az, hogy nem lehet a szakdolgozni, kötelező használni, föl kell tüntetni, hogy ő azt mire használta és hogy használta. De azokat, amit ezzel lehet hatékonyabban megcsinálni, irodalomkutatás, hát tegye, hát miért tiltanánk? Az orvostudományban egyébként is elmondható, hogy a mesterséges intelligencia a képalkotó diagnosztikában az épp és a nem épp kóros, nem kóros elkülönítésében nagyon hasznos segítségére lehet az orvosoknak. Például tavalyi évben az egyik kolléganőnk a fogorvoskaron a leginnovatívabb PhD dolgozat díjat ő kapta meg, és a dolgozata az arról szólt, hogy hogy tudja egy fogszabályozáskor alkalmazott röntgen felvételnél, hogy lehet a mesterséges intelligenciát használni, jelenten nagyon jól lehet használni. Nyilván ezeket a diagnosztikába be kell vezetni, és igenis a mindennapok részévé kell tenni, és az oktatásban is. Tavaly szeptemberben mindenkinek egy a tanulmány és vizsga szabályzatába be kellett építeni, hogy hogy fogja minden karnak egy saját szabályozást kellett csinálni, hogy a mesterséges intelligenciát hogy használja. Mi kifejezetten buzdítjuk a hallgatókat, és tehát nem az, hogy tiltjuk, hanem buzdítjuk, hogy használják, és az csak előre visz. A mindennapokban hogy lehet használni? A fogorvoskaron, a klinikán, ahol én dolgozom, ott például vannak ilyen intraorális szkennerek, és ezek az intraorális szkennerek, ezek olyasmik, mint a tehát digitális lenyomatvétel tulajdonképpen, és ezekbe a gépekbe olyan plusz tulajdonságokat tesznek be, amit mesterséges intelligenciával tudjuk használni. Fogszín meghatározás, mosolytervezés, amikor van, preparáltunk egy fogat, hogy hol van a preparált és a nem preparált felszín határa, azt ő látja, bejelöli, segít a fogorvosnak ennek a bejelölésében, és ebben ezt mind-mind tudjuk használni.
1: Oktatói vagy akár orvosi oldalon mennyire készültek fel arra, hogy akár néhány év múlva mondjuk AI oktató vagy AI orvos is lehet, tehát humanoid robot végezhet el bizonyos beavatkozásokat, vagy akár tarthat órát.
0: Hát annyira felkészültünk, hogy 2022-től a fogorvoskaron nálunk elindult egy képzés, digitális fogászati tervezőket képzünk. Idén avattuk a második évfolyamot, ők még nagyon kis létszámban vannak, de ne felejtsük el, amikor 1955-ben az első fogorvosokat avatták Magyarországon, ők is 11 vagy 12-en voltak, és aztán így nőtt föl évek alatt 100 fölé egy évfolyam létszám. Itt is még 10 alatti az a létszám, aki ezt választotta. Nyilván ők még nem is nagyon tudják az emberek, hogy ilyen van, de egyre nagyobb a, ott is egyébként most már 11-szeres azt hiszem a túljelentkezés, tehát nagyon népszerű, és ott például a Kecskeméti Egyetemmel közösen oktatunk, hiszen ennek van egy informatikai része, egy mérnök része, és van egy orvosegészségtudományi része. Az orvosegészségtudományi rész vagyunk mi, az a kétharmad, és az informatika, matematika, mérnök rész az a Kecskeméti Egyetem. Nagyon-nagyon népszerű.
1: Egyébként az ön szakterületén melyek lehetnek azok az áttörések, amelyek mondjuk a következő 5-10 évben meghatározóak lehetnek, és mondjuk az emberek életminőségét javítani tudják, mert azért a legtöbbünknek az idő során, az évtizedek alatt a fogunk alakadhatnak problémái, és akadnak is.
0: Nekem a klinikán a szűkebb területem a digitális fogászat, és minden előadást azzal zárok, hogy az előadás előtt beütöm a ChatGPT-be ugyanazt a kérdést, mindig ugyanazt a kérdést, és az, hogy mi a jövő a digitális fogászatba, lenyomatvételbe, intraorális szkennerekkel. És kíváncsi voltam, vagyok, hogy mit válaszol, és ő hogy látja, hogy látta egy éve, most, hogy fogja látni.
1: Nagyok a különbségek egyébként az idő előre haladtával?
0: Persze. Hát, hogyha megnézi, én először a Löweni Egyetemen 94-ben láttam ilyen digitális fogászatot, és akkor, hát még Magyarországon még nem volt e-mail, tehát, és nagyon-nagyon furcsa volt azt látni, hogy vettünk egy intraorális szkennerrel egy lenyomatot, annak a végén volt egy marógép, és az a marógép az kimarta a végső koronát, vagy a végső tömést. Ennek ez köszönő viszonyban nincs a maival, de ebből fejlődött ez. Na most könnyű azt is elképzelni, hogy kérdezte, hogy hova lehet fejlődni. Lehet marással, lehet 3D nyomtatással. A 3D nyomtatással előállítani egy fogpótást. A 3D nyomtatás az van jelenleg egy kicsit lemaradva, mert nincsenek olyan anyagok, amivel például marással elő tudunk állítani egy végleges fogpótlást. Elő lehet, és a legnemesebb értelemben mondom, játékból próbálkozunk 3D nyomtatással is mindenféle fogpótlást elkészíteni, de ma még nem áll rendelkezésre minden pótlásféleséghez olyan anyag, amiből egy végleges fogpótlást ki lehetne nyomtatni, és nyugodt szívvel be lehetne cementezni, át lehetne adni a páciensnek. Tehát ma ez sokkal inkább a marással előállított fogpótlásokat jelenti.
1: A különféle fogászati problémakörökből melyik lehet az, amelyik a következő években egy áttöréssel szembesülhet, akár mondjuk életminőség javító jelleggel? Melyikben vannak akár ez a legközelebb?
0: Nagyon nehéz kérdés. Az életminőségben nagyon sokat tett hozzá az implantológia. A 90-es évek elején, már régebben is csinálták, de 90-es évek elejétől mondható az, hogy a mindennapi fogorvosi gyakorlat és a napi rutin részévé vált az implantológia, ami odáig terjed, hogy ma már vannak olyan foghiány típusok, ahol kifejezetten az implantátum behelyezése a jobb megoldás, nem pedig a hagyományos fogpótlás elkészítése. Ez nagyon nagy előrelépést jelentett, és az ebben való fejlődés és ennek a alkalmazás kiterjesztése jelent a pácienseknek nagyon nagy lehetőséget. És hát ne felejtsük el, ami nekünk felelősségünk, és nagyon fontos, az a minden fogorvosi vizsgálatot meg kell, hogy előzzön egy úgynevezett stomato-onkológiai szűrés. Tehát, hogyha a beteg eljött a rendelőbe, és kinyitotta a száját, akkor nem csak a célterületet, azt a fogat, ami fáj a betegnek, vagy azt a pótlás környezetét, hanem az egész szájüreget meg kell vizsgálni, hogy valamilyen olyan elváltozást nem találunk-e. Nem kell tudni diagnosztizálni, hogy az micsoda, hanem csak azt kell tudni, hogy ami nem odavaló, és valami színben, nagyságban, formában eltérő, és akkor azt a szakrendelésre továbbítani kell. A legnagyobb probléma az, hogy egy felmérésünk szerint a páciensek kétharmada csak panasz esetén keresi fel a fogorvosi rendelőt. Tehát amikor én azt mondom, hogy minden kezelést meg kell, hogy előzzön, és meg is előz egyébként ez a szomato-onkológiai szűrés, akkor az nagyon fontos, hogy minél több embert be kell tudni terelni egy fogorvosi rendelőbe, hogy megvizsgálhassák, és meggyőződhessenek arról, hogy nincs-e valamilyen elváltozás.
1: Egyébként mennyire tartanán szükségesnek, hogy nem a felsőoktatásban, hanem már akár az alapszintű oktatásban még inkább tudatos gyermekeket neveljenek, akik odafigyelnek a legfontosabb területekre, hogy aztán később kisebb eséllyel adódjanak problémák? És mekkora változások voltak az elmúlt évtizedekben?
0: Ez annyira így van, hogy például Svájcban meg van tiltva a gyerekeknek, hogy tortát vigyenek be, vagy a születésnapoknál összevont születésnap van, hogy pénteken, most hasamra ütöttem, pénteken lehet csak bevinni tortát, és akkor...
1: És nem lehet enteni háromszor, négyszer.
0: Igen, tehát erre nagyon-nagyon odafigyelnek. Nagyon fontos az is, hogy a megfelelő szájhigiéne fontosságára felhívjuk a figyelmét, a szülőknek, tanároknak és a gyerekeknek, hiszen hát leginkább rajtuk keresztül tudjuk a gyerekeket elérni, és a helyes technikákat is megtanítsuk nekik.
1: Itthon az állami fogászati ellátás eléggé visszaszorult. Hogyan lehetnének ebben változások?
0: Mit ért az alatt, hogy visszaszorult?
1: Kevésbé elérhető akár. Hát majdnem mindenki azért a magánellátásban talál megoldást a fogászati problémáira. Legalábbis ez lehetett a tapasztalata az elmúlt éveknek sokaknál.
0: Van egy kettősség van ebben a rendszerben. Tudnék, a fogászat finanszírozása nagyon bőkezű. Mit értek alatta? Az, hogy a szájüregi szűrésre a fogmegtartó kezelések, ezek térítésmentesek a páciensek számára. Egy fogpótlás készítése az valóban 18 és 62 év között az mind orvosi, mind pedig fogtechnikai díjjal jár. Az, hogy az alapellátást meg kell erősíteni, ez egészen biztos, hogy így van, és egyébként a kormányzat pont ezen az úton ezt próbálja most tenni. Amennyire tudom, én nem voltam ott, csak sajtóból értesültem én is. Kétszer vagy háromszor ülésezett már az a fogászati munkacsoport, ami kifejezetten a fogorvosi alapellátás megerősítését tűzte ki célul.
1: Hogyha már a kormányzatot szóba hozta, ugye néhány hónapja új kabinet van, és van egészségügyi minisztérium, illetve oktatási minisztérium is. A Semmelweis Egyetem a kapcsolatait hogyan tudta alakítani az elmúlt hónapokban az új vezetéssel?
0: Én, mint oktatási rektorhelyettes, voltak különböző olyan oktatási hivatal által szervezett esemény, ahol én részt vettem. Gondolok itt például a pontot partira, ott volt nekünk lehetőségünk találkozni, illetve a minisztérium kiadott egy kérdőívet, amivel próbálta, volt egy személyes találkozó is, csak ott értelemszerűen nem fér el annyi ember, tehát ott sorsolással vehettek részt a hallgatók, illetve oktatók, illetve egy kérdőíven kaptunk, ezt mindenki önkéntesen és anonim módon tölthette ki, ahol az oktatással, az oktatás szervezéssel kapcsolatos kérdéseket tettek föl, és erre válaszolhattunk.
1: Nagy változások voltak azért, ugye az alapítványi egyetemek életében is. A Semmelweis Egyetemre ez az utóbbi néhány hónap hogyan hatott, és hogyan látják akár a következő időszak finanszírozási hátterét?
0: Mi tesszük a dolgunkat, a finanszírozásunk az megvan, és várjuk azt a döntést, hogy ezekkel az alapítványokkal mi lesz. Ugye arról volt szó, hogy a jövő év augusztus végén lesz döntés, hogy hogyan tovább ennek a 21 modellváltott egyetemnek a sorsával, hogy mi lesz.
1: Közvetve nyilván a Semmelweis Egyetemre is lesz ennek hatása. Mivel számolnak?
0: Megmondom őszintén, mi nem számolunk, mi tesszük a dolgunkat. Nem tudjuk, hogy mi lehet. Tehát meg fogjuk gondolom tudni, hogy a finanszírozásunk, ki lesz a fenntartónk, a finanszírozásunk hogy fog változni, és mi annak megfelelően fogunk oktatni.
1: Összességében milyen változásokat remél nem az állammal való együttműködésben, hanem a fejlesztések területén, akár mondjuk egy-két éves távlatban, aki mondjuk megkezdi majd újonnan a felsőoktatási tanulmányait a Semmelweisen, vagy aki betegként valamelyik intézményükbe eljut, mivel kap majd többet?
0: Az orvos egészségtudomány az nagyon-nagyon műszer, és eszköz igényes terület. Tehát nálunk kifejezetten fontos, hogy azok a fejlesztések, újítások megvalósulhassanak, amik lehetővé teszik azt a fejlődést, hogy megfeleljünk az oktatás és a betegellátás elvárásainak.
1: A prevenciónak mennyi szerepe lehet a következő időszakban? Azért persze nyilván egy orvos teszi a dolgát, amikor erre szükség van, de mégiscsak a betegséget megelőzni a legegyszerűbb.
0: A legfontosabb. Én előbb, ami példát felhoztam, Bugyuta példa volt, tudom, a fogászatba, hát az is a prevenciónak a része nekünk, és itt most a fogászatot hangsúlyoztam, hiszen fogorvos vagyok, de ez minden területre igaz, és minden terület megfogalmazza a maga megelőző intézkedéseit, minden terület próbálja a betegeket becsalogatni, hogy minél előbb megvizsgálhassa, és ha kell, mert van valami olyan elváltozás, akkor azt minél előbb felfedezhesse, és a gyógyítás minél előbb elkezdődhessen. Mert az egy közhely, tehát az természetes, hogy minél előbb felfedeztek valamilyen elváltozást, annál nagyobb hatékonysággal lehet meggyógyítani.
1: A mesterséges intelligenciának ugye azért ezen a területen az egyszerű emberre nézve is elég nagy a hatása. Tehát körülbelül, hogyha valaki használja közösségi médiát, és akár mondjuk egy csetelésben beír egy egészségi problémát, aztán lehet, hogy a Facebookon egy-két órával később meg megjelennek olyan fizetős, vagy akár az interneten elérhető, és nem biztos, hogy tudományosan megalapozott szolgáltatások, lehetőségek, szerek, amelyeket nem biztos, hogy időben tud az ember ellenőrizni. A modern orvostudománynak milyen megoldása van erre, vagy akár ön orvosként hogyan látja, mi mindent érdemes a páciensnek megtenni azért, hogy akár mondjuk ne kössön ki sarlatánoknál, vagy éppen ne fosszák ki?
0: Igen, amit a kérdés elején sugalt, hogy a mesterséges intelligencia és a különböző nagy nyelvi modellek hát segítenek a páciensnek. Ez így van. Én tegnap kipróbáltam egyébként egyet, beírtam egy elváltozást, és föltettem egy kérdést, és nekem tetszett. Azzal kezdte, hogy leírta, hogy amit ő válaszolni fog, az alapján én nem dönthetem el, hogy nekem mi bajom van, mit kell csinálni, hanem menjek el orvoshoz. De nekem ez a hozzáállás, megmondom őszintén, ez kifejezetten tetszett. Nyilván utána egyébként leírta bizonyos kérdésekre bizonyos válaszokat, de kifejezetten vigyázott arra, hogy ne foglaljon állást, ne mondjon diagnózist, hanem abba az irányba próbálta terelni az olvasót engem, hogy én menjek el orvoshoz, és az orvos fogja eldönteni, hogy velem mit kell, hogy csináljanak.
1: És akkor milyen érzései, gondolatai vannak, amikor meglát mondjuk egy olyan reklámot, amely akár személyre szabott lehet a közösségi médiában?
0: Hát ez egy, ugye ez jogilag kellene, hogy ezt szabályozzák, és hogyha szabályozzák, be is tartsák és tartassák, mert nyilván nem, nagyon sok olyan hirdetés van, ami szakmailag, etikailag nem elfogadható. Hogy ezt hogy lehet megoldani, erre én nyilván én nem tudom a választ, de hogy ezzel foglalkozni kell, ebben önnek tökéletesen igaza van.
1: És egyébként az, hogy a mesterséges intelligenciával akár csevegve többet tud meg a páciens, hogyha helyesen értelmezi, akkor az előremutató lehet?
0: Biztos, igen, tehát amiért egy kicsit hezitálok, az az, hogy néha a mi dolgunkat is megnehezíti, hiszen a páciens egy prekoncepcióval érkezik, és ő próbál minket terelni. A múlt egy páciensünk az egy 35 oldalas beadvánnyal kereste meg a klinikát, amiben meghatározta, hogy mi milyen tömőanyagot használhatunk neki, mi a panasza, milyen baja van, hogy és mit kell csinálnunk.
1: Hogyan reagáltak?
0: Hát próbáltuk, egyrészt az határozottan felhívtuk a figyelmét, hogy az, hogy a diagnózis mi felállítsuk, ez bízza ránk, és az, hogy milyen, ahhoz milyen gyógymódot tartunk mi a legjobbnak, hát ezt is nekünk kell tudni megválasztani, de hát próbáltuk őt meggyőzni.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
0: Én köszönöm az érdeklődést.
1: Önök az elmúlt bő 3/4 órában Herman Pétert, a Semmelweis Egyetem oktatási rektor helyettesét hallották itt az arénában. Most megköszöni figyelmüket a műsorvezető Farkas Dávid.
2: Aréna. Az Inforádió interjú műsorát hallották itt az Európa Rádióban. Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei református stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán. Guardiola.

0: 14 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Üdvözölte Magyar Péter miniszterelnök és Orbán Anita külügyminiszter pénteken, hogy az ukrán parlament elé került a nemzeti kisebbségek jogait érintő törvényjavaslat. A kormányfő Facebook bejegyzésében azt írta, a jogszabály megerősíti a magyar anyanyelvi oktatás és az oktatási intézményhálózat jogi garanciáit. A magyar külügyminiszter is üdvözölte a lépést, melyet az elmúlt hetekben folytatott kétoldalú magyar-ukrán szakmai egyeztetések és a kárpátaljai magyar közösség képviselőivel folytatott konzultációk előztek meg. A törvényjavaslatról az ukrán parlament várhatóan még októberben dönt. Orbán Anita korábban kifejtette, a megállapodás értelmében újra megerősödhet a magyar nyelvű oktatás, szabadabban lesz használható a magyar nyelv az iskolai életben, az adminisztrációban, az érettségi és felvételi vizsgákon, valamint a közösségi és politikai élet több területén is. A külügyminiszter hozzátette, különösen fontos, hogy az Európai Unió is rögzíti, Ukrajnának a kisebbségi cselekvési tervét összhangba kell hoznia a magyar-ukrán tárgyalások eredményeivel, a végrehajtást pedig a csatlakozási folyamat során folyamatosan ellenőrizni kell. A Református Közéleti és Kulturális Alapítvány és a Felsőbarcikai Református Egyházközség kirakodóvásárral, főzőversennyel és kóstolással, valamint háladó Isten tisztelettel vár mindenkit a 6. református ízek találkozójára. Az eseményt október 16-a és 18-a között rendezik meg Kazincbarcikán, mondta Zila Gábor, a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány ügyvezetője. Csaknem 5,4 milliárd forintból fejlesztik a határforgalmi ellenőrzési rendszert. Az országos rendőrfőkapitányság visszanemtérítendő Európai Uniós támogatás segítségével korszerűsíti a határforgalom ellenőrzését támogató eszközparkját. Az ORFK kommunikációs szolgálata azt közölte pénteken a polisz.hu oldalon, hogy a fejlesztés célja a határforgalom ellenőrzésének gyorsítása és korszerűsítése, valamint az Unió új európai határregisztrációs rendszeréhez kapcsolódó ellenőrzési feladatok támogatása. Korszerű okmány és új nyomatolvasók, mobil határellenőrzési eszközök, munkaállomások, automatizált határátléptető rendszerek és önkiszolgáló kioszkok beszerzése és telepítése történik, megtették hozzá. A fejlesztés a magyar-szerb és a magyar-ukrán határszakasz átkelő helyein, valamint a Liszt-Ferenc nemzetközi, a debreceni és a sármelléki repülőtéren valósul meg. Vörös színű lehet a színva a vízművek felújítási munkálatai miatt Miskolcon. A színva főforrásban és a taviforrásban is felújítási munkálatokat végezett az Észak-Magyarországi Regionális Vízművek ZRT október végéig. Az így keletkező természetes kőzettörmelék, finom iszap az élővilágra semmilyen káros hatást nem gyakorol, de a színvát elszínezheti, írta a társaság a közleményben. Az IRV Miskolci Üzemmérnökség közösségi oldalán azt írták, az ivóvíz szolgáltatást a jogszabályokban előírtak szerinti minőségben és mennyiségben biztosítják a források felújításának ideje alatt is. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 7 drogdílert fogtak el és vettek őrizetbe a rendőrök egy összehangolt akció során, közölte a térségi rendőrfőkapitányság pénteken. A közlemény szerint egyszerre 6 helyszínen ütöttek rajta egy droghálózat tagjain, a földi egységeket a levegőből, a készenléti rendőrség helikoptere is segítette. Több mint 1400 g kristályt, a terjesztéshez szükséges eszközöket, valamint mobiltelefonokat foglaltak le. A gyanú szerint két nyírbátori férfi közösen vásárolt hetente kábítószert, melyet egy futárként alkalmazott, kislétai férfi szállított házhoz nekik. A drogot később nagy tételben adták tovább, előbb egy másik nyírbátori, majd egy Kántor Jánosi dílernek, olvasható a rendőrségi közleményben.
0: Az időjárásról.
1: Általában felhőtlen, az északkeleti határ közelében fátyol felhős lesz az ég, többnyire mérsékelt marad a keleties szél, délutánra 24 és 26 fok közé melegszik fel a levegő. Szombaton napos idő várható, kevés fátyol felhővel, csapadék nélkül, a légmozgás nagy részt mérsékelt marad. A hőmérséklet szombat délután 23 és 27 fok között valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. A Kárpát-medencei Református Újságírók Találkozója.
2: Utoljára a Kárpát-medencei Református Újságírók Találkozója 5 évvel ezelőtt volt. Ezt is a Zsinati Hivatal kommunikációs osztálya szervezte. 5 éve érezzük az igényt, hogy újra találkoznunk kellene, és végre 2026-ban ez a találkozás megvalósult olyannyira, hogy nem csak anyaországiak, hanem határon túli kollégák is találkoztak a Kárpát-medencei Református Újságírók Találkozóján, amelyet Balatonszárszóna Solideo Gloria konferencia központban szerveztünk meg.
1: 100 éves a hevesi ékszerdoboz.
3: Emögött, ahogyan Sába királynő meglátta a gazdagság mögött, Salamon bölcsessége mögött az Isten gondviselését, így mi is az Isten szeretetét és gondviselését látjuk meg ebben az elmúlt 100 évben. Ez arra is segít, hogy reménységgel tudjunk előre tekinteni, és ugyanúgy rábízzuk magunkat arra, hogy ő tud hordozni a jövőben is.
1: A szülőktől kapott hittől a személyes hitig.
4: Megélni azt, amiről beszél, ezt mondanám a vallástanárnak, a gyerekeknek meg akár ezt a kihívást, hogyha bármiben érzik is azt, hogy mi lenne a jó, vagy nem azt kéne, vagy nem úgy kéne, amit csinálnak, csak nem akarnak kilógni a tömegből, meg stb., akkor ne féljenek kiállni azért az igazságért, vagy azért a mély igazságért, ami mozgolódik bennük, és ami azt mondja, hogy ezt így kéne, és nem úgy kéne, hogy megyek a tömeg után, akkor merje ezt felvállalni. Mert mindig meglepő módon több követő lenne az osztályban, mint amennyire gondol ő, és valószínű nem maradna egyedül.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.
0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. 5 év után ismét találkoztak a Kárpát-medencei református újságírók, ezúttal a magyarországi Balatonszárszón. A református média találkozón anyaországi és határon túli szakemberek osztották meg egymással tapasztalataikat, és többek között arról is tanácskoztak, hogyan lehet a mai digitális világban hatékonyabban megszólítani a közönséget. A találkozó céljáról és a református média előtt álló kihívásokról a szervezők nevében Bóna Judit, a magyar Országi református.hu főszerkesztője nyilatkozott rádiónknak, aki kérdezte Birta Zoltán.
5: Balatonszászón gyűltek össze a Kárpát-medencei református médiának a munkatársai, képviselői egy nagy közös találkozó helyén.
2: Utoljára a Kárpát-medencei református újságírók találkozója 5 évvel ezelőtt volt, ezt is a Zsinati Hivatal kommunikációs osztálya szervezte. 5 éve érezzük az igényt, hogy újra találkoznunk kellene, és végre 2026-ban ez a találkozás megvalósult olyannyira, hogy nem csak anyaországiak, hanem határon túli kollégák is találkoztak a Kárpát-medencei református újságírók találkozóján, amelyet Balatonszárszóna Solideo Gloria konferencia központban szerveztünk meg. Anyaországi kollégák, újságírók, szerkesztők, rádiós műsorvezetők és szerkesztők, online újságírók találkoztunk határon túliakkal Kárpát-medencéből, Kárpátaljáról. 5-en jöttek, Kolozsvárról jött egy kolléga, Szerbiából, délvidékről is érkezett egy munkatárs, és Felvidékről is ketten képviselték azt a területet. Alapvetően református újságírók vagyunk, és a különlegesség ennek a találkozónak, hogy református médiumoknál dolgozó református újságírókat hívtunk. Itt, ahogy beszélgettünk, egyre inkább megmutatkozott az igény arra, hogy esetleg a későbbiekben olyan találkozót is szervezzünk, amelyre református újságírókat, de világi médiumoknál dolgozó kollégákat hívjunk. Hát ez még a jövő zenéje, egyelőre örülünk annak, hogy ez a rendezvény összejött. Körülbelül másfél napot töltöttünk meg programmal. A szervezőknek a célja volt, hogy egyrészt tudást adjunk, új tudást adjunk a kollégáknak, valamiféle tanítást, edukációt folytathassunk, és így választottuk ki az előadókat is. Egyrészt az NMHH, tehát a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság kutatási szakértőjét, Figulán Éprázs Ágnest hívtuk, aki az Egyházak hitélet és vallása médiában című kutatásukról tartott egy nagyon élő és egyáltalán nem a számokról, a statisztikáról szóló előadást, hanem nagyon is a gyakorlatot megmutató prezentációt. Mindannyian élveztük, hogy beszélgethettünk végre arról, hogy mi is érdekli igazán a vallásos embereket, milyen tartalmakat keresnek, és az a fantasztikus, hogy nem csak arról tudtunk beszélgetni, hogy őket mi érdekli, hanem hogy mi hogyan tudunk hozzájuk eljutni, hogyan tudjuk megszólítani őket. Azért valljuk be, nem könnyű a mi dolgunk. Egyházi médiumoknál dolgozó újságíróként van egy érték, amit képviselnünk kell, és sajnos azt látjuk, hogy a mai világban az online platformokon egyre kevésbé trendi, egyre kevésbé népszerű az, aminek értéke van. Hát mi egy szembeszéllel szemben akár, de azért dolgozunk, hogy minél több emberhez eljusson az evangélium, és eljusson az értékes, az értékrendelteli életmód, amit így úgy próbálunk hirdetni. A másik előadónk a nap folyamán Kenyeres Attila Zoltán volt, aki az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem Neveléstudományi Intézetének adjunktusa. Előadása címe volt, hogy kihívások a keresztény újságírásban, a közösségi média és a mesterséges intelligencia korában. Érdekes cím, nagyon tartalmas cím, és ilyen volt az előadás is, hiszen Attila is megerősítette az imént elmondottakat, hogy nehéz abban a világban kommunikálni az értéket, a jót, az evangéliumot, amely világ nem annyira érdeklődik a jó iránt, de a konklúzió mind a két előadás után és így a közös beszélgetésekben is az, hogy nem szabad megállnunk, nem szabad feladnunk, és nem feltétlenül azt kell nézni, hogy hányan olvasnak minket, hányan nézték meg a videót, hanem meg kell maradnunk hiteles médiumnak, meg kell maradnunk hiteles tartalomgyártónak. Sokkal fontosabb a hitelesség, mint az, hogy adott esetben hányan olvasnak minket. Egy igei bevezetővel kezdődött a közösségi programunk, mert ahogyan egy testnek sok tagja van, de nem minden tagnak ugyanaz a feladata, úgy sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai. Azért volt fontos ez az ige is, mert ez a program nem csak a tanulásról szólt, nem csak a tanulásról szól, hanem a közösségről. Csodálatos élmény megtapasztalni, hogy Magyarország, illetve a Kárpát-medence különböző részeiről, helyeiről jövünk, különböző problémákkal. Mindenkinek megvannak a problémái, de mégis egymás problémáinra nagyon tudtunk rezonálni, nagyon tudtunk kapcsolódni, és itt megjelent az együttérzés, a szolidaritás, az, hogy együtt tudtunk nevetni, együtt bánkódtunk egy pár pillanat erejéig, és mosolyt tudtunk csalni azoknak az arcára is, akik talán a legnehezebb körülmények közül, a legnehezebb helyzetből jönnek. Csodálatos volt megismerni őket, megismerni egymást, és közösségben akár egy családként eltölteni itt ezt a másfél napot.
5: Mondhatjuk azt, hogy a református, a keresztény újságírók közössége 2026-ra egy változó világban egy igazi kihívás előtt áll?
2: Szerintem mondhatjuk, ez a kihívás, ez szerintem mindig rajtunk volt. Más jellegű kihívások voltak régen. Most a jelen időben az online világban bizony kérdés, hogy fel kell levennünk a versenyt. Kihívások mindig voltak, legfeljebb más jellegű kihívások voltak. Most az online világgal kell versenyeznünk, néznünk kell azt, hogy az embereket mi érdekli, ha úgy tetszik, hasonulnunk, idomulnunk kell az ő igényeikhez, és akkor itt gyorsan meg is akasztom magam, és visszakérdezek, hogy valóban kell nekünk azonosulni, valóban kell nekünk hasonulni, nem vagyok benne biztos. A mi feladatunk az, hogy Jézus Krisztust és az evangéliumot hirdessük. Nekünk nincs más feladatunk, és az, hogy ez kiket ér el, és hogyan ér el, lehet, hogy már nem a mi dolgunk. Természetesen az, hogy az emberek inkább már videót néznek, nem olvasnak print újságot, az, hogy minél rövidebb legyen egy videó ahhoz, hogy megnézzék, az minket is érint. Ezt nem kerülhetjük ki, nem csukhatjuk be a szemünket, de az biztos, hogy a sikerességünket és az eredményességünket nem a lájkok számában, és nem az olvasottság, és nem a hallgatottság számában kell mérnünk.
1: Az elmúlt percekben Bóna Juditot, a magyarországi református.hu főszerkesztőjét hallhatták.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az anyaország. A templom 100 évvel ezelőtti alapkőletételére, illetve 100 éves történetére, a gyülekezet előtt járó nemzedékek hitére és szolgálatára emlékezett a hevesi református közösség szeptember 20-án a hevesi református templomban hálát adva a gyülekezet új közösségi házáért is. A hálaadó ünnepségen Barna Sándor a tiszáninneni református egyházkerület püspöke hirdetett igét, s bár a 20. században hanyatló és felfelé velő szakaszok jellemezték a gyülekezet életét, mégis ekkor 1926-1929 között épült fel óriási erőfeszítések árán és óriási bajok közepette a helyiek mai temploma. A templom különlegessége, hogy belsejében több eredeti részlet is megmaradt. Ilyenek a faszószék és mózesszék, valamint az eredeti padok és belső padozat. Az ablakokat a hívek adományából készítették el 1935-ben az adományozó család neveinek a feltüntetésével. A riporter Sütő Dávid Pellé helyszíni összeállítását hallják.
2: Főtiszteletű Barna Sándorral, a tiszáninneni református egyházkerület püspökével beszélgetek, hogyan, mivel készült püspök úr, mivel érkezett ide az Isten tiszteletre.
3: Áldás békesség, nem olyan régen olvastuk a Kalózunk által a Krónikák könyvét és a Sába királynőnek látogatásáról szeretnék beszélni. Arról, hogy messziről jött valaki, aki felhívta a figyelmet arra, hogy milyen érték az, ami közel van. Erről Jézus is megemlékezett, és ennek a tanulságait szeretném kibontani a gyülekezet számára.
2: Mit szól hozzá, hogy egy ilyen kis gyülekezetnek egy ilyen kis ékszere, ha fogalmazhatunk így, itt mindenki tiszteltes asszony, múzeológus is így fogalmazott, hogy egy ékszerdobozról beszélünk, hogy 100 éves itt hevesen a hevesi református templom.
3: Igen, emögött, ahogyan Sába királynő meglátta a gazdagság mögött, Salamon bölcsessége mögött az Isten gondviselését, így mi is az Isten szeretetét és gondviselését látjuk meg ebben az elmúlt 100 évben. Ez arra is segít, hogy reménységgel tudjunk előre tekinteni, és ugyanúgy rábízzuk magunkat arra, hogy ő tud hordozni a jövőben is.
2: Mészáros Ildikóval, a hevesi református gyülekezet lelkészével beszélgetek. A mai nap milyen alkalomra gyűlt itt össze a gyülekezet? Úgymond, mit is ünnepelnek meg?
4: A templomunk 100 éves jubileumát, 100 éve, kimondani is. Illetve a közösségi házunknak az majdnem elkészültét, és annak az ünnepélyes átadására gyűlnekeznek a hívek.
2: Hogyan, miként készült a gyülekezet erre az alkalomra?
4: Fú, hihetetlen. Van egy gyülekezeti tagunk, aki a hevesi reformátusok történetét írja a kezdetektől. Gyimesiné Gömöri Ilona, muzeológusunk, ő tavaly említette, hogy jövőre 100 éves lesz a templomunk, és akkor készül, és én akkor szembesültem azzal, hogy 100 éves a templom. Tehát egyszerűen egy olyan érzés, hogy 100 év, és hogy én is részese lehetek ennek. Hogy amikor 100 éves a kicsi templomocskánk, akkor hálát adhatunk, meg köszönetet mondhatunk, meg hogy egyáltalán kis ékszerdobozkánk, mert az, meg a közösségi hely csodálatos, és velem elő.
2: Mióta szolgál itt a gyülekezetben lelkészként, és úgymond azóta esetleg a gyülekezettel vagy a templommal mik történtek, idézzük fel egy kicsit.
4: 3 évtizede, vagyis 30 éve. És amikor idejöttem, akkor 27 évig itt nem lakott lelkész a parókián. Mindig beszolgáló lelkészek a környékről, meg a messzebbről, és én voltam 27 év után, aki itt lakott a parókián, ami mindig albérletbe volt kiadva, tehát egy nagyon lelakott épület volt, illetve maga a templom is. És 3 kisgyerekkel érkeztünk, és a gyülekezet ugye 1996-ban, és hogy 97-ben hát rendbe kéne tenni a parókiát. És mondtam, hogy nem ázik be, van fűtés, víz is van benne, villany is van benne, úgyhogy először inkább a templomot. Úgyhogy neki kezdtünk 97-ben, renoválni kívül belül a templomot. Vakolat ablakokig leves, mert nedves volt, vizes volt. Azok a gyönyörű kis boltívecskék ott fönt, az alig látszódott. Úgyhogy rendbe raktuk a templomot. Akkor hálát adtunk, megköszöntük, és akkor utána teljesen csak a falak voltak a parókián, akkor felújították a parókiát. Egy annyira kényelmes családbarát, tehát egy nagyon-nagyon nagy áldás, hogy itt lehettem. Utána az történt, hogy kinőttük a gyülekezeti termünket. És hogy valahogy ezt valahogy kellene, és akkor érkezett a templom renoválásából visszamaradt áfa, vagy én nem tudom, telefonáltak Egerből, hogy van ilyen lehetőség, hogy 1.700.000-800.000 forintot visszautalnának. Nagyon jó, elfogadtuk, mit csináljunk? Arra sok, arra kevés, tipikus. És akkor az akkori gondnok, Török János, illetve egy presbiterünk, Györfi József testvérünk, aki, hogy hát akkor bővítsük. Legyen egy gyülekezeti terem, legyen két szobácska, mert mindig nagyon sok vendég volt, két szobácska, egy raktár, meg garázs. Jó, de úgy építsük, hogy a tetőteret majdan, későbbiek során lehessen bővíteni, tehát egy lépcsőházat is. Úgyhogy azt 2004-ben leraktuk az alapot. Közben a város bezárt egy óvodát, úgyhogy mi azt gyülekezetileg átvettük, és illetve újraindítottuk. Tündérkert református óvoda névvel. Aztán ezen közben a kölyál, vagy én nem tudom, hogy hívták akkor, mindig jött a temetőt ellenőrizni, mert akkor jött egy temetői törvényrendelet, hogy már pedig ravatalozónak minden temetőben lenni kell. Úgyhogy hát akkor fölépítettünk egy csodálatosan szép ravatalozót urnafallal együtt. És akkor jött az, hogy lehetőség volt Csomos József

0: falak álltak a födém leszigetelve. Egy őszi nap, eddig eljutottunk. Jaj, de jó, hát ez egy csodálatos dolog. Elvonult a brigád, majd jönnek tavasszal, március végén, amikor az idő engedi, addig a falak is, hogy helyre igazodnak. Igen, március 16-án lezárták a Covid miatt mindent, és egy erdélyi vállalkozó volt. És kint maradtak Erdélybe, úgyhogy nem tudtak visszajönni. Hogy egy új kivitelezőt kellett keresni, akit találtunk, akik először a templomot renoválták. Nem renoválták, mert az rendben, a tetőt cseréltük ki. Nagyon precíz, nagyon, tehát tényleg szép munkát csináltak. Na hát akkor ez megbízható, úgyhogy ő nekik adtuk át a munkálatokat, illetve a folytatását az épületnek. Nem minden úgy alakult, ahogy szerettük volna, de elkészült. Úgyhogy Isten segítségével ma átadhatjuk hivatalosan és ünnepi keretek között nagy-nagy hálával.
1: Egy kérdésre még visszakanyarodnék a templomhoz. Lelkészként hogyan látja a templomot? Itt említett apróságokat. Mi az, ami úgymond önnek a templomban a szíve csücske? Miért is szereti ennyire? Miért is egy ékszerdoboz? Miért így gondol rá?
0: Elsősorban amiatt, akik vasárnapról vasárnapra ott vannak, tehát a gyülekezeti tagok miatt, a gyermekek miatt, a fiatalok miatt, és mindazok, akik jönnek. Tehát, hogy ez nem egy tradicionális gyülekezet. Tehát az, aki ide jön, az nem azért jön, mert így szoktuk, meg szoktam, hogy vasárnapról, meg akkor vasárnap, nem vasárnap, hanem tényleg a lelki, tehát a lélek által indítottam vágyakozó szívvel, nyitott lélekkel, és egy ilyen közösségben hirdetni az evangéliumot, vagy ilyen közösségnek egy csoda. Tehát minden vasárnap, és minden alkalom, amikor bármilyen, ahol megszólal Isten igéje, nekem egy ajándék, és és különleges alkalom. Minden egyes sima vasárnap is. Tehát emiatt egy kis ékszerdoboz, és kinézetre is. 26-ba tették le az alapokat, nagy-nagy küzdelem árán építették föl az elődeink. Piros-fehér-zöldnek az ablakok például. Piros-fehér-zöld, ami megmaradta, megtarthattuk a bizonyos időszakban is, illetve ott vannak a nevek, akik ezeket adományként felajánlották. Ott van az úrasztala, amit egy házaspár ajánlott föl 34-ben, mikor meghalt a leányuk, és engem mindig megérint, hogy nem márvány sírkövet, meg gránit sírkövet raktak a sírjára, hanem egy úrasztalát ajánlottak fel a templomba. Tehát ez egy olyan tanulság, hogy mi a fontos, és hogy mi az érték. Tehát az úrasztala a középpontban, és nagyon egyszerűen faragott, hát ha faragatnak lehet nevezni, a szószék, ami próbára tesz minden vasárnap, mert nagyon kis keskenyke. Ott a Mózes szék, ami szintén az akkori körülményekhez képest kicsit díszes. Úgyhogy ezért nekem egy csoda ez a kicsi templomocska.
1: Milyen hangulatban fog telni ez a mai nap, bár tudom, hogy előre nem láthatjuk, illetve hogy amúgy mekkora szolgálatot fog tenni a közösségi ház, ami elkészült.
0: Milyen hangulatban? Hát örvendezés, ez az a nap, mit az Úr rendelt, örvendezzünk és vigadjunk ezen. Hát ez egyértelmű, hogy és a hála, és a köszönetmondás elsősorban Istennek és a gyülekezeti tagoknak. Tehát amit ők az elmúlt hetekben, hónapokban, években, évtizedekben szolgálatként, küldetésként csináltak, ajándék. Tehát én mindig azt mondom, hogy egy ilyen kegyelemburokban élek, mert annyi áldott lelkű, segítőkész ember vesz körül, hogy ezért csak tényleg minden nap állás lehet. De a közösségi házunkban van egy nagy terem, ahol nem csak a gyülekezeti tagjainknak, hanem mindenkinek esküvő, keresztelő, házassági évforduló, legutóbb egy meglepetés szülinapi bulit szervezett a kislány az anyukáján.

0: Halotti tor. Tehát minden egy családhoz köthető esemény már itt volt. Minden. Van egy krízis központunk, úgymond, hogy akik hát valami miatt krízis helyzetbe kerülnek, azok rövid időre, vagy hát amennyire szükségük van, tehát nem évekről van szó, de átmenetileg biztosítunk szállást, van egy kis konyhája, külön kis konyhája, illetve fönt pedig 21 főre tudunk szállást biztosítani.
1: Gyimesiné Gömöri Ilona múzeológussal folytatom az összeállítást. Itt azért már tiszteletes asszony nagyon sok mindenről mesélt, ugye, hogy 100 éves a templom, főleg ugye ezért gyűlt össze a gyülekezet, illetve hát az új közösségi ház kapcsán. Mint múzeológus első körben arról kérdezném, hogy az itteni reformátusokról, az itteni református gyülekezetről mit lehet tudni, ha jól tudom, 16. századig már vissza lehet nyúlni.
2: Igen, az első adataink a hitújítás korából már az 1570-es évektől rögzítik az első hevesi prédikátorok neveit, de utána természetesen a török hódoltság idején alatt szinte egyáltalán nincs adat arról, hogy milyen lehetett itt az élet. Valószínű, hogy elnéptelenedett az egész vidék, mint ahogy az Alföld nagy része is, és aztán az 1600-as évek végétől népesült be újra. Elsősorban a felvidékről érkező nemesi családok által, akik a jobbágyaikkal települtek át ide, éppen azért, mert itt a környéken sok üres pusztát találtak, birtokba vehettek, és így megkezdhették a termelő munkát.
1: A reformátusok, maga a református vallás, az első templom, mikor jelentek meg, vagy akár az első imaház, hogyan folytatódott a történet?
2: A pusztai kis református közösségek közül a hevesi önállósodott az 1790-es évek végétől, és aztán fokozatosan újabb és újabb imaházakat építettek. Először 1820-ban egy olyat, ami egybe iskola is volt. Ez azért különösen figyelemre méltó, mert körülbelül 10 család lehetett, 10 református család a gyülekezet összes létszáma, és mégis igényük volt arra, hogy 30 gyerek közé egy tanítót fogadjanak a saját pénzükön természetesen. A következő imaház az 1852-ben készült el, és aminek az ünnepére ma összegyűltünk, 1926-ban tették lennek a mai templomnak az alapkövét, majdnem napra pontosan gyűltünk össze, tehát 1926. szeptember 19-én történt a templom alapkövének a letétele.
1: És mit lehet erről a 100 éves templomról tudni, milyen története van?
2: A templomnak a létrehozása is azt példázza az én számomra, hogy ennyire kicsi gyülekezet, mint a hevesi, hiszen a létszáma 185 és 400 valahány fő között mozgott, hogy milyen erőfeszítést kell azért tenni, hogy egy ilyen templomot létrehozzanak. Nem is csak az anyagi erőfeszítésre gondolok, hanem amikor épült a 20-as évek, épp egy olyan szakasza volt a gyülekezeti életnek, amikor a lelkészek gyakran cserélődtek, nem is sikerült mindig megfelelő módon az anyagiakat kezelni, muszáj volt államkölcsönt kérni, tehát nagyon-nagyon keservesen fejezték be a templom felújítását 4 év alatt, mert csak 1929-re lett kész ez a templom.
3: Az elmúlt percekben Sütő Dávid Pellé helyszíni összeállítását hallhatták.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély. A Hitmorzsák mai részében Berke Krisztina Ágnes, a Creative Food Lab főzőműhely marketing menedzsere mesél arról, hogyan vált számára a családban megélt hit személyes hitté. Gyermekkori emlékein egy fontos bibliai igén és hiteles példamutatás kérdésén keresztül beszélt arról is, mit jelent ma keresztényként jelen lenni a fiatalok között. A riporter Pilbák Kincső.
2: A Hitmorzsák mai részében Berke Krisztina Ágnes, a Creative Food Lab főzőműhely marketing menedzsere idézi fel gyermekkori hitélményeit. Hogyan kerültél kapcsolatba Istennel, mi az a legelső gyermekkori emléked, ami Istenhez kapcsolódik?
3: Erre a kérdésre, vagy ha egy hasonló kérdéssel találkozok, akkor mindig azért nagyon nehéz válaszolni rá, mert nagyon könnyű válaszolni rá. Ugyanis egy olyan családban nőttem fel, ahol a hit és a hit megélése az egy mindennapi gyakorlat volt. Édesanyám lelkész családból származik, de nem emiatt volt nyilván mindennapi gyakorlat a hit, mert ebből nem következik, hogy te még olvasol igét otthon, hogy lelkész családból származol, de édesanyám is egy megtért hívő asszony, és édesapám is egy ugyancsak hívő családból származik, ahol a szülei is mindennapi igét olvastak és imádkoztak, és ők fiatalon, még a kommunizmusban pont ezekben a tiltott, nehéz időkben, amikor a hitet nem lehetett gyakorolni, és akkor ők fiatalként így próbálták megélni a hitüket, akkor így találkoztak ilyen underground alkalmakon, amennyire lehet titokban volt, vagy titokban szervezett keresztény táborokba ismerkedtek meg, és találkoztak, úgyhogy nekik ez egy meghatározó élmény is az életükben, hogy nehézségek ellenére megélni a hitet, és megkeresni annak a mindennapi gyakorlati kivetülését. Úgyhogy én egy ilyen családban nőttem fel, ahol a szüleimnek ez már nem volt kérdés, sőt, ugye az elején még én is a kommunizmusba kezdtem a pályafutásomat, és mi is úgy nőttünk fel, hogy még nagyon sokat hallottam ezekből a beszélgetésekből, vagy megtapasztaltam azt, hogy hát ez még nem egy elfogadott forma, ahogy a szüleim élnek, és az a hit gyakorlat, amit én otthon látok és tapasztalok, és amit a szüleim közvetítenek felém, az nem egy olyan dolog volt, ami mondjuk az osztálytársaimnak, vagy az ovistársaimnak értelmezhető lett volna, vagy amiről nagyon szabadon lehetett beszélni. Úgyhogy én is így kezdtem az életet, hogy ez egy alap, így élünk, de hogy ez nem mindenkinek adott, vagy nem mindenki fele egyértelmű. Ezek voltak az első találkozásai magával a hittel és a megélt hittel, vagy a gyakorolt hittel, és akkor utána hát kicsi voltam, elemi iskolás voltam, amikor bekövetkezett a fordulat, a forradalom, 89-es forradalom, és akkor utána hirtelen jött ez a nagy szabadság, és a nagyon sok lehetőség is, amit hozott, és a szüleim maximálisan be is vetették magukat, és mindketten elkezdtek, amennyire tudtak az elején a munkájuk mellett, vagy a gyerekek mellett, azaz mellettünk, mert többen vagyunk testvérek, elkezdtek most már nyíltan táborokat szervezni, és keresztény missziós tevékenységeket végezni, úgyhogy nekem ez nagyon meghatározta a gyerekkoromat, hogy hirtelen izgalmas volt ez, hogy lehet most már, és akkor nagy konferencia szervezésekbe bevontak gyerekként is engem, tehát nekem volt egy ilyen elég erős megtapasztalt hitélményem, hogy milyen az, amikor hirtelen megélhető ez, és vállalható, és beszélhetsz embereknek most már nyíltan, és akkor az emberek elkezdenek tömegesen járni ilyen rendezvényekre, és örülnek, hogy beszélhetnek a hitükről. És amihez nekem a személyes történetem, most két dolog jutott eszembe. Az egyik az, hogy pont ebben a nagyon forrongó időszakban egy adott ponton úgy rám nehezedett, és nyilván azért, mert hallottam is ezeket a dolgokat, és beszélgetést, igehirdetést, akár erről, vagy áhítatott magyarázatot is, így nagyon rám terhelődött, hogy ez egy dolog, hogy a szüleim hisznek, és egy dolog, hogy nekem is ez egy alap, és hiszem, hogy van Isten, meg hiszem, hogy van az Úr Jézus, és hiszem a megváltást, és ezeket a dolgokat hiszem, de valahogy rájöttem, hogy az, hogy a szüleimnek a hite, az még nem az én hitem. És ezt egy ilyen egész, tehát nem is tudom hány éves lehettem, de emlékszem arra, hogy így voltak ilyen napokig ilyen kis vívódásaim, ilyen 9-10 éves lehettem, és akkor tudom, hogy úgy felmentem az emeletes ágyra, és akkor ott oda kucorodtam, és így imádkoztam, és kértem Istent, hogy adja, hogy nekem is személyes legyen ez a hit, mert tudom, hogy a szüleim hitét nem örökölhetem, csak tanulhatom, lemásolhatom, de szeretném, hogy ez az én életemben is egy személyes történet legyen, és szeretném, ha Jézus megváltás az rám is vonatkozzon, és akkor volt konkrétan, ez mai napig emlékszem egy ilyen imádságom gyerekként, hogy szeretném, hogy az én megváltóm is legyen személyesen, ne csak a szüleimé. És az az élmény is nagyon megmaradt, hogy nem történt semmi wow élmény ezután, és nem történt semmi nagy változás, de valahogy úgy mindig vissza tudtam térni ez az imához, de akkor én ezt kértem Istentől, meg azt ígérte, hogy ha kérünk imába, megad dolgokat, és valahogy ettől a ponttól számítom, hogy akkor nekem is személyes a hitem, mert én ezt akkor elkértem Istentől. Egy másik ilyen hitélményem az egy picit korai bennél, az pont a forradalommal függ össze, amikor vásárhelyen is voltak ezek a forrongások, is kimentek az emberek a főtérre tüntetni, 89. decemberében lehetett, vagy aztán ugye a vásárhelyen később is voltak még, és édesapám is kiment, és akkor mi otthon voltunk, és hallottuk, pedig nem voltunk túl közel a főtérhez, de hallani lehetett a fegyverropogásokat, és akkor így nagyon féltem, hogy elveszítem az édesapámat, és akkor egy ilyen nagyon, emlékszem, nagyon intenzíven, és így hosszasan imádkoztam, és egyedül is, persze anyukámmal is egy adott ponton, de utána mindenki végezte a dolgát, és izgult, és akkor emlékszem, hogy így magamba többször is imádkoztam, és kértem Istent, hogy védje meg az édesapámat, és hozza vissza.
2: Ha becsukod a szemed, és felidézel egy gyermekkori vallás órát, milyen első illat, hang, vagy tárgy, vagy akár vizuális kép jut eszedbe?
3: Nagyon érdekes, mert két külön világ jut eszembe. Két külön világhoz azt kell tudni, hogy édesapám evangélikus, és édesanyám református. És ők ilyen jó erdélyi hagyomány szerint meg is egyeztek, hogy a lánygyermekek az édesanya vallását követik, és a fiúgyermekek az édesapá vallását, és mivel három öcsém van, ők akkor evangélikusak lettek, luteránusok, és én lettem egyedül református édesanyám vallása szerint. És bár megőrizték ezt az erdélyi hagyományt, azt nem szerették volna, mint amúgy régen sok erdélyi család ilyen vegyes vallású házasságban felnőtt család gyakran gyakorolta, és még a nagyszüleim is gyakorolták, hogy a szülők külön jártak templomba, és az azonos nemű gyerekeket külön vitték. És bár a szüleim megőrizték ezt a hagyományt, de abban megegyeztek, hogy nem szeretnék, hogy a család két fele járjon. Viszont mindenki azért ragaszkodott a gyülekezetéhez, ugyanek az lett a következmény, hogy egyik héten családostól a reformátusokhoz mentünk, és másik héten családostól az evangélikusokhoz mentünk a luteránus gyülekezetbe. És én amúgy meg ezt nagyon szerettem, azt gondolom, hogy gyerekként ez egy ilyen plusz élmény volt, hogy kétfajta vallásórára jártunk, ugye? Tehát jártunk az evangélikusokhoz vallásórára, és jártunk a reformátusokhoz. De akkor most visszatérve a kérdésedre, hogy becsukom a szemem, akkor mind a kettő megjelenik előttem. Az egyik az Szövérfi Melinda volt például az egyik vallástalan, de még Csihalmese nénire is emlékszem a Gecse utcából. A gyülekezeti terembe is tartottak vallásórát, de még emlékszem, hogy a templompadokba is, és az áporodott templomszakra is emlékszem. Viszont a gyülekezeti terembe, hogyha tárgyat kérdeztél, akkor ilyen nagy lepedő, rátapadt a bibliai történet. Színes figurák ki voltak vágva papírból, és a hátán ilyen bársonyos anyag volt nyomtatva ezeknek a papíroknak, ami ráragadt erre a lepedőszerű anyagra, és lehetett tenni venni, és röviden rajta maradt. Erre emlékszem, ezt nagyon szerettem, hogy felépült mindig a szemünk előtt a történet, hogy egyszer a templom vagy az épületeket tették fel elő az embereket, akkor levették, átrendezték a jelenetet. Tehát nagyon vizuális volt és színes volt, és ugye egy olyan korról beszélünk, amikor még fekete-fehér tévé is csak később lett nekünk, és azon is hetente egyszer ment rajzfilm, úgyhogy ez a színes, vizuális megjelentés a bibliai történeteknek nagyon bennem maradt, ezt nagyon szerettem. És az evangélikusoknál ott viszont nem volt ilyen modern technológia. Viszont ott volt egy nagyon idős, a Molnár János bácsinak hívták, ha jól emlékszem, az idős lelkipásztor, aki nagyon szeretett a gyerekekkel foglalkozni, ő mindig beültetett minket a padokba, a templomba foglalkozott velünk, akkor még nem volt felújítva az evangélikus templom vásárhelyen, és akkor ott énekeltetett minket, énekelt nekünk, és elmesélt a bibliai történetet, úgyhogy a kis pocakos, köpcös, lelkes bácsinak az alakja jelenik meg, meg az ének hangja a másik vallásórás emlékem.
2: És mi volt az a mondat, vagy bibliai történet, ami gyerekként mesének tűnt, meseként élted meg, de felnőttként iránytűvé vált az életedben, akár a szakmai életedben, akár a személyes életedben?
3: Egy igeversre gondolok elsősorban, nem is egy bibliai történetre. Nagyon szerettem azt az igét, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Ez a Filippi levélben található, a 4. fejezetben 13. vers. Ez nagyon fontos volt nekem, az egyik nagymamámnak is a kedvenc igéje volt, és azt hiszem ezért is volt fontos nekem, de ami érdekes, és ami változott így az évek folyamán, hogy első gyerek vagyok a családba, és az első gyerekséggel járó mindenféle örömmel és nyavajával együtt, tehát azért társul ehhez egyfajta perfekcionizmus, egyfajta teljesítőkényszer, stb. És tényleg gyerekkoromtól kezdve mindig 1000 projektem volt, 8000 dolgok dolgot akartam csinálni, párhuzamosan futtatni, mindenre és mindenkire figyelni, stb. És valahogy úgy éreztem, hogy hát ez az én igém, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít, és hogy akkor mindent is csinálnom kell, mert hát Krisztusban van erőm mindenre is. De sőt, ahogy elkezdtem kiskamasz lenni, meg már nagyobb iskolás, meg stb., és akkor már így a nagyon sok feladatra néha alig futott a idő, és így tényleg mindig mindent el akartam olvasni, mindenkivel akartam találkozni, benne voltam szervezésekbe, tehát nagyon aktív gyerek voltam, és akkor arra gondoltam, hogy hát ezt az igét azt így át kéne írjam, úgyhogy hát mindenre van időm a Krisztusban. Mindig ilyen időhiánnyal küzdöttem, hogy több mindent akartam csinálni, mint ami belefért az életembe. És akkor át akartam írni, és azt hiszem, hogy még mindig ott van ez az ige az életemben elég erősen, csak valahogy, hála Istennek, én változtam, s változok sokat az idők folyamán, hogy ez a mindenre van erőm a Krisztusban, ki engem megerősít, áttevődjön a hangsúly a második részre, ami Krisztusról szól, és az ő erősítéséről, tehát nem az a lényeg ennek az igének, amit én úgy gyerekként megértem, hogy mindenre van erőm, és mindent meg kell csinálni, hanem gyakorlatilag arra kell erőm legyen, amiben megerősít Krisztus, és itt ez a nagy kérdés, hogy mennyire van vele szoros kapcsolatom, mennyire tudok figyelni arra, hogy éppen mi erősít meg, mi az, amihez szeretné, hogy erőm legyen. És nem az, hogy én ennyi mindenhez szeretnék erőt, úgyhogy gyere Uram, erősíts meg, és ezeket toljuk végig. Tehát így felnőve lassan kezdem megérteni, hogy miről is szól ez az ige, és milyen szemléletmódváltás kell ahhoz, hogy valóban egy használható emberévé válja Krisztusnak, és ne őt akarjam bevonni az én projektjeimbe, hanem fordítva.
2: És az utolsó kérdés, ha beülhetnél az iskolapadba a mai tizenévesek közé, akkor mit mondanál, hogy mire figyeljenek vallás órán?
3: Most kérdés, hogy kortásként mit mondanék, vagy így felnőttként, mert nyilván felnőttként nagyon sok minden kioktatásnak tűnhet, mert látom most már az én kiskamasz gyerekeimen, hogy ha bármit mondok, akkor jól van, anya, nagyjából ilyen hangsúlyjal lehet venni és értelmezni, úgyhogy lehet, hogy úgy vagány lenne gyerekként beülni közéjük, vagy velük egykoruként beülni közéjük egy mostani fejjel, és akkor lehet, hogy nagyobb esélyem lenne. Én azt tudom, hogy nekem ez egy folyamatos küzdelmem volt gyerekként is, és aztán egyetemistaként is, hogy nagyon nehezen tudtam a hitemről beszélni. Féltem, hogy nevetségessé válok, vagy féltem, hogy nem értik, amiről beszélek. Ugyanakkor meg így gyötrődtem is ezen, mert nem akartam titkolni azt, amiben hiszek. Csak valahogy olyan nehéz volt azt látni, hogy sokan nem is, tehát nem is tudják, hogy én miből jövök, vagy miért gondolkodok úgy, ahogy gondolkodok. Sok ezeket próbálgattam felvállalni, de ez egy örökös gyötrelmem volt, hogy mit jelent megélni kortársak között a hitet. Úgyhogy az egyik, amire felhívnám a figyelmüket, amit azóta is láttuk, hogy ami a legfelszabadítóbb ilyenkor, az önazonosság. És hogy ők is arra figyeljenek, hogyha valaki, akinek tetszik az élete nekik, és azt látják, hogy nagyon önazonosan éli a hitet, tehát amiről beszél, azt éli is, és nem egy szöveg. Tehát én azt gondolom, hogy a jelenlegi református világunknak is az egyik legnagyobb csapdája, hogy nagyon elvált a szöveg az élettől, és nagyon gyakori élményem mai napig is, hogy van egyfajta nyelvezet, amit használunk, amit a fiatal nem tud kötni az életéhez, és van egyfajta leválás. Lehet, azt fiatal úgy is érzékel, hogy ez szöveg, de mi a tapasztalat a szöveg mögött, úgyhogy ezt lehet nem is a gyerekeknek, hanem elsősorban lehet pont a vallástanárnak mondanám, hogy ő gondolkodjon el, hogy az a szöveg, az a Biblia történet, bármi, amiről beszél, amit át akar adni, az ő életéhez hogyan kapcsolódik húsba vágóan, fontosan, és akkor hogyan tudja a gyerekek elé élni, milyen saját történetekkel tudja példázni, hogy milyen saját vívódásokkal tudja példázni. Tehát ha nem tudjuk az életünkkel mutatni, példázni, magyarázni a Szentírást, akkor az érthetetlen a gyerekek számára szerintem, mert tényleg csak egy szöveg marad, egy jó esetben egy irodalmi szöveg még, amit meg akarnak fejteni, de rossz esetben egy poros szöveg, ami érthetetlen számukra. Úgyhogy ezt mondanám, azt hiszem, hogy megélni azt, amiről beszél, ezt mondanám a vallástanárnak, a gyerekeknek, meg akár ezt a kihívást, hogyha bármiben érzik is azt, hogy mi lenne a jó, vagy nem azt kéne, vagy nem úgy kéne, amit csinálnak, csak nem akarnak kilógni a tömegből, meg stb., akkor ne féljenek kiállni azért az igazságért, vagy azért a mély igazságért, ami mozgolódik bennük, és ami azt mondja, hogy ezt így kéne, és nem úgy kéne, hogy megyek a tömeg után, akkor merje ezt felvállalni. Mert mindig meglepő módon több követő lenne az osztályban, mint amennyire gondol ő, és valószínű nem maradna egyedül. Csak senki nem meri kimondani, hogy figyeltek, azért ez nem így lenne jó, vagy nem ez az életmód, ahogy élni szeretnék, vagy nem ez az életvitel, amit gyakorolni szeretnék. És hogy ebben nagyon, nagyon bátornak lenni. Tehát, hogyha nekik fontos az, hogy a keresztény hitüket gyakorolják, akkor keressenek társakat hozzá, mert közösség nélkül nem megy. és ezt meg most már nem is tudom, hogy vallástanának, lelkiszeinknek, kiknek mondanám, hogy igen. Ezt tartom nagyon fontosnak, hogy olyan közösségeink legyenek, ahol önazonos emberek vannak, amit beszélnek, azt élik, és a fiataljaink tudjanak kapcsolódni, mert a kamaszkor az a nehéz időszak, most én is látom, hogy mekkora kihívásokkal jár, amikor a gyerek már nem annyira hozzád akar kapcsolódni, viszont ha van egy közösség, akkor ott lehet egy nagyon vagány felnőtt, akit hirtelen kinéz magának, és akkor hozzá fog kapcsolódni. És akkor te meg szülőként is nyugodt lehetsz, hogy oké, nem tőled hallja, de ott van egy másik felnőtt, aki megéli a Krisztusba vetett hitét, és a gyerekednek ott van. Szeretnék én is más gyerekének ilyen lenni, és szeretném, hogy legyen más is közösségből, gyülekezetből, aki az én gyerekemnek ilyen szereppel bír az életébe.
1: Az elmúlt percekben Berke Krisztina Ágnessel, a Creative Food Lab főzőműhely marketing menedzserével beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük. Közélet, közérdek. Minden, ami befolyásolja hétköznapjainkat. Az Európa Rádió szolgáltató műsora minden pénteken 15 órától.

0: 15 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Megváltozott munkaképességű és fogyatékos emberek foglalkoztatására buzdít a közigazgatásban a Szociális és Családügyi Minisztérium. A tárca pénteki közleményében azt írta, az esélyegyenlőségi és akadálymentesítési államtitkárság levélben kereste meg a minisztériumokat, hogy felmérje, milyen munkakörökben lenne lehetőség megváltozott munkaképességű munkavállalók fogadására. Az államtitkárság szakmai segítséget is ajánl a megfelelő munkavállalók megtalálásához, kiválasztásához és munkahelyi beilleszkedéséhez, valamint szükség esetén mentor is segítheti az új munkatársat és a befogadó munkahelyet, közölték. Hozzátéve, hogy a minisztériumok október 12-éig jelezhetik foglalkoztatási igényeiket. A mellrák korai felismerésétől a diagnózison át a megfelelő kezelésig minden időben megtett lépés számít. A szűrésnek akkor van jelentősége, amikor valaki egészségesnek érzi magát. Hívja fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ az emlőrák elleni küzdelem hónapja kapcsán. Az elmúlt évekhez hasonlóan az NNGK idén is csatlakozik az Egészség hídja összefogása mellrák ellen kezdeményezéséhez. Október 3-án a Lánchíd mellett több jellegzetes és fontos épület is rózsaszín megvilágítást kap, ezzel is kifejezve az emlőrákkal érintettek iránti szolidaritást, olvasható a pénteki közleményben. Magyarországon évente mintegy 8000 nőnél diagnosztizálnak emlődaganatot. A szervezet népegészségügyi emlőszűrés keretében a tünetmentes 45-65 év közötti nők két évente kapnak személyre szóló meghívást mammográfiás vizsgálatra. A szűrővizsgálatra szóló meghívó lehetőséget kínál arra, hogy egészségünkről időben képet kapjunk, és egy esetleges elváltozást korai stádiumban felismerjenek, áll a közleményben. Nem jogerősen 250 óra közérdekű munkabüntetésre ítélte a Kazincbarcikai járásbíróság azt a nőt, aki egy Borsodabaúj Zemplén megyei óvodában szóját tartalmazó ételt adott egy súlyos szója és mogyoró allergiában szenvedő kislánynak, közölte a Miskolci törvényszék pénteken. Azt írták, a vádlott pedagógiai asszisztensként dolgozott az óvodában, és a kialakult gyakorlat alapján ő volt felelős a gyermek egyedi étkezésének biztosításáért. A vádlott a saját csoportjában osztotta ki a nassolni való ételt, annak összetevőit azonban nem ellenőrizte, így a kislány szójalisztet tartalmazó sós pálcikát fogyasztott. A gyermeknél allergiás reakció alakult ki, ezért kórházba szállították és ellátták, ahol tünetei megszűntek. A bíróság a nőt foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétségében mondta ki bűnösnek, közölte a Miskolci törvényszék. Az őszi szezon leghidegebb reggele volt a pénteki. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Nyírtason csaknem -2 Celsius fokig csökkent a hőmérséklet, közölte a Hungaromet ZRT Facebook oldalán. Azt írták, a Kárpát-medencétől északkeletre egy kicsit szárazabb, alacsonyabb harmadpontú levegő szivárgott be, ennek eredményeképp pénteken volt a szezon leghidegebb reggele. Hozzátették, Nyírtason csütörtök délután még 24,5 fokot mértek, így a napi hőingás több mint 25 fokos volt. A bejegyzés alapján péntek hajnalban a Nógrád megyei Zabarban -1,6 fok volt. A Borsodabaúj Zemplén megyei Gagybátor meteorológiai állomásán -0,6, Bán révén -0,3 fokot mértek.
0: Az időjárásról.
1: Általában felhőtlen, az északkeleti határ közelében fátyol felhős lesz az ég, többnyire mérsékelt marad a keleties szél, délutára 24 és 26 fok közé melegszik fel a levegő. Szombaton napos idő várható kevés fátyol felhővel, csapadék nélkül, a légmozgás nagy részt mérsékelt marad. A hőmérséklet szombat délután 23 és 27 fok között valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották. ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.

Menj tovább! Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére. Zsidókhoz írt levél 12. fejezet, 2. vers. Egy vasárnapi iskolai tanító Jónásról mesélt, aki nem engedelmeskedett Istennek, és végül lenyelte egy cethal. 3 napon és 3 éjjel át kiáltott a tenger mélyéről, mire Isten megparancsolta a cetnek, hogy köpje ki Jónást a partra. Amikor az óra végén a tanító megkérdezte az osztályt, hogy mit értettek meg a történetből, egy kisfiú felkiáltott. Azt, hogy a jó embereket nem lehet sokáig lent tartani. Nem attól fulladsz meg, hogy vízbe esel, hanem ha ott is maradsz. Dávid ezt írta, az Úr irányítja annak az embernek a lépteit, akinek az útja tetszik neki. Ha elesik is, nem marad fekve, mert az Úr kézen fogja. Zsoltárok könyve 37. fejezet 23-as és 24-es vers. Amikor elúszni látszanak az álmaid és a terveid, ne veszíts szem elől a célt és fuss álhatatossággal. Gondolj Winston Churchill szavaira, aki ezt mondta. A buldog orra azért hajlik hátra, hogy lélegezni tudjon anélkül, hogy elengedni a zsákmányát. Amikor a teljes figyelmeddel összpontosítasz valamire, jó eséllyel előbbre viszed az adott ügyet, ezért akarja a sátán, hogy jelentéktelen dolgokra koncentrálj. Jézus tovább látott a keresztnél, arra fókuszált, ami a túloldalon várt rá. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, biztat bennünket a Biblia. Ne feledd, hogy Istennél nincs heti bér, ő a végén fizet majd. Azt szerint fog megjutalmazni, hogy miként fejezed be, nem pedig azt szerint, hogy hogyan kezdted. Pál így ír, ami pillanatnyi könnyű szenvedésünk minden mértéket meghaladó nagy, örök dicsőséget szerez nekünk. A Korintusiakhoz írt 2. levél, 4. fejezet, 17-es vers. Tartsd hát a szemed a célon, és menj tovább! Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: bibliai üzenetet hallottak. Svéd asztal, az Európa Rádió délutáni menüje.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm az Európa Rádió minden kedves hallgatóját, én Huszár Kata vagyok. 3 és 4 óra között először hallhatnak majd a közéleti magazinunkban a KSH Stadtwars Uni elnevezésű versenyéről, melyet felsőoktatásban hallgató fiatalok számára hirdettek meg. Majd az Európai Madár Megfigyelő Napokról is szólunk, illetve arról is hallhatnak, hogy szeptember 29-én volt az élelmiszerpazarlás elleni világnap. Kedves hallgatóink, számítunk figyelmükre!

0: Közélet, közérdek. Az Európa Rádió szolgáltató műsora.
1: Köszöntöm Önöket, ez a Közélet, közérdek 2026. október 2-án pénteken, a mikrofonnál Huszár Katát hallják. Kedves hallgatóink, akár miskolci egyetemisták is jelentkezhetnek a Központi Statisztikai Hivatal Statworth Uni elnevezésű versenyére. Az idei országos statisztikai csapatversenyre október 5-én éjfélig lehet nevezni 2 vagy 3 fős csapatoknak. A részletekről majd Gombos Veronikát, a Központi Statisztikai Hivatal szóvivőjét kérdezzük.
2: A versenyre alap- és mesterképzésben tanuló hallgatók jelentkezhetnek 2 vagy 3 fős csapatokban, külön-külön kategóriában indulnak, és a 2 képzési szintet pedig egy csapaton belül nem lehet keverni. A megmérettetés 3 online fordulóból és egy személyes döntőből áll.
1: Ezt követően arról szólunk, hogy ezen a hétvégén rendezik meg az Európai Madár Megfigyelő Napokat. A programot a Nemzetközi Madárvédelmi Tanács, a BirdLife International indította 1993-ban. A magyarországi koordinátor a Magyar Madártan és Természetvédelmi Egyesület, mely országszerte 59 helyszínen várja az érdeklődőket, többek között Miskolcon is. A Madár Megfigyelő Napokról Halmos Gergővel, a Magyar Madártan és Természetvédelmi Egyesület ügyvezető igazgatójával beszélgetünk.
3: A Madár Megfigyelő Napok európai szinten most már évtizedek óta egy fix programot jelentenek minden október első hétvégéjén. Ezen a hétvégén egész Európa szerte a partnereink hirdetnek különböző madár megfigyelő programokat, helyszíneket, és ugyanezt tesszük mi is Magyarországon. Általában megpróbáljuk az egész országot lefedni, és minden megyében több programot is ajánlani az érdeklődőknek.
1: És végül, de nem utolsó sorban, Nemes Imrével, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elnökével beszélgetünk annak kapcsán, hogy szeptember 29-én volt az élelmiszerpazarlás elleni világnap.
4: A NEBI 2016 óta vizsgálja minden évben azt, hogy a háztartásokban mennyi élelmiszer hulladék keletkezik. De maga az élelmiszerláncban az élelmiszer hulladék az gyakorlatilag minden szektorban termelődik. Akár a termelésbe gondoljunk arra, hogy a szilva vagy az alma, ami a fáról lepotyog, az már nem élelmiszer, tehát már a termelésnél is keletkezik, a feldolgozásnál, akár egy vágóhidon, egy húsüzemben, de akár ugyanígy a kereskedelemben is megromolhat a kirakott zöldség, gyümölcs, ami szintén hulladékként jelentkezik. A NEBI-nél mi kimondottan a háztartásokra fókuszálunk, ott végezzük a felméréseket.
1: Kedves hallgatóink, ez a Közélet, közérdek kínálata, számítunk figyelmükre.
0: Közélet, közérdek. Minden, ami befolyásolja hétköznapjainkat. Az Európa Rádió szolgáltató műsora.
1: Kedves hallgatóink, akár miskolci egyetemisták is jelentkezhetnek a Központi Statisztikai Hivatal Statworth Uni elnevezésű versenyére, annál is inkább, mert a korábbi években sikerrel szerepeltek a miskolci kampusz hallgatói ezen a megmérettetésen, az egyik évben például az előkelő 3. helyet szerezték meg. Az idei országos statisztikai csapatversenyre nevezni október 5-én, vagyis hétfőn éjfélig lehet. 2 vagy 3 fős csapatok jelentkezését várják. A hallgatók gazdasági, társadalmi és területi statisztikai adatok elemzésében, értelmezésében és látványos bemutatásában bizonyíthatják felkészültségüket. A 3 online fordulóból és egy budapesti döntőből álló megmérettetés végén az első 3 helyezett pénzjutalmat kap. Gombos Veronika, a Központi Statisztikai Hivatal szóvivője nyilatkozik rádiónknak a részletekről.
2: A Statworth Uni a Központi Statisztikai Hivatal felsőoktatási hallgatóknak szóló statisztikai csapatversenye, amelyet idén már 9. alkalommal rendezünk meg. A versenyt a KSH, a Magyar Nemzeti Bankkal, valamint a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatallal közösen hirdeti meg. Az elmúlt években a verseny egyre népszerűbbé vált az egyetemisták körében. A tavalyi versenyre már közel 150 csapat regisztrált. Ez is azt mutatja, hogy a hallgatók nyitottak az adatok világára, különösen akkor, ha izgalmas gyakorlati feladatokon keresztül találkozhatnak vele.
1: Kiknek szól egészen pontosan ez a verseny? Mert ugye az hallható a nevéből is, hogy a felsőoktatásban tanulók számára, de mégis inkább a reál területen tanulók részére?
2: A versenyre alap- és mesterképzésben tanuló hallgatók jelentkezhetnek két vagy három fős csapatokban. Külön-külön kategóriában indulnak, és a két képzési szintet pedig egy csapaton belül nem lehet keverni. Tehát igazából csak ez a feltétele annak, hogy kik azok, akik indulhatnak. Az osztatlan képzésben résztvevő hallgatók mesterképzés kategóriában versenyezhetnek. A megmérettetés három online fordulóból és egy személyes döntőből áll. Az első forduló egy 30 kérdéses, feleletválasztós előszűrő, amelyből a 25 legjobb alap és a 25 legjobb mesterképzésben résztvevő csapat jut tovább. A következő két fordulóban már összetettebb, számítást és szöveges értelmezést is igénylő feladatokat kell megoldaniuk. A három online forduló összesített eredménye alapján kategóriánként pedig az 5 legeredményesebb csapat jut be a döntőbe. A döntőt december 15-én rendezzük meg Budapesten, a KSH székházában, a statisztikai palotában. A csapatok a helyszínen ismerik meg majd a feladatot, amelynek kidolgozására egy órájuk lesz, ezt követően pedig 20 percben mutathatják be a megoldásukat a zsűrinek.
1: Hogyan tudnak itt felkészülni a különböző csapatok?
2: Hát mivel a feladatok gazdasági, társadalmi és területi statisztikai adatokhoz kapcsolódnak, ugye az első forduló kérdései a KSH honlapján megjelent statisztikai hírekre és tartalmakra épülnek, tehát első körben azzal kell majd foglalkozniuk, abból kell felkészülniük. A második és harmadik fordulóban a csapatoknak már adatsorokat kell feldolgozniuk, számításokat végezniük, majd az eredményeiket szöveges magyarázattal együtt bemutatniuk. A feladatok Excelben is megoldhatók, de más statisztikai szoftvert is használhatnak. A két kategória csapatai hasonló jellegű, de eltérő nehézségű feladatokat kapnak. A döntőben mindehhez prezentáció is társul, tehát nem elég a helyes eredménnyel foglalkozni, vagy helyes eredményre jutni. Azt is meg kell mutatni, hogy mit mondanak az adatok, milyen összefüggések és tendenciák rajzolódnak ki belőlük. A feladatokat a szervezők és az együttműködő egyetemek közösen állítják össze, a megoldásokat pedig egyetemi oktatókból, valamint a KSH, az MNB, a MEC és a partner intézmények szakértőiből álló zsűri értékeli majd.
1: Mik egyébként a korábbi éveknek a tapasztalatai? Szerte az országból érkeztek nevezések, érkeztek versenyzők?
2: Igen, mindenhonnan érkeznek versenyzők, de a korábbi évek tapasztalatai azt mutatják, hogy az egy dolog, hogy mindenhonnan érkeznek, de egyre kreatívabbak a versenyzők, és egyre kreatívabban közelítik meg a feladatokat. Nem csak a számításokban teljesítenek jól, hanem egyre látványosabban és közérthetőbben mutatják be az eredményeket is. A csapatmunka különösen sokat ad a versenyhez, hiszen van, aki az adatok elemzésében, más a vizualizációban, vagy éppen a prezentációban erősebb. A feladatok során a résztvevők olyan gyakorlati tapasztalatot szerezhetnek, amelyet később a tanulmányaikban és a munkaerőpiacon is hasznosíthatnak, úgyhogy én ezúton is bátorítok minden csapatot és minden felsőoktatásban résztvevő hallgatót, hogy jelentkezzen és jöjjön, mérettesse meg magát.
1: Egy picit azért beszéljünk itt a jelentkezés menetéről, mit kell erről pontosan tudni. Adjunk információt a hallgatóknak, akik esetleg hallják ezt a riportot, hogy na hát akkor induljunk el, szervezzünk egy csapatot. Mi itt az útja, módja?
2: Két-három fős alap- és mesterképzésben tanuló hallgatói csapatok jelentkezését várjuk. A két képzési szint egy csapaton belül nem keverhető. Az osztatlan képzés hallgatói a mesterképzés kategóriában indulhatnak majd. Nem vehet részt az, aki a KSH-val, az MNB-vel vagy a MEC-kel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll. A regisztrációt 2026. október 5-e éjfélig várjuk a www.ksh.hu/statworsuni. oldalon. A nevezés díjtalan, szükséges adatok, csapatnév, csapattagok neve, intézmény, kar, szak, tagozat és évfolyam.
1: Mi történik a nevezés után? Ugye valaki határidőig benevez, utána mikor indul el konkrétan a megmérettetés, ugye a több forduló alapján?
2: Az első forduló október 6-a és 12-e között zajlik. Az értesítést az első forduló eredményéről majd október 16-án fogjuk elküldeni nekik. A második forduló október 19 és november 2-a között zajlik. A harmadik forduló pedig november 3 és 17-e között. Fordulónként legfeljebb 30 pontot érhetnek el a csapatok. A három online fordulóban összesen 90 pont szerezhető. Az online pontok csak a döntőbe jutást határozzák meg. A döntőben a zsűri már kizárólag az ott nyújtott teljesítményt értékeli. És azokat értesítjük, akik a döntőbe jutottak, azokat a csapatokat, ez pedig december 4-én történik meg, és 5-5 csapat kerül majd a döntőbe. A döntőt december 15-én 9 és 2 óra között rendezzük itt a KSH székházban. A továbbjutásról is mondanék néhány információt. Az első fordulóból a legjobb 25-25 csapat jut tovább. A döntőbe az összesített eredmény alapján a legjobb 5-5 csapat kerül be. Kategóriánként pedig egy-egy csapattal bővülhet a létszám, ha a pontkülönbség nem haladja meg az 1%-ot.
5: Mi alapján állítják össze a feladatokat? Ugye említette korábban, hogy azért több típusú feladat van.
2: A feladatok gazdasági, társadalmi és területi statisztikai adatokhoz kapcsolódnak. Az első forduló kérdései a KSH honlapján megjelent statisztikai hírekre és tartalmakra épülnek. A második és harmadik fordulóban a csapatoknak már adatsorokat kell feldolgozniuk, számításokat végezniük, majd az eredményeiket szöveges magyarázattal együtt bemutatniuk. A feladatok Excelben is megoldhatók, de más statisztikai szoftvert is használhatnak. A két kategória csapatai hasonló jellegű, de eltérő nehézségű feladatokat kapnak. A döntőben mindehhez prezentáció is társul, tehát nem elég helyes eredményre jutni, azt is meg kell mutatni, hogy mit mondanak az adatok, milyen összefüggések és tendenciák rajzolódnak ki belőlük. A feladatokat a szervezők és az együttműködő egyetemek közösen állítják össze.
5: Mi a versennyel a legfőbb céljuk?
2: A legfontosabb célunk, hogy népszerűsítsük a statisztikát a felsőoktatásban tanulók körében. Szeretnénk megmutatni a fiataloknak, hogy a statisztika jóval több képleteknél és számításoknál. A versenyen nem csak a helyes számítás, hanem a jó csapatmunka is nagyon fontos. Előnyt jelent, ha van a csapatban, aki jól kezeli az Excel-t, aki logikusan gondolkodik, és olyan is, aki magabiztosan tudja bemutatni az eredményeket.
5: Ugye ez egy verseny, tehát azért amellett, hogy tényleg rengeteg tapasztalatot és tudást is szereznek ez alatt, már akár a felkészülés alatt, már akár a különböző fordulók alatt a diákok, azért a nyeremény is igen vonzó erő lehet, húzó erő lehet egy-egy ilyen megmérettetésre való jelentkezésnél, mondjunk erről is néhány szót.
2: Ez így van, a verseny komoly szakmai lehetőséget is jelent, kezdjük ezzel. A KSH az első három helyezett csapat tagjainak a feltételek és a rendelkezésre álló férőhelyek függvényében szakmai gyakorlati lehetőséget is biztosít, a MEC pedig a döntőbe jutott hallgatóknak kínálhat gyakornoki foglalkoztatási lehetőséget. Mindkét kategóriában az első három helyezett csapat pénzjutalomban is részesül, az első helyezett csapat bruttó 1.050.000, a második 750.000, a harmadik pedig 600.000 forintot kap. Jelentkezni, még egyszer mondom, 2026. október 5-én éjfélig lehet a www.ksh.hu/statworsuni oldalon. A nevezés és a részvétel díjmentes, úgyhogy várjuk a csapatokat. És szeretném még itt azt is megemlíteni, hogy megújult a verseny weboldala, ahol minden fontos információ egy helyen elérhető. A két Statwars, a középiskolásoknak és az egyetemistáknak szóló versenyt idén Molnár Janka influencer is népszerűsíti, érdekes és játékos videókkal. Ezért arra biztatunk mindenkit, hogy kövesse a KSH közösségi felületeit, valamint Janka TikTok csatornáját is, ahol további érdekességeket és hasznos információkat tudhatnak meg a versenyeinkről.
1: Kedves hallgatóink, akár miskolci egyetemisták is jelentkezhetnek a Központi Statisztikai Hivatal Statwars Uni elnevezésű versenyére. Az idei országos statisztikai csapatversenyre nevezni, ahogy tehát hallhatták, október 5-én, vagyis hétfőn éjfélig lehet. Két vagy három fős csapatok jelentkezését várják. A hallgatók gazdasági, társadalmi és területi statisztikai adatok elemzésében, értelmezésében és látványos bemutatásában bizonyíthatják felkészültségüket. Az elmúlt percekben a részletekről Gombos Veronikát, a Központi Statisztikai Hivatal szóvívőjét kérdeztük.

0: Közélet, közérdek. Minden, ami befolyásolja hétköznapjainkat. Az Európa Rádió szolgáltató műsora.
1: Kedves hallgatóink, madárszámlálás két kontinensen. Október 3-án és 4-én rendezik meg az Európai Madár Megfigyelő Napokat. A programot a Nemzetközi Madárvédelmi Tanács, a BirdLife International indította 1993-ban. Az eseményhez azóta közép-ázsiai partnerek is csatlakoztak, így a hagyományosan október első hétvégéjére meghirdetett rendezvény immáron két kontinens őszi madárvonulásáról gyűjt adatokat a lakosság segítségével. A program magyarországi koordinátora, hazánk BirdLife képviselője, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. Az MME országszerte 19 megyében, illetve Budapesten is 59 helyszínen várja az érdeklődőket. Az Egyesület Bükki helyi csoportja vasárnap a Miskolc-Tapolcai Parkban szervez madármegfigyelő sétát, de szombaton, szintén Miskolcon, a Szimvatorkolatnál a Fonoda utca mögött is várják az érdeklődőket. Reggel 8 órától délig itt madármegfigyelés, madárgyűrűzés zajlik majd. Az Európai Madármegfigyelő Napok évenkénti összesített eredményei elképesztő számokat mutatnak. Tavaly 29 ország 834 helyszínén több mint 2.820.000 madarat figyelt meg a csaknem 28.000 résztvevő. Ez egy játékos verseny is az országok között, ahol a helyszínek, a résztvevők és a megfigyelt madarak száma alapján dőlnek el a virtuális dobogós helyek. Az összesített magyar eredmény gyarapításához nem csak szervezett helyszíneken lehet hozzájárulni, bárki megszámolhatja a kert, az utca, a közeli park madarait. A részletekről Halmos Gergő, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület ügyvezető igazgatója nyilatkozott rádiónknak.
2: A madármegfigyelő napok európai szinten most már évtizedek óta egy fix programot jelentenek minden október első hétvégéjén. Ezen a hétvégén egész Európa szerte a partnereink hirdetnek különböző madármegfigyelő programokat, helyszíneket, és ugyanezt tesszük mi is Magyarországon. Általában megpróbáljuk az egész országot lefedni, és minden megyében több programot is ajánlani az érdeklődőknek. Az amellett, hogy egy kiváló lehetőség arra, hogy egy szakmai vezetés kíséretében madármegfigyelést tudjanak a teljesen kezdők is végezni, és egy olyan élményhez jussanak, ami a természetbe számukra egy kapcsolatot tud jelenteni. Amellett ez egy nemzetközi verseny is, amiben az egyes országok egymással versengenek, hogy hol figyelik meg a legtöbb madarat, a legtöbb megfigyelő és a legtöbb helyszín melyik országokban van. Ebben egyébként Magyarország általában a dobogós helyeket el szokta csípni, mert nagyon aktívak egyrészt a helyi szervezeteink, másrészt egyre több partner is csatlakozik ehhez, nemzeti parkigazgatóságok, más helyi szervezetek is bekapcsolnak ebbe a rendezvénysorozatba és szerveznek helyi programokat.
1: Mi ennek az Európai Madármegfigyelő Napoknak a legfőbb célja?
2: A legfőbb célja az, hogy az embereket kimozdítjuk, és a madárvonulásnak a jelenségét megtapasztalhatják, természetközelbe jutnak, és ezáltal a később a természetvédelmi célokat is tudják erősíteni, mert ők maguk is megtapasztalják egyrészt a szépségét a természetnek és a madárvonulásnak, másrészt akár a problémákat is, amik ezzel kapcsolatosak. Azt gondoljuk, hogy a személyes élmény és a személyes tudásgyűjtés az mindig sokkal erősebb, mint amikor egy természetfilmet nézünk a tévében, vagy közvetett cikkekből értesülünk a madarakkal is természetfilmet.

0: természettel kapcsolatos ügyekről, így ez egy ilyen belépő pont ebbe a világba, és reméljük, hogy sok ezer embert el tudunk érni, hát európai szinten, pedig ez általában sok tízezer embert jelent, aki ezen a hétvégén ebben az élményben bekapcsolódik.
1: Egyébként azt tudjuk, hogy miért pont október első hétvégéje?
0: Hát ez már eredetileg azért lett kiválasztva, mert az a legtöbb országban a madárvonulás valamely szakaszát jelenti, és jó megfigyelési lehetőségeket ad. Nyilván más a helyzet Svédországban, mint Máltán, ezért mindenhol a legideálisabb időpontot nem lehet kiválasztani, de ez egy jó átlag, ahol a legtöbb helyen, így nálunk is jelentős madárvonulási számokat lehet megfigyelni, és hát még Svédországban vagy Norvégiában is érdemes ilyenkor is madarászni.
1: Ugye amellett, hogy tulajdonképpen hazánkban majdhogy nem minden megyében lesznek programok, nézem itt a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület weboldalán, hogy például itt...
0: Folyamatosan aktualizálódik, tehát remélhetőleg a végére még több program ajánlat lesz fönn, mint most, de már most is azért elég sok helyszín szerepel.
1: Néztem is, hogy itt Borsodabói, Zemplén vármegyében többek között Szalonnán, Tokajban, Miskolcon, Helyőpapin, Gelejen is lesznek programok. Egyébként az hogyan dől el, hogy ilyenkor mit szerveznek az egyes tag rész egyesületek?
0: Hát ez alapvetően azért a helyi adottságokból fakad, tehát hogy eleve például Szalonán ott egy madárgyűjtő állomás működik ilyenkor, az rögtön adja magát, hogy ott tudnak fogadni vendégeket, és amellett, hogy madár megfigyelési programot tudnak nyújtani, amellett a madárgyűrűzést és test közelből a madarakat is meg lehet tapasztalni, illetve ezzel kapcsolatosan a madárvonulás kutatásról szakképzett madárgyűrűző kollega tud bepillantást nyújtani az érdeklődőknek, de máshol pedig olyan helyeket szemelnek ki, ahol egyébként jó madár megfigyelési lehetőségek vannak, és mondjuk azért el is érhető sokak számára. Hát egyébként tényleg a Borsodabaui Zemplén megyében aktív helyi szervezeteink vannak, a legnagyobb a Büki helyi csoportunk, és sokféle programot tudnak egyébként nem csak ezen a hétvégén, hanem egész évben szervezni és biztosítani.
1: Ahogy hallhattuk, már korábban is elmondta ön, hogy hát ez azért egy verseny is az európai államok között. Mit akar ez pontosan? Hogyan zajlik ez a verseny?
0: Koordináció, van egy európai koordináció, ahova beküldi mindenki az összesített adatait, tehát ezért is mi is gyűjtjük az adatokat az összes helyszínről, illetve egyébként úgy is lehet csatlakozni, hogyha egy egyéni szervezés van egy helyszínen, akkor is a online űrlapunkon keresztül be tudják küldeni a adatokat, magyarul a helyszínt, a megfigyelt fajok számát, a résztvevők számát, illetve ha esetleg valami ritkább fajt figyeltek meg a legnagyobb számban megfigyelt madárfajoknak az adatait is fogadjuk, és akkor ezt próbáljuk utána összesíteni, és mi pedig beküldjük majd az európai összesítésbe. Így vasárnap, az a cél, hogy vasárnap este már egy rapid jelentés legyen, amikor eredményt lehet hirdetni. Ezért október 16 óráig várjuk az adatokat, mert utána nekünk is összesítve tovább kell küldeni. Így persze lehet, hogy valakik kimaradnak, akik addig nem küldtek adatot, de hát ez is egy nagy játék nemzetközi szinten, és azt gondoljuk, hogy a figyelem felhívás a legfontosabb célja, hogy eredményt tudunk hirdetni, illetve hát remélhetőleg idén is valahol dobogos helyeken végzünk, mert nagyon pörögnek a kollégák abban, hogy legyen nagy létszám, persze a madarakat azt nem tudjuk produkálni, de remélhetőleg lesz nagy számú madár is, hát nyilván ahol a legnagyobb tömegek vannak, sokszor mondjuk a seregélyek szokták elvinni a legnagyobb számokat, és akkor, hogyha éppen nem nálunk van, akkor azt nem biztos, hogy meg tudjuk nyerni, de a létszám, aki kimegy megfigyelni, és a helyszínek száma az általában európai szinten is egy jelentős szokott lenni.
1: Hogyan zajlik egyébként, hogyan kell megfigyelni a madarakat? Jó, ha csendben vagyunk, és lehetőleg nincs ott velünk, mondjuk kutya például, mert nekem rögtön ez jutott eszembe, hogy hát azért ott mondjuk egy négylábú házi kedvenc, az megnehezítheti talán a megfigyelést.
0: Hát igen, az nem biztos, hogy minden esetben segít, főleg, hogyha nem tudjuk kordában tartani, meg bizonyos helyeken, ahova a túrák mennek, kifejezetten vizes élőhelyek környékén, mondjuk madár megfigyelő lesekbe, vagy kilátókba, ott is azért, hogyha a zavarást tudjuk minimalizálni, az sokat segít, de hát alapvetően távcsövet használunk egyes helyeken, itt a legtöbb helyen gondolom a vezetők fognak magukkal vinni teleszkópot is, amivel nagyon messziről lehet megfigyelni madarakat, ezeknek a használatát is segíteni fogják azoknak, akik még nem használtak ilyen eszközöket, tehát azért elég nagy távolságból tudjuk megfigyelni, remélhetőleg minimális zavarással.
1: Mi a tapasztalat egyébként itt a korábbi évek során is? Érdeklődnek az emberek ezek iránt, a programok iránt, illetve úgy általánosságban a madárvilág, a madarak iránt?
0: Igen, szerencsére Magyarországon hagyománya is van, meg azon, hogy nagyon nagy érdeklődés van madarakkal, madárvédelemmel kapcsolatban. Egy kicsit úgy is szoktunk tekinteni erre, hogy alapvetően a madarak egy jól megfigyeltő csoport, mindenki meg tudja őket ismerni, ez egy belépő pont is arra, hogy később akár szélesebb természetvédelmi érdeklődés valakinél kialakuljon, tehát akár az ablakába is tud a madárletetőnél megfigyelni madarakat, és így már közelebb tud kerülni a természethez. Az, hogy legtöbbször dobogóra kerülünk, azért mutatja azt is, hogy nálunk ez elég népszerű, ez a konkrét esemény is, tehát a madár megfigyelő napokon is nagyon nagy számban szoktak az érdeklődők jönni, és hát alapvetően egy teljesen nyitott ingyenes programokról beszélünk ilyen szempontból, és azt gondolom, hogy ez egy kedvező lehetőség.
1: És hát néhány gondolatot azért mondjunk hazánk madárvilágáról, madárállományáról, mert hogy azért én azt gondolom, hogy a nyári kánikula, a nyári hőségnek némi beleszólása valószínűleg lesz azért ebbe itt az októberi megfigyelésbe. Vagy rosszul gondolom?
0: Hát nyilvánvalóan hatása van egyrészt a vonulás időzítés és bizonyos fajoknál, meg hát az idei óriási aszály egyes vizes élőhelyek eltűnéséhez is vezetett. Sajnos ott nem fogunk tudni megfigyelni vizes élőhelyekhez kötődő madártömegeket, de viszont ahol meg még van víz, oda meg valószínűleg koncentrálódnak, tehát akár ott még nagyobb számban tudunk madarakat majd megfigyelni, de hát a madárvonulás az természetesen jelentősen alkalmazkodik az időjárási körülményekhez, meg az élőhelyi adottságokhoz. Azért azt hozzá kell tenni, hogy azok a madárfajok, amik hosszú távú vonulók és Afrikába vonulnak, ezeknek jelentős része az már ilyenkorra azért elvonul, vagy a vonulása csúcsa az már lemegy, de ezek a madarak viszont sokkal nehezebben alkalmazkodnak a megváltozó körülményekhez, mivel eléggé determinált az, hogy mikor és hogyan vonulnak, ezért okoz számukra ez a változás, a klímaváltozás különösen problémát, és azt is tapasztaljuk, vagy azt tudjuk, hogy ezek a hosszú távú vonuló madárfajok állománya az gyorsabban változik, csökken sajnos, mint más csoportoké, tehát ez egy különös figyelmet irányít erre a csoportra. Egyébként most jött ki nemrég a globális jelentés, ahol pont ezt nézték, hogy a vonuló madárfajoknak közel a fele globálisan csökkenő állománya rendelkezik, és ezek közül elég sok globálisan veszélyeztetett faj is kerül ki, külön figyelmet érdemel így a madárvonulás is, meg a vonuló madárfajok védelme is, ennek kapcsolatban a nemzetközi szervezetünk próbál jelentősebb erőkkel fellépni, és a vonulási útvonalakon történő madárvédelmi beavatkozásokat elősegíteni, nem csak Európában, ahol elméletileg végül is azért mi gazdagabbak vagyunk, és forrásunk is van arra, hogy erre jobban koncentráljunk, még ha nem is kellő mértékben tesszük, de a vonulási útvonal teljes hosszán, például mondjuk a fecskék esetében azért a vonulási útvonalon Dél-Afrikáig terjedően az elég sok olyan terület van, ahol jelentős problémákkal néznek szembe ezek a madarak, és mindenképpen szükséges a természetes madárvédelem fejlesztése.
1: Mik itt egyébként ezen belül is, vagy akár ezen kívül is a legfontosabb feladatok, mert ugye ez azt is hozza magával, hogy nekünk embereknek is sokat kell tegyünk ezért, főleg a szakembereknek.
0: Hát ez nyilvánvaló, tehát a szakemberek bizonyos dolgokat tudnak tenni, de hát a szakemberek legnagyobb eredményeket ott tudják elérni, ahol egy-egy konkrét kiemelkedő probléma van, ami ott be lehet avatkozni, és egyes fajok érdekében intézkedéseket lehet tenni, akár ha arra gondolunk, hogy a bizonyos fajoknál a fészkelőhelyek elérhetősége okoz problémát, és ezen műfészkekkel, vagy oduk kihelyezésével lehet segíteni, vagy éppenséggel az áramütés, vagy problémájánál a vezetékeknek a szigetelés, vagy földbehelyezésével, vagy a mérgezések elleni fellépéssel tudunk beavatkozni, de azoktól az esetekben, amikor alapvetően élőhelyi nagy léptékű élőhelyi változásokról beszélünk, ott alapvető társadalmi változásokra van szükség. Magyarországon talán most a legismertebb és most már mindenkit érdeklő és érintő probléma az a víznek a kérdése, a vízes élőhelyeknek az eltűnése, ami az nem egy új keletű dolog, csak hogy most egyre kiélezettebbé válik, úgyhogy most már nem csak a természetvédők számára világos, hogy ez mekkora gond, hanem akár a mezőgazdasággal foglalkozók, de az átlag lakosság számára is világossá vált, hogy itt alapvető változásokat kell elérni, ezt pedig csak úgy tehetjük meg, hogyha mindenki a saját területén valamit lép, illetve persze talán a legfontosabb, hogy az egyes országok, mint Magyarország esetében is a döntéshozók, a vezető úgy határozzák meg az irányvonalat, hogy például itt a víz megtartás legyen az elsődleges, mivel tapasztaljuk azt, hogy az eddigi stratégia, ami azért a víz elvezetésről szólt, az komoly gondokat okozott.
1: Hát bízunk benne, hogy azért itt az Európai Madár Megfigyelő Napok keretében minél több madarat meg tudnak figyelni az érdeklődők, akár a szervezett programok keretében, akár pedig egyénileg. Azért arra kérem, hogy annyit segítsünk nekik, hogy hol tudják ők megnézni, hogy hova jelentkezhetnek be esetleg egy-egy programra, vagy hova csatlakozhatnak be egy-egy programra, ha pedig valaki nem akar, akkor hogy tudja a megfigyeléseit rögzíteni?
0: Tehát ez a legegyszerűbb út a honlapunkon keresztül vezet, az mml.hu-n. Itt most a fő oldali kiemelt hírekben ott van az Európai Madár Megfigyelő Napok, és ha arra híre az ember rámegy, akkor egyrészt ott rögtön van egy nagy gomba, mivel az űrlapon be lehet küldeni az információt, másrészt megyékre bontva ott vannak a helyszínek, amik már ismertek a megfelelő találkozási pontokkal, illetve azokkal a helyi szervezőknek az elérhetőségeivel, akiket lehet keresni a részletekkel kapcsolatosan. Illetve ezek, aki meg közösségi média felhasználó a Facebookon, ezek eseményként is megjelennek, illetve ott folyamatosan közé tesszük ott is a híreket, tehát hogy onnan is lehet tájékozódni arról, hogy hova érdemes menni.
1: Kedves hallgatóink, október 3-án és 4-én, vagyis ezen a hétvégén szombaton és vasárnap rendezik meg az Európai Madár Megfigyelő Napokat. A program magyarországi koordinátora a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, mely országszerte 19 megyében 59 helyszínen várja az érdeklődőket. Az Egyesület Bükki helyi csoportja szombaton Miskolcon a színvatorkolatnál a Fonoda utca mögött madármegfigyelést, madárgyűrűzést szervez, illetve vasárnap Miskolctapolcán, a Miskolctapolcai Parkban szerveznek madármegfigyelő sétát. Az elmúlt percekben az Európai Madár Megfigyelő Napokról Halmos Gergőt, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület ügyvezető igazgatóját hallották.
2: Közélet, közérdek. Minden, ami befolyásolja hétköznapjainkat. Az Európa Rádió szolgáltató műsora.
1: Kedves hallgatóink, Magyarországon a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal felmérése szerint évente mintegy 61 kg élelmiszer hulladék keletkezik a háztartásokban, amelynek mintegy 34%-a elkerülhető lenne. Önmagában a lejárati idő megfelelő kezelésével fejenként 9,5 kg-mal lenne csökkenthető a pazarlás. Szeptember 29-én volt az élelmiszerpazarlás elleni világnap. A témával kapcsolatban Nemes Imrével, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elnökével beszélgetünk, aki számos tippet is ad majd a miskolci háziasszonyoknak azzal kapcsolatban, hogyan lehet csökkenteni a szemetesben landoló alapanyagok vagy akár készételek számát.
3: A NEBI 2016 óta vizsgálja minden évben azt, hogy a háztartásokban mennyi élelmiszer hulladék keletkezik. De maga az élelmiszerláncban az élelmiszer hulladék az gyakorlatilag minden szektorban termelődik. Akár a termelésbe gondoljunk arra, hogy a szilva vagy az alma, ami a fáról lepotyog, az már nem élelmiszer, tehát már a termelésnél is keletkezik. A feldolgozásnál, akár egy vágóhidon, egy húsüzemben, de akár ugyanígy a kereskedelemben is megromolhat a kirakott zöldség, gyümölcs, ami szintén hulladékként jelentkezik. A NEBI-nél mi kimondottan a háztartásokra fókuszálunk, ott végezzük a felméréseket. Ugye a hulladékoknak, a élelmiszer hulladéknak a csoportosítása az alapvetően a legfontosabb az, hogy van olyan élelmiszer hulladék, ami elkerülhetetlen. Ide kell gondolni a tojásnak a héját, a burgonyának a meghámozott héját, ugye ezek óhatatlan, hogy az élelmiszer előállítás során ezek keletkeznek. A hulladékoknak egy másik kis rész olyan, ami személyes preferenciánkon múlik, hogy megesszük-e az almának a héját, vagy a csirkebőrét, vagy nem esszük meg. Ezen is nyilván lehet változtatni. És a legnagyobb része pedig, amit gyakorlatilag pazarlásnak hívunk, ez az, ami a mi emberek, mi fogyasztóknak a gondatlansága miatt végzi a kukában, mert megromlik, mert sokat vettünk, mert nincs kedvünk megenni.
1: Ehhez képest, amit hallunk, vagy hallottunk ott, ugye, hogy nem biztos, hogy eléggé odafigyelünk a dolgokra, sok minden randol a kukában, mégis azért egy elmondható talán, hogy javulóak az adatok itt az élelmiszer pazarlás területén hazánkban. Ez esetleg arra utalhat, hogy az emberek is tudatosak, tudatosabbak egy-egy vásárlás során?
3: Igen, gyakorlatilag 2016-ban az első felmérésnél a teljes élelmiszer mennyiség, ami a kukában landolt, az több mint 68 kg volt. Ebből a tényleges pazarlás az is 33 kg-nál több volt annó. A tendencia az teljes mértékben jó irányba tartunk. Ugye itt tudni kell, hogy mind az Európai Unió, mind pedig a világszervezet, az ENSZ gyakorlatilag 2030-ra egy 30%-os élelmiszer hulladék csökkentési tervet tűzött ki. Amit mi gondolunk, egyrészt úgy tűnik, hogy a Covid óta, minthogyha kevesebb lenne a vendégség, kevésbé járunk össze, emiatt valószínűleg csökken a élelmiszer pazarlás is. Hogy kevesebbet főzünk, kevesebb végzi a kukába. Talán az is hozzájárulhat, hogy az adatok azt mutatják, hogy mi magyar emberek is egyre többet járunk étterembe, gyors éttermekbe, egyre több a munkahelyi étkezés. Ugye ez is csökkenti a háztartásokban keletkező élelmiszer hulladékot. És hát bízom benne, hogy talán a legfontosabb az, hogy gyakorlatilag 2016 óta maradék nélkül programja NEBI-nek felhívja a lakosság figyelmét ennek a fontosságára, az élelmiszer pazarlás csökkentésének a fontosságára, és a NEBI oktatási programjai eljutnak a fiatalabb és az idősebb generációhoz is, és egyre tudatosabb a magyar lakosság emiatt.
1: Én arra kérem, hogy adjunk néhány tanácsot itt a hallgatóknak, hogyan tudjuk csökkenteni az élelmiszerpazarlásunkat. Bár hozzáteszem, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal maradék nélkül oldalán nagyon sok hasznos információ van, de azért egyet-kettőt osztunk meg itt a hallgatókkal is. Ha már ugye szeptember 29-e az élelmiszerpazarlás elleni világnap volt, legalább hát, ha most pár dolog jobban tudatosul az emberben.
3: Igen, nagyon fontos, hogy a maradék nélkül programunknak a honlapján rengeteg információt megtalálnak a érdeklődők, de tényleg egy-két jó tanács. Például, hogy bevásárló listával menjünk, már vásárolni, nézzük meg otthon, hogy mink van, mit szeretnénk fűzni, tervezzük meg, és csak azt vegyük meg, ami feltétlenül szükséges. Azokat az ételeket, azokat az élelmiszerek, amelynek közeli a lejárata a spájzunkban vagy a hűtőbe, azokat vegyük elő, és azokat dolgozzuk föl. Vagy a kész ételeket, amit otthon elkészítünk, azoknak az újra feldolgozására is lehet gondolni. Például egy sertéspörkölt, hogyha túl sok készült, és már nincs kedvünk megenni, és lefagyasztani sincs módunkban, hogy majd később elővegyük, akár újra feldolgozva egy holtabágyi húsos palacsintába bedolgozva egy új ételt kapunk, amit a család szívesen elfogyaszt. Talán ezek azok a stratégiák, amelyeket mindenki be tud építeni mindennapjaiba.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben arról szóltunk, hogy szeptember 29-én volt az élelmiszerpazarlás elleni világnap. Ennek a célja a világszerte termelt élelmiszer hulladék csökkentése. A témával kapcsolatban dr. Nemes Imrével, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elnökével beszélgettünk.
2: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, ezzel véget is ért a 2026. október 2-ai Közélet Közérdek című műsorunk.
2: Közélet Közérdek. Az Európa Rádió szolgáltató magazinját hallották. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: 16 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Hangsúlyozzuk, papjaink minden hívő ember és a társadalom felé, hogy nem vagyunk politikai szervezet, küldetésünk a lelkek üdvösségének szolgálata, kommentálta a Magyar Katolikus Egyháza miniszterelnök Facebook bejegyzését csütörtök késő este. Magyar Péter azt írta, hogy Magyarország miniszterelnökeként és magánemberként is elvárja a Katolikus Egyház azonnali nyilvános és teljes elhatárolódását. Osztia Zoltán katolikus plébános vállalhatatlan, embertelen és a kereszténységgel mindenben szembe menő mondataitól, melyek 2026. szeptember 26-án Feldebrőn a Szent Márton templomban hangzottak el egy szentmisén. A Magyar Katolikus Egyház erre reagált, mikor azt írta, szeretnék felhívni minden érintett figyelmét a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tavaly októberben kiadott közleményére. Hangsúlyozzuk, feladatunk, hogy elkötelezetten fáradozzunk hazánk és népünk testi-lelki jólétért és haladásáért, a családokért, a rászorulókért, az ifjúság nevelésért, az igazságosságért és a békéért, írták. A Magyar Péter által említett katolikus plébános bírálta a jelenleg kormányzati többségben lévő pártot és annak követőit. Megújult és már a mesterséges intelligencia segítségével működik a 10 évvel ezelőtt elindított szlovákiai magyar elektronikus törvénytár, mely az első ilyen külhoni adatbázisként jött létre, jelentették be az alkotók, a Procivis polgári társulás munkatársai Pozsonyban. A Bethlen Gábor alap támogatásával 2016. februárjában indult törvénytárat abból a megfontolásból készítette a szervezet, hogy sokak számára elérhető legyen a törvények magyar fordítása, és így módon is ösztönözzék a nyelvhasználati jogokkal való élést. A törvénytár elsődlegesen a közigazgatásban dolgozóknak hasznos, de segítséget ad a jogelemzőknek, a diákoknak, más külhoni magyar önkormányzatoknak, de egyéb érdeklődőknek is. A Procivis non-profit szervezet 2010 óta küzd azért, hogy a hivatali ügyintézés során a magyar nyelvet egyenrangúként és egyenjogúként kezeljék Szlovákiában. 4 intézmény, köztük egy debreceni is visszakerül a gyermekvédelmi rendszerbe. A Szőlő utcai ügy kirobbanása után fél évvel, október 1-től a debreceni, nagykanizsai, aszódi és rákospalotai intézmény is visszakerül a gyermekvédelmi rendszerbe, írta Kátai Németh Vilmos, szociális és családügyi miniszter. Az átalakítás középpontjában a fiatalkorúak nevelése, oktatása, pszichológiai és szociális támogatása áll, a megfelelő biztonsági feltételek mellett, írta a tárcavezető. Fontos szempontnak nevezte, hogy az ott élő fiatalok ne csak a szükséges felügyeletet kapják meg, hanem azt a nevelési oktatási segítséget is, mely esélyt adhat nekik arra, hogy más irányt vegyen az életük. A gyermekvédelmi intézményrendszer megerősítését 2028-ig 3 milliárd forint többletforrás szolgálja, melyet a büntetés végrehajtásnál megmaradt, fel nem használt keret átadása is kiegészít, írta a miniszter. A mentőszolgálat szerint a legsúlyosabb esetekhez 90%-ban majdnem 26 percen belül érkezett meg a mentő szeptemberben, közzétette az Országos Mentőszolgálat a szeptemberre vonatkozó kiérkezési időket. Célként azt jelölték meg, hogy a legsúlyosabb esetek 90%-ához 15 percen belül odaérjenek. A közleményben azt írták, a sürgősségi kategóriák felső szegmensében országszerte majdnem 85 ezer, Budapesten csak nem 16 ezer alkalommal riasztották a mentőket. A P1-es, vagyis legsúlyosabb esetek 3/4-éhez 20 percen belül érkezett meg a mentőegység. A közlemény hangsúlyozza, hogy ezek az adatok a kiérkezési időt mutatják, önmagukban nem az ellátás minőségét mérik. Mint írták, a 15 perces célérték azt jelenti, hogy a P1-es esetek 90%-ához ezen az időn belül érkezzen meg a mentőegység. A szeptemberi vonulási érték javulást jelent augusztushoz képest, de azt is mutatja, hogy ezen a területen továbbra is jelentős előrelépésre van szükség, hangsúlyozta az Országos Mentőszolgálat közleményében.
0: Az időjárásról.
1: Általában felhőtlen, az északkeleti határ közelében fátyol felhős lesz az ég, többnyire mérsékelt marad a keleties szél, délutára 24 és 26 fok közé melegszik fel a levegő. Szombaton napos idő várható, kevés fátyol felhővel, csapadék nélkül, a légmozgás nagy részt mérsékelt marad. A hőmérséklet szombat délután 23 és 27 fok között valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a svéd asztal itt az Európa Rádióban október 2-án, pénteken, a mikrofonnál Huszár Katát hallják. Ebben az órában a kalendáriumot lapozzuk fel, majd hallhatják az Útravaló című rovatunkat, illetve a regionális krónikát, majd pedig Debrecenváros ökomenedzserével Buzás Bori beszélget majd a fűtés szezon kapcsán, többek között arról, hogy a fa vagy széntüzelésű kazánokba ne tegyünk majd hulladékot. Kedves hallgatóink, számítunk figyelmükre!

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Ma október 2-a van, a Petrák ünneplik névnapjukat. A Petra héber eredetű női név, jelentése kőszikla. Most pedig nézzük, mi minden történt a múltban október 2-dik napján. 1452-ben e napon született meg III. Richárd angol király, az utolsó York-házi uralkodó. 1848. október 2-án gróf Batthyány Lajos, az első felelős magyar minisztérium vezetője, lemondott tisztségéről. 1945-ben e napon a 10 éves Elvis Presley először szerepelt tehetségkutató versenyen, második lett és 5 dollárt kapott. 1946-ban e napon készült el a legelső fotó, ami a Földet ábrázolja az űrből nézve. 1950-ben október 2-án született Szurdi Miklós rendező. 1956-ban e napon állították üzembe az első atom meghajtású órát. Október 2-án született 1969-ben Selmeci Roland színpadi film és szinkron színész. 1976-ban e napon született Kozma Orsolya énekesnő. 1986-ban e napon mutatták be a Macskafogó című rajzfilmet, amit Ternovszky Béla rendezett, a forgatókönyvet pedig Nepp József írta. 1761-ben e napon halt meg Mikes Kelemen, memoár író, műfordító, a 18. századi magyar prózairodalom legnagyobb alakja. 1910-ben e napon ütközött össze először két repülőgép a levegőben. 1938-ban e napon kezdte meg működését az első gázturbina. 1953-ban e napon halt meg Szép Ernő költő, író, újságíró, színpadi rendező. 1988. október 2-án befejeződött a 24. újkori nyári olimpia a koreai Szöulban. Október 2-a az erőszakmentesség és a béke világnapja, erről az ENSZ határozott Mahatma Gandhi születésének emlékére. Október 2-a a vegetarianizmus világnapja is, 1977 óta az Észak-Amerikai Vegetáriánus Társaság kezdeményezésére.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

életjelek. Az élő szervezetek, legyen az növény, állat vagy ember, mind rendelkeznek életjelekkel. Ha nincs semmi baj, a laikus is meg tudja állapítani, hogy éle az a másik vagy sem. Amikor azonban baj van, már szakértőre van szükség ahhoz, hogy el tudjuk dönteni, vannak-e életjelek a vizsgált alanynál vagy nem. És ilyenkor egy ember esetében testhőt, vérnyomást, pulzust, bőrszint, légzést és még ki tudja mi mindent vizsgálnak, hogy eldöntsék a kérdést. Nem csak az egyes embernek, hanem a közösségeknek, a családnak, a társadalomnak, a nemzetnek is vannak életjelei. A közgazdászok azt mondják, a sok hitel felvétele, gazdasági életjel, s a lakáspiac mozdulása is annak számít. Biztosan igazuk van, én nem értek hozzá. Hétköznapi emberként józan paraszti ésszel belátom, hogy a társadalom egyik életjele a születések számának aránya a halálozásokhoz képest. Logikus, hogy az a nemzet élő és életerős, amelyik képes reprodukálni önmagát. Ahol a születések száma egyre emelkedik, ahol a család a legfőbb érték, ott biztatóak a kilátások. Azt jelenti, hogy az állampolgárok bíznak a jövőben. Ahol megszületik a második és harmadik gyerek, ott alakulnak ki egészséges családok, egymásra figyelő, egymásért felelősséget vállaló közösségek. Fekete Gyula a 70-es években tanulmánykötetet jelentetett meg Élünk magunknak címmel, és benne megkongatta a vészharangot a magyar társadalom felett. Sajnos nagyon sok mindenben igaza lett. Mára alaposan elfogytunk, az életjeleink meggyengültek. Szerencsére még nem léptük át azt a bűvös határt, ahonnan már emberi szemmel nézve nincs visszaút. S hogy ne is lépjük át, tegyünk meg mindent, ami rajtunk múlik. Ne magunknak éljünk, hanem egymásért és egymásnak. Tanuljunk a határainkon kívül élő magyaroktól, hogy az itthoni életjelek is nyilvánvalóak legyenek.

0: Megújult és már a mesterséges intelligencia segítségével működik a 10 évvel ezelőtt elindított szlovákiai-magyar elektronikus törvénytár, mely az első ilyen külhoni adatbázisként jött létre, jelentették be az alkotók a Procivis Polgári Társulás munkatársai Pozsonyban. A Bethlen Gábor alap támogatásával 2016. februárjában indult törvénytárat abból a megfontolásból készítette a szervezet, hogy sokak számára elérhető legyen a törvények magyar fordítása, és így módon is ösztönözzék a nyelvhasználati jogokkal való élést. A törvénytár elsődlegesen a közigazgatásban dolgozóknak hasznos, de segítséget ad a jogelemzőknek, a diákoknak, más külhoni magyar önkormányzatoknak, de egyéb érdeklődőknek is. A Procivis non-profit szervezet 2010 óta küzd azért, hogy a hivatali ügyintézés során a magyar nyelvet egyenrangúként és egyenjogúként kezeljék Szlovákiában. Üdvözölte Magyar Péter miniszterelnök és Orbán Anita külügyminiszter pénteken, hogy az ukrán parlament elé került a nemzeti kisebbségek jogait érintő törvényjavaslat. A kormányfő Facebook bejegyzésében azt írta, a jogszabály megerősíti a magyar anyanyelvi oktatás és az oktatási intézményhálózat jogi garanciáit. A magyar külügyminiszter is üdvözölte a lépést, melyet az elmúlt hetekben folytatott kétoldalú magyar-ukrán szakmai egyeztetések és a kárpátaljai magyar közösség képviselőivel folytatott konzultációk előztek meg. A törvényjavaslatról az ukrán parlament várhatóan még októberben dönt. Orbán Anita korábban kifejtette, a megállapodás értelmében újra megerősödhet a magyar nyelvű oktatás, szabadabban lesz használható a magyar nyelv az iskolai életben, az adminisztrációban, az érettségi és felvételi vizsgákon, valamint a közösségi és politikai élet több területén is. A külügyminiszter hozzátette, különösen fontos, hogy az Európai Unió is rögzíti, Ukrajnának a kisebbségi cselekvési tervét összhangba kell hoznia a magyar-ukrán tárgyalások eredményeivel, a végrehajtást pedig a csatlakozási folyamat során folyamatosan ellenőrizni kell. A Református Közéleti és Kulturális Alapítvány és a Felsőbarcikai Református Egyházközség kirakodóvásárral, főzőversennyel és kóstolással, valamint háladó istentisztelettel vár mindenkit a 6. református ízek találkozójára. Az eseményt október 16-a és 18-a között rendezik meg Kazincbarcikán, mondta Zila Gábor, a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány ügyvezetője.
1: Egy régi-régi hagyománya van annak, hogy a református egyház a különböző társadalmi csoportok felé, vagy a különböző szakmacsoportok felé igyekszik odafordulni speciálisan is, és valamiért az Úristen úgy adta, hogy nekünk ez különösen is ahhoz a társadalmi réteghez, vagy ahhoz a társadalmi csoporthoz adatik meg ez az odafordulás feladata, akik azért valljuk meg történelmet vizsgálva, jól látszik, hogy korábban a magyarországi reformátusság fennmaradásának, gazdasági megmaradásának az alapját is jelentették, nevezetesen a vidéken mezőgazdaságból élőknek a csoportját. Valamiért ez úgy alakult, ha hinnék a véletlenekben, azt mondanám, hogy véletlenül ez úgy alakult, de nem hiszem, hogy a Református Közélet és Kulturális Alapítvány megkapta azokat a feladatokat, amikor is ehhez a csoporthoz tudunk odafordulni. Az egyik ilyen alkalmunk és ennek az eseménynek a társrendezvénye az a Bórum, ami a Kárpát-medencei református szőlészeket és borászokat igyekszik összefogni, a másik pedig ez a református ízek alkalma lett, amikor is Szent Péter püspök úr javaslatára, kezdeményezésére igyekeztünk azokat a termelőket is megszólítani, akik a mezőgazdaság többi részéből élnek, tehát nem kifejezetten a szőlővel vagy a borral foglalkoznak. És ennek az alkalomnak az két fontos célkitűzése van. Ezek közül az egyik az az, hogy az egymás szakmai tudása által való épülés az itt is megjelenhessen. A másik fontos része pedig az, hogy egy kicsit meg tudjunk pihenni, és hálát tett szívvel odafordulni az Úristenhez, hálát adni azért, hogy megadta termését a föld.
0: Vörös színű lehet a színva a vízművek felújítási munkálatai miatt Miskolcon. A színva főforrásban és a taviforrásban is felújítási munkálatokat végeztet az Észak-Magyarországi Regionális Vízművek ZRT október végéig. Az így keletkező természetes kőzettörmelék finom iszap az élővilágra semmilyen káros hatást nem gyakorol, de a színvát elszínezheti, írta a társaság a közleményben. Az IRV Miskolci Üzemmérnökség közösségi oldalán azt írták, az ivóvíz szolgáltatást a jogszabályokban előírtak szerinti minőségben és mennyiségben biztosítják a források felújításának ideje alatt is. A Miskolci

0: Egyetem kampusza egy héttel korábban a jövő kutatóinak találkozó helyévé vált, ugyanis az intézmény idén is megszervezte a kutatók délelőttje programot. Az egyetem karai több mint 40 interaktív látványos bemutatóval és kísérlettel készültek, melyek elsősorban a pályaorientáció előtt álló általános és középiskolás diákokat szólították meg. A látogatók nem csak a laboratóriumok kulisszatitkaiba pillanthattak be, hanem közvetlenül a szakemberektől és oktatóktól kérdezhettek a legújabb technológiai fejlesztésekről, mondta Erdei László, a pályaorientációs és felvételi központ vezetője.
1: Hát igen, a kutatók napjának is nevezzük így a Miskolci Egyetemen. Itt a szeptember utolsó pénteke a kutatók éjszakáját már azért 20 éve, ahogy Magyarországon is megrendezésre kerül, mindenhol csatlakozott már az első között a Miskolci Egyetem, és azóta egyébként egy nagyon népszerű rendezvény, és pont így 2023-ban jött az az ötlet, hogy esténként családokkal, nagyszülők, gyerekekkel el tudnak látogatni ide a rendezvényre, úgymond a Miskolci Egyetem kinyitja a tudományos ablakát, ajtaját, és be tud jönni mindenki érdeklődő, akár nem csak ilyen pályaorientációs egy beiskolázás célra, hanem abszolút csak egy tudományt megmutassuk, akár a műszaki, akár a társadalomtudományokat. És az a gondolat benne van, hogy akik mondjuk nem olyan szerencsések, mondjuk én is kisvárosban nőttem fel, és mikor az egyetemre kerültem, hallottam erről elsőnek. Szóval igazából középiskolások, akik esetleg bejárósak és kollégisták, vagy esetleg a szülők nem tudják őket elhozni, vagy így nincs a látókörükben, akkor pedagógusokkal délelőtt egy hasonló kisebb csoport jelentkezéses programot gondoltunk itt ki, és azóta már ez a negyedik alkalom. Akár egy ilyen kis saját do it yourself dolog is előjöhet, és nyilván egy nagy előadó is, és akár egyébként egy külső partnert meg kell említenem, itt a Szeret a Kiállító Központból egy olyan előadást hoztak el és tettek a kínálatban, amire egyébként mind az 5 idősávban egyébként majd 100%-ra betelt a csoportokat, ahogy ki tudták legózni, tehát hatalmas népszerűség volt így külső partnereknek is a programja.
0: Nem jogerősen 250 óra közérdekű munkabüntetésre ítélte a Kazincbarcikai Járásbíróság azt a nőt, aki egy Borsod-Abaúj-Zemplén megyei óvodában szóját tartalmazó ételt adott egy súlyos szója és mogyoró allergiában szenvedő kislánynak, közölte a Miskolci Törvényszék pénteken. Azt írták, a vádlott pedagógiai asszisztensként dolgozott az óvodában, és a kialakult gyakorlat alapján ő volt felelős a gyermek egyedi étkezésének biztosításáért. A vádlott a saját csoportjában osztotta ki a nassolni való ételt, annak összetevőit azonban nem ellenőrizte, így a kislány szójalisztet tartalmazó sós pálcikát fogyasztott. A gyermeknél allergiás reakció alakult ki, ezért kórházba szállították és ellátták, ahol tünetei megszűntek. A bíróság a nőt foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétségében mondta ki bűnösnek, közölte a Miskolci Törvényszék. Az őszi szezon leghidegebb reggele volt a pénteki. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Nyírtason csaknem -2 Celsius fokig csökkent a hőmérséklet, közölte a Hungaromet ZRT Facebook oldalán. Azt írták, a Kárpát-medencétől északkeletre egy kicsit szárazabb, alacsonyabb harmadpontú levegő szivárgott be, ennek eredményeképp pénteken volt a szezon leghidegebb reggele. Hozzátették, Nyírtason csütörtök délután még 24,5 fokot mértek, így a napi hőingás több mint 25 fokos volt. A bejegyzés alapján péntek hajnalban a Nógrád megyei Zabarban -1,6 fok volt. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Gagybátor meteorológiai állomásán -0,6, Bán révén -0,3 fokot mértek.
2: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hír összefoglalóját hallották. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, a fűtésszezon megkezdése előtt akár már nyáron érdemes a fűtőberendezéseket ellenőriztetni. Ha ezt az időszakot elmulasztottuk, akkor minél hamarabb pótoljuk. Mindezek mellett pedig továbbra is nagyon fontos, hogy a fa vagy széntüzelésű kazánokba ne tegyünk hulladékot. Mindezekről Szentpéteri Nagy Veronikát, Debrecen város ökomenedzserét Buzás Bori kérdezi.
2: Ősszel már elkezdünk erősen gondolkodni a téli időszakon, a fűtés szezonon, hogy mit is tegyünk. Ez egy örök kérdés, és szerintem erről nem lehet eleget beszélni, hogy ha fával tüzelünk, mi történik, ha gázkazánunk van, akkor hogy kell rendbe tetetni, mik a legfontosabb tudnivalók, és hát nyilván a levegővédelem. Ez is nagyon fontos lenne, és ezt nem győzzük hangsúlyozni minden évben, hogy ne akármit dobjunk a kazára, hogyha már fával vagy szénnel fűtünk. Kezdjük is akkor rögtön az elején, és az alapvető tudnivalóknál, amit minden évben érdemes elmondani, tényleg, hogyha fatüzelésű kazánunk van, mire figyeljünk.
3: A legeslegfontosabb, hogy mondtad, hogy ősszel kezdünk ezen gondolkodni, ne ősszel kezdjünk el rajta gondolkodni. Ha például fával tüzelünk, akkor ugye nagyon fontos a fának a megfelelő nedvesség tartalma, és hogy sajnos tapasztaltak már sokan olyan gyakorlatot, hogy mondjuk vizezik a fát, vagy eredendően mondjuk, ha frissen van vágva a fa is, nagyon nagy a nedvesség tartalma, ez körülbelül akkor optimális eléri a 20%-ot, és hát ez nem két hét alatt fog megtörténni egy friss vágás követően. De átlagosan egy frissen vágott fának nagyjából egy év jó, hogyha áll megfelelő tárolási körülmények között, és csak ezután kerül be a tüzelőberendezésbe. Ha már a tárolást szóba hoz, a tárolásnál fontos az, hogy tetőt tegyünk a fa alá, ne nájlomba csomagoljuk be, és jó, hogyha meg tudjuk kicsit emelni a fát mondjuk egy raklappal, vagy bármi más egyébbel, hogy kellően ki tudjon száradni, és ne érje további nedvesség.
2: Ez ugye, ami a fával kapcsolatban a legfontosabb tudnivaló, de még mindig probléma esetleg az, hogy bármit eltüzelünk annak érdekében, hogy szabaduljunk meg a fölösleges tárgyaktól, kacatoktól, és nem lehet elégszer fejni a figyelmet arra, hogy ez az adott személynek nagyon jó, mert eltűnik esetleg a lakásból, a területéről, az otthonából az, amire már nincs szüksége, de a levegőnek nagyon nem jó, és hogy nagyon sok bajt okozhatunk akár a szomszédunknak, a környezetünknek azzal, hogyha olyan dolgokat dobunk a tűzre, ami nem odavaló.
3: Igen, a tüzelőberendezés az nem egy szemetes, nem egy hulladék égető, és egyébként jogszabály is rendelkezik arról, hogy tilos nem megfelelő berendezésben ezeket a különféle hulladék típusokat elégetni, meg nyilván nyílt térben sem engedélyezett. És ahogy te is mondtad, az egy dolog, hogy valaki ezt elégeti, de ezt nem csak ő fogja belélegezni, hanem más is. És sajnos például ezt a Life IP Hungary projekt keretében nagyon sokszor tapasztaltuk, és ezt nem tudjuk elégszer kommunikálni a lakosság számára, hogy a téli, későszi téli időszakban olyan idő jelesi körülmények is elő tudnak fordulni, amikor abszolút nincsen légmozgás. Olyan időszakokat figyeltük meg, ahol egy ilyen úgynevezett hőmérsékleti inverzió figyelhető meg, ami azt foglalja magába, hogy ugye amikor felmelegszik a levegő, akkor az úgy feláramlik. De ez egy bizonyos szinten megreked, és nem engedi egy ilyen fedőt képezve, egy ilyen összefüggő légréteget képezve, ahol nem engedi azt, hogy ez a légcsere, vagy ez a higulási folyamat megtörténjen, és hát ilyenkor a fedő alatt halmozódik fel a sok légszennyező anyag, és itt ugye érdemes a PM10 és a PM2 és felett megemlíteni, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen olyan lebegő részecskék, amik a méternek az egymilliómod részénél kisebb méretű szemcsék, amik valóban nagyon kicsik, és minél kisebb részecskékről beszélünk, annál jobban tudnak a légzőrendszerünkben áramlani, tehát annál mélyebb szinten tudnak a szervezetünkbe behatolni. A legkisebb méretű lebegő részecskék akár a véráramba is képesek bejutni, úgyhogy itt tényleg nem csak egészségügyi kockázatok merülhetnek fel, de ha például arra gondolunk, hogy szénmonoxid, akkor akár itt már biztonság és akár mérgezési szint szintig is el tud menni az, hogyha valaki nem megfelelő dolgokat éget el, nem megfelelő módon teszi, meg ezt éppen ezért fontos a különféle tüzelőberendezéseknek a karbantartása, és például nagyon kevesen tudják, hogy van néhány kitétel, de az esetek többségében például kéményseprőt is lehet ingyenesen igénybe venni, hogyha nem újonnan telepítünk kéményt, vagy nem a kémény megszüntetéséről van szó, meg azt hiszem, hogyha nem működik vállalkozás az adott lakóhelyen, akkor például az ingyenesen igénybe vehető szolgáltatás is, és hogy tisztítsuk meg, vizsgáltassuk át akár a gázkazánunkat, arról is szó esett, mert ez nem csak levegőminőségi, hanem egészségügyi kérdés is.
2: Hogy itt a gázkazán is szóba került, mert ugye már arról beszéltünk, hogyha fával tüzelünk, vagy olyan tüzelőberendezésünk van, amit mi tartunk életben, akkor az annál mi az, amire mindenféleképpen figyelnünk kell, de ugye a gázkazánnak a veszélyeiről nem feltétlenül beszélünk eleget. Sokan úgy gondolják, hogy hát ha már tavaly megnézték, akkor idén nem kell, de azért ez nem így működik, mert ugye az a rendszer hónapokon keresztül üzemen kívül volt, tehát nyilvánvalóan bármi lerakódhatott, bármi a rendszerbe beköltözhetett, tehát hogy azért itt több mindenre érdemes odafigyelni.
3: Évente ezt végeztessük el, akármilyen típusú tüzelőberendezésünk van. Igen, ott is mondjuk a radiátor vizét mondjuk érdemes ugye cserélni, leengedni. Lehet, hogy olyan dolgok derülnek ki, ami mondjuk a fűtés hatékonyságát, vagy lehet, hogy nincs probléma a rendszerrel, de valami kis apró változtatás, és ez nem feltétlenül csak a fűtőberendezésben, hanem akár, ha úgy nézzük közvetetten, ez is a levegő minőséget befolyásolja, hogy milyenek a nyílászáróink, mert az az energia ne veszten el, ami az a sok energia, amit erre fordítunk, ne kusszon ki a meleg a házból, lakásból, vagy akár a hőhidakat feltérképezni. Akár ez is okozhat egészségügyi problémát, ha mondjuk túl jól zárnak a nyílászárók, és mondjuk elkezd penészesedni a fal, és akkor megjelennek ugye olyan mikrobák, gombák, bármi, ami bekerülhet a légzőszervrendszerbe, hogy ez ilyen nagyon összetett dolog, akár fűtéstől függetlenül is, de ugyanakkor tényleg közvetettem meg, jó, hogyha megnézzük a nyílászárók mellett akár a hőszigetelést, mert ezzel lehet ugye egyébként anyagilag is tudunk spórolni, és nyilván sokszor adottak a feltételek, és abból kell a legjobbat kimatekozni, és lehet, hogy az anyagi körülményeink mondjuk szerényebbek, és nem tudunk egy korszerűbb fűtési berendezésre beruházni, de mondjuk ilyen apró dolgokkal, hogy hőtükröt teszünk, ami visszaveri a hőmérsékletet, nem engedi kiszökni, vagy akár az korábban elhangzott dolgokat is bevethetjük, és ezek tudnak arányaiban egy új berendezéshez képest filléres dolgok is lenni.
2: Igen, ez a hőtükör akár különböző üzletekben megtalálható, és ugye a radiátorok vagy a konvektorok mögé, ha behelyezi az ember, akkor ugye nem a falat fűti a berendezés, hanem visszafele áramlik a meleg a szobába.
3: Így van. Nekünk jó tapasztalataink vannak vele, és egyébként amiket olvastam, kutatásukat is jó eredményeket mutatott. Nyilván, ahogy elhangzott, nem tudunk senkinek se, meg nem is tisztünk így a más pénztárcájába kutakodni, de ha valaki most gondolkodik új tüzelőberendezésen, akkor ha lehetséges a vegyes tüzelésű kazánt és a régi vaskályhákat próbáljuk elfelejteni, mert azok nem korszerűek már. Úgy képződik bennük a fű, olyan nem gazdaságos a energia felhasználása, nem megfelelő minőségű az égés benne, szóval ha lehetne ezekben a lehetőségekben gondolkodjuk, nyilván a többi lehetőségnek is van előnye és hátránya, de ezt vegyük számításba.
2: Karbantartást mikor érdemes elvégeztetni?
3: Nyáron.
2: Ha már lecsúsztunk róla?
3: Lecsúsztunk róla minél hamarabb, mert nyilván azt tudjuk, hogy a szakemberek sokszor elfoglaltak, és nem feltétlenül a pénztárca, hanem a várólista fog ennek határt szabni. Úgyhogy ha ezt nem tettük meg, akkor sürgősen tegyük meg, ne az utolsó pillanatra hagyjuk, hogy kapkodni kelljen az ügyben.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a fűtéssel kapcsolatban Buzás Bori kolléganőm Szentpéteri Nagy Veronikával, Debrecenváros ökomenedzserével beszélgetett.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, véget ért a mai svédasztal, zárásként napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, további jó rádiózást kívánok mindannyiuknak. Huszár Katát hallották, viszont hallásra.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
2: Két helyről hallgassuk meg Isten igéjét. Először is Mózes második könyve 15. fejezetének első verséből, majd a Zsoltárok könyve 66. részének első és harmadik verséből. Akkor ezt az éneket énekelte Mózes Izrael fiaival az Úrnak. Örvendj egész föld az Istennek. Mondjátok Istennek, milyen félelmetesek a te tetteid. Izrael Istent úgy ismerte meg, mint aki hatalmas és mindenható Úr. Isten félelmetes a tetteiben. Jó nekünk is figyelni rá. Naponta kell kérdeznünk őt, hogy mi az ő akarata, hogyan rendezzük dolgainkat, életünk problémáit. Sokan csak akkor fordulnak Istenhez, amikor nagy mélységeket járnak meg. Amikor tehetetlenné válik az ember, akkor kezdi el keresni Istent, és akkor kezd beszélgetni vele, imádkozni hozzá. A Kánaán felé vezető úton Izraelt elfogta a félelem. A fáraó közeledett, Izrael fiai pedig föltekintettek, és látták, hogy az egyiptomiak utánuk eredtek. Ekkor nagy félelem fogta el őket, és segítségért kiáltottak Izrael fiai az Úrhoz. Nagy dolog az, hogy Izrael tudatában volt annak, ők Istenhez tartoznak. Aztán megláthatták Isten hatalmas voltát, amikor ketté választotta a vörös tengert. Száraz lábbal átjutva a tengeren, nagy félelemmel tekintettek vissza. A nagy víztömeg összezárult. A fáraó és serege odaveszett. Ám Isten száraz lábbal vezette át Izrael fiait. Amikor ezt látták, félelem fogta el őket. Nem rettegés, hanem Isten félelem, hódolat. Hittek Istenben, és egy csodálatos énekkel dicsőítették őt. Erről szól a 66. Zsoltár. Sőt, a Zsoltáríró nem csak Izraelt biztatja Isten dicsőítésére, hanem az egész földet, minden népet. Arra szólítja fel az embereket, hogy féljék, tiszteljék, magasztalják az egy, örök, mindenható Istent. Hiszem, hogy sokan megtapasztaltuk Isten szabadítását. Mi is átéltünk olyan nehéz helyzeteket, amikor már azt hittük, nincs menekvés. Ám Isten közbelépett, megmutatta a hatalmát. Ugye voltunk már mi is olyan helyzetben, amikor bűneink hullámai már-már átcsaptak a fejünk felett. Talán ifjúkorunkban, vagy családi életünkben, házasságunkban, az emberekkel való kapcsolatainkban. Bizonyos vagyok abban, hogy napestig lehetne sorolni bűneinket, engedetlenségünket, szeretetlenségünket, tétlenkedésünket, restségünket, méltatlankodásainkat. Aztán éppen ezek miatt a bűneink áradata majdnem elborított bennünket. Milyen jó, hogy Istenhez imádkoztunk, őhozzá kiáltottunk, ilyenkor s megtapasztaltuk az ő szabadítását az Úr Jézus Krisztus által. A mai ige magyarázat a Bihar Szent Jánoson szolgáló Csomai Árpád lelkipásztor nevéhez fűződik.
0: Az Európa Rádió délutáni magazinját, a svédasztalt hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között, itt az Európa Rádióban.

0: 17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Üdvözölte Magyar Péter miniszterelnök és Orbán Anita külügyminiszter pénteken, hogy az ukrán parlament elé került a nemzeti kisebbségek jogait érintő törvényjavaslat. A kormányfő Facebook bejegyzésében azt írta, a jogszabály megerősíti a magyar anyanyelvi oktatás és az oktatási intézményhálózat jogi garanciáit. A magyar külügyminiszter is üdvözölte a lépést, melyet az elmúlt hetekben folytatott kétoldalú magyar-ukrán szakmai egyeztetések és a kárpátaljai magyar közösség képviselőivel folytatott konzultációk előztek meg. A törvényjavaslatról az ukrán parlament várhatóan még októberben dönt. Orbán Anita korábban kifejtette, a megállapodás értelmében újra megerősödhet a magyar nyelvű oktatás, szabadabban lesz használható a magyar nyelv az iskolai életben, az adminisztrációban, az érettségi és felvételi vizsgákon, valamint a közösségi és politikai élet több területén is. A külügyminiszter hozzátette, különösen fontos, hogy az Európai Unió is rögzíti, Ukrajnának a kisebbségi cselekvési tervét összhangba kell hoznia a magyar-ukrán tárgyalások eredményeivel, a végrehajtást pedig a csatlakozási folyamat során folyamatosan ellenőrizni kell. A Református Közéleti és Kulturális Alapítvány és a Felsőbarcikai Református Egyházközség kirakodóvásárral, főzőversennyel és kóstolással, valamint háladó istentisztelettel vár mindenkit a 6. református ízek találkozójára. Az eseményt október 16-a és 18-a között rendezik meg Kazincbarcikán, mondta Zila Gábor, a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány ügyvezetője. Csaknem 5,4 milliárd forintból fejlesztik a határforgalmi ellenőrzési rendszert. Az országos rendőrfőkapitányság visszanemtérítendő Európai Uniós támogatás segítségével korszerűsíti a határforgalom ellenőrzését támogató eszközparkját. Az ORFK kommunikációs szolgálata azt közölte pénteken a polisz.hu oldalon, hogy a fejlesztés célja a határforgalom ellenőrzésének gyorsítása és korszerűsítése, valamint az Unió új európai határregisztrációs rendszeréhez kapcsolódó ellenőrzési feladatok támogatása. Korszerű okmány és új nyomatolvasók, mobil határellenőrzési eszközök, munkaállomások, automatizált határátléptető rendszerek és önkiszolgáló kioszkok beszerzése és telepítése történik, megtették hozzá. A fejlesztés a magyar-szerb és a magyar-ukrán határszakasz átkelő helyein, valamint a Liszt-Ferenc nemzetközi, a debreceni és a sármelléki repülőtéren valósul meg. Vörös színű lehet a színva a vízművek felújítási munkálatai miatt Miskolcon. A színva főforrásban és a taviforrásban is felújítási munkálatokat végezett az Észak-Magyarországi Regionális Vízművek ZRT október végéig. Az így keletkező természetes kőzettörmelék, finom iszap az élővilágra semmilyen káros hatást nem gyakorol, de a színvát elszínezheti, írta a társaság a közleményben. Az IRV Miskolci Üzemmérnökség közösségi oldalán azt írták, az ivóvíz szolgáltatást a jogszabályokban előírtak szerinti minőségben és mennyiségben biztosítják a források felújításának ideje alatt is. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 7 drogdílert fogtak el és vettek őrizetbe a rendőrök egy összehangolt akció során, közölte a térségi rendőrfőkapitányság pénteken. A közlemény szerint egyszerre 6 helyszínen ütöttek rajta egy droghálózat tagjain, a földi egységeket a levegőből, a készenléti rendőrség helikoptere is segítette. Több mint 1400 g kristályt, a terjesztéshez szükséges eszközöket, valamint mobiltelefonokat foglaltak le. A gyanú szerint két nyírbátori férfi közösen vásárolt hetente kábítószert, melyet egy futárként alkalmazott kislétai férfi szállított házhoz nekik. A drogot később nagy tételben adták tovább, előbb egy másik nyírbátori, majd egy Kántor Jánosi dílernek, olvasható a rendőrségi közleményben.
0: Az időjárásról.
1: Általában felhőtlen, az északkeleti határ közelében fátyol felhős lesz az ég, többnyire mérsékelt marad a keleties szél, délutánra 24 és 26 fok közé melegszik fel a levegő. Szombaton napos idő várható, kevés fátyol felhővel, csapadék nélkül, a légmozgás nagy részt mérsékelt marad. A hőmérséklet szombat délután 23 és 27 fok között valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió kitekintőjét hallják, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai műsorunkban Trump és Xi Jinping találkozóját elemezzük Salád Gergely Kína kutatóval. Szó lesz a vámokról.
2: Mind a két irányba 30 milliárd dollár értékű áru az nagyon alacsony vámokkal áramolhat. Ez egyébként töredéke az össz-kínai-amerikai forgalomnak, és olyasmik tartoznak ide, mint mondjuk a karácsonyfa díszek. Úgyhogy az amerikai karácsony az meg van mentve, meg a nem tudom, kínai gyerekülések, meg az amerikai garnélarákok, meg ilyen apróságok.
1: Hallhatnak arról, hogy az USA és Kína létrehoznak egy közös kommunikációs csatornát, a mesterséges intelligencia által előidézett esetleges incidensek kezelésére.
2: És felmerül annak a kockázata, hogy mondjuk egy amerikai AI agent neki megy egy kínai rendszernek. Vagy egy kínai ilyen ágens neki megy egy amerikai rendszernek, és mondjuk feltöri a, nem tudom, NASA-nak a szinkrontitkos rendszereit, vagy nem tudom, lebénítja a New Yorknak a vízhálózatát, vagy egyebeket, tehát bármire képesek lehetnek, vagy ha most nem, akkor két hónap múlva már lehető képesek lesznek, méghozzá rossz szándék nélkül, mármint az emberi rossz szándék nélkül. Tehát van realitás egy olyan incidensnek, hogy a mesterséges intelligencia neki megy a másiknak. És erre az esetre ugye létre kell hozni valamiféle kommunikációs csatornát.
1: És végül értékeljük az egész csúcs találkozót is.
2: Általában egy ilyen globális szuperhatalmi verseny, ez a maximum, amire vágyhatunk, és ez tök jó, hogy ez van. Tehát, hogyha nem lennének ilyen súlyos találkozók, meg nem lennének ilyen párbeszédek, meg nem lennének alsóbb szintű egyeztetések, meg egyébek, az nagy baj lenne. Az, hogy kommunikálnak a felek, ez tök jó hír a világnak, mert ez azt jelenti, hogy keretek között szeretnék tartani a versengésüket.
1: Mai vendégünk tehát Salád Gergely Kína kutató. Tartsanak velünk!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Személyesen ment ki Donald Trump amerikai elnök Xi Jinping kínai elnök elé a repülőtérre. Ez szokatlanul udvarias gesztus az USA vezetője részéről, és nem csak Trump esetében, a korábbi elnökök esetében is így van ez. Legutóbb ilyen fogadtatásban Ferenc pápának volt része az Amerikai Egyesült Államok elnökétől. Kína és az USA elnöke azonban hiába tárgyaltak, érdemi döntéseket nem igazán hoztak. De Salád Gergely Kína kutató szerint már az jó hír a világnak, hogy a két vezető egyáltalán beszélget egymással. Azért kisebb horderejű dolgokban meg is állapodtak, Kína két óriás pandát ad az atlantai állatkertnek kölcsönbe, kivették a vámháború hatája alól a kínai karácsonyfadíszeket, és megállapodtak egy közös kommunikációs csatorna létrehozásában, amely a mesterséges intelligenciával kapcsolatos esetleges incidensek megbeszélésére lesz alkalmas. A részletekről Salád Gergely Kína kutatót, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kínai tanszékének vezetőjét kérdezem.
3: Kezdjük először is a külsőségekkel. Mennyire meglepő az, hogy az Amerikai Egyesült Államok, vagy talán inkább fogalmazunk úgy, hogy Trump úgy fogadta Xi Jinpinget, mint sajtóbeszámolók szerint legutóbb Ferenc pápát, tehát ilyen teljes pompában, katonai tiszteletadás, vörös szőnye, kiment elé személyesen a repülőtérre. Ez a műsor része, vagy ez tényleg kifejez valamit? Mit gondol erről?
2: Nyilvánvalóan a műsor része, ami persze kifejez valamit. Az, hogy nagy pompával, csinadratával fogadnak egy kínai elnököt, az azért nem meglepő. Egyrészt viszonzásról is szó van, májusban járt Donald Trump Kínában, ahol hasonló külsőségekkel fogadt őt Xi Jinping, tehát elképesztő udvariatlanság lett volna, hogyha nem tudom, száraz kenyérrel várja a Fehérházban. Ráadásul ugye Trumpnak a diplomáciai stílusához hozzá is tartozik az, hogy bizonyos vezetőket igyekszik tejbe vajba fürözteni. Tipikusan egyébként a nagy riválisait, tehát Putyin, Xi Jinpinget, egyebeket, a szövetségeseit kevésbé. A szövetségeseit nem szokta a repülőtéren várni, meg olyan pompával fogadni, mint ezeket a nagy riválisait. Ez egész egyszerűen Trump tárgyalási technikájának egy részlete. Amiben túlment azon az udvariasságon, amivel őt fogadták Pekingbe májusban, az az volt, hogy valóban a repülőtérre, konkrétan betonon várta Xi Jinpinget. Ilyet utoljára Barack Obama csinált, hogy ön is említette, Ferenc pápával. Egyébként az amerikai elnökök alapvetően a Fehérházba szokták fogadni a vendégeiket, és más küldenek ki a reptérre maguk helyett.
3: Beszéljünk arról, hogy milyen megállapodások születtek, vagy nem születtek, de mielőtt ezt részleteznénk, lehet ön szerint egy ilyen diplomáciai találkozónál győztest hirdetni, részben elméleti a kérdésem, és ha lehet, akkor most lehet-e hirdetni?
2: Alapvetően lehet. Tehát ugye, hogy a háború a politika meghosszabbítása más eszközökkel, ugye a politika vagy a diplomácia meg a háborúnak a leképeződése más eszközökkel, itt ugye zajlik egy szerencsére nem háború, hanem egy diplomáciai küzdelem, verseny, nem csak diplomáciai, gazdasági, katonai és a többi versengés Kína meg az Egyesült Államok között, és ennek minden egyes ilyen tárgyalási forduló az lehet mondani, hogy egy csatája, és azt általában meg lehet mondani, hogy inkább az egyik fél jött ki jobban egy csatából, vagy inkább a másik fél, vagy kiegyeztek egy döntetlenben. Összességében az amerikai-kínai viszony az egy ilyen padhelyzet, ideiglenesen ugyan, de most ezekben a hónapokban, talán években egyfajta padhelyzetet látunk. Magából ebből a találkozóból viszont egy picit talán Xi Jinping jött ki jobban. Tulajdonképpen neki semmi olyan engedményt nem kellett tennie, ami kellemetlen lenne számára, mindent megkapott, amiért ment, tehát őt nagy pompával, egyenrangú félként fogadta a világ legerősebb hatalmának az elnöke, elhalmozták bókokkal, amit szeretett volna elérni, hogy stabilak maradjanak az amerikai-kínai kapcsolatok. Azt elérte, a vám háborúban, mikor ebben kötött tűzszünetet meghosszabbították, tehát tulajdonképpen amiért Xi Jinping ment, azt megkapta, anélkül, hogy neki engedményeket kellett volna tennie két óriás pandán kívül, két óriás pandának a kölcsönadását bejelentették az atlantai állatkertnek. Én azt gondolom, hogy ez azért nem egy olyan nagy ár.
3: Hát a panda diplomáciáról egyszer már beszélgettünk itt, akkor azért úgy emlékszem, most a konkrét számokra nem emlékszem, de hogy ez mostanában nem volt jellemző, hogy pandát adott volna amerikai USA beli állatkertnek Kína, úgyhogy akkor ez mégiscsak valami elmozdulás ebben.
2: Igen, így 23-24 fele volt egy mélypont, hogy az addigi pandákat hát vagy hazahívták különböző ügyekre hivatkozva, vagy pedig lejárt a bérleti szerződésük, és nem hosszabbították meg. Ha jól emlékszem, hogy 3-4 állatkertbe szokott panda lenni az USA-ban, és ez lecsökkent egyre, sőt, igen egyre, és most elkezdett így növekedni a panda pár, ugye panda mindig párba járnak, panda pároknak a száma, tehát ez az, hogyha a panda létszámot az Egyesült Államok területén indikátornak tekintjük, akkor azt lehet mondani, hogy a mélyponton túl vannak a kapcsolatok, most éppen szaporodnak.
3: A pandák vagy a pandák száma szaporodik, de csak viccelek.
2: Pandák nem szaporodnak, ez velük a fő probléma, hogy nem hajlandók nemi életet élni, úgyhogy mesterséges módon kell őket szaporítani, úgyhogy itt a pandák száma az a minőt.
3: Ezt viszont feltételezem, hogy meg csak Kínában teszik meg, tehát gondolom nem lehet az állatkertben ezzel kísérletezni.
2: Azért időről időre előfordul, hogy a panda is hajlandó megmozgatni magát, és talán pont Amerikában született, ami a rég, ez az elmúlt évtizedben valamikor panda, bocs, de ilyenkor az is a kínai államnak a tulajdona, ez egy ilyen nemzetközi ilyen hozzáállás a Kínának, hogy a világ összes óriás pandája az kínai tulajdon, akárhol is szülessen.
3: Vissza akkor a komolyabb részletekre, bár gondolom sok amerikai gyereknek ez egy fontos dolog, hogy láthat óriás pandát majd abban az állatkertben, de a mi hallgatóinknak ez kevésbé elérhető. A vámról beszéljünk. Azt mondta, hogy ilyen szempontból Kína járt jobban. Most hogy áll ez a vámháború a két ország között akkor?
2: Hát most nyilván túlszok, de nem biztos, hogy a panda ügynél komolyabb is történt ezen a találkozón. Mert hogyha megnézzük, hogy akkor konkrétan miben is egyeztek meg a pandákon kívül, akkor elég soványka az eredmény. De arról van szó, hogy 2025 április eleje óta zajlik a vámháború Kína meg Amerika között. Egy hónapig tulajdonképpen el is lehetetlenült a kereskedelem annak idején a két fél között, de aztán mind a két fél rájött, hogy ez nagyon rossz neki, és mind a két fél rájött, hogy a másiknak vannak olyan ütőkártyái, amelyek kellemetlen helyzetbe hozhatja őt, vagy nagyon nehéz helyzetbe hozhatja őt, úgyhogy nagyon gyorsan egy hónapon belül, már 2025 májusában kötöttek egy tűzszünetet néhány hónapra, és tulajdonképpen azóta ezt a tűzszünetet hosszabbítgatják. Itt a tűzszünet az azt jelenti, hogy az akkori bőven 100% feletti vámok helyett olyan 30-40%-os vámok vannak érvényben mind a két irányban. Ez nem lehetetleníti el, csak egy picit megnehezíti a kereskedelmet. És ezt a tűzszünetet most meghosszabbították, a legújabb verziója az november 10-én járt volna le. Hát ezt most sikerült 2 hónappal meghosszabbítani január 10-ig. Ezt azért én nem nevezném áttörésnek, ez épp hogy arra elég, hogy akkor időt nyernek a felek a tárgyalások folytatásához. Ez volt az egyik ilyen konkrét megállapodás, ami született, de ez tulajdonképpen nem is egy csúcstalálkozó, hanem pár nappal korábban még a főtárgyalók megegyeztek ebben, csak a bejelentést időzítették a csúcstalálkozó elejére. Másik ilyen konkrét megállapodás pedig az, hogy még májusban elhatározták egy úgynevezett kereskedelmi tanácsnak, továbbá egy befektetési tanácsnak a létrehozatalát. Ezek tulajdonképpen ilyen kínai-amerikai vegyes bizottságok, amelyben szakértők gyömöszölik egymást, hogy hogyan lehetne valahogy rendezni a kapcsolatokat. És most ebből a kereskedelmi tanács az meg is kezdte a működését, és ehhez kapcsolódóan meg is egyeztek 30 milliárd dollárnyi értékű árunak a kivonásáról a büntető vámok alól, tehát mind a két irányba 30 milliárd dollár értékű áru az nagyon alacsony vámokkal áramolhat. Ez egyébként töredéke az összkínai-amerikai forgalomnak, és olyasmik tartoznak ide, mint mondjuk a karácsonyfadíszek. Úgyhogy az amerikai karácsony az meg van mentve, meg a nem tudom, kínai gyerekülések, meg az amerikai garnélarákok, meg ilyen apróságok, ez sem egy áttörés, tehát mondom, ennél egy nagyságrenddel nagyobb a kínai-amerikai forgalom, de végül is tulajdonképpen a egyszerű állampolgárok szempontjából az is valami, hogy mondjuk olcsóban jutnak karácsonyfadíszekhez, vagy gyerekülésekhez.
3: És ezt vajon melyik fél kezdeményezhette, ez ki hámozható ilyenkor? Ez kinek volt fontosabb, hogy a karácsonyfa díszek azok olcsóban érjenek Kínából az USA-ba?
2: De ezt az egész vámháborút az amerikai kezdeményezték. Kínaiak kedvező helyzetben vannak, hát ők adják a világipari termelésének a 32-33%-át, ennek az amerikaiak a felét adják, az európaiak meg még ennél is kevesebben. Szóval összességében a háborút az amerikaiak kezdték, és nyilván az ilyen engedményeket is, hát a valószínűleg a kínaiak jelzik, hogy ez kéne, azt kéne, amaz kéne, és akkor az amerikaiak vagy engednek, vagy nem, illetve nyilván, amikor engednek, akkor megkérik az árát. Itt ez egy elég racionális döntés, hogy úgy fogalmaztak hivatalosan, hogy a nem érzékeny termékekről elkezdenek tárgyalni. Ez a bizonyos kereskedelmi tanács, és hát nyilván a karácsonyfadísz, meg a garnélarák az nem érzékeny, ezeket nyugodtan ki lehet vonni a mindenféle büntető vámok alól, természetesen, hát ez a mikrocsipekre, bonyolultabb elektronikus termékekre, egyebekre ez nem vonatkozik. Ugye nagyon alapvető használati termékekről van szó, itt nincs értelme tulajdonképpen büntető vámok fenntartásának. Itt az történt, hogy egy picit mind a két oldal túltolta a biciklit, és most egy picit hátrébb húzták a biciklit.
3: És a nagyobb áttörés esetében, tehát mondjuk a csipek esetében ön szerint várható változás, vagy ez reménytelen?
2: Hangsúlyeltolódások szoktak lenni, tehát időről időre, ugye az egyik oldalon a ritka földfémekkel szorongatják az amerikaiakat, a másik oldalról meg a mikrocsippekkel szorongatják a kínaiakat. Meg persze egyéb ilyen érzékeny termékek is vannak. Most ezek ugye ilyen stratégiai folytópontok mind a két fél számára. Én azt mondom, hogy itt ilyen óriási nagy megállapodás nem lesz, hanem így időlegesen szoktak engedélyezni egy-egy tételt, az Nvidia-nak engedélyezték, hogy nem tudom, bizonyos típusú mikrocsipeit most mégiscsak szállíthatják a kínaiaknak, de másokat meg nem. A kínaiak is belementek még tavaly novemberben, hogy valamiféle kóta rendszerben szállítanak ritkaföldfémeket, meg ritkaföldfém mágneseket az amerikaiaknak. Csak az amerikai folyton azzal vádolják őket, hogy kevesebbet szállítanak, mint amit ígértek, és akkor ezzel mindig jól összevesznek, és van egy ilyen csúcstalálkozó, akkor kinek megígérik, hogy mégiscsak annyit fognak szállítani, amit korábban ígértek. Tehát ezekkel az érzékeny árucikkekkel, miközben van forgalom, tehát itt nem, nullára csökkent ezeknek a területén sem a kereskedelem. Itt azért folyamatosan egymás érzékeny pontjait szurogatják, döfködik a felek, és ezek folyamatosan napirenden vannak, de szerintem ez egy olyan terület, ahol egy nagy deal, hogy kiáll Trump és Xi Jinping, és bejelentik, hogy akkor mostantól fogva kitört a chip béke, meg a ritka földfény béke, erre ne számítsunk.
3: Kínai autók mennyire érhetők el Amerikában, vagy azon is ilyen 100%-os vám van, és esélytelen, hogy azt egy amerikai ember így meg tudja vásárolni?
2: Ráhibázottnak, egész pontosan 100%-os vám van a kínai autókon, tehát konkrétan még a Trump előtti időszakban vezette ezt be a Biden kormányzat, tehát ott született amerikai részleg stratégiai döntés, hogy a kínai autókat, főleg a elektromos autókat, hiszen azok jelentik az igazi veszélyt, nem engedjük be a kínai piacra, úgyhogy egységesen 100%-os vámot vezettek be rájuk. Ezzel lényegében távol tartják az amerikai piactól a kínai autókat. A kínaiak persze bepróbálkoztak azzal, hogy akkor Mexikóban építenek autógyárat, és onnan szállítják az USA-ba, de az amerikai erre meg Mexikót kezdték el szutyongatni, hogy akkor a mexikói autókat is megvámolják, és végülis ebből a projektből azt hiszem nem lett semmi. Az a lényeg, hogy Európával ellentét az amerikai piacon lényegében nincsenek kínai kocsik.
3: Szeretnék idézni egy mondatot a kínai elnöktől. Arról beszélt a csúcstalálkozón, hogy a békés együttélésre kell koncentrálni a Kínának és Amerikának, mint a világ két vezető hatalma, felelősséggel kell viselkedniük egymással a nemzetközi térben, és akkor az idézet, ehhez a két ország között állandó kommunikáció és kölcsönös megbecsülés szükséges. Ez egy üres diplomáciai mondat, vagy tényleg ez, hogy is mondjam, elérhető két nagyhatalom között, akik között egyébként paprikás a hangulat, a kölcsönös megbecsülés és az állandó kommunikáció?
2: Hát ugye a másik opció az a világháború lenne, vagy legalábbis egy nagyon durva hidegháború, az most egyik félnek sem az érdeke, úgyhogy Xi Jinping a teljesen nyilvánvalót fogalmazza meg, hála jó Istennek, vagyis azt, hogy miután itt van ez a két szuperhatalom, ami persze egymást gyömözködi, az egyetlen esély mindkettőnek, meg az egész világnak a túlélésre, meg a súlyosabb konfliktusoknak és háború elkerülésére az, hogy kommunikálnak egymással, és azt a fajta, és így tiszteletbe tartják a másiknak a nagyon-nagyon-nagyon alapvető érdekeit, tehát nem feszegetik a másiknak a vörös vonalait. Ez ugye egyrészt magától értetődő, másrészt pedig szerintem nagyon jó, hogy ezt kimondja az egyik fél.
3: Mik ezek a vörös vonalak ön szerint, mondjuk egy-egy legnagyobb a két ország között, amit a másik nem emleget most föl?
2: Kína részéről természetesen Tajvannak a kérdése, mert mindenféle szuverenitási kérdés. A kínai külpolitika megkülönböztet két fajta érdeket. Vannak a kínaiul mag érdeknek, tehát ilyen alapvető központi érdeknek nevezett érdekeltségek, amelyek a szuverenitáshoz tartoznak, vagy ahhoz kapcsolódnak. Ez Tajvannak a hova tartozása, meg persze Tibetnek a hova tartozása, nem dél-kínai tengeri, meg kelet-kínai tengeri vitatott szigeteknek a hova tartozása. Ezekről a kínaiak nem tárgyalnak. Ezekben ők nagyon, hát azt lehet mondani, hogy agresszívan tudnak föllépni. Tehát amikor azt látjuk, hogy ilyen, nem tudom, kínai hajdihajók mászkálnak a dél-kínai tengeren, az azt jelenti, hogy a magérdeket védik. Ezekről a kínaiak nem hajlandóak alkudozni, tehát ezek fel se kerülhetnek a tárgyalóasztalra. Nincs olyan, hogy azt mondják a, nem tudom, amerikaiak, hogy innentől fogva veszünk tőletek, nem tudom, ezt meg azt, vagy amaz, vagy beengedjük a kínai kocsikat, cserébe ti meg mondjatok le a Senkaku szigetekről. Ebbe a kínaiak nem fognak belemenni, inkább nem vannak el egy darab kocsit se, mint hogy lemondjanak egy centiméter területről sem. És ezek közül a legérzékenyebb természetesen Tajvan, tehát a Tajvan státusza az olyan vörös vonal, aminek az átlépését nem tűrik, tehát mindent beáldoznak. És vannak az egyéb külpolitikai érdekek, kereskedelem, ilyen-olyan jelenlét, Irán kérdése, Oroszország, stb. Kérdése, ezek nem magérdekek, tehát ezekről lehet a kínaiakkal alkudozni. Ez magyarázza a kínai külpolitikán ezt a kettősségét, hogy miközben ugye eljátszák a világ színpadon, hogy ők a világbékének, a megegyezéses tárgyalásoknak, a konfliktusok békés rendezésének, a kölcsönösen előnyös együttműködéseknek, stb. A fáklya vivői, szemben a csúnya, gonosz, agresszív Egyesült Államokkal szemben, tehát miközben folyamatosan ezt kommunikálják, közben azt látjuk, hogy a saját környezetükben hát kifejezetten keményen szoktak föllépni. szóban is, meg tettekben is. Ezt az ellentmondását a külpolitikán, a kínai külpolitikának ez a kettőség magyarázza, hogy a magérdekekbe keménykednek, a nem magérdekekbe meg alkudoznak. Tehát a kínai vörös vonal az a szuverenitás kérdés. Hát az amerikaiak számára nyilván ott kicsit elmosódottabbak ezek a vörös vonalak, hiszen ott nem szuverenitás kérdésről van szó, de a bizonyos kínai fegyverkezési ügyek, bizonyos kínai technológiai fejlesztések, általában a kereskedelmi hiány, azok olyanok, amik nagyon fájnak az amerikaiaknak, hogyha itt bizonyos határokat a kínaiak átlépnek. És ők ugye nem olyan módon érzékenyek ezekre a kérdésekre, mint a kínaiak, a saját magérdekeikre, de azért elég keményen föl tudnak lépni.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan hírekkel folytatjuk műsorunkat. Utána pedig jövünk vissza, és Salád Gergely Kína kutatóval, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kínai tanszékének vezetőivel folytatjuk a beszélgetést az amerikai és a kínai elnök találkozójáról. Maradjanak velünk!

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Megváltozott munkaképességű és fogyatékos emberek foglalkoztatására buzdít a közigazgatásban a Szociális és Családügyi Minisztérium. A tárca pénteki közleményében azt írta, az esélyegyenlőségi és akadálymentes

0: A szűrésnek akkor van jelentősége, amikor valaki egészségesnek érzi magát. Hívja fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ az emlőrák elleni küzdelem hónapja kapcsán. Az elmúlt évekhez hasonlóan az NNGK idén is csatlakozik az Egészséghídja összefogása mellrák ellen kezdeményezéséhez. Október 3-án a Lánchíd mellett több jellegzetes és fontos épület is rózsaszín megvilágítást kap, ezzel is kifejezve az emlőrákkal érintettek iránti szolidaritást, olvasható a pénteki közleményben. Magyarországon évente mintegy 8000 nőnél diagnosztizálnak emlődaganatot. A szervezet népegészségügyi emlőszűrés keretében a tünetmentes 45-65 év közötti nők két évente kapnak személyre szóló meghívást mammográfiás vizsgálatra. A szűrővizsgálatra szóló meghívó lehetőséget kínál arra, hogy egészségünkről időben képet kapjunk, és egy esetleges elváltozást korai stádiumban felismerjenek, áll a közleményben. Nem jogerősen 250 óra közérdekű munkabüntetésre ítélte a Kazincbarcikai járásbíróság azt a nőt, aki egy Borsodabaúj Zemplén megyei óvodában szóját tartalmazó ételt adott egy súlyos szója és mogyoró allergiában szenvedő kislánynak, közölte a Miskolci törvényszék pénteken. Azt írták, a vádlott pedagógiai asszisztensként dolgozott az óvodában, és a kialakult gyakorlat alapján ő volt felelős a gyermek egyedi étkezésének biztosításáért. A vádlott a saját csoportjában osztotta ki a nassolni való ételt, annak összetevőit azonban nem ellenőrizte, így a kislány szójalisztet tartalmazó sós pálcikát fogyasztott. A gyermeknél allergiás reakció alakult ki, ezért kórházba szállították és ellátták, ahol tünetei megszűntek. A bíróság a nőt foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétségében mondta ki bűnösnek, közölte a Miskolci törvényszék. Az őszi szezon leghidegebb reggele volt a pénteki. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Nyírtason csaknem -2 Celsius fokig csökkent a hőmérséklet, közölte a Hungaromet ZRT Facebook oldalán. Azt írták, a Kárpát-medencétől északkeletre egy kicsit szárazabb, alacsonyabb harmadpontú levegő szivárgott be, ennek eredményeképp pénteken volt a szezon leghidegebb reggele. Hozzátették, Nyírtason csütörtök délután még 24,5 fokot mértek, így a napi hőingás több mint 25 fokos volt. A bejegyzés alapján péntek hajnalban a Nógrád megyei Zabarban -1,6 fok volt. A Borsodabaúj-Zemplén megyei Gagybátor meteorológiai állomásán -0,6, Bán révén -0,3 fokot mértek.
1: Az időjárásról.
0: Általában felhőtlen, az északkeleti határ közelében fátyol felhős lesz az ég, többnyire mérsékelt marad a keleties szél, délutára 24 és 26 fok közé melegszik fel a levegő. Szombaton napos idő várható, kevés fátyol felhővel, csapadék nélkül, a légmozgás nagy részt mérsékelt marad. A hőmérséklet szombat délután 23 és 27 fok között valószínű.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztőt, Hegedűs Márkot hallják, és ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést az amerikai elnök és a kínai elnök találkozójáról. Vendégem Salád Gergely kínakutató, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kínai tanszékének vezetője.
2: Külpolitikát szóba hozta, itt elég sovány volt, amit lehetett olvasni a kettő kommunikációjában. Én annyit találtam, hogy abban egyetértett Trump és Xi Jinping, hogy Iránnak be kell tartani azt, amit korábban ígért, hogy nem fejleszthet ki nukleáris fegyvereket, és ebben ez a két nagyhatalom egyetértett, illetve abban is egyetértettek, hogy hangsúlyozzák, hogy senki sem szedhet nemzetközi vízi úton tranzit díjat. Ezekről mit gondol?
3: Ezek önnel már beszéltünk erről néhány adással ezelőtt, hogy minden ilyen találkozó után mind a két fél kiad egy hivatalos beszámolót, összefoglalót a tárgyalásokról, egy úgynevezett readoutot. Ilyenkor érdemes megnézni, hogy mit mondanak az amerikaiak, meg mit mondanak a kínaiak ugyanarról a tárgyalásról, és összehasonlítani őket, és akkor ilyenkor az ember által megállapítja, hogy itt mint hogy a két külön eseményről beszélnének a felek. Most pont Irán ügyében, amit említett, ez a helyzet. Az amerikai readoutban, tehát az amerikai összefoglalóval szerepel ez, hogy a felek egyetértettek, ahogy Iránnak nem lehet atomfegyvere, meg stb. Amit mondott, ennek a kínai összefoglalóban nyoma sincsen. Tehát itt nem tudhatjuk, hogy ebben tényleg egyetértettek-e, hogy ez fajta ilyen vágyvezérel gondolkodás az amerikai részéről, hogy beleírták, hogy ebben egyetértettek, akinek nem kommunikáltak ezzel kapcsolatban semmit. Amit a kínai kommunikáltak nem az összefoglalóban, hanem Xi Jinpingnek egyéb nyilvános megszólalásaiban az, hogy a békés rendezés hívei és felszólítják a feleket, hogy térjenek vissza az iszlámabádi egyezményhez, ez meg egy olyan megállapodás késő tavaszról, amiben a katari meg pakisztáni közvetítéssel az irániak meg az amerikaiak megegyeztek a tűzszünetről, amit aztán utána rögtön fel is rúgtak. De most ugye a kínaiak ezt kérték, hogy ide térjenek vissza, tehát az egyszer már megkötött tűzszünetet újítsák fel. De azt, hogy a kínaiak ezen kívül, vagy a kínaiak bármiben egyetértettek volna az amerikaiakkal, ezt az amerikaiak állítják, a kínaiak nem.
2: Oké, és a nemzetközi útvonalak tranzit díjmentessége, az itt most kinek volt fontos, és ez is csak az amerikai szövegben látható?
3: Ez is csak az amerikai szövegben látható. Kínaiak ugye elvileg egyetértenek, de nem olyan nagyon szokták ezt hangoztatni, hiszen nekik egy nagyon fontos partnerük Irán, nem katonai szövetségesük, de mondjuk azt, hogy baráti országról van szó, és hát őket olyan nagyon ez az egész kérdés nem érinti, mert a kínai hajókat nagyon úgy tűnik, a hírek szerint az irányok ingyen engedik át hajózni, tehát tőlük nem szedik be azt a díjat, amit másoktól be akarnak szedni. Persze ettől még elvileg, de a kínek nem fogják bevallani, hogy hát mi ingyen hajózhatunk és magastól teszünk arra, hogy ti nektek kell lefizetnetek, ezt én nem fogják kimondani a kínaiak, de gyakorlatilag az, hogy ezt a kérdést nem nagyon szokták emlegetni, ez arra utal, hogy ők már a saját kis külön alkújukat megkötötték Iránnal.
2: Még egy téma, amiről szó volt, még ha nem is hoztak fajsúlyos döntéseket, az a mesterséges intelligencia. Itt én a következőket találtam, de akkor lehet, hogy ez is csak az amerikai szövegben van, majd segítsen kiigazodni, legyen kedves. Az egyik, hogy megállapodtak abban, hogy párbeszédet indítanak az AI technológia járó kockázatokról, és itt egy dátumot is olvasok, hogy novemberben fogják majd ezt folytatni az erről való beszélgetést, és létrehoznak kommunikációs csatornát, ahol kifejezetten a mesterséges intelligenciához köthető incidensek kezeléséről tud beszélni Amerika és Kína idevágó szakértői, gondolom, vagy döntéshozói. Ez több a semminél?
3: Nem sokkal, de azért valamivel több. Tehát az érdemes tisztázni, hogy a mesterséges intelligencia az fegyver, vagy mindenféle fegyverrendszereknek az alapja, tehát az alapvetően egy katonai fejlesztés. Nyilván én is használom, meg sajnos a diákjaim is használják szakdolgozatírásra, egyebekre, de nem ez a fő, vagy mondjuk politikailag nem ez a releváns felhasználása, hanem az autonóm fegyverrendszerek, egyebek, és mind a két fél eléggé előre jár a fejlesztésben. Azt nem tudhatjuk, hogy a katonai alkalmazásban mennyire, de azért lehetnek sejtéseink, hogy nem a szakdolgozat generálása legnagyobb teljesítmény, amit egy ilyen rendszer el tud végezni. Ugye a ukrajnai háborúban azért látjuk a gyakorlati alkalmazását is. Tehát itt egy halálos és nagyon veszélyes fegyverről van szó, aminek a fejlesztését nyilvánvalóan a felek nem fogják visszafogni. Tehát olyan még nem nagyon volt, hogy két ország így leült volna, akik riválisok, megegyeztek volna abban, hogy csak ezt a fejlesztést visszafogják, mert ehhez hiányzik a bizalom. Nyilván ellenpéldaként fel lehet hozni a szovjeteknek, meg az amerikaiaknak a megegyezését 70-es években az atomfegyverek számának a korlátozásáról, de ott az egy ellenőrizhető dolog volt, tehát azt tényleg lehetett ellenőrizni, hogy akkor most X-darab atombombát szétszereltek-e, vagy nem. Nyilván a mesterséges intelligencián nem lehet ellenőrizni, hogy valami hangzsói cég épületének a mínusz 84. emeletén ott mit művelnek a fejlesztők, meg mit nem művelnek, meg ugyanez igaz persze Michiganre, meg Chicagóra, meg a Szilícium-völgyre is. Tehát itt egy olyan szintű bizalom kéne fejlesztéseknek a visszafogásához, ami nem áll fenn a felek között. Ugyanakkor valamit mégis csak kell csinálni, mert hát ugye az elmúlt hetekben azzal volt el a sajtó, hogy ezek az EMI ágensek, ezek hajlamosak elszabadulni, és feltörögetni mindenféle rendszereket, meg Skynet módra viselkedni. És felmerül annak a kockázata, hogy mondjuk egy amerikai AI agent neki megy egy kínai rendszernek. Vagy egy kínai ilyen ágens neki megy egy amerikai rendszernek, és mondjuk feltöri a, nem tudom, NASA-nak a szinkrontitkos rendszereit, vagy nem tudom, lebénítja a New Yorknak a vízhálózatát, vagy egyebeket. Tehát bármire képesek lehetnek, vagy ha most nem, akkor két hónap múlva már lehet, hogy képesek lesznek. Méghozzá rossz szándék nélkül. Mármint az emberi rossz szándék nélkül. Tehát van realitás egy olyan incidensnek, hogy a mesterséges intelligencia neki megy a másiknak. És erre az esetre ugye létre kell hozni valamiféle kommunikációs csatornát, hogy fel tudjuk hívni a másikat, hogy figyelj, bocsi, hogy megmérgeztük a sánkhái ivóvizet, nem mi voltunk, nem direkt volt, hanem valamelyik cégünknek elszabadult az ügynöke, és ő csinálta, úgyhogy most légy szíves, ne dobjátok le ránk az atombombát, mert nem direkt csináltuk. És ezt a tulajdonképpen ennek a forró drótnak a létrehozásáról egyeztek meg elviekben a felek. Aztán persze, hát ez is elég problémás, mert egy ilyen telefonhívás ugye azt is jelenteni, hogy én bevallom a fő riválisomnak, hogy nem vagyok ura a helyzetnek otthon. És ez azért egy politikailag nagyon költséges dolog, tehát nem biztos, hogy ez a dolog ez működni fog. De legalább rájöttek a felek, hogy kell egy ilyen kommunikációs csatorna, ami jó. Tehát létrejön ez a forró drót. Másik pedig a párbeszéd, ami azt jelenti, hogy időről időre össze fognak ülni, most ugye, ahogy ön is mondta, novemberben legközelebb, vagy novemberig legközelebb, ahol hát a ilyen érzékeny kérdésekről esetleg tájékoztatják egymást, és nem tudom, elmondják, hogy mi most itt tartunk, mi most nem tartunk itt, ezt akarjuk, nem ezt akarjuk. Itt is nyilván a őszintesség meg a bizalom az azért kérdéses, de hát ez egy olyan téma, amiről muszáj kommunikálniuk. Tehát az óriási tragédia lenne, hogy ha anélkül menne bele a két fél egy ilyen nagy EMI fejlesztési versenybe, amiben már benne van, hogyha ezt anélkül csinálnák, hogy időről időre azért kommunikálnak egymásnak sal, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez azért valamivel több, mint a semmi. Persze a problémát ezt nem fogja megoldani.
2: De akkor most akár más ügyekből következtetve itt ilyenkor ön szerint mi történik? Létrehoznak egy-egy hivatalt, bizottságot, valamit, ami kommunikálnak egymással, vagy ilyenkor milyen magas vezetői szinten történhet ez a kapcsolatfelvétel, ha történik valami incidens, bár nekem önmagában ez az incidens szó egy kicsit túl finom ahhoz a példákhoz, amiket lemondott itt ön, az adatfeltörés, vagy a vízhálózat lefertőzése, vagy nem tudom. Most kikerestem szótábor az incidensre váratlan kellemetlen eseményt ír egy internetes szótár, tehát ezt egy kicsit többnek érzem, de ez most nem fontos. Szóval, hogy ilyenkor milyen magas szinten történik ön szerint a kommunikáció? Tehát feltételezem, hogy nem a két elnök csörög oda egymásnak majd ezen a vonalon.
3: Hát az incidens szó az diplomáciában az a marha nagy balhét jelenti, csak finomabban. Például a kínaiak a 1989-es Tiananmen téli mészállást nevezik incidensnek. Vagy az incidens nyilván ennek a kínai megfelelőjének, nyilván az amerikaiak is szokták így finomítani. Ugye ennél durvább szónak a használata az a gyengeségnek az elárulása lenne. Tehát ez tulajdonképpen mind a két félnek megfelel a szóhasználat. Most nem tudom, hogy pontosan milyen szint ből fognak állni a tárgyalófelek, mert ezt nem hozták nyilvánosságra. De az szokott lenni, hogy miután született egy ilyen elvi megállapodás, hogy létrehozzák a párbeszédet, elindul az apró munka, és akkor a két országnak a külügyminisztériuma lelevelezi egymással, hogy hogy létrehozzuk ezt a párbeszédet, ez úgy néz ki, hogy mondjuk mind a két oldalról 5 vagy 10 fő delegálva lesz, és akkor ezek fognak találkozni valahol egy ilyen konferencia terembe, lehet, hogy semleges területen, valami hotelba, vagy az is lehet, hogy így rotációs alapon hol az egyiknél, hol a másiknál, és akkor lesz egy ilyen hosszú télalap alakú asztal, aminek az egyik oldalán ott ül 10 kínai, a másik oldalán ott ül 10 amerikai, középen a vezetőjükkel, és az, hogy pontosan kik lesznek benne, azt ugye egymással is egyeztetünk, mert itt rangban meg kell egyezniük, jó eséllyel valami miniszterhelyettes, vagy államtitkár, vagy helyettes államtitkár, vagy főosztályvezető lesz mondjuk a delegációnak a vezetője, és ezen kívül még benne lesznek, nem tudom, néhány osztályvezető, meg néhány szakértő, esetleg tudományos emberek is, bár az mondjuk akik értenek is hozzá, bár az mondjuk ritkább, de így szépen ilyen, hogy mondjam, de mind a két oldalról csinovnyikok fognak ülni ebben a bizottságban, egy-egy ilyen fő csinovnyiknak, mondjuk miniszteri főosztályvezetőnek, vagy esetleg miniszter helyettesnek a vezetésével. Előre egyeztetik a napi rendi pontot, hogy mi akarnak végigmenni, és akkor azokon így végigmennek, aztán majd nem tudom, 2 hónap múlva valahol máshol találkoznak. De így néz ki egy ilyen párbeszéd, ez sok más területen is létezik, tehát ez nem egy új dolog. Még Magyarországnak is vannak ilyen párbeszédei Kínával, de léteznek csomó területen EU-Kína párbeszédek, Amerika-Kína párbeszédek, egyebek, azok mind így néznek ki, hogy kell egy szögletes asztal, meg 5 vagy 10 vagy 8 vagy valamennyi, lehetőleg egyenlő számú csinovnyék a két oldalra.
2: És akkor szerintem ami ebből a legfontosabb, hogy mit jelent ez a világnak? Tehát ez most megnyugtatásul kellene szolgálni azok részére, akik aggódnak az AI elszabadulása tekintetében, vagy ez túl kevés ahhoz ön szerint, hogy megnyugodjon az, aki emiatt aggódik?
3: Hát én személyesen nem nyugodtam meg, de az biztos, hogy abba az irányba tett lépés, hogy megnyugodjunk. Nem nagyon tudom, hogy mit tudtak volna csinálni ahhoz, hogy én megnyugodjak, de ez nyilván az én személyes problémám. Az egy nagyon pozitív dolog, hogy kommunikálnak. Erre egyébként ők is rájöttek, tehát most már ez a többedik ilyen találkozó, ugye találkozott Donald Trump és Xi Jinping tavaly október végén, idén májusban, most ugye szeptemberben, fognak még találkozni idén 2-szer, egyszer Shenzhenben, egyszer meg Miamiban, tehát 4 csúcs találkozó lesz idén, és gondolom jövőre is lesz jó néhány, és már nem azt várjuk, hogy kiálljanak, és akkor bejelentsenek valami hatalmas áttörést a kapcsolatokban, mert ilyen nem lesz, hanem azt várjuk, hogy beszélgessenek egymással néhány órát, és álljanak ki, és mondják, hogy továbbra is stabil, meg békés. Mondjuk így, vagy ők is szokták mondani, hogy keretek között tartó versengésre törekszenek. Ez tök jó, szerintem a jelenlegi helyzetben, vagy úgy általában egy ilyen globális, szuperhatalmi verseny, ez a maximum, amire vágyhatunk, és ez tök jó, hogy ez van. Tehát, hogyha nem lennének ilyen sústalálkozók, meg nem lennének ilyen párbeszédek, meg nem lennének alsóbb szintű egyeztetések, meg egyébek, az nagy baj lenne. Az, hogy kommunikálnak a felek, ez tök jó hír a világnak, mert ez azt jelenti, hogy keretek között szeretnék tartani a versengésüket.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Salád Gergely Kína kutatót, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kínai tanszékének vezetőjét hallották.

0: az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: 18 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Hangsúlyozzuk, papjaink minden hívő ember és a társadalom felé, hogy nem vagyunk politikai szervezet, küldetésünk a lelkek üdvösségének szolgálata, kommentálta a Magyar Katolikus Egyháza miniszterelnök Facebook bejegyzését csütörtök késő este. Magyar Péter azt írta, hogy Magyarország miniszterelnökeként és magánemberként is elvárja a Katolikus Egyház azonnali nyilvános és teljes elhatárolódását. Osztie Zoltán katolikus plébános vállalhatatlan, embertelen és a kereszténységgel mindenben szembe menő mondataitól, melyek 2026. szeptember 26-án Feldebrőn a Szent Márton templomban hangzottak el egy szentmisén. A Magyar Katolikus Egyház erre reagált, mikor azt írta, szeretnék felhívni minden érintett figyelmét a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tavaly októberben kiadott közleményére. Hangsúlyozzuk, feladatunk, hogy elkötelezetten fáradozzunk hazánk és népünk testi-lelki jólétért és haladásáért, a családokért, a rászorulókért, az ifjúság nevelésért, az igazságosságért és a békéért, írták. A Magyar Péter által említett katolikus plébános bírálta a jelenleg kormányzati többségben lévő pártot és annak követőit. Megújult és már a mesterséges intelligencia segítségével működik a 10 évvel ezelőtt elindított szlovákiai magyar elektronikus törvénytár, mely az első ilyen külhoni adatbázisként jött létre, jelentették be az alkotók, a Procivis polgári társulás munkatársai Pozsonyban. A Bethlen Gábor alap támogatásával 2016. februárjában indult törvénytárat abból a megfontolásból készítette a szervezet, hogy sokak számára elérhető legyen a törvények magyar fordítása, és így módon is ösztönözzék a nyelvhasználati jogokkal való élést. A törvénytár elsődlegesen a közigazgatásban dolgozóknak hasznos, de segítséget ad a jogelemzőknek, a diákoknak, más külhoni magyar önkormányzatoknak, de egyéb érdeklődőknek is. A Procivis non-profit szervezet 2010 óta küzd azért, hogy a hivatali ügyintézés során a magyar nyelvet egyenrangúként és egyenjogúként kezeljék Szlovákiában. 4 intézmény, köztük egy debreceni is visszakerül a gyermekvédelmi rendszerbe. A Szőlő utcai ügy kirobbanása után fél évvel, október 1-től a debreceni, nagykanizsai, aszódi és rákospalotai intézmény is visszakerül a gyermekvédelmi rendszerbe, írta Kátai Németh Vilmos, szociális és családügyi miniszter. Az átalakítás középpontjában a fiatalkorúak nevelése, oktatása, pszichológiai és szociális támogatása áll, a megfelelő biztonsági feltételek mellett, írta a tárcavezető. Fontos szempontnak nevezte, hogy az ott élő fiatalok ne csak a szükséges felügyeletet kapják meg, hanem azt a nevelési oktatási segítséget is, mely esélyt adhat nekik arra, hogy más irányt vegyen az életük. A gyermekvédelmi intézményrendszer megerősítését 2028-ig 3 milliárd forint többletforrás szolgálja, melyet a büntetés végrehajtásnál megmaradt, fel nem használt keret átadása is kiegészít, írta a miniszter. A mentőszolgálat szerint a legsúlyosabb esetekhez 90%-ban majdnem 26 percen belül érkezett meg a mentő szeptemberben, közzétette az országos mentőszolgálat a szeptemberre vonatkozó kiérkezési időket. Célként azt jelölték meg, hogy a legsúlyosabb esetek 90%-ához 15 percen belül odaérjenek. A közleményben azt írták, a sürgősségi kategóriák felső szegmensében országszerte majdnem 85 ezer, Budapesten csak nem 16 ezer alkalommal riasztották a mentőket. A P1-es, vagyis legsúlyosabb esetek 3/4-éhez 20 percen belül érkezett meg a mentőegység. A közlemény hangsúlyozza, hogy ezek az adatok a kiérkezési időt mutatják, önmagukban nem az ellátás minőségét mérik. Mint írták, a 15 perces célérték azt jelenti, hogy a P1-es esetek 90%-ához ezen az időn belül érkezzen meg a mentőegység. A szeptemberi vonulási érték javulást jelent augusztushoz képest, de azt is mutatja, hogy ezen a területen továbbra is jelentős előrelépésre van szükség, hangsúlyozta az országos mentőszolgálat közleményében.
0: Az időjárásról.
1: Általában felhőtlen, az északkeleti határ közelében fátyol felhős lesz az ég, többnyire mérsékelt marad a keleties szél. Szombaton napos idő várható, kevés fátyol felhővel, csapadék nélkül. A légmozgás nagy részt mérsékelt marad. A hőmérséklet szombat délután 23 és 27 fok között valószínű.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Szalont, az Európa Rádió magazin műsorát hallják, a szerkesztő Lénárt Vanda köszönti Önöket. Következzen mai adásunk kínálata. Több mint 40 éve működik a megyében az értelmi fogyatékossággal élők és segítőik Borsodabau-Zemplén vármegyei érdekvédelmi egyesülete. A tagok száma jelenleg több mint 700. Az egyesület fő célja az értelmi fogyatékossággal élő személyek emberi és szabadság jogainak érvényesítése, esélyegyenlőségének biztosítása, valamint társadalmi hátrányainak kiegyenlítése. Hogyan és miben tud segíteni az egyesület? Miért fontos az érdekvédelem? Miért jelent sokat, hogy a vezetőség is érintett szülőkből, családtagokból áll? Ezekre a kérdésekre is keressük a választ Szabóné Pataki Adriennel, az értelmi fogyatékossággal élők és segítőik Borsodabau-Zemplén vármegyei érdekvédelmi egyesületének vezetőségi tagjával, aki saját élettörténetébe is bepillantást enged, és Reiman Zoltán civil referenssel.
2: Nagyon fontos tevékenységet végeznek, és nagyon értékes tevékenységet is, nem csak fontosat. És hát, amelyik családban van sérült gyermek, vagy valamilyen szinten fogyatékos gyermek, az biztos, hogy átérzi, és teljesen megváltozik egy családnak az élete is, hogyha egy ilyen gyermek kerül a közösségbe. És hát ők minden segítséget megadnak a családoknak, figyelemmel kísérik a gyerkőcöket, és hát... De ezt nem is kell többet mondanom szerintem.
3: Az Évfolyész Miskolc szervezete már több mint 40 éve működik a vármegyében. Ami nagyon-nagyon fontos, hogy mi, akik ebben a szervezetben, az egyesületben tevékenykedünk, mindannyian érintett szülők vagyunk, így nagyon is jól tudjuk, hogy hogyan zajlanak egy fogyatékossággal élő gyermeknek a hétköznapjai, és itt nem csak gyermekek, hanem fiatalok, hisz vannak olyanok, akik már túl vannak az 50 éven is, és végig kísérjük az útjukat, tehát egészen mondhatni, amióta bekerül a családba, vagy megszületik a diagnózis, teljesen addig, amíg szükség van ránk, mi ott vagyunk nekik, és azt gondolom, hogy mivel mi egy olyan egyesület vagyunk, ahol tényleg mindenki tudja, hogy milyen ez a más élet, ahogy mi szoktuk ezt fogalmazni. Sokkal jobban elfogadják tőlünk a tanácsokat, vagy elmondjuk a mi történetünket, megtudják azt, hogy nincsenek egyedül, és van hova tovább. Nagyon-nagyon fontos, hogy a szülőknek ezt nagyon nehéz feldolgozni. Tehát először is ezt kell megérteni, hogy a szülőknek is, hogy ne adják fel, hogy... Igenis van, amikor összezuhan az ember, mert sajnos összezuhan, amikor megkapja ezt a diagnózis, vagy kiderül, akár amikor már megszületik, vagy akár egy később egy betegség, egy baleset kapcsán is előfordulhat az, hogy valaki értelmi fogyatékossággal élő lesz, és ezt fel tudja dolgozni, mi ebben is segítünk. Tehát nem csak a gyerekeket és a fiatalokért, hanem a szülőket is támogatjuk és segítjük ebben a folyamatban.
1: Az Európa Szalon mai vendégei tehát Szabóné Pataki Adrien, az értelmi fogyatékossággal élők és segítőik Borsodabau-Zemplén vármegyei érdekvédelmi egyesületének vezetőségi tagja és Reiman Zoltán civil referens.

0: más.
1: Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.
2: Több mint 40 éve működik a megyében az értelmi fogyatékossággal élők és segítőik Borsodabaúj-Zemplén vármegyei érdekvédelmi egyesülete. A tagok száma jelenleg több mint 700. Az egyesület fő célja az értelmi fogyatékossággal élő személyek emberi és szabadság jogainak érvényesítése, esélyegyenlőségének biztosítása, valamint társadalmi hátrányainak kiegyenlítése. Hogyan és miben tud segíteni az egyesület? Miért fontos az érdekvédelem? Miért jelent sokat, hogy a vezetőség is érintett szülőkből, családtagokból áll? Ezekre a kérdésekre is keressük a választ a következő percekben Szabóné Pataki Adriennel, az értelmi fogyatékossággal élők és segítőik Borsodabaúj-Zemplén vármegyei érdekvédelmi egyesületének vezetőségi tagjával, aki saját élettörténetébe is bepillantást enged, és Reimann Zoltán civil referenssel.
3: Nagyon fontos tevékenységet végeznek, és nagyon értékes tevékenységet is, nem csak fontosat. És hát, amely családban van sérült gyermek, vagy valamilyen szinten fogyatékos gyermek, az biztos, hogy átérzi, és teljesen megváltozik egy családnak az élete is, hogyha egy ilyen gyermek kerül a közösségbe. És hát ők minden segítséget megadnak a családoknak, figyelemmel kísérik a gyerkőcöket, és hát nem is kell többet mondanom szerintem.
2: Adrián, mit lehet tudnunk tulajdonképpen a szervezetről? A miskolci szervezet mikor, miért és hogyan alakult?
4: Az IFOIS Miskolc szervezete már több mint 40 éve működik a vármegyében. Ami nagyon-nagyon fontos, hogy mi, akik ebben a szervezetben, az egyesületben tevékenykedünk, mindannyian érintett szülők vagyunk, így nagyon is jól tudjuk, hogy hogyan zajlanak egy fogyatékossággal élő gyermeknek a hétköznapjai, és itt nem csak gyermekek, hanem fiatalok, hisz vannak olyanok, akik már túl vannak az 50 éven is, és végig kísérjük az útjukat, tehát egészen mondhatni, amióta bekerül a családba, vagy megszületik a diagnózis, teljesen addig, amíg szükség van ránk, mi ott vagyunk nekik, és azt gondolom, hogy mivel mi egy olyan egyesület vagyunk, ahol tényleg mindenki tudja, hogy milyen ez a más élet, ahogy mi szoktuk ezt fogalmazni. Sokkal jobban elfogadják tőlünk a tanácsokat, vagy elmondjuk a mi történetünket, megtudják azt, hogy nincsenek egyedül, és van hova tovább. Nagyon-nagyon fontos, hogy a szülőknek ezt nagyon nehéz feldolgozni. Tehát először is ezt kell megérteni, hogy a szülőknek is, hogy ne adják fel, hogy igenis van, amikor összezuhan az ember, mert sajnos összezuhan, amikor megkapja ezt a diagnózist, vagy kiderül, akár amikor már megszületik, vagy akár egy később egy betegség, egy baleset kapcsán is előfordulhat az, hogy valaki értelmi fogyatékossággal élő lesz, és ezt fel tudja dolgozni, mi ebben is segítünk. Tehát nem csak a gyerekeket és a fiatalokért, hanem a szülőket is támogatjuk és segítjük ebben a folyamatban.
2: Hogyan tulajdonképpen, milyen tevékenységet végez az egyesület?
4: Már egészen az óvodáskortól látogatjuk az intézményeket, tehát az érintett intézményekkel felvettük a kapcsolatot már a legelejétől. Kijárunk hozzájuk látogatni, szülőklubokat is csinálunk, és ahol különböző tematikára építjük, tehát például az egyik kedvencem volt, hogy 2 éve az időseknek szerveztem, hogy megtanulják az okostelefon használatát és az internet használatát, hisz nekik is haladni kell a korral, amit az ügyfélkapu ugye megjelent, és hogy tudják ezeket kezelni, vagy az ESZT-t. Óriási sikere volt, hogy egyszerűen meg tudják most már otthon nézni a gyermeküknek, úgymond a korlapját, vagy a vérvétel eredményét. Van, amikor kikapcsolódásra hangsúlyozzuk, tehát azt megyük, hogy egy kicsit én idő legyen, amikor a gyerekek nélkül ki tudjanak mozdulni, elviszük őket kirándulni például. Amilyen családiasan szoktunk gyereknapot szervezni, télapú ünnepségeket, az összes nagyobb ünnepséget megszervezzük és megcsináljuk nekik, és a saját közegükben lehetnek. Ez nagyon-nagyon fontos, hogy nem csak az integrációra figyelünk, tehát, hogy elfogadjanak minket a külső társadalom, hanem arra is, hogy mi egy belső összetartó közösséget tudjunk fenntartani. Számos ilyen rendezvényünk van, például a legfontosabb, ami most fog érkezni, minden évben megrendezésre kerül a Vármegyei Kulturális Fesztivál, ahol az értelmi fogyatékossággal élők mutathatják meg a tehetségüket. Óriási sikere van minden éven. 2023 után én lettem ennek a rendezvénynek a főszervezője, mindig valami tematikát találok ki. Tavaly éven például a Színezd újra című számot énekeltük a fináléban, és mindenki kapott egy színes rudat. még mindig kirázza a liba bőrös vagyoktól egyszerűen. Annyira fantasztikus érzés volt, hogy közel 400-an voltunk, és mindenki olyan erővel is, olyan boldogsággal énekelt, hogy az tényleg az visszatartatlan az az élmény, amit ott kaptunk tőlük. És tudni kell, hogy egy ilyen rendezvényre ezek a gyerekek több hónapig készülnek. Tehát nem úgy van, mint egy egészséges gyermeknél, hogy azért egy-két hét alatt megtanulnak dolgokat, és elő tudják adni. Ők már majdnem, hogy azt mondom, amikor vége van ennek a rendezvények, ők már a jövő évre készülnek. És hát igen, most lehetne a rádióban mutatni képet, tehát, hogy annyira boldogságot érzek most is részükre, amikor látom őket fellépni, ahogy örülnek a tapsnak, ahogy a sikert bezsebelik is, tudják, hogy ez óriási élmény számukra is. És tényleg, amiket a színpadra visznek a gyógypedagógusok és az asszisztensek és a kísérők segítségével, hát én fejet hajtok, mert tényleg óriási, óriási dolog, amit ők csinálnak velük.
2: Zoltán, milyen az együttműködés az egyesülettel, szervezettel? Mit tapasztaltál eddig a munkájukból?
3: Hát én elsősorban például a fogyatékosságügyi kerekasztal vagy műhelybe szoktam figyelemmel kísérni ugye az ő tevékenységüket, ugye az esélyegyenlőségügyi referensnek a feladatköre tulajdonképpen a konkrét kapcsolat és a kapcsolattartási segítés velük kapcsolatban. Én csak mint egyesület szempontjából szoktam őket figyelemmel kísérni, és a múltkor pont ennek a műhelynek küldtem egy levelet, hogyha szeretne valaki jönni egy ilyen rádiós beszélgetésekre, akkor jöhet, és akkor onnan kaptam a megkeresést, hogy akkor ők jelentkeznének erre. De egyébként nekem anyukám dolgozott, 15 évig dolgozott itt a Gagarin utcán, volt akkor egy ilyen fogyatékos iskola, és akkor ő dajkaként ott 15 évig dolgozott, én sokszor voltam bent, tehát én már kiskorban láttam, ugyan nem voltam érintett, de láttam az ő munkájukat, hogy milyen munkát végeznek ott ezekben ebben az iskolában, és hogy milyen odafigyeléssel, és milyen lelkesedéssel, és milyen toleranciával állnak hozzá a gyerekekhez.
2: Adrián, a szervezet nevében benne van, hogy érdekképviselet. Miért fontos ez? Mit jelent tulajdonképpen?
4: Hál' Istennek, amióta megszületett úgymond a Facebook világa, és most már van weboldalunk is, számos megkeresés érkezik. Mi se gondoltuk amúgy, hogy ennyi probléma és ennyi információ veszett el azért, mi fogyatékossággal élőknek a körében, és ennyi segítséget tudunk nyújtani. Leginkább a megkeresések azok, hogy milyen juttatások járnak, tehát mit tudnak elintézni, mi az, ami majd később lesz, mert az, hogy most ugye jár a gyers, jár adott esetben az ápolási, vagy a kitartósabban beteg agyod, ezeket ugye a hétköznapján is találkozunk velük, de mi lesz utánuk? És ez nagyon sokszor felmerül, hogy mi van akkor, ha már nem lesz az iskola. Miket tudnak akkor kapni? Hova tudnak majd tovább menni? Milyen lehetőségek vannak a nappali ellátásban itt Miskolcon, milyen bentlakásos intézmények vannak, amit nem is gondolnak bele, hogy nekünk ugye gondolnunk kell arra, mi lesz, ha már mi nem leszünk. Sok helyen van egészséges testvér, de nem lehet rájuk hárítani, tehát nem lehet azt csinálni, hogy úgymond azért legyen a testvér, hogy későbbiekben ő ellássa. Ezt nem lehet, ez egy óriási teher. A szülőnek kell arra gondoskodnia a későbbiekben, hogy milyen útunk van. És ezt nagyon korán el kell kezdeni elgondolni, mert majdnem azt mondom, olyan, mint egy öregek otthona, de szerintem egy picivel még nehezebb, hisz nagyon kevés a férőhely, és több évvel ezelőtt, amelyet be akarjuk tenni őket mondjuk majd az intézménybe, el kell kezdeni gondolkozni, hisz várakozó lista van, és ugyanúgy fizetni kell érte, tehát az ellátást, hogy bekerüljön egy ilyen, mondhatni egy nívósabb, vagy egy jobban ellátott helységbe, ugyanennesen fizetni is kell. Én magam is érintett vagyok, tehát nekem 18 éves lesz idén a kisfiam, hát kisfiam, igen, aki magasabb, mint én, de kisfiam marad egy életre. Mi azt beszéltük a párommal, hogy amíg a kisujjunkat meg tudjuk mozdítani, addig velünk lesz, de természetesen mi is gondolkodunk az intézményekben, tehát már most nézegetjük, tapasztalgatjuk, hogy milyen ellátottságok vannak. És ez ügyben is sokszor kérnek megkeresések, illetve hogy hogyan tudnak elintézni egy folyamatot. Nagyon sokszor van az, hogy nagyon bonyolult egy folyamat, nagyon hosszú egy folyamat, hogy megkapjanak egy bizonyos juttatást, és ha már nem jó sorrendben adunk be például egy papírt, már elveszhetünk. És vannak olyan támogatások, amiket például, ha elrontunk egy papírt, fél évig nem lehet beadni. Nem hiánypótlás van, mint régen annó, hogy ha valami hiányzott mondjuk a családi pótlikhoz, akkor kiküldték. Nem, hanem elutasító határozat van. És én hál' Istennek a munkából adódóan, tehát én analitikus könyvelő vagyok, illetve munkaerő és TB pénzügyi intézést is végeztem, pont emiatt, hogy tudjak segítséget is nyújtani. Így lépésről lépésre összegyűjtöttem már ezeket a folyamatokat, így ha valaki megkeres, akkor el tudom neki mondani. És már volt sikerélmény is, amikor én magam is megkönnyeztem, mert már volt egy szülő, akit többször elutasítottok, és most elkezdtük a folyamatot lépésről lépésre csinálni, és nyár közepén felhívott, hogy megkapták. Úgyhogy ő is, meg én is egy kicsit elsírtuk magunkat az örömünkben, hogy ez egy óriási dolog, hisz ezeknek a fiataloknak a későbbiekben nem lesz saját jövedelme. És ahhoz, hogy egy bizonyos, mondhatni, saját keresetük legyen, és ugye legyen, ami majd akár egy később egy intézményben saját kereslet legyen, amiből tudnak neki majd vásárolni, az fontos, hogy minél magasabb támogatással, juttatásokkal kerüljön majd egy ilyen intézménybe, ne 0 forinttal. És ezekhez óriási dolog, hogy már most el tudjuk indítani ezeket a folyamatokat.
2: Sok érintett van egyébként?
4: Rengeteg. Csak nekünk, ugye tagságunk van, csak a tagjaink száma az közel 700. Ha azt kell mondom, hogy hány érintett van, akkor szerintem több ezerről beszélhetünk, akikhez eljutunk most már a Facebook és a weboldalokon keresztül, és most már eljutunk a felnőttekhez is, ami nagyon-nagyon öröm számunkra, tehát hogy nem csak az intézmények által, hanem most például nem olyan rég volt egy megkeresésem, aki egy betegség kapcsán lett fogyatékossággal élő, és a nyugdíjához kért segítséget, hogy hogyan fogják neki kiszámolni a nyugdíját. És ez jó számunkra, hogy nem kell nekünk mástól segítséget kérni, hanem mi magunk meg tudjuk adni számára a támogatást, hogy hogyan tovább. Volt már olyan, aki dolgozott például, és hogy hogyan tud rehabilitációs ellátás, hogyan tud elhelyezkedni későbbiekbe, ha megszűnik, ilyenbe is segítettünk már. Ez az elmúlt éveknek egyre inkább úgymond a nyeressége, hogy már most nem csak a fiatalokhoz, a gyerekekhez, hanem az idősebbekhez is rájuttunk, és nekik is tudunk segítséget nyújtani. Működik telefonszámunk, ami jelenleg nálam csörög, és akkor ott is el lehet minket érni, illetve a Facebook oldalunkon is, a weboldalokon is van elérhetőség. Rengeteg e-mail is érkezik most már ilyen megkeresés kapcsán, és akkor úgy is tudunk segíteni.
2: Hogyan lehet valaki, vagy lesz valaki tag?
4: Tagunk elsősorban azok szoktak lenni, akik értelmi fogyatékossággal élők, tehát a fiataloknak. 2000 forint, tehát egy jelképes összeg az éves tagsági díjunk, ehhez adunk egy kártyát egy érvényesítő bélyeggel. Ez nagyon sok helyre belépési kedvezményt biztosít. Tavaly már bővültünk, mert a miskolci fürdők is csatlakoztak a kedvezményezetekhez. Ugye ez nagyon jó, mert így el tudnak menni kedvezményesen a családok egy strandolásra. Ami egy előny mondjuk, amiket szoktunk javasolni a fiataloknak, ezt el szoktam mondani, hogy amikor az értelmi fiatékossággal élőket tanítjuk arra, hogy egy intézményt látogassanak, mondjuk egy múzeumot, náluk nem úgy működik, hogy bemegyek és végignézem a tárlatot, mert lehet, hogy 5 perc után megunja. És ez nagyon jó dolog, hogy ingyenesen látogatható például Miskolcon az összes múzeum, ami azt jelenti, hogy a szülő már kiskorban el tudja kezdeni az, hogy bemegyek, lehet, hogy 10 perc után kijövök, következő alkalommal már lehet, hogy 20 percig lesz bent. Tehát mire eljön az iskola idő, és mondjuk lesz egy múzeumpedagógiai foglalkozás, már végig tudja ülni a gyermek a foglalkozást, mert már addigra megszokta ezt a helyzetet, azt a környezetet. Tehát számos előnye van, vagy kisvonatozni lehet vele nyáron, akár télen is, aki bírja. Tehát nagyon jó dolog, aki kiváltják szülők a tagsági kártyát, mert ez is megoldható, ők igazából az egyesületünket támogatják, illetve vannak pártoló tagjaink is, akiknek ugyan nincs a családban érintett, de megvásárolják a kártyát, ezzel is támogatják az egyesületünket. Mi mindent, tehát az utolsó fillérig a gyerekekre, tehát mindent igyekszünk rájuk, tehát rengeteg programot, ajándékot, mindent. Tehát most is, hogy a Vármegyei Kulturális Fesztivál kapcsán ugye kerestünk támogatókat, és ez azért jó, mert a gyerekeknek is személyre szabott ajándékot tudunk venni, tehát mindenki egyéni, amit haza tud utána vinni.
2: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Szabóné Pataki Adriennel, az értelmi fogyatékossággal élők és segítőik Borsodabaúj Zemplén Vármegyei Érdekvédelmi Egyesületének vezetőségi tagjával és Reimann Zoltán civil referenssel.

0: Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.
1: Több mint 40 éve működik a megyében az értelmi fogyatékossággal élők és segítőik Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Érdekvédelmi Egyesülete. Hogyan és miben tud segíteni az egyesület, miért fontos az érdekvédelem, miért jelent sokat, hogy a vezetőség is érintett szülőkből, családtagokból áll? Ezekre a kérdésekre is keressük a választ mai műsorunkban. Folytatjuk a beszélgetést Szabóné Pataki Adriennel, az értelmi fogyatékossággal élők és segítőik Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Érdekvédelmi Egyesületének vezetőségi tagjával és Elman Zoltán civil referenssel.
2: Szerintem már egy elég kiépült rendszer vagyunk, így az intézmények automatikusan mi keressük meg őket, mind ilyenkor szeptemberben, tehát csinálunk szórólapot is, és ha megkeressük, egy nagyon könnyen érthető szórólapot szoktunk gyártani pont amiatt, hogy ne veszenek el az információk halmazában. Együttműködőek az érintett intézmények, és nagyon segítőkészek, vagy mindenhol van úgymond egy kontakt emberünk, aki segít nekünk ebben, és magában az évnyitón, vagy egy szülői értekezleten beszélnek rólunk, hogy mi miért vagyunk. Mi is kiszoktunk hozzájuk menni látogatni, így ők már automatikusan mondhatni megtalálnak minket. Ez szerintem minden, tehát a Vármegyében mondhatom, hogy minden intézmény, tehát Boldogkővára olyan is a bentlakásos intézményből a tagjaink, és most éppen majd mennek ugye a sérült gyermekek napjára, vagy ők is jönnek a fesztiválra fellépni, illetve őket is meg szoktuk lepni ezáltal mondjuk Mikulás ajándékkal, de járunk ki hozzájuk ugye workshopokat, vagy IKT oktatást is tartani, tehát ezért jó ez az előnye, hogy az összes ilyen érintett intézményben mi ezáltal ki is látogatunk. Most már vannak olyanok is, akik a Facebooknak köszönhetően a sok megosztásnak, tehát vannak olyanok, akik, ahol nincs még meg a kontaktunk, tehát Encsnél is van egy intézmény, ahol integrált intézmény, és vannak érintett gyermekek, hogy már a szülők megkeresnek, és adják hírül egymásnak, és ez nagyon jó, tehát ez köszönhet a szülőknek is, hogy beszélnek egymással ezekről a dolgokról, így eljutunk. Tehát lehet, hogy a kezdetben csak egy tagsági kártya lesz, lehet, hogy évek múlva már eljönnek egy önérvényesítő foglalkozásunkra, egy kézművesre, vagy a későbbiekben akár tudunk nekik segíteni bármilyen ellátásban.
1: A beszélgetés elején említetted, hogy fontos az is, hogy te magad is érintett, vagy miért, hogyan tudsz így jobban segíteni?
2: Igen, én úgy lettem érintett, hogy nekem a kisfiam egészségesen született. 2 éves korában egy nagyon súlyos betegség, máig ismeretlen betegség kapcsán, egy nagyon hosszú folyamat kapcsán lett értelmi fogyatékossággal élő. Nekem ő autista, és súlyos epilepsziás is.

0: tehát így a tartósan betegség kapcsán is tudok segítséget nyújtani. Én azt gondolom, hogy ő megtanított engem sok mindenre, elsősorban arra, hogy segítsek másokon, megtanított a türelemre, a végtelen türelemre és az elfogadásra. Nem ilyen háttérrel érkeztem, és én erre nagyon büszke vagyok, hogy a mai napon is úgy tudok végigmenni az utcán, hogy már nem nézek meg úgy embereket, hogy megszóljak, hanem mögé gondolok, hogy lehet, hogy neki valami van. És ezt én tőle tanultam meg. És a türelmet is, tehát, hogy a gyerekek körében nagyon szeretnek is, amúgy, ha bemegyek bármelyik intézménybe, sok helyen már megismernek, és valaki úgy, hogy vicces Adrien néni, és oda jönnek, vagy megölelnek, vagy pacsit adnak. Szóval ez egy nagyon jó visszajelzés, hogy valamit jól csinálok, azt gondolom, vagy valamit is jól csinálunk az egyesülettel pontosabban. És ezek jó visszajelzések, és a szülők részéről is, nem szeretek a szülőkkel beszélgetni, nagyon nyitottak is felém, tehát adott esetben egy nem csak a jó dolgokat tudjuk megbeszélni egymással, hanem igenis a nehézségeket is, mert azért a legtöbb gyereknek mondjuk van dükitörése, vagy vannak rossz napok, vagy rongálnak, vagy csúnyán beszélnek, vagy nem esznek, vagy nem isznak, vagy nem alszanak, és nem csak azt beszéljük meg, hogy úgy képzeld el, hogy már most ki tudja mondani ezt, vagy el tudjuk érni ezt, hanem mégis megbeszéljük a nehézségeket. És ez szerintem akkor működik a legjobban, hogyha egy érintett szülővel működik, sokkal jobban meg tudunk egymásnak nyílni. És ez már az óvodáskorban kiderült, amikor várakoztunk a gyerekekre, kint pont a Gagarin úti óvoda, ugye ez az most már csak óvoda, és ott ültünk kint, vártunk a gyerekekre, és olyan csendesek voltunk mindannyian, és front volt, és egymásra néztünk, és nem aludtunk, mi se, és elkezdtünk beszélgetni. És kialakult, hogy már otthonantól kezd beszélgetés, és elmertük mondani, már azzal egymásnak erőt adunk, hogy nem csak neki van rossz napja, hogy nem csak az ő gyermekének van rossz napja, nem csak náluk vannak problémák, hanem másoknál is. És mi ezekre próbálunk megoldást találni, vagy pedig, ha nincs is rá megoldás, mert sajnos van olyan, amikor el kell fogadni egy adott helyzetet, de sokkal könnyebb elfogadni, ha van mellettünk valaki, aki ebben támogat.
1: El kell mondanom a hallgatóknak, bár biztos hallatszik is, hogy Adrien egy nagyon közvetlen, mosolygós anyuka. Tudsz-e valamiféle általános tanácsot adni az érintett szülőknek, vagy inkább ez mindig ilyen személyes beszélgetés, vagy ezt hogy kell elképzelnünk?
0: Azt mondanám, hogy mindenkihez másképp kell hozzáállni, meg kell találni az utat. Vannak, akik nagyon könnyedén elfogadják, amikor megkapják a státuszt, vagy kiderül, hogy igenis ez egy más út lesz. Nincs két egyforma út, és vannak, akik könnyebben megnyílnak, vannak, akik nehezebben. Én azt tapasztalom, hogy mindenkivel sikerült eddig megtalálnunk a közös hangnemet. Szerintem pont emiatt a pozitív személyiségem miatt nem azt mondom tehát, hogy én is szoktam sírni, nekem is vannak nehezebb napok. Hál' Istennek a párommal mindig azt szoktuk mondani, hogy nem egyszerre vagyunk mi, vagy így a másikat ki tudjuk rángatni. Szerencsés vagyok, hogy nekem van párom, tehát nálunk az apuka velünk maradt. Nagyon sokan vannak, akik egyedülálló szülők lettek, és vagy apuka, vagy ugyanis van például, hogy anyuka úgy döntött, hogy nem tudja ezt a más életet felvállalni. Mi ebben is nagyon szívesen segítünk, mert van, nem azt mondom, hogy saját tapasztalom, de tudom, mert van a több szülő, aki ezzel megkeres, és próbáljuk őket még jobban támogatni. Már igazából, amikor megérkezik a státusz, azt mondom, hogy igenis mindenki egy kicsikét gyászolja le ezt a dolgot. Igenis lehet sírni, mindenki olyankor egy kicsikét összeomlik, hogy de kell is, azt mondom. Itt olyankor meg kell találni a táppontot. Legyen a családban remélhetőleg, vagy a barátban valaki, aki mellettünk áll. Egyet tudni kell, hogy mi mindig mellett. Tehát az Éfois Miskolc, mi mindig ott leszünk. Tehát ha valaki esetleg úgy gondolja, hogy nem tud most a családban vagy a barátban, akkor nyugodtan fordulhat hozzánk. Mi egy beszélgetésre is nagyon szívesen készen állunk. Úgyhogy először a szülőkre, tehát azt mondjuk, hogy megtanítjuk elfogadni ezt a helyzetet, megtanítjuk azt, hogy kezelni, és megmutatni az utat, hogy merre tovább. Mindig kis lépésekbe kell gondolkozni. Az óvodásoknak nem kezdjük le a bentlakásos intézményeket például mesélni, meg nem visszük őket egy olyan közösségbe, ahol a 30 évesnél idősebb értelmi fatékossággal élők vannak. Szintén saját tapasztalat, hogy nagyon rémisztő tud lenni, ha ott vagyunk egy 4-5 éves gyerkőccel az óvodába, és hirtelen szembesülnünk el azzal, hogy találkozunk egy nagyobbal, hogy a miénk is olyan lesz. azért sok hatása azért egy szülőnek. Mindig azt tudom mondani, hogy egy lépéssel előre gondolkozunk. Az óvodáskorban megbeszéljük, hogy miket lehet igényelni, milyen fejlesztések vannak, milyen orvosi ellátások vannak, hova tudnak menni, mert ez is nagyon nehéz. Gyerekkorban még azt mondom, hogy igen, egy kicsivel könnyebb, mert jobb az ellátottság az értelmi fogyatékossággal élőknek, felnőttkorban ez egyre nehezebb amúgy megtalálni azt az orvost, aki egy értelmi fogyatékossággal élőt ellát. És ott arról beszélgetünk, hogy mi az általános iskola, hogy hova fog tovább menni, tehát a Károly utcára, a Miklós utcára, vagy integrálható lesz. Tehát ebben segítünk. Tehát mindig egy lépés az általános iskolában, maga a szülőklubokat, maga a kirándulásokat szervezzük, vagy ugye segítünk, támogatjuk az intézményeket, és a középiskoláról beszélgetünk. Tehát nem szabad nagy léptékkel előre menni, és ezt javaslom mindig a szülőknek is. Ne a végtelenbe is, ne az, hogy mi lesz majd, hanem azt nézzék meg, hogy mi a következő, hisz ott van egy élet mellettük, aki az ő vérük, senki nem kérte, hogy ez az állapot így legyen, nem álltunk sorba, érte, én azt szoktam mondani, ezt így hozta az élet, és ezzel kell megtanulnunk élni, és ebből kell kihozni a legtöbbet, és mindig arra kell figyelni, hogy nagyon jó szenzorai vannak az értelmi fogyatékossággal élőknek. Tehát abszolút leveszik azt, hogy azt is, ha egy társaságban szeretik őket, és elfogadják őket, vagy sem, de a szülő rezgéseit is. Tehát a szülő mindig figyeljen arra, hogy a gyerkőc előtt nem omlunk össze, hanem a gyerkőcnek is egy pozitív szemléletre van, hogy érezze, hogy biztonságban van.
1: Meg lehet-e azt határozni, hogy a te életedben, vagy ti életetekben mi okozta a legnagyobb nehézséget?
0: Azt mondom, hogy a nehézségek azok minden nap jönnek velünk szembe. Az első talán az, hogy a család nem minden része fogadta el, hogy a kisfiunk az értelmi fogyatékossággal élő lett. A másik az, hogy igenis az utat járni, hogy nincs olyan sok lehetőség, hogy merre tovább. Viccesen szoktunk fogalmazni, amikor volt a középiskolai választás, hogy a középsős értelmi fogyatékossági élőknek egy lehetősége van, az a Martin János szakképzőkészségfejlesztő iskola, és akkor ugye valaki ugye beírja, hogy az egészséges gyerekeknél ugye írnak be több lehetőséget, és akkor szoktunk viccelni, hogy mert hogy nekünk csak A verzió van. Mindent próbálunk egy picit így felfogni a párommal, nem mindent a rossz oldalról megnézni, hanem keresni az utat. Tehát igazából a család maga az, hogy merre tovább, illetve hát szerintem ami mindenkinek az életében ez a gondnokság alá helyezés, ez eléggé megterhelő lelkileg, és egy hosszú folyamat, amiről nagyon sokan nem tudnak, hogy az értelmi fogyatékosság élő gyerekeket 18 éves korukban a szülőnek gondnokság alá kell vennie. Ez azért nagyon fontos, mert ugye, ha betölti a 18-at, akkor onnantól kezdve önálló személyiség lesz, felnőtt lesz, alá kellene írnia, de ugye ezek a gyerekeknek a nagy része nem tud aláírni, vagy nem tudja, hogy mit ír alá, mert nem értelmezi a szövegeket. Egy időben sos volt, és akik ezeket kihasználtak, és ilyen telefonelőfizetésektől kezdve hasonló ilyen szerződéseket irattak velük alá, akár az idősekkel is. Ebben segítünk, hogy ezt minél előbb elindítani, és ez egy hosszú folyamat, ez majdnem egy évig fog tartani. Szóval a saját gyerekünket szó szerint be kell perelnünk a bíróságon, bírósági tárgyalás lesz, ahol meg fogják kihallgatni a gyermekünket, minket is, hogy miért akarjuk ezt, utána a gyámhivatal kijön, megvizsgál minket is, hogy alkalmasok vagyunk-e a gondnokságra, környezettanulmány, tehát mindent ilyen nagyon hivatalosan. Szóval ez nagyon-nagyon jó lenne amúgy, hogyha egyszer majd ez megváltozna, és nem lenne ilyen, hogy szó szerint két évente bizonyítani kell, hogy a gyermekünk az értelmi fogyatékossággal élő, hogy ezeknek a gyerekeknek, akiknek elhajtak az agysejtei, azok nem nőnek vissza, akinek, mint például az én fiamnak amputálva van a fél tüdeje, az nem fog visszanőni. Tehát, hogy ezeken nagyon-nagyon macerás dolgok, hogy igenis ezeket két évente újra és újra bizonyítani, és újra mindent beadni, jönnek felülvizsgálni. Nagyon-nagyon megterhelő ez egy szülő részére, még akkor is, ha tudjuk, hogy mondhatni ez nekünk jár, akkor is ezt a procedúrát végigvinni, azért ezért nagyon kemény. Tehát ezért is jó az egyesületünk, hogy mi ebben segítünk. Mondhatni most magamnak segítek ebben a folyamatban, és majd ezeket a saját tapasztalatokat osztom meg másokkal, szó szerint, ha megnézni, hogy milyen kiskapuk vannak, hogy miben ne bukjanak ők el, érzelmileg, a saját érzelmemet is elmesélem, hogy mi az, ami rossz. Tehát nagyon rossz például most, hogy ugye megkapja az ember a bírósági papírt, és már nem szülőként vagy anyaként vagyok megnevezve, hanem felperesnek és gondnokságra kijelöltre. És ezeket az érzelmeket én megpróbálom feldolgozni, és elmondani másoknak, hogy másoknak könnyebb legyen, hogy tudják, hogy ez vár rájuk. És ezt beszéljük meg egymás között szülőkkel is, hogy, hogy hova adtad be a papírt, mit adtad be, mit töltöttél be. Ezekkel próbálok segíteni. Tehát az, hogy vannak mélyvölgyek, ezeket nagyon gyorsan túl kell lépni a gyerkőcén érdekében és a magunkéban is. Mert ha elindulunk egy nagyon negatív úton, akár depresszióba is fulladhatunk, és akkor viszont szakembernek kell fordulni. Tehát ezeket kell megakadályozni. Úgyhogy én ebből szempontból szerencsés vagyok, hogy nagyon-nagyon pozitívan próbálunk hozzáállni, még akkor is, ha már nagyon-nagyon sok minden, nagyon sok a teher. Talán ezt próbál megfolytani, hogy tudjak másoknak segíteni majd ezzel, ami rajtam teher van, az másoknak kevesebb teher legyen, és minél inkább kevesebb dolgot kelljen nekik önállóan hát megoldani. De vannak, igen, vannak hullámvölgyek, és vannak terhek. Hazudnénk, ha azt mondanánk, hogy ez a más világ, ez könnyű, mert rengeteg lemondással jár. Én például nem tudunk utazni, nekem a kisfiam nem bírja az utazást az epilepsziája miatt, mi igazából ilyen 40 kilométeres körzetbe tudunk elmenni. Nyáron nem tudunk utazni, mert az epilepsziája miatt sem a meleget nem bírja. Vagy például nekünk ő az egyetlen gyermekünk, és tudom, hogy nem leszek nagymama, nem lesz diplomaosztója. Tehát sokan, amikor azt mondják, hogy ó, milyen jó neked, mert hogy rugalmasan tudsz elhelyezkedni adott esetben, vagy kapod a gyógyot, vagy az ápolásit, vagy bármi, akkor néha abba is bele kell gondolni, hogy mondjuk mennyi pénzt hagyunk a gyógyszertárban, mert mondjuk ezeknek a gyerekeknek sokkal több vitaminra van szüksége, mert más az ellátottsága. Vagy pedig abba is bele gondolhatnak, akik ezt látják, vagy nem látják éppen belülről, hogy ezek a gyerekek nem tudják úgy kifejezni az érzéseiket. Nekem például tehát a fiam mindig azt mondja, hogy fáj a hasam. De mindenre, ha pufadna, ha görcsölne, mindenre, mert nem tudja kifejezni, és nagyon sokan vannak így, hogy egy érzésre csak egy kifejezést tudnak használni, és azt használják mindenre. Szóval ez számos-számos lemondással jár ez az iglet. Én is szándékosan végeztem el például az analitikus könyvelőt, hogy home office tudjak dolgozni, szerencsés voltam, hogy egyik barátunk könyvelési irodájába el tudtam helyezkedni, de ezek mind lemondással járnak. Tehát aki nem tud dolgozni mellette, tehát ezekbe kell azért egy kicsit bele gondolni, ezekbe az élethelyzetekbe, ha valaki minket lát, aki egy fogyatékossággal élő gyermeket, fiatalt nevél, hogy azok mögött számos-számos logisztika van, újraszervezés, és tényleg az, hogy más világ és mások vagyunk, az tényleg így van, tehát hogy ezt szó szerint kell sajnos érteni.
1: Zoltán, hogyan lehet segíteni, támogatni az egyesületet?
2: Hát, milyen interjúkkal például, hogy minél többen megismerjék, de egyébként vannak, tényleg voltam a Mások Másképpen alapítványnak voltam, amikor pont a szülőkkel volt. A szülők meséltek, és megdöbbentő volt, hogy tényleg elmondták, hogy nagyon sokan egyedül nevelik, és van, akinek kettő van például. És ugye a legnagyobb probléma, a legjobban azért aggódnak, hogy mi lesz akkor, ha már ők nem lesznek. Ugye voltam a Csillabáron, ő szeretett otthonba többször már, ott ugye az egy bentlakásos intézmény, talán nem is tudom, hogy mennyi ilyen van Miskolcon, talán rajtuk kívül van-e még, vagy biztos,
0: a hogy... A Máon van még, ugye fent az Avason, nekik van még bentlakásos.
2: Úgyhogy hát azért ez nagyon, tényleg nagyon megterelő, és hát a segítséget azt igazából ők tudják nyújtani, mi csak támogatni tudjuk őket különböző formában. Én azzal, hogy próbálom ezt minél szélesebb körben megismertetni az emberekkel.
1: Adrián, mondjuk el még egyszer, ha valaki szeretne bővebb információt az egyesületről, hol találhatja?
0: Kettő elérhetőséget mondanék, ami szerintem már most mindenki számára elérhető, az a Facebook oldalunk, ez az EFOIS Miskolc, tehát így vagyunk fent, vagy pedig a weboldalunk az a www.efoismiskolcekezeteknélkül.hu, tehát efoismiskolc.hu.
1: Több mint 40 éve működik a megyében az értelmi fogyatékossággal élők és segítőik Borsodabaui Zemplén vármegyei érdekvédelmi egyesülete. A tagok száma jelenleg több mint 700. Az egyesület fő célja az értelmi fogyatékossággal élők emberi és szabadság jogainak érvényesítése, esélyegyenlőségének biztosítása, valamint társadalmi hátrányainak kiegyenlítése. Hogyan és miben tud segíteni az egyesület, miért fontos az érdekvédelem, miért jelent sokat, hogy a vezetőség is érintett szülőkből, családtagokból áll. Ezekre a kérdésekre is kerestük a választ Szabóné Pataki Adriennel, az értelmi fogyatékossággal élők és segítőik Borsodabaui Zemplén vármegyei érdekvédelmi egyesületének vezetőségi tagjával, aki saját élettörténetébe is bepillantást engedett, és Raimond Zoltán civil referenssel.

0: értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, Önök az Európa Szalont, az Európa Rádió magazin műsorát hallották. A szerkesztő Lénárt Vanda búcsúzik Önöktől. Műsorkészítő munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszont hallásra!
0: Európa Szalon. Az Európa Rádió kerekasztal beszélgetését hallották. Esti nyugalom. Megálló a nap végén minden korosztály számára. Az Európa Rádió hitéleti műsora 19 óra 20 perctől az Esti Krónikát követően.

0: 19 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Megújult és már a mesterséges intelligencia segítségével működik a 10 évvel ezelőtt elindított szlovákiai-magyar elektronikus törvénytár, mely az első ilyen külhoni adatbázisként jött létre, jelentették be az alkotók, a Procivis Polgári Társulás munkatársai Pozsonyban. A Bethlen Gábor alap támogatásával 2016. februárjában indult törvénytárat abból a megfontolásból készítette a szervezet, hogy sokak számára elérhető legyen a törvények magyar fordítása, és így módon is ösztönözzék a nyelvhasználati jogokkal való élést. A törvénytár elsődlegesen a közigazgatásban dolgozóknak hasznos, de segítséget ad a jogelemzőknek, a diákoknak, más külhoni magyar önkormányzatoknak, de egyéb érdeklődőknek is. A Procivis non-profit szervezet 2010 óta küzd azért, hogy a hivatali ügyintézés során a magyar nyelvet egyenrangúként és egyenjogúként kezeljék Szlovákiában. Üdvözölte Magyar Péter miniszterelnök és Orbán Anita külügyminiszter pénteken, hogy az ukrán parlament elé került a nemzeti kisebbségek jogait érintő törvényjavaslat. A kormányfő Facebook bejegyzésében azt írta, a jogszabály megerősíti a magyar anyanyelvi oktatás és az oktatási intézményhálózat jogi garanciáit. A magyar külügyminiszter is üdvözölte a lépést, melyet az elmúlt hetekben folytatott kétoldalú magyar-ukrán szakmai egyeztetések és a kárpátaljai magyar közösség képviselőivel folytatott konzultációk előztek meg. A törvényjavaslatról az ukrán parlament várhatóan még októberben dönt. Orbán Anita korábban kifejtette, a megállapodás értelmében újra megerősödhet a magyar nyelvű oktatás, szabadabban lesz használható a magyar nyelv az iskolai életben, az adminisztrációban, az érettségi és felvételi vizsgákon, valamint a közösségi és politikai élet több területén is. A külügyminiszter hozzátette, különösen fontos, hogy az Európai Unió is rögzíti, Ukrajnának a kisebbségi cselekvési tervét összhangba kell hoznia a magyar-ukrán tárgyalások eredményeivel, a végrehajtást pedig a csatlakozási folyamat során folyamatosan ellenőrizni kell. A Református Közéleti és Kulturális Alapítvány és a Felsőbarcikai Református Egyházközség kirakodóvásárral, főzőversennyel és kóstolással, valamint háladó Isten tisztelettel vár mindenkit a 6. református ízek találkozójára. Az eseményt október 16-a és 18-a között rendezik meg Kazincbarcikán, mondta Zila Gábor, a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány ügyvezetője.
2: Egy régi-régi hagyománya van annak, hogy a református egyház a különböző társadalmi csoportok felé, vagy a különböző szakma csoportok felé igyekszik odafordulni speciálisan is, és valamiért az Úristen úgy adta, hogy nekünk ez különösen is ahhoz a társadalmi réteghez, vagy ahhoz a társadalmi csoporthoz adatik meg ez az odafordulás feladata, akik azért valljuk meg történelmet vizsgálva, jól látszik, hogy korábban a magyarországi reformátusság fennmaradásának, gazdasági megmaradásának az alapját is jelentették, nevezetesen a vidéken mezőgazdaságból élőknek a csoportját. Valamiért ez úgy alakult, ha hinnék a véletlenekben, azt mondanám, hogy véletlenül ez úgy alakult, de nem hiszem, hogy a Református Közélet és Kulturális Alapítvány megkapta azokat a feladatokat, amikor is ehhez a csoporthoz tudunk odafordulni. Az egyik ilyen alkalmunk és ennek az eseménynek a társrendezvénye az a Bórum, ami a kárpát-medencei református szőlészeket és borászokat igyekszik összefogni, a másik pedig ez a református ízek alkalma lett, amikor is Szent Péter püspök úr javaslatára, kezdeményezésére igyekeztünk azokat a termelőket is megszólítani, akik a mezőgazdaság többi részéből élnek, tehát nem kifejezetten a szőlővel vagy a borral foglalkoznak. És ennek az alkalomnak az két fontos célkitűzése van. Ezek közül az egyik az az, hogy az egymás szakmai tudása által való épülés az itt is megjelenhessen. A másik fontos része pedig az, hogy egy kicsit meg tudjunk pihenni, és hálát szívvel odafordulni az Úristenhez, hálát adni azért, hogy megadta termését a föld.
1: Csaknem 5,4 milliárd forintból fejlesztik a határforgalmi ellenőrzési rendszert. Az országos rendőrfőkapitányság visszanemtérítendő Európai Uniós támogatás segítségével korszerűsíti a határforgalom ellenőrzését támogató eszközparkját. Az ORFK kommunikációs szolgálata azt közölte pénteken a polisz.hu oldalon, hogy a fejlesztés célja a határforgalom ellenőrzésének gyorsítása és korszerűsítése, valamint az Unió új európai határregisztrációs rendszeréhez kapcsolódó ellenőrzési feladatok támogatása. Korszerű okmány és új nyomatolvasók, mobil határellenőrzési eszközök, munkaállomások, automatizált határátléptető rendszerek és önkiszolgáló kioszkok beszerzése és telepítése történik, megtették hozzá. A fejlesztés a magyar-szerb és a magyar-ukrán határszakasz átkelőhelyein, valamint a Liszt-Ferenc nemzetközi, a debreceni és a sármelléki repülőtéren valósul meg. A Miskolci Egyetem kampusza egy héttel korábban a jövő kutatóinak találkozó helyévé vált, ugyanis az intézmény idén is megszervezte a Kutatók délelőttje programot. Az egyetem karai több mint 40 interaktív látványos bemutatóval és kísérlettel készültek, melyek elsősorban a pályaorientáció előtt álló általános és középiskolás diákokat szólították meg. A látogatók nem csak a laboratóriumok kulisszatitkaiba pillanthattak be, hanem közvetlenül a szakemberektől és oktatóktól kérdezhettek a legújabb technológiai fejlesztésekről, mondta Erdei László, a pályaorientációs és felvételi központ vezetője.
3: Hát igen, a kutatók napjának is nevezzük így a Miskolci Egyetemen. Itt a szeptember utolsó pénteke a kutatók éjszakáját már azért 20 éve, ahogy Magyarországon is megrendezésre kerül, mindenhol csatlakozott már az első között a Miskolci Egyetem, és azóta egyébként egy nagyon népszerű rendezvény, és pont így 2023-ban jött az az ötlet, hogy esténként családokkal, nagyszülők, gyerekekkel el tudnak látogatni ide a rendezvényre, úgymond a Miskolci Egyetem kinyitja a tudományos ablakát, ajtaját, és be tud jönni mindenki érdeklődők, akár nem csak ilyen pályorientációs vagy beiskolázás célra, hanem abszolút csak egy tudományt megmutassuk, akár a műszaki, akár a társadalomtudományokat. És az a gondolat benne van, hogy akik mondjuk nem olyan szerencsések, mondjuk én is kisvárosban nőttem fel, és mikor az egyetemre kerültem, hallottam erről elsőnek. Szóval igazából középiskolások, akik esetleg bejárósak és kollégisták, vagy esetleg a szülők nem tudják őket elhozni, vagy így nincs a látókörükbe, akkor pedagógusokkal délelőtt egy hasonló kisebb csoport jelentkezéses programot gondoltunk itt ki, és azóta már ez a negyedik alkalom. Akár egy ilyen kis saját do it yourself dolog is előjöhet, és nyilván egy nagy előadó is, és akár egyébként egy külső partnert meg kell említenem itt a Szelet a kiállító központból egy olyan előadást hoztak el és tettek a kínálatban, amire egyébként mind az öt idősávban egyébként majd 100%-ra betelt a csoportokat, ahogy ki tudták legózni, tehát hatalmas népszerűség volt egy külső partnereknek is a programja.
1: Vörös színű lehet a színva a vízművek felújítási munkálatai miatt Miskolcon. A színva főforrásban és a taviforrásban is felújítási munkálatokat végeztet az Észak-Magyarországi Regionális Vízművek ZRT október végéig. Az így keletkező természetes kőzettörmelék finom iszap az élővilágra semmilyen káros hatást nem gyakorol, de a színvát elszínezheti, írta a társaság a közleményben. Az IRV Miskolci Üzemmérnökség közösségi oldalán azt írták, az ivóvíz szolgáltatást a jogszabályokban előírtak szerinti minőségben és mennyiségben biztosítják a források felújításának ideje alatt is. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 7 drogdílert fogtak el és vettek őrizetbe a rendőrök egy összehangolt akció során, közölte a térségi rendőrfőkapitányság pénteken. A közlemény szerint egyszerre 6 helyszínen ütöttek rajta egy droghálózat tagjain, a földi egységeket a levegőből a készenléti rendőrség helikoptere is segítette. Több mint 1400 g kristályt, a terjesztéshez szükséges eszközöket, valamint mobiltelefonokat foglaltak le. A gyanú szerint két nyírbátori férfi közösen vásárolt hetente kábítószert, melyet egy futárként alkalmazott, kislétai férfi szállított házhoz nekik. A drogot később nagy tételben adták tovább, előbb egy másik nyírbátori, majd egy Kántor Jánosi dílernek, olvasható a rendőrségi közleményben. Az őszi szezon leghidegebb reggele volt a pénteki. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Nyírtason csak nem -2 Celsius fokig csökkent a hőmérséklet, közölte a Hungaromet ZRT Facebook oldalán. Azt írták, a Kárpát-medencétől északkeletre egy kicsit szárazabb, alacsonyabb harmadpontú levegő szivárgott be, ennek eredményeképp pénteken volt a szezon leghidegebb reggele. Hozzátették, Nyírtason csütörtök délután még 24,5 fokot mértek, így a napi hőingás több mint 25 fokos volt. A bejegyzés alapján péntek hajnalban a Nógrád megyei Zabarban mínusz 1,6 fok volt. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Gagybátor meteorológiai állomásán mínusz 0,6, Bán révén mínusz 0,3 fokot mértek.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsora.
1: Szeretettel köszöntöm a rádióhallgatókat, Prókai Árpád vagyok, a Boldvai Gyülekezet lelki pásztora. Isten igéjét a Krónikák könyvéből olvasom, a 26. fejezet 3. és 5. verséből. 16 éves volt Uzziá, amikor uralkodni kezdett, és 52 évig uralkodott Jeruzsálemben. Az Istent kereste Zekárjá idejében, aki Isten félelemre tanította, s amíg az urat kereste, sikert adott neki az Isten. A mai világunk szinte megszállottan hajszolja a sikert. Könyves polcok ezrei telnek meg olyan kötetekkel, amelyek a siker titkát, a hatékonyság lépéseit és a győztesek szokásait próbálják eladni nekünk. Uzziá király története, akit a királyok könyve Azarjá néven is említ, pontosan egy ilyen rendkívül sikeres életpályát tár elénk. Mindössze 16 évesen, szinte még gyermekként kerül a trónra, és elképesztő módon 52 évig uralkodott Jeruzsálemben. Uralkodása alatt a birodalom virágzik, hatalmas hadsereget szervez, modern hadigérpeket épített, erődítményeket emel, és még a mezőgazdaságot is felvirágoztatja. Ha egy mai gazdasági vagy politikai magazin elemzést írna róla, az évszázad vezetőjének nevezné. A Biblia azonban nem a politikai zsenialitásának tulajdonítja ezt a rendkívüli felemelkedést. A krónikás egyetlen mondatban rántja le a leplet Uzziá titkáról. Amíg az urat kereste, sikert adott neki az Isten. Ide kívánkozik egy tapasztalt idős hegyi vezető története, ami segít nekünk elmélyíteni az üzenetet. Ez a vezető évtizedeken át kísért turistákat a legveszélyesebb, legmeredekebb sziklás csúcsokra. Volt egy fiatal lelkes tanítványa, aki mindenhová követte őt. A fiatal fiú még tapasztalatlan volt. Ezért a hegyen minden egyes lépés előtt az öregre nézett. Figyelte, hova lép a mester. Hova teszi a kezét? Hova rögzíti a kötelet? Amíg a fiatalember így állandóan vezetőire tapadó tekintettel haladt előre, addig minden csúcsot biztonságban elért, és minden expedíciója sikeres volt. Egy nap azonban egy különösen magas és gyönyörű csúcs elérése után a fiú körülnézett, és eltöltötte a büszkeség. Azt gondolta magában, most már több éve csinálom ezt. Remek az egyensúlyérzékem, erősek az izmaim, pontosan ismerem az utat, nincs már szükségem arra, hogy minden percben az öreget lessem. A következő mászásnál a fiú előre rohant, nem nézett hátra, nem kereste a vezetője tekintetét, mert biztos volt a saját erejében. Félúton azonban egy ingatag kőtömbre lépett, elvétette a lépést, a kötél meglazult, és a mélybe zuhant. Nem azért bukott el, mert elveszítette a képességeit, hanem azért, mert abba hagyta a vezetőjére való figyelést, és annak követését. Uzziá király élete az első évtizedeiben pontosan olyan volt, mint a fiatal hegymászóé az út elején. Volt egy nagyszerű tanácsadója, egy Zekárjá nevű próféta, aki istenfélelemre és az Úr állandó keresésére tanította őt. Uzziá nem a saját feje után ment, hanem minden politikai és katonai döntés előtt Isten akaratát kutatta. Nem a maga erejében bízott, hanem tudta, hogy minden áldás forrása az Úr. És az ige azt mondja, amíg kereste, addig Isten sikert adott neki. Ez az, amíg szó az egész szakasz legfontosabb szava. A siker Isten országában nem egy egyszeri jutalom, és nem egy automatikusan járó állapot. A siker az Istennel való folyamatos élő kapcsolat gyümölcse. Ez a történet egy nagyon komoly kérdés elé állít minket a mindennapi életünkben. Vajon mi meddig keressük az Urat? Nagyon gyakran hajlamosak vagyunk arra, hogy csak a krízis helyzetekben, a bajban, a betegségben, vagy a bizonytalanság idején keressük Istent teljes szívvel. Amikor nehéz a vizsga, amikor nincs munka, amikor recseg ropog a házasságunk, akkor tudunk buzgón imádkozni és Isten felé fordulni. Aztán Isten meghallgatja az imánkat, megáldja az életünket, megérkezik a siker, elcsendesednek a viharok, és mi lassan, észrevétlenül abba hagyjuk a keresést. Elhisszük, hogy a jó pozíciónk, a stabil anyagi hátterünk, vagy a rendezett életünk, a saját okosságunk és szorgalmunk eredménye. Berendezkedünk a sikerben, és Isten háttérbe szorul. Az igazi bukás soha nem a sikertelenséggel kezdődik, hanem a függetlenedéssel. Amikor már nincs szükségünk Istenre a hétköznapi döntéseinkben. Amikor már nem kérdezzük meg őt, hogy mit kezdjünk az időnkkel, a pénzünkkel, vagy a tehetségünkkel. Uzziá története arra int minket, hogy a legnagyobb jólét és áldás közepette kell a leginkább ébernek maradnunk. A valódi maradandó siker nem az, amit a világ annak tart, a gazdagság vagy a hatalom, hanem az, ha az életünk végéig megmaradunk az Isten keresésének, az útmutatásában. Kérjük ma a Szent Lelket, hogy tartson meg minket ebben az alázatos, mindennapi függőségben, hogy az áldások ne eltávolítsanak, hanem még közelebb vigyenek minket a szabadítónkhoz. Amen. Mennyei Atyánk, mindenható Istenünk, hálás szívvel köszönjük, hogy Te olyan Isten vagy, aki ma is látod az életünket, s aki kész vagy megáldani a mi munkánkat, családunkat és mindennapjainkat. Köszönjük azokat az időszakokat, amikor sikert, békességet és növekedést adtál nekünk. Megvalljuk azonban előtted őszinte bűnbánattal, hogy sokszor a te áldásaid váltak a mi csapdánká. Amikor minden rendben ment az életünkben, hajlamosak voltunk elfeledkezni rólad, és abba hagyni a te arcod keresését. Bocsásd meg nekünk a büszkeségünket, az önelégültségünket, és azt, amikor azt hittük, hogy a magunk erejéből értünk el eredményeket. Urunk, kérünk téged, adj nekünk olyan szívet, amely a jólétben és a sikerben és a csendes időszakokban is szüntelenül téged keres. Ne engedd, hogy függetlenítsük magunkat tőled. Adj mellénk a mai napon is olyan hiteles embereket, mint amilyen Zekárjá volt, akik emlékeztetnek minket az Istenfélelemre és a te igazságodra. Úr Jézus Krisztus, te magad vagy a mi utunk, igazságunk és életünk. Segíts, hogy minden döntésünk előtt a te tekintetedet keressük, és hűségesen kövessük a te lépteidet. Tartsd meg a mi életünket az alázatban, hogy minden sikerünkért és áldásunkért egyedül neked adjunk dicsőséget. Amen.

Bódás János. Elveszíthetetlen öröm. Nem igaz, hogy az élet rút, kegyetlen. Sok öröm van. Elveszíthetetlen. Van öröm, amely mindenki.

derűt, tudást vagy békítő kezet, mindez tiéd. Vesd másba, s nézheted, hogy nő vetésed, hozva dús kalászt, s meggazdagítva lelked asztalát. Csoda történik. Minél többet adsz, te magad, annál gazdagabb maradsz.

0: Álom, álom, édes álom. Esti mesénk következik. Zsófi néni elveszett, de megkerül. Délután az ablakból látták a rablók, hogy többen közelednek a puszta mezőn a házuk felé. Egy perc múlva felismerték köztük Bastián rendbiztost, meg a hentest, a másik kettő idegen volt.
1: Ő a minden itt, a rendbiztos,
0: mondta Kasper. És ide jön, nincs mese.
1: Most aztán lesz, nem ulas,
0: mondta Jesper.
1: Hát, ha csak Zsófi néniért jönnek, vissza akarják vinni,
0: reménykedett Jonathan.
1: Akkor is letartóztatnak bennünket, ha már itt vannak,
0: mondta Kasper.
1: Utálom, fiúk!
0: És a három rabló gyorsan elbújt a pincében.
1: Nyissátok ki az ajtót, a törvény nevében!
0: Hallották a kint lévők hangját, meg azt is, ahogy az rendbiztos zörget a kapun. Zsófi néni kiment, beereszette a négy embert.
1: Ennyi, de jó, hogy itt találjuk Zsófi kisasszony, magát keressük. Aztán miért?
0: Kérdezte Zsófi néni.
1: Hát, hogy kiszabadítsuk.
0: Miért akarnak kiszabadítani?
1: Hiszen elrabolták,
0: de így most négyünkkel bátran eljöhet, haza kísérjük.
1: Köszönöm, de most már inkább itt maradok. Jól érzem itt magam. Szeretem, hogy van, akire mérges lehetek.
0: Az emberek összenéztek. Ez komolyan mondja?
1: Nem szoktam tréfálni, rendbiztos úr.
0: És az oroszlán? Attól se fél?
1: Az oroszlán nem veszedelmes.
0: Még hogy nem veszedelmes? Ilyet se hallottam még, csodálkozott a hentes.
1: A rablókat minden esetre letartóztatjuk, és magunkkal visszük,
0: mondta a rendbiztos.
1: Fölösleges,
0: ellenkezett Zsófi néni.
1: Majd én megregulázom őket. Felásatom velük itt ezt a földet, zöldséget ültetnek, majd meg kardamómot, gyömbért és más fűszernő.

0: Bastian rendbiztos fellélegzett, örült, hogy nem kell senkit letartóztatnia. Ezek szerint itt nincs semmi keresni valunk? Ezek szerint nincs, mondta a másik három is, és sarkon fordultak, s visszamentek azon az úton, amelyiken jöttek. A rablók ez alatt a pincében kucorogtak, és mindent hallottak. Most összenéztek, egyik savanyúbb képpel, mint a másik. Nem akar hazamenni, mondta Kasper.
1: Ez bizony baj,
0: mondta Jesper.
1: Hallottátok, mit mondott?
0: Kérdezte Jonathan.
1: Fel akarja ásatni velünk ezt az egész kopár földet itt. Zöldséget ültethetünk, meg kardamomot.
0: De megmentett a dutyitól, mormogta Jesper.
1: Én inkább a dutyit választom sem, hogy vele egy fedél alatt lakjam,
0: kesergett Jonathan. Ki kell eszelnünk valamit, mondta Kasper. Tanakodtak, töprengettek. Végre Jonathan kitalált valami jót.
2: Tudom már, mit csinálunk, gyerekek. Este, már ha jó mélyen alszik,
1: visszalopjuk oda, ahonnan hoztuk a saját konyhájába.
0: Na, látod, ezt jól kieszelted, borintott Jesper. Tetszett a terv, mindenki dicsérte az okos cimborát. Nagy ravasz vagy, meg kell adni.
2: Hát, igen,
0: borintott Jonathan. Késő este, mikor már elcsendesedett a ház, és Zsófi néni vígan horkolt a függőágyában, a rablók Lábujjhegyen beosontak hozzá, leakasztották az ágyat Zsófi nénistől, és vitték a puszta mezőn át a város kapujáig, aztán tovább, végig a városon, utcáról utcára Zsófi néni házáig, ahonnan előtte való napon elrabolták. A néni egész úton aludt. Mikor szerencsésen visszaakasztották a függőágyat a helyére, a két kampós szegre, a rablók nagy vígan elindultak hazafelé, és egész úton daloltak.
1: Megyünk most már, megyünk haza, s örülhetünk mi hárman. Leráztuk Zsófit, és megint magunk leszünk a házban. És alhat már a fogkefe, a szappan is alhat vele. Sej nem pucolkan alatt, se fogad ezután Kasper is, Jesper is, Jonathan. Nem vesztegetjük az időt edény mosogatásra. A víz, ami a kútba van, ivásra kell, nem másra. A seprő, lugos víz, kefe, zsiványoknak nem kenyere. Nem mosogat poharat, kanalat ezután Kasper és Jesper és Jonathan. Nem is rakunk többet tüzet, egy szem fát fel nem vágunk, és semmit helyre nem teszünk, és minden céllyel hányunk. S házunkba 600 aranyért se fogadjuk be a hölgy szemét. Az ujját sem mozdítja ezután, de nem ám, Kasper és Jesper és Jonathan.
3: Csillagoknak teremtője, vigyázz minden kicsi kőre, fűre, fára, szőlőtőre, minden téged dicsélőre. Ámen.

0: azt, hogy ki lehetek.
1: Esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsorát hallották.

0: 20 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Üdvözölte Magyar Péter miniszterelnök és Orbán Anita külügyminiszter pénteken, hogy az ukrán parlament elé került a nemzeti kisebbségek jogait érintő törvényjavaslat. A kormányfő Facebook bejegyzésében azt írta, a jogszabály megerősíti a magyar anyanyelvi oktatás és az oktatási intézményhálózat jogi garanciáit. A magyar külügyminiszter is üdvözölte a lépést, melyet az elmúlt hetekben folytatott kétoldalú magyar-ukrán szakmai egyeztetések és a kárpátaljai magyar közösség képviselőivel folytatott konzultációk előztek meg. A törvényjavaslatról az ukrán parlament várhatóan még októberben dönt. Orbán Anita korábban kifejtette, a megállapodás értelmében újra megerősödhet a magyar nyelvű oktatás, szabadabban lesz használható a magyar nyelv az iskolai életben, az adminisztrációban, az érettségi és felvételi vizsgákon, valamint a közösségi és politikai élet több területén is. A külügyminiszter hozzátette, különösen fontos, hogy az Európai Unió is rögzíti, Ukrajnának a kisebbségi cselekvési tervét összhangba kell hoznia a magyar-ukrán tárgyalások eredményeivel, a végrehajtást pedig a csatlakozási folyamat során folyamatosan ellenőrizni kell. A Református Közéleti és Kulturális Alapítvány és a Felsőbarcikai Református Egyházközség kirakodóvásárral, főzőversennyel és kóstolással, valamint háladó istentisztelettel vár mindenkit a 6. református ízek találkozójára. Az eseményt október 16-a és 18-a között rendezik meg Kazincbarcikán, mondta Zila Gábor, a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány ügyvezetője. Csaknem 5,4 milliárd forintból fejlesztik a határforgalmi ellenőrzési rendszert. Az országos rendőrfőkapitányság visszanemtérítendő Európai Uniós támogatás segítségével korszerűsíti a határforgalom ellenőrzését támogató eszközparkját. Az ORFK kommunikációs szolgálata azt közölte pénteken a polisz.hu oldalon, hogy a fejlesztés célja a határforgalom ellenőrzésének gyorsítása és korszerűsítése, valamint az Unió új európai határregisztrációs rendszeréhez kapcsolódó ellenőrzési feladatok támogatása. Korszerű okmány és új nyomatolvasók, mobil határellenőrzési eszközök, munkaállomások, automatizált határátléptető rendszerek és önkiszolgáló kioszkok beszerzése és telepítése történik, megtették hozzá. A fejlesztés a magyar-szerb és a magyar-ukrán határszakasz átkelőhelyein, valamint a Liszt-Ferenc nemzetközi, a debreceni és a sármelléki repülőtéren valósul meg. Vörös színű lehet a színva a vízművek felújítási munkálatai miatt Miskolcon. A színva főforrásban és a taviforrásban is felújítási munkálatokat végeztet az Észak-Magyarországi Regionális Vízművek ZRT október végéig. Az így keletkező természetes kőzettörmelék finom iszap az élővilágra semmilyen káros hatást nem gyakorol, de a színvát elszínezheti, írta a társaság a közleményben. Az IRV Miskolci Üzemmérnökség közösségi oldalán azt írták, az ivóvíz szolgáltatást a jogszabályokban előírtak szerinti minőségben és mennyiségben biztosítják a források felújításának ideje alatt is. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 7 drogdílert fogtak el és vettek őrizetbe a rendőrök egy összehangolt akciók során, közölte a térségi rendőrfőkapitányság pénteken. A közlemény szerint egyszerre 6 helyszínen ütöttek rajta egy droghálózat tagjain, a földi egységeket a levegőből, a készenléti rendőrség helikoptere is segítette. Több mint 1400 g kristályt, a terjesztéshez szükséges eszközöket, valamint mobiltelefonokat foglaltak le. A gyanú szerint két nyírbátori férfi közösen vásárolt hetente kábítószert, melyet egy futárként alkalmazott, kislétai férfi szállított házhoz nekik. A drogot később nagy tételben adták tovább, előbb egy másik nyírbátori, majd egy Kántor Jánosi dílernek, olvasható a rendőrségi közleményben.
0: Az időjárásról.
1: Általában felhőtlen, az északkeleti határ közelében fátyol felhős lesz az ég, többnyire mérsékelt marad a keleties szél. Szombaton napos idő várható, kevés fátyol felhővel, csapadék nélkül. A légmozgás nagy részt mérsékelt marad. A hőmérséklet szombat délután 23 és 27 fok között valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Bizonságtételek Istenről, beszélgetések hitről, gyógyulásról. Szeretett szolgálat az Európa Rádió hullámhosszán.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió látogató című magazin műsorát hallják. Kisnéveres Viktória vagyok. Kedves hallgatóink, dr. Asztalos Ágnessel, a Borsodabói Szemplén megyei kormányhivatal népegészségügyi főosztályának vezetőjével, megyei tiszti főorvossal beszélgetek. Köszönöm szépen a lehetőséget, köszöntöm.
2: Üdvözlöm a hallgatókat, én is örülök a lehetőségnek, mindig nagy örömmel tölt el, hogyha beszélhetek a munkámról, illetve ebben segíthetek a hallgatóknak, hogy bizonyos információkhoz napra készen jussanak, illetve a saját egészségük érdekében minél többet tehessenek.
1: Mostani alkalommal a hepatitis vírust ismerteti meg jobban velünk tiszti főorvos asszony, hiszen ugye több típusa van, különböző utakon terjednek mindezek, részletesen szólunk erről. Ugye a hepatitis ma már gyulladását jelenti, hogyha beszélgetésünk elején a legfontosabbakat a májról, mint a szervünkről, annak funkciójáról szólhatunk.
2: A májunk egy olyan összetett szerv, ami nélkül nem élhetünk, tehát nem csak a szívünk, agyunk, hanem a májunk is ilyen, ami hosszú távon, hogyha annak a működésével gondok vannak, az többféle tünet együttest tud okozni, és attól, hogy melyik funkciója esik ki, ennek megfelelően különböző beavatkozásokat igényel, illetve a továbbiakra vonatkozóan különböző esélyeket ad arra a túlélésre szó szerint. Mert a májunk egy olyan szervünk, amin méretlenítő szervnek szoktuk hívni laikus szóval, tehát nagyon sok mindent fel tud dolgozni, át tud dolgozni, olyan anyaggá tudja alakítani, amit utána ki tudunk választani, kevésbé káros lesz a szervezetre, ki tud ürülni a szervezetünkből. Közreműködik a vérképzésben, különböző vitaminok átalakulásában. Legjobban akkor ismerjük, amikor az epéről beszélünk, ugye az epetermés epehólyagat, tehát az emésztés kapcsán, különböző vitaminokat szoktuk, májvédő vitaminokat így szoktuk beszélni, tehát a májunk egy olyan funkciót lát el, ami hasonló a veséhez, tehát egy ilyen méregtelenítős, részben kiválasztós, átalakítós és saját jogon is szerv, amikor bizonyos cseretermékeket termel, és hogyha ezek a funkciók kiesnek, akkor lehetnek olyan esetben emésztőrendszeri bajaink, de bizonyos érteni folyamatokhoz szükséges anyagcseretermékek kiesése egyéb megbetegedéseknek a tüneteit tudja produkálni, illetve magában, ha a máj szövetében, a máj sejtekben történik elváltozás, akkor pedig egy önálló identitású megbetegedéseket tud okozni, tehát maga a máj szövetében kapcsolatos elváltozásokban, ez a máj elzsírosodása, vagy éppen az, hogy elkötőszövetesedése, tehát ez a tájcirrózisa, és bizonyos körülmények között, és többek között ezért is fogunk beszélni a hepatitis vírusokról, akár máj, rák, máj karcinoma is elő tud fordulni. Tehát ezek mind olyan helyzetek lehetnek, ami fontossá teszik azt, hogy beszéljünk róla, és a hepatitiszek kapcsán, amik egy májkárosító úgynevezett hepatróf vírusok, ezért érdemes róluk beszélni, hiszen a köztudatban nem biztos, hogy az megjelenik, hogy mennyi minden okozhat azonos klinikai tünetekkel megjelenő májgyulladást.
1: Ugye heveny és akut gyulladásokról is beszélhetünk.
2: Ez egy nagyon egyszerű csoportosítás, igen, de ez is egyfajta, van akkor akut, amikor egy zajló gyulladás történik a májban, ennek a klasszikus tüneteivel. Előfordulhatnak azonban olyan megbetegedések, a fertőzések kapcsán, amikor ez az akut gyulladás ugyan zajlik, de nagyon minimális tünetekkel. Laboratóriumi vizsgálatok szintjén lehet látni az elváltozásokat, de tünetekben, amit mi érzékelünk, abban nem nagyon, és inkább már akkor jövünk rá, hogy valami gond van, amikor krónikussá válik ez a gyulladás, annak is van különböző fajtái, sőt a krónikus gyulladáson belül lehetnek akut fellángolós időszakok, illetve a súlyosabb következmény, amikor a elváltozások történnek, ez a máj cirrózis, amit beszéltünk, illetve akár a máj rák, és az akut megbetegedések kapcsán is van egy olyan jellegű elváltozása a májnak, májgyulladás, amit úgy nevezi, hogy fulmináns, nagyon erős, nagyon gyors lefolyású, ami egy rossz prognózisú megbetegedés tud lenni. Ez a fulminás az, amikor olyan gyorsan történnek a változások, hogy nem tudunk időben beavatkozni, tehát olyankor a májgyulladás akár halálos kimenetelű is lehet, illetve a krónikus elváltozásoknak is terápia nélkül, vagy esetleg akár terápia mellett is egy olyan hosszú ideig zajló elváltozása lesz, ami utána visszafordíthatatlan, és nem tudunk ebből jól kijönni, és a máj nem megfelelő funkciója egy olyan anyacsere háztartás és egyéb elváltozásra tud okozni az egész szervezetben, ami az egész szervezetre kihatással van, és ez okozza majd az igazi problémákat.
1: És akkor itt a továbbiakban a hepatitis típusairól, hogyha szólunk, és ezekről részletesebben beszélhetünk, ha néhány közös tulajdonságot ismertetne velünk először, illetve utána így egyen-egyenként szólhatunk részletesebben mindezekről.
2: Igen, vannak úgynevezett hepatitis vírusok, ez a gyűjtő nevük, amelyek a szervezetbe kerülés után a májsejtekbe kerülnek bele a vírusoknak, ugye az az alaptulajdonsága, hogy intracelluláris paraziták, ez a hivatalos nevű, tehát be kell kerülniük a sejtek belőle, ez az intracelluláris és parazita, hiszen önállóan nem életképes, a sejtnek a erőforrásait használja fel a saját maga szaporításához, utána a kijutásához. Ezért nevezünk őket intracelluláris parazitáknak. És ezek a vírusok bejutva a máj sejtekbe egy olyan immunválaszt indukálnak, ami a máj gyulladást fogja okozni, és a gyulladásnak alakulnak ki tüneteik, amiről már korábban beszéltünk, hogy egyforma, tehát a klinikai kép kapcsán nem lehet megmondani, hogy éppen melyik fajta hepatitis vírus okozta azokat a tüneteket, így rögtön csak a klinikai tünetekből, mert a klinikai tünetek nagyon egyformák. Vannak a kezdetleges tünetek, nem szoktam hívni, hogy minden bajom tünetek, tehát rossz közérzet, gyomortáji fájdalom, étvágytalanság, előfordulhat egy kis hőemelkedés, láz, és sok esetben ez ennyibe is marad. Nem jelennek meg azok a klasszikus tünetek, amelyekkel orvoshoz fordulunk, gondolok itt, mindenki megijed, ez a szemhéj fehérjének a besárgulása, vagy a bőrünknek a besárgulása, ezzel mindenki már orvoshoz szalad. De emellett a májfunkciók változása miatt, mivel kevésbé tud termelni bizonyos anyagokat, ezért a széklet világosabb színű lesz, viszont a vizelet sötétebb lesz, mert a vesén keresztül kell bizonyos anyagoknak kiválasztani, hogy megtermeli, tehát ez a bilirubinnak nevezett anyagcsere termék kapcsán. Tehát ez is változik. Nem mindig figyeljük ezeket a jeleket, hogy ezek bekövetkeznek. Főleg a felnőtt korban a emésztési panaszokat, azt ráfoljuk, hogy rosszat ettem, ezt nem kellett volna, nekem mindig ilyen szokott lenni, én epés vagyok, és akkor ezeknél ezt elhanyagoljuk, és ez azért veszélyes, mert ilyenkor, amikor enyhe tünetekkel, vagy ezekkel a minden bajom tünetekkel sárgaság nélkül zajlik le a megbetegedés, és nem fordulunk orvoshoz, ilyenkor a vírust tudjuk üríteni úgy a szervezetünkből, hogy nem tudjuk, hogy ürítjük. Tehát ilyenkor nagyon könnyen meg tudunk betegíteni másokat, mert nem tudunk odafigyelni arra, hogy hogyan is védekezzünk ellen, hogyan előzzük meg, hogy másokat megbetegítsük, erről is fogunk majd beszélni. Illetve ez a tünetmentes állapot egyes hepatitis típusoknál pedig a odafigyelést, a szoros utána a szakorvosi kontrollt hiúsítja meg, amivel a krónikus megbetegedések elkerülhetők lennének, vagy pedig a krónikus megbetegedés kapcsán a szükséges terápiákat el lehetne végezni. Tehát lehet, hogy már akkor fordulunk orvoshoz, amikor már visszafordulna a máj elváltozása. Mert ezekkel a típusos tünetekkel nem fordulunk orvoshoz. Tehát a hepatitiszek fertőzések kapcsán ebben van a veszélyük, hogy főleg fiatalkorban tünetmentesen zajlódhatnak le, tehát 6 éves kor alatt akár 90%-ban a gyerekeknek tünetmentes lehet. És mondom, a tünetmentesek felnőtt korban ez nem ilyen magas, de ott is azért egy 60-70%-ban akár tünetmentes lehet. Viszont a gyerekkori egyes vírusos megbetegedésen, ha gyerekkorban szenvedjük el ezt a fertőzést, akkor nagyobb esélyünk van a krónikussá válásra, de ez csak ugye néhány, majd fogom mondani, hogy melyiknél, tehát ezekre figyelni kell. Tehát az általános tünetek hasonlóak, viszont maga a vírusnak, hogy későbbiekben milyen szövődményeket tud okozni, milyen gyógyulási esélyeink vannak, illetve milyen krónikus betegséget, utóbb esetleg szövődményt esetleg májrákot tud okozni, ez különböző az egyes típusoknál, illetve az egyes hepatitis típusoknak más az a terjedési vonala, amivel a szervezetünkbe tud kerülni a vírus.
1: Először csak így felsorolás szinten, hogy milyen típusai vannak.
2: A, B, C, D és E. Ezek, amik a humánbetegség szempontjából fontosak, különböző terjedési módjuk van, és ennek kapcsán két nagy csoportba tudjuk őket sorolni. A hepatitis A, amit fertőző mágyulladás néven emlegetünk, illetve a hepatitis E vírus okozta gyulladások, ezek a úgynevezett gyomorbélrendszeren keresztül fekál orral, sziklettel szennyezett kézzel, élelmiszerekkel, tárgyakkal tudnak terjedni. Idézőjelben ezek ellen lehet legjobban védekezni, ugye a higién és magatartásokkal, és van a másik, a B, C, D típusa, amelyek elsősorban vérrel, testváladékokkal tudnak terjedni. Tehát a terjedési útvonal, hogy pontosan a vérrel, testváladékkal hogy lehet érintkezni, az is többrétű lehet. Tehát itt vannak ugye a szexuális élet, illetve a tük, egyes szerszámok, itt gondolok itt az intravénás kábítószer használókra, és reméljük minden tetováló művész a megfelelő steril eszközöket használja, de például ezekkel a tükkel voltak rá példák külföldön is, hogy ezekre tejthetnek. Tehát ezek azok a tejdési módok, illetve ezen vérrel, testváladékokkal tejdő vírusoknak egyes esetében az anyáról a magzatra is tud terjedni a placentán keresztül a vírus, és ilyenkor bizony a magzatnál súlyos elváltozások léphetnek fel. Tehát ezért fontos beszélni ezekről a megbetegedésekről, amelyeket lehet, hogy úgy érzik elünk, hogy nem nagy számban fordulnak elő, viszont a következményeik lehetnek súlyosak, illetve megelőző többé-kevésbé vannak egész specifikus lehetőségeink is.
1: Hát akkor, ha egyen-egyenként ezeket sorra vesszük, akkor kezdhetjük például a hepatitis B vírussal.
2: Igen, hepatitis B vírussal azt kell tudni, hogy tehát ő abban a csoportban tartozik, ami vérrel, testváladékkal terjed. Azért is B, mert amikor megismerték, ő volt a soron következő, tehát viszonylag régebb óta ismert vírus, ami a fertőzött emberről, tehát humán megbetegedésről van szó, tud terjedni másik emberre, vérrel, testváladékkal, tehát aki hordozza ezt a vírust, akkor az ő vérével átkerülhet másik szervezetbe olyan módon, hogy mindig vannak is mikrosérüléseink a kezünkön, az ő vérével, ebben egészségügyi szolgáltatóban balesetként a tűvel megszúrja magát a dolgozó, testváladékokkal tud szexuális érintkezés után, hiszen mindig vannak olyan mikrosérülések a nyálka, hártyán, bőrön, amik keresztül ezek át tudnak terjedni, és ezért is fontos az, hogy tisztában legyünk ezekkel a terjedési módokkal, amikor például arról beszélünk, hogy a személyi higiénében akkor nem csak a kézmosásról beszélünk, hanem bele kell bizony érteni a megfelelő szexuális magatartást is, a megfelelő higiénét, hiszen a promiszkuitás, a gyakori partnercsere, amikor nem tudjuk, hogy a másikban mi van, mi lakozik, ez egy komoly kockázatot jelenthet. Azoknál a terjedési módoknál, amikor mondjuk a foglalkozásban, az egészségügyi szolgáltatásban beszéltünk a tükről terjedhetne, ott nagyon szigorú szabályok vonatkoznak arra, hogy hogyan védjük meg az egészségellátásban részvevőket például, ők kapják meg a fertőzéseket, tehát a vérkészítmények, intravénás termékek, azok mind szűrve vannak hepatitis B vírus jelenlétére. A véradókat ugye szűrik erre a vírusra, a megfelelő sterilizálással, fertőtlenítéssel ezt el lehet kerülni. Sok esetben egyszeradatos eszközöket használunk, nem csak az injekciós tükre, hanem más eszközökre is, tehát ez mind-mind arra szolgál, hogy védjük a betegeket. De nem csak a betegek körében vannak ezek az eljárások, hanem például hogyan tudjuk megvédeni a gyermekeket. A hepatitis B vírus ellen létezik védőoltás, elég régen már. Az egészségdolgozók körében a munkakörhöz kötötten kötelező ez a védőoltás, és a Magyarországon az életkorhoz kötötten kötelező védőoltási körbe is beletartozik a hepatitis B, amelyet hetedikeseink kapnak meg, és pont most van a szezonja. Nem csak a humán papilloma vírus elleni oltás lehet, ugye mi önkéntesen korábban beszéltünk róla igénybe venni, hanem van ez a bizonyos kötelező védőoltás, pontosan azért ebben az életkorban, hogy még a szexuális élet megkezdése előtt védettek legyünk. Attól függ, hogy milyen oltanyagokról beszélünk, ez egy oltási sorból, kettő vagy három oltásból álló oltási sorozatból áll, ami jelenlegi ismereteinket egy nagyon hosszú távú védettséget tud biztosítani. És ez azért is volt fontos, hogy még a szexuális aktív tevékenység életkor előtt legyen meg ez az oltásunk. Nem csak az, hogy védjük magunkat meg a partnereinket, hanem a lányok esetében a születendő gyermeket is védeni kell, hiszen ahogy említettem, a placentán át tud jutni, és egy súlyos károsodást tud okozni a magzatban, attól függ, hogy a várandóság melyik szakaszában éri a fertőzés a gyermeket. Attól is függ, hogy friss fertőzést szenved el az anya, vagy hordozója ennek a vírusnak. Ezért akár magzati halálozás, vetélés, illetve olyan veleszületett májgyulladás alakulhat ki, ami akár végzetes is lehet. És pontosan ezért, mivel az oltás az egy bizonyos időszak óta van, ettől függetlenül valamennyi várandós esetében Magyarországon történik szűrés arra, hogy vajon a hepatitis B vírussal találkozott-e a szervezete, átesett-e rajta, vagy ne adj Isten hordozza. Ugyanis a hepatitis B vírusnak még az a másik rossz szokása, hogy főleg a gyerekkorban elszenvedett fertőzésben, de egyébként bármelyik életkorban, hogy a fertőzéseknek egy viszonylag jelentős része az krónikus fertőzésként megmarad, tehát a vírus cirkulál a szervezetben, jobb esetben olyan különösebb elváltozásokat nem okoz, de az élet előre haladtával a máj elváltozások megjelenhetnek, egyre jobban súlyosbodhatnak, ilyenkor szokott bekövetkezni a májcirrózis, a máj kötőszövetes elfoglalás, és akkor nem fog tudni működni a máj, ez egy alapvető gond lesz, vagy pedig az eseteknek a hepatitis B kapcsán akár 10-20%-ában is, hogyha krónikus fertőzés maradt, májrák alakul ki. Tehát ezért fontos ez az egész megelőzés, és pontosan a várandósoknál, hogy hordozók, nem hordozók, átestek, nem estek, ez azért fontos, mert amennyiben átestek rajta, akkor meg kell nézni, hogy vajon hordozzák-e még a vírust, ki kell vizsgálni, pontosan azért, hogy a magzat egészségére figyeljünk. Amennyiben hordozó az anya, ugye szoros kontrollat van a magzat is, meg utána az újszülött is, de amikor megszületik, akkor azonnal még a szülészeti intézményben védőoltást kap, méghozzá aktív-passzív védőoltást. Ugye a passzív az, amikor már kész elnyagokat juttatunk a szervezetbe, tehát már nem arra várunk, hogy a védőoltás kifejtse hatását, és az immunrendszerünk reagáljon, hanem már kap egy elnagyobb mennyiséget a gyermek, hogy az már a szervezetébe jutott, az anyából a újszülött szervezetébe jutott vírusokat eliminálja, elpusztítsa, megölje, ezeket teszi. Az aktív védőoltási sor pedig már újszülött korban megkapja, mert ez utána a tartós védettséget jelenti, tehát ez nagyon-nagyon fontos. Azon anyák esetében, amikor valami oknál fognál elmaradt ez a szűrővizsgálat, akkor sem bízunk a véletlenre. Tehát ezek az anyáknak az újszülöttjei pedig aktív védőoltásban részesülnek, úgyhogy akkor utána a szülés követően megtörténik az anya kivizsgálása, hogy vajon hepatitis B vírust átesett, hordozza, vagy pedig még fogékony rá. Tehát egy ilyen széleskörű kombó csomag van a hepatitis B elleni védelemre. Mindenki maga tudja, hogy ő mennyire veszélyeztetett, életkorából adódóan, hogy már megkapta, hiszen az ifjúság itt megkapta, tehát az generációnak is egy jelentős része már megkapta a védőoltást.
3: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatódik Látogató című magazinműsorunk, ha tehetik, tartsanak velünk a folytatásban is.

0: Látogató. Bizonságtételek Istenről, beszélgetések hitről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amikor elkél egy segítő kéz. Az Európa Rádió szeretetszolgálati magazinja.
1: Kedves hallgatóink, folytatjuk a beszélgetést dr. Asztalos Ágnessel, a Borsodabói Zemplén megyei kormányhivatal népegészségügyi főosztályának vezetőjével, megyei tiszti főorvossal.
2: Hogyha a hepatitis C-vel, az arról való legfontosabb tudnivalókról folytathatjuk itt a gondolatokat, akkor ugye az főként vérrel terjed.
3: Igen. A hepatitis C ugye a B után következő sorban, amit felismertek, ez is egy a májseteket megtámadó vírus, ezért nevezik hepatitis C-nek. Ezek a vírusok genetikailag különböznek egymástól egyébként. A klinikai hatásuk az, ami hasonló, ugye májgyulladás, és a hepatitis C is egy ilyen vírus, ami szintén vérrel, testváladékokkal terjed, viszont a placentán nem jut így át, amit elsősorban járványokat okozó terjedési mód volt, az

0: ezért már időben felismerve, rendszeres gondozással, megfelelő szakorvoshoz fordulással már egész jó kezelési lehetőségek vannak, ami lényegében ezt a vírust a szervezetből eliminálni, kiűzni tudja. És ez azért is fontos, mert a hepatitis C vírus megbetegedés ellen nincs oltóanyag. Tehát oltással nem tudunk védekezni, tehát itt az a általános szabály vonatkozik rá, hogy jól gondoljunk meg, hogy mit teszünk. Tehát itt a szexuális kapcsolatainkra, életmódunkra is nagyon fontos, hogy figyeljünk, illetve azoknál a lehetőségeknél, ahol vérrel, testnedvekkel találkozhatunk, és nem az egészségügyi ellátórendszerben, mert ott is ugyanaz vonatkozik rá, mint a HEPA-B-re, hogy sterilizálunk, fertőtlenítünk, szűrünk, vizsgálunk, hanem egyéb helyeken, itt megint felmerül, mondom, a kábítószeres közös tűhasználat, illetve a tetoválás, amit tűhasználat. És nem akarok senkit elrémíteni, és én biztos vagyok benne, hogy minden kozmetikus nagyon jól végzi a dolgát, és csupa steril eszközzel használatos, de ugye most divat a sminktetoválás is. Tehát minden, ami tű, annál nagyon fontos, hogy aki alkalmazza, az betartsa ezeket a szabályokat, ami azra vonatkozik, hogy egy tű egy emberben és utána kuka. Tehát nagyon-nagyon fontos, mert ilyenkor, ha ezt nem tartjuk be, nem figyelünk oda, olyan helyre megyünk, amiben nem biztos, hogy ezek a feltételek teljesülnek, azért mondom, hogy szerintem Magyarországon azért igyekszik mindenki ezeket biztosítani, de azért erre vigyázni kell, mert a hepatitis C vírust ilyen módon össze lehet viszonylag könnyen szedni, és akkor itt említeném meg, hogy a hepatitis C hasonlóan a hepatitis B-hez világszerte előfordul. Tehát azért előfordul az, hogy valaki elmegy távoli országokba, és ott a kirándulás keretében az utcai tetováló szalonokba például befordul, és akkor valami szép emléket szeretne hazahozni, de akkor nem biztos, hogy csak a mintát tudja hazahozni, tehát nagyon vigyázni kell ezekkel, jól meg kell ezt gondolni. Világszerte nagy számban fordulnak ezzel a megbetegedések mai napig is, de hepatitis B, mind a hepatitis C, tehát a egészségtudatos magatartás. Itt mondom, a célnél pláne nincsen védőoltás, még jobban előtérbe kerül, és a hepatitis C kapcsán is erre kell figyelni, hogy bizony tünetmentesen is zajlódhat, utána pláne későbbi életkorban az egyéb gyomorbélrendszeri panaszokhoz hasonló tüneteket okoz, és amikor már a máj funkciójában jelentős változás történik, amit már kívülről is észlelünk, és nem csak laborilag, akkor már bizony a kezelés jóval nehezebb, és nagyobb esély van rá, hogy a kezelés nem biztos, hogy sikeres lesz, és utána a máj rák kockázata jóval nagyobb.
1: A hepatitis D, hogy a mostani sorban következő.
0: Igen, ezt sokáig nem tudták, hogy ez most egy önálló megbetegedést okozó partikulum, vagy a többi fertőzéssel együtt van. Ugye azt figyelték meg, hogy a hepatitis B fertőzöttek esetében súlyosabbak a tünetek, fulminásabbak, tehát gyorsabban zajlik le a megbetegedés súlyosabb tünetekkel, és ott találtak egy másik vírust, amit elneveztek hepatitis D vírusnak, D ágensnek. A jelenlegi ismereteink alapján a D-vírusnak ahhoz, hogy magát szaporítani tudja, szüksége van a hepatitis B-vírusnak bizonyos alkatrészeire, és ezért van, hogy együtt vannak, és olyankor, hogyha egyszerre fertőződik meg valaki, ezt nevezzük koinfekciónak, tehát társulásnak, akkor súlyosabb lehetnek a tünetek, illetve krónikus hepatitis B-vírus fertőző, aki vírushordozó, akkor ugyanúgy a vérrel, testfeladékokkal szerzi be a hepatitis D-vírust, akkor nála a maga a hepatitis B vírus átalkozott gyulladás is tud újra fellángolni, és súlyosabb tünetekkel megjelenni, illetve ez a D-ágens is tud egy gyulladást provokálni. Ezt nevezzük szuperinfekciónak, amikor a meglévő hepatitis B vírus fertőzésre, vagy krónikus hordozásra jön ez a D-vírus. Tehát a D-vírus se jó összeszedni, és ez ellen sincs védőoltás.
1: És itt a folytatásban, hogyha picit össze is kapcsolhatjuk, hiszen ahogy hallottuk, itt a hepatitis A és E típusú vírus bizonyos szempontból talán jobban hasonlít egymásra, mint az előfelsorolt BCD.
0: Igen, a terjedési módban különböznek. Tehát a klinikai kép, az, hogy májban alakulnak ki elváltozások, ez jellemző ugye az összes hepatitis, tehát a bágyulladást okozó vírusra. A hepatitis A vírus, a hepatitis E vírusnak a terjedési módja más. Ez a klasszikus, rossz higiénés körülményekkel, vagy a szabályok be nem tartásával, tehát jó körülmények között is, de a szabályok be nem tartásával a széklettel szennyezett kézzel, élelmiszerekkel, tárgyakkal tudnak terjedni. Amiben különböző találkozik ez a két vírus, az a

0: előfordulási gyakoriságuk, illetve az, hogy embert vagy állatot is és embert is tudnak megbetegíteni, illetve az esetleges szövődményei következményeiben különböznek. A fertőző mággyulladás, a hepatitis A vírus által okozott megbetegedés, az az összes hepatitis vírusok közül nevezhetjük a legjobb indulatúbb megbetegedésnek, vírusnak, tehát okoz egy mággyulladást, ez a mággyulladás spontán magától jól tud gyógyulni, nagyon ritka az, amikor olyan elváltozások lesznek, amiben egy orvosi egyéb beavatkozásra van szükség, de egyébként szövődménymentesen, maradványtünetek nélkül jól tud gyógyulni, és egy életre szóló védettséget biztosít.
1: Ez az egy olyan típus, ahogy itt hallhattuk, amit ha egyszer elkap valaki, ha egyszer átesik ezen valaki, akkor azt már még egyszer nem kaphatja el, ellentétben a többivel.
0: A hepatitis A-ra ez egyértelműen igaz. A többiek kapcsán, a hepatitis B-nél, hogyha kialakul egy immunválasz, és ez a kérdése, akkor az is védettséget tud nyújtani. A hepatitis C kapcsán attól függ, hogy milyen stádiumában érik el, fedezik fel és kezelik, ott ugye a reinfekció sem kizárt, de erre vigyázni kell. A hepatitis A-nál az biztos, hogyha egyszer átestünk rajta, hogyha a szervezetünkbe is kerül ez a vírus, akkor megbetegedést nem fog már okozni, védettek vagyunk, mert az immunrendszerünk védekezni fog ellene, és nem csak természetes úton tudunk kialakítani egy ilyen tartós védettséget ezen vírus ellen, hanem létezik védőoltás, ami szintén egy két oltásból álló sorozat, de egy nagyon hosszú távú védettséget tud biztosítani. És a hepatitis A vírus, mert megint az a vírus, ami világszerte előfordul, könnyen össze lehet szedni, elsősorban melegebb éghajlatú övezetekben, tehát itt nálunk is, hogy a Kárpát-medencében, de a mediterrán vidéken, a földközi tenger, mind európai, mind afrikai területén, Ázsiában, Amerikában, és elsősorban Dél-Amerikában, de Észak-Amerikában is rendszeresen előfordul, és megbetegedéseket okoz. Tehát ez egy olyan vírus, amit megfelelő higiéniai szabályok betartásával, pláne amikor van egy védőoltásunk is, akkor ez nagyon jól el lehet kerülni. Csak nem biztos, hogy gondolunk erre, ez pont olyan, mint bármilyen más szennyezett kézzel a szervezetbe juthatató egyéb kórokozó, mert nagyon sok más olyan kórokozó is van, amit gyomorbélrendszeren keresztül terjedő megbetegedésnek szoktuk hívni, amik többségében hányással, hasmenéssel járó tüneteket okoznak, ugye a HEPA vírusunknál is vannak, ugye beszéltünk ilyen hasi panaszkodó tünetei, meg akár előfordulhat hasmenés is, de a sárgaság, a májáváltozások dominálnak, csak azokkal a óvintézkedésekkel, ami a higién és kézmosás, a takarítottság, a rendrakás, ezen múlik, hogy milyen a környezetünkkel magunkra, hogy figyelünk oda. Ezzel nem csak hepatitis A vírus tudjuk elkerülni, hanem egyéb ilyen megbetegedéseket okozó kórokozókat, amik szintén a székletből kerülnek ki, és piszkos kézzel, tárgyakkal, élelmiszerekkel, vízzel tudnak terjedni, szalmonella, kampilobakter, kalicirota, és még sorolhatnám, de ezek gondolom ismerősek ezek a kifejezések. A hepatitis A egy kizárólag humán, tehát emberekben megbetegedést okozó vírus, és addig, amíg fogékony szervezet van, tehát vagy védőoltásra nincs, vagy nem esett át rajta, és nem tartjuk be a higiénés szabályokat, az itt tud keringeni körülöttünk, a környezetünkben, előfordul, és ráadásul olyan érdekes ez a cirkulációja, a körmozgása az emberekben ennek a vírusnak, hogy mindig azt keresi, és akkor okoz nagyon megbetegedéseket, ha több fogékony egyedet talál, és ezért van az, hogy egy olyan 6-10 évenként azok a területeken, ahol korábban is előfordult, és a higiénés szabályokat nem tartjuk be, akkor újra nagyobb számú megbetegedést tud okozni. Ez jellemző, hogy a Borsodabony-Zemplénben is 2013-14-15-ben volt egy nagyobb megbetegedési számunk, hepatitis A vírus okozta megbetegedésekből, és 2025-ben ilyenkor lát megint ezt a tendenciát, hogy újra emelkednek a számok. Tehát a hepatitis A vírus egy olyan vírus, ami a környezetben, akár hosszú ideig vízben is jól eltud, hónapokig életképes marad, viszont hogyha megfelelő higiéni szabályokat betartunk, szappanos folyóvizes kézmosás, egyszerűen lemossuk a kezünkről bármit, akár hepatitis A van rajta, akár más kórokozó van rajta. Az élelmiszereinket frissen sütjük, főzzük. A külön hőkezelés nélküli élelmiszereket úgy kezeljük, hogy ne kontaminálódjanak, tehát ne szennyeződhessenek. Akár ugye magában az élelmiszerláncban dolgozók, akár mi magunk a saját konyhánkban. Tehát ezekre kell figyelni, és akkor ezt a megbetegedést el tudjuk kerülni. Egyébként pedig, hogyha ezekre nem figyelünk, tekintettel, hogy a környezetben, aki kikerült, ott még hetekig, hónapokig előfordulhat, hát akkor az bizony gondot okozhat. Jól reagálnak a háztartási fertőtlenítő és tisztítószerekre, tehát elpusztítja őket, tehát ettől sem kell félni, hogy valami csodaszert kell használni arra, hogy akkor ezek eltűnjenek. Oda kell figyelni a WC mosdó használatára, oda kell figyelnünk az étkezésünkre, és ilyen alap dolgokra figyeljünk, ami mondom, a hepatitis A elkerülésében is fontos, de úgy általában a gyomor-bélrendszeri tüneteket okozó megbetegedések kapcsán, amikor elmenjünk mondjuk egy közösségi térbe bevásárolni, moziba, megfogunk 86 kilincset, székeket, arra megyünk, hogy olyankor vagy legyen a táskánkban egy kéztörlőkendő, nedves törlőkendő, kézfertőtlenítő, vagy pedig a csomagolt élelmiszert csak a csomagolásán keresztül fogjuk meg. Ha valaki mondjuk dohányos és kimegy rágyújtani, az is mosson előtte kezet, mert így a legkönnyebb a szennyezett kezünkkel ezt a kórokozót bejuttatni a szervezetünkbe, mert amennyiben a tápcsatornánkba bekerül, onnan viszont be fog jutni majd például a hepatitis A májunkba is, és akkor a megbetegedéset okozza. Tehát ilyen apró praktikákat kell úgy begyakorolni, hogy a tudatalattiban is működjön. Tehát először figyelni kell rá, hogy hazajövök a tömegközlekedési eszközről, munkából, az az első, hogy lepakolom a táskába a cipőmet, és elmegyek kezet mosni. Szappanos, melegvizes kézmosással alaposan átdörzsölve le fognak jönni ezek a kórokozók, utána már nyugodtan jöhetek. Ha bevásárolt csomagokat kipakolom, amikor hazamentem háziasszony is elrendezi itt-ott hűtőben amott ezeket, és utána is mosson kezet, hiszen nem tudjuk, hogy ezt a csomagolást is kifogta meg.
1: Érdemes ezekre odafigyelni, hiszen nagyon sok mindentől megóvhatjuk magunkat, és nem a piszoktól kell ugye félni feltétlen. Most az jutott eszembe, hogy korábban mondták, hogy a gyermekeknek is bizonyos mennyiségű koszt.
0: Az biztos, hogy amikor a gyerekeink kint vannak a játszótérben, és játszanak homokozóban, akkor nem kell két percenként odaszaladni, letörölni a kezüket, kisgyermekek ott vannak, nem a homokozóban fogja például a hepatitis A vírus nevezőséggel összeszedni, mert mondom humán, tehát nem a macskapisítől fog oda kerülni, ez emberi széklettel terjed. Tehát itt nincs mese, magunkra kell odafigyelni. És ezért mondtam, hogy például amikor tünetmentes és hepatitis A-nak is a nagy számban, pláne a gyerekeknél nagy számban tünetmentes, nem tudja, hogy üríti a kórokozókat. A tünetek megjelenése előtt két héttel már ürítheti a kórokozókat a széklettel, aki megfertőződött. A hepatitis A-ban szerencsére nincs krónikus ürítés, ugye beszéltük, hogy hordozás, mint a többieknél, amelyennek ez előfordulhat, tehát ez egy jó dolog. Tehát a sárgaság, akinél megjelenik a sárgaság megjelenését követő egy héten belül megszűnik a kórokozó ürítése. Attól, hogy a sárga a beteg, mert az lassan fog oldódni, attól ő már nem üríti a kórokozókat. De pontosan azért, mert ilyen furcsa ez a vírus, mert sokáig érképes marad a környezetben, illetve bekerülve a szervezetbe, be kell jutni ugye sejtekbe, magát szaporítani kell megfelelő számban, ezért a lappangás ideje nagyon hosszú. Még a hepatitis A a társaságból az egyik legrövidebb, mert hogy átlagosan 30 nap, de az egy hónap, ha belegondolunk, amikor mondjuk van egy beteg, és megkérdezzük, hogy ezen a hónapon belül mit tetszett enni, hol tetszett járni. Hát nem sokan emlékeznek minden percre, melyik boltba vásárolt éppen, mit evett, hol evett, hol evett egy fagyit, merre járt, melyik kilincset fogta meg. Tehát azért ez egy nehéz kérdés. És a vérrel testedveket terjedő hepatitis vírusok esetében ennél még jóval hosszabb, akár 180 nap is lehet a lappangás idő, egy fél év. Tehát nem biztos, hogy emlékezni fog rá, bár szerintem a szexuális kapcsolatokra, a tűre azért érdemes emlékezni. De azért mondom, hogy nagyon hosszú a lappangás idő, erre figyelni kell, és a tünetek megjelenése előtti két évben mondom, már ürülhetnek a vírusok hepatitis A-ban, és utána a sárgaságot, ha pedig nem volt, akkor is az ilyen minden bajom tünetek után a nevezőséggel egy hét múlva már nem üríti a kórokozókat. És ezért fontos az, amit itt a hepatitis A-nál mindenképpen ki kell emelnünk, hogy amikor valakinek ez a betegsége igazolódik, mert orvoshoz forduló tünetek voltak, felmerül, megtörténik a laboratóriumi vizsgálat, azután akkor a járványügyi hatóság kollégái a beteget ki fogják kérdezni, merre tetszett járni, mit tetszett tenni, kikkel együtt történt ez, hol tetszik dolgozni, iskolásokból vagy járnak, tehát mindent kikérdezünk, pontosan azért, mert ebben, amire már tünetek lesznek, és lehet, hogy már mire ugye a laboratóriumi eredmények is megvannak, már ő gyógyuló félben is van. És ugye szeretne úgy végezzen a tevékenységet úgy, ahogy eddig, de meg kell tudnunk, hogy kivel kontaktokat keresünk, családot, közösséget, iskolai kontaktokat, munkahelyi kontaktokat megnézzük, milyen körülmények között végzik a tevékenységüket munkahelyen, hogy élnek az adott körülmények között a lakásban, van-e vízöblítéses WC lehetőség, vagy pedig a kútról kell hozni a vizet, tehát mindent megvizsgálunk, pontosan azért, hogy lássuk, hogy kik lehettek azok, akik ettől a betegtől, mert nem sikerült betartani, nem tudták bármi ok miatt, felmerülhet az, hogy ők is megbetegedhetnek, ezért őket megfigyeljük, és akkor lesz egy hatósági döntés, amit mindenki fél, hogy mi ez? Járvegyi megfigyelés, ez a hivatalos neve, ezzel a helyezzük 30 napra, ugye a lappangási idő tartamára, ezen kontaktokat.
1: Itt szólhatunk röviden arról, hogy mikor beszélünk járványról?
0: Hát a kontaktokat megfigyelés alá helyezzük, sőt azokat, akik 6 év alatti gyerekintézményben járnak, vagy ott dolgoznak, ott a közösségből kitiltjuk, vagy nem végezheti azt a tevékenységet, ami a gyerekekkel kapcsolatos, vagy aki sütés-főzés, hőkezelés nélkül élelmiszereket kezel, ő se végezheti ezt a tevékenységét. Tehát jelünk arra, hogyha nehogy Isten ő megbetegedett volna, akkor ne tudja átadni, pontosan azért, mert a tünetmentes lehet, lappangás időben már ürítheti a vírust. Tehát ezeket jogszabályi előírások, szakmai szabályok alapján ezeket végezzük, és ilyenkor keressük a kapcsolási pontokat. Tehát amikor kikérdezzük a kontaktokat, előfordulhat, hogy valaki mondja, hogy ja igen, nekem is, mintha lenne valami tünetem. És akkor olyankor elirányítjuk orvoshoz. Aki járványügyi megfigyelés alatt van, neki kötelessége is, hogyha tüneteket észlel magán, hogy azonnal jelzi és orvoshoz fordul, hogy meglátjuk, hogy bebetegedette vagy nem. És akkor ilyenkor családokon belül, egyes közösségeken belül találunk a lappangás időn távban belül, akár újabb megbetegedetteket, vagy a későbbiekben lesznek, és akkor ilyenkor nézzük meg, hogy vajon ez egy közösségi terjedés, mondjuk ezt. És akkor ez az, amit szoktak kérdezni mindig tőlünk, hogy akkor járvány van, vagy nincs járvány. Vannak a szakmai szabályok, ami alapja azt mondja, hogy két összefüggő eset, fertőző betegség esetében az már járványnak minősül. Ez leggyakrabban a családokban fordul elő. Ezt nevezzük családi járványoknak. De elképzelhető, hogy közösségen belül is vannak lappangás időn belüli esetek, vagy utána szépen pötyög ennek megfelelően, és ilyenkor ugye a vizsgálat alapján vélelmezzük, hogy ők vagy egy közös forrástól kapták el, hogyha egyszer élnek meg ezek a megbetegedések, vagy egymásnak adtak át, és akkor ilyenkor közösségi járványok is kialakulhatnak. Amikor egy-egy területen, közigazgatási területen, településen, városrészen, megyében, járásban a szokásos megbetegedési számnál több esetet találunk, akkor sem nem tudunk okozati összefüggést találni kettőjük között, de ha egy-egy területen ilyen nagyobb számban van, akkor a mi szakmai szabályunk ez, hogy ezt területi járványnak hívja. Tehát vannak ilyen fokozatok, vannak különbségek, az adott beteg és a közösség szempontjából az a fontos, hogy tudjanak róla a kontaktok is, hogy akkor előfordult ilyen megbetegedés, hogy jobban figyeljenek magukra, a szoros kontaktoknál ugye megfigyelés van, és a higiénés körülményeket, pedig pláne, ha már tudunk egy ilyen megbetegedésről, akkor javítsuk, figyeljünk oda, alkalmazzuk, ilyenkor szokott lenni, hogyha például iskolai közösségekben jobban odafigyelnek a kézmosásra, amint bejön a gyermek rögtön, pláne alsó tagozatban, óvodában a kézmosás, nagyon odafigyelnek ilyenkor a pedagógusok, hogy a 10 órai ebéd uzsonna előtt mindenki alaposan mosson kezdet. Tehát ezek olyan fontos jelzések, amik a beteg környezetében, vagy betegség előfordulásakor folyamatosan fenn kell tartani, és hát, ha utána ez megszokássá is válunk, és amúgy is, tehát a megbetegedés jelenléte nélkül is ezeket a higiénés szabályokat megtartjuk, mert akkor el tudjuk kerülni a többi megbetegedést is, ami így terjed.
1: És az aktuális adatokról hivatalosan hol tájékozódhat az ember?
0: A hepatitis A megbetegedésekről országos szinten, megyei szinten folyamatosan lehet tájékozódni mindig az aktuális helyzetről. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszereti Központnak a honlapján, tehát ha valaki rámegy erre a www.nngk.gov.hu-ra, így rögtön a szemébe fog ütni az a tábla, ami a heti fertőző betegségeket jelenti. Tehát mindig az előző hétnek az adatai vannak feltüntetve, a bejelentendő fertőző betegségek szépen megvan, vagy abban azon az adott héten hány ilyen betegséget jelentettek be, területet is lehet látni, hogy mennyit, sőt, össze lehet hasonlítani az előző év hasonló időszakával, tehát el lehet helyezni, hogy az a szám adott mit is jelent, és interaktív térkép is van, tehát lehet látni, hogy területenként éppen hol van a megbetegedések. Itt szépen lenyíló ablakban, és nyilacskával ki lehet választani a hepatitis A-t, és a többieket is, is meg lehet tekinteni, de lehet folyamatosan ezeket követni, hogy akkor olyan megbetegedések. Amikor egy-egy területen megbetegedés van közösségben, ott a járási hivatalok népegészségügyi munkatársai, ott a szükséges tájékoztatások a széles körben, a közösségnek, akár akkor az önkormányzatnak elmondják, tájékoztatják, felhívják a figyelmet. Igyekszünk minden kérdésre válaszolni, amit konkrétan megjelenik. A legfontosabb valamennyi lakosára a higiéni szabályok betartásának a fontosságát. Ezt nem tudom kellőképpen hangsúlyozni, mert ez enélkül egészségügyi szolgálatok, a népegészségügyi hatóság, a mi beszélgetésünk, bármi az pusztába kiáltott szó, tehát gyakorlatban kell megoldani azt, hogy lehetőség legyen mindenkinek kezet mosni, és ne felejtsük el. Ezért mondtam azt, hogy a legjobb higiénés körülmények között is, hogyha nem figyelünk oda, akkor sajnos ezeket a megbetegedéseket össze lehet szedni.
1: Nagyon kevés idő maradt mostani műsorunkból, de a hepatitis E vírusról is szóljunk.
0: Igen, ez az a vírus, amiről nem hiszem, hogy sokan hallottak, csak az, akik esetleg megbetegedtek. Nincs nagy számú megbetegedés Magyarországon és a Mosdabú Zemplénben sem, de előfordul. Ugyanolyan módon terjed, mint a hepatitis A vírus, tehát vírussal, székletútján kikerültő vírussal, szennyezett élelmiszerekkel, piszkos kézzel, vizekkel. Annyiban érdekesebb a hepatitis A-nál, hogy vannak olyan típusai, ami állatokban is okoznak ilyen mágyadas megbetegedéseket, és ezek a típusoknak egy része tudja az embert is megbetegíteni, ezt nevezik állatról emberre terjedő megbetegedésnek, zoonózisnak. Érdemes ezt is megjegyezni, illetve vannak olyan típusai, amik elsősorban embereket betegítenek meg, és a világ különböző területein ezek a genotípusok nem egyformán jelennek meg, és van olyan típusa, amelyik kapcsán a várandósok figyelmét kell felhívni, ugyanis a várandósok esetében tud magára a várandósra egy komoly megbetegedést indukálni, tehát nem normál körülmények között egy nem krónikussá váló, jól átvészelhető, szövődmények nélkül gyógyuló mágyuladást okoz, de a várandósoknál kialakulhat egy rossz prognózisú, nagyon heveny mágyuladás, ami akár halálos is lehet, és pontosan ezért kell erre figyelni. Érdemes tájékozódni interneten, honlapon, a WHO honlapján, az Európai Betegségmegelőző Központ, a ICDC-nek a honlapján szétnézni, hogy akkor ebből a vírusból hol melyik található, mert ha valaki külföldre utazik, akkor erre tud figyelni. De ha betartja az előzőket elmondott higiénés szabályokat külföldön is, akár a várandósok is, ezt a megbetegedést el tudják kerülni, de azért erre azért fel kell a figyelmet. Azoknál az esetekben, amit nálunk a területünkön előfordult, azok elsősorban zoonózisok voltak, tehát nem ez a markáns, fulminás várandósokra okozó betegséget okozó típus volt, és elsősorban vadhúsból származó élelmiszerekhez köthető, vagy pedig ezen állatokkal foglalkozó körében fordulhatott elő, mert a zoonózisnál ez az a terület, ami leginkább érintett lehet a fertőzés továbbadásában.
1: Dr. Asztalos Ágnesnek, a Borsodabói Szemplén megyei kormányhivatal népegészségügyi főosztályának vezetőjének, megyei tiszti főorvosnak köszönjük szépen a tájékoztatást. Kedves hallgatóinknak pedig köszönjük a megtisztelő figyelmet, az elmúlt órában az Európa Rádió látogató című magazin műsorát hallották. A szerkesztő műsorvezető Kisnéveres Viktória búcsúzik Önöktől, viszont hallásra.
2: Az Európa Rádió szeretetszolgálati magazinja.

0: 21 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Megváltozott munkaképességű és fogyatékos emberek foglalkoztatására buzdít a közigazgatásban a Szociális és Családügyi Minisztérium. A tárca pénteki közleményében azt írta, az esélyegyenlőségi és akadálymentesítési államtitkárság levélben kereste meg a minisztériumokat, hogy felmérje, milyen munkakörökben lenne lehetőség megváltozott munkaképességű munkavállalók fogadására. Az államtitkárság szakmai segítséget is ajánl a megfelelő munkavállalók megtalálásához, kiválasztásához és munkahelyi beilleszkedéséhez, valamint szükség esetén mentor is segítheti az új munkatársat és a befogadó munkahelyet, közölték. Hozzátéve, hogy a minisztériumok október 12-éig jelezhetik foglalkoztatási igényeiket. A mellrák korai felismerésétől a diagnózison át a megfelelő kezelésig minden időben megtett lépés számít. A szűrésnek akkor van jelentősége, amikor valaki egészségesnek érzi magát. Hívja fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ az emlőrák elleni küzdelem hónapja kapcsán. Az elmúlt évekhez hasonlóan az NNGK idén is csatlakozik az Egészség hídja összefogása mellrák ellen kezdeményezéséhez. Október 3-án a Lánchíd mellett több jellegzetes és fontos épület is rózsaszín megvilágítást kap, ezzel is kifejezve az emlőrákkal érintettek iránti szolidaritást, olvasható a pénteki közleményben. Magyarországon évente mintegy 8000 nőnél diagnosztizálnak emlődaganatot. A szervezet népegészségügyi emlőszűrés keretében a tünetmentes 45-65 év közötti nők két évente kapnak személyre szóló meghívást mammográfiás vizsgálatra. A szűrővizsgálatra szóló meghívó lehetőséget kínál arra, hogy egészségünkről időben képet kapjunk, és egy esetleges elváltozást korai stádiumban felismerjenek, áll a közleményben. Nem jogerősen 250 óra közérdekű munkabüntetésre ítélte a Kazincbarcikai járásbíróság azt a nőt, aki egy Borsodabói-Zemplén megyei óvodában szóját tartalmazó ételt adott egy súlyos szója és mogyoró allergiában szenvedő kislánynak, közölte a Miskolci törvényszék pénteken. Azt írták, a vádlott pedagógiai asszisztensként dolgozott az óvodában, és a kialakult gyakorlat alapján ő volt felelős a gyermek egyedi étkezésének biztosításáért. A vádlotta a saját csoportjában osztotta ki a nassolni való ételt, annak összetevőit azonban nem ellenőrizte, így a kislány szójalisztet tartalmazó sós pálcikát fogyasztott. A gyermeknél allergiás reakció alakult ki, ezért kórházba szállították és ellátták, ahol tünetei megszűntek. A bíróság a nőt foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétségében mondta ki bűnösnek, közölte a Miskolci törvényszék. Az őszi szezon leghidegebb reggele volt a pénteki. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Nyírtason csaknem -2 Celsius fokig csökkent a hőmérséklet, közölte a Hungaromet ZRT Facebook oldalán. Azt írták, a Kárpát-medencétől északkeletre egy kicsit szárazabb, alacsonyabb harmadpontú levegő szivárgott be, ennek eredményeképp pénteken volt a szezon leghidegebb reggele. Hozzátették, Nyírtason csütörtök délután még 24,5 fokot mértek, így a napi hőingás több mint 25 fokos volt. A bejegyzés alapján péntek hajnalban a Nógrád megyei Zabarban -1,6 fok volt. A Borsodabói-Zemplén megyei Gagybátor meteorológiai állomásán -0,6, Bán révén -0,3 fokot mértek.
0: Az időjárásról.
1: Általában felhőtlen, az északkeleti határ közelében fátyol felhős lesz az ég, többnyire mérsékelt marad a keleties szél. Szombaton napos idő várható, kevés fátyol felhővel, csapadék nélkül. A légmozgás nagy részt mérsékelt marad. A hőmérséklet szombat délután 23 és 27 fok között valószínű.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Mai magazinunkban Mikszáth Kálmán a Két koldus diák című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Boromisza Dóra előadásában hallják.

Mikszáth Kálmán, a két koldus diák. Első fejezet. Dobos néni és diákjai. Ezelőtt valami 200 vagy 300 esztendővel, mert ha nagyon messze hagyjuk az időt magunk mögött, ide-oda benne 100 esztendő. A debreceni tornyos kollégiumban éppen olyan zajos volt az élet, mint most. Hiszen a diák élet nem változik, maguk a diákok sem. Jól mondta a hajdú szoboszlói ember, aki az anyjukkal berándult Debrecenbe 15 esztendő után másodszor, hogy ejnye, nézze csak kent, ezek a diákok egy csöppet sem nőttek azóta. Nem ám, mindig egyformák, mindig ugyanolyanok, habár mások is. A professzor urak is majdnem ezek voltak, csak hogy háromszögletű kalapot s másféle szabású ruhát és alakút viseltek. A híres 60-i professzor csak később jött. A kosztadó asszonyok és gazdák szinte ugyanolyan potrohos, jókedvű alakok, mint mostanában. Csak hogy most Nagy János úrnak, Kis Péter Istvánné asszonyomnak nevezik, akkoriban pedig Bujdosó Jánosnak, Dobosné asszonyomnak hitták a legjobb kosztoló helyeket. Dobosné asszonyom a Csapó utcában lakott, egy alacsony földszintes házban, nem messze a híres iskolától. Elől bolt volt egy szépen festett néhai sertéssel, melynek belső részei messzire piroslottak. Egy hajdani diák festette, azóta híres piktor lett belőle valahol külső országokban. Bent az udvarban a dobosnéni lakása, s távolabb a diákszobák. Ágy hátán, ágy a szobákban, az ágyakban kettesével háltak a nebulók. A bagoly diákból kettő számít egy filozófust vagy poétát. Mert a rétortól kezdve fölfelé már külön ágy dukált Dobos néninél, s domine titulus a professzor uraknál. A Dobos néni férje, mert bizony csak, s amint kitudódik alább teljes joggal, a felesége után nevezték ő kegyelmét, polgári foglalatosságára nézve hentes volt. Nem értett ugyan sokat a mesterséghez, de mivel hogy apjától, aki szintén kosztos diákokat tartott, azt a festett sertést örökölte, a boltcégér kedvéért meg kellett maradni a hentesnek. Pedig már Debrecenben akkoriban is annyi volt a hentes, mint amennyi Bécsben most a doktor. Aztán azért is jó volt, mert Dobos néninek nagy örömet okozott a hízlalás. Minden szenvedélye az volt, hogy ami a keze alá jut, legyen az akár malac, akár diák, az ott színt és húst kapjon. 40-50 sertést hízlalt, s 10 fizetéses kosztos diákot tartott. Azon felül kettőt, akiket ő maga szemelt ki ingyen. A fizetésesek 8 pengőt fizettek havonként, s ezért mindent kaptak tőle, még anyai tanácsokat és hátbaütéseket is. Elhíresült hely volt a városban, s igen gyakran lehetett hallani. Dobosné bolond, Dobosné még ráfizet a diákjaira. Néha szemébe is megmondták, különösen a szomszédból a rossz lelkű Perec István. Ejjjj, komám asszony, nem jó rendszer ez, nem jó. Adjon a diákuknak kevesebb húst és több hátbaütést, majd meglássa, hogy jobban kijön velük. De szerencsére Perec uramnak nem sok befolyása volt az asszony nénire, s a diákoknak bőven kijárt a kolláció, de a pirongatás is. Mert ha a szíve jó volt is, a nyelvek keresztül kasul járt minden halandó lelken, aki a tekintete elé került. Azt lehetett volna hinni felőle, aki felületesen ösmerte, hogy egy kiállhatatlan sárkány. Már korán reggel elkezdődött a háznál a rettenetes patália. Legelsőbb Dobos bácsit szitta össze, kivel szörnyen rosszul bánt. Sokszor megfogta és kigurította az ajtón. Egyszer ott esett össze a küszöb előtt, de ő ezt mind eltűrte. Felkelt nagy nyugalommal, leverte a port ruháiról, s besompolygott a boltba nagy dörmögéssel. No, megállj, asszony, mert végre is én vagyok a te urad, kezemben vagy, megállj, ezer szerencsét, hogy bennmaradtál. Úgy tett Dobos bácsi is, mint Scipio, ki midőn átevezett a tengeren Afrikába, s a parton megbotolván elesett, mégis úgy kiáltott fel kevélyen: Afrika földje, erősen tartalak!
Mikor a férjével végzett, a szolgálókkal kezdett zenebonát csinálni. Valamennyit megverte, vagy legalább sírásra fakasztotta. Azután nagy haragosan berúgta lábával a diákcellákat, és besűvített. Valóra, gyerekek! Jó szíve volt, de már a stílusából nem engedett. Ezt a mai debreceni kosztoló asszonyok már így fejezik ki. Tessék reggelizni jönni! A szép szó olcsóbb lett azóta, de a hús drágább. Hanem ha a nap fele részében azzal foglalkozott a nemzetes asszony, hogy mindenkinek keserűséget okozzon, a nap másik részét meg éppen abban töltötte, hogy mindenkit kiengeszteljen. Így volt neki egész napra való dolga, hogy soha el ne unhassa magát. Jó falatokkal állította meg a szolgálók könnyeit, megsimogatta a diákok fejét, megbecézgette azokat, akik aznap jól viselték magukat, kikérdezte leckéjöket a gyengébbeknek, mert tudottán diákul is csak úgy, mint maguk a nagy tiszteletű professzor urak. S amelyiknek nagyon nehéz feje volt a tanulásra, még azt is meg tudta vigasztalni jóságos szavaival. Ne félj, édes fiam, hiszen a bátyád is nálam volt kosztban. Az is nagy szamár volt, mégis királybíró lett belőle Erdélyországban. De minek számoljuk elő minden diákját, különösen a fizető úrfiakról kevés a mondani valónk. Hiszen mi történetük van azoknak? Többnyire gazdag, befolyásos uraknak a fiai, mert nehezebb volt akkoriban bejutni Dobos nénihez kosztosnak, mint mostanában a minisztériumhoz fogalmazónak. Tehát rendre gazdag, befolyásos urakká lesznek, és mégis azt hiszik, hogy semmi különös sem történt velük. Hanem a két ingyenes diák sorsát fogjuk kísérni.

0: Második fejezet. Hol vette a néni a két koldus diákot? Azt sem tudják még kicsodák, pedig ezt kell legelőbb elmondani. A néninek magának is két fia volt valamikor. Pista volt az egyik, s Lacinak hívták a fiatalabbikat. Az Úristen azonban megszerette, magához szólította egymás után mind a kettőt. Pedig hiszen eleget szerette azokat Dobosné asszonyom is, s amint kivitték a másiknak a koporsóját is az udvarból, a derékasszony maga is beteg lett, hagymázba esett, s ha nincs ott kéznél a felcser, tudós Soprónius Gábor uram, bizony-bizony utána ment volna azoknak a szegény fiúknak. De így is, mikor felgyógyult, szörnyen fájt a szíve miattok. Mikor a sok idegen diákon végig tekintett, mindig kiestek a könnyűk szúrós hamuszín szemeiből. Istenem, Istenem, egyik sem az enyém. Annyian valának, és mégis üres volt az udvar, hiába szaporította meg a számukat 7-ről 10-re, mégiscsak ki volt halva az udvar, és megdöbbentette a csendje. Elszorította a szívét, mégiscsak hiányzott mindenünnen az a kettő. Hely, mikor még a Pista, Laci nevek hangzottak az udvaron. Egy jó gondolata támadt erre a néninek, hogy hát ha két olyan szegény diákot vennének magukhoz, akiért nem fizetnek kózdíjat, aztán ő azt hihetné róluk egy kis fantáziával, hogy ezek az ő fiai. Mert látod, fiam, mondta Dobos bácsinak, az a fizetés rontja el a dolgot. Legalább az illúziót bizonyosan azt tette tönkre. Lakott ebben az időben a Nyírben egy Krucsai nevű hatalmas gazdag úr, akinek pallós joga is volt, s arról lett nevezetes, hogy a tulajdon feleségét lenyakasztatta, mert kegyetlen szívű, gonosz indulatú ember vala. Dobos néni Krucsaitól szokta vásárolni a portékát. Annak nagy erdei voltak Ungban, Beregben, ezer számra makkoltott a sertés. Egyszer, éppen abban az időben, mikor Dobos néni is nála volt, úgy megverte egyik jobbágyát, hogy másnap belehalt a kegyetlen botütésekbe. Nem valami nagy és szokatlan dolog volt az akkor. A vármegye nemhogy szemet hunyt rá, de ki sem merte soha nyitni, s újságlapok ki nem kürtölték világgá, mert nem is voltak. Kár is lenne piszkálni, hiszen hál' Istennek ingyen terem a paraszt Magyarországon, épp úgy, mint a mogyorófa pálca. Egészen rendén van, hogy egyik a másikat pusztítja. A paraszt lenyesi a mogyorófa pálcát, a mogyorófa pálca lenyesi a parasztot. Említeni méltó is csak azért, mert a halálra botoztatott jobbágynak, név szerint Veres Jánosnak, két suhanc fia volt, akik a halottat nagyon megsiratták, s a temetés után bekéreckedtek a kastélyba. Dobos néni bent alkudozott a sertésekre Krucsaival, mikor a huszár jelenteni jött, hogy két parasztfiú, amolyan 12-13 éves forma kíván bejönni az úr elé minden áron. Akkor a tacskók, nincs most karácsony, hogy a Betlehemet hoznák. No, mindegy, erezd be. Két hirtelen szőke fiúcska lépett be. Az egyiknek, a nagyobbiknak veres volt a szeme a sírástól. A másiké tisztán, nyugodtan kék lett. Kik vagytok, kis emberkék? Kérdék Krucsai. Mi a veres fiúk vagyunk, felelte a nagyobbik. Látom a hajatokról. Na, mit akartok? Ekkor a kisebbik fiú egészen közel lépett a rettenetes, zord külsejű Krucsaihoz, és azt mondta. Eljöttünk hozzád, nagy úr, mert te botoztattad halálra az apánkat. Nos, szólt Krucsai félváról nevetve. Azt akarjátok, hogy feltámasszam? Most a nagyobbik fiú szólalt fel. Azt akarjuk neked mondani, hogy vigyázz magadra! Vigyázz magadra! A gyermek fölemelte a mutató ujját, és megfenyegette a Nyírség királyát. A gyermek hangja úgy csilingelt, mint a temetésen a csengettyű, s fenyegető ujjának árnyéka egy reszkető késpengét ábrázolt a falon. A kegyetlen Krucsai, aki nem félt újat húzni a vármegyével, aki szemébe nézett nem egyszer a halálnak. Ösmerte jól, maga is hitta sokszor. Aki a Palatinusszal is akárhányszor kikötött, az a hatalmas Krucsai összerezzent a gyermek fenyegető ujjától. Ejnye, akasztófára való kölykei, átkozott medvebocsok, kiáltás megdidergett tagjaiban. Még ti fenyegetni mertek? Nézze meg az ember. Íme lássa kegyelmet dobosni, asszonyom, milyenek a parasztnak a palántái is. Ej, Mátyás, Mátyás, rivalt rá a huszára. Kergesse ki ezt a két parontyot innen, ki a faluból, a határból. Az összes területemről pusztuljon a magja is az ilyennek. Most pedig mondja meg kegyelmed a legutolsó árát, amit az ártányokért adhat, mert nagyon fel vagyok indulva. Dobos néni maga is meg volt indulva. Bízisten még könnyek is fénylettek a szemeiben. Nem sokat alkudozott hát a nagyúrral, megadta a kívánt árt, s még aznap hazautazott a debreceni fuvarossal, Bújdosó Dániellel, aki Nyíregyházán innen minden egyes kastélyról és kúriáról, minden egyes majorságról tudta, hogy kié, milyen a gazdája, s milyen a gazdának a felesége, hány gyerek van a háznál, s kinek mennyi jussa lesz a jövendőben. De akárhogy szórakoztatta is útközben, a derékasszonyság fejéből ki nem ment a két paraszt fiúcska sorsa. Mi lesz azokból? Kikergették őket a rideg világba, most valahol az országúton bolyonganak sírva, kibont nekik ágyat éjszakára. Amerre ment a falvakban, mindenütt füstölögtek a házak, az emberek sütnek, főznek odabent. De vajon főznek-e valahol annak a két szegény gyereknek? És addig-addig rajzolta őket maga elé a képzelete, amint fáradtan, tikkadtan, lecsüggesztett fejjel az országúton mendegélnek, hogy egyszer csak midőn hatházáról kigurult a nehéz furmányos szekér, ott látta őket a valóságban, a garát szélén ülve. A nagyobbik testvér ölébe vette a kisebbik szöszke fejét, s szeretettel simogatta. No, ne okoskodj, kelj fel és gyerünk még egy darabot. Ejnye, hogy tudtál te szaladozni odahaza? Hopsza, ugorj fel, kis öcsécském, játszunk lovasdit. Én leszek a nyerges, te leszel a rudas. A kisfiú azonban bágyattan eresztette le a fejét. Éhes vagyok, nem bírok, nyöszörgé, adj ennem. Itt nem lehet az út szélen, hanem tápászkodj fel, menjünk odább, majd megsegít az Istenke. A kisfiú tágra nyitotta szürke szemeit. Messze lakik innen az Istenke? Az Isten mindenütt lakik. Hát akkor hová menjünk hozzá? Miért nem ad nekünk enni itt mindjárt? Ó, te kis csacsi, nem úgy van az. E pillanatban zördültek meg a furmányos szekér kerekei mögöttük. Dobosné kihajlott a gyékényernyő alól, és megösmerte a veres gyerekeket. Hoppó, álljon meg, Kend! Ni, a jobbágy gyerekek! Hát csak ugyan kikergettek benneteket? Égre kiáltó istentelenség! Nem tudom, elnézi-e az Isten, mert ő neki sok a gondja, de én ugyan el nem nézem. Nosza, ugorjatok fel szaporán a szekérre! Maga mellé szedte a szegény árvákat, enni adott nekik a szeredásból, hideg fokhagymás borjú pecsenye volt benne és pogácsa. A két gyerek jól lakott a szuszogásig, s azon módon elaludtak a rázós járművön, kezeiket egymás nyaka körül fűzve. A derék asszonyság pedig, akinek a szíve megesett rajtuk, a plánumokat szőtte magában, mialatt a szekér csendesen beérte Debrecen ismerős házait, hogy ő bizony fölneveli ezeket Isten nevében. A saját fiait elvette tőle az Isten, s ezeket adta helyettük. Legyen meg az Úrnak az ő szent akarata. Az öreg toronyban megkondult a szépen szóló debreceni harang, mintha áment mondana rá, a szekér pedig begurult a dobos portára. Itthon vagyunk, szólt az asszonynéni, s felrázta a fiúkat. Hogy hínak téged, fiacskám? Kérdi a kisebbiktől. Palinak. A te neved ezentúl László.
1: El ne felejtsd.
0: És a tied?
1: Én Feri vagyok, válaszolta a nagyobbik.
0: Ezentúl István leszel.
2: Hely, dobos, hol vagy dobos? Micsoda rendetlenség az, hogy ki sem jössz elémbe.
0: A szegény dobos bácsi előcsoszogott nagy lustán, mint a medve.
2: Na, mit bámulsz ide?
0: Hát nem látja kegyelmet, hogy gyerekeket hoztam.
1: Miféle gyerekeket? Kockáztattál félénken. Ingyenes diákokat?
0: Még annál is többet. Se apjuk, se anyjuk. Lacinak fogjuk hívni az egyiket, Pistának a másikat.
1: No, már az valami, kiáltál hivatalos örvendezéssel dobos bácsi, s odalépvén a két bámészkodó fiú mindenikének egy-egy barackot nyomott a fejére.
3: Jó kemény koponyájuk van, okos emberek lesznek.
0: Így jutott a két koldusdiák dobos nénihez. S így lett, hogy a dobosportán újra az a két felejthetetlen kedves név hangzott.
2: Hej, Laci Pista, hol vagytok? Laci Pista, ide jertek!
0: A két gyermeket a nemzetes asszony ruházta, vasárnaponként ő maga fésülte, a fizetéses diákoktól a jobb falatokat titkon nekik adogatta. És mindezt csak azért, hogy mikor a napi dolga mellett a nagy bánata elalszik, azt a dévajkodó gyerekek lármája, meg a Laci, Pista név még jobban elringassa.

Harmadik fejezet. Csata a nagy erdőn. A két fiú is nagy vonzalmat tanúsított Dobos néni iránt. Jók, szófogadók, nyájasak voltak, de valami mélabánat mindig ott ült arcukon, a szemeikben, amit nem lehetett eloszlatni semmivel. Kivált az idősebbik, a Pista volt szomorú fiú. Ha elvonulhatott valami félreeső szögletbe, mindjárt eltört a mécses. Sírni kezdett. Az iskolában is ilyennek ismerték, azzal a különbséggel, hogy Pista legalább jól tanult a szomorúsága mellett. De a Laci fejébe a nagy búbánatnak miatta bele nem fért a tudomány. Ott kuporgott rendesen az utolsó padban, de bezzeg az első volt, ahol a kampát verték, meg ahol verekedésre került sor a csizmadia legényekkel. A debreceni kollégiumban a gerundium, a fütykös, akkor volt a legnagyobb divatban. Többet ért verekedni tudni, mintha valaki fel tudta mondani az egész Ovidiust könyv nélkül. A verekedő diák nagy tekintélyben állott a cívis előtt is. Sőt, a nagy tiszteletű professzor uraknál is tekintet volt a jó, izmos ökörre. Mert a török ugyan el nem szalad innen, akármilyen szépen szavalják el neki a Horácius ódáit, de ha jól hátba ütögetik a buzogánnyal, tudom, felszedi az írháját. Még nagy tiszteletű piskárosi Szilágyi Márton uram, a híres matematika professzor, aki azt szokta mondogatni, minden tudomány csak a sírig tart, Domini, de a matézis azon túl is, mert ha van túlvilági élet, akkor a kétszer kettő, ott is négy. Mondom, maga Szilágyi uram is minden esztendőben prémiumot hímeztetett a serdülő hajadon leányaival, hol Magduskával, hol Esztikével, a végből, hogy mikor a nagy erdőn pünkösd másodnapján engedélyezett verekedés vagyon a diákok közt, azt a legvitézebb kapja jutalmul. Félig sem tréfa dolog az, ott van akkor Debrecen apraja nagyja, maga a főbíró, Domokos Gergely uram sem által kijönni ez alkalomra a város híres négy lovas kocsiján. A szürke gyeplős ló kantárján fekete-zöld-fehér szalagok röpködnek, ezek a kollégiumi színek. A szenátorok számára emelvényt tákolnak össze előtte való nap az ácsok, balról a nagy tiszteletű urak gyönyörködnek. Mellettük, még mindig a porhanyós körön belül, a város előkelő hölgyei és hajadonai foglalnak helyet. A diákok közül persze csak az marad el, aki halálra készülő beteg. Nagy szégyen itt az abszencia. Hanem igazán szépen is veszik ki magukat ezek a gonosz nebulók abban az egyforma ruhában. Annyiban egyforma ugyanis, hogy 1624 óta egy taláros fekete dolmányból áll, mely fehér ércből vert kapcsokkal és egy széles övvel van a testhez szorítva. A zöld posztópalást és az alacsony prémes föveg még fantasztikusabbá teszi. Hanem annyiban mégsem egyforma, mert a ruhát úgy szólván a posztója meg a kecskéje teszik. Már csak másképp áll az a ruha, amit a híres Kartos Gáspár var, mint amit Kozsehuba János uram csirizel össze gyatrán. Ez a két kecske ruházta akkor egész Debrecen városát, ami nyilvánvaló tanúság, hogy a ruha is erősebb volt a régi jó világban. Egy kis asztalkán, mely a nagy tiszteletű urak előtt áll, van a jutalomdíj, az Esztike vagy a Magduska kézi munkája. Többnyire valami csekéség, horgolt sejemerszény apró acélkarikákkal, vagy olvasójegy színes gyöngyökkel, aranyszállal kivarva. De a nagybecsét az adja meg, hogy éppen a leghíresebb professzor leánykája adja. A fiúk legragyogóbb álomlátása sem tudott messzebbre nyújtózkodni ennél. Nagyobb dicsőség, eleven diák,

0: kacsargó méheknek. Az edények között apró hordókban ott a vidámító kerti karcos is, mert a bortól válik az ember talpa csiklandossá, márpedig a nagy erdei csatáknak mindig tánc a vége. Maga a viadal aképp történik, hogy a két legöregebb diák tábort választ az összes diákok közül. Az egyik tábor a magyar, a másik a török. Van olyan esztendő is, mégpedig gyakorta, hogy a törököt németnek hívják. Fölvetnek egy ércpénzt a levegőbe, s ha a szűzmáriás oldala fordul alulra, akkor a török választ legelőbb egy legényt, s csak azután a magyar. Megint fölvetik a pénzt, s a kocka fordulása szerint elsőséggel asszentálják össze a két tábort mindaddig, míg a diákokból telik. Természetesen a legkapósabbak az erősek, a híres verekedők, és csak legvégén kerül sor a nyápic, vézna, bagoly diákokra. Hiszen ezek is jók legalább arra, hogy ott én feregvén a verekedők lába alatt, a hősök néha megbotlanak bennük, és elesnek. Mikor a két tábor már készen áll türelmetlenül, harci hevülettől szilaja, a főbíró uram, aki nagy kedvelője e nemes dulakodásnak, háromszor int a csontgombos pálcájával, s erre nosza hajrá, égtelen lármával és szörnyű csörtetéssel egymásnak rohan a két tábor. A gerundiumoknak persze békesség adassék, itt csak puszta ökörre megy a mulatság. Gyönyörűség elnézni, hogy gabajodik össze a két tábor, mihelyt összecsap. Birokra szállva, összeölelkezve, egymást föltaszítva vagy földre gyűrve, hogy hömpölyögnek. Száz meg száz tarka képét nyújtva egy őskori csatának, míg végre az öregek nagy hahotája között megfutamodik vagy a magyar, vagy a török. S most már a győztes fél emberei között kezdődik a vitézi torna, mely minden évben olyan formán ment eddig is, mint történetünk idejében. A főbíró uram az összesereglett győzőknek azt mondta:
1: derék gyerekek vagytok, jól viseltétek magatokat, de most már lássuk, ki köztetek a legerősebb. Lépjen elő!
0: Ha a győzők között volt a tavalyi fortissimus, akkor az lép ki a porondra. Ha nincs köztük, akkor az, aki legerősebbnek érzi magát. De az idén köztük volt a fortissimus, a Beke Miklós, és előállott. Nagy, húri horgas fickó volt, felgyűrt öklein pipaszárnyi vastagságban tündököltek az erek. Az inge szét volt szakítva a mellén a mai viaskodás folytán, s olyan nyakat láttatott, mint a bikáé. Olyant, ami még Debrecenben is túlságig vastag.
1: Hová való, Amice?
0: Kérdi ő kegyelme a főbíró uram. Kabára! Súgta a főbíró Lázár Kristóf tanácsbelinek. Alig, hanem az a bizonyos kabai asszony az anyja. Ez célzás volt a Beke Miklós veres orrára. Azután hangosan mondá az előkelő úr:
1: sok eső eshetett arra felé, ahol ilyen kemény fiúk teremnek, de lássuk! Nem nőtte egy esztendő óta még különb egyebütt. Állok elébe, jegyzé meg Beke hegykén, s azután kihívó arccal nézett szét táborán. Nos, van-e valamelyiteknek kedve megverekedni velem?
0: Mély csönd támadt. A sok dicsszomjas diák mind egymásra nézett, de bizony minden arcra az volt odaírva: non sum paratus, nem vagyok hajlandó.
2: Ki akarna az óriással kikötni?
1: Hát senki sincs, kérdi a főbíró bíztató tekintettel.
0: Erre, mintha valami süngurulna elő egyszerre, kivált a többiek közül egy köpcös fiú.
1: Én megpróbálom.
0: A meglepetés fölsziszenése hangzott, melyet nyomban gúnyos vihogás követett. Domine Beke megvetőleg hunyta be az egyik szemét, és kitátotta a száját.
1: Megeszlek, te vakarcs!
2: A dobosék diákja, a doboséké!
0: Hirdették az előállók a távolabbiaknak, akik a nagy jelenetet nem láthatták.
2: A koldus diák, az öregebbik!
0: Ismételték mások, és hozzátették.
2: No, ez hallatlan dolog!
1: Nézze meg az ember, hogy felvette magát a jó koszton,
0: kiabálta Garas András uram, a gomkötő, aki nagy ellensége volt Bújdosó János úr.

0: Uramnak.
1: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Mikszáth Kálmán a Két koldus diák című regényéből hallottak részletet Boromisza Dóra előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
2: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Hangsúlyozzuk, papjaink minden hívő ember és a társadalom felé, hogy nem vagyunk politikai szervezet. Küldetésünk a lelkek üdvösségének szolgálata, kommentálta a Magyar Katolikus Egyháza miniszterelnök Facebook bejegyzését csütörtök késő este. Magyar Péter azt írta, hogy Magyarország miniszterelnökeként és magánemberként is elvárja a Katolikus Egyház azonnali nyilvános és teljes elhatárolódását. Osztia Zoltán katolikus plébános vállalhatatlan, embertelen és a kereszténységgel mindenben szembe menő mondataitól, melyek 2026. szeptember 26-án Feldebrőn a Szent Márton templomban hangzottak el egy szentmisén. A Magyar Katolikus Egyház erre reagált, mikor azt írta, szeretnék felhívni minden érintett figyelmét a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tavaly októberben kiadott közleményére. Hangsúlyozzuk, feladatunk, hogy elkötelezetten fáradozzunk hazánk és népünk testi-lelki jólétért és haladásáért, a családokért, a rászorulókért, az ifjúság nevelésért, az igazságosságért és a békéért, írták. A Magyar Péter által említett katolikus plébános bírálta a jelenleg kormányzati többségben lévő pártot és annak követőit. Megújult és már a mesterséges intelligencia segítségével működik a 10 évvel ezelőtt elindított szlovákiai magyar elektronikus törvénytár, mely az első ilyen külhoni adatbázisként jött létre, jelentették be az alkotók, a Procivis polgári társulás munkatársai Pozsonyban. A Bethlen Gábor alap támogatásával 2016. februárjában indult törvénytárat abból a megfontolásból készítette a szervezet, hogy sokak számára elérhető legyen a törvények magyar fordítása, és így módon is ösztönözzék a nyelvhasználati jogokkal való élést. A törvénytár elsődlegesen a közigazgatásban dolgozóknak hasznos, de segítséget ad a jogelemzőknek, a diákoknak, más külhoni magyar önkormányzatoknak, de egyéb érdeklődőknek is. A Procivis non-profit szervezet 2010 óta küzd azért, hogy a hivatali ügyintézés során a magyar nyelvet egyenrangúként és egyenjogúként kezeljék Szlovákiában. 4 intézmény, köztük egy debreceni is visszakerül a gyermekvédelmi rendszerbe. A Szőlő utcai ügy kirobbanása után fél évvel, október 1-től a debreceni, nagykanizsai, aszódi és rákospalotai intézmény is visszakerül a gyermekvédelmi rendszerbe, írta Kátai Németh Vilmos, szociális és családügyi miniszter. Az átalakítás középpontjában a fiatalkorúak nevelése, oktatása, pszichológiai és szociális támogatása áll, a megfelelő biztonsági feltételek mellett, írta a tárcavezető. Fontos szempontnak nevezte, hogy az ott élő fiatalok ne csak a szükséges felügyeletet kapják meg, hanem azt a nevelési oktatási segítséget is, mely esélyt adhat nekik arra, hogy más irányt vegyen az életük. A gyermekvédelmi intézményrendszer megerősítését 2028-ig 3 milliárd forint többletforrás szolgálja, melyet a büntetés végrehajtásnál megmaradt, fel nem használt keret átadása is kiegészít, írta a miniszter. A mentőszolgálat szerint a legsúlyosabb esetekhez 90%-ban majdnem 26 percen belül érkezett meg a mentő szeptemberben, közzétette az országos mentőszolgálat a szeptemberre vonatkozó kiérkezési időket. Célként azt jelölték meg, hogy a legsúlyosabb esetek 90%-ához 15 percen belül odaérjenek. A közleményben azt írták, a sürgősségi kategóriák felső szegmensében országszerte majdnem 85 ezer, Budapesten csak nem 16 ezer alkalommal riasztották a mentőket. A P1-es, vagyis legsúlyosabb esetek 3/4-éhez 20 percen belül érkezett meg a mentőegység. A közlemény hangsúlyozza, hogy ezek az adatok a kiérkezési időt mutatják, önmagukban nem az ellátás minőségét mérik. Mint írták, a 15 perces célérték azt jelenti, hogy a P1-es esetek 90%-ához ezen az időn belül érkezzen meg a mentőegység. A szeptemberi vonulási érték javulást jelent augusztushoz képest, de azt is mutatja, hogy ezen a területen továbbra is jelentős előrelépésre van szükség, hangsúlyozta az országos mentőszolgálat közleményében.
0: Az időjárásról.
1: Általában felhőtlen, az északkeleti határ közelében fátyol felhős lesz az ég, többnyire mérsékelt marad a keleties szél. Szombaton napos idő várható, kevés fátyol felhővel, csapadék nélkül. A légmozgás nagy részt mérsékelt marad. A hőmérséklet szombat délután 23 és 27 fok között valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban Mike Oldfield, Crisis 1983-ban megjelent lemezével ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

Crisis, Mike Oldfield 8. nagy lemeze. A lemezzel Oldfield egy újabb zenei területen aratott hatalmas sikert, a Moonlight Shadow és a Shadow of the Wall rendkívül népszerűek lettek, az előbbit Maggie Reilly, az utóbbit Roger Chapman énekli.

A lemezen már csak egy hosszabb és egy nagyon rövid instrumentális blokk található, a többi négy dal. Maggie Rayleigh a fent említetten kívül a Foreign Affairs-t is énekli, az In High Place John Anderson előadásában hallható.

A Taurus 3 névbeli elődjei az előző két albumon találhatóak, a zene azonban egészen más mindegyikben. Az előző két lemezen ezek voltak a leghosszabb kompozíciók, itt azonban ez a legrövidebb. A sorozat nem folytatódott.

Az albummal egy időben jelent meg kislemezen a szintén Maggie Reilly előadásában hallható Mistake. Néhány kiadásban ez is felkerült az albumra. A zenét minden esetben Oldfield írta, általában a szöveget is, de a Foreign FL esetén a szövegíráson Maggie Reillyvel, és az In High Places-en pedig John Andersonnal posztozott.

0: Zenesáv című műsorunkat hallották, melyben Mike Oldfield Crisis 1983-ban megjelent lemezével ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt, Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: 23 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Üdvözölte Magyar Péter miniszterelnök és Orbán Anita külügyminiszter pénteken, hogy az ukrán parlament elé került a nemzeti kisebbségek jogait érintő törvényjavaslat. A kormányfő Facebook bejegyzésében azt írta, a jogszabály megerősíti a magyar anyanyelvi oktatás és az oktatási intézményhálózat jogi garanciáit. A magyar külügyminiszter is üdvözölte a lépést, melyet az elmúlt hetekben folytatott kétoldalú magyar-ukrán szakmai egyeztetések és a kárpátaljai magyar közösség képviselőivel folytatott konzultációk előztek meg. A törvényjavaslatról az ukrán parlament várhatóan még októberben dönt. Orbán Anita korábban kifejtette, a megállapodás értelmében újra megerősödhet a magyar nyelvű oktatás, szabadabban lesz használható a magyar nyelv az iskolai életben, az adminisztrációban, az érettségi és felvételi vizsgákon, valamint a közösségi és politikai élet több területén is. A külügyminiszter hozzátette, különösen fontos, hogy az Európai Unió is rögzíti, Ukrajnának a kisebbségi cselekvési tervét összhangba kell hoznia a magyar-ukrán tárgyalások eredményeivel, a végrehajtást pedig a csatlakozási folyamat során folyamatosan ellenőrizni kell. A Református Közéleti és Kulturális Alapítvány és a Felsőbarcikai Református Egyházközség kirakodóvásárral, főzőversennyel és kóstolással, valamint háladó istentisztelettel vár mindenkit a 6. református ízek találkozójára. Az eseményt október 16-a és 18-a között rendezik meg Kazincbarcikán, mondta Zila Gábor, a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány ügyvezetője. Csaknem 5,4 milliárd forintból fejlesztik a határforgalmi ellenőrzési rendszert. Az országos rendőrfőkapitányság visszanemtérítendő Európai Uniós támogatás segítségével korszerűsíti a határforgalom ellenőrzését támogató eszközparkját. Az ORFK kommunikációs szolgálata azt közölte pénteken a polisz.hu oldalon, hogy a fejlesztés célja a határforgalom ellenőrzésének gyorsítása és korszerűsítése, valamint az Unió új európai határregisztrációs rendszeréhez kapcsolódó ellenőrzési feladatok támogatása. Korszerű okmány és új nyomatolvasók, mobil határellenőrzési eszközök, munkaállomások, automatizált határátléptető rendszerek és önkiszolgáló kioszkok beszerzése és telepítése történik, megtették hozzá. A fejlesztés a magyar-szerb és a magyar-ukrán határszakasz átkelőhelyein, valamint a Liszt-Ferenc nemzetközi, a debreceni és a sármelléki repülőtéren valósul meg. Vörös színű lehet a színva a vízművek felújítási munkálatai miatt Miskolcon. A színva főforrásban és a taviforrásban is felújítási munkálatokat végeztet az Észak-Magyarországi Regionális Vízművek ZRT október végéig. Az így keletkező természetes kőzettörmelék, finom iszap az élővilágra semmilyen káros hatást nem gyakorol, de a színvát elszínezheti, írta a társaság a közleményben. Az IRV Miskolci Üzemmérnökség közösségi oldalán azt írták, az ivóvíz szolgáltatást a jogszabályokban előírtak szerinti minőségben és mennyiségben biztosítják a források felújításának ideje alatt is. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 7 drogdílert fogtak el és vettek őrizetbe a rendőrök egy összehangolt akció során, közölte a térségi rendőrfőkapitányság pénteken. A közlemény szerint egyszerre 6 helyszínen ütöttek rajta egy droghálózat tagjain, a földi egységeket a levegőből a készenléti rendőrség helikoptere is segítette. Több mint 1400 g kristályt, a terjesztéshez szükséges eszközöket, valamint mobiltelefonokat foglaltak le. A gyanú szerint 2 nyírbátori férfi közösen vásárolt hetente kábítószert, melyet egy futárként alkalmazott kislétai férfi szállított házhoz nekik. A drogot később nagy tételben adták tovább, előbb egy másik nyírbátori, majd egy Kántor Jánosi dílernek, olvasható a rendőrségi közleményben.
0: Az időjárásról.
2: Általában felhőtlen, az északkeleti határ közelében fátyol felhős lesz az ég, többnyire mérsékelt marad a keleties szél. Szombaton napos idő várható, kevés fátyol felhővel, csapadék nélkül. A légmozgás nagy részt mérsékelt marad. A hőmérséklet szombat délután 23 és 27 fok között valószínű.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. A Kárpát-medencei Református újságírók találkozója.
2: Utoljára a Kárpát-medencei Református újságírók találkozója 5 évvel ezelőtt volt, ezt is a Zsinati Hivatal kommunikációs osztálya szervezte. 5 éve érezzük az igényt, hogy újra találkoznunk kellene, és végre 2026-ban ez a találkozás megvalósult olyannyira, hogy nem csak anyaországiak, hanem határon túli kollégák is találkoztak a Kárpát-medencei Református újságírók találkozóján, amelyet Balatonszárszón a Solideo Gloria konferencia központban szerveztünk meg.
1: 100 éves a hevesi ékszerdoboz.
3: Emögött, ahogyan Sába királynő meglátta a gazdagság mögött, Salamon bölcsessége mögött az Isten gondviselését, így mi is az Isten szeretetét és gondviselését látjuk meg ebben az elmúlt 100 évben. Ez arra is segít, hogy reménységgel tudjunk előre tekinteni, és ugyanúgy rábízzuk magunkat arra, hogy ő tud hordozni a jövőben is.
1: A szülőktől kapott hittől a személyes hitig.
4: Megélni azt, amiről beszél, ezt mondanám a vallástanárnak, a gyerekeknek meg akár ezt a kihívást, hogyha bármiben érzik is azt, hogy mi lenne a jó, vagy nem azt kéne, vagy nem úgy kéne, amit csinálnak, csak nem akarnak kilógni a tömegből, meg stb., akkor ne féljenek kiállni azért az igazságért, vagy azért a mély igazságért, ami mozgolódik bennük, és ami azt mondja, hogy ezt így kéne, és nem úgy kéne, hogy megyek a tömeg után, akkor merje ezt felvállalni. Mert mindig meglepő módon több követő lenne az osztályban, mint amennyire gondol ő, és valószínű nem maradna egyedül.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.
0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. 5 év után ismét találkoztak a Kárpát-medencei református újságírók, ezúttal a magyarországi Balatonszárszón. A református média találkozón anyaországi és határon túli szakemberek osztották meg egymással tapasztalataikat, és többek között arról is tanácskoztak, hogyan lehet a mai digitális világban hatékonyabban megszólítani a közönséget. A találkozó céljáról és a református média előtt álló kihívásokról a szervezők nevében Bóna Judit, a Magyarország református.hu főszerkesztője nyilatkozott rádiónknak, aki kérdezte Birta Zoltán.
5: Balatonszászón gyűltek össze a Kárpát-medencei református médiának a munkatársai, képviselői egy nagy közös találkozó rejé.
2: Utoljára a Kárpát-medencei református újságírók találkozója 5 évvel ezelőtt volt, ezt is a Zsinati Hivatal kommunikációs osztálya szervezte. 5 éve érezzük az igényt, hogy újra találkoznunk kellene, és végre 2026-ban ez a találkozás megvalósult olyannyira, hogy nem csak anyaországiak, hanem határon túli kollégák is találkoztak a Kárpát-medencei református újságírók találkozóján, amelyet Balatonszárszón a Solideo Gloria konferencia központban szerveztünk meg. Anyaországi kollégák, újságírók, szerkesztők, rádiós műsorvezetők és szerkesztők, online újságírók találkoztunk határon túliakkal Kárpát-medencéből, Kárpátaljáról. 5-en jöttek, Kolozsvárról jött egy kolléga, Szerbiából, délvidékről is érkezett egy munkatárs, és felvidékről is ketten képviselték azt a területet. Alapvetően református újságírók vagyunk, és a különlegessége ennek a találkozónak, hogy református médiumoknál dolgozó református újságírókat hívtunk. Itt, ahogy beszélgettünk, egyre inkább megmutatkozott az igény arra, hogy esetleg a későbbiekben olyan találkozót is szervezzünk, amelyre református újságírókat, de világi médiumoknál dolgozó kollégákat hívjunk. Hát ez még a jövő zenéje, egyelőre örülünk annak, hogy ez a rendezvény összejött. Körülbelül másfél napot töltöttünk meg programmal. A szervezőknek a célja volt, hogy egyrészt tudást adjunk, új tudást adjunk a kollégáknak, valamiféle tanítást, edukációt folytathassunk, és így választottuk ki az előadókat is. Egyrészt az NMHH, tehát a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság kutatási szakértőjét, Figulánné Brázs Ágnest hívtuk, aki az Egyházak hitélet és vallása médiában című kutatásukról tartott egy nagyon élő, és egyáltalán nem a számokról, a statisztikáról szóló előadást, hanem nagyon is a gyakorlatot megmutató prezentációt. Mindannyian élveztük, hogy beszélgethettünk végre arról, hogy mi is érdekli igazán a vallásos embereket, milyen tartalmakat keresnek, és az a fantasztikus, hogy nem csak arról tudtunk beszélgetni, hogy őket mi érdekli, hanem hogy mi hogyan tudunk hozzájuk eljutni, hogyan tudjuk megszólítani őket. Azért valljuk be, nem könnyű a mi dolgunk. Egyházi médiumoknál dolgozó újságíróként van egy érték, amit képviselnünk kell, és sajnos azt látjuk, hogy a mai világban az online platformokon egyre kevésbé trendi, egyre kevésbé népszerű az, aminek értéke van. Hát mi egy szembeszéllel szemben akár, de azért dolgozunk, hogy minél több emberhez eljusson az evangélium, és eljusson az értékes, az értékrenddel teli életmód, amit így úgy próbálunk hirdetni. A másik előadónk a nap folyamán Kenyeres Attila Zoltán volt, aki az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem Neveléstudományi Intézetének adjunktusa. Előadása címe volt, hogy kihívások a keresztény újságírásban, a közösségi média és a mesterséges intelligencia korában. Érdekes cím, nagyon tartalmas cím, és ilyen volt az előadás is, hiszen Attila is megerősítette az imént elmondottakat, hogy nehéz abban a világban kommunikálni az értéket, a jót, az evangéliumot, amely világ nem annyira érdeklődik a jó iránt, de a konklúzió mind a két előadás után és így a közös beszélgetésekben is az, hogy nem szabad megállnunk, nem szabad feladnunk, és nem feltétlenül azt kell nézni, hogy hányan olvasnak minket, hányan nézték meg a videót, hanem meg kell maradnunk hiteles médiumnak, meg kell maradnunk hiteles tartalomgyártónak. Sokkal fontosabb a hitelesség, mint az, hogy adott esetben hányan olvasnak minket. Egy igei bevezetővel kezdődött a közösségi programunk, mert ahogyan egy testnek sok tagja van, de nem minden tagnak ugyanaz a feladata, úgy sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai. Azért volt fontos ez az ige is, mert ez a program nem csak a tanulásról szólt, nem csak a tanulásról szól, hanem a közösségről. Csodálatos élmény megtapasztalni, hogy Magyarország, illetve a Kárpát-medence különböző részeiről, helyeiről jövünk, különböző problémákkal. Mindenkinek megvannak a problémái, de mégis egymás problémáinra nagyon tudtunk rezonálni, nagyon tudtunk kapcsolódni, és itt megjelent az együttérzés, a szolidaritás, az, hogy együtt tudtunk nevetni, együtt bánkódtunk egy pár pillanat erejéig, és mosolyt tudtunk csalni azoknak az arcára is, akik talán a legnehezebb körülmények közül, a legnehezebb helyzetből jönnek. Csodálatos volt megismerni őket, megismerni egymást, és közösségben akár egy családként eltölteni itt ezt a másfél napot.
5: Mondhatjuk azt, hogy a református, a keresztény újságírók közössége 2026-ra egy változó világban egy igazi kihívás előtt áll?
2: Szerintem mondhatjuk, ez a kihívás, ez szerintem mindig rajtunk volt. Más jellegű kihívások voltak régen. Most a jelen időben az online világban bizony kérdés, hogy fel kell vennünk a versenyt. Kihívások mindig voltak, legfeljebb más jellegű kihívások voltak. Most az online világgal kell versenyeznünk, néznünk kell azt, hogy az embereket mi érdekli, ha úgy tetszik, hasonulnunk, idomulnunk kell az ő igényeikhez, és akkor itt gyorsan meg is akasztom magam, és visszakérdezek, hogy valóban kell nekünk azonosulni, valóban kell nekünk hasonulni, nem vagyok benne biztos. A mi feladatunk az, hogy Jézus Krisztust és az evangéliumot hirdessük. Nekünk nincs más feladatunk, és az, hogy ez kiket ér el, és hogyan ér el, lehet, hogy már nem a mi dolgunk. Természetesen az, hogy az emberek inkább már videót néznek, nem olvasnak print újságot, az, hogy minél rövidebb legyen egy videó ahhoz, hogy megnézzék, az minket is érint. Ezt nem kerülhetjük ki, nem csukhatjuk be a szemünket, de az biztos, hogy a sikerességünket és az eredményességünket nem a lájkok számában, és nem az olvasottság, és nem a hallgatottság számában kell mérnünk.
1: Az elmúlt percekben Bóna Juditot, a magyarországi református.hu főszerkesztőjét hallhatták.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az anyaország. A templom 100 évvel ezelőtti alapkőletételére, illetve 100 éves történetére, a gyülekezet előtt járó nemzedékek hitére és szolgálatára emlékezett a Hevesi Református Közösség. Szeptember 20-án a Hevesi Református templomban hálát adva a gyülekezet új közösségi házáért is. A hálaadó ünnepségen Barna Sándor a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöke hirdetett igét. S bár a 20. században hanyatló és felfelé velő szakaszok jellemezték a gyülekezet életét, mégis ekkor 1926-1929 között épült fel óriási erőfeszítések árán és óriási bajok közepette a helyiek mai temploma. A templom különlegessége, hogy belsejében több eredeti részlet is megmaradt. Ilyenek a faszószék és mózesszék, valamint az eredeti padok és belső padozat. Az ablakokat a hívek adományából készítették el 1935-ben az adományozó család neveinek a feltüntetésével. A riporter Sütő Dávid Pellé helyszín összeállítását hallják.
2: Főtiszteletű Barna Sándorral, a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspökével beszélgetek, hogyan, mivel készült püspök úr, mivel érkezett ide az Isten tiszteletre.
3: Áldás békesség, nem olyan régen olvastuk a Kalózunk által a Krónikák könyvét és a Sába királynőnek látogatásáról szeretnék beszélni. Arról, hogy messziről jött valaki, aki felhívta a figyelmet arról, hogy milyen érték az, ami közel van. Erről Jézus is megemlékezett, és ennek a tanulságait szeretném kibontani a gyülekezet számára.
2: Mit szól hozzá, hogy egy ilyen kis gyülekezetnek egy ilyen kis ékszere, ha fogalmazhatunk így, itt mindenki tiszteltes azt, hogy a múzeológus is így fogalmazott, hogy egy ékszerdobozról beszélünk, hogy 100 éves itt Hevesen a Hevesi Református templom.
3: Igen, emögött, ahogyan Sába királynő meglátta a gazdagság mögött, Salamon bölcsessége mögött az Isten gondviselését, így mi is az Isten szeretetét és gondviselését látjuk meg ebben az elmúlt 100 évben. Ez arra is segít, hogy reménységgel tudjunk előre tekinteni, és ugyanúgy rábízzuk magunkat arra, hogy ő tud hordozni a jövőben is.
2: Mészáros Ildikóval, a Hevesi Református Gyülekezet lelkészével beszélgetek. A mai nap milyen alkalomra gyűlt itt össze a gyülekezet? Úgymond, mit is ünnepelnek meg?
4: A templomunk 100 éves jubileumát, 100 éve, kimondan is, illetve a közösségi házunknak az elkészültét, majdnem elkészültét, és annak az ünnepélyes átadására gyülekeznek a hívek.
2: Hogyan, miként készült a gyülekezet erre az alkalomra?
4: Fú, hihetetlen. Van egy gyülekezeti tagunk, aki a hevesi reformátusok történetét írja a kezdetektől. Gyimesiné Gömöri Ilona, muzeológusunk. Ő tavaly mondta, említette, hogy jövőre 100 éves lesz a templomunk, és akkor készül, és én akkor szembesültem azzal, hogy 100 éves a templom. Tehát egyszerűen egy olyan érzés, hogy 100 év, és hogy én is részese lehetek ennek. Hogy amikor 100 éves a kicsi templomocskánk, akkor hálát adhatunk, meg köszönetet mondhatunk, meg hogy egyáltalán kis ékszerdobozkánk, mert az, meg a közösségi hely csodálatos és velemelő.
2: Mióta szolgál itt a gyülekezetben lelkészként, és úgymond azóta esetleg a gyülekezettel vagy a templommal mik történtek, idézzük fel egy kicsit.
4: 3 évtizeddel, vagyis 30 éve. És amikor idejöttem, akkor 27 évig itt nem lakott lelkész a parókián. Mindig beszolgáló lelkészek a környékről, meg a messzebbről, és én voltam 27 év után, aki itt lakott a parókián, ami mindig albérletbe volt kiadva, tehát egy nagyon lelakott épület volt, illetve maga a templom is. És 3 kisgyerekkel érkeztünk, és a gyülekezet ugye 1996-ban, és hogy 97-ben hát rendbe kéne tenni a parókiát. És mondtam, hogy nem ázik be, van fűtés, víz is van benne, villany is van benne, úgyhogy először inkább a templomot. Úgyhogy neki kezdtünk 97-ben, renoválni a kívül belül a templomot. Vakolat ablakokig leves, mert nedves volt, vizes volt. Azok a gyönyörű kis boltívecskék ott fönt, az alig látszódott. Úgyhogy rendbe raktuk a templomot. Akkor hálát adtunk, megköszöntük, és akkor utána teljesen csak a falak voltak a parókián. Akkor felújították a parókiát. Egy annyira kényelmes családbarát, tehát egy nagyon-nagyon nagy áldás, hogy itt lehettem. Utána az történt, hogy kinőttük a gyülekezeti termünket. És hogy valahogy ezt valahogy kellene, és akkor érkezett a templom renoválásából visszamaradt áfa, vagy én nem tudom, telefonáltak Egerből, hogy van ilyen lehetőség, hogy 1.700.000-800.000 forintot visszautalnának. Nagyon jó, elfogadtuk, mit csináljunk? Arra sok, arra kevés, tipikus. És akkor az akkori gondnok, Török János, illetve egy presbiterünk, Györfi József testvérünk, aki, hogy hát akkor bővítsük. Legyen egy gyülekezeti terem, legyen két szobácska, mert mindig nagyon sok vendég volt, két szobácska, egy raktár, meg garázs. Jó. De úgy építsük, hogy a tetőteret majdan, későbbiek során lehessen bővíteni, tehát egy lépcsőházat is. Úgyhogy azt 2004-ben leraktuk az alapot. Közben a város bezárt egy óvodát, úgyhogy mi azt gyülekezetileg átvettük, és illetve újraindítottuk. A Tündérkert református óvoda névvel. Aztán ezen közben a kölyál, vagy én nem tudom, hogy hívták akkor, mindig jött a temetőt ellenőrizni, mert akkor jött egy temetői törvényrendelet, hogy már pedig ravatalozónak minden temetőbe lenni kell. Úgyhogy hát akkor fölépítettünk egy csodálatosan szép ravatalozót urnafallal együtt. És akkor jött az, hogy lehetőség volt Csomos József főtisztető, Csomos József püspök úr regnálása alatt, szolgálata alatt, hogy akkor van pénz tovább építeni. Ja, mert ugye az alapot leraktuk, és arra gondoltam, hogy 2-3 év alatt fölépítjük. Hát nem, 22 év alatt sikerült. És akkor kaptunk pénzt adományokból és kétkezi munkából, és akkor elkezdtük építeni. De ha már építjük, akkor már fejezzük be úgy, hogy a tetőtérre is hát vendégszobákat. Úgyhogy így elkezdtük építeni, a falak álltak, a födém leszigetelve. Egy őszi nap, eddig eljutottunk. Jaj, de jó, hát ez egy csodálatos dolog. Elvonult a brigád, majd jönnek tavasszal, március végén, amikor az idő engedi, addig a falak is, hogy helyre igazodnak. Igen. Március 16-án lezárták a Covid miatt mindent, és egy erdélyi vállalkozó volt. És kint maradtak Erdélybe, úgyhogy nem tudtak visszajönni. Hogy egy új kivitelezőt kellett keresni, akit találtunk, akik először a templomot renoválták. Nem renoválták, mert az rendben a tetőt cseréltük ki. Nagyon precíz, nagyon, tehát tényleg szép munkát csináltak. Na hát akkor ez megbízható, úgyhogy ő nekik adtuk át a munkálatokat, illetve a folytatását az épületnek. Nem minden úgy alakult, ahogy szerettük volna, de elkészült. Úgyhogy Isten segítségével ma átadhatjuk hivatalosan és ünnepi keretek között nagy-nagy hálával.
2: Egy kérdésre még visszakanyarodnék a templomhoz. Lelkészként hogyan látja a templomot? Itt említett apróságokat, mi az, ami úgymond önnek a templomban a szíve csücske? Miért is szereti ennyire? Miért is egy ékszerdoboz? Miért így gondol rá?
4: Elsősorban amiatt, akik vasárnapról vasárnapra ott vannak, tehát a gyülekezeti tagok miatt, a gyermekek miatt, az fiatalok miatt, és mindazok, akik jönnek. Tehát, hogy ez nem egy tradicionális gyülekezet. Tehát az, aki ide jön, az nem azért jön, mert így szoktuk, mert megszoktam, hogy vasárnapra, mert akkor vasárnap, nem vasárnap, hanem tényleg a lelki, tehát a lélek által indítottam vágyakozó szívvel, nyitott lélekkel, és egy ilyen közösségben hirdetni az evangéliumot, vagy ilyen közösségnek egy csoda. Tehát minden vasárnap, és minden alkalom, amikor bármilyen, ahol megszólal Isten igéje, nekem egy ajándék, és különleges alkalom. Minden egyes sima vasárnap is. Tehát emiatt egy kis ékszerdoboz, és kinézetre is. 26-ba tették le az alapokat, nagy-nagy küzdelem árán építették föl az elődeink, piros-fehér-zöldnek az ablakok például. Piros-fehér-zöld, ami megmaradt, megtarthattuk a bizonyos időszakban is, illetve ott vannak a nevek, akik ezeket adományként felajánlották. Ott van az úrasztala, amit egy házaspár ajánlott föl 34-ben, mikor meghalt a leányuk, és engem mindig megérint, hogy nem márvány sírkövet, meg gránit sírkövet raktak a sírjára, hanem egy úrasztalát ajánlottak fel a templomba. Tehát ez egy olyan tanulság, hogy mi a fontos, és hogy mi az érték. Tehát az úrasztala a középpontban, és nagyon egyszerűen faragott, hát ha faragatnak lehet nevezni, a szószék, ami próbára tesz minden vasárnap, mert nagyon kis keskenyke. Ott a Mózes szék, ami szintén az akkori körülményekhez képest kicsit díszes. Úgyhogy ezért nekem egy csoda ez a kicsi templomocska.
2: Milyen hangulatban fog telni ez a mai nap, bár tudom, hogy előre nem láthatjuk, illetve hogy amúgy mekkora szolgálatot fog tenni a közösségi ház, ami elkészült.
4: Milyen hangulatban? Hát örvendezés, ez az a nap, mit az Úr rendelt, örvendezzünk és vigadjunk ezen. Hát ez egyértelmű. És a hála, és a köszönetmondás elsősorban Istennek és a gyülekezeti tagoknak. Tehát amit ők az elmúlt hetekben, hónapokban, években, évtizedekben szolgálatként, küldetésként csináltak, ajándék. Tehát én mindig azt mondom, hogy egy ilyen kegyelemburokban élek, mert annyi áldott lelkű, segítőkész ember vesz körül, hogy ezért csak tényleg minden nap állás lehet. De a közösségi házunkban van egy nagy terem, ahol nem csak a gyülekezeti tagjainknak, hanem mindenkinek esküvő, keresztelő, házassági évforduló, legutóbb egy meglepetés szülinapi bulit szervezett a kislány az anyukájának, halottitor, tehát minden egy családhoz köthető esemény, már itt volt minden. Van egy krízis

0: Első körben arról kérdezném, hogy az itteni reformátusokról, az itteni református gyülekezetről mit lehet tudni, ha jól tudom, 16. századig már vissza lehet nyúlni.
1: Igen, az első adataink a hitújítás korából már az 1570-es évektől rögzítik az első hevesi prédikátorok neveit, de utána természetesen a török hódoltság idején alatt szinte egyáltalán nincs adat arról, hogy milyen lehetett itt az élet. Valószínű, hogy elnéptelenedett az egész vidék, mint ahogy az Alföld nagy része is, és aztán az 1600-as évek végétől népesült be újra. Elsősorban a felvidékről érkező nemesi családok által, akik a jobbágyaikkal települtek át ide, éppen azért, mert itt a környéken sok üres pusztát találtak, birtokba vehettek, és így megkezdhették a termelő munkát.
0: A reformátusok, maga a református vallás, az első templom, mikor jelentek meg, vagy akár az első imaház, hogyan folytatódott itt a történet?
1: A pusztai kis református közösségek közül a hevesi önállósodott az 1790-es évek végétől, és aztán fokozatosan újabb és újabb imaházakat építettek. Először 1820-ban egy olyat, ami egybe iskola is volt. Ez azért különösen figyelemre méltó, mert körülbelül 10 család lehetett, 10 református család a gyülekezet összes létszáma, és mégis igényük volt arra, hogy 30 gyerek közé egy tanítót fogadjanak a saját pénzükön természetesen. A következő imaház az 1852-ben készült el, és aminek az ünnepére ma összegyűltünk, 1926-ban tették lennek a mai templomnak az alapkövét, majdnem napra pontosan gyűltünk össze, tehát 1926. szeptember 19-én történt a templom alapkövének a letétele.
0: És mit lehet erről a 100 éves templomról tudni, milyen története van?
1: A templomnak a létrehozása is azt példázza az én számomra, hogy ennyire kicsi gyülekezet, mint a hevesi, hiszen a létszáma 185 és 400 valahány fő között mozgott, hogy milyen erőfeszítést kell azért tenni, hogy egy ilyen templomot létrehozzanak. Nem is csak az anyagi erőfeszítésre gondolok, hanem amikor épült a 20-as évek, épp egy olyan szakasza volt a gyülekezeti életnek, amikor a lelkészek gyakran cserélődtek, nem is sikerült mindig megfelelő módon az anyagiakat kezelni, muszáj volt államkölcsönt kérni, tehát nagyon-nagyon keservesen fejezték be a templom felújítását 4 év alatt, mert csak 1929-re lett kész ez a templom.
2: Az elmúlt percekben Sütő Dávid Pellé helyszíni összeállítását hallhatták.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély. A Hitmorzsák mai részében Berke Krisztina Ágnes, a Creative Food Lab főzőműhely marketing menedzsere mesél arról, hogyan vált számára a családban megélt hit személyes hitté. Gyermekkori emlékein egy fontos bibliai igén és hiteles példamutatás kérdésén keresztül beszélt arról is, mit jelent ma keresztényként jelen lenni a fiatalok között. A riporter Pilbák Kincső.
2: A Hitmorzsák mai részében Berke Krisztina Ágnes, a Creative Food Lab főzőműhely marketing menedzsere idézi fel gyermekkori hitélményeit. Hogyan kerültél kapcsolatba Istennel? Mi az a legelső gyermekkori emléked, ami Istenhez kapcsolódik?
3: Erre a kérdésre, vagy ha egy hasonló kérdéssel találkozok, akkor mindig azért nagyon nehéz válaszolni rá, mert nagyon könnyű válaszolni rá. Ugyanis egy olyan családban nőttem fel, ahol a hit és a hit megélése az egy mindennapi gyakorlat volt. Édesanyám lelkész családból származik, de nem emiatt volt nyilván mindennapi gyakorlat a hit, mert ebből nem következik, hogy te még olvasol igét otthon, hogy lelkész családból származol, de édesanyám is egy megtért hívő asszony, és édesapám is egy ugyancsak hívő családból származik, ahol a szülei is mindennapi igét olvastak és imádkoztak, és ők fiatalon, még a kommunizmusban pont ezekben a tiltott, nehéz időkben, amikor a hitet nem lehetett gyakorolni, és akkor ők fiatalként így próbálták megélni a hitüket, akkor így találkoztak ilyen underground alkalmakon, amennyire lehet titokba volt, vagy titokba szervezett keresztény táborokba ismerkedtek meg, és találkoztak, úgyhogy nekik ez egy meghatározó élmény is az életükben, hogy nehézségek ellenére megélni a hitet, és megkeresni annak a mindennapi gyakorlati kivetülését. Úgyhogy én egy ilyen családban nőttem fel, ahol a szüleimnek ez már nem volt kérdés, sőt, ugye az elején még én is a kommunizmusba kezdtem a pályafutásomat, és mi is úgy nőttünk fel, hogy még nagyon sokat hallottam ezekből a beszélgetésekből, vagy megtapasztaltam azt, hogy hát ez még nem egy elfogadott forma, ahogy a szüleim élnek, és az a hit gyakorlat, amit én otthon látok és tapasztalok, és amit a szüleim közvetítenek felém, az nem egy olyan dolog volt, ami mondjuk az osztálytársaimnak, vagy az ovistársaimnak értelmezhető lett volna, vagy amiről nagyon szabadon lehetett beszélni. Úgyhogy én is így kezdtem az életet, hogy ez egy alap, így élünk, de hogy ez nem mindenkinek adott, vagy nem mindenki fele egyértelmű. Ezek voltak az első találkozásaim magával a hittel és a megélt hittel, vagy a gyakorolt hittel, és akkor utána hát kicsi voltam, elemi iskolás voltam, amikor bekövetkezett a fordulat, a forradalom, 89-es forradalom, és akkor utána hirtelen jött ez a nagy szabadság, és a nagyon sok lehetőség is, amit hozott, és a szüleim maximálisan be is vetették magukat, és mindketten elkezdtek, amennyire tudtak az elején a munkájuk mellett, vagy a gyerekek mellett, azaz mellettünk, mert többen vagyunk testvérek, elkezdtek most már nyíltan táborokat szervezni, és keresztény missziós tevékenységeket végezni, úgyhogy nekem ez nagyon meghatározta a gyerekkoromat, hogy hirtelen izgalmas volt ez, hogy lehet most már, és akkor nagy konferencia szervezésekbe bevontak gyerekként is engem, tehát nekem volt egy ilyen elég erős megtapasztalt hitélményem, hogy milyen az, amikor hirtelen megélhető ez, és vállalható, és beszélhetsz embereknek most már nyíltan, és akkor az emberek elkezdenek tömegesen járni ilyen rendezvényekre, és örülnek, hogy beszélhetnek a hitükről. És amihez nekem a személyes története, most két dolog jutott eszembe. Az egyik az, hogy pont ebben a nagyon forrongó időszakban egy adott ponton úgy rám nehezedett, és nyilván azért, mert hallottam is ezeket a dolgokat, és beszélgetést, igehirdetést, akár erről, vagy áhítatott magyarázatot is, így nagyon rám terhelődött, hogy ez egy dolog, hogy a szüleim hisznek, és egy dolog, hogy nekem is ez egy alap, és hiszem, hogy van Isten, meg hiszem, hogy van az Úr Jézus, és hiszem a megváltást, és ezeket a dolgokat hiszem, de valahogy rájöttem, hogy az, hogy a szüleimnek a hite, az még nem az én hitem. És ezt egy ilyen egész, tehát nem is tudom hány éves lehettem, de emlékszem arra, hogy így voltak ilyen napokig ilyen kis vívódásaim, ilyen 9-10 éves lehettem, és akkor tudom, hogy úgy felmentem az emeletes ágyra, és akkor ott oda kucorodtam, és így imádkoztam, és kértem Istent, hogy adja, hogy nekem is személyes legyen ez a hit, mert tudom, hogy a szüleim hitét nem örökölhetem, csak tanulhatom, lemásolhatom, de szeretném, hogy ez az én életemben is egy személyes történet legyen, és szeretném, ha Jézus megváltás az rám is vonatkozzon, és akkor volt konkrétan, ez mai napig emlékszem egy ilyen imádságom gyerekként, hogy szeretném, hogy az én megváltóm is legyen személyesen, ne csak a szüleimé. és az az élmény is nagyon megmaradt, hogy nem történt semmi wow élmény ezután, és nem történt semmi nagy változás, de valahogy úgy mindig vissza tudtam térni ez az imához, de akkor én ezt kértem Isten tőlük, meg azt ígérte, hogy ha kérünk imába meg a dolgokat, és valahogy ettől a ponttól számítunk, hogy akkor nekem is személyes a hitem, mert én ezt akkor elkértem Istentől. Egy másik ilyen hitélményem az egy picit korai bennél, az pont a forradalommal függ össze, amikor vásárhelyen is voltak ezek a forrongások, is kimentek az emberek a főtérre tüntetni, 89 decemberében lehetett, vagy aztán ugye a vásárhelyen később is voltak még, és édesapám is kiment, és akkor mi otthon voltunk, és hallottuk, pedig nem voltunk túl közel a főtérhez, de hallani lehetett a fegyverropogásokat, és akkor így nagyon féltem, hogy elveszítem az édesapámat, és akkor egy ilyen nagyon, emlékszem, nagyon intenzíven, és így hosszasan imádkoztam, és egyedül is, persze anyukámmal is egy adott ponton, de utána mindenki végezte a dolgát, és izgult, és akkor emlékszem, hogy így magamba többször is imádkoztam, és kértem Istent, hogy védje meg az édesapámat, és hozza vissza.
2: Ha becsukod a szemed, és felidézel egy gyermekkori vallás órát, milyen első illat, hang, vagy tárgy, vagy akár vizuális kép jut eszedbe?
3: Nagyon érdekes, mert két külön világ jut eszembe. Két külön világhoz azt kell tudni, hogy édesapám evangélikus, és édesanyám református. És ők ilyen jó erdélyi hagyomány szerint meg is egyeztek, hogy a lánygyermekek az édesanya vallását követik, és a fiúgyermekek az édesapá vallását, és mivel három öcsém van, ők akkor evangélikusak lettek, luteránusok, és én lettem egyedül református édesanyám vallása szerint. És bár megőrizték ezt az erdélyi hagyományt, azt nem szerették volna, mint amúgy régen sok erdélyi család ilyen vegyes vallású házasságban felnőtt család gyakran gyakorolta, és még a nagyszüleim is gyakorolták, hogy a szülők külön jártak templomba, és az azonos nemű gyerekeket külön vitték. És bár a szüleim megőrizték ezt a hagyományt, de abba megegyeztek, hogy nem szeretnék, hogy a család két fele járjon. Viszont mindenki azért ragaszkodott a gyülekezetéhez, hogy ennek az lett a következménye, hogy egyik héten családostól a reformátusokhoz mentünk, és másik héten családostól az evangélikusokhoz mentünk a luteránus gyülekezetbe. És én amúgy meg ezt nagyon szerettem, azt gondolom, hogy gyerekként ez egy ilyen plusz élmény volt, hogy kétfajta vallásórára jártunk, ugye? Tehát jártunk az evangélikusokhoz vallásórára, és jártunk a reformátusokhoz. De akkor most visszatérve a kérdésedre, hogy becsukom a szemem, akkor mind a kettő megjelenik előttem. Az egyik az Szövérfi Melinda volt például az egyik vallás, talán én, de még Csihalmese nénire is emlékszem a Gecse utcából. A gyülekezeti terembe is tartottak vallásórát, de még emlékszem, hogy a templompadokba is, és az áporodott templomszakra is emlékszem. Viszont a gyülekezeti terembe, hogyha tárgyat kérdeztél, akkor ilyen nagy lepedő, rátapadt a bibliai történet. Színes figurák ki voltak vágva papírból, és a hátán egy ilyen bársonyos anyag volt nyomtatva ezeknek a papíroknak, ami ráragadt erre a lepedőszerű anyagra. És lehetett tenni venni, és röviden rajta maradt. Erre emlékszem, ezt nagyon szerettem, hogy felépült mindig a szemünk előtt a történet, hogy egyszer a templom vagy az épületeket tették fel elő az embereket, akkor levették, átrendezték a jelenetet. Tehát nagyon vizuális volt és színes volt, és ugye egy olyan korról beszélünk, amikor még fekete-fehér tévé is csak később lett nekünk, és azon is hetente egyszer ment rajzfilm, úgyhogy ez a színes, vizuális megjelentés a bibliai történeteknek nagyon bennem maradt, ezt nagyon szerettem. És az evangélikusoknál ott viszont nem volt ilyen modern technológia. Viszont ott volt egy nagyon idős, a Molnár János bácsinak hívták, ha jól emlékszem, az idős lelkipásztor, aki nagyon szeretett a gyerekekkel foglalkozni, ő mindig beültetett minket a padokba, a templomba foglalkozott velünk, akkor még nem volt felújítva az evangélikus templom vásárhelyen, és akkor ott énekeltetett minket, énekelt nekünk, és elmesélt a bibliai történetet, úgyhogy a kis pocakos, köpcös, lelkes bácsinak az alakja jelenik meg, meg az ének hangja a másik vallásórás emlékem.
2: És mi volt az a mondat, vagy bibliai történet, ami gyerekként mesének tűnt, meseként élted meg, de felnőttként iránytűvé vált az életedben, akár a szakmai életedben, akár a személyes életedben?
3: Egy igeversre gondolok elsősorban, nem is egy bibliai történetre. Nagyon szerettem azt az igét, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Ez a Filippi levélben található, a 4. fejezetben 13. vers. Ez nagyon fontos volt nekem, az egyik nagymamámnak is a kedvenc igéje volt, és azt hiszem ezért is volt fontos nekem, de ami érdekes, és ami változott így az évek folyamán, hogy első gyerek vagyok a családba, és az első gyerekséggel járó mindenféle örömmel és nyavajával együtt, tehát azért társul ehhez egyfajta perfekcionizmus, egyfajta teljesítőkényszer, stb. És tényleg gyerekkoromtól kezdve mindig 1000 projektem volt, 8000 dolgot akartam csinálni, párhuzamosan futtatni mindenre és mindenkire figyelni, stb. És valahogy úgy éreztem, hogy Hát ez az én igém, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít, és hogy akkor mindent is csinálnom kell, mert hát Krisztusban van erőm mindenre is. De sőt, ahogy elkezdtem kiskamasz lenni, meg már nagyobb iskolás, meg stb., és akkor már így a nagyon sok feladatra néha alig futott a idő, és így tényleg mindig mindent el akartam olvasni, mindenkivel akartam találkozni, benne voltam szervezésekbe, tehát nagyon aktív gyerek voltam, és akkor arra gondoltam, hogy hát ezt az igét azt így át kéne írjam, úgyhogy hát mindenre van időm a Krisztusban. Mindig ilyen időhiánnyal küzdöttem, hogy több mindent akartam csinálni, mint ami belefért az életembe. És akkor át akartam írni, és azt hiszem, hogy még mindig ott van ez az ige az életemben elég erősen, csak valahogy, hála Istennek, én változtam, s változok sokat az idők folyamán, hogy ez a mindenre van erőm a Krisztusban, ki engem megerősít, áttevődjön a hangsúly a második részre, ami Krisztusról szól, és az ő erősítéséről, tehát nem az a lényeg ennek az igének, amit én úgy gyerekként megértem, hogy mindenre van erőm, és mindent meg kell csinálni, hanem gyakorlatilag arra kell erőm legyen, amiben megerősít Krisztus, és itt ez a nagy kérdés, hogy mennyire van vele szoros kapcsolatom, mennyire tudok figyelni arra, hogy éppen mi erősít meg, mi az, amihez szeretné, hogy erőm legyen. És nem az, hogy én ennyi mindenhez szeretnék erőt, úgyhogy gyere Uram, erősíts meg, és ezeket toljuk végig. Tehát így felnőve lassan kezdem megérteni, hogy miről is szól ez az ige, és milyen szemléletmódváltás kell ahhoz, hogy valóban egy használható emberévé válja Krisztusnak, és ne őt akarjam bevonni az én projektjeimbe, hanem fordítva.
2: És az utolsó kérdés, ha beülhetnél az iskolapadba a mai tizenévesek közé, akkor mit mondanál, hogy mire figyeljenek vallás órán?
3: Most kérdés, hogy kortársként mit mondanék, vagy így felnőttként, mert nyilván felnőttként nagyon sok minden kioktatásnak tűnhet, mert látom most már az én kiskamasz gyerekeimen, hogy ha bármit mondok, akkor jól van, anya. Nagyjából ilyen hangsúlyon lehet venni és értelmezni, úgyhogy lehet, hogy úgy vagány lenne gyerekként beülni közéjük, vagy velük egykoruként beülni közéjük egy mostani fejjel, és akkor lehet, hogy nagyobb esélyem lenne. Én azt tudom, hogy nekem ez egy folyamatos küzdelmem volt gyerekként is, és aztán egyetemistaként is, hogy nagyon nehezen tudtam a hitemről beszélni. Féltem, hogy nevetségessé válok, vagy féltem, hogy nem értik, amiről beszélek. Ugyanakkor meg így gyötrődtem is ezen, mert nem akartam titkolni azt, amiben hiszek. Csak valahogy olyan nehéz volt azt látni, hogy sokan nem is, tehát nem is tudják, hogy én miből jövök, vagy miért gondolkodok úgy, ahogy gondolkodok. Sok ezeket próbálgattam felvállalni, de ez egy örökös gyötrelmem volt, hogy mit jelent megélni kortársak között a hitet. Úgyhogy az egyik, amire felhívnám a figyelmüket, és amit azóta is láttuk, hogy ami a legfelszabadítóbb ilyenkor, az önazonosság. És hogy ők is arra figyeljenek, hogyha valaki, akinek tetszik az élete nekik, és azt látják, hogy nagyon önazonosan éli a hitet, tehát amiről beszél, azt éli is, és nem egy szöveg. Tehát én azt gondolom, hogy a jelenlegi református világunknak is az egyik legnagyobb csapdája, hogy nagyon elvált a szöveg az élettől, és nagyon gyakori élményem mai napig is, hogy van egyfajta nyelvezet, amit használunk, amit a fiatal nem tud kötni az életéhez, és van egyfajta leválás. Lehet, a fiatal úgy is érzékel, hogy ez szöveg, de mi a tapasztalat a szöveg mögött, úgyhogy ezt lehet nem is a gyerekeknek, hanem elsősorban lehet pont a vallástanárnak mondanám, hogy ő gondolkodjon el, hogy az a szöveg, az a Biblia történet, bármi, amiről beszél, amit át akar adni, az ő életéhez hogyan kapcsolódik húsba vágóan, fontosan, és akkor hogyan tudja a gyerekek elé élni, milyen saját történetekkel tudja példázni, hogy milyen saját vívódásokkal tudja példázni, tehát ha nem tudjuk az életünkkel mutatni, példázni, magyarázni a Szentírást, akkor az érthetetlen a gyerekek számára szerintem, mert tényleg csak egy szöveg marad, egy jó esetben egy irodalmi szöveg még, amit meg akarnak fejteni, de rossz esetben egy poros szöveg, ami érthetetlen számukra. Úgyhogy ezt mondanám, azt hiszem, hogy megélni azt, amiről beszél, ezt mondanám a vallástanárnak, a gyerekeknek, meg akár ezt a kihívást, hogyha bármiben érzik is azt, hogy mi lenne a jó, vagy nem azt kéne, vagy nem úgy kéne, amit csinálnak, csak nem akarnak kilógni a tömegből, meg stb., akkor ne féljenek kiállni azért az igazságért, vagy azért a mély igazságért, ami mozgolódik bennük, és ami azt mondja, hogy ezt így kéne, és nem úgy kéne, hogy megyek a tömeg után, akkor merje ezt felvállalni. Mert mindig meglepő módon több követő lenne az osztályban, mint amennyire gondol ő, és valószínű nem maradna egyedül. Csak senki nem meri kimondani, hogy figyeltek, azért ez nem így lenne jó, vagy nem ez az életmód, ahogy élni szeretnék, vagy nem ez az életvitel, amit gyakorolni szeretnék, és hogy ebben nagyon, nagyon bátornak lenni. Tehát, hogyha nekik fontos az, hogy a keresztény hitüket gyakorolják, akkor keressenek társakat hozzá, mert közösség nélkül nem megy. És ezt meg most már nem is tudom, hogy vallástanának, lelkiszeinknek, kiknek mondanám, hogy igen. ezt tartom nagyon fontosnak, hogy olyan közösségeink legyenek, ahol önazonos emberek vannak, amit beszélnek, azt élik, és a fiataljaink tudjanak kapcsolódni, mert a kamaszkor az a nehéz időszak, most én is látom, hogy mekkora kihívásokkal jár, amikor a gyerek már nem annyira hozzád akar kapcsolódni, viszont ha van egy közösség, akkor ott lehet egy nagyon vagány felnőtt, akit hirtelen kinéz magának, és akkor hozzá fog kapcsolódni. És akkor te meg szülőként is nyugodt lehetsz, hogy oké, nem tőled hallja, de ott van egy másik felnőtt, aki megéli a Krisztusba vetett hitét, és a gyerekednek ott van. Szeretnék én is más gyerekének ilyen lenni, és szeretném, hogy legyen más is közösségből, gyülekezetből, aki az én gyerekemnek ilyen szereppel bír az életébe.
1: Az elmúlt percekben Berke Krisztina Ágnessel, a Creative Food Lab főzőműhely marketing menedzserével beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Megváltozott munkaképességű és fogyatékos emberek foglalkoztatására buzdít a közigazgatásban a Szociális és Családügyi Minisztérium. A tárca pénteki közleményében azt írta, az Esélyegyenlőségi és Akadálymentesítési Államtitkárság levélben kereste meg a minisztériumokat, hogy felmérje, milyen munkakörökben lenne lehetőség megváltozott munkaképességű munkavállalók fogadására. Az államtitkárság szakmai segítséget is ajánl a megfelelő munkavállalók megtalálásához, kiválasztásához és munkahelyi beilleszkedéséhez, valamint szükség esetén mentor is segítheti az új munkatársat és a befogadó munkahelyet, közölték. Hozzátéve, hogy a minisztériumok október 12-éig jelezhetik foglalkoztatási igényeiket. A mellrák korai felismerésétől a diagnózison át a megfelelő kezelésig minden időben megtett lépés számít. A szűrésnek akkor van jelentősége, amikor valaki egészségesnek érzi magát. Hívja fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ az emlőrák elleni küzdelem hónapja kapcsán. Az elmúlt évekhez hasonlóan az NNGK idén is csatlakozik az egészséghídja összefogása mellrák ellen kezdeményezéséhez. Október 3-án a Lánchíd mellett több jellegzetes és fontos épület is rózsaszín megvilágítást kap, ezzel is kifejezve az emlőrákkal érintettek iránti szolidaritást, olvasható a pénteki közleményben. Magyarországon évente mintegy 8000 nőnél diagnosztizálnak emlődaganatot. A szervezet népegészségügyi emlőszűrés keretében a tünetmentes 45-65 év közötti nők két évente kapnak személyre szóló meghívást mammográfiás vizsgálatra. A szűrővizsgálatra szóló meghívó lehetőséget kínál arra, hogy egészségünkről időben képet kapjunk, és egy esetleges elváltozást korai stádiumban felismerjenek, áll a közleményben. Nem jogerősen 250 óra közérdekű munkabüntetésre ítélte a kazincbarcikai járásbíróság azt a nőt, aki egy Borsodabaúj Zemplén megyei óvodában szóját tartalmazó ételt adott egy súlyos szója és mogyoró allergiában szenvedő kislánynak, közölte a Miskolci Törvényszék pénteken. Azt írták, a vádlott pedagógiai asszisztensként dolgozott az óvodában, és a kialakult gyakorlat alapján ő volt felelős a gyermek egyedi étkezésének biztosításáért. A vádlotta a saját csoportjában osztotta ki a nassolni való ételt, annak összetevőit azonban nem ellenőrizte, így a kislány szójalisztet tartalmazó sós pálcikát fogyasztott. A gyermeknél allergiás reakció alakult ki, ezért kórházba szállították és ellátták, ahol tünetei megszűntek. A bíróság a nőt foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétségében mondta ki bűnösnek, közölte a Miskolci Törvényszék. Az őszi szezon leghidegebb reggele volt a pénteki. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Nyírtason csaknem -2 Celsius fokig csökkent a hőmérséklet, közölte a Hungaromet ZRT Facebook oldalán. Azt írták, a Kárpát-medencétől északkeletre egy kicsit szárazabb, alacsonyabb harmadpontú levegő szivárgott be, ennek eredményeképp pénteken volt a szezon leghidegebb reggele. Hozzátették, Nyírtason csütörtök délután még 24,5 fokot mértek, így a napi hőingás több mint 25 fokos volt. A bejegyzés alapján péntek hajnalban a Nógrád megyei Zabarban -1,6 fok volt. A Borsodabaúj-Zemplén megyei Gagybátor meteorológiai állomásán -0,6, Bán révén -0,3 fokot mértek.
0: Az időjárásról.
1: Általában felhőtlen, az északkeleti határ közelében fátyol felhős lesz az ég, többnyire mérsékelt marad a keleties szél. Szombaton napos idő várható, kevés fátyol felhővel, csapadék nélkül. A légmozgás nagy részt mérsékelt marad. A hőmérséklet szombat délután 23 és 27 fok között valószínű.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeta. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
1: A sikeres érettségire való felkészülésben nyújt segítséget a Miskolci Egyetem ingyenes tanfolyamokkal. A közép- és emelt szintű kurzusok személyesen és online is elérhetők. A felkészítő kurzusokon való részvételért az előírt követelmények teljesítése esetén a Miskolci Egyetem felvételi eljárásában intézményi pont is szerezhető. A tanfolyamok célja, hogy praktikus, korszerű ismeretekkel segítsék a diákokat a sikeres érettségihez, valamint a minél magasabb felvételi pontszám eléréséhez. Bár a felvételi eljárásban nincs meghatározott minimum ponthatár, a magasabb pontszám természetesen nagyobb esélyt jelent a felsőoktatási felvételire. Professzor dr. Kovács Helgával, a Miskolci Egyetem stratégiai kapcsolatokért felelős rektorhelyettesével, Kisné Veres Viktória beszélgetett a témában.
2: Milyen formában, mennyi ideje nyújtanak segítséget a középiskolások számára ezen a területen?
3: Az érettségi előkészítő tanfolyamok azok már elég hosszú múltra nyúlnak vissza. Az, hogy milyen formában ezt az intézménye felvételi pontszámítási rendszer változása változtatta meg. Előzőekben inkább egy közvetlenebb pedagógusokkal úgymond összebeszélt megegyezés alapján működő rendszerként működött több felkészítő is. Most már az intézményi pontok rendszerében ugye intézményi pontot lehet kapni egy-egy ilyen érettségi felkészítőnek az elvégzéséért, és ennek megfelelően most már rendszerbe foglalva, hivatalosan jelentkezve lehet ezekhez csatlakozni. Ebben a rendszerben most már egy jelenléti, egy online, némelyik online tananyaggal megosztott rendszerben működik, mindegyiknél megvan adva, hogy milyen részvételi aránynál kapja meg az intézményi pontot a hallgató, amennyiben a Miskolci Egyetemre jön hallgatónak, illetve a tananyagot és egyebeket is közreadják az oktatók, hogy hol osztják meg, és hogy mit kell teljesíteniük ahhoz, hogy elvégezzék ezt az adott tanfolyamot, vagy éppen érettségi felkészítőt.
2: Részben adja is magát, de azért szóljunk így a tanfolyam céljáról.
3: A fő célja számunkra az, hogy segítséget nyújtsunk a diákoknak az érettségre való felkészüléshez, de összességében talán ez az első lépcsője annak a segítségnyújtásnak, amelyet mi a hallgatói jogviszonynál folytatunk, azzal, hogy az érettségére segítünk nekik felkészülni, és majdan, amikor már hallgatóink felmérjük a képességeiket, a tudásukat bizonyos tantárgyakból, alapozó tantárgyakból, és az alapján további mentorhálózatot, segítséget, különböző mentorálási lehetőségeket, vagy akár a nagyon kiemelkedő tehetségeknek tehetséggondozást biztosítunk. Valamilyen szinten talán nevezhetjük ezt az első lépcsőnek, az első védőhálónak a diákok számára, hogy még nem hallgatóink, de szeretnénk ezt a segítséget nekik már elkezdeni és megadni.
2: Kiket szólítanak meg pontosan? Ugye itt a 12. évfolyam, aki elsőként az eszünkbe jut, de esetleg az alsóbb évfolyamra járók is bekapcsolódhatnak-e már?
3: Jellemzően a 12., tehát az érettségi előtt állókra, főleg azért, mert azért az érettségi rendszer az változhat, tehát akik most fognak érettségizni, számukra már biztosan látható az, hogy pontosan milyen felkészüléssel tudnak akár közép, akár emel szinten érettségizni. Jellemzően a végzősök jönnek hozzánk, van, aki középszintű felkészítőre, van, aki emelt szintű felkészítőre, és egyébként vannak még kiegészítő kurzusaink is, felkészítő tanfolyamok is.
2: És hogy pontosan ugye milyen tantárgyakból indulnak ezek az érettségire felkészítő tanfolyamok, hogyha szólhatunk most erről?
3: Az elmúlt években viszonylag kiegyenlítetten, tehát stabilan megvoltak például a földrajz emelt és középszintű, vagy például a fizikai érettségi felkészítőink, kémiából is van felkészítőnk, van szövegértés, szövegelemzés kurzusunk, német középszintű érettségi előkészítő, és a gazdasági ismereteket is, és matematikát is képviseljük, illetve belehelyeztük ebbe a csomagba. Ezen kívül még, amit nagyon kedvelnek, illetve szívesen hallanak, az a digitális kultúra emelt szintű érettségire felkészítő folyamunk, valamint igazából a szövegértés és szövegértelmezéssel kapcsolatos készségeknek a fejlesztése is helyet kap ebben.
2: Milyen elvek mentén épülnek fel ezek a tanfolyamok, hogyan tudják leginkább támogatni a középiskolásokat?
3: Ezek a tanfolyamok és előkészítők rendszerint nem arra irányulnak, hogy egy egyetemi tudásanyagot előre átadjunk a diákoknak, hanem ténylegesen a középiskolai tananyagnak egy egy érettségi szemléletű összefoglaló, akár tematikusan, olyan, amelyik tematikusan végig, lépésről lépésre végigmenő felkészítőkről beszélünk. Egyébként az egyetemnek a honlapján mindegyik előkészítőről és kurzusról bővebb információkat tudnak kapni, és mindegyiknek az indulási időpontjától kezdve akár a tematikájáig elérhető online.
2: Itt az időpontokról szólhatunk most mi is?
3: Igen, időpontok tekintetében van már olyan például a fizika, ami már folyamatban van, de egyébként lehet csatlakozni még. A többi érettségi előkészítőnk ilyen október-novemberben indul, ez a leggyakoribb. Vannak olyan kurzusok például a szövegértéshez kötődő, ami januárban, tehát 2027 januárjában fog indulni, és a részvételi arány szempontjából azért nagyon érdemes figyelni a jelentkezési határidőket és az első órának az indulását, mert van olyan érettségi előkészítő, amelyen 60%-os részvételnél még az intézményi pont jár érte, viszont van olyan előkészítőnk, ahol 95%-os jelenlétet követelünk meg, tehát itt, hogyha az első óráról lecsúszik, akkor elképzelhető, hogy már ezt a százalékot el is éri.
2: Még itt a technikai oldalról egy-két kiegészítés, hogy pontosan hol jelentkezhet, aki szeretne még bekapcsolódni.
3: A Miskolci Egyetem honlapján, bár ugye a fiatalok nagyon szeretik használni már a ChatGPT-t és a Google szolgáltatásokat, úgyhogy ha az érettségi előkészítő Miskolcot beírják, akkor egyenesen arra a honlapra fognak vinni, ahol először egy összesített listát fognak találni, és egy olyan gombot, hogy szeretne bővebb információt kapni, ott már egyenként lenyíló menüben látható az összes előkészítőnk és kurzusunk, és ezt követően a jelentkezési lehetőség is. Ott általában az indulás időpontja is látható, ki van emelve, hogy úgy ingyenes kurzusokról és felkészítőkről van szó, illetve általában a tematika is, vagy részben néhány felsorolással, vagy pedig akár hétről hétre megadott tematikával szerepel.
2: Van lehetőség részt venni több képzésben is, több tanfolyamon is?
3: Igen, van lehetőség egyébként több tanfolyamon is részt venni, és ugye általánosan van megfogalmazva, tehát ha egy érettségin előkészítőn részt vesz a hallgató, és teljesíti a jelenléti követelményt, akkor az intézményi pontot meg fogja kapni az intézményi jelentkezésnél gyakorlatilag általánosságban.
2: A korábbi évek tapasztalata alapján mekkora érdeklődés szokott lenni ezekre a területekre? Esetleg van-e olyan tantárgy, ami különösen népszerűnek mondható?
3: Nagyon tantárgyak között különbséget nem tudunk felfedezni olyan szempontból, hogy ugye a hallgatói létszámhoz viszonyítva én azt mondom, hogy mindegyiknél látható az, hogy a diákoknak nem csak a középszintű, hanem akár az emelt szintű érettségre felkészítő és hasznos előtanulmányokat jelent. Az érettségi előkészítők, résztvevő hallgatók egyébként szép számmal valóban a Miskolci Egyetemre adják be utána a jelentkezést, azonban a részvételből, a részvételi arányból és az ottani kommunikációból az is egyértelmű, hogy nem az intézményi pontért. Vannak olyan hallgatók vagy diákok, akik nyilván az intézményi pontért érkeznek, de a többségük nem azért tölti az időt és jár be az egyetemre, az előkészítőkre, hogy intézményi pontot kapjon, az egy plusz pozitívum számára, hanem ténylegesen az ott szerzett tudás és a felkészülésnek a menete az, ami oda vonza őket.
2: Illetve ugye itt olyan oktatókkal is találkozhat, hogyha van a diák számára is egy különösen kedves terület, amikor talán még az órán felül a saját kérdéseit is van lehetőség feltenni?
3: Van lehetőség, és hát az sem ritka, hogy olyan oktatókkal találkozik, akivel utána majd viszont találkozik az első éven, úgyhogy talán a kötődés is egy kicsit másképp alakul, az egyetemi kötődés és az oktatókhoz, akár ahhoz az egy oktatóhoz való kötődés egy ilyen felkészítőn való részvételnél. Nagyon sokszor hallok olyan beszámolókat, és olyan tényleg tárgyakat nem szeretnék említeni, kiemelni, de sokszor hallok olyan beszámolókat, hogy jó hangulatban telnek ezek az érettségi előkészítők, és nem feltétlenül egy száraz anyag átadásról van szó, hanem ténylegesen egy kommunikációval megsegített olyan támogatási rendszerről, amelynek nem csak száraz tananyagtanulási folyamata van, hanem egy olyan együttműködési közösségbe találják magukat, amely lehet, hogy segít számukra az érettségre való felkészülésben, egy kicsit könnyedebben élik meg remélhetőleg.
2: Igen, hiszen az, hogy milyen magabiztosan indul egy ilyen megmérettetésre egy diák, az akár a teljesítményben is meglátszódhat.
3: Igen, én is emlékszek a saját érettségimre. Tudom, hogy nagyon megterhelő és megviseli őket. Igazából azt látni kell, és ezen a ponton valami kevés vigasz, hogy az egyetemre érkezve szerintem az első vizsgai időszakban rá fognak ébredni arra, hogy az érettségi az volt a kezdeti kihívás, amelynek a mentén először megtapasztalják azt a típusú drukkot, és azt a típusú hirtelen felkészülési stressz hullámot, amit utána az egyetemen minden egyes vizsgai időszaknál meg kell majd élniük. Én úgy gondolom, hogy az érettségi azért is nagyon fontos a diákok számára, mert az valahogy a felnőtté válásnak azt a küszöbét jelképezi, amit ők nagyon várnak már, hogy átlépjenek és szeretnék átlépni. Én úgy gondolom, hogy abban, hogy az egyetem ezen a ponton őket megpróbálja a saját maga módján, nyilván tudományos szempontból segíteni, ezzel is azt szeretnénk jelezni, hogy látjuk ezt a nehézséget, és látjuk ezt a felkészülési stresszt, és igyekszünk könnyíteni azon, hogy minél magabiztosabban, minél nagyobb alaptudással tudjon érkezni azon a napon, és ne az legyen a főszerepben, hogy szédülés rosszul van az idegességtől, hanem az, hogy tudja, hogy tudja, és bemegy, és jól tud teljesíteni.
2: Korábban esetleg érkezett olyan visszajelzés, hogy mit jelentett ez a diákok számára, mind a megszerzett tudás, mind esetleg ugye itt a személyes találkozások, vagy az egyetemnek a légkörét, hogy itt már megérezték bizonyára.
3: Igen, ugyanahoz a magabiztosság növeléshez tudok talán visszatérni. Viszonylag kevés visszajelzésünk van egyébként ezektől a diákoktól, akik utána a hallgatóink lesznek. Ők velük az első igazából olyan aktív visszajelzési pontunk már olyankor van, amikor már valószínűleg az első e-maileket megkapták tőlünk, esetleg a gólyatáborban is voltak, megjelennek az egyetemen, tehát szerintem keveredik már ilyenkor az, hogy pontosan mely tevékenységnek milyen szerepe van abban, hogy ő kialakul nála egy kötődés, egy kezdetleges közösséghez tartozási folyamat, de a magabiztosságot azt szoktuk visszahallani a felkészítők után, hogy egy olyan sokszor nem is feltétlenül a tudás hiányt pótolja maga a felkészítő, hanem azzal a rendszerezett tudásátadással egy olyan magabiztos gondolkozást ad neki, amivel nem az minden második gondolata, hogy mit hagytam ki, vagy hogy mire nem emlékszem, hanem tudja, hogy amit tudott, azt elmondta, és aztán vár az ítéletre.
2: Azt hallhattuk akkor most, hogy a diákoknak mit jelentenek ezek a tanfolyamok. A Miskolci Egyetemnek mit jelent akár ez a tanfolyam, illetve vannak-e még olyan lehetőségek, olyan képzések, vagy olyan területek, amikor a középiskolások felé nyitnak, és őket igyekeznek megszólítani? Mit jelentenek az egyetem számára ezek a kapcsolódások a diákokkal?
3: Igen, ezek az érettségi előkészítők igazából részei egy olyan regionális jelenlétnek, egy társadalmi közösségi szemléletformáló jelenlétnek, amelyet a Miskolci Egyetem itt a régióban képvisel. A Junior Akadémiánk égisze alatt a nyári táboroktól kezdve a különböző vetélkedőkig, illetve speciálisan kreatív programokig nagyon sok mindenre lehet jelentkezni. Nagyon sok középiskolába kijárunk évente 2-3-szor szemléletformáló előadásokat is tartani. Van olyan kar, amely kifejezetten erre fókuszál az elmúlt években. Vannak különböző ilyen tudományos diákmunka konferenciaszerű rendezvényeink, ahova ők tudnak már egy ilyen későbbi hallgatóként is elkészített tudományos diákmunkát már középiskolásként megtapasztalni, és egyébként a tudományos diákkör most már középiskolai versenyzők számára is elérhető, tehát ezekkel a dolgozatokkal ők valóban megmérettetik magukat, előadnak mások előtt a dolgozatot, bírálják, nekik pontot kapnak rá, helyezést is el tudnak érni, úgyhogy nagyon sok programmal igyekszünk azt a támogatást és azt akár szociális vagy társadalmi jelenlétet erősíteni az egyetem részéről, amivel az itteni diákoknak, fiataloknak, akár ifjúsági tehetséggondozás területén azt a támogatást és azt a pozitív hatást el tudjuk érni, amit szeretnénk. Nekünk ezzel az érettségi előkészítővel is az a fő célunk, hogy itt vagyunk, látjuk őket, látjuk, hogy mire van szükségük, hogyha olyan van, amit még nem látunk, akkor a közeljövőben teszünk róla, hogy láthassuk azokat az igényeket is, és szeretnénk segíteni.
1: A sikeres érettségire való felkészülésben nyújt segítséget a Miskolci Egyetem ingyenes tanfolyamokkal. A közép és emelt szintű kurzusok személyesen és online is elérhetők. A felkészítő kurzusokon való részvételért az előírt követelmények teljesítése esetén a Miskolci Egyetem felvételi eljárásában intézményi pont is szerezhető. A tanfolyamok célja, hogy praktikus, korszerű ismeretekkel segítsék a diákokat a sikeres érettségihez, valamint a minél magasabb felvételi pontszám eléréséhez. Bár a felvételi eljárásban nincs meghatározott minimum ponthatár, a magasabb pontszám természetesen nagyobb esélyt jelent a felsőoktatási felvételire. Professzor dr. Kovács Helgával, a Miskolci Egyetem stratégiai kapcsolatokért felelős rektorhelyettesével, Kisné Veres Viktória beszélgetett a témában.

0: Repeto.
1: Repeto.
0: Repeto.
1: Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
2: Az optimizmus egy kinyitott könyvvel kezdődik. Ez a szlogenje az Országos Könyvtári Napok idei rendezvénysorozatának. Az Informatikai és Könyvtári Szövetség 2006 óta zajló sorozatához idén is csatlakozott a második Rákóczi Ferenc könyvtár. Így október 5-e és 11-e között ismét számos érdekes programmal várják az érdeklődőket Miskolcon is. Az egy hét során az intézmény Görgei úti központi könyvtárában, továbbá valamennyi fiú könyvtárában, író-olvasó találkozókkal, gyermekfoglalkozásokkal, kiállításokkal, valamint könyvvásárral és kedvezményes beiratkozással készülnek. És idén is csatlakozik a könyvtárhoz Informatika a látássérültekért alapítvány Lapról hangra című felolvasó verseny kezdeményezéséhez. Csoma Simon Mária általános igazgató helyettest hallják.
3: Én már 20. alkalommal szervezi meg az Informatikai és Könyvtári Szövetség az Országos Könyvtári Napokat, ami minden éven október első hetében kerül megrendezésre. Idén október 5 és október 11-e között, és ehhez mi is a második Rákóczi Ferenc Könyvtár és valamennyi tagkönyvtár is csatlakozunk. Az Országos Könyvtári Napok célja az, hogy felhívja a figyelmet a könyvtárak társadalmi szerepére, fontosságára. Minden évben választanak egy szlogent, idén az optimizmus szlogent kapta, ami nagyon fontos, hiszen napjainkban egyre fontosabb szerepet kellene, hogy betöltsön a könyvtár, hiszen olyan sokoldalú szolgáltatásokat tud nyújtani az embereknek, amelyekkel sokan nincsenek is tisztában. Úgyhogy a célunk az, nekünk is, hogy az emberek megismerjék a könyvtárat egy kicsit talán más oldaláról, nem csak azt a részét, hogy könyvet lehet kölcsönözni, hanem számos programmal várjuk

0: érdeklődőket. Ezen a héten is kiemelten minden tagkönyvtárunkban rengeteg programot szervezünk ezen a héten.
1: Melyek ezek a programok?
0: Hétfőtől szombatig gyakorlatilag szinte minden nap vannak programok. Megszokott már a kedvezményes beiratkozás, ami péntek, szombat és vasárnapi napra érvényes, akkor 50%-os kedvezménnyel tud minden látogatónk beiratkozni, illetve az egész héten, hétfőtől vasárnappal bezárólag szintén megszokott módon már használt könyvek vásárát tartunk. 500 forintos darabáron lehet könyveket vásárolni, használt könyveket, ameddig a készlet tart. Tavaly került először megrendezésre, és idén is csatlakoztunk az informatika látássérültek alapítvány felhívásához. Ez az alapítvány működteti Alapról Hangra című oldalt, ahová olyan szövegek felolvasását várják, amelyek folyóiratokban jelennek meg, szakmai szövegek felolvasását, de irodalmi szövegek is kerülhetnek ide, és önkéntesek segítségével kerülnek föl. A könyvtárakban, minden tagkönyvtárunkban lehetőséget biztosítunk a vállalkozó szellemi önkénteseknek, hogy a gyártaluk választott szöveget felolvassanak, ezt mi rögzítjük, és eljuttatjuk az alapítványnak, aki feltölti erre a weboldalra, és így a látássérültek is hozzájuthatnak bizonyos szövegekhez. Minden technikai feltétel adott, tehát a vállalkozóknak csak felolvasni kell, sőt a szövegek kiválasztásában is segítünk. Számos író-olvasó találkozóval, kiállítással, kézműves foglalkozással várjuk a látogatókat. Október 8-án Kemény István látogat el ide a II. Rákóczi Ferenc könyvtárba. Vele Zemlényi Attila beszélget, délután 5:30-tól kezdődik ez az előadás. Október 6-ától egy kiállítást tekinthetnek meg a látogatók, akik a II. Rákóczi Ferenc könyvtárba érkeznek. Bernd Miklós analóg fotóiból készül egy kiállítás, ami a mai digitális fotózás világában szinte ritkaságnak számít. A József Attila könyvtárba Smölc Margit írónő látogat el, és ő a fiatalabb és az idősebb korosztályt is várja. A könyvtári napok után október 12-én hétfőn kerül sor az író-olvasó találkozóra, délelőtt a fiatalabb korosztályt várja, délután pedig a felnőtt olvasóival találkozik Smölc Margit. A Kafka Margit könyvtárba Sándor Petra várja a gyerekeket, a Móra Ferenc tagkönyvtárba pedig Takács Viktóriával találkozhatnak a gyermek érdeklődők, a Tompa Mihály könyvtárba pedig Tomor Anita írónő látogat majd el az országos könyvtári napok hetén. A Szabó Lőrinc könyvtárban pedig egy zenés előadással készülnek, Dalba szőtt versek címmel. Lajos András színművész, Viola Barbara fuvola művész és Füvesi Norbert gitárművész készül egy produkcióval október 9-én pénteken. Mindemellett szinte minden könyvtárunkban lesz kézműves foglalkozás a gyerekeknek többször is, ahol szeretettel várják az érdeklődőket. A programjaink a honlapunkon megtekinthetőek, a pontos részleteket onnan meg lehet tudni, illetve közösségi oldalainkon is találhatnak erről információt, és személyesen a könyvtárakban is lehet érdeklődni, hogy pontosan melyik program, melyik napon és mikor kezdődik.
2: Az országos könyvtári napok zárónapján október 11-én rendezik meg már hagyományosan a könyves vasárnapot, amely a szószoros és átvitt értelmében is hab lesz a tortán. Ez a nap igazi családi rendezvény, amelynek során a központi épület 10 órakor nyit, és délután 2 óráig várja látogatókat. A nap elején egy mesés családi vetélkedő részeseivé válhatnak a résztvevők, játékos feladatok kínálnak kellemes időtöltést az érdeklődőknek. Az Amíg utazunk, amíg repülünk címet viselő vetélkedőbe Gévai Csilla író is bekapcsolódik, így téve még érdekesebbé a versengést. Lesznek ügyességi és készségfejlesztő játékok, valamint kézműves foglalkozások is. Délelőtt Grillusz Vilmos Kossuth Díjas előadóművész gyerekeknek szóló koncertje teszi emlékezetesebbé a napot. A program zárásaként Gévai Csilla közreműködésével koronázás is lesz. A korábban meghirdetett Olvasó királynője és királya című vármegyei irodalmi játék értékelését tartják ekkor. Itt köszöntik majd a könyvtár legidősebb, legfiatalabb és legszorgalmasabb olvasóját, valamint ekkor vágják fel közösen az olvasók tortáját is. Miklós Katalint, a gyermekkönyvtár vezetőjét hallják.
3: Gyermekkönyvtára klasszikus programelemeket választja ebben az évben is, hogy a programokhoz csatlakozzon. Október 5-e a nyitottság napja, elnevezés az Informatikai és Könyvtári Szövetség elnevezése. Persze, ugye mi a könyvtár, mint olyan nyitottak vagyunk, de mégis ezt a nyitottság szót ezen a napon olyan értelemben használjuk, hogy a délután 2-kor kezdődő programon az érdeklődő gyerekeknek bemutatjuk az egész intézményt, olyan helyeket is, ami ugye a hétköznapokban a látogatóktól elzárt terület, hogy úgy mondjam, és remélem, vagy biztos vagyok benne, azt kell, hogy mondjam, hogy a gyerekeknek nagyon fog tetszeni, például a raktár, ahol ilyen kormánykerekes polcok vannak, azt nagyon szokták élvezni, hogy ki lehet próbálni, és ugye olyat nem látnak a mindennapokban. Nem tudjuk elégszer hangsúlyozni azt, hogy a programokkal mindig az a célunk, persze az, hogy jól érezzék magukat, egy igényes programon vegyenek részt, de mégis csak arról van szó, hogy a könyvtár, és leginkább ugye az olvasásnak a népszerűsítése. És az olvasás népszerűsítésének régebben is, meg most is a legeslegfontosabb és leghatékonyabb eszköze, ezt tényleg a tapasztalatok mutatják, amikor íróval találkozhatnak. Úgyhogy ezért találtatott azt ki, hogy október 6-án, kedden délután 14 órára Fini Petra ismert gyermekírót hívjuk meg, és vele lehet majd találkozni. Olyan gyereknek is, aki esetleg még nem találkozott vele, olyannak is, aki már ismeri az munkásságát. Tehát azt gondolom, hogy egy jó találkozási lehetőség. Aznap délután, tehát október 6-án kedden 3 órakor, ahogy tetszik, megnyitjuk a generációk hídját. Itt a könyvtárunkban már nagy hagyománya van annak, hogy középiskolásokat fogadunk iskolai közösségi szolgálat keretében, és az iskolai közösségi szolgálatot teljesítő diákok között vannak olyanok, akik nagyon szívesen vállalták azt, legnagyobb örömünkre, hogy a nyugdíjas korosztálynak az okos eszközökben, leginkább az okos telefonban való tájékozódásban segítenek. Ezek is egy ilyen kis kedves egymásra találások szoktak lenni középiskolás és nyugdíjas között. Hát reméljük, hogy október 6-án kedden 3 órakor ez szintén így lesz. Szombaton is ugye ismert, hogy a könyvtár ugye minden szombaton nyitva van 10-től délután 4 óráig, és szombatra minden hónapban az egyik szombaton, most október 10-én szombaton lesz a Babuskató klubunk, ami már szintén 20 éves körülbelül, ahova a legeslegkisebbeket várjuk, a tényleg az ölbe babákat, Barnószkibe a népzenész fogja tartani ezt a foglalkozást.
2: Vasárnap könyves vasárnap, mit jelent ez pontosan?
3: Igen, hát az országos könyvtári napoknak ez a záró akkordja, vagy úgy is mondhatjuk, hogy habatortán, és majd kiderül, hogy miért is mondom ezt, a könyves vasárnap minden évben, amikor az egész intézmény egyébként nyitva van, tehát lehet jönni, kölcsönözni, olvasgatni, játszani is például, úgyhogy a könyvtár szolgáltatásai van nyitott aznap is, de a családoknak, kicsinek, nagynak, felnőttnek, nagyszülőnek egyaránt programokat is szervezünk, ez is már hagyomány a könyves vasárnapra. 10 órakor, és itt is rátérek arra, vagy visszacsatolok, hogy az olvasás népszerűsítésének nagyon fontos eszköze, hogy íróval találkozzanak, és ezen a napon Gévai Csilla Aranyvackor díjas író képzőművész lesz a vendégünk, aki az egyik állomáson lesz, mert hogy családi vetélgetőt is hirdetünk, vele lehet ott találkozni, az ő műveivel játékos feladatok lesznek, de nem csak Gévai Csilla lesz, mint egy állomás, hanem a könyvtárnak a különböző második emeletén, a helyismereti gyűjteményben, a zeneműtárban is játékos feladatokkal várjuk a kedves érdeklődő családokat, és mindenkit megnyugtatok, előzetes felkészülés nem igényel. Tehát a játék örömét kínáljuk, és még azt is elárulhatom, hogy meglepetés ajándék is jár minden családi vetélkedőn résztvevőnek. Tapasztaljuk azt is, hogy a gyerekek nagyon szeretnek létre hozni, alkotni. Ezért is ezen a napon is lesz egy 10 órakor kezdődik a kézműves délelőttünk. Ági néni kézműves kuckója kinyitja kapuit, ahol a ősszel kapcsolatos kézműves technikákat lehet elsajátítani, vagy kis alkotásokat létrehozni, azt természetesen hazavinni. Úgyhogy aki alkotni szeretne, őt is nagy szeretettel várjuk. Ugye a könyvtárnak gazdag társasjáték gyűjteménye van, a első emeleti hangulatos tini sarokban, ott is természetesen lehet egész nap a társasjátékokkal játszani, és május végétől már a társasjátékokat kölcsönözni is lehet, úgyhogy természetesen könyvtár nyitva van vasárnap, aki társasjátékot szeretne kölcsönözni, az megteheti aznap is. 11 órakor kezdődik a Grillus filmos koncert, hát erről nagyon azt hiszem nem kell semmit mondanom, mert hogy már most a nagy az érdeklődés, ugye a könyvtári programok ingyenesek, így a Grillus filmos koncert is, csak ilyen regisztrációs jegyeket osztogatunk, tehát a délelőttnek gyakorlatilag ez a programja, és a játéktárat, a Borka játéktárat még nem is mondtam, hogy az első emelet, ha úgy tetszik, egy ilyen játék szigetté játszó térré változik, ahol mindenféle kisebb gyerekeknek, nagyobbaknak is ilyen képességfejlesztő játékok lesznek, azokat ki lehet próbálni, úgyhogy azt gondolom, hogy az is érdekes lesz, és egy hasznos kis időtöltés, és akkor 13:30-kor kezdődnek az ünnepélyes pillanatok garmadája, mert nem csak egy lesz, hanem nagyon sok. Igyekszünk, ugye nagyon sok hűséges olvasónk van, nagyon sok szorgalmas olvasónk, gyereklátogatónk van, hát a legfiatalabb olvasó az csak egy van, mert ugye ott a számok magas tények, azt megmondja a Korvin a rendszer, hogy ki a legfiatalabb olvasó. Szóval ünnepélyes keretek között szeretnénk hűséges olvasóinkat, legszorgalmasabb gyereklátogatókat, illetve a legfiatalabb olvasót is köszönteni. És hát véget ér, október 11-én vasárnap lezárul az Olvasók Királynője királya pályázatunk, ahol is majd a koronák a fejre kerülnek. Egész biztos, hogy ebben az évben is nem csak királynőt és királyt fogunk avatni és koronázni, hanem egészen biztosan, hogy herceget is, meg hercegnőt is, mert mindig nagyon sok értékes pályamunka érkezik, és hát ugye ez a koronázás, ezt nem mi a könyvtárosok végez, hanem már ez is hagyomány egy pár éve, az illető író, jelen esetben Gévai Csilla, Aranyvackor díjas író, képzőművész, ahogy említettem, az ő művét kellett feldolgozni ezen a pályázaton, és hát bizony ő lesz, aki felhelyezi a koronát azoknak a gyerekeknek a fejére, akik tényleg a legjobb pályázatot küldték be, és még ezt is már elárulhatom, hogy könyvajándékot is kapnak, tehát tényleg ez egy ünnepélyes eredmény, hirdetés ajándékokkal, nem csak a maga a koronázás aktusával. És hát tényleg habatortán a legvége, ahogy szoktuk mondani, mert ez is egy olyan ünnepélyességét ad, azt gondolom, a vasárnap zárásának, amikor is a nagy terembe lekapcsolódik a villany, hogy átadja magát a sötétség a tűzijátéknak, és hozzá még egy torta is érkezik, tehát nem csak a tűzijáték, és akkor szépen közösen elfogyasztunk az olvasóinkkal egy szelet tortát, úgyhogy ez a program.
2: Az optimizmus egy kinyitott könyvvel kezdődik. Ez a szlogenje az Országos Könyvtári Napok idei rendezvénysorozatának. Az Informatikai és Könyvtári Szövetség 2006 óta zajló sorozatához idén is csatlakozott a II. Rákóczi Ferenc Könyvtár, így október 5-e és 11-e között ismét számos érdekes programmal várják az érdeklődőket Miskolcon is. Az Országos Könyvtári Napok zárónapján október 11-én rendezik meg már hagyományosan a Könyves Vasárnapot, amely koncerttel, író-olvasó találkozóval, olvasók királynője és királya koronázással és olvasók tortájával is várja az érdeklődőket. Csoma Simon Máriát, a II. Rákóczi Ferenc Könyvtár általános igazgató helyettesét és Miklós Katalint, a gyermekkönyvtár vezetőjét hallották.
4: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.

0: 1 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Hangsúlyozzuk papjaink minden hívő ember és a társadalom felé, hogy nem vagyunk politikai szervezet, küldetésünk a lelkek üdvösségének szolgálata, kommentálta a Magyar Katolikus Egyháza miniszterelnök Facebook bejegyzését csütörtök késő este. Magyar Péter azt írta, hogy Magyarország miniszterelnökeként és magánemberként is elvárja a Katolikus Egyház azonnali nyilvános és teljes elhatárolódását. Osztia Zoltán katolikus plébános vállalhatatlan, embertelen és a kereszténységgel mindenben szembe menő mondataitól, melyek 2026. szeptember 26-án Feldebrőn a Szent Márton templomban hangzottak el egy szentmisén. A Magyar Katolikus Egyház erre reagált, mikor azt írta, szeretnék felhívni minden érintett figyelmét a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tavaly októberben kiadott közleményére. Hangsúlyozzuk, feladatunk, hogy elkötelezetten fáradozzunk hazánk és népünk testi-lelki jólétért és haladásáért, a családokért, a rászorulókért, az ifjúság nevelésért, az igazságosságért és a békéért, írták. A Magyar Péter által említett katolikus plébános bírálta a jelenleg kormányzati többségben lévő pártot és annak követőit. Megújult és már a mesterséges intelligencia segítségével működik a 10 évvel ezelőtt elindított szlovákiai magyar elektronikus törvénytár, mely az első ilyen külhoni adatbázisként jött létre, jelentették be az alkotók, a Procivis Polgári Társulás munkatársai Pozsonyban. A Bethlen Gábor alap támogatásával 2016. februárjában indult törvénytárat abból a megfontolásból készítette a szervezet, hogy sokak számára elérhető legyen a törvények magyar fordítása, és így módon is ösztönözzék a nyelvhasználati jogokkal való élést. A törvénytár elsődlegesen a közigazgatásban dolgozóknak hasznos, de segítséget ad a jogelemzőknek, a diákoknak, más külhoni magyar önkormányzatoknak, de egyéb érdeklődőknek is. A Procivis non-profit szervezet 2010 óta küzd azért, hogy a hivatali ügyintézés során a magyar nyelvet egyenrangúként és egyenjogúként kezeljék Szlovákiában. 4 intézmény, köztük egy debreceni is visszakerül a gyermekvédelmi rendszerbe. A Szőlő utcai ügy kirobbanása után fél évvel, október 1-től a debreceni, nagykanizsai, aszódi és rákospalotai intézmény is visszakerül a gyermekvédelmi rendszerbe, írta Kátai Németh Vilmos, szociális és családügyi miniszter. Az átalakítás középpontjában a fiatalkorúak nevelése, oktatása, pszichológiai és szociális támogatása áll, a megfelelő biztonsági feltételek mellett, írta a tárcavezető. Fontos szempontnak nevezte, hogy az ott élő fiatalok ne csak a szükséges felügyeletet kapják meg, hanem azt a nevelési oktatási segítséget is, mely esélyt adhat nekik arra, hogy más irányt vegyen az életük. A gyermekvédelmi intézményrendszer megerősítését 2028-ig 3 milliárd forint többletforrás szolgálja, melyet a büntetés végrehajtásnál megmaradt, fel nem használt keret átadása is kiegészít, írta a miniszter. A mentőszolgálat szerint a legsúlyosabb esetekhez 90%-ban majdnem 26 percen belül érkezett meg a mentő szeptemberben, közzétette az Országos Mentőszolgálat a szeptemberre vonatkozó kiérkezési időket. Célként azt jelölték meg, hogy a legsúlyosabb esetek 90%-ához 15 percen belül odaérjenek. A közleményben azt írták, a sürgősségi kategóriák felső szegmensében országszerte majdnem 85 ezer, Budapesten csak nem 16 ezer alkalommal riasztották a mentőket. A P1-es, vagyis legsúlyosabb esetek 3/4-éhez 20 percen belül érkezett meg a mentőegység. A közlemény hangsúlyozza, hogy ezek az adatok a kiérkezési időt mutatják, önmagukban nem az ellátás minőségét mérik. Mint írták, a 15 perces célérték azt jelenti, hogy a P1-es esetek 90%-ához ezen az időn belül érkezzen meg a mentőegység. A szeptemberi vonulási érték javulást jelent augusztushoz képest, de azt is mutatja, hogy ezen a területen továbbra is jelentős előrelépésre van szükség, hangsúlyozta az Országos Mentőszolgálat közleményében.
0: Az időjárásról.
1: Általában felhőtlen, az északkeleti határ közelében fátyol felhős lesz az ég, többnyire mérsékelt marad a keleties szél. Szombaton napos idő várható, kevés fátyol felhővel, csapadék nélkül. A légmozgás nagy részt mérsékelt marad. A hőmérséklet szombat délután 23 és 27 fok között valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban Mike Oldfield, Crisis 1983-ban megjelent lemezével ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

A Crisis Mike Oldfield 8. nagy lemeze. A lemezzel Oldfield egy újabb zenei területen aratott hatalmas sikert, a Moonlight Shadow és a Shadow of the Wall rendkívül népszerűek lettek, az előbbit Maggie Reilly, az utóbbit Roger Chapman énekli.

A lemezen már csak egy hosszabb és egy nagyon rövid instrumentális blokk található, a többi négy dal. Maggie Rayleigh a fent említetten kívül a Foreign Affairs-t is énekli, az In High Place John Anderson előadásában hallható.

A Taurus 3 névbeli elődjei az előző két albumon találhatóak, a zene azonban egészen más mindegyikben. Az előző két lemezen ezek voltak a leghosszabb kompozíciók, itt azonban ez a legrövidebb. A sorozat nem folytatódott.

Az albummal egy időben jelent meg kislemezen a szintén Maggie Reilly előadásában hallható Mistake. Néhány kiadásban ez is felkerült az albumra. A zenét minden esetben Oldfield írta, általában a szöveget is, de a Foreign FL esetén a szövegíráson Maggie Reillyvel és az In High Places-en pedig John Andersonnal posztozott.

0: Zeneslap című műsorunkat hallották, melyben Mike Oldfield Crisis 1983-ban megjelent lemezével ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Antal Istvánt hallották, további jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: Két óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Üdvözölte Magyar Péter miniszterelnök és Orbán Anita külügyminiszter pénteken, hogy az ukrán parlament elé került a nemzeti kisebbségek jogait érintő törvényjavaslat. A kormányfő Facebook bejegyzésében azt írta, a jogszabály megerősíti a magyar anyanyelvi oktatás és az oktatási intézményhálózat jogi garanciáit. A magyar külügyminiszter is üdvözölte a lépést, melyet az elmúlt hetekben folytatott kétoldalú magyar-ukrán szakmai egyeztetések és a kárpátaljai magyar közösség képviselőivel folytatott konzultációk előztek meg. A törvényjavaslatról az ukrán parlament várhatóan még októberben dönt. Orbán Anita korábban kifejtette, a megállapodás értelmében újra megerősödhet a magyar nyelvű oktatás, szabadabban lesz használható a magyar nyelv az iskolai életben, az adminisztrációban, az érettségi és felvételi vizsgákon, valamint a közösségi és politikai élet több